Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró maga. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Labdarúgás. Történetek, gólok és aktualitások a 23. labdarúgó világbajnokság előtt. Minden kedden 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A visszaszámlálás folytatódik, már csak 79-et kell aludni, és június 11-én elkezdődik a futballvilágbajnokság. Először 48 válogatott részvételével, és először három országban. A Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezendő tornára a Nemzeti Sportrádió egy hétről hétre megjelenő magazinnal hangol. A sorozat negyedik részében a H csoportot mutatjuk be. Az Európa-bajnok Spanyolország, a harmadik világbajnoki címére 1950 óta hiába váró Uruguay, az előző torna egyik legnagyobb meglepetését szállító Szaúd-Arábia és az első bálozó Zöldfoki Köztársaság. A négyes nyitómérkőzését június 15-én a spanyolok vívják az újonc afrikaiakkal Atlantában, majd aznap bemutatkozik Uruguay és Szaúd-Arábia is Miami-ban. A csoport rangadóját a harmadik fordulóban rendezik a spanyol és az uruguayi válogatott között. Nem számítana a meglepetésnek, ha az döntene a csoport elsőségről.
3: A H csoport favoritja Spanyolország.
2: A La Roja, történjen bármi, a végső győzelemre legesélyesebb csapatként utazik majd Észak-Amerikába. Nem csak azért, mert veretlenül lett Európa-bajnok két évvel ezelőtt, nem is feltétlen amiatt, mert vezeti a FIFA világranglistáját, hanem azonokból, hogy a spanyol válogatottban jelenleg minden posztra jut egy, de többnyire kettő világklasszis. A Szerbia és Egyiptom elleni márciusi barátságos mérkőzésekre Luis de la Fuente szövetségi kapitány 27 játékost hívott meg. Érdekesik, hogy a keretből csupán heten töltötték be a 30. életévüket. A névsor az Európa-bajnokság óta keveset változott, igaz így is akadt néhány fontos hiányzó. Dani Carvajal idénye sérülésekkel terhelt, és egyelőre szeretné visszanyerni korábbi formáját. A Real Madrid csapatkapitányához hasonlóan küzd a válogatott meghívóért az örök ifjú Álvaro Morata is. Az EB-n tündöklő Nico Williams pedig lassan az idővel fut versenyt, az Athletic Bilbao szélsője makacs sérüléssel bajlódik. Az említett játékosok hiánya ellenére a spanyol válogatott díszlépésben masírozott végig a világbajnoki selejtező sorozaton, amelyet 5 győzelemmel és egy döntetlennel, 21 szerzett, illetve mindössze 2 kapott góllal zárt. Az Európa-bajnok kapujába csak a törököknek sikerült betalálni, őket viszont előtte idegenben tömték ki a spanyolok 6-0-ra. Sem a grúz, sem a bolgár együttes nem jelentett akadályt a vörösmezeseknek,

0: mutat ebben az idényben is. 42 mérkőzésen ezidáig 21 gólt lőtt és 16 további találatot előkészített. A katalánokkal kiváló helyzetből fordul rá a bajnokság hajrájára, a bajnokok ligájában pedig készülhet az Atletico Madrid elleni negyeddöntőre. A 23-szoros válogatott Yamal eddig 6-szor volt eredményes címeres dresszben, amit legutóbb tavaly szeptemberben öltött magára. Azóta De La Fuente sérülések miatt nem vette őt számításba. Minden szempár rászegeződik majd a világbajnokságon, ha egészségét megőrzi, jó eséllyel lehet a tornasztárja. Yamal esetében az egyetlen bizonytalansági tényező az, hogy hogyan birkózik meg a meccsterheléssel. A VB felkészülésnek 50-55 idénybeli mérkőzéssel a háta mögött vághat majd neki.
1: A szövetségi kapitány Luis de la Fuente.
0: A 64 esztendős szakvezető szédületes mutatóval bír a válogatott kispadján. 37 mérkőzéséből csupán 3-at veszített el a csapattal. 2023-as kinevezése után hamar megtalált az összhangot a játékosokkal, ezt az is segítette, hogy egy évtizeden át dolgozott az utánpótlás válogatottaknál. A TAR edző Vicente del Bosque példáját szeretné követni. Utóbbi ezidáig egyedüliként volt képes arra, hogy VB-t és EB-t is nyerjen a spanyol válogatottal. De La Fuente ezt most fordított útvonalon tenné meg, ő előbb gyűjtötte be a kontinens bajnoki címet.
1: A legerősebb kezdőcsapat.
0: A spanyol válogatott kapujából Unai Simon annak dacára tűnik kirobbanthatatlannak, hogy David Raya és most már Joan Garcia is komoly vetélytárs. Ha visszanyeri korábbi formáját, akkor a jobb hátvéd Carvajal lehet. A védelem tengelyében Cubarsí és Laporte játszhat, míg a bal szélen Cucurella megelőzi a sorban Grimaldót. A bőség zavara jellemzi a középpályát. Egy teljesen egészséges Rodri fix választásnak számít, hogy aztán az aranylabdás mellé Merino, Fabián Ruiz vagy Pedri társul, az több mindentől függ. Legelől a Yamal Oyarzabal Olmo hármas tűnik befutónak ebben a pillanatban, azonban sok múlik azon, hogy Nico Williams milyen állapotban lesz júniusban. Természetesen figyelemmel követi hazája válogatottjának szereplését a DVTK spanyol középpályása Alex Vallejo. A védelem tengelyében is bevethető 34 éves játékos az Alavesben nevelkedett. Később pedig megfordult a Mallorca és a Córdoba együttesében is. Alex Vallejót Maros Réti Ervin kérdezte.
2: A 2010-es világbajnokság óta igen, mondhatjuk, hogy a spanyol válogatott vált a legerősebb nemzeti csapattá. De tudjuk jól, hogy egy VB-n bármi megtörténhet. Véleményem szerint az afrikai és a dél-amerikai riválisokra kiemelten kell figyelni, és akkor még ott van Anglia, szóval nagy a verseny. Remélem jól teljesítünk majd.
3: A spanyolok veretlenül vívták meg a selejtezőt. Mi a titka ennek a csapatnak? Nagyon jó elegyet alkotnak a fiatalok, és talán a valamivel rutinosabb játékosok?
4: Also, you know, Spain, I think that is in one transition moment.
2: Spanyolország a közelmúltban átesett egy generációváltáson. Több fontos játékos visszavonult, helyükre pedig fiatalok érkeztek. Ezek a játékosok viszont hamar eljutottak a legmagasabb szintre. Ez látszik is az elmúlt években. A csapat szerkezete és játékstílusa ugyan nem változott, de végső soron úgyis a játékosok tudása dönt majd.
3: Milyen a közhangulat Spanyolországban? A szurkolók és a szakma elvárja, hogy jól szerepeljen a válogatott a világbajnokságon?
2: Mindenki nagyon bízik a csapatban, az elvárások nagyok. De ez mégiscsak egy világbajnokság, ami sok örültséget hoz néha, szóval emiatt izgalom uralja a spanyol közvéleményt. Már csak azért is, mert Spanyolországban mindenki követi a futballt. Sokan szurkolnak a Barcelonának vagy a Real Madridnak, szóval a foci mindig szóba kerül. A VB-n érdemes megverni az első meccseket, nézzük meg, mit hoz a csoportkör, és utána tisztábban látunk majd.
3: Ha már a csoportmérkőzésekről esett szó, egy másik világbajnok Uruguayjal találkoznak majd a spanyolok, ott van egy ismeretlen válogatott a zöldfoki köztársaság, és Szaúd-Arábia. Hát így végig véve az ellenfelek sorát, talán az urugvájiak lehetnek a legnehezebb ellenfél.

0: De milyen csoportba kerültek a spanyolok, mit gondolsz?
1: To be honest with everybody, Spain will be the first.
2: Őszintén szólva, mindenki első helyre várja a csapatot. Ebben Uruguay a legnagyobb rivális, erős a játékos keret, és az a Marcelo Bielsa az edző, aki mindig különleges karakterrel ruházza fel az együtteseit. A csoport másik két válogatottját szerintem meg kell verni a spanyol és az uruguayi csapatnak is. Tudásban ugyanis nagy a különbség. De ismétlem, ha te vagy a torna favoritja, akkor nem a csoportkörre kell igazán fókuszálnod.
0: Csak mint szurkoló és mint honfitárs, figyeled a spanyol válogatottat, vagy a mostani keretben vannak olyan játékosok, akikkel együtt szerepeltél, együtt játszottál, jó ismerőseid?
1: Okay, I used to follow a lot Spanish league.
2: Követtem a spanyol bajnokságot természetesen. A mostani keretben nincs olyan játékos, akivel játszottam együtt, de ez azért is van így, mert nem igazán kerülnek már be a válogatottba kortársaim. A spanyol emberek elsősorban a Reált és a Barszát követik, aztán következik a válogatott. Az izgatottság amiatt nagy, mert sok jó játékosunk van. Például Yamal, de többen játszanak külföldön is. Szurkolok a hazámnak, és követem majd a VB-t, mert érdekel, milyen, amikor különféle kultúrák találkoznak.
3: Alex Vallejót hallottuk. Spanyolország legutóbb 2010-ben várta regnáló Európa-bajnokként a mundiált. Akkor az Iker Casillas vezette válogatott az ország történetének első VB aranyérmét szerezte meg. Azóta egyszer a csoportkör, kétszer pedig a nyolcad döntő jelentette a végállomást. Óriási csalódás lenne, ha ezúttal is lemaradnának a negyed döntőről a spanyolok.
4: Az alvó óriás, Uruguay.
3: A H jelű négyesben Uruguay jelentheti a legnagyobb veszélyt Spanyolország csoport elsőségére. A világranglista 17. helyén álló dél-amerikai válogatott a saját kontinenséről negyedikként jutott ki. A selejtező sorozatban Argentinát és Brazíliát is megverte egyszer, ám a 18 mérkőzésből 7-et is szerzett gól nélkül fejezett be Marcelo Bielsa csapata. A sokszor az őrület és a zsenialitás mesgéjén egyensúlyozó edzőt 3 éve bízták meg az égszínkékek felkészítésével. Bielsával a kispadon a 2024-es Copa American bronzérmet szereztek az uruguayiak. Az éveken át alapembernek számító játékosok közül Fernando Muslera, Luis Suárez és Edinson Cavani sem segíthet már a világbajnokságon. A vezér szerep egyértelműen Federico Valverde-re vár, a Real Madrid középpályása pedig, a jelek szerint, élvezi, ha a teher nyomja vállait. Izgatottan figyelik azt is Uruguayban, hogy mikor tér vissza sérüléséből Rodrigo Bentancur, valamint hogyan alakul például Ronald Araújo formája. Uruguay kétszeres világbajnok, az első tornát hazai pályán nyerte meg a Celeste, majd 20 évvel később a Maracanát némították el Schiaffinóék. A régmúlt VB-k nagymenője 1950 óta vár az újabb aranyéremre, a közelmúlt kiemelkedő eredmény a 2010-es elődöntős szereplés. Katarban már a csoportkörben véget ért a torna Uruguay számára, és ha ez a teljesítmény idén megismétlődik, akkor példanélküli mélypontra jut a dél-amerikai válogatott.
4: Hírek a világbajnokságról.
5: Az iráni labdarúgó válogatott úgy készül, hogy részt vesz majd a világbajnokságon. Erről a háborúban álló közel-keleti ország futballszövetségének elnöke beszélt. Mehdi Tács hozzátette, a társrendező Egyesült Államokat viszont bojkottálják, így folyamatosan egyeztetnek a FIFA-val, hogy Mexikóban játszhassa csoportmeccseit az iráni válogatott.
6: Nem játszik a portugál válogatott márciusi felkészülési mérkőzésén Cristiano Ronaldo. A 41 éves támadó kisebb sérülését pihenik ki, amíg a nemzeti csapat Mexikóban és az Egyesült Államokban lép pályára.
7: Nem vehet részt az olasz válogatott világbajnoki pótselejtezőjén Federico Chiesa. A nemzeti csapatba 2 év kihagyás után visszatérő támadó sérülés miatt nem csatlakozott az Észak-Írország ellen készülő kerethez.
8: A következő 1 hétben teljessé válik a labdarúgó világbajnokság mezőnye. A 6 szabadon maradt kvótából 2 az interkontinentális pótselejtezőn osztanak ki Mexikóban. Az egyik ágon Bolívia és Szurinám csap össze csütörtök éjjel. A győztes Irakkal játszik a VB részvételért jövő kedden. Ellenfélre vár a kongói válogatott is, amely a péntek hajnali Új-Kaledónia-Jamaika mérkőzés továbbjutójával küzd meg a kvótáért. Európából még 4 jutnak ki a pótselejtezőn keresztül Észak-Amerikába. A 16 csapatos minirájátszás elődöntőjét csütörtök este rendezik meg.
4: Kék cápa veszély. A Zöld-foki szigetek.
3: Az Afrika nyugati partjától 570 kilométerre az Atlanti-óceánban fekvő szigetcsoport válogatottja először jutott ki a világbajnokságra. A kék cápák, így becézik a csapatot, selejtező csoportjában Kamerunt utasította maga mögé, csupán 1 vereséget elszenvedve. Hogy mennyire kiugró ez a siker, azt jól szemlélteti, hogy az Afrika kupán is csak 4-szer vett részt az első hivatalos mérkőzését 1978-ban teljesítő válogatott. Az idén januárban véget ért kontinens tornára nem is tudta kvalifikálni magát az együttes. A legtöbbre tagsált zöldfoki labdarúgó a Villarreal belső védője, Logan Costa, aki azonban súlyos sérülés miatt ebben az idényben még nem lépett pályára. A válogatottba se hívták meg tavaly március óta. Nagyobb esélye van bekerülnie a VB keretbe Laros Duarte-nak. A Puskás Akadémia középpályása a márciusi, Chile és Finnország elleni felkészülési meccsekre is meghívót kapott Bubista szövetségi kapitánytól. A szakvezető számíthat annak a stopirának a játékára is, aki 11 éven át erősítette a Videotont és 2-szer nyert magyar bajnokságot. A 37 esztendős hátvéd ma már a portugál másodosztályban űzi az ipart. Stopira VB keretbe jelölésének esélyeiről is beszélt Miskolci István. A Mesebeli Afrika című közösségi médiában fellelhető blog szerzője elmondta, hatalmas érdeklődés övezi az újonc teljesítményét már most is. Szabó Bence kérdezte Miskolci Istvánt.
9: Annál is inkább erre koncentrálnak mostanság, ugye, mert hogy a VB-selejtezőkkel párhuzamosan zajlottak az Afrika kupa selejtezői is, amit meg elbuktak, tehát ők az Afrika kupán például nem voltak ott a 24-es mezőnyben, úgyhogy csak a VB-re koncentrálnak, ott most ők is felkészülési mérkőzéseket fognak játszani, és a mostani keretben is a Laros Duarte, ő benne van egyébként, tehát Stopira ő már nincsen, ő 37 éves, ő igazából egy legenda, gyakorlatilag az volt Foki-szigeteken, de hát ő már eléggé benne van a korban, úgyhogy ritkán szerepel a keretben. Az mondjuk érdekes volt, hogy pont a VB-selejtezőről, a VB-kvalifikációról döntő utolsó meccsen ott pont bekerült és csereként beállt, és még gólt is szerzett, de például most is ezeken a felkészülő mérkőzéseken már nem lesz ott. Duarte igen, de azért ő is inkább kiegészítő ember, lehet nem a kezdőt 11-be pályázik oda, az öccse egyébként, neki talán nagyobb esélye van bekerülni, aki ugye a Ludogorecben a Fradi ellen is jó párszor pályára lépett ebben a szezonban, úgyhogy ő az, aki esetleg a kezdőben ott lehet.
10: És akkor a Stopira esetében nem tudjuk elképzelni, vagy nem lehet elképzelni, hogy ott lesz a VB-n?
9: Betehetik így tiszteletből igazából a keretbe, de pont az a poszt, ahol ő játszik, ugye. Bár ő középhátvédet is játszott persze a csapatban, ott azért elég nagy a konkurencia is. És őszintén szóval én csodálkoznék, hogyha utazna a VB-re, de nem elképzelhetetlen. Ő a portugál másodosztályban játszik most ugye jelenleg, de hát már 37 éves, úgyhogy a válogatottban csak nagyon ritkán kerül be már.
10: Nézzük akkor a csoportot a világbajnokságon. A H jelű 4-esről van szó, ahol Spanyolország, Uruguay, illetve Szaúd-Arábia szerepel. Hogyha a sorsolást nézzük, akkor igazából egy ilyen kis ország válogatottjának az jó valamennyire, nem? Hogyha nagy nevű országot kap, és már pedig itt 2 világbajnok is van ebben a csoportban.
9: Bizonyos pont a spanyolokkal kezdenek, ráadásul az lesz az történetük első világbajnoki mérkőzése, úgyhogy alaposan fel van a Donetsk, és valószínűleg nagy média figyelem is lesz, főleg az ellenfél miatt persze. Úgyhogy izgatottan várhatják, hát ami az esélyeket illetve, ugye sok mindenben nem reménykedhetnek egy pontszerzés, akár már Szaúd-Arábia ellen is egy pontszerzés, az volt egyébként bravúrnak minősülne, de amúgy is az fekszik nekik egyébként inkább, hogyha stabilan védekeznek és abból vezetnek gyors ellentámadásokat, úgyhogy erre ilyesmi próbálkozásokra lehet készülni tőlük a VB-n is. Alapjában inkább technikásak, mint fizikai dominancia lenne a játékukban, de mivel hát nem olyan nagyon magas színvonalat képviselnek, ezért tényleg a visszahúzó védekezés az, ami általában szerintem jellemezni fogja őket, de vannak gyors játékosaik. Portugálosnak azért nem nevezném, de vannak ügyes játékosok a csapatban. Ugye van több portugál születési játékos is, de más kb. A csapat fele az, aki az Zöld-foki szigeteken született, a másik fele pedig általában Európában. Úgyhogy egy kicsit ilyen olvasztó tégely az egész. Van több holland születési játékosok is, akiken meg azért látszik a fegyelmezett holland futball gyökér, úgyhogy lesz egy ilyen érdekes elegy szerintem tőlük.
4: A zöld sólymok, Szaúd-Arábia.
3: az Arab-félsziget legnagyobb államának válogatottja sorozatban harmadik világbajnokságára készül. 4 évvel ezelőtt óriási meglepetéssel kezdték a tornát, hiszen első csoportmeccsükön a későbbi győztes Argentínát verték meg 2-1. A szövetségi kapitány, csak úgy mint most, akkor is Hervé Renard volt. A Zambiával és Elefántcsontparttal egyaránt Afrika kupa győztes francia edző az elmúlt években hazája női válogatottjánál is dolgozott rövid ideig. A hosszan elnyúló ázsiai VB-selejtező sorozat döntő részét viszont már újra Renardral a kormányrúdnál teljesítette Szaúd-Arábia. A francia szakvezető szinte csak a hazai bajnokságban szereplő labdarúgókra épít. A tőke erős Szaúdi Liga az utóbbi években sokat fejlődött, leginkább az Európából importált jó nevű játékosok hatására. A válogatott legértékesebb tagja az El Ahliban pallírozódó középcsatár Firas El Burajkan. Az Egyiptom és Szerbia elleni felkészülési meccsek Szaúdi névsorában egyetlen légiós találni. A francia Lens jobb hátvédjét Abdulhamidot. A FIFA világranglista 61. helyezettje 7. alkalommal jutott ki a VB-re, eddigi legjobb eredménye a 8-döntő. 1994-ben, éppen az Egyesült Államokban, a csoport másodikként továbbjutó szaúdiakat a svédek állították meg. Az új lebonyolítású világbajnokságon akár a csoport 3. helyéről is be lehet jutni az egyenes kieséses szakaszba. Így aztán a zöldfoki köztársaság elleni csoportzárón könnyen lehet, hogy eldől a szaúdi válogatott sorsa. A magyar labdarúgó válogatott ezidáig 9-szer szerepelt a világbajnokságon. Ezek történetét idézi fel állandó rovatunkban El Pap István.
11: A FIFA 3. világbajnokságának már az elnök zsűrimé hazája Franciaország adott otthont. Válogatottunk tele volt a Ferencváros, az Újpest és az MTK profiaival. Éj klubjaink rendre ott voltak a kor legrangosabb európai kupasorozata, a KK döntőjében. 1937-ben például az FTC nyert, és 38-ban is döntőzött. Sárosi György, Zsengelér Gyula, Toldi Géza, Turai József vagy Polgár Gyula alig hanem semmivel sem volt gyengébb futballista, mint az 54-es ezüstérmes aranycsapat klasszisai, csak az idő távlatában kevésbé forog a nevük. Válogatottunkat Dic Károly, Budapest egykori rendőrfőkapitánya vezette, de a szakmai munkát valójában a nagy Schaffer Alfred alias Spéci. Az előző VB-n 6. magyar csapat mindössze 1 selejtezőt játszott, ezen 11-1-re megverte a jövő kedden hozzánk látogató, a futballt akkor még tanulgató görögöket, Zsengelér Szerény 5 gólt szerzett. A 16 csapatos tornát egyenes kieséses rendszerben bonyolították le, itt Ázsia képviseletében Holland-India, a mai Indonézia volt az első ellenfél, edzésnek jó volt, 6-0 lett a vége. Zsengelér és Sárosi 2-2 köszönt be, az egyetlen légiósként Franciaországból beválogatott Kohut és Toldi lőtte a maradék 2-t. A 8 között jöttek a jóval keményebb svájciak, Sárosi góljával vezettünk, a lefújás előtt Zsengelér tette biztossá a 2-0-ás sikert és a 4 közi jutást. Valódi gálameccs volt az elődöntő, hiszen a svédek következtek, akik nem erőltették meg magukat túlzottan azért, hogy idáig jussanak. Az első körben ugyanis az Anschlusszal éppen bekebelezett Ausztria távollétében meccs nélkül továbbjutottak, majd Kuba következett és egy értelmetlen 8-0. Tőlünk viszont 5-öt kaptak, pedig már az első percben vezettek. Aztán Jakobson öngójával egyenlítettünk, Zsengelér megint 2-t vállalt, Titkos és Sáros is megszórta a svédeket, és már is készülhettünk a brazilokat 2-1-re megverő címvédő olaszok elleni fináléra. A futballtörténelem első VB-döntős magyar csapata így állt fel. Szabó, Bíró, Polgár, Lázár, Szűcs, Szalai, Titkos, Zsengelér, Sárosi, Vince, Sas. Ugye mennyivel kevesebben fújják fejből, mint az 54-es névsort. Feltűnő, hogy a döntőig szárnyaló csapatból hiányzik Korányi, Toldi és Turai, ahogy a lenni szokott utólag, amikor már tudta az ország, hogy 4-2-re veszítettünk. Összeeskő és elméletek sora született. Egyebek mellett Mussolinit, a magyar-olasz viszonyt, a nagypolitikát is belekeverték. Toldi kihagyására az volt az érv, hogy túlságosan heves vérmérsékletű, és mit szólnának szegény olaszok. Ezek után Turai nem vállalta a játékot, és még a Korányi bíró, Beckpárt is megbontották. Nem véletlen, hogy a keleti pályaudvaron szervezett ünnepélyes fogadtatás botrányba fulladt, Dic rendőri kísérettel tudott csak hazamenni. Nem mondott le, de távozott. Feladta, miután azzal vádolták, hogy a győztes csapat megváltoztatásában, az összeállításban rejlett a döntőbeni vereség oka. Valószínűleg abban is.
3: A A Nemzeti Sportrádió foci VB magazinjának negyedik részében a H csoportot mutattuk be. Vajon meddig jut Spanyolország? Okozhat-e meglepetést Uruguay? És mire lehet képes Szaúd-Arábia, valamint a Zöldfoki szigetek? Júniusban választ kapunk rá. Egy hét múlva újra jelentkezik a VB magazin, akkor a J csoport kerül terítékre. Tartsanak velünk akkor is!

Ez korábbi műsorunk ismétlése. Labdarúgás. Történetek, gólok és aktualitások a 23. labdarúgó világbajnokság előtt. Minden kedden 17:30-től a Nemzeti Sport Rádióban.

hogy a Green Day Boulevard of Broken Dreams, vagyis magyarra fordítva az összetört álmok sugárútja című slágere jól jellemzi a hollandok eddigi VB szerepléseit. Ki tudja, lehet idén jön meg számukra a nagy áttörés, és a siker útjára lépve megszerzik első világbajnoki címüket. Már csak 37 nap, és kezdődik is az idei futball világbajnokság június 11-én. Addig pedig itt a Nemzeti Sportrádióban minden kedden 17 óra 30-tól egy-egy világbajnoki csoport kerül bemutatásra. Most következzék az F-jelű kvartett. Az F csoport a 2026-os VB egyik legszínesebb négyese. Hollandia, a háromszoros VB ezüstérmes aranyja óriás, Svédország, ami az egyik legvalószínűtlenebb kijutási történettel érkezik az összes nagy tornára, Japán, az ázsiai selejtező fölényes győztese, valamint Tunézia, amely Afrikában tökéletes, kapott gól nélkül is selejtezőt teljesített. A csoport mérkőzései Dallasban, Houstonban, Monterreyben és Kansas Cityben rendezik majd június 14-e és június 25-e között.

Hollandia a háromszoros finalistákkal. Hollandia futball történelme egyszerre büszkeség és tragédia. Az Oranje háromszor jutott VB döntőbe, 1974-ben, 1978-ban és 2010-ben, de mindháromszor veszített. Az 1974-es csapat Johan Cruyff vezérletével a totális futball megteremtőjeként vonult be a sportág történetébe. Játékosok szabadon cseréltek pozíciót, a labda volt az úr, nem a helyezkedés. Cruyff a svédek elleni csoportmeccsen mutatta be az azóta nevét viselő cselezési manővert, a Cruyff fordulatot, amellyel teljesen lefagyasztotta az ellenfél védőjét. A döntőben viszont Nyugat-Németország nyert 2-1-re, annak ellenére, hogy Hollandia az első 90 másodpercben büntetőből már vezetést szerzett. 4 évvel később, 78-ban tehát újra egy ezüstérem jött össze, majd 2010-ig kellett várni a következő éremig. Akkor Spanyolország volt a végállomás a döntőben. A 2014-es VB-n bronzérmet nyertek, 2022-ben pedig negyed döntőig jutottak, ahol büntetőkkel Argentinával szemben estek ki. Selejtező és aktuális forma. A hollandok az UEFA G-selejtező csoportját megnyerve jutottak ki, és a döntőfordulóban Litvániát 4-0-ra verve tették biztossá az első helyet. A csapatot Ronald Koeman irányítja, aki 2023-ban tért vissza a kispadhoz, korábban is vezette már az együttest. A FIFA ranglistán Hollandia a 7. helyen áll, így az F csoport egyértelmű favoritja. Kulcsjátékosok. Virgil van Dijk. A védelem kapitánya és lelke. A világ egyik legjobb középhátvédje, akit rutin és tekintély egyaránt jellemez. Frenkie de Jong. A középpálya agya, labdakihozatalban és labdatartásban kiemelkedő. Cody Hakpo, a bal szélső, aki a 2026-os selejtezők alatt a legjobbnak választott holland játékos volt, és a 2022-es VB-n 4 találatot szerzett. Memphis Depay, a válogatott minden idők gólrekordere, ma már kissé háttérbe szorul, de még mindig veszélyes. Xavi Simons és Donyán Málen, ők ketten versenyeznek a jobb szélső posztért, mindkettő robbanékony futballista. Ronald Koeman tipikus felállása 4-3-3, ahol a két gyors szélső az egy-egy elleni helyzeteket keresi, a középpályások pedig szabadon merészkedhetnek fel a támadásokhoz.

0: Svédország. A legvalószínűtlenebb kijutás. Svédország kijutási útja az utóbbi évek egyik legdrámai kvalifikáció sztoria. A csapat a rendes UEFA selejtező csoportban egyetlen győzelmet sem aratott, így az utolsó helyen végzett. Ráadásul az edzőváltás, Jon Dahl Tomasson kirúgása, Graham Potter kinevezése is közben zajlott. A csapat mégis talpon maradt, mert a Nemzetek Ligájában elért eredményeik alapján bekerültek a rájátszásba. Ott aztán más Svédország jelent meg. Előbb 3-1-re verték Ukrajnát Valenciában, majd Stockholmban a döntő mérkőzésen egy 88. perces Gyökeres Viktor góllal 3-2-re győztek Lengyelországgal szemben. Potter és az Out of Body Experience. A mérkőzés után Graham Potter úgy nyilatkozott: nem tudom elemezni. Olyan volt, mint egy testen kívüli élmény. Néztem a gólt, az egész kispadon berobbant, és csak azt kérdeztem magamtól: tényleg itt vagyok? Ez az érzelmi pillanat szimbolizálja az egész svéd kijutást. Kulcsjátékosok. Viktor Gyökeres. 54 gólt szerzett az Arsenal előtt a Sporting Lisszabonban egy idényben, majd 63,5 millió fontért igazolt a londoni klubhoz. A rájátszásban hős szerepet töltött be. Ukrajna ellen mesterhármast szerzett, Lengyelország ellen pedig a döntő találatot lőtte. Alexander Isak. Gyors, technikailag nagyon képzett csatár, vele kapcsolatban Jonas Olsson, korábbi svéd válogatott játékos is megszólalt. Szerinte Isak és Gyökeres együtt a legjobb svéd csatárpáros Zlatan Ibrahimovic és Ljungberg kora óta. Dejan Kulusevski. Kreatív, labdavezető, a támadó középpályán és szélsőként egyaránt bevethető. Korábban csapatkapitányként is szerepelt. Érdekességek. Svédország az egyetlen VB csapat az F csoportban, amely szabályos selejtezőjét elveszítette, mégis részt vesz a tornán. A legjobb svéd VB eredmény az 1958-es ezüstérem hazai rendezésen, azt a döntőt Brazília Pelé vezérletével nyerte. Ha Isak és Gyökeres egyszerre van formában, Svédország bármely csoportot megnyerheti. De ha a potteri rendszer nem illeszkedik be gyorsan, visszaeshetnek a selejtezős formájukba. Ha pedig még jobban szeretnénk belelátni a svéd futballba, akkor érdemes felhívni egy kint légióskodó magyar játékost. Ő pedig nem más, mint a válogatott középpályása, Csongvai Áron, aki jelenleg az AIK Stockholmot erősíti.
1: Az biztos, hogy nagyon szeretik a focit, és nagyon követték a válogatottat. Elég nagy csalódáskeltés volt szerintem. Ugye a csoport kvalifikációs teljesítményük, ott szerintem sokkal többet várt az egész ország, de ugye azért mindenkiben benne volt, hogy ők ugye kapnak még egy esélyt ugye a pótselejtezővel, és azért ez, ahogy én tapasztaltam, főleg itt ugye a döntő meccsen, amit itt játszottak Stockholmba, ott azért az eléggé megmozgatta az embereket, és ugye az, hogy telt ház volt, de maga a városban is így egy kicsit ilyen fociláz volt, szóval azért így egy nagy mentés volt, és számukra, hogy kijutottak ugye a csoport utáni teljesítményük után, de hát most azért úgy érezhető volt, hogy nagyon boldogok az emberek.
0: És amit te is említettél, az, hogy telt ház volt, és ez a futballláz, ez megjelent az utcákon, ez alapesetben mennyire jellemző? Mert azért nyilván tudjuk azt, hogy inkább a téli sportágak, amik jobban érdeklik a svédeket.
1: Így van, az ugye a téli sportágak azok nagyon híresek itt, de ami számomra érdekes volt, hogy ugye a klubfutball az sokkal hát híresebb, meg sokkal több szurkoló jár a klubmeccsekre, mint mondjuk a válogatott meccsekre. Tehát, hogyha persze egy nagy válogatott érkezik hozzájuk, vagy valami nagyon komoly téttel bíró mérkőzés játszanak, mint ugye ez a pótselejtező, akkor azért teltház szokott lenni, viszont ezen kívül nem nagyon érdekli őket így a mondjuk egy barátságos mérkőzés a válogatottnak, az annyira nem kapja fel az érdeklődését az embereknek, mint sem mondjuk a klubfutball, ugye én is az egyik nagy csapatba játszok, ott azért rengetegen ki szoktak járni, de érdekes volt, hogy ugye most viszont tényleg teltház volt a városban is, az emberek látszott, hogy mezbe járnak már az utcákon is, meg a helyek is tele volt. Szóval azért most egyértelműen átérezte szerintem mindenki, hogy miért is játszanak.
0: Hogyha mondjuk magáról a futballról is beszélünk picit, akkor hogy látod, hogy mondjuk a svéd foci az mennyiben különbözik akár hasonlítjuk nyilván a magyarhoz, mert arról tudunk azért legközelebb beszélgetni. Tehát, hogy mekkora a különbség mondjuk a két foci között, gondoltunk itt akár mondjuk a meccsek színvonalára, edzésekre, tényleg bármi, amit szívesen elmondasz.
1: A maga a svéd bajnokságot, meg az itteni focit akarom hasonlítani az otthonihoz. Igazából én nekem, ami nagyon nagy különbség volt, az maga az intenzitásbeli különbség, meg az a váltás, amin át kellett nekem is mennem, és fel kellett vennem azt a ritmust, amit kint várt. Hogy mondjam, azért ez egy bőven nagyobb előrelépés volt számomra, amihez azért így hozzá kellett szoknom, viszont nem mondjuk egy akkora előrelépés, mint mondjuk a top-top bajnokságokban, tehát most túlságosan se akarom emelni, hogy akkor az intenzitás, de azért úgy megemelkedik a szint. Tehát maga a fizikális sebessége az egész játéknak, és ezáltal ugye a gondolkodásmód is, meg a gondolkodásnak a gyorsasága. Egy talán, hogyha valamilyen különbséget kell keresni a két bajnokság között. Ezen kívül igazából szerintem maga így az elszántsága az embereknek, amit mondtam is, hogy most nem is feltétlenül maga a szakmai részét nézve, hanem mennyire szenvedélyesek itt az emberek, és járnak meccsekre, és például nálunk is ugye több mint 30 ezeren szoktak lenni átlagban a mérkőzéseken, és ugyanúgy idegenbe is jönnek, tehát ez is egy olyan tapasztalat volt, és rendben van, hogy mondjuk mi egy nagyon nagy klub vagyunk egy Stockholmban, de több ilyen klub van, tehát nem csak mondjuk nálunk igaz ez, hanem azért egy jó pár klubban.
0: Ennek a fényében meg ugye pont az az érdekesség, hogy alapvetően inkább idegen légiósokra épít azért a svéd válogatott. Hogyha megnézzük, akkor a legtöbben a válogatottból azért, ahogyan beszéltük, mondjuk a Premier League-ben játszanak sokan, van, aki a La Liga-ba játszik ki Spanyolországban, és hát azért ritkán látni olyan játékost, aki mondjuk Svédországban játszik, és így be tud férni a válogatottba. Ez mondjuk mennyire beszédtémaként? Hogy jó lenne az, hogyha mondjuk több lenne, bocsánat, a hazai pálya, vagy a Svédországban futballozó játékos?
1: Igen, ez amúgy érdekes. Igazából erről amúgy sokat így nem hallottam, hogy mondjuk, nem tudom, otthon volt, ugye otthon szokott néha-néha téma lenni, hogy ugye mennyi játékos van az otthoni bajnokságban, mennyi a külföldiből. Erről én itt annyira persze most nem nagyon beszéltem szakértőkkel, meg nem tudom így a médiában erről emberekkel, hogy ez mennyire téma. De annyira nem beszéltem így, hogy ez nálunk mekkora kérdés. Inkább az számomra egyértelmű, hogy az biztos, hogy jelenleg a válogatottjuk az olyan játékosokból áll össze, akik azért mondjuk majdnem az összes játékos a top 5 bajnokságban játszik, akár rendszeresen is, akár ugye van egy jó pár játékosok a Premier League-ből is, és ugye pár játékos az, aki ténylegesen a svéd bajnokságból kerül oda. Például most talán a kezdő 11-ből, amit én most emlékszem náluk, talán ugye pont a mi kapusunk játszottak, mint a svéd bajnokságban játszó játékos, a többiek szerintem mind valamelyik nagy bajnokságnak a tagja. Szóval ami szerintem egyértelműen érdekes, hogy ezek a játékosok viszont szinte majdnem az összes itt nevelkedtek, és innen igazolnak valamelyik nagy bajnokságba. Tehát most nem néztem ennek utána, viszont azt mondom, hogy pár játékossal biztos így van, hogy azért a svéd utánpótlásból jönnek ki, és már akár a klubok a felnőtt debütálás után adják el őket, és úgy kerülnek ki a nagyobb bajnokságokba. Például a Yassin Ayari, aki ugye az egyik középes, aki most a Brightonba játszik, ő például pont az AIK-ba játszott korábban, és onnan került ki Angliába. És, de van, tehát több ilyen példa is van. Tehát nem az van, hogy mondjuk kikerülnek 10 pár évesen, és akkor ott nevelkednek, és ott nőnek fel, és akkor ott lesznek nagy játékosok, majd ugye visszakerülnek a svéd válogatottba, hanem maga a fiatalitás itt az nagyon komoly téma, és nagyon a piac nagyon érdekli is a fiatal svéd játékosokat.
0: Még arra lennék kíváncsi, hogy ugye ebbe a WBF csoportba Svédországon kívül még Japán, Hollandia és Tunézia került be. Ebből a négyesből melyik lehet az a két csapat szerinted mondjuk tippként, aki tovább juthat majd?
1: Hát szerintem olyan nem lesz, hogy egyértelmű. Egyértelműen ki fog tudni. Persze, hogyha úgy veszük elő viszonyt nézve, akkor talán a hollandok egy kicsit azért mégiscsak kiemelkednek ebből a csoportból. De ahogy így beszéltem itt, miután kijutottak a VB-re a svédek, ők azért így ezt egy nagyon nagy dolognak érték, már meg főleg ugye a csoport kvalifikáció után a teljesítményeket, aztán most azt mondták, hogy hát majd meglátják, hogy egyáltalán hogy fognak teljesíteni a csoportba. De én úgy gondolom, hogy ha a kerettük erősségét nézzük, meg a játékosok kvalitását, akkor szerintem még oda érhetnek akár egy második helyre, és tovább juthatnak a csoportból, de természetesen Ugye Japánról már tudjuk, hogy azért itt az elmúlt évek, vagy az elmúlt világbajnokságokon is már okozott egy jó pár meglepetést, és tudnak jó teljesítményt nyújtani. Szóval én úgy gondolom, hogy természetesen Tunéziát nem nézve, ők róluk annyit nem tudok. Szóval lehet, hogy ők is oda azt tudnak akár érni, de szerintem a svédek és a japánok Hollandia mögött köztük fog szerintem eldőlni ott a továbbítás.
0: Csongvai Áron szerint sem kérdés tehát, hogy a hollandok lesznek a csoport győztesei. De most következzék, a csoport azon tagja, amely már korábban többször is borsot tört a nagy válogatott a korra alá.

Japán. A kék szamuráj és a 8. egymást követő VB. Japán 2025 márciusában az ázsiai selejtező harmadik körének C csoportját torony magasan nyerve, 33-as gól különbséggel és 23 ponttal biztosította be a kijutást. Ez a válogatott számára zsinórban a 8. világbajnokság 1998 óta. Hajime Moriyasu szövetségi kapitány, akinek neve összefordult a 2022-es katari csodával, ismét irányítja a csapatot.

2022-es legenda, Németország és Spanyolország legyőzve. A 2022-es VB-n Japán beírta magát a futballtörténelembe. A csoportkörben legyőzte a négyszeres világbajnok Németországot és a kétszeres világbajnok Spanyolországot is. Spanyolország ellen 0-1-ről fordítottak, a döntő gól körüli labda pontos helyzetét csak a VAR erősítette meg, Mitoma visszafejlése végül épp bent maradt a vonalon. A nyolcad döntőben Horvátország ellen büntetőkkel estek ki, miután Dominik Livakovics 3 büntetőt is kivédett. Ez az eredmény illeszkedik a keserű japán mintába. A csapat 2002 óta negyedszer jutott be a legjobb 16 közé, de mindannyiszor ott búcsúzott. Kulcsjátékosok. Takefusa Kubo, a csapat kapitánya. 9 évesen a Barcelona La Masia akadémiája vette fel, és már akkor japán Messiként emlegette a sajtó. Ma a Real Sociedadban Spanyolország egyik legizgalmasabb futballistája. Kaoru Mitoma, Premier League szinten is bizonyított. A 2022-es Spanyolország elleni legendás gólról mindig ő jut a japán szurkolók eszébe. Wataru Endo, védekező középpályás, a középpályás blokk vezére, az egyensúly megteremtője. A taktika jellemzően 4-2-3-1, amely egyszerre ad defenzív stabilitást és támadó rugalmasságot a három mögöttes támadó középpályás révén. Érdekességek. Japán kizárólag európai klubban szereplő játékosokra támaszkodik. Szinte az egész keret külföldi bajnokságban szerepel. A csapatot a csoport legveszélyesebb sötétlovának tartják az elemzők. Képes meglepni Hollandiát és Svédországot is, ahogy 2022-ben Németországot és Spanyolországot meglepte.

Tunézia, a tökéletes afrikai selejtező. Tunézia az afrikai selejtező H-csoportját veretlenül a lehetséges 30 pontból 28 ponttal, és ami a legfigyelemre méltóbb, egyetlen kapott gól nélkül zárta le. 10 mérkőzésen 22-t szerzett, 0-t kapott. Ez az afrikai selejtező legjobb védekező száma volt. A selejtezőt lezáró 3-0-ás Namibia elleni győzelem szimbolikusan is pontot tett az afrikai kvalifikáció végére. Edzőváltás a VB előtt. A selejtezőt Sami Trabelsi vezette, akit aztán az Afrika Kupa 2026-os csoportkörös kieséses szereplése után leváltott a francia-tunéziai Sabri Lamouchi. Lamouchi, akinek szülei Tunéziából emigráltak, ő maga korábbi francia válogatott középpályás. 2026. januárjában vette át a posztot, és már a márciusi barátságos meccseknél első keretét is bemutatta. Kísérletező taktikát folytat. Több fiatal arcot hívott be, miközben néhány tapasztalt játékos nem szerepelt az első listán. Kulcsjátékosok. Eljes Kiri. A középpálya kulcsa labdaszerzésben, labdaelosztásban és szervezésben egyaránt megbízható. Hannibal Maibri. Fiatal, energikus középpályás, aki a selejtező záró meccsén is gólt szerzett. A jövő zászlós hajója. Rani Kedira. Nagy meglepetésként kapott behívót, miután 32 évesen állampolgárságot váltott. Bátyja, Sami Kedira, a 2014-es VB-n Németország bajnok csapatának tagja volt. VB múlt és a 2022-es pillanat. Tunéziának ez lesz a 7. VB szereplése. Az eddigi 6 alkalommal mindig a csoportkörben estek ki. A 2022-es katari tornán azonban egy emlékezetesebb pillanatot is hagytak maguk után. Legyőzték a csoportkör utolsó meccsén a háromszoros EB győztes és akkori VB ezüstérmes Franciaországot Wabi Kazri 58. perces szólógójával. A győzelem ellenére kiestek, mert Ausztrália megverte Dániát a másik meccsen. Kazri akkor kijelentette, hogy ez egy bittersweet érzés, ami azt jelenti, hogy le tudták győzni a legjobb csapatot, mégis hazamentek. A tunéziaiak 1978-ban az első VB szereplésükön Afrika nevében az első VB győzelmet is megszerezték. 3-1-re verték Mexikót.

0: az F jelű csoport csapatainak bemutatása után következzen szokás szerint Elpap István VB történelmi multidézése. A legutóbbi epizódban szó esett 1986-ról, amikor még véletlenül sem voltak olyan rémálmaink, hogy a következő 40 évben a magyar labdarúgó válogatott nem szerepel majd világbajnokságon. De ne is szaladjunk ennyire előre. Most a 90-es évek sikertelen magyar VB-selejtezőit idézzük fel.
1: Ki gondolta volna, hogy minimum 40 vagy inkább már 44 szűk esztendő kezdődik a magyar futballban az 1986-os mexikói világbajnokság után. A 90-es VB-s elejtezőinek ismét Mezei Györggyel futott neki a válogatott, de a soros bundabotrány, no meg egy máltai 2-2 elsöpörte a kapitányt, akit Bicskei Bertalan követett, ám végül nem csak a spanyolokat, hanem az íreket sem sikerült megelőzni, és lecsúsztunk Olaszországról. Aztán Amerikáról is. Az 1994-es selejtezőben a görögök és a szovjetek mellett nem ettünk meg sok sót, Jene Imrével és egy Izland elleni hazai verességgel nyitottunk, de a Steauával beggyőztes mester nem ebbe, hanem a görögök elleni ugyancsak hazai 0-1-be bukott bele. Jött Puskás Ferenc és két újabb vereség, majd Verebes József fel egy újabb, és csak csoportnegyedikek lettünk. A legközelebb még az 1998-as franciaországi világbajnokságon jártunk a kvalifikációhoz, ami azt jelenti, hogy a csoportból Csank Jánossal, az emlékezetes finnországi potya öngollal a második helyen tovább lépett még a csapat, bár ne tette volna, mert a jugoszlávok a pótselejtezőn az Üllői úton 7-et, Belgrádban 5-öt lőttek, és erről a VB-ről is sikerült lemaradnunk.
0: Elpap István világbajnoki történelmi multidézését hallhatták a 90-es évek sikertelen magyar VB-selejtezőiről. Még néhány záró gondolat erejéig térjünk vissza az F-jelű kvartetre. A csoport kimenetele nagy mértékben függ tehát attól, hogy Japán megismétli-e a 2022-es szintű teljesítményét, és hogy Svédország Potter alatt összeáll-e végre, vagy a selejtezős forma tovább tart. Japán, a sötét ló, kiszámíthatóan kiszámíthatatlan, és Hollandia vagy Svédország könnyen a 2022-es Németország-Spanyolország sorsára juthat. Svédország a legdrámaibb kiutással, de Iszák és gyökeres formájával az egyik legfélelmetesebb csatárduó a csoportban. Tunézia defenzíven rendkívül szervezett, tökéletes selejtezővel a háta mögött. Az F csoportban a legjobb mérkőzésük valószínűleg a Svédország vagy a Japán elleni lesz, ahol meglepetést okozhatnak. Végül, de messze nem utolsó sorban következzék a csoport favorit Hollandia, amely együttes továbbjutása szinte már előre borítékolható.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Highway Star, vagyis országúti csillag, erről énekel Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként egy 1972-es felvételen a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, no nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rock rajongók, a még ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét Ian Gillan. No de kikről lesz szó? A dél csillagairól, ahogy évtizedek óta hazai meccség után hirdeti a dal Münchenben, Stern des Südens.

0: Csillagok, akik a 70-es évek közepén uralták a kontinens fociát. A Bayern München 1974-ben a történelem egyetlen két meccses döntőjét követően az Atletico Madrid legyőzését ünnepelte, 1975-ben pedig a Leeds United-ét, és az 1975-76-os szezonnak is első számú esélyesként vágott neki. Igaz, ez Magyarországon csak a foci rajongókat villanyozta fel, a népsportot nem nagyon. Az 1976-os megdöntő napján a kommunista sport szaksajtó a következőket hozta a címlapján.
1: A KISZ 9. kongresszusáról jelentjük. A megvalósítás napjai következnek, mind a hétfő délelőtti szekció, mind pedig a hétfői és a keddi plenáris ülésen változatlanul fontos szerepet kapott az ifjúság sportra nevelésének kérdése. Kovács Ferenc, a Derekegyházi Aranykalász TS növénytermelője például azt javasolta, hogy a néprajzban járatosak fordítsanak figyelmet a régi népi játékok felkutatására, amelynek révén jelentősen gazdagodhatnának a fiatalok sportolási lehetőségei, mint ahogy a kongresszus határozataiban is külön fejezet foglalkozik a kérdéssel a jövő feladataival.

0: Hát ezt lehetett olvasni a Népsport cím oldalán 1976. május 12-én szerdán, a megdöntő napján, amikor Magyarország összes foci rajongója már remegve várta ezt a napot, hiszen abban az évben 4 minőségi foci meccs megtekintésére volt lehetőségünk az 1 TV rendszerben. Láthattuk az EB 4 csapatos végjátékának egyik elődöntőjét, a döntőjét, a keg finálét, ezen már egyébként túl voltunk, és ezen megdöntőt. Pedig ezen a napon nem csak a nagy Bayern és a reménykedő kihívó Szen egy ilyen találkozója volt izgalmas egy magyar szurkolónak, hanem a játékvezetői hármas is. A meccset ugyanis az olimpiai bajnok és Beck elődöntős focistából lett klasszis bíró Palotai Károly vezette, Münch György és Tátrai László asszisztálásával. De hát hol voltak ők Kovács Ferenchez, a derekegyházi aranykalásztéhez, növénytermelőjéhez? Sajnos a magyar bírók hamar főszerepbe kerültek, de előtte a valódi főszereplőkről. Mai ésszel szinte felfoghatatlan, hogy a Bayern kezdőjében szereplő 11 focista közül 7 egy évvel és 2 évvel korábban is kezdett a Beck döntőben. Nevezetesen Maier, Schwarzenberg, Beckenbauer, Roth, Kapellmann, Hönes és Müller. Hát szerették arrafelé annak idején az állandóságot, mármint összeállítás terén. Viszont a két egymást követő évben Európa legjobbjának bizonyuló csapat a saját hazájában nem lett proféta. A Bundesligát 1975-ben a Borussia Mönchengladbach nyerte, a Bayern 10. lett. Addig soha nem nyert Becket saját pontvadászatában ennél rosszabbul teljesítő gárda, és ezzel a München saját magával szúrt ki. Ugyanis Európában 31 bajnokság volt akkortájt, és ha a Beck győztes otthon aranyérmes, akkor csak ő indulhat a hazájából, és erőnyerőként rögtön a legjobb 16 között csatlakozhat a bajnokok mezőnyéhez. Így állt a Bayern München egy évvel korábban, és akkor csak 3 pár harcot kellett nyernie a döntőig. Az 1975-76-os kiírásban viszont 4-et. Igaz, a plusz párharc nem okozhatott neki gondot, a legjobb 16-ért a totál amatőr luxemburgi Jeunesse Egyset 8-1-es összesítése búcsúztatta. Ott a Malmö ellen már szorosabb eredmény alakult ki, Svédországban 1-0-ás hazai siker, Németországban 2-0-ás hazai. Aztán a negyed döntőben sokkal simább, egy sokkal jobb csapat ellen. Az újpesti Dózsát 6-5-ös összesítése kiütő Benfica ellen 5-1-re nyert otthon a Bayern, és jöhetett az azóta is tartó nagy-nagy Real Madrid-Bayern München rivalizálás első fejezete. Madridban 1-1 lett, majd Münchenben 2 Gerd Müller góllal 2-0. Azon a meccsen a madridiaknál játszott a lázadó Paul Breitner, aki 1974-ben még a Bayernnel nyert Becket. A francia bajnok Saint-Étienne útja nagyjából hasonlóan volt nehéz. A dán Köbenhamns boltklub ellen sima továbbjutása 32 között, a skót Rangers ellen is 2-ös győzelem. A kekket egy évvel korábban a Ferencváros ellen megnyerő és már komoly potenciált mutató Dinamo Kiev ellen kemény párharc 3-0-val és 0-2-vel, majd a holland PSV-vel szemben az elődöntőben 1-0-ás összesítés. Így került sor 1976. május 12-én Glasgow-ban a Bayern München Saint-Étienne döntőre. Már szóba került, hogy a német gárda kezdőcsapatában 7 olyan focista volt, aki 1 és 2 évvel korábban is kezdett a Beck döntőben. És a változásokkal sem gyengült a Bayern. Ugyanis végig pályán volt ezúttal egy Karl-Heinz Rummenigge nevű fiatalember, aki később világsztár lett. Többek között aranylabdás is, így aztán a nem sűrűn előforduló esetet láthattuk a müncheni sztárcsapatnál. 3 olyan focistája volt a pályán, aki megkapta az aranylabdát. Beckenbauer, Müller és Rummenigge. Közülük Müller a Hampden Parkban már az első támadás után a franciák kapujába juttatta a labdát, ám Tátrai László partjelző intésére Palotai lest ítélt. Az eset visszanézését követően kijelenthető, sajnos hibásan. Akkor még nem volt videóbíró, milyen sokáig nem volt, úgyhogy 0-0-ról folytatódott a meccs. És Müller, aki 2-t vágott a 74-es döntőben, 1-et a 75-ösben, ezúttal hivatalosan nem iratkozhatott fel a góllövő listára. Viszont feliratkozott egy szürke ember. De a gól felidézése előtt kerüljön szóba, hogy az egy évvel korábbi döntőhöz hasonlóan a Bayern ezúttal sem dominált, sőt a franciák két kapufát is elértek az első félidőben. Aztán ami az 1975-ös döntőben a 71. percben következett be, az most az 57-ben. Ekkor a francia csapatjátékos a Piazza szabálytalanul akasztotta Müllert. A kaputól mintegy 22 méternyire megítélt szabadrugásból Beckenbauer legurította a labdát Rothnak, és ő nagy erejű lövéssel vette célba Csurkovics kapuját, a labda az egyik védőn irányt változtatva vágódott a hálóba. Ezzel a lövéssel nyerte meg zsinórban harmadszor a Becket a Bayern München. 1974-ben az egyik verőlegény, Katze Schwarzenbeck lőtt sorsdöntő gólt a döntőben, 1976-ban a másik, Franz Roth. De ki is ez a Franz Roth?
1: Először is nem Franz, hanem Bule. Jó, Franznak anyakönyvezték a háború után, de ahogy Müllert sem hívta senki Gerhardnak, Hönes sem Ulrichnak, vagy Mayert sem Josefnek, így nem hívta Rothot sem Franznak, hanem Bulénak, Bikának. Roth 1946-ban született, vagyis két évvel fiatalabb, mint Sepp Maier, és egyet született később, mint Beckenbauer, valamint Gerd Müller. Ennyivel később is mutatkozott be a Bayern felnőtt csapatában, mint az említettek. 1966-ban ő még nem volt tagja annak a Bayernnek, amely megnyerte a német kupát. Az első kupagyőztesek Európa kupája meccsen viszont már ott volt Roth, és azonnal be is írta magát a klub történelem könyvébe, ugyanis ő szerezte a Bayern első keggólját. 1966. szeptember 28-án Eperjesen ő tüntette el a csehszlovák Tatrán előnyét, és alakította ki az 1-1-es végeredményt. A visszavágón a Bayern 3-2-re nyert, majd a Shamrock Rovers, a Rapid Wien és a Standard Liège búcsúztatása után döntőt játszhatott. Ott a skót Rangers ellen 90 perc nem hozott gólt, így a hosszabbításra maradt a döntés. Ekkor írta be magát másodszor a klub történetében Roth. A 109. percben Kullmann hosszú passzánál a hátvéd McKinnon mögül kibújva, Martin kapust megelőzve a hálóba emelte a labdát, és megszerezte a döntő egyetlen gólját. Keretbe foglalta a sorozatot, ugyanis a Bayern első és utolsó gólját ő lőtte az 1966-67-es kekben, pedig neki egyáltalán nem a gólszerzés volt a feladata. Mind a 4-2-4-es, mind később a 4-3-3-as szisztémában ő volt a középpálya verő embere. Tóth András, aki az újpesti Dózsa csapatával a 74-es bek elődöntőben került szembe vele, így emlékszik az akkori Bayern védekezésére. Ha valaki megpróbált a Bayern kapuja közelébe kerülni, annak előbb a középpályán Bulleróton kellett valahogy keresztül vergődnie. Ha ez ritkán sikerült, akkor a félholt játékos biztos, hogy Schwarzenbeck hatástalanította. Aztán utóbbi odapasszolta a labdát Beckenbauernek, aki fölényesen császári eleganciával indította a támadást. 1966-tól 1977-ig 11 szezonon keresztül játszott együtt a Beckenbauer, Schwarzenbeck, Roth trió, és a legritkább esetben hiányzott közülük valaki. Ha Beckenbauer volt a császár, Schwarzenbeck a testőre, akkor talán Roth lehetett a védelmi miniszter. A világklasszis csapattárs Uli Hoeneß az edzéseken rendszeresen válvédőt viselt, mert félt a Roth-tal való összecsapásoktól. Azt mondta, hogy vele egy edzés az életben maradásért vívott harc volt. Akkor csodálkozunk, ha az ellenfelek is úgy emlékeznek rá, mint Tóth András. Roth 1969-ben először lett bajnok a Bundesligában, és 1969-ben a Bayern történetének első bajnokcsapatok Európa kupája meccsén gólt szerzett. Igaz, csak 2-0-ra alakította az állást, Breninger találata után. 1975-ben a Leeds elleni bekdöntőben a sokáig védekezésre kényszerített Bayern a 71. percben úgy szerzett vezetést, hogy egy gyors ellentámadás után Roth kilőtte a hosszú sarkot. Ekkor iratta be harmadszor is aranybetűkkel a nevét a Bayern történelem könyvébe. Egy évvel később pedig negyedszer is, amikor a bekdöntő egyetlen gólját ő lőtte. Két bek és egy keggyőzelmet köszönhet góljainak a Bayern München. Ettől volt óriási a 70-es évek Bayernje. Ha a 6-7 világsztár nem döntött, akkor jött a bika. 1978-ban 12 idény után hajtott a Bayern, ezt követően már csak levezetett, nem lett sem edző, sem sportvezető. Nyugdíjba vonulásáig egy sportboltot vezetett a fiával. Bullerót egyébként a Keg diadal után 1967. október 7-én bemutatkozhatott a német válogatottban is, a Jugoszlávia elleni Európa-bajnoki selejtezőn. Majd 1970-ben még három barátságos találkozón kapott lehetőséget. A világbajnokság előtt Románia ellen szerepelhetett csereként, majd utána Görögország ellen, szintén csereként. Jugoszlávia ellen 90 percet játszott. A világbajnokságra nem nevezték. Soha. Négy mérkőzésen összesen 280 perc jutott neki nemzeti mezben.
0: Ez utóbbi ismeretében kimondható, hogy Franz Roth nem volt a labdarúgás történetének meghatározó alakja? Tulajdonképpen igen. Ám az a négy gól, amiről szó volt, olyan magasságba emeli őt, ahová kevesen jutottak ebben a sportban. Ha ő nincs, lehet, hogy ma kettővel kevesebb Beck BL címe lenne a Bayernnek. Mert a 76-os döntőt is az ő góljával nyerték meg a müncheni csillagok, és ezzel bukott el a Szenetien. Igaz, néhány nappal később a Képesport a visszatekintő cikkének a következő címet adta. Nincs vesztese Glasgow-nak. Hát ezzel már nyilván akkor is lehetett vitatkozni, de az azóta eltelt fél évszázad bizonyítja, a vesztes bizony nagyon sokat bukott. Körülbelül annyit, mint amennyit a magyar labdarúgó válogatott 54-ben. Mert a 76-os döntőt elveszítő Szenetien ugyanúgy a közelébe sem jutott soha többé, és alig ha fog bármikor is a legrangosabb európai foci klub trófea felemelésének, ahogy a magyar válogatott sem fog soha VB-t nyerni. Viszont a párhuzam ott sántít, hogy az 54-es VB döntőben az esélyes bukott el, míg erről a francia csapat esetében a legjobb indulattal sem lehetett beszélni 1976-ban. Körülbelül annyi esélye volt, mint a magyar válogatottnak a másik VB döntőjében 1938-ban. Viszont van ennek az 1976-os Képesport cikknek egy érdekes mondata.
1: Franz Beckenbauer, a Bayern csapatkapitánya arra a kérdésre, hogy meddig tudnak még az európai élvonalban maradni, kijelentette: ha nem jön közbe sérülés és egy-két fiatalunk nem áll meg a fejlődésben, akkor talán még egy évig.
0: A császár jósnak is tökéletes volt. Tudta, látta, érezte, ez a sikersztori ott 1976. május 12-én a végéhez közelített. Volt még benne egy Belo Horizonte elleni diadal az év végén az Interkontinentális Kupa, a mai klub VB döntőjében, ám a következő Beckben a negyed döntő jelentette a Bayern számára a végállomást. Viszont az ágáról egy másik német csapat a döntőig menetelt. Erről lesz szó holnap, ugyanilyenkor. Tartsanak akkor is velünk!
2: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 22. részében az 1976-1977-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. Első bálozók döntőjét láthatta a Római Olimpiai Stadion több mint 50 ezres közönsége. Ám mielőtt bemutatnánk, hogy ki lett a győztes, idézzük fel a szezon legfontosabb történéseit. A sorozatot 32 csapat kezdte el, köztük a magyar bajnok Ferencváros. Az NSK volt az egyetlen, amelyet két együttes képviselt, a címvédő Bayern München mellett a német bajnokság győztese a Borussia Mönchengladbach indulhatott el. A Ferencváros az első körben a luxemburgi bajnokot kapta, és meggyőző játékkal 11-3-as összesítéssel továbbított. A folytatásban a Dinamo Dresda következett, és ugyan hazai pályán Onhaus Tibor góljával sikerült előnybe kerülni, a visszavágón az NDK bajnoka 4-0-ra nyert, ezzel kiütötte a Ferencvárost. A magyar csapat a legjobb 16 között fejezte be a szereplését. Ami a döntőt illeti, végül a Liverpool és a Borussia Mönchengladbach jutott el idáig, két olyan csapat, amely korábban még nem játszhatott a trófáért. Ennek a két együttesnek 1977-ben minden út Rómába vezetett. A Liverpool az első fordulóban az északír Crusaders ellen 7-0-ás összesítéssel ment tovább, majd jött a Trabzonspor, az idegenbeli 1-0-ás vereség után hazai pályán 3-0-ás angol siker, ezzel meglett a negyed döntőbe jutás. A legjobb 8 között a Szentetien is 1-0-ra nyert az első felvonást, de a visszavágón a Liverpool 3-1-el zárt, így ezúttal is a Bob Paisley által irányított csapat jutott tovább. Az elődöntőben a Zürich ellen nagyon magabiztosan játszottak az angolok, 6-1-es összesítéssel váltották meg a helyüket a római döntőre. A másik ágon a Borussia Mönchengladbach útja még ennél is izgalmasabb volt, az Austria Vienna ellen az 1-0-ra elveszített bécsi mérkőzés után 3-0-ra nyugatnémetek nyertek a visszavágón. A második körben a Torino jött, a 2-1-es idegenbeli siker után a visszavágón nem született gól. A negyed döntőben a korábban a Real Madridot búcsúztató Club Brugge ellen a hazai első mérkőzésen 2-0-ás hátrányból egyenlített a Gladbach, a visszavágott Wilfried Hans döntött el a 84. percben. Az elődöntőben a Dinamo Kiev hiába szerzett 1-0-ás előnyt az első mérkőzésen, a visszavágón Bonhoff és Wittkamp góljának köszönhetően 2-0-ra nyert a Bundesliga bajnoka, és története során először bejutott a döntőbe.

0: Igazán különlegesnek ígérkezett 1977. május 25-e, hiszen az első megdöntőre készülő Róma a szintén első bálozó Liverpool és Borussia Mönchengladbach szurkolóit fogadta. Az előzetes várakozásokról így írt a Népsport kiküldött tudósítója, Varga Béla.
1: Új győztest avatnak. Ritka esetnek lehetünk szemtanúi szerdán este a római olimpiai stadionban, a televízió nyilvánvalóan több milliós közönségével együtt. Az olasz főváros híres pályája első alkalommal ad otthont a labdarúgó BEK döntőjének, ahol ráadásul mindkét csapat első alkalommal szerepel, méghozzá a hazai bajnoki cím birtokában. A Liverpool együttese és a Borussia Mönchengladbach csapata a döntő két résztvevője a legerősebbnek tartott európai labdarúgó bajnokságokban ismételt, őrizte meg Angliában, illetve az NSK-ban a tavaly kivívott bajnoki címet. A Liverpool lényegében kissé megtépázott babérokkal érkezett az örök városba, Paisley fiainak nagy álma a triplázás ugyanis már nem válhat valóra. Az angol bajnokság megnyerése után az angol kupa szombati döntőjében balszerencsés vereséget szenvedett csapat a BEK megnyerésével akar vigasztalódni, és szeretné a Manchester United 1968-beli emlékezet és diadala után majdnem egy évtizeddel elvinni a kupát a ködös Albionba. A döntő Keegan nagy mérkőzésének ígérkezik, hiszen a sokszoros válogatott csatár a hírek szerint mindenképpen távozik Angliából. A Bayern München, a Real Madrid és a keggyőztes Hamburg fut érte versenyt. Még nem tudni, melyik csapat ígér többet érte, hiszen nyilvánvalóan oda szerződik majd. A Mönchengladbach csapatát és főleg Lattek edzőt elsősorban a becsvágy fűti a döntőben. Szombaton a Bayern otthonában a müncheni olimpiai stadionban kivívott döntetlennel biztosították be bajnoki címüket, és most a BEK-ben is át akarják venni a bajoroktól a stafétabotot. Ez szívügy a Lattek mesternek, aki egyébként 1974-ben Beckenbauerék első BEK győzelme alkalmával a Bayern München kispadján ült, ahonnan később a császár közbeavatkozása nyomán kellett távoznia. Robert Wurz, a mérkőzés francia bírája, szerda este fúj sípjába, hogy jelt adjon a 22. BEK-döntő kezdésére. Az összeállításokban még egy-egy kérdőjel akad, Tosák, illetve Henkes játék a kérdéses.

0: A találkozott végül 3-1-re Liverpool nyerte, amely 1968 után vitte újra Angliába a legragosabb nemzetközi kupasorozat trófáját. A Mönchengladbach egyetlen gólját az év végén aranylabdával díjazott Alan Simons lőtte. A találkozó tudósítását így írta meg a Népsport.
1: Liverpool Mönchengladbach 3-1, a fél időben 1-0. Sorozatos angol támadások után a 12. percben Keegan 16 méterről pörgetett a bal felső sarokra. Kneipp azonban a léc alá tartó labdát nagy bravúrral szögletre ütötte. A 20. percben az előretörő Bonhoff 25 méterről lőtt, Clemens későn vetődött, már verve volt, de a labda a jobb oldali kapufáról kipattant a mezőnybe. A 28. percben megszerezte a vezetést a Liverpool. Highway a jobb oldalról indulva két csel után szöktette a jobb összekötő helyén betörő McDermottot, a bal szélső 12 méterről a kiinduló és vetődő Kneipp mellett a jobb sarokba helyezett. 1-0. A félidő hátralévő részében változatlanul az angolok voltak fölényben. A szünet után az angolok beálltak védekezni, és ezt a nyugat-németek gyorsan ki is használták. Az 52. percben Case hibázott, Simonsenhez adta a labdát. A jobb szélső a bal összekötő helyéről 14 méterről védhetetlenül lőtt a bal felső sarokba. 1-1. A 60. percben Bonhoff átadásával Simonsen futott el a jobb szélen, középre ívelt, Stilike már csak a kapussal állt szemben, de 12 méterről Clemensbe lőtte a labdát. A 65. percben Highway szögletét Smith 7 méterről fejelte a jobb felső sarokba. 2-1. A 82. percben Keegan tört be a 16-osra, Fox felvágta, 11-es. A büntetőt Neil a balra mozduló Kneipp mellett a jobb alsó sarokba lőtte. 3-1. Talán a nagy hőség miatt is az első fél időben nem alakult ki igazán jó játék. Jobbára csak a küzdelem folyt a pályán, és a nagy taktikai harc. Az angolok később magukhoz ragadták a kezdeményezést, sokat támadtak, rákényszerítették játék stílusukat ellenfelükre. A Mönchengladbach játékában nyomait sem lehetett felfedezni a korszerűségnek. Megszállták saját térfelüket, kényelmesen adogattak, alig jutottak el az angolok kapujáig. Szünet után alapvetően megváltozott a helyzet, az angolok eleinte visszahúzódtak, a Mönchengladbach pedig fergeteges támadásokba kezdett. Egy-egy után a nagy helyzetből a vezetést is megszerezhette volna. Élvezetes, nagyremú fordulatokban gazdag volt a játék. Az angolok a hajrában újítani tudtak, energikusabbnak, gyorsabbnak, harcosabbnak bizonyultak, így teljesen megérdemelten nyerték meg a beket. A Liverpoolban mindenki kitett magáért, míg a Mönchengladbach együttesében Bonhoff, Fox, Stilike és Simonsen játszott jól. Gólszerzők. McDermott a 28. percben, Simonsen az 52. percben, Smith a 65. percben, Neil 11-esből a 82. percben.

Különleges döntő volt az 1977-es, hiszen a sorozat 70 éve íródó történetében mindössze 6-szor fordult elő az, hogy a finálé mindkét résztvevője először küzdje meg a trófáért. Természetesen ilyen volt az első 1956-os idényt lezáró mérkőzés, ezen kívül 1961-ben, 1974-ben, 1977-ben, 1979-ben és 1991-ben történt még hasonló. További érdekesség, hogy ugyan a Ferencváros a második körben kiesett, köszönhetően az első fordulóban aratott kiütéses győzelmeknek, Nyilasi Tibor a maga négy találatával a góllövőlista harmadik helyén zárt, jó néhány másik labdarúgóval közösen. A Borussia Mönchengladbach 1977 óta vár arra, hogy újra döntőbe jusson, a Liverpoolnak viszont ennél jóval kevesebb idő alatt sikerült megismételni a teljesítményét. Az angolok számára ez egy meghatározó időszak kezdete volt, hiszen 1982-ig minden évben a Szigetországba vándorolt a legrangosabb nemzetközi trófa. De ez már a sorozatunk következő részeinek a története. A bajnok csapatok Európa kupája és a bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 23. részében az 1977-1978-as idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Wembley stadionban rendezték, több mint 90 ezer néző előtt. A címvédő mellett egy olyan belga csapat játszhatott a trófáért, amelyben egy korábban diszidáló magyar futballista is szerepelt. Az ő története egészen különleges, de mielőtt ezt felidéznénk, vegyük át, hogyan kezdődött a kupa ezen kiírása. A sorozatot 31 csapat kezdte el, hazánkat a bajnoki címvédő Vasas képviselte. Érdekesség, hogy az angyalföldiek 1977-ben szerezték legutóbbi aranyérmüket az NB1-ben, így értelemszerűen azóta nem is szerepeltek a BEC-ben vagy a BL-ben. Az igaz, hogy ez a menetelés sem tartott túl sokáig. Az első fordulóban az előző kiírásban döntőig jutó Borussia Mönchengladbach ellen egy 3-0-ás vereség, majd egy 1-1-es döntet lejött össze, így a nyugatnémetek jutottak tovább. A magyar csapat egyetlen gólját Izsó Ignác szerezte.

A döntőbe végül a Liverpool és a Bruges együttese jutott be. A Beck címvédője kiemeltként az első fordulóban nem lépett pályára, a legjobb 16 között a Dinamo Dresden ellen 6-3-as összesítéssel zárt, a legjobb 8 között a Benficát is 2-es győzelemmel búcsúztatta, majd az elődöntőben jöhetett az egy évvel korábbi finálé megismétlése. A korábban a vasast is kiejtő Borussia Mönchengladbach hazai környezetben 2-1-re nyert, a visszavágó végén viszont az angolok ünnepelhettek a 3-0-es sikernek köszönhetően. A Gladbach nem tudott revansot venni a BL döntős vereségért, a Liverpool pedig ismét bejutott a fináléba. Még egyszer újra elültetett. A másik ágról nagy meglepetésre a belga Bruges érkezett, ami az első fordulóban a Finn Kuopio ellen 9-2-es összesítéssel zárt. A második körben a Panathinaikos elleni 2-0-es siker után a visszavágón az 1-0-as vereség is belefért. A negyeddöntő izgalmas párharcot hozott, az Atletico Madrid ellen hazai pályán 2-0-val zártak a belgák. A visszavágón az Atletico ugyan 2-0-ra is vezetett, végül a belgák csak 3-2-re kaptak ki, ezzel a Bruges jutott tovább. Az elődöntő is kiélezett volt a Juventus ellen. Torinóban az olaszok nyertek, Betega a 86. percben volt eredményes. A visszavágón Bastens a 3. percben betalált, végül a hosszabbítás döntött, a belga klub a 116. percben harcolta ki a döntőbe jutást. A finálé helyszíne a Wembley Stadion volt, amely korábban már 3-szor fogadta a kontinens legjobb labdarúgóit.

0: A mérkőzésnek ráadásul egy magyar szereplője is volt, hiszen Kü Lajos a belgák színeiben futballozott. Az ő története egészen különleges. Kü sokáig a Ferencvárost erősítette, ám megromlott a viszonya a vezetőséggel, a Vasashoz igazolt, de nem sokkal később onnan is távoznia kellett. Végül 1977-ben Szabadkán keresztül Olaszországba disszidált. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől egy éves eltiltást kapott, amely 1978-ban járt le. Ekkoriban már a Bruges labdarúgója volt, és éppen a BEC-döntő előtt mutatkozott be új csapatában. A korabeli magyar sajtó természetesen nem tekintett túlzott a jó szívvel Kü Lajos sikereire, a mérkőzés előtti felvezetőben például a nevét sem írták le. Boros Dezső írását hallják.
1: Keddi kérdésünk. A Liverpool vagy a Bruges? Válaszol Leslie Vernon, londoni tudósítónk. A néhány héttel ezelőtti angol-brazil válogatott mérkőzésen Milan Mijanovic, a Real Madrid volt jugoszláv edzője is itt volt Londonban. Szívélyes ember lévén örömmel állt a sajtó rendelkezésére, és miután a VB témát kimerítettük, meglepetésünkre az angol sportsajtót kezdte bírálni. A Liverpool szenzációs együttes, de itt a szakírók Angliában lebecsülik. Szerintem, ha ez az együttes indulhatna a közelgő világbajnokságon, az első három között végezne. Ekkor a dicséret talán túlzás, de igaz, hogy az angliai vörös ördögök tudását, képességeit elismerjük, bár nem nagyon rajongunk értük. A Liverpool más felfogásban játszik a hazai mérkőzéseken, mint a nemzetközi találkozókon. Szigorú 4-4-2-es hadrendjük, lesz taktikájuk, állandó gyors, de egysikú, kissé gépies, unalmas, mondhatnám, egyhangúan tökéletes benyomás kelt. Ugyanez az együttes viszont tavaly Rómában a Borussia Mönchengladbach ellen a döntőn bennünket is meglepett játékintelligenciájával. Kigenék képesek voltak előbb lassítani a mérkőzés iramát, majd változtatni rajta, amikor erre szükség volt. A középpályás négyes itthon főleg az ellenfél méregfogának kihúzásával van elfoglalva. A BEC mérkőzéseken viszont ragyogóan vált, nagyszerűen helyezkedik, rendkívül gólveszélyes. Lásd megdermott gólját Rómában, Kennedy és Kész gólját a nyugatnémetek elleni elődöntőben. Ami szintén csodálatos, az együttes könnyedén tudja pótolni kulcsembereit. Amikor Birk Shankly visszavonult, mindenki azt gondolta, hogy a csapat szívét is magával vitte. Erre a marsalbotot átvevő Priestley sikeresebbnek mondható korszakot nyitott meg az együttes történetében. Amikor Keegan és Toshack máshová szerződött, akkor a nagytudású Deglish és a feljavult Falkland személyében szintén zökkenés nélkül akadt utánpótlás. Most a Bruges elleni döntő előtt Smith sérült, de a helyére beugró Hansen semmivel sem gyengébb. Callaghan felett már eljárt az idő, de utódja a skót válogatott Sørensen nagyszerű játék előtt képvisel, és észre sem lehet venni az öreg róka hiányát. Hughes pedig kihúzódott a bal hátvéd helyére, és másodvirágzását éli. Hangway játéka kétséges a belgák ellen. Ha nem épül fel, akkor az előbb említett kettős fogja alkotni a támadósort a Wembleyben, ahol egyébként a Liverpool játékosai olyan gyakran fordultak már meg az utóbbi pár évben, hogy ezt a pályát második otthonuknak is tekintik. A Bruges ezzel szemben félve ideges hangulatban érkezett a fővárosba. Kolsz az egyik kitűnő játékosuk nyíltan bevallotta, hogy tartanak a közönségtől, a pálya számukra szokatlan talajától, a Liverpool fizikailag erős játékától. A liverpooliak nem állnak meg 90 percig, 11 tankkal állunk szemben a pályán majd szerdán, mondta. Jó, hogy nem fél a labdaszedőktől. A belga bajnokcsapat tagjai tehát nagyon tisztelik az angolokat, és azt is emlegetik, hogy BEC-döntőn hazai pályán, a Liverpool számára ez esetben a Wembley feltétlenül hazai pályának számít, még sosem kapott ki egyetlen csapat sem. És az is csak egyszer fordult elő, hogy a címvédő, amelyik a következő évben a döntőbe került, vereséget szenvedett. Viszont ez éppen a Wembley stadionban történt, amikor a Milan megverte a Benfica együttesét. A belgáknál Lekens játék a kérdéses, Corent nem jött el a csapattal, és Lambert lába gipszben volt még a múlt héten. Viszont Jensen kapus, Krieger, az osztrák középhátvéd, és a 24 éves Van der Eyken jó formában van. Ernst Hampel személyében ravasz, tapasztalt szakember irányítja a csapatot. A Bruges játékerejére jellemző, hogy a kegdöntőben nagyszerű teljesítmény nyújtott Anderlecht előtt nyerte meg a bajnoki címet, imár harmadszor, és a BEC elődöntőben kiverte a Juventus együttesét. Biztos, hogy komoly ellenfele lesz az angol csapatnak. Mindenki biztosra veszi, hogy győzünk, mondta Emily Hughes, a csapatkapitány. Ezt nem szeretem. Tavaly jobb helyzetben voltunk, amikor a Mönchengladbach volt az esélyes, de mi sosem megyünk nagy mellénnyel a pályára. Különösen nem egy ilyen fontos mérkőzésen. A hangorkán ugyan a Liverpoolt segíti. A futballmérkőzések eredményei azonban a zöldgyepen és nem a lelátón dőlnek el. Az angol csapat utoljára 3-2-re szerencsésen győzte le a Bruges együttesét, az Ölfokupa döntő hazai mérkőzésén, aztán 1-1-et bekkelt ki Belgiumban. Azóta az erőviszonyok mérlege talán kissé a Liverpool javára billent, mert a belgák nem tudták megtalálni a Kölnbe távozott Van Gaal utódját. Csatársoruk nélküle nem túlságosan ütőképes. Itt sokan 3-4 gólos Liverpool győzelmet jósolnak. Ez túlzott derülátás, de én is úgy érzem, hogy ez a kiváló együttes másodszor is rávéseti majd a Beckerlegre a nevét. És ezzel új csúcsot ér el az angol labdarúgás történelmében.

0: A találkozót több mint 90 ezer néző előtt játszották a Wembley stadionban. Végül egyetlen gól született, Dalglish volt eredményes, így a Liverpool megvédte a címét. A Népsport tudósítóját ezúttal sem vádolhatták azzal, hogy elfogult lett volna Kül Lajossal, az egyetlen helyzetét megemlítették, de több betűt nem írtak róla. A mérkőzés krónikáját így foglalt össze a Népsport.
1: Liverpool Bruges 1-0, a félidőben 0-0. Londonban óriási érdeklődés előzte meg a Beck 1977-78 évi döntőjét. Már órákkal a mérkőzés kezdete előtt szurkolók ezrei népesítették be a Wembley stadion lelátóit. Sokan jöttek Belgiumból is, de természetesen hazaiak voltak túlsúlyban, és a mérkőzés kezdetéig énekléssel, verseléssel ütötték el az időt. A kezdés előtt zsúfolásig megtelt a nézőtér, közel 100 000 néző üdvrivalgása közben a holland játékvezető vezérletével vonultak pályára a sérülések miatt tartalékos együttesek. Az angolok lendültek támadásba, Jensen merész vetődéssel tisztázott Dalglish elől. A kapuson áteső csatár megrúgta ellenfelét, aki ápolásra szorult. Hosszú percekig a vendégcsapat tér felén folyt a játék, különös izgalom az első negyed órában nem adódott. A 15. percben Kassé remekül tört be a kapu előterébe, de beadásába bele tudtak lépni a védők. Egy perc múlva Jensen mellé ütött egy beadást, de a labda szerencsére elcsúszott McDermott feje mellett. A 22. percben Ferkluk beadása okozott izgalmat, de ezúttal is tisztázni tudtak a belgák. A 26. percben McDermott adott be a jobb oldalról, a spárgázó Krieger lábán felpattant a labda, Kennedy a balösszekötő helyén 7 méterről egyből lőtt, de a labda keresztbe elzúgott a kapu előtt. Ez egy nagy helyzet volt. Továbbra is az angolok rohamoztak, Dalglish és Krieger üggyel bajjal tisztázott a 35. percben. A félidő hajrájában is a Liverpool rohamozott, Kassé szabadrugását ütötte ki Jensen, majd Sonnes kapáslövése jutott a léc fölé. A 39. percben kűfejelt a kapu fölé. Jól védekeztek a brüzsiek, és az angol szurkolók nem kis bosszúságára sűrűn állították lesre a hazaiakat. A 42. percben Ferkrug óriási helyzetben 6 méterről vetődő Jensenbe vágta a labdát. Egy perc múlva az előretörő Harrison fejesét ütötte kapu fölé a belgák kapuvédője. A 45. percben Lekens a nyakánál fogva rántotta vissza a kapura törő Ferklugot, a játékvezető azonban nem vette észre az esetet. A szünet után is hasonló volt a játékképe, az angolok rohamoztak, a belgák védekeztek és ellentámadásokkal kísérleteztek. A 64. percben góllá érett az angol fölény. Sonnes a 16-osnál kitűnő labdával ugratta ki a jobb összekötő helyén Dalglisht, aki 7 méterről a vetődő Jensen mellett ügyesen emelt a kapu jobb sarkába. 1-0. A gól sem paprikázta fel a belgákat, továbbra is a védekező taktikát választották. A 68. percben növelhette volna előnyét a Liverpool, Hegvé beadta a labdát, Dalglish lekezelte, aztán 10 méterről a kapu fölé vágta. Angol támadások közepette a 78. percben kis hián egyenítettek a belgák. Egy rövid hazadást elcsípett Dekubir, lövése a vetődő, Clemensről kipattant Simeone elé, akinek a bal sarokba tartó labdáját a gólvonalról vágta ki Hughes. A hátralévő időben is a Liverpool irányított, óriási volt a hangzavar, amikor a játékvezető hármas sípszava véget vetett a küzdelemnek. Utána az ünneplő tömeg tombolása közben Hughes vette át a Beck trófeáját. Várható volt, hogy a hazai környezetet élvező Liverpooliak lendülnek majd támadásba, így is történt, egymást követték az angol akciók. A védekezésre összpontosító belgák eleinte állták a rohamokat, betömörültek a kapujuk elétérébe, és 4 középpályás is elsősorban védekezett, elől 2 csatár próbált ellenakciókat vezetni. A Liverpool irányított, és már az első félidőben gólokat szerezhetett volna, ha helyzeteit ki tudja használni. Szünet után is jó részt egy kapura játszottak az angolok, csak idő kérdése volt, mikor érnek el gólt a vörös ördögök. Erre azonban a hazai szurkolóknak a 64. percig kellett várniuk, majd egy védelmi hibat következtében kis hián sikerült egyenlítenie Happel csapatának. A várható nagy csata végül is elmaradt. A Liverpool közepes teljesítménnyel is biztosan és megérdemelten ismételte meg tavalyi győzelmét a Beck döntőben. A hazai kapuban Clemensnek semmi dolga nem volt. Úgy szintén a védelmet sem állította különösebb feladat elé a vérszegény belga ék. Valamennyien a támadás indításokra összpontosítottak. A középpályán Sonnes nagy területen játszott, ő készítette elő a gólt is. Jó teljesítmény nyújtott McDermott, elől elsősorban a sokat mozgó Dalglish érdemelt dicséretet góljáért. A Bruges kapujában Jensen volt csapata legjobb embere, több gólhelyzetben is tisztázott bravúrral. A közvetlen védelemből Krieger, Likenst és Beinsteins sok támadást akasztott meg, ők a mérkőzés túlnyomó részében megtették a magukét. A középpályások elsősorban a védelmet segítették, többnyire sikerrel, viszont a támadásokhoz már nem volt erejük, nem mertek kezdeményezni. Góllövő Douglas 64. percben.

0: Külajos a korabeli sajtóban nem kapott túl sok szerepet az egy évvel korábbi diszidálása miatt, ám szerencsére azóta változtak az idők, így a megdöntős futballista felidézhette az 1978-as év első hónapjait és pályafutás egyik legkülönlegesebb klubmérkőzését.
1: Természetesen, mint bajnokcsapat, akkor back volt. Indult a brüsszeli csapat, kérlek szépen, a Európa. Én el voltam tiltva. És a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltáson. A delegáció indult Torinóba, és akkor ülünk az öltözőbe, a Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika, tehát ez volt a magyar voltam, és jó osztrák, tehát mondja, paprika, mondja nekem, paprika, mi van a papíroddal, tehát az eltiltásban, a tréner, nem tudom, a szekretár megkérdezik a titkárságot, hogy lejárt-e vagy nem. Csak ott ült a delegáció, utazása készen, edzés után jön le a titkárnő, hogy még két hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Na, akkor megyek a Torinóba, itt a tréning, ezek azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Brüsszbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, és akkor visszavágom, a belga labdarúgás történik először és utoljára. Beütöttünk először, se alazelőtt, se azután nem történt ez meg. A bajnok csapatok Európa Kupa döntő, ami a BL most. És a Wembleybe volt a döntők, hát kérdele, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás történet, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezi, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt, a belga kupába játszottunk Charleroi-ba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk, nem is tudom, 3-1-re azt hiszem. Még egy érdekességet az előzményekről, az egyik pártlap írta két héttel azelőtt, Külajos összekülönbözött a rend őreivel Liège-be, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre, a liège-i börtönbe került. Na, rá két vagy három hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és a közölték, hogy a magyar származású Külajos is feltételezhetően ott lesz a döntőbe. Ott lesz a döntőbe, kifutó játékosok. Már akkor magyar származású lettem. A mérkőzés előtt oda jön a Berga, a szakkommentátor, Igde Szadeli, a legnagyobb, mindegyik legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitrai, Thomas, és mondtam neki, hogy there is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte ki? Ezt mondja, hogy hát nem mertem oda nevemet, csak képzeled. De nem, pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el, tízes, kő, az egész ország, érted? Tehát, hogy úristenem. És akkor ott játsz. Meccs előtt, már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyba, London külvárosába, skót tulajdonában, hogy a kastes készülünk a meccsre. A holnap játsz. Műcsoda, ez az újság megírta, börtönbe vagy. Hát nem gondolod, hogy a börtönben lehet itt telefonálgatni jobbra-balra. Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönbe vagy. Jó, mondom, de hát te, ha így gondolod, akkor hát jó, börtönbe vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe vagyok, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érted? És valamit kellett mondani a tízes, hogy ki ez, érted? Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél közepén Szüneszel játék két lába beszállt, két lába belém szállt, alig tudtam menni utána, a bokám darabokba volt, és lehúztak a pályára. 0-0-án mentem el, rá 8 percre rúgtak egy gólt, Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-ra játszottuk. Liverpool volt, akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek a bajnokcsapat, Rómába győztek, Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érte. Tehát azért Wembleybe játszani, mi mondjuk Brüsszelbe játszhatunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsba, vagy akárhol, érte. De hát Londonban volt a meccs, és kérlek szépen, hát egy-nulla győztek. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt a utolsó percben a Sörensennek egy helyzete. Óriási dolog volt, tehát az egész világon. Tehát mentünk, mit tudom, két hét múlva Párizsba, ott is, tehát emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősek voltunk.

0: A Liverpool 1978-ban végül címet védett, és tovább folytatta az angol győzelmi szériát, amely a következő években sem ért véget. Na, de ez már egy másik rész története.
1: Folytatódott az angol uralom, címvédés helyett viszont újonc ért a csúcsra. Ez történt a bajnok csapatok Európa kupájának 1978-79-es szezonjában. 33 együttes vívta ki a lehetőséget az indulásra, 32-en hazájuk bajnokaként, a Liverpool pedig kétszeres back címvédőként került főtáblára. Magyarországot az újpesti Dózsa képviselte, de sok öröme nem volt a lilafehéreknek. Már az első körben búcsúztatta őket a csehszlovák bajnok, az Brojovka Bruno. A címvédő Liverpoolnak sem jutott több öröm ebben a szezonban. Már az első körben összesorsolták a két résztvevő angol csapatot, a Nottingham Forest pedig 2-0-ás összesítéssel búcsúztatta Kenny Dalglishékat.

0: Nottinghami együttesnek már az 1978-ban szerzett bajnoki cím is óriási tett volt. Az 1976-77-es szezonban még az angol másodosztályban szerepelt az együttes, ahonnan Brian Clough irányításával 77 tavaszán sikerrel megvívott osztályozón feljutottak. Clough ekkor már 2 éve vezette a Forestet, korábban a Derby County-val bajnok lett, a Leeds-et csődöt mondott a menedzser, Nottinghamben viszont egyenesen csodát tett. Az 1977-78-as szezon 42 bajnoki mérkőzésén összesen 24 gólt kapott a csapat, köszönhetően többek között a nyáron szerződtetett kapusnak, Peter Shiltonnak is. A korszak sztárcsapatát, a Begben és a bajnokságban egyaránt címvédő Liverpoolt 7 ponttal megelőzve újoncként lett bajnok a Nottingham Forest, hogy aztán a következő szezonban a Beck első fordulójában is felülmúlja a liverpooliakat. A Nottingham pedig ezután szárnyakat kapott. Az Alcatént, majd a Real Madridot kiejtő Grasshoppert is magabiztos különbséggel búcsúztatta a csapat, jöhetett a Köln elleni elődöntő. A Forest hazai pályán 2-0-ról fordított, majd a 85. percben a kölniek egyenlítettek, 3-3-mal utazhattak Németországba az angolok. Idegenben ilyen Bowyer gólja döntött, a Nottingham a csodaszámba menő bajnoki címe után a Beckben a döntőbe jutott. A másik ágon is akadt meglepetés. A Malmőnek ugyan nem volt pokolian nehéz sorsolása, de a Monaco, a Dinamo Kiev, a Wisla Krakow és az Austria Wien ellen egyaránt a svédek bizonyultak jobbnak. A Malmőben sokan félprofiként játszottak, testnevelő tanárok, banki dolgozók, mérnökök is szerepeltek a csapatban, de így is a döntőig meneteltek a svédek, akiknek a keretében kizárólag hazai, sőt, Malmő közeli születésű játékosok játszottak. A döntőt a müncheni olimpiai stadionban rendezték 1979. május 30-án. A városban a meccset megelőzően uralkodó hangulatról a Képesport így írt.
1: A müncheni olimpiai stadionban őrjöngő lázban égtek a nottinghami szurkolók. Az extázis immár 2 napja tartott, míg végül a Beck döntőn a győzelemtől, meg a jófajta bajos sörtől ittasan az egekig kiálthatták. Mi vagyunk a legjobbak. Az angol, s bizonyos értelemben a müncheni lapok is módszeresen izgatták a szurkolókat, s a finálé előtt egy nappal olyan vélemények is napvilágot láttak, miszerint az angol Nottingham Forest 5-6 góllal veri majd a svéd Malmö csapatát. A felkorbácsolt kedélyű angolok szélsőségesen tobzódtak a müncheni utcákon. 36 órával a kupadöntő előtt mozdulni sem lehetett tőlük, ellepték a belvárost, tanyát vertek az előkelő Marienplatzon, sörkarnevált rendeztek a bajor parlamenttől a főpálya udvarig. Vörös-fehér sálakat lobogtattak, csíkos kalapokat lengettek, éjjel-nappal arról győzködték a honi polgárokat, hogy ők a legelsők, s nincs náluk jobb, különb a világon. Míg nem a bajor nektártól fejbeverten egy-egy órára el nem aléltak. E furcsa tömegben az emberit, a megérthetőt, a számomra befogadhatót kerestem. Hát persze, hogy volt. Mert közelebbről fiatal angol srác csicsás nottinghami dressben jelvényt cserélt egy hosszúra nyúlt svéddel, hiszen, ha csendesebben, ők is jelen voltak. Nem is kevesen, a szervezők szerint 10 000-en. A következő sarkon egy szemüveges angol csekély német tudásával, de inkább jelbeszéddel udvarolni próbálta a fagylalt árus német kislánynak, arrább bajor korsókat vásárolt egy vidám társaság. Aztán a stadionban újra egybeolvadt a békés turista, a mindent felejtő elfogult szurkolóval, a sajtólelátóról csak egyfajta kép tárult elénk, a hullámzó tömeg. Ijesztő lehetett mindez a svédek számára. Egyetlen ember nem akadt, aki esélyt adott volna nekik, egy bíztató szó nem érkezett hozzájuk. Amatőrök voltak a meccs előtt, közben és utána is.
0: A döntő elején az esélytelenebbnek tartott Malmö került nagy helyzetbe. Egy röviden hazafejelt labdára Jan Olof Kindvall csapott le, de rosszul számolta ki a közötte és a Nottingham kapusa Shilton közötti távolságot. Megpróbálta átemelni ellenfelét, de a magasból aláhulló labdát Shilton magabiztosan húzta le. Kindvall utólag a Guardiannek így nyilatkozott a helyzetéről és a döntőről.
2: Volt egy nagy lehetőségem, utána viszont ők voltak a jobbak. Talán lett volna esélyünk, ha megszerezzük a vezetést. Labda nélküli játékban nagyon jók voltunk akkoriban, miközben a védelmünket is tökéletesen megszerveztük. Ugyanakkor igaz volt ez a Forestre is, és sokkal nehezebb egy hozzánk hasonló stílusú csapat ellen játszani. Mi pedig angol futballt játszottunk.
0: A mindössze 32 esztendős Bob Hughton irányította a svéd együttest, ennek is köszönhető az angol filozófia a csapatnál. De talán Brian Cloughnak is segítség volt, hogy ismerő stílusban játszott az ellenfél. Az első félidő végén szerezte meg a vezetést a Nottingham Forest. John Robertson húzott el a bal szélen, beadására a hosszú oldalon érkezett Trevor Francis, és előrevetődve a hálóba fejelt. Az atlétikai stadion beton dobó körére érkezett a Nottingham csatára, amely centikre volt csak az alapvonaltól, de ez sem zavarta az ünneplésben. Francis volt az első angol játékos, akiért 1 millió fontot fizettek. Még az év februárjában, amikor a Birminghamtől igazolta le őt a Nottingham, Claughnak ugyanis szüksége volt egy támadóra. Francis kiváló választásnak bizonyult. Első nemzetközi mérkőzésén győztes gólt szerzett a begröntőben. Mert hogy a Malmőnek nem volt válasza a Forest gólra, a Nottinghamieké lett a beksérleg. Az angolok mutatott játéka ugyanakkor hagyott maga után kívánnivalót. Erről a Népsport így írt 1979. június 1-én.
3: A Nottingham pillanatnyi esélyt sem adott ugyan ellenfelének a reménykedésre, mégsem sikerült a győzelem mellé besöpörnie az egyöntetű elismerést, miszerint ez az angol együttes valóban Európa legjobb klubcsapata lenne. Kénytelen kelletlen persze azt is tudomásul kell végre venni, hogy manapság a futballkirály már nem díszes palásban ékes koronával a fején ül a trónján. Ellenkezőleg. Egyszerű munkaruhát visel, ráadásul tökéletesen tisztában van azokkal a szakmai fogásokkal, amelyekkel akár bomba sikert is el lehet érni. A NOC valószínűleg nem nyit győzelmével új fejezetet a futball történetében, ezzel szemben remek példáját állíthatja annak, hogy igazi összefogással, hallatlan akarással, lelkesedéssel kis csapat is óriássá nőhet.
0: A Nottingham pedig ezt megtette, ebben pedig óriási szerepe van az együttes menedzserének, Brian Claughnak. De hogy reagálta a Forest mester a győzelem pillanatában?
3: Bárki méltán gondolhatná, ha egy labdarúgó együttes megnyeri a klubcsapatok legértékesebb trófeáját, a bajnokcsapatok Európa kupáját, akkor szakvezetője a találkozó lefolyásának pillanatában a legboldogabb ember a világon. Brian Clough, a Nottingham menedzsere, mégis morcos ábrázattal összevont szemöldökkel állt fel a kispadról a végső sikert szentesítő hármas játékvezetői sípszó pillanatában. Egyetlen mosoly sem ült az arcán, az ünneplő tömegnek sem intette röpke hellónál többet. Rejtély marad, mi bánthatta a mestert, játékosai minden esetre pályafutásuk eddigi legszebb pillanataiban teljesen függetlenítették magukat szigorú edzőjüktől, s önfeledten ünnepeltek.
0: Az örömmámor természetesen nem csak a játékosokra, hanem a szurkolókra is kiterjedt.
3: Amikor Artemio Franchi doktor, az UEFA elnöke átadta a kupát McGovernnek, a Nottingham kapitányának, a nézőtéren elszabadult a pokol. A kitűnő söröktől s az oly hőnáhított sikertől teljesen megmámorosodott angolok olyan fogadtatásban részesítették a lelátó elé érkező együttest, amilyen futbolista számára jó, ha egyszer megadatik pályafutása során. Ekkor már Burns és Lloyd fogta a serleg két fülét, a többiek csupán másodpercekre jutottak a közelébe. Eközben a lelátón a svéd kapitány Georg Eriksson, az olaszok mestere Enzo Berzot és az NSK ex-kapitánya Helmut Schön hiába néztek egymásra csodálkozó, értetlenséget eláruló, közel sem elégedett tekintettel, sok ezer Nottinghami kiáltotta, ahogy csak a torkán kifért: a NOC, a legjobb a világon! Kiabálták, harsogták, pedig ott legbelül valahol igen mélyen talán ők is jól tudják. Nem az. Még Európában sem.
0: Ha nem is a legjobbak, de a győztesek a Nottinghamiek lettek. Sorozatban a harmadik évben nyerte angol klub a Becket, de a sorozatnak még korán sem volt vége. Bár a bajnoki versenyfutást a Nottingham 1979-ben elbukta a Liverpool-lal szemben, a bajnok csapatok Európa kupájában címvédőként így is indulhatott. És ha már elindult, de az 1979-80-as szezon már a holnapi adás története.

0: Újabb angol címvédés. A Nottinghamet ezúttal sem tudta megállítani senki. Ez történt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1979-80-as szezonjában. Ahogy az előző szezonban, ezúttal is 33 együttes vívta ki a lehetőséget az indulásra. 32-en hazájuk bajnokaként, a Nottingham Forest pedig címvédőként került a mezőnybe. Egy selejtezős párharcot rendeztek, melyen az ír Dundalk 3-1-es összesítéssel búcsúztatta az északír Linfield együttesét. Magyarországot ezúttal is az újpesti Dózsa képviselte, de Fazekas Lászlóiknak ismét a csehszlovák bajnok állt a útját az első körben. A Dukla Praha ugyan Budapesten 3-2-es vereséget szenvedett, de Prágában megfordították a párharcot, 2-0-ás győzelmükkel pedig tovább jutottak.
1: Magunkat okolhatjuk a kiesésért. Az utolsó 3 percig kezünkben volt a lehetőség a továbbjutásra, de csatársorunk képtelen volt az egyenlítésre. Fazekas 3 gólszerzési alkalmat is elszalasztott. A találkozót tulajdonképpen Budapesten vesztettük el.
0: Így értékelt a Dózsa vezetőedzője Várhidi Pál a kiesést követően. Akadt meglepetés is az első körben. A Milán 20 éves hazai, európai veretlenségét megtörte a Porto. Az előző 3 kiírásból 2-szer is beket nyerő Liverpoolt pedig kiejtette a szovjet bajnok Dinamo Tbilisi. Bár az Anfielden még 2-1-re nyertek az angolok, de a Dinamo hazai pályán 3-0-ra győzött és búcsúztatta a Liverpoolt. A szovjet együttes 2 stílust ötvözött. Az orosz és ukrán csapatokra jellemző, sok futáson és gyors passzokon alapuló játékot keverte a grúz és örmény együttesek sajátjával, az egyéni képességek és a technika középpontba helyezésével. A következő körben aztán a Hamburg ellen már nem sikerült a bravúra Tbilisinek. A nyugat-német bajnok 2-győzelemmel jutott a legjobb 8 közé, ahol aztán idegen mellőtt több góllal a Hajduk Splitet is búcsúztatták Félix Magáték. Az elődöntőben az akkor 6-szoros meggyőztes Real Madrid következett a Hamburgnak. Az első mérkőzésen Spanyolországban 2-0-ra győzött a hazai csapat. A németek azonban a visszavágón Kaltz és Keegan ellenállhatatlan játékának köszönhetően megfordították a párharcot.
2: A legjobb 16-ba kerülésért a Liverpool feltűnően korai búcsúja jelentette a szenzációt, most pedig a vége előtt az a nagy meglepetés, hogy a 6-szoros meggyőztes Real Madrid kupakarriere legsúlyosabb vereségével kényszerült búcsúra.
0: Ez a nagy vereség 5-1-et jelent. Kálc és Hrubes 2-2, Memmering 1-szer talált be, de a hamburgiak 2-szeres aranylabdás angol támadója Kevin Keegan is kiválóan játszott a Népsport szerint.
2: A Real minden igyekezete hiába valónak bizonyult, a hamburgiak könnyedén állították meg az akciókat, s ha Keeganhez került a labda, már is tombolt szurkoló sereg. A 20 éves García Pérez, aki az első mérkőzésen szenzációt keltett játékával, most zavartan szaladgált, rendre csak Keegan után.
0: A Hamburg tehát döntőbe jutott, ahol a címvédő Nottingham Forest várt a németekre. A Real Madrid vezetőedzője Vujadin Boskov a kiesés után elmondta véleményét a döntős párosításról.
3: A jobb futballnak kell győzedelmeskednie, a Hamburg pedig jobb labdarúgást játszik a Nottinghamnél.
0: De milyen futballt is játszott a Nottingham Forest? Jonathan Wilson Futballforradalmak című könyvében így ír a Brian Clough által vezetett csapatról.
4: Az 1980-as években Clough akkor is az ország fél tucat legjobb alakulata között tudta tartani a Forestet, amikor már elfogyott a pénz, mégpedig a kulturált, türelmes passzjátékkal. Egy csapat, szögezte le, csak akkor tud kivirágozni, ha birtokolja a labdát. A virágoknak köztudottan esőre van szükségük, ez létfontosságú számukra. A józanész pedig azt sugallja, hogy a futballban maga a labda a létfontosságú elem. Clough egyike volt azoknak a menedzsereknek, akik korán felismerték a média hatalmát, és ennek megfelelően manipulálták. Vontatott Teesside-i dialektusa pedig parodisták és humoristák kedvelt célpontja lett. Lubickolt a figyelem középpontjában, csiszolgatta poénjait, amelyeket gyilkos időzítéssel sütött el, mindig saját magát fényezve. Róma sem egy nap alatt épült fel, mondta egyszer, de nem én irányítottam az ott folyó munkálatokat. Clough mindig lenézte azokat, akik, ahogyan fogalmazott, játékfigurákat tologatnak egy filcasztalon, de ő maga sem hagyta teljesen figyelmen kívül a taktikát. Valójában mesteri stratéga volt, nagy szakértelemmel igazolt le játékosokat, akiknek a képességei olyan mértékben egészítették ki egymást, hogy szükségtelenné váltak a részletes, egyénre szabott instrukciók. Hatékonyságát bizonyítja az a rengeteg játékos, akik a Forestnél világverőnek tűntek, majd eladásuk után kudarcot vallottak.
0: A Brian Clough irányította csapatok rendszere nem volt bonyolult, és nem is változott sokat az idő múlásával. A Derby County balszélsőjének Alan Hintonnak annyi volt a feladata Claffnál, hogy maradjon a szélen. Ez a feladat a Nottinghamnél John Robertsonra jutott, aki Wilson könyve szerint egy lassú, de tehetséges szélső volt, akit Clough a selejtek között talált.
4: Robertson a balszélről szervezte a játékot, Gary Birtles pedig tartotta a labdát, amíg érkezett Tony Woodcock vagy Trevor Francis. A kevésbé mozgékony Robertsont Martin O'Neill kompenzálta a középpálya jobb oldalán, aki behúzódott, ezzel lehetővé téve, hogy a két középső középpályás, általában John McGovern és Ian Bowyer, balra tolódva fedezzen. A jobb oldalon a széljáték a felfutó szélső hátvédre, Viv Andersonra hárult.

0: Mindig ide vágyódom, a City Groundra. A 70-es évek vége óta a Mile of Kintyre című Wings dal dallamára így énekelnek az otthonukról a Forest szurkolói. Az 1979-80-as back szezonban a City Groundon pedig csak egy csapat tudott győzni. A negyeddöntőben a Dynamo Berlin 1-0-as előnyre tett szert Nottinghamben. Berlinben viszont a Forest 3-1-re győzött és bejutott a legjobb négy közé. Korábban a svéd és a román bajnokot búcsúztatta a nottinghami csapat. Nem mondható nehéznek tehát a sorsolása, a keletnémet Dynamo Berlin kiejtését követően viszont az Ajax következett. A hazai 2-0-ás Forest sikert nem tudták ledolgozni a hollandok Amsterdamban, a Nottingham így bejutott a madridi döntőbe. A Real Madrid 5-1-es legyőzése óta a Hamburgot tartották esélyesnek a végső győzelemre. Brian Clough és a Nottingham viszont máshogy gondolta. Idézzük a Népsport 1980. május 29-ei számát.
1: A 20. percben váratlanul szereztek vezetést a nottinghamiek. Robertson balról középre cselezte magát, elvesztette a labdát, amely azonban ismét elé pattant, és 18 méterről jobbal a bal sarokba lőtte. 1-0.
0: Ezt követően pedig a nottinghami kapus Peter Shilton lépett elő főszereplővé, aki minden kapura tartó hamburgi próbálkozást hárított.
1: Mintha mindkét együttes játékosainak ugyanaz az edző tartott volna taktikai értekezletet. Azonos hadrendben és felfogásban játszott az angol és a nyugat-német csapat. Megpróbálták elaltatni ellenfelüket, majd a lassú adogatásuk után felgyorsítva a játékot, létszámfölényt igyekeztek kiharcolni és veszélyeztetni a kaput. A hamburgiak többet birtokolták a labdát, fölényüket szögletek is jelezték, de a jól tömörülő és önfeláldozóan védekező angolok ellen nem tudtak helyzetet teremteni. Ha pedig sikerült kapura küldeni a labdát, a biztos kezű Shilton hárított. A második játék részre a Hamburg erősítette támadósorát, és Rubes beállítás után három csatára hamaszta Shilton kapuját. A nagyszerűen védekező angolok ellen azonban alig-alig tudtak helyzetet megteremteni a hamburgiak. Egy alkalommal pedig a Nottingham segítségére sietett Fortuna, akkor, amikor Kálc lövését a kapufa hárította. Ez a 90 perc bebizonyította, hogy mit sem ér a meddő mezőnyfölény és a gólhelyzet, ha nincs legalább egy olyan játékos, aki a kínálkozó lehetőséget ki tudja használni. A hamburgiaknál ezen az estén ilyen játékos nem akadt.
0: A nottinghami együttes megtartotta egy gólos előnyét, és ezzel a győzelemmel megvédte címét a bajnokcsapatok Európa kupájában. Nem akármilyen teljesítmény. 3 évvel ezelőtt még a másodosztályban szerepeltek a nottinghamiek Angliában, 1978-ban újoncként bajnoki címet ünnepeltek az első ligában, majd szintén újoncként megnyerték a Becket is 1979-ben. És bár a bajnokságban nem jött össze a címvédés, az európai porondon igen. A Nottingham Forest ezzel máig az egyetlen csapat, amely többször nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját, mint hazája bajnokságát.

0: Ebben a szezonban az angol bajnokságban már csak az 5. helyen végzett a Nottingham Forest. Ennek ellenére címvédőként indulhatott a következő back kiírásban is. Ott viszont már nem termett babér a Forest számára. Az első körben búcsúztak Brian Cloughék, a Nottinghami csoda véget ért. Nem úgy az angol uralom. Az 1980-81-es szezon viszont már a következő adás története.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírok magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat, Bálint Attila a műsorvezetővel. A vendégünk Temesvári Miklós, aki a FIFA egykori elnökétől, João Havalanstól is kapott diplomát, hiszen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség instruktoraként bejárta a félvilágot, vagy annál is többet. Mit nem mondjak, már 1976-tól a népszerűsítésben, az oktatásban és az ismeretterjesztésben kiemelkedőt nyújtott. Méghozzá csak egy pár országot mondok, Ciprustól egészen Malajzián, Zambián keresztül, mondjuk Barbadoszig, de hát a Maldív-szigeteki szövetségi kapitányi történet az egy külön fejezet lesz majd, és ebben a műsorban, itt a Nemzeti Sportrádióban sokat fogunk beszélni a nyíregyházi, az újpesti és a tatabányai évekről is. Köszönjük, hogy befáradt ide a stúdióba, Temesvári Miklós. Kezdjük akkor talán azzal, hogy 1938. július 27-én Miskolcon született egy miskolci születésű labdarúgó, edző, játékos. Miért tudja még most is fejből mondjuk a szegedi labdarúgókat, a szegedi csapatot, nem tudom én, az 50-es, 60-as évekből? Mert vagy nagyon szereted a focit, vagy nagyon jó a memóriád, vagy mind a kettő.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek hosszú idő után. Van, aki kíváncsi az én véleményemre. Labdarúgással tulajdonképpen véletlenül ismerkedtem meg. Apám orvos volt egy Miskolc melletti kis faluba, Harsányba, és ott az unoka testvérem, aki sajnálatos módon közel múltban távozott el az élők világából, Kövesden járt iskolába, és nyáron, amikor hazajött Harsányba, akkor hozta a futballlabdát is, nekünk is volt az öcsémmel, és tulajdonképpen ő mutatta meg a kezdeti, hogy egyáltalán a labdát lehet rúgni, és így kezdődött a szerelem. Volt egy legelőnek is használt futballpályának, abszolút nem minősíthető valami, ahol ott a környező falvakból, Kisgyőrből, Bükaranyosról, vasárnap délutánként, aki ráért, átjött, és ott szerettünk ebbe bele a labdarúgásba, és onnan kezdődött ez az egész.
4: Ez a szerelem ezek szerint örök, viszont volt egy másik szerelem, de angol tanár vagy civilben. Miért nem maradtál angol tanár?
3: A labdarúgás miatt nem maradtam, mert Debrecenben végeztem 62-ben, egy évet tanítottam a debreceni Kazakas Mihály gimnáziumban, és a labdarúgás miatt jöttem el Debrecenből, de azban játszottam, ez egy nagyon jó kis MB2-es csapatunk volt, de hát onnan akkor mindenki, megvertük éppen, akkor még jártak meccse, 20 ezer néző lőtt a DVSC-t, Puskás Lajos első meccse volt a DVSC-ben, én úgy mondhatom, hogy majd fog nevetni rajta, semlegesítettem, és aztán hívtak vissza a Miskolcra, a szülővárosomba, akkor szervezték át az MB2-t meg a labdarúgó rendszert, és akkor MB1-b is csapat volt. Lett az MVSC, és de azból aztán mindenki elment, úgyhogy jobbnak láttam én is elmenni, és így kerültem Miskolcra, és ott párhuzamosan összetudtam nagy nehezen egyeztetni angol-magyar szakos tanárként főfoglalkozásba, osztályfőnökként tanítottam a Földes Gimnázium.
4: Angol tudás, ennek mekkora szerepe volt abban, hogy FIFA instruktor lettél, jelentkeztél?
2: 1976-tól.
3: Ez adta meg. Én anonimus nulla voltam azon a szinten, ami egy FIFA instruktor volt. A magyar labdarúgásnak még akkor is megvolt a nimbusza.
2: Előtte voltunk ugye a 78-as, aztán a 82-es, meg a 86-os foci VB-nek.
3: De a magyar aranycsapat, az olyan történeteket tudnék mondani, hogy Indonéziában megtudtam Mazopuszt. Mindenki tudja, hogy ki a Mazopuszt.
2: Csehszlovák.
3: Világbajnoki ezüstérmes csapat kapitánya. Megtudta, hogy magyar vagyok. Sprintbe jött oda hozzám. Már 10 méterről mondta. Buzánszki, Lóránt, Landos, Bozsik, stb.
2: Sorolta az aranycsapatot,
3: és utána 5 métert még jött, és akkor találkoztunk. Tehát nem miattam jött oda. Tehát fantasztikus tekintélye és vonzereje volt a magyar. Ilyen embernél is, mint olyan. Tehát lényeg az,
2: hogy... És emlékszel még arra, hogy akkor az, hogy zajlott a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül? Tehát 1970-ben kaptál egy levelet, még e-mail még nem volt.
3: Mezeit akarták küldeni, jó barátok voltunk Mezeivel. Meg a Ságerrel is, nem tudom, ismerésre név, Ságerrel tart a végcsapat volt a Fradinál. Vele is a TFN együtt járta.
4: Kapus
3: volt. Lényeg az, hogy nem engem akartak. Én akkor sehol nem voltam ilyen szinten, hogy engem küzdjön a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint FIFA instruktor. Nem vállalta senki. Gyuri már akkor a BVSZ-ét, ő nem vállalta valamilyen oknál fogva, és így megszólal a telefon, azt mondja, Krizsán József vagyok. Néztem itt jobbra-balra, hogy tudtam, hogy ki a Krizsán. teljesen átmenet nélkül. Lenne kedve elmenni Svájcba, nem tudom, Zürichbe jövő héten, mert ott lesz eligazítás, tervezik a magyar csapatot, amelyik a Fradi orvosa, meg a dr. Baltazár, az OTSH-nak a vezető.
2: Tehát az angol tudás ennyit ért.
3: Csak ez volt. Meg szakedzői, meg volt.
2: Szakedzői
3: a
2: Ságer
3: Gyuri mondta, hogy van egy valaki Magyarországon, aki tud angolul, vagy tud, vagy legalábbis, hogy
2: és
3: tanult.
2: És
3: szakedzője is van.
2: És te ekkor voltál 76-ban a DVT-ken, ha igaz, utánpótlás edzője, a tartalék csapat edzője és az első csapat pályedzője, tehát azért már nem csak az IFIC-nél voltál, és akkor ez az első kaland, ez hogy ment tovább, mert ez tényleg
3: hát én
2: Svájcból hogy jutottál el Maldív-szigetekre?
3: Tehát senki nem ismert engem. Ennyi, hogy nem vállalt a mezei, úgy tudom, és Magyarországon nem volt edző, aki angolul beszélt, és Ságer, aki ezt meghallottott az MLS-ben, így kerültem be. Így lett 40, nem tudom hány ország, vagy 30 óra menni. Így lettem FIFA instruktor, nem szégyellem, hogy így kerültem oda.
2: Ugye most itt beszélünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, de ha otthon a lakásodban beszélgetnénk, 20 éve, amikor egyszer oda mehettem, akkor láttam azt a térképet, amin ott világítanak azok a pontok.
3: Látod, ahol azon még több van most már, meghívlak.
2: Szóval az nagyon látványos, sajnos a rádióban nem tudjuk megmutatni, de jól mutat az a világ térkép, és akkor szinte mindenütt nincs olyan kontinens, ahol ne jártál volna.
3: De ez körülbelül a fele, mert megkezdődött ez nekem 76-ban, akkor Diósgyőrben voltam, és akkor utána, amikor Újpestre került, engem nem engedtek, tehát akkor 10 év kimaradt.
2: Hát igen, mert 78 Nyíregyházott, a második évben már bajnoki cím, mármint feljutás az élvonalba, aztán Újpesti Dózsa, és 82-83 a Magyar Népköztársaság Kupa,
3: kimaradt.
2: Tatabánya 85-88, tehát 10 év kiesik.
3: Igen.
4: Azokban az években, amikor először kimentél ezekbe a fejlődő országokba, ahol azt hiszem, hogy nem sértek meg ezzel senkit, de nagyon alacsony színvonalon mozoghatott a futball, szóval hogy sikerült ezeket a gyerekeket focira tanítani, szoktatni, egyáltalán megmutatni nekik, hogy ilyen játék is van, nem csak az állathajtási versenyek.
3: Én is ilyen képre számítottam, de azért nem teljesen ez volt a helyzet, mert például Malajzia egy nagyon gazdag, és nem egy elmaradott ország.
2: Hát 80-as években, amikor még a Tatabányánál edzősködtél, akkor már Malajzia meg Szingapur bizony fejlett gazdasággal rendelkezett.
3: Szingapur akkor már nem hogy fejlett, hanem nagyon fejlett volt. Akkor még itt Magyarországon, azt tudom mondani, ilyen. Már ott ezek a telefon ütjük meg.
4: Zsebrádió.
3: Hát Szingapur abszolút nem volt elmaradott.
2: Hát nagyon legfejlettebb, de labdarúgásban igen.
3: Labdarúgásban igen. Tehát a FIFA-nak a Sepp Blatter, ő követte, és avalanszt, az elnöki posztot, nagyon nagy érdemei vannak. Tehát ez volt a lényeg, hogy a futballban nem fejlett elmaradott országokat. A fejlett labdarúgással rendelkező országokból instruktorokat küldeni. És mindenütt óriási nevek voltak.
4: És te mit csináltál végül is, mint instruktor?
3: Kaptam egy anyagot, amit 2-3 hét, egy hónap, amit át kellett adni. A labdarúgásnak a technikája, taktikája, játékrendszerek, kondicionális kérdések. Ez a 4 tematika volt. Ezt kellett napi 12 órába, kezdtük 8 órakor. Én voltam Szudánban is, meg
2: Zambia, meg Tanzánia.
3: Már reggel 6 órakor 40 fok volt, úgyhogy ott el kellett kezdeni a munkát reggel 8-tól. Reggel 8-tól este 6-ig, és utána még 4 órát este 10-ig.
2: Előadások?
3: Előadások. A korai órákban gyakorlati, mert még akkor nem volt hőség, utána pedig elméleti, és a FIFA ellátta ezeket a primitív, nem akar megsérteni őket, fejletlen volt. A Malajzia nem volt, se Szingapur, de ugye az afrikai országok, a Gambia, Tanzánia, Zambia.
2: Szegénységet nem biztos láttál testközelben.
3: Nagyon sokat. Ez egy másik történet, Szudánban voltam, ez mentünk a csapattal, megálltunk ott ilyenni egy kicsit, az kiszállt a csapat a buszból, dobálták el a narancs meg a banán héjakat, és így felúposodott kisgyerekek a homokból szedték össze a banán héjat, meg mindent.
2: Tehát és azt tették meg,
3: azt tették meg, szóval sok mindent láttam, de volt ott is aztán nagyon gazdag ember. Úgyhogy két pólus volt tulajdonképpen, középosztály nem nagyon volt. De a lényeg az, hogy én teljesen váratlanul, és így kerültem bele az angol tudásom révén, hogy akkor a Mezei Györgyöt valamilyen oknál fogva nem vállalta, és így kerültem én ebbe bele, és hát annyi érdemem van, hogy az első út után nem mondták, hogy ne legyen a második vagy a harmadik. Sőt, az ebből a terrel olyan kapcsolatom alakult, amikor Magyarországra jött, az első kérdés ez, hol van Temesvári Miklós? Hát nem akárki volt ő.
2: Nem is kell tovább folytatnom, mondok én egy személyes példát. Ugye amikor az Újpesti Dúzsa edzője voltál, és 83-84-es sorozatban Köln kiejtése után jött az Aberdeen, az már 84 tavasza.
3: Igen.
2: És Sir Alex Ferguson az Aberdeen edzője, hát sajnos egy McGee nevű játékos meg kellett tanulnunk, mert ugye a hosszabbításban lőtte a harmadik gólját, és ha azt nem lövi, és az Újpesti Dúzsa mondjuk 11-esekkel Skóciában, de ez sajnos feltételes mód tovább jut, akkor négy közé jutott volna a kegben, kupagyőztesek Európa kupájában. Na de Sir Alex Fergusonnal is egy olyan kapcsolatod lett, hogy aztán ott 2002-ben nekem is te segítettél, és hoztál össze vele telefonon, hogy Sir Alex Ferguson méltatott arra, hogy a Magyar Rádió egyik riportere beszélgethessen vele. Tehát ezek a kapcsolatok akkor azért, ahogy mondott, telefonon beszélgettetek, még nem mobilon, leveleztetek egymással, tehát a tudásod azért eléggé, idézőjelben mondom, ragályos volt, hogy nem véletlenül kérdezték először, hogy hol van Temesvári Miklós, meg az Óbudai kocsma.
3: Igen,
2: vagy
3: igen,
2: egy étterem nevezzük így. Fogácsák, borozgatás.
3: Az Aberdeen-től. Nagyon nyitott, barátságos ember volt.
2: Bocsánat, értetted mindig minden szabát, Sir Alex Fergusonnak, mert skót?
3: Abszolút nem, és ráadásul hadat is, de hát nem, de azért megértettük.
2: Hát nagyon sokszor vissza kellett, még akkor nem digitális vágás volt, tekerni a szalagot, hogy pontosan megértsem, hogy vajon mit mondhatott.
3: Két percen múlott ott is a továbbjutás.
2: A Meggi, sajnos.
3: Igen, Szendeit kiállították ott egy buta dolog miatt, és már 10 emberrel.
2: Kisanyádban.
3: Ott úgy kezdődött, ha már fölmerült, hogy a Honvéddal játszottunk kupameccset a Dózsával, és az volt a legközelebbi meccs, az Aberdeen meccset, és a meccs után a Honvéddal játszottunk Újpesten, azt hiszem, és a meccs után ott, hogy már készültem az a felett, csak ott van is.
2: Mármint Sir Alex.
3: Igen.
2: Sir Alex a Megyeri úti régi 30 000-es stadionban.
3: Igen.
2: Megnézte az Újpesti Dúzsát.
3: A meccset, de már akkor közönség sem volt semmi, csak ott még téblá volt. És akkor már én a kocsiba mentem, hogy megyek haza, és akkor bent volt még a stadionban a meccs után. És ott elegyedtünk szóba is, hogy megy be, hát tudtam, hogy de akkor még nem volt neki ilyen neve, és én mondom, vacsorázunk együtt. És akkor elfogadta, és akkor ott a hörpintő, ami egy ilyen jellegzetes, még állítólag puskás is volt ott néhányszor, és ott megvacsoráztunk, azon kezdődött a barátság, és akkor ő jött megnézni az Újpestet, én meg utána mentem megnézni az Aberdeent. Ott olyan szeretettel fogadott, beengedett az öltözőbe, és ott beszélt, hát mondjuk angolul skoltól, nem sokat, de nem titkolózott. Olyat megtett utána, hogy hát a meccsen ugye gyertünk itt 2-0-ra, kezünkben volt ott is, csak hát hibát is csináltam, ott van törőcsik, sérült, hogy cserélni kellett volna, 2 perc volt átra, és begyömösölték, cserélni kellett volna ott mindent, tehát így volt megírva.
2: Aberdeenben minden esetre az öltözőbe is beengedett, még akkor a meccs előtt voltatok.
3: Igen, és utána voltam nála Manchesterbe is, ahova meghívott vacsorázni, meg megcsinálta utána azt, hogy az Arsenallal játszottak Manchester meccset Londonba. Ott maradt éjszaka, reggeli géppel jött, és így itt tartott előadást.
2: Tehát Budapesten eljött
3: a kérésemre. Hát lehet, hogy eljött volna nem csak az én kérésemre, de velem egy ilyen fantasztikus ember.
4: Persze ebbe a sztoriba az is benne van, hogy ezen az előadáson azért nem nagyon szaggatták a magyar edzők az Istrángot.
3: Na most az, amíg élek, eszembe jut, úgy felkészült, egy olyan előadást tartott, természetesen tolmáccsal volt, és ültem ott nagy okosan melletted, befejezte az előadást. Nagyon kevés, hát angolul biztos nem értették, és megkérdezte. Tehát mondom, Arsenal éjszaka utazik, valaki idejön, egy ilyen előadást tart, és megkérdezte, hogy van-e kérdés. És nem volt kérdés. És ott ültem, nem is tudom, hogy milyen hasonlatot mondjak, hogy akkor én kérdeztem volna legalább, hogy érzed magad, vagy hogy mikor mész haza. Ami élek, ez eszembe jut, hogy nem mertek, nem gondolom, nem volt olyan angol tudású ember, aki nekem kellett volna akkor kérdezünk magyarul, aztán fordítani, vagy valami. Nem sértődött meg, de ez amíg élek, így ilyen kínos dolog volt.
4: Menjünk vissza egészen oda, hogy megjártad ezeket a távoli ázsiai keleti országokat, hazajöttél, edző lettél, és végül is elcsábított téged az az MB2-es Nyíregyháza, amelyik hatalmas ambíciókkal rendelkezett, de egymást váltották az edzői. Egy olyan szituációban kerültél a nyíregyházi vasutas Spartakuszhoz 1978-ban, ami előtt 4-5 edző is volt 2 éven belül. Nem féltél?
3: Nem féltem. Én akkor a Diózsér tartalék csapatnál voltam, Szabó Géza segítőjeként, akkor volt ez a híres csapat, ott a Veré, Molár, Tatár,
2: Borostyán,
3: stb. És ott voltam, meg az IFI-nél, IFI döntőt játszottunk a Fradi ellen. Tehát a 4 közé jutott a Diózsér IFI, de sokszor Szabó Géza kért, hogy vegyek részt az edzéseken, és ilyen pályázói szerepeket is azért betöltöttem, mert úgy éreztem, hogy ha akarok a labdarúgással, ilyen lehetőséget nem lehet, ez nem minden nap jön ilyen. Ezzel is lehet, hogy azt mondjátok, hogy itt most magamat fényezem. MB3-ban 9. helyen volt, akkor volt egy átszervezés. 9. volt, és így került be
2: a másodosztályba.
3: Tehát 9. volt ebben az MB3-ban is. Csináltak nagyobb létszámú MB2-t, de így lett MB2-es. És így kerültem a Nyíregyházához. Elhívtak oda megnézni egy meccset, emlékszem rá még. Nagy Anti is játszott, ő nagy halász egyébként, Nagy Anti.
2: Még a Honvéd előtt meg.
3: Igen. Persze a Honvéd előtt.
2: Honvéd játékos.
3: Gyula ellen játszottak, 10 000 ember volt egy ilyen meccs, azt a meccset néztem, és
4: akkor eldöntött,
3: hogy igen.
4: Hogyha 10 000 ember ott van, és igen, akar valamit.
3: És látszott az, hogy milyen fanatikus közönség. És
2: de a csapat összeállításban mennyire volt beleszólása Temesvári Miklósnak?
3: Volt egy nagyon jó segítőm, Roma János, már nem él Isten nyugasztalja. Minden meg volt Nyíregyházának. Aki oda akart jönni, minden akadály elő. Nagyon szerette a tanács elnöke is, és 10-15 ezes néző volt MB2-be, és az első évben másodikok voltunk, akkor a Debrecen
4: jutott
3: fel. Akkor a Real Madrid sem jutott volna fel abba az évbe. A Debrecen lett a bajnok, és a második évben a Szolnokkal csatáztunk. Aztán végén 7 pont forral. 10.
4: Hatalmas előny volt. Már jó néhány fordulóval a feljutás előtt megvolt az ünneplés, mert igen. Láttuk, tudtuk, hogy föl fog jutni a csapat.
2: És akkor visszatérek még mindig oda, hogy a játékosok a nyíregyházi csapatból, ott volt olyan, akivel nehéz volt szót érteni? Vagy mindenki elfogadta, amit mondott?
3: Nem volt, gondolom. Most rosszul hangzik ez dicsekvésnek, vagy nem tudom. Ilyen probléma olyan esetekben merül fel, ahol az edzőnek nincs megfelelő tekintélye. Nekem nagyon elfogadtak a játékosok, és látták, nem azért, mert én valami úgy nézek ki, hogy nekem tekintét kell adni, de olyan, hogy annyira a közönség, és annyira mindenki mellettem volt. Tehát eszébe nem jutott a legvagabundabb. De jó szellemű csapat volt egyébként, hogy nehéz találni egy olyan szót. Maximálisan elfogadtak szakmailag is, emberileg is. Talán egy kicsit féltek is tőlem, tehát maximális fegyelem volt. Olyan fegyelem, ami záloga volt annak.
2: De mondjuk, ha már Sir Alex Ferguson-t szóba hoztuk, hogy a legenda szerint még Beckhamnek is ott a Manchester United-ben a igen. képébe ordított, de Temesvári Miklós is volt ennyire szigorú, vagy mennyire volt szigorú?
3: Én nagyon szigorú voltam.
2: Kiabálásos, de, vagy
3: nem is. Tehát ezt most nem tudom, hol hallottam. Hát például egyszerűen, akit megtudtam, és ismerték hogy a játékosokat a városba, vagy valaki bevezető. A sört üldöztem föl, nem tudom miért akkor van. Még aki egy fröccsöt ívott, de a sör az korszakban az volt, hogy nálam, hogy az annyira nem jó labdarúgónak, stb. Tehát óriási büntetések voltak. Tehát
2: pénzbüntetés, vagy
3: pénzbüntetés is. Igen, és maximális. Olyan fegyelem volt, spártai fegyelem volt. Búzs Gyuri volt a kapus, mikor Komlón volt, még játszottam is ellene, ő tegezett egyedül, jó baráti kapcsolatban is voltunk. Ceceli Karcsi, ő pár évvel fiatalabb, aki egyszer válogatott is volt, leigazoltuk, ő is beállt a sorba, tehát a csapatnak a zöme, a meghatározók maximálisan mellettem voltak. Az is egy nagyon fontos, hogy egy edzőnek a munkájába. Tehát spártai fegyelem volt. Ott ha valami nem is volt példa rá, de mondták a szurkolók, hogy egyszerűen félre közlekedtek, hogy aki bement egy étterembe is, hogy nehogy az legyen. Hogy most
4: visszajutott a dolog hozzád.
2: Mekkora ünneplés volt akkor a Nyíregyházában?
3: Óriási. Hát akkor még Nyíregyházán, most ezt ne így vegyétek szó szerint, 5 autó volt, most meg nem lehet már menni, annyi autó van, ez vicc volt. 7000 ember kísért el a Szolnokra az MTS a vonattal, meg nem tudom.
4: Tehát az utolsó meccse.
3: Még az az őszi utolsó meccs volt, de ott nyert 3 pont volt a fórum, és ott nyertünk 2-1-re, vagy 2-0-ra a Szolnoki MT ellen, és akkor 7 pont lett a for, és akkor tulajdonképpen eldőlt a bajnokság. De nem, azért mondom, hogy nem volt autó, vonattal, meg nem tudom, gyalog, nem, mert messze van Szolnok, de fantasztikus közönség volt. Skandálták a nevem, énekeltek, nagyon jól éreztem magam.
4: Ha már a közönség szeretetét emlegetjük, ugye 1978-ban a világbajnokságot Argentína nyerte meg, igen, és ott volt egy edző, akit Menottinak hívtak. Na most te pont úgy viselted a hajadat, mint ez az argentin edző, igen, és ha jól emlékszem, akkor ragadt rád az, hogy Menó.
3: Igen, elnevezett a fő vezér, tehát aki a szurkolókat irányította, és óriási hangulat volt. Egy Debrecen Nyíregyháza meccsen 20-25 ezer néző volt.
2: Az olyan volt ott, mint egy Faradi Újpest itt Budapesten? Hát,
3: olyan, a fákon is.
4: Kint is. A tirpák hurkás rangadó volt, hogy teljesen precíz legyek. A debreceneket hurkásoknak tyúkolták, a nyíregyháziakat meg tirpákok.
3: Tehát az első évben nem lehetett ott a Debrecen, az 25 év után került vissza, vagy 15 év után. Teleki Gyula volt az edző.
2: De második évben sikerült.
3: Második évben, igen, hát utcahosszal, akkor a Szolnok ott megvertük Szolnokon az őszi utolsó meccsen, és akkor utána már tavasszal megfelelő por birtokában már nem.
2: Megkereste Temesvári Miklóst az újpesti Dúzsa, az hogy jött a kérdés?
3: Hát az Újpestet is megvertük ősszel.
4: Az első meccsen. Igen.
3: Meccs után Bene Ferenc, tudjuk, hogy ki volt Bene Ferenc, nem akárki. Nagy öröm, újongás, ott volt a megyei tanács elnöke is, ott azért, és látom, hogy ott Feri meg ott nézelődik, meg mondom, és akkor na, aztán csak így ki szólítgatott téged, és akkor csak egyet nem mondja, hogy szeretne veled a hója elvtárs beszélni. Ezt én néztem rá, ezt akkor ő is mondta, hogy nem kirándulni akar, nem, hát lehetne, hát, és akkor itt maradtam Pesten, és akkor másnak.
4: Egyébként akkor nagyon jó volt az első NB1-es szezon, 7. lett a csapat az NB1-ben, úgy, hogy a legkevesebb gólt kapta a Tatabányával. Egyedül a Fraditól kapott ki ott.
3: Ott van. Egyedül egy Nyilasi fejelte a gólt. Nagyon-nagyon szerették. És ott nem volt soha NB1-es csapat.
2: De akkor folytassuk itt a Nemzeti Sportnávéban Bálint Attilával, jó magam, azaz Virányi Zsolt, kérdezzük Temesvári Miklóst. Temesvári Miklós előbb elmondta azt, hogy ott az Újpesti Dúzsa vezetője Bene Ferenc segítségével ott akkor már megkérdezte azt, hogy esetleg lehet, akar-e, vagy hogy legyen, hogy volt ez pontosan. Az Újpesti Dúzsa edzője.
3: Ez az új, a Megyeri úton volt.
2: Ottani Dúzsa Nyíregyháza a meccsen.
3: Lehet-e beszélni? Hát gondoltam, hogy miről akar beszélni. Hát lényeg az, hogy meg kell érezni azt is, hogy ezt már ott nem lehetett volna tovább sófolni.
2: Tehát, hát ha jön egy ilyen ajánlat, akkor erre tulajdonképpen ilyet kell mondani.
3: Egyrészt az, hogy bármennyire sokat köszöntök a Nyíregyházának, de Újpest meg Nyíregyháza nem volt, meg még most sincs. Egy térképen van.
2: Hát különben is, ha második évben ugye már sikerül az NB1, akkor is jön egy ajánlat a fővárosi Dúzsától, akkor továbbra is azt gondolom, hogy arra igen kell mondani.
3: Ugye az eredmények jöttek, az étvágy is okozódott, tehát például...
2: Szendreit vitték el először hivatalosan?
3: Nem, Szendreit utána velem jött el. Hanem volt egy Honvéd Nyíregyháza meccs, még akkor Nyíregyházán. Az tavasszal volt, ugye Honvéd élcsapat volt, és Mezőny első felében volt, és 0-0 volt a meccs, és már akkor kiabáltak be, hogy mi van Temesvári, mi van 0-0. Tehát már úgy éreztem is, hogy 0-0, hát ez nem olyan jó, ha így volt. Tehát éreztem, hogy nem lehet tovább ezt már megfelelni majd az elvárásoknak. Tehát meg egy Újpest azért, csak Újpest, és pláne azért abban az időben meg még én, hogy elindultam Harsányból, aztán ugye Fradi, Újpest, tehát azért gyerekkoromban, hogy én egyszer ezeket látnám, és akkor ezeknek edzőjük lehetnek. Tehát nem volt kérdés, hogy ezt nem tudtam akkor azt mondani, hogy Nyíregyháza. De tudták, nem is marasztaltak.
2: És milyen volt az az újpesti dúzsa? Tehát az már azért nem a nyíregyházi csapat, ott milyen volt az öltöző?
3: Hát sokkal nehezebb. És ott ezek a módszerek, hogy sörivás, meg ilyen közös ebédeken sem, meg stb. Úgy visszatetszést váltott, meg problémákat is, meg nem voltak hozzászokva, nem akarok megbántani senkit, mert nagy legendák, akik ott edzők voltak Újpesten, és hát sorolhatom, ugye, mikor én Szusza Ferencről vettem, hát nem kell bemutatni, ugye milyen edzők voltak ott, Kovács Imre, Aróti Lajos, stb.
2: De ott még inkább ilyen játékos uralom volt, hogy így fogalmazza?
3: Várhidi, ugye, és nekem voltak azok a módszereim, amik Nyíregyháza sok feszültséget is okozott, mert ott nehezen viselték, de hát csak 4 évig azért, sőt, engem 4 év után se küldtek el. Nem azt mondom, hogy ragaszkodtak. Egy nagyon rosszul sikerült 4. év lett, ennek nagyon sok összetevője volt.
2: 2 magyar kupa, illetve akkor magyar köztársaság kupa győzelem.
3: 8. volt az Újpest. Aztán feltornáztuk a 4. helyre magunkat. 2 kupa volt, pont a jubileum év, az nagyon rosszul sikerült.
2: 1985. Mi a legemlékezetesebb, melyek a legemlékezetesebb pillanatok Újpestről? Ugye már nagyon beszéltünk erről a Aberdeeni
3: meccsről. De most halt meg a védedző.
2: Sven-Göran Eriksson?
3: Sven-Göran, igen. Előtte veretlenül UEFA kupa győztes jött Ebornak.
2: Talán 82-ben, és a 83-as sorozatban jött a Dózsával. És a Dózsa kiejtette ezt a Göteborgot.
3: Tehát ez 7 svéd válogatottal álltak fel, és kint 1-1 volt, itt 3-1-re nyertünk, Törőcsik óriási játékkal járult hozzá a győzelem, ez az egész csapat. Tehát az egy előtte veretlenül UEFA kupa győztes Göteborg, azt vertük ki. A Köln az 7 nyugat-német válogatott, Schumacher,
2: a kapuban a legendás,
3: Alofs, Fischer, Lidbarski, mint most a Bayern München, tehát abban az időben ez volt a Köln. Itt tényleg, hát az egy ígyenceknek is egy örök élmény volt, amilyen gólokat itt.
2: Az a Dózsa Köln, a Megyeri úton.
3: Steiner, az is egy válogatott volt ott a szögletzászok.
2: Hát Bohócot csinált belőle törő.
3: Igen, és beadtak kisennyi befejezet. Tehát az egy fantasztikus eredmény volt. Körbe kellett egy kis szerencse, mert még volt hát a 10 perc, és 4-2 lett, és idegenben rúgott góllal jutottunk tovább.
2: De azért az se semmi, 3-1-4-2, és az Újpesti Dózsa idegenben lőtt több góllal jut tovább Kölnben.
3: 7 nyugat-német válogatott. És utána az Aberdeen ellen pedig 10 emberre kiállították Szendrei. Azóta is azt mondom, cserélni kellett volna. Ragaszkodtam sokszor a jó játékos, akkor is, ha nem a legjobb formájában van, vagy már egy kicsi. Ragaszkodtam hozzá, hogy név szerint a legjobb csapat az. Ott cserélni kellett volna már az utolsó 5-10 percben.
2: Amire utalt, hogy ugye Törőcsik már ott sérülés miatt.
3: Igen, és 3-4 percben egyömösölték, és akkor ott 2-2 lett, és akkor jött a hosszabbítás. Már 10 emberrel voltunk. Ott cserélni kellett volna, húzni az időt. Nagy, azóta is, amikor visszagondolok, 4 közé jutottunk volna. Az
2: és akkor már ki tudja, hogy mit történik.
3: Igen, azóta sem tudom magamnak megbocsátani. Amikor az edző, nem edző, hanem ül a kispadon, az drukkol. Én a drukkoltam, hogy legyen meg, maradjon meg, már 4 perc van, hogy már csak megmarad már. Drukkol az edző, az a legnagyobb baj.
2: De ez azért egyértelmű, hogy akkor a pályafutása során a legfájóbb ez a Meggi harmadik gólja, és hát ezek szerint ez a önkritika, hogy ott átment szurkolóba, és bízott abban, hogy akkor nem lesz
3: baj. A szőr magából kivetkezve ugrált, rázta az öklit, minden.
2: Ugye most elmeséltettük a legfájdalmasabb pillanatot részletesen, de mi az, ami ennek az ellentétje? Biztos a magyar népköztársaság kupa,
3: ja,
2: 2 győzelem.
3: Itt van, hát milyen jó, hogy jöttél.
2: Ifjabb Temesvári Miklós a fiú, az, aki súg a háttérből egyébként.
3: Hát amikor megnyertük a kupát.
2: 1982 vagy 83?
3: Ez az első, ez a második volt, azt hiszem.
2: 83.
3: 83.
2: Itt találtam az interneten a 82-83-as kupa menetelésnél érdekességeket. Azt mondja, hogy a döntőt a Honvéd ellen 3-2-re 5000 néző előtt Palotai Károly játékvezetése mellett a stadionban megnyerte az Újpesti Dózsa, de az elődöntő, és akkor lehet, hogy időrendben visszafelé haladunk. A 8. döntőben a 16 között Kanizsán volt egy 2-2, 11-esekkel 5-4 az Újpestnek. Igen. Hát nem lehetett unalmas meccs. Mitől volt az ilyen nehéz? Hát nyilván erre most nem emlékszik, mert Temesvári Miklós, de mondom, hogy a 8 között hasonló dráma 11-esekkel a tatabányai bányász ellen 2-2 után. Kemény menetelés.
3: Hát igen, de ez az Újpest jó játékos állomány volt, de nagyon sok sérülékeny játékos volt, meg leszálló ágban. A Fekete Laci, aki egy ász volt, tehát 3 év alatt a 15 meccset játszott, szóval Kovács Jóska is oda került a vizet. Nagyon sérülékeny, törőcsikér. Tehát ha mindenki a fedélzetem volt, jó csapat volt, de nagyon ilyen szempontból sérülékeny, törékeny gárda volt.
2: Az elődöntő az nagyon emlékezetes, a Békés Csaba ellen Újpesten.
3: 0-3, ugye, és 3-3, és 6-3.
2: Hosszabbítás után, na, hát azért az se egy mindennapi meccs. 6-3-as győzelem.
3: 0-3-ról
2: 6-ot rúgni, nem tudom, hogy a futballtörténelemben volt-e még egy ilyen.
3: Ebben látszik, hogy megvolt a csapatban, ez nem véletlen. Így egy ilyen fordítás, csak hát egy futballista sok mindenből ásol.
2: De tényleg sérülékeny lehetett ez az Újpest, mert a döntőben a Honvéd ellen Szendrei József a kapuban, eddig stimmel. Aztán Szűcs János, Tóth József, Sarlós András, én Szűcs János nevére is kevésbé emlékszem, Árki Lajos is ott volt a védelemben, Szebegyinszki Andrásra már emlékszem, a gombfociból Kisznyér Sándor, Szabó András, ők középpályán, Horváth Károlyra nem emlékszem, Törőcsik András, Kis Sándor, és Csere volt Stejdl Sándor és Herédi Attila, rájuk megint emlékszem, tehát azért ott kellett keverni a kártyákat, illetve a játékosokat rendesen.
3: A Kisznyér is a negyedik évben, a Kisznyér Kecskemétről igazolták, egy anonímus volt, és nem adtam volna, és nem akarom senkit, már majdnem kimondtam egy nagy ász, de senki nem adtam volna a Kisznyét. És a negyedik évenben, hát nem tudom, él most is, meg virágzik, hát megállapítottak neki egy rutin vizsgálatnál valami szívbetegség, meg ijesztették, szerintem nem volt komoly problémája, ha nem tudjuk, de abba hagyatták vele. Úgyhogy...
2: Zárásul, Tatabányai bányász 85-től, és aztán még Maldív szigetek, az pedig 1991 és 93. A Tatabánya az szükséges volt Újpest után?
3: Igen, megkerestek már egy évvel előtte. Nem volt könnyű az újpesti dolog. Nagyon büszke vagyok rá, de nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ezért én nem többszörös válogatottként voltam ott, nem ezzel nekem meg volt a tekintélyem mindenütt. Egy Szusza Ferencnek, egy Várhidi Pálnak azért könnyebb volt ilyen szempontból ott edzőnek lenni. Elfogadtak, mert el kellett fogadni, meg azért látták, hogy én is bele tudok rúgni a labdába, vagy gyakoroltuk a szögleteket, akkor nem az rúgta be esetleg, aki majd rúgja, hanem akkor érkezni kellett. Látták, hogy be tudom rúgni én is a szögletet, tehát meg volt a tekintélyem minden tekintetben, de nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. De Tatabányára már, ahol egy Grosics is védett, meg sorolhatnánk Szepesi, meg milyen játékos állomány volt ott előtte is. Tatabányára már engem úgy kerestek meg, hogy láttam, hogy nézegetnek, hogy nem lesz-e blama, hogy egyáltalán tét volt, hogy elfogadom a Tatabányát, és nagyon jól választottam. Jó játékos állomány volt.
2: Hát a Kiprik Plotár Vince csatársor.
3: És ezt akarom mondani, hogy az utolsó meccs Tatabánya, Ferencváros 2-0 a Fradi pályán. Ha nem nyer a Tatabánya, akkor kiesett volna az előző évben. És így mentem én Tatabányára. Lakat Károly volt az edző. Én váltottam. 3 évet voltam Tatabányán.
2: Ez a lényeg, hogy az a győzelem kellett
3: ahhoz, hogy... Az első évben 8. lett a csapat, jó középcsapat. Akkor kezdett ott Vince, Pilu, Szalma, Kiprik, fejlődés, nagyon tehetséges játékosok voltak. Maximálisan elfogadtak a Lakatos, a Kis Imre, a Kapus. Újpestről jó eredményekkel úgy mentem oda, hogy maximálisan elfogadtak, és olyan tekintély, nagyon a Majtán József volt, aki élet és halál ura volt. Tehát ott mese nem volt. Ott, ha kijött, bejött az öltözőbe, ott síri csend lett. Akár öröm volt, akár bánat volt, olyan tekintély volt, egy ilyen szakosztályvezető. És egy különleges természetű ember volt. És ő is csak így lehetett dolgozni, hogy dalnoki nővel nagyon jóban voltam, ő is volt, és egy dalnokival nem hasonlítgatom magamat, egy Ferencváros legenda, stb. Vele is nagyon sok probléma volt. Tehát egy nehéz ember volt. maximálisan elfogadott, tehát mindenben nekem volt igazam. Így tud egy edző tulajdonképpen aztán a játékosokra is úgy hatni, hogy könnyebb a helyzetet. Tehát Csapó ott volt, tehát olyan játékosok, akik nem akárkik, és maximális olyan tisztelettel viselkedtek velem, és elfogadtak, és nagyon jó emléket a bánya.
4: A vezetők nem akartak a munkádba beleszólni?
3: Nem akartak, soha nem is. Kikaptunk a második év, tehát 8. év. Már akkor a második év 4-szer egymás után kikaptunk. Bárkit elzavartak volna. Nincs Magyarországon edző, akit nem küldtek volna. Egerbe kikaptunk. Otthon a 4-szer, most már nem tudom felsorolni. A második évemnek az elején.
2: Ebből lett a bronzérem.
3: Ebből lett a bronzérem úgy, hogy Kipriket behívták katonának. Tavasszal egy meccset nem játszott. Kiprik, tudjátok, hogy ki volt Kiprik itt a magyar mezőnyben. Nem egy-két pontot jelentett, hanem ötöt.
2: Ha játszik, bajnok lehetett volna?
3: Szerintem 99%, de azt nem 100-ra mondom, hanem 120%-ra a második évet. Kezdtük azt, hogy harmadik évem 3-1 a Siófok ellen. Ez azért jegyeztem meg annyira, mert a lányom aznap született, amikor a Siófokot megvertük. 7-1 a Debrecen, és még egy nagy gólarányú MTK ellen 6-1. Így kezdtük. Az egész őszi szezont Kiprik nélkül játszottuk. És így nyert egy ponttal a Honvéd.
2: Ez már a harmadik év, és akkor harmadik. Ebből már nem bronz, a bronz után egy ezüstérem lett.
3: Látod, most már ez a szenilitás. A második évben sérült meg, behívták katonán. Most ezt nem tudom, hogy ez véletlenül volt-e. Mondom, Siófok 3-1.
2: És akkor tényleg a Honvéd lett a bajnok.
3: A Honvéd lett a bajnok egy ponttal. Így Kiprik nélkül, hogy egy fél szezont egyetlen egy meccset nem játszott, így lettünk ezüstérmesek egy ponttal a Honvéd mögött, vagy kettővel.
2: Tatabánya után Debrecen, még Miskolc, de zárásul, mert mindenképpen akkor azt említsük meg, hogy Maldív-szigetek 91-93 szövetségi kapitányként ott milyen volt egy magyarnak, mert még mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, itt azért mesélt Temesvári Miklós hajósztorikat, amikor egy ezüstéremmel hazatértek. Szóval miként lehetett egy ilyen kis helyen ekkorát alakítani?
3: Szepesi Györgyel nagyon jó kapcsolatban voltam, mondhatom, nem csak dicsekvésképpen, baráti kapcsolatban. Ő támogatott a FIFA-nál is, stb. És hívtak Kínába szövetségi kapitánynak, meg a Maldív-szigetekre, és akkor mondtam neki, azt mondja, természetesen tudom, hova mész? Azt néztem le. Hát azt mondja, Kínába mész, egyszer kikaptok, már itthon is vagy. Hát azt mondja, a Maldív-szigetekre. És így kerültem oda tulajdonképpen. Az a világ közepe, meg mindenkinek az álma, hogy oda kerüljön. Szép is, gyönyörű szigetek vannak, 600 kilométer hosszú ez a szigetvilág. Én egyszer használtam ki, azt mondták, hogy egy nagy hajót adnak. Elmentem egyedül az egyik végéről a másikra, csak hát jobb lett volna, és lett volna, adtak volna hozzám mást is, vagy nem egyedül ott. De ott is a kedvembe jártak minden, csak oda kerülni eleinte teljesen más világ kezdődött azzal, hogy 2 hétig valami monszum eső volt, hogy ki se tudtam menni, meg egyszerűen nem látta az ember az eget, sem úgy esett az eső, nem volt telefon, semmilyen telefon, nem tudtam azt sem, hogy a család éle még, vagy kivándorolnak, vagy vannak, és teljesen más világ, minden. Jött a műezim, akkor elkezdett énekelni, abba kellett hagyni az edzést, és akkor mondtam, hogy hát, de majd abba hagyjuk később. Akkor majdnem baj lett ott, hogy jár egy muszlim vallás, meg is a többi.
2: Ezzel nem lehet viccelni.
3: Nem lehet viccelni, és tulajdonképpen 1 hónap, 2 hónap egy lakásban, egy szép lakásban, de reggeltől estig egyedül, se telefon, se televízió, semmi, szóval nem volt, de kialakult minden a végén. Az elnök, aki palota nem messze volt, ahol volt a lakásom, az elnök üzent, hogy ha unatkozom, menjek be hozzá beszélgetni. Tehát,
2: és amikor jöttek haza, Dél-Kelet-Ázsiai bajnokság döntőjéből?
3: Mikor Szingapurból telefonált a menedzserünknek a sportminiszter, hogy mi az eredmény. És mondta, hogy 1-1. Elkezdett ordítozni a miniszter, magából ki kell, divehi nyelven. Hát ne szórakozzon velem. Hát azt hitte, hogy kapunk egy 7-est, vagy 8-ot, vagy 10-et. Tehát, hogy 1-1, hát az nem igaz. így kezdődött, és ott is vagy két meccset, még egy meccset nyertünk is, Nepál ellen vagy valami. Meccset nem nyertek, életükben meccset nem nyertek. Azóta már hallom, hogy kétszer megnyerték azt a dél-ázsiai játékokat. Pakisztán, Banglades, 200 milliós országok, Sri Lanka.
2: És ebből lett egy ezüstérem?
3: Ezüstérem, úgyhogy megvertük a hazai csapatot 40 ezer néző előtt. Magam sem tudom, hogy mert kétszer mentünk át a félpályán.
2: Hát hatékonyan, a foci nem egy bonyolult játék. Aztán
3: Bangladeszt is 1-0-ra. És a döntőben egy óriási kapusibával kikaptunk Pakisztánt.
2: És ezután milyen volt a fogadtatás?
3: És úgy mentünk haza a hajón, és megérkezett a küldöttség, az elnök, mindenki

0: nem megbántani akarom őket, de a legnagyobb ünnep, ami a nemzet életében volt, utána már én rám nem volt szükség. Már senki nem foglalkozott velem. És akkor végig is valaki észrevette, hogy az edző, a coach nincs itt. Így hívtak át. De utána 10 évig maradhattam volna. Egy szigetet felajánlottak, csak maradjak át. Megadták volna, nem tudom.
1: És a szíve hazahúzta?
0: Hát elég volt. 2 év, aztán utána még 2. 2 év múlva volt az újabb, az meg Bangladesh, ott meg harmadikok voltunk. Tehát ott is érem volt. Ott, ahol India, az 5. meg 6. Ott 3. volt. De az már akkor nem maradtam volna már semmilyen körülmények között. Ez már túl sok volt. Hiába a paradicsom, de tehát más világ, nehéz egy európai embernek ott bele. De most még annyit, hogy mondjuk, utána legalább 10 magyar edző volt. Nem akarom felsorolni.
1: Temesvári Miklós volt az úttörő.
0: Legalább 10 magyar edző volt utána a Bajor-szigeteken.
1: Műsoridőnk véget ért, itt a Nemzeti Sportrádióban Temesvári Miklós volt a vendégünk, FIFA instruktorként több mint 30 országban az oktatással, illetve a sportág fejlesztésével foglalkozott a fejlődő országokban. Nyíregyházától ugye miskolci születésű, egykori kiváló labdarúgó edző, aki maga is labdarúgó volt, Bálint Attilával kérdeztük, örülünk, hogy bejött ide a stúdióba.
0: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Amikor a Deep Purple először játszotta élőben ezt a dalt a Highway Start Magyarországon, amely főcímzenéje sorozatunknak, akkor nekünk, magyarországi rabszolgáknak még csak piros útlevelünk volt, amely 5 országra volt érvényes: Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Lengyelország és a Német Demokratikus Köztársaság. 1987-ről beszélek. Akkor Bécsben rendezték a Beck-döntőt, de meg sem fordulhatott a fejünkben, hogy eljuthassunk oda. Aztán egy évvel később, 1988-ban megkaptuk a világútlevelünket, és innentől fogva megnyílt a világ. Ezt az osztrákok is érezték, hiszen vége láthatatlan sorban pöfögtek a magyar kocsik az útjaikon. Tetejükön hűtőládákkal, a csomagtartójukban pedig 2 kazettás music centerekkel. Nyögte Szűrös Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Aki nem tudná, Szűrös Mátyás volt az országgyűlés elnöke a szovjet elnyomás aloli felszabadulás idején, és ő kiáltotta ki a köztársaságot 1989. október 23-án, de kit érdekelt ő és a távozó szovjet katonák, meg a vele kollaboráló hazai kommunisták, amikor szabadon mehettünk Bécsbe. Amikor 1990-ben a császári városban a Milán 1-0-ra vert a Benficát, már elvileg egy magyar ember is ott lehetett a Beck-döntőben. Mert akkor már a korábbi 50 dolláros magunknál tartható külföldi fizetőeszköz keretet is felemelte hatalom, és így akár össze is jöhetett nagyobb lemondások árán egy jegy. Mondjuk így, a kedvünk meg az útlevelünk meg volt hozzá. Én a Shopping City szűdös villámtúrák után először komoly programon 1993-ban voltam Bécsben a Deep Purple koncertjén, mely Richie Blackmore egyik utolsó fellépése volt az általa alapított bandával, és amely szintén főcímzenénkkel, a Highway Starral kezdődött. A 390 shillinges koncertjegyet vagy 2 évig nyögtem, így nem volt lehetőségem, hogy 1995-ös újabb bécsi foci fináléra, mely már BL döntő néven futott, vegyek egy bilétát magamnak. Az 1000 shillinges jegyért, ami egyébként 10.000 forint felett volt, egy közepesen kereső hazánk fia egy hétig dolgozott. Nekem speciál nem volt 1000 shillingem, de az ennek megfelelő 140 nyugatnémet márkám sem, ez egyébként 7 darab bakelit lemez ára volt, ezért gondoltam egy merészet, és beadtam az akkreditációs kérelmemet az akkori munkahelyemről, a fehérvári Vörös Marti Rádiótól. Magyarországon 95-ben az egypárt rendszer megszűnése után 5 évvel még egy tévérendszer volt, viszont gombamód szaporodtak a kereskedelmi rádiók, így aztán komoly konkurenciával számoltam. Viszont a Nemzetközi Szövetségnél talán úgy gondolkoztak, lássanak ezek az eddig elnyomott fickók valami számukra ismeretlent. Úgyhogy legnagyobb meglepetésemre megkaptam az akkreditációt. És valami hasonló elv alapján kapott egy tiszteletjegyet a holland szórakoztató elektronikai főszponzortól a barátom is, aki a kereskedelem rögös útját választotta a felszabadult kelet-európaiként. Úgyhogy 1995. május 24-én elindultunk ketten Bécsbe, oda, ahol az Ajax és a Milán játszott. Az első számú klub trófeáért. De mielőtt szóba kerülne az a délután, azaz este, elevenítsük fel, hogy hogyan jutott el ez a két csapat ide a bécsi döntőbe. Ebben az évben 16-os volt a főtábla, 4-4-es csoportban harcoltak a résztvevők a negyed döntőért. A főtáblára automatikusan került 8 gárda, a további 8 helyért páros meccseket vívott 16, vagyis összesen 24-en nevezhettek a harmadik alkalommal Bajnokok Ligájának hívott sorozatba. A név akkor teli találat volt, hiszen csak az országos bajnokok nevezhettek, viszont kicsit igazságtalan, mert nem mindegyik, hiszen 24-nél több nemzeti pontvadászat volt Európában. A magyar bajnok a Vác nevezhetett, de a létező legerősebb ellenfelet kapta a selejtezőben, a Paris Saint-Germaint. Igen, akkor a francia bajnoknak selejtezőt kellett játszania. A PSG 2-es győzelemmel búcsúztatta a Vácot, majd az egyetlen volt, amely a csoportját is 100%-os teljesítménnyel nyerte. Majd a negyeddöntőben 2-1-1-1-jel búcsúztatta a Barcelonát. A PSG-n kívül még a Benfica is az Ajax tudta vereség nélkül abszolválni a csoportkört. A Milán 2-szer is kikapott, mindkétszer 2-0-ra, és soha nem találnák ki, hogy kitől. Hát az Ajax-tól. Ezen 2 vereség mellett még volt egy X-e az Ajax otthonában a 2-pontos rendszerben, az 5 ponttal való továbbjutás igazán olaszos volt. A Manchester United például egy másik kvartettből 6-tal kiesett. Aztán a negyed döntőben a Milán 0-0-2-0-val búcsúztatta a Benficát, míg az Ajax 0-0-3-0-val a Hajduk Splittet. Az Ajax, a Milán és a PSG mellett a Bayern volt a negyedik csapat az elődöntőben, és ott egy sokáig emlékezetes párharcot vívott az Ajax-szal, olyat, mint 1973-ban. Az összesített eredmény pedig szintén ugyanaz lett, mint amikor Cruyffék verték Beckenbauer-éket 5-2. De ez az 5-2 nem volt olyan egyértelmű kivégzés, és sok minden másképpen történik, ha a magyar játékvezető nem hoz teljesen érthetetlen döntést a müncheni 0-0 után az amszterdami visszalágón. Pul Sándor valószínűleg élete legnagyobb hibáját követte el, amikor egy gólba tartó Bayern lövést Danny Blind kézzel ütött ki, és ezért 11-est adott, de nem állította ki az Ajax játékosát. Pedig ezt akkor is előírták a szabályok. A Bayernnek soha nem volt szerencséje a magyar bírókkal a Beck BL-ben. Az 1976-os döntő első percében a Palotai Károly vett el tőle egy teljesen szabályos gólt, 1995-ben Pul hibázott óriásit a kárára az elődöntőben, míg a 2017-es Real elleni elődöntőben bemutatott Kassai Viktor ámokfutásra már a fiatalabbak is emlékezhetnek. Ezt követően mondta Karl-Heinz Rummenigge, hogy annál rosszabb bírói teljesítményt életében nem látott. De vissza 1995-be. Az Ajax a Bayernen jutott túl az elődöntőben, a Milán pedig oda-vissza verte azt a PSG-t, amely veretlenül jutott odáig. És akkor itt folytassuk a döntő napjának személyes krónikáját. A barátom a szponzortól kapott tiszteletjeggyel és én az újságírói akkreditációval elindultunk egy öreg Trabanttal a BL döntőre. Az anyósülésben volt lehetőségem elolvasni a Magyar Nemzetben Erdei Tamás írását.
1: Lassú játékmester. Jegyezte fel cigarettás dobozának hátára Ernst Happel a Hamburg trénere, Louis van Gaal a Sparta Rotterdam futbalistájának játéka láttán. 1985-öt írtak ekkor, s a leendő UEFA kupabeli ellenfelet térképezte fel a mester. Azóta sok minden megváltozott. Az egykori szakvezetőről 1992-es halála után a Prater stadionját nevezték el, a hajdani kritizált irányító pedig mostanában az Ajax Amsterdamot dirigálja a kispadról. Az egykoron lassúnak minősített középpályás, igencsak rohanós, támadó felfogású gárdát épített, amelynek játéka sokak szerint a 70-es évek elejé aranykort idézi, amikor a totális futballal az Ajax meglepte a világot, és háromszor zsebelte be a bajnokok trófeáját. Csak egyetlen bekdöntőt buktak el a hollandok még a sikerszéria előtt 1969-ben, a Milántól kaptak ki 4-1-re. A Rinus Michels trenírozta együttesben már játszott egy 22 éves fiatalember, bizonyos Johan Cruyff, aki tavaly a Barcelona mestereként megalázó 4-0-ás vereséget szenvedett a lombardoktól, ám most hízelgően nyilatkozott utódairól. Ha az Ajax azt játsza, amire képes, akkor komoly esélyes ennek a 90 percnek. Erről persze más a véleményük az olaszoknak, akik hatodik back sikerükre készülnek, ezzel beérnék a rekorder Real Madridot. A szakemberek szerint ma este a rutin és a fiatalság csap össze Bécsben. A Milán kezdő csapatában ugyanis várhatóan csak egyetlen 26 esztendősnél fiatalabb játékos Albertini kap helyet, míg a riválisnál a 33 éves Blind és a 32 éves Rijkaard kivételével minden futbalista 26 év alatti. Frank Rijkaard, amennyiben térdsérülése ellenére pályára tud lépni, ezen az összecsapáson fejezi be meglehetősen sikeres pályafutását. 1990-ben például ugyancsak Bécsben, s ugyancsak a Beck döntőjében, a mostani ellenfél, a Milán az ő góljával győzte le a Benficát.
0: Ezt olvastam 1995. május 24-én a Magyar Nemzetben, és közben megérkeztünk Bécsbe. A Stefan Kirhénél már állt a bál. A tér egyik sarkában 4-5 ezer olasz, a másikban 4-5 ezer holland próbálta túlkiabálni a rivális tábort. Az optimistább olaszok már BL győztes Milán 1995 feliratú pólóban feszítettek, és méregették a túloldalt. Valahogy a csodás templom egyiküket sem érdekelte, ahogy a hollandokat sem. És a harmadik csapatot, a bécsi rendőrséget sem, amely olyan üres zónát hozott létre a tér közepén, amilyent messze még a hajnal 3:20-kor sem lehet itt látni. Na de kit érdekelt ekkor a hajnal? Mindenki az estére várt. A vehemens tér szélét foglalók és a tehetősebb olaszok és hollandok is, akik megszállták a bécsi belváros luxus etetőit. A kevésbé tehetősek meg a Práter vendéglátóipari egységeit jó sok helyi rendőrt vonzva ezekre a helyekre is. Hogy fellélegezhettek az egyenruhások, amikor már végre egy helyen az Ernst Happel stadionban zsúfolódtak össze a futballturisták? Nekem remek helyen volt, és kényelmesen elnyújtózva néztem a bemelegítő világsztárokat. A holland oldalon Zeedorf, Litmanen, Overmars, Van der Sar, az olaszon Maldini, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Desai, de mégis hiányérzetem volt, mert nem láttam Milán mezben a három hollandot, a Hulit, Van Basten, Rijkaard triót, akiknek köszönhetően a Milán uralta az elmúlt éveket. Pontosabban Frank Rijkaardot láttam, Ajax mezben. Élete utolsó profi meccsére melegített, a Milánnal szerzett 2 meggyőzelem után most a Milán ellen akart harmadszor ünnepelni a nagyfülűvel. És Nini, itt van Marco van Basten is, de nem a pályán, hanem fél méterre tőlem, ugyanis pont Schreien előttem ült. Akkoriban még nem voltak szelfizésre alkalmas készülékek az embernél, nekem egyébként most sincs, úgyhogy senki nem zaklatta őt. Én is csak egy aláírást kértem tőle a jegyemre, hát nem tudom milyen toll volt az, de mára bő 30 év elteltével sajnos eltűnt róla a kézjegye, pedig Bécsben még megvolt. Úgyhogy már csak a döntő emlékei nem fakultak meg. Nem volt jó meccs. Ahogy az utálatos újságírói közhely tartja, a tét rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Taktikázás, kevés kockáztatás, még kevesebb helyzet. Mi fog itt dönteni? Tanakodott mindenki a hajrához közelítve. Egy félelmet nem ismerő fiatal döntött, akit a bevállalós edző beküldött, hogy döntsön. Louis van Gaal a 70. percben a finn sztár Jari Litmanen helyére becserélt egy 18 éves tacskót, Patrick Kluivertet. A 85. percben ő lyukra futott, megkapta a labdát a nagyöregtől, Rijkaardtól, és talán maga sem tudja hogyan, de botladozva begyötörte azt a Milán kapujába 1-0.
2: David. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0. Van Ajax.
1: A 19. születésnapját csak július 1-én ünneplő csatár számára ez kétszeres öröm, mivel még 7 éves korában az Ajax kölyök csapatának tagjaként az egyik bajnoki meccsen a felnőtt gárda kabala gyerekeként vonulhatott ki példaképével Rijkaarddal a kezdőkörbe, s az erről készült fotót azóta is féltve őrzi. Emlékezetes összecsapás maradt tehát a fiatalembernek a finálé, de példaképének is. Az Ajaxban 1980-ban először pályára lépő játékos, aki később 5 évet húzott le a Milánban, sőt 2 beket is nyert a piros-feketékkel, Belodedic, Ronald Koeman, Savicevic és Desai után az 5. labdarúgó, aki 2 csapat színeiben is elnyerte a patinás trófeát. Ám az első, aki egykori együttes ellenében gyűjtötte be az újabb kupagyőzelmet.
0: Ezt írta másnap a Magyar Nemzet, ám előtte még nagy ünneplést csaptak az ifjú hollandok a pályán a nagyfülű trófeával. Amikor kiürült a gyep, majd a nézőtér, akkor a sok finom édesség társaságában mi, magyarok lelkesen elemeztük az egyébként rossz meccset. De itt lenni, ezt megélni, sok évtizedig bezárt országból BL döntőre érkezni maga volt a csoda. Mielőtt megkerestem volna a barátomat a Trabantnál, még egyszer kimentem a lelátóra, és onnan egészen különleges látvány fogadott. Egy ember ült az üres stadionban a kispadon, és meretten bámult a pályára. Néha megingatta a fejét, néha arcát a kezébe temette, és néha megmerevedve nézett a pályára, amelyre rátelepedett a tavaszi éjszaka és a síri csend. Ez az ember Franco Baresi volt, a Milán hátvédje. Világbajnoki arany, ezüst és bronzérmes, 6-szoros olasz bajnok, 3-szoros meggyőztes. Siratta a 4. cím elúszását. Közben a stadion egy másik részén az edzők értékeltek. Fabio Capello, a Milán mestere, ezt mondta.
1: Az első félidőben fölényben játszottunk, de nem tudtunk gólt lőni. Még az Ajax az egyetlen kapura lövésével betalált. Csalódott vagyok, mert nem a hollandok nyerték meg a finálét, hanem mi vesztettük el. Hivatkozhatnék sok mindenre, hogy hiányzott Savicevic, vagy Rossi hibázott a gólnál, ám most már Egyetlen dolog számít, az eredmény.
0: Louis van Gaal, aki 1991. szeptemberében másodedzőből lépett az addigi tréner Leo Benhakker helyébe, érthetően jobb hangulatban volt, egy konyakos pohárral a kezében lépett be a sajtótájékoztatóra.
1: Mérges voltam a fiúkra a félidőben, mert megengedték a Milánnak, hogy hozza a saját játékát. Szerencsénk volt, hogy megúsztuk gól nélkül, ekkor jó esélyük volt a győzelemre az olaszoknak. Aztán cseréltem, átszerveztem a csapatot, és végre úgy játszottunk, ahogy az egész szezonban. Sokan azt mondták, hogy a tapasztalat dönt majd az olaszok mellett. Erre beküldtem két 18 éves fiatalt, akik eldöntötték a kupa sorsát. Azt hiszem, hogy az a gárda, amely egy idényben háromszor legyőzi a címvédőt, az megérdemli, hogy Európa legjobbja legyen.
0: Az Ajax 1995-ben története során negyedszer nyerte meg a Beck BL-t, és egy évvel később is ott volt a döntőben, de arról a sorozatról majd holnap. Tartsanak akkor is velünk!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és egész reggel itt leszünk együtt Bene Ferivel.
2: És Tisztus Zsuzsival, jó reggelt
1: mindenkinek! Jó reggelt mindenkinek, és az elmúlt fél órában ugye elkezdtük pedzegetni azt, hogy mit is jelent a sportvilágában kémkedni, mert ugye annak a hírek a kapcsán került ez itt szóba, hogy a Championship-en ugye az egyik csapat panaszkodott arra, hogy valaki valószínűleg, hát nem tudom, valami fajta információt szállított ki az edzésről, vagy ki tudja honnan az öltözőből, és hát ezt kérdeztem felét, hogy valójában létezik-e ilyen dolog ez a kémkedés, mint olyan, és hát úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon is van az ipari kémkedéshez hasonló információk kivétel, és ennek komoly következményei lehetnek, és ugye ezt kérdeztük, hogy ki hova szeretne, ha rajtatok múlna, vagy lehetőségetek lenne belesni. Jött is ezzel kapcsolatban egy SMS-ünk, hogy hát bizony nagyon jó lenne bekukucskálni ide-oda. Sziasztok, jó reggelt, ma is kellemes, jó hallgatni benneteket, köszönjük. Azt mondja, hogy kész vagyok ettől a PC világtól, ez az angol téma, azt mondja, régi időkben ezt úgy hívták, figyelj, csibészség. Ez sajnos kihalóban van, és ha már bent lehetnék valahol bármilyen sztárcsapat sportákkal függetlenül öltözőjében, egy fontos meccs fél idejében, nagyon kíváncsi lennék, hogyan és mi hangzik el. Üdv, Viatu, szerintem mindegyen ezt szeretnénk tudni. Leginkább azt szeretnénk tudni, nem, hogy kritikus helyzetekben mi hangzik el egy öltözőbe, hát el kell mindenkit keserítsek, ez valószínűleg ez zárt ajtók mögött marad.
2: Igen, vagy mondjuk José Mourinho első belépését most visszatérve a Real Madrid öltözőjébe, azt nagyon megnézném.
1: Azt nagyon szívesen megnézném. Én is, hogy továbbra is várjuk ez irányú véleményeteket. Sose fogom elfelejteni, amikor Szerhi Rebrovával volt alkalmam a Fradi öltözőjébe végig sétálni, és ott azért elég alaposan elmutogatta, hogy nagyjából hol és mit és kinek szokott mondani. Nyilván persze nem voltunk ott, de azért egy kicsit visszaidéztük azt a Rebro-féle szigort. Szóval igen, szerintem ezek azok a pillanatok, ahol az ember szeretne mondjuk egy ilyen kis, nem tudom, kis mikro pillangóként berepülni és körbenézni, és csak ott valahol megülni a szélen és megnézni, hogy mi történik, mert mindig jó ezeket a titkokat tudni. Na, de hát ebben az órában másfajta titkokra derül fény, méghozzá nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon szép ügy kapcsán van két kitűnő vendégünk, akiket nagy szeretettel köszöntünk itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelében, ugyanis az történik, hogy a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezi a Doragi Dart szakosztály a jótékonysági versenyüket, és hát kik is lehetnének mások a támogatottak sorában, mint a Szív Bajnokai Alapítvány gyermekei. Ennek kapcsán vendégünk a stúdióban Beck Mónika, az alapítvány szíve, motorja és minden egyebe, illetve Felföldi Ádám, a Doragi Dart szakosztály vezetője. Szerbusztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mónika, meg foglak egy picit húzt közelebb a mikrofont. Úgy, nagyszerű, köszönöm, és most már akkor hallani is fogjuk a hangotokat. No, hát Mónika, nem árulunk el azzal a titkot, hogy mi azért egy jó pár éve ismerjük egymást, és mindig óriási öröm számomra, ha téged látlak, mert egyrészt remek formában vagy, és ugye, amikor a Szív Bajnokairól beszélünk, akkor ez azért is nagyon fontos, mert te is érintett vagy. Ugye az egész, hát mondjuk így ügy felkarolása, hogy szívbetegséggel élő gyerekek, fiatalok sorsával foglalkozzál, az nyilvánvalóan egy személyes indítatásból indult, és azok számára, akik a te történetedet kevésbé ismerik, azért dióhéjban foglaljuk ezt össze, mielőtt elkezdünk majd Ádámmal mélységbe belemenni abba, hogy ti hogyan találkoztatok, és mi ez a kapcsolódási pont.
3: Ugyanúgy születtem, hogy azok a gyerekek, akik ennek az alapítványnak a tagjai, szívfejlődési rendellenességgel, én is átestem pici gyerekként egy nyitott szívműtéten, aztán fiatalként pedig kaptam egy életmentő készüléket. Én ezzel élek 91 óta, el kellett fogadnom, meg kellett vele tanulnom élni, de azt hiszem valamilyen módon sikerült, hiszen azt csinálom, ami korábban nekem problémát okozott, ugye a szívműtét és a pacemaker. Bevallom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer azokért a gyerekekért fogok bármit is tenni, illetve lehetőségem lesz alapítványként működni, akik hasonló cipőbe járnak, mint én, vagy járnak jelen pillanatban, mint én anno jó pár évtizeddel ezelőtt. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ezek a gyerekek ott vannak. Látom őket felnőni, látom a kicsiket, a kislányokat nagylányán nőni, látom őket általános iskolából elmenni a gimnáziumba, majd meghívnak a szallagavatóra. Aztán visítva hívnak fel telefonon nyáron, hogy sikerült, és fölvettek az egyetemre. Szóval különböző életutaknak vagyok a részesei, és ez egy hatalmas nagy család. Nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el, hogy évről évre egyre több olyan támogatónk van, akik valamilyen úton, módon, vagy azért, mert érintettek, vagy azért, mert hallottak rólunk, szeretnének hozzánk csatlakozni, és nem mindig anyagi támogatás formájában, hanem különböző események, programokra hívnak meg minket, ahol egy picit a gyerekek bajnokká válhatnak, maguk is annak a sportnak a részesei lehetnek. Arról meg nem beszélve, hogy ami viszont annyira nem öröm, de bizony egyre több a szívbeteg gyerek, egyre több az érintett gyerek, egyre többen csatlakoznak hozzánk. Egyre nagyobb az alapítvány létszáma.
1: Monika, bocsáss meg, itt azért ez a számnövekedés, ez szó szerint szíven ütött engem is, és ezt nyilvánvalóan ez azt jelenti-e, hogy a működésetek miatt van, hogy mondjam, hozzátok eljutó információból több, és ezért ismerjetek fel, vagy effektíve a statisztika is azt mutatja, amit az imént mondta, hogy több a szívbeteg.
3: A statisztika is azt mutatja, hogy egyre több az érintett gyermek, illetve hát szájhagyomány útján terjed az alapítvány, és amikor gyerekek bemennek egy kontrollvizsgálatra, találkoznak egy másik gyerekkel, akkor látják egymást a Facebookon, a közösségi médiában, és akkor mondják, hogy gyertek el ti is, mert ott a helyettek, és akkor így tulajdonképpen egyre több gyermek, család lesz az alapítvány részese.
1: Igen, hát ez önmagában nagyon nagy dolog, és valóban én magam is számos ilyen szervezettel dolgozom együtt, és én is azt tapasztaltam, hogy sokszor a segítő jelenlét az többet tesz hozzá, vagy akár egy lehetőség, egy csatlakozás, részévé válni egy közösségnek, csúnyán szólva, ha valaki észrevesz minket, akkor az önmagában már tud sorsfordító pillanatokat eredményezni, és az persze külön jó, hogyha ehhez még olyan felszabadult pillanatok is tudnak csatlakozni, ami egy sport teljesítményhez kötődik, és azért is fordulok most Ádámhoz, mert nyilvánvalóan a darts az egy, majd persze ki fogunk térni, hogy egy nagyon jól megválasztott sportág, pláne olyanoknak adott esetben, akiknek azért a fizikai aktivitással óvatosan kell bánniuk. Ádám, de neked mi a kapcsolatod a darccal, illetve hogy indult ez a, gondolom, szerelem?
4: Hát mondhatni, igen, nekem egy 5-6 év ezelőtt indult, hát szerintem nagyon sok mindenkinél így kezdődik, hogy haverokkal elmennek, dobálnak egy párat.
1: Söröznek? Bocsánat, igen.
4: Na jó, nem tudom, meg ilyen ki lehet-e mondani. Igen, egy finom habzóital, férfital mellett.
1: Jó, mert ez csak természetesen annélkül, hogy reklámot csinálnak ennek, de azért ez ennek a sportágnak ugye van egy ilyen.
4: Van egy
1: típusú múltja.
4: Igen, de az elmúlt években igazából egyre... úgymond előtérbe került a sport része.
1: Igen,
4: egyre több klub indult, igazából ide tudom hozni azt, hogy amikor én elkezdtem dartozni a környékünkön, majdnem mondhatni csak egy-két darts klub volt, most meg minden egyes faluban megtalálható, vannak pozitív, negatív oldala is, de inkább a pozitív részét nézzünk, mert nagyon-nagyon sokan igazából már úgy tekintenek erre a, mondjuk ki, sportra, hogy ez igazából ez egy olyan elfoglaltság, ami az embereknek egy nagyon-nagyon jó szórakozási lehetőség.
1: Igen, hát figyeljetek, a kocsma sport státuszon már régeségen túlnőtt, tehát ezt egyértelműen láthatjuk.
4: Igen.
1: És neked mi volt a történetedben? Azt én értem, hogy elkapott egy jó baráti hangulat, de ebből azért még minket is elszokott, mert mit tudom én, karácsonyi szünetben volt olyan, hogy mit a wellness szállodában találtunk darts táblát, sőt nekünk is van otthon, de azért ez még nem ugyanaz.
4: Hát azt tudni kell rólam, hogy én mindig egy kicsit ilyen versenyszellemű típus voltam. A mikrofonok mögött kollégával már beszéltük, és én több mint 25 éve már
1: Ferivel.
2: Közös nevezőnk, a Dorogi FC, mint labdarúgó klub, és ugye együtt nem dolgoztunk, de azért ugye Ádám is labdarúgója volt a Dorogi Egyesületnek, hát, ahogy én is, meg edzőként, sportigazgatóként
1: is. Ezt úgy mondják, hogy itt kérem, szerkesztési munka folyik, tehát nem olyan szerveztük össze.
4: Kicsi a világ.
2: Így van.
4: Igen. Visszatérve, hogy nekem mindig ez a küzdő szellem bennem volt, és mint ahogy a futballnál is, a dartsnál is ez jött elő, hogy felülmúlni a másikat. És egy bizonyos idő után úgy éreztem, hogy ebben van némi képességem, vagy tehetségem is, és az elmúlt időben próbáltam felépíteni úgy a játékomat, a hogy megálljam a helyemet akár a magyar elit játékosok között is.
1: És jó úton haladsz ebben az irányban?
4: Igen, jó úton haladok, de ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, itt évekről van szó. Még mindig azt mondom, hogy nekem ahhoz, hogy olyan szinten játszak, hogy még saját magamnak is megfeleljek, az egy jó pár év.
1: Hát igen, azért most már vannak itt a magyar, mondjuk itt darts kiválóságok között, Kovács Patrik, ugye, Hiszki, vagy Lakatos Gergely, Hiszki György, akikről érdemes megemlékeznünk, hogy itt most már egyre komolyabb szinten lépdelnek ugye a nemzetközi világban, és ugye Kovács Patrik kijutott vagy a PDC világbajnokságra, illetve 26 áprilisában történelmi győzelmet aratott a European Touron. Ezt egyébként azért nagyon jó a szakmai szemmel elmondani, mert egyrészt úgy tűnik, hogy ebben a sportban, amit azért hát karácsonykor szoktunk nézni a tévében a legnagyobb a küzdelmeit, ugye azt láttuk, hogy ez egy megközelíthetetlen világ azoknak, akiknek ekkora előnyük van, de látszik, hogy de szép, szisztematikus munkával lehet. És szerintem még az is érdekes, amit te mondasz, hogy nyilván magával kellett, hogy ragadjon ennek a sportágnak a szépsége, amit szerintem mindenki megérez, hogyha csinálja egy kicsit, de ez nagyon messze van attól, hogy valaki akár leigazolt versenyző legyen, vagy klubot alapítson, vagy adott esetben felzárkózzon az élbolyhoz. Annyit mondj nekem, hogy a dartsban jóvá válni, ahhoz kellenek-e olyan speciális adottságok, képességek? Megmondom, hogy miért kérdezem. Én úgy láttam, hogy nincs olyan, hogy darts testalkat, ha szabad így fogalmaznom. Tehát nincsen ilyen specifikus, nem tudom, tehát, hogy itt a jó szem kell, a jó célzó képességet, persze nyilván kicsit most sarkítom a dolgokat, vagy semmi más, csak szisztematikus gyakorlás, és ez mindenki által megtanulható, akárhonnan jött, akármilyen magas, akármilyen kicsi, akármilyen hosszú a karttávolsága. Mert szerintem sokszor ez a sportok sikere, hogy közel érzi magát az ember ehhez civilként is.
4: Én azt mondom, mert kicsit összetettebb. Ez tény, hogy a dartsnak az az előnye, hogy szinte teljesen mindegy, hogy mikor kezdél az ember. Fiatalon, idősen.
1: Na, ez már önmagában egy jó kezdet, mert hogy bármikor kitalálhatod, hogy neked ezt tetszik.
4: Így van, de persze az előny az mindig ott van, hogyha minden fiatalabban kezded, akkor azért... Ha megnézzük a fiatalokat, nagyon sok esetben ők nem automatikusan, vagy nem tudatosan végzik a bármi, akár egy nyelvtanulásról van szó, hanem ha már fiatalon elkezdi a dartsot, az egy ez végig kíséri az életét.
1: Tehát és egy ösztönösség.
4: Pontosan így van, igen, de visszatérve szinte bármikor el lehet kezdeni, és lehet sikert elérni. Kell egy tehetség is.
1: Na, de milyen típusú tehetség kell a dartshoz? Ezt próbálom itt felkutatni.
4: Igazából a darts az 30%, én azt mondom mindig 30% gyakorlás tehetség, 70% fej. Az kell egy olyan, az évek során olyan rutint kell összeszedni, egy ilyen mentális képességet kell összeszedni, ami bizonyos helyzetekben nem hoz egy izgulást, egy remegést, és itt milliméterekről van szó. Itt nincsen az, hogy egy centi múlott, és akkor majd egy milliméter és már a meccsen, meccsnek vége. Vagy megvan.
2: Igen, érdekes, mert visszatérünk, de én Monikától kérdezném, hogy itt olvasom a szívbajnokai alapítványt nagy érdeklődéssel, és a különböző közösségi médiumokban is bejelöltem magamnak. Ugye szívbetegséggel élők és a sport. Hát ugye mindenki azt gondolja, hogy akkor szívbetegséggel élünk, akkor úristen, mi el vagyunk tiltva a sporttól, nem érezhetjük jól magunkat, és pont azért csodálatos ez a kezdeményezés, hogy látom, hogy nyári tábort szerveztek, sportokat szerveztek, hogy erről beszéljünk egy kicsit, hiszen nekem megütött a szememet, hogy szívbetegséggel született gyermek számára ingyenes sporttábor van, akkor ez a darts bajnokság, tehát ugyanúgy teljes életet lehet élni nekik is.
3: Én úgy gondolom, hogy amikor engem az orvos kienged a kórházból, bármilyen pacemaker csere, vagy bármilyen beavatkozás után, az első, amit azt mondják, hogy igenis tessék mozogni. Már pedig a mozgás, a sport, bárhogy is vesszük. Igaz, hogy először csak séta, nagyon apró lépéssel, nagyon lassan, aztán szépen fokozatosan
2: felépítve. De olyan jó sétálni.
3: De amúgy pedig zseniális, mert hogy pont ezt akartam mondani, és hogy sokszor kérdezik tőlem, hogy de hát, hogy ők vissza akarnak menni futni, ha mondjuk egy futóval történik valami, vagy vissza akar menni más sportot űzni, mert hogy ő nem tudja elfogadni, hogy neki van egy szív problémája, vagy volt egy beavatkozása. És mindenkinek azt mondom, hogy találja meg azt a mozgásformát abban az adott helyzetben, amelyben éppen van. Mert ő neki ez a 100%. Én így vagyok 100%. Pacemakerrel szívműtötten. A gyerekek is úgy 100%-ok, ahogy születtek, szívfejlődési rendellenességgel. És hogy mindegyik megtalálja azt a mozgásformát, amit ő szeret, és amúgy az alapítvány tulajdonképpen 2013 óta, amióta Magyarország szív nagykövete vagyok, első perctől kezdve a mozgás felé vittem az egész munkámat. Mert azt mondtam, hogy ha nekem ezt írták elő, Smiley-val a vényen, sose felejtem el, amikor kijöttem a kórházról, hogy ez, hogy menjek, mert hogy a mozgás az minden szempontból nagyon jó, akkor én is elviszem a gyerekeket, és lehetőségem volt arra, szerencsés vagyok, mert hogy olyan emberekkel hozott össze a sors, akik felajánlották, hogy ismerjük meg ezt a sportágat, gyertek el, nézzetek meg egy ilyen sportesemény, és ha már ott vannak, akkor ki is próbálhatják, és a gyerekek tulajdonképpen fokozatosan az elmúlt években egyre több sportágnak voltak a részes, lettek a részesei, egyre több mindenben lettek, úgymond ők is nem mondhatom úgy, hogy bajnokok, hiszen nekik ez a lehetőség, az egy bajnoki lehetőség, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan sport, amit ne lehetne kipróbálni. Megfelelő felügyelet alap, megfelelő formában.
1: Egy fontos dolgot mondtam, mert pont ezt akartam mondani, ugye, hogy most már te nyilván annak a magabiztossággal mondod ezt, hogy ismerlek, mindent ki is próbáltál. Tehát, ami szembe jött, most éppen,
3: ez így, igaz?
1: Most éppen hegymászáson, vagy komoly hegymászáson töröd a fejedet, ugye, tehát elképesztő vagy, de azért valljuk meg, hogy amikor egy ilyen diagnózis feláll, pláne egy gyermeknél először, és ott vannak a szülők, akik nyilván rettegnek, tehát gondolom, hogy bennük is van egy félelem, és ők is onnantól kezdve megpróbálják kipárnázni a világot a gyermek körül, illetve még azt is el tudom képzelni, hogy az érintett maga is azért elkezd magáról másképp gondolkodni. Mennyire lehet ezt a gátat adott esetben valóban egy ilyen közegben áttörni azzal, hogy de gyere, mi is azok vagyunk, mi is megpróbáltuk, illetve hát azért nem két egyforma esetről beszélünk, egyetlen egy páciensnél sem, vagy egyetlen egy. Tehát, hogy ott azért azt biztonsággal vállalni, hogy gyere most egy ilyen típusú sportot csinálunk, vagy egy olyan típusú, tehát mi az a ölelő környezet, amiben tudod, hogy azért a rizikók mellett is, de igenis bátoríthatjuk őket, hogy próbálják ki ezt, illetve azt.
3: Én úgy gondolom, hogy eleve ezek a gyerekek így születtek, tehát, hogy ők ebbe születtek bele, hogy nekik vannak bizonyos korlátaik, amiket nekik be kell tartani, és ez már ilyen rutinszerűvé válik. Másrészt család és család között is van különbség. Van olyan család, ahol tényleg búra alatt

0: Amikor például először elmentünk vitorlástáborba, mert ugye az első nyári táborunk egy vitorlástábor volt, borzasztóan féltem, hogy hogy fogom megoldani, hogy ezek a gyerekek vitorlázni, hogy fognak beülni a hajóba, hiszen a legtöbb még attól is fél, ha mozog alatta bármi. Tehát, hogy, és amikor először beültek, természetesen sportolók mellett ültek teljes biztonságban, a szülők kintről nézhették őket a parttól, ők kint izgultak, de mindezek ellenére, amikor lejöttek a vízről, közölték, hogy akkor most ők visszamennének. Hogy annyira másképp dolgozzák ezeket föl, és azóta teljesen megváltoztak ezek a gyerekek, és ők maguk is, és ez az összes sportággal így van. Van olyan gyerek, aki azt mondja, hogy ő nem szeretné, akkor ő nem csinálja.
1: Ennyi. Szóval azért az élmény alapúság az ezek szerint nagyon-nagyon sokat nagyon. Hozzátesz a dolgokhoz. Nagyon. Egy picit hadd forduljak újra Ádámhoz annak kapcsán, hogy elkezdted mondani, hogy egyrészt van benned egy küzdőszellem, amit ha az ember felismer, akkor azt tudja, hogy messzire viheti. Másrészt úgy tűnik megtaláltátok egymást a sportoddal, mert szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy meglegyen ez az aha érzés. Na de még nem jelenteni azt, hogy az ember rögtön egy egyesületet is alapít, vagy egy klubot alapít. Az mikor vált számodra bizonyossága, hogy te ezt szeretnéd, vagy ezt komolyabban szeretnéd?
2: Hát igazából ez úgy indult az egész, hogy egy kisebb tízfős társasággal kezdtük el elsőnek összejárni, hogy mondtam is, a baráti társaság lett belőle. Ahogy telt az idő, egyre többen lettünk, és ahol voltunk akkoriban a helyszínen, két tábla volt, kinőttük. Azt mondjuk, lementünk, és egy táblához 3-4-5 ember állt oda, az már nem volt egy nagyon jó arány élmény, így van. És nekem volt kapcsolatom az akkori, vagy úgymond a Dorogi Egyesülettel, és felkerestem az ottani ismerősömet, és pont szerencsénk volt, mert abban az évben volt egy ilyen struktúra átalakítás a egyesületnél, és pont szakosztályokat, úgy szakosztályokat szerettek volna bevonni az egész egyesületben, és igazából már úgymond, ha az elejét nézzük, ez a harmadik évünkben történt ez a felkeresés az egyesületnél, és rögtön rá a év kezdeténél, mint szakosztály elindultunk.
1: De rátok cuppantak. Azt mondták, hogy szuper, gyertek.
2: Mondhatni, igen. Nagyon aktívak vagyunk Facebookon, ez egy nagyon nagy előnyünk. Minden egyes versenyünket, vagy bármiféle kezdeményezésünket azt ott kiszoktuk rakni. És hála ének úgy ez a ismeretség által a mostani helyünkre, ami a Dorogi futballpálya melletti sportintézmény van, ott sikerült a saját helyünket kialakítani, ahol már több mint 6 tábla van, rendszeres óriási versenyzés.
1: Óriási, modern sport, modern kommunikáció, mint látható, ez nagyon működik, ez a kombináció. Na hát, nagyon örülünk, hogy itt van velünk a mai reggel folyamán Beck Mónika, a Szívvak Bajnokai Alapítvány mozgatórugója, alapítója és mindene.
3: Szív nagykövete.
1: Szív nagykövete. És Magyarország szív nagykövete egész pontosan. Illetve Felföldi Ádám, a Dorogi Dart szakosztály vezetője, akikkel folytatjuk majd rövidesen a beszélgetést, de addig is érdekelne minket, kedves hallgatók, hogy nektek mi a szív ügyetek. Mert szerintem nagyon fontos, hogy az életünkben legyen olyasmi, ami azon kívül is megmozgat minket, amit amúgy csinálni kell, ugye a mindennapok dolgain túl. Úgyhogy Mónikáról tudjuk, hogy mi a szív ügye, és hát most már szerintem Ádám sorsával is ilyen szempontból beláttunk egy picikét, úgyhogy ez is érdekel minket, és persze az is, hogy ma hova szeretnétek bekukkantani. Valaki azt írja, hogy jó reggelt, én Sumák fejében szeretnék lenni, de nem halkan, írja Novi. Hát, ki tudja, mennyire gondolt ezzel kapcsolatban. Úgyhogy várjuk az észrevételeiteket a 06 30 55 55 65, és rövidesen folytatjuk.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
3: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Újabb súlyos támadás érte Kijevet. Ma is zárva tart a boltok többsége. Nyárias idő lesz, elvétve záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatszerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írta közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera nyilvánosság elé. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A máva megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után 2 nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön nagyon erős UVB sugárzás várható.
0: Közlekedés.
4: Még ma is le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. Szintén lezárásra kell számítani Budapesten a Hősök terén, az Állatkerti körút után. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, több felé 30 foknál is melegebb lesz. Erős lesz az UV sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
5: Ismét benn maradt az elitmezőnyben a magyar férfi jégkorong válogatott. A Tatabánya egy gólos hátrányból várja a férfi kézilabda Európa kupa döntőjének visszavágóját. 19. bajnoki címét gyűjtötte be a Győri Eto női kézilabda csapata. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. Kánoki Kis Attila lett a sportért felelős államtitkár. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elitvilágbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet, a britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Együttesünk tavaly először maradt bent a legjobbak között, és most ismét megőrizte tagságát. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt B. Németh Péter kérdezte.
6: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a legesleges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
7: Milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bent maradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban?
6: Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Én nem hiszem, hogy mi görcsösek lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzésken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből is szeretnék kihozni a legtöbbet.
5: A Liverpool 1-1-re végzett a Brentforddal az Anfielden az angol labdarúgó Premier League 38. utolsó fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost a 83. percben cserélték be. A Liverpool az 5. helyen végezve a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, míg a Nottinghamben 1-1-es döntetlent játszó Bournemouth 6.-ként az Európa Liga főtábláján kezdheti a következő idényt. A vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. A bajnok Arsenal a Crystal Palace otthonában aratott 2-1-es sikerrel hangolt a szombati budapesti Bajnokok Ligája döntőre. Az Európa Liga győztes Aston Villa Manchesterben nyert 2-1-re a City ellen. A Tottenhamben maradt a Premier League-ben, a West Ham United viszont kiesett. A magyar válogatott 2-0-ra kikapott Szerbiától a tiranai Szokka Európa-bajnokság bronzmérkőzésén, ezzel az 5+1-es labdarúgó szakákban szereplő együttesünk a 4. helyen végzett. A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától a férfi kézilabda Európa kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben, ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította a bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A Ferencváros 35-22-re diadalmaskodott a NEKA otthonában, az Esztergom vendéglátóként 31-23-ra verte az Alba Fehérvárt. További eredmények: Moson-Magyaróvár Kisvárda 37-27, Budaörs Vasas 31-24, Dunaújváros Kozár Misleny 21-30 és Szombathely Vác 28-37. A második összecsapást is megnyerte a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC ezúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként, így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. Milák Kristóf a 100 méter gyorsan aratott szombati sikerét követően tegnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó versenysorozat első állomásán Monakóban. A kétszeres olimpiai bajnok 50,66 másodperces idővel csapott célba. A magyar női röplabda válogatott megnyerte a MEVZA tornát, mivel a záró napon hatalmas csatában 5 játszmában legyőzte a meccs előtt a mieinkhez hasonlóan veretlen horvátokat Mariborban. Férfi nemzeti együttesünk viszont 3-0-ra alul maradt Horvátországgal szemben Fonyódon, a szintén a közép-európai regionális szövetség által kiírt viadal 5. utolsó utolsó játéknapján. Ezzel az öt csapatot felvonultató sorozatban a negyedik helyen végzett. Ezüstérmet szerzett a magyar férfi kard csapat a kairói világkupán. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dallos Benedek alkotta együttes a fináléban a franciáktól szenvedett vereséget. Szintén világkupa versenyen bronzérmes lett Szent Mórban a Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsodi Emma összeállítású női párbajtőr csapat, amely a harmadik helyért a házigazda francia válogatottat győzte le. Marozsán Fábián három játszmában kikapott a szerb Miomir Kecmanovicstól a francia nyílt teniszbajnokság a Roland Garros főtáblájának első fordulójában így kiesett. A főtáblán további négy magyar szerepel Párizsban, a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna, Udvardi Panna és Gálfi Dalma. Az asztali tenisz extraligában a férfiaknál a címvédő PTE Peac szerezte meg a bajnoki címet, a nőknél pedig egy év kihagyás után ismét a Buda Őrsé lett a trófea. A házigazda pécsiek a Moson-Magyaróvárnál bizonyultak jobbnak a döntőben 4-0, míg a Buda Őrsiek a budapesti Erdért csapatát múlták fölül 4-1-re. Kálnoki Kis Attila lett a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A 60 éves ötszörös világbajnok korábbi öttusázó sportvezetőként, az UTE ügyvezető elnök helyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során többek között a Nemzeti Sport főszerkesztője volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba. A világbajnoki címvédő brit Lando Norris, valamint honfitársa George Russell is kiesett. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
9: Folytatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban a Sport Reggelt Bene Ferivel. Jó reggelt, Feri!
10: Jó reggelt, és Csisztus Zsuzsival.
9: És két fantasztikus vendégünkkel, Beck Mónikával, a Szívbajnokai Alapítvány vezetőjével, illetve Felföldi Ádámmal, a Dorogi Darts szakosztály vezetőjével. Egy jótékonysági darts verseny a központi témánk, de azért persze elkanyarodunk. Ugye sokféle irányban leginkább arról beszélgettünk, hogy Mónika, te magad a saját érintettséged kapcsán hogy indultál el ebben a szervező munkában, és hogyan, hát most már szépen mondhatni, egy idő után önmagától nő ez a dolog, persze nyilván mozgatni azért kell, de egyre láthatóbb a tevékenység, egyre többször lehet hallani, hogy ki mindenkihez értekel, és kiket tudtok megszólítani, és hál' Istennek, ahogy te magad is fogalmaztál, egyre többen jelentkeznek, akik szívesen segítenek és vállalnak tulajdonképpen, ha nem is azt mondom, hogy munkát, de kínálnak lehetőséget sportolásra, vagy bármilyen egyéb csatlakozásra. Igen. Illetve ugye Ádám is elkezdte nekünk taglalni, hogyan indult el ez a pályafutás, és most már egészen komolyan ugye ott tartunk egy szerencsés találkozás folytán, hogy Dorogon éppen szükség volt ugye egy új szakosztályra, és meg is alakult a Dorogi Darts szakosztályra, akkor egy picit kanyarodjunk most már el ehhez a konkrét találkozáshoz, mert hogy ez nem az első eset, ez egy mondhatni egy ráadás rendezvény, mert jól sikerült az első, szóval kezd akkor kérlek most te, Ádám, hogy találkoztatok össze Mónikával.
11: Hát igazából ez úgy indult, hogy van egy csodálatos tagunk, egy darts játékosunk, Német Korné nevében, aki sajnos ugyanúgy ezzel a szívbetegséggel született, de ennek köszönhetően, sőt, mi mindig terveztünk azt, hogy egy jótékonysági versenyt fogunk szervezni, úgyhogy Kornél által megkönnyítették a dolgunkat, hogy...
9: Meg volt a téma, hogy kihez csatlakozott.
11: Pontosan, és így jött képbe a szívalapítvány, szívbajnok alapítvány, és a tavalyi nagy siker való tekintettel idén is úgy gondoltuk, hogy megszervezzük ezt a jótékonysági versenyt.
9: Mónika, hogy találkoztatok össze? Mert úgy értem, most akkor nézzük meg ezt a rendezvút a te szemszögedből.
12: Kornélnak a bátyja felhívott, hogy szeretnének szervezni egy jótékonysági sporteseményt. Mit szólnék hozzá? Mondtam neki, hogy én benne vagyok. mindig egy a plusz kérésem, hogy a gyerekek is, akik oda jönnek, szívbeteg gyerekek, kipróbálhassák ezt a sportágat. Mondta, hogy jó, hát ezzel nem lesz semmi gond, és aztán tavaly el is mentünk, és nagyon szép számmal meg is jelentünk ezen a helyszínen. Nagyon, nagyon meglepett minket az, hogy mennyien voltak, hogy milyen sokan dárcoznak, és nagyon sok közöttük a nő, hozzáteszem, ami aztán engem végképp meglepett, és az a hozzáállás, ahogy ők mentek, ahogy készültek, ahogy részt vettek a versenybe, az meg önmagáért beszél. Kornéról annyit kell tudni, hogy azon kívül, hogy szívbeteg, ő egy Down-szindrómás fiatalember, és hogy ő is dárcozik. Van saját eszköze, van saját pólója, mindene, ugyanúgy ő is jár edzésekre, és tulajdonképpen ő mutatta meg nekünk, hogy kell dárcozni, és az elején kérdezted, hogy kell-e hozzá valami testalkat megbe. Hát sose fogom elfelejteni azt a tekintetet, amikor Korné kölcsön adta az ő kis nyilait, amit aztán kiderült, hogy nagy benchben tart, és hogy én fogtam, és az első lendülettel nem a darts táblára lőttem rá, hanem a radiátorra.
13: Ez előtt szokott fordulni a kezdődőkre, nem emlékszünk ilyen élményekre.
12: És akkor onnan kezdve mondtam, hogy akkor én inkább csak csendes szemlélője leszek ennek a sportágnak, de hogy idén is, mikor fölhívtak, hogy akkor szeretnének minket megint meghívni, mondtam, hogy természetesen, és most hát közel 25-en megyünk, tehát a sokkal nagyobb létszámmal fogunk érkezni, és ugyanúgy lesz délután a gyerekeknek egy mini darts verseny, ahol a gyerekek kipróbálhatják. Amúgy tavaly a nyári táborban lejöttek a sportolók, nagyon nagy élmény volt, és ott is nekiálltak lövöldözni a gyerekek, és meglepett, hogy volt közöttük egy-két nagyon profi, aki tényleg olyan, ahogy állt, ahogy dobta, az a hihetetlen volt. Én mondtam is, hogy nekik adtam, hogy be kéne igazolni őket.
13: Ezt akarom mondani, szerintem itt jó helyen kopogtattunk, hogy le akarjátok igazolni a versenyzőket. Igen. Illetve ugye arról beszélgettünk, és már ez azért az elmúlt fél órában szóba került, hogy tulajdonképpen mindenféle sportágat javasolsz, és ki is lehet próbálni, mert egyrészt ugye a szívbeteg gyerekek elég jól érzik a saját határaikat, tehát hogy megállnak, mielőtt esetleg ennek bármilyen következménye lenne. Viszont a dartsnál az ember ugye azt látja, hogy azért ez elsősorban mentális munka, mint sem fizikai challenge. Persze azért van, mert nyilvánvalóan azért, majd Ádám mindjárt elmondja, de van-e ilyen szempontból egy plusz pozitív hozadék a dartsnak, hogy látom, Monika, hogy itt most nem kell attól félteni őket, hogy esetleg túlpörük a pulzusuk, vagy nem tudom, esetleg nem bírja a szemük.
12: Én szerintem némely gyerek saját magát is darcon kívül is túl tudja időközönként pörgetni, mert hogy némelyik teljesen ilyen hiperaktív kategória, de amúgy pont ettől aranyosak és cukik. Én úgy gondolom, hogy nem, sőt, inkább azt látom, hogy azok is, akik esetleg ilyen izgágább típusú gyerekek, sokkal jobban odafigyelnek, koncentrálnak, rákészülnek, és nem az van, hogy elbohockodják, hanem tényleg teljes mértében komolyan veszik, hogy nekik most akkor lőni kell. És hogy ők szeretnék megmutatni, hogy ők is tudnak olyan jót lőni, és bele a közepébe. Tehát minden szempontból úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen sportág, minden egyes ilyen lehetőségből tanulnak.
14: Én Ádámtól kérdezném, hogy zajlik egy ilyen darts verseny? Tehát én arra gondolok speciál, hogy vannak különböző kategóriák, mert például én a gyermekeimmel a családban szoktam darcozni otthon, de mi nem úgy játszunk, hogy duplával lehet kiszállni, mert szerintem éjjel nappal ott lennénk, és nem tudnánk véget vetni a játéknak. Tehát vannak gyengített, vagy egyszerűsített szabályok is, illetve hogy ez konkrétan az elkövetkezendő ilyen jótékonysági darts verseny, hogy mikor lesz, hogyan lehet nevezni, hogy ezekbe segíts nekem, kérlek.
11: Hát alapjártan így a szabályokról, van egy standard verseny, ami mondjuk egy standard szabály, ami a hivatalos versenyeken is látni szoktunk. 501-ről indulunk, dupla kiszálló.
14: Igen.
11: Anno a mi versenyünket úgy kezdtük el, az amatőr játékosokat céloztuk meg leginkább, hogy a kiszállóval igazából bármivel ki lehetett szállni, volt az adott érték, ha egy 20-on maradt a játékos, akkor sima szektor 20-as, és megnyert. De hát annyira felerősödött a mezőny, hogy ez már igazából nem kihívás a játékosoknak. Vannak különböző játéktípusok is igazából, ami vagy szektorozni kell, vagy tényleg meg lehet ezt az egészet kicsit variálni, hogy még izgalmasabb legyen. A jótékonysági versenyek kapcsolatban pedig igazából ott is a sima 501 játékról indulunk, és dupla kiszálló lesz.
13: Tehát ott akkor mondhatja a hagyományos szabályok szerint.
11: Hagyományos szabályok szerint, pontosan. Igen.
14: És hogy lehet nevezni, vagy mikor? Vagy
11: nevezni igazából, meg van egy Facebook csoportunk, ahol ki vannak írva, hogy kinél lehet jelentkezni, és még
13: hogy a ma... Hogy keressenek rátok, hogyha szeretnének?
11: Dorogi AC Darts Klubként vagyunk fent, illetve ma délután este 6-ig lehet nevezni.
13: Oké, szóval aki ott szeretne lenni ezen a jó kis versenyen, ami mikor lesz, mert azért ezt is pontosítsuk.
11: Ez hol? Péntekon van, így van. Nem vagyok képben, igen. Holnapi nap, szombaton. Így van, igen.
13: Na, hát akkor ez egy kitűnő májusi szombati program azoknak, akik szeretnék kipróbálni magukat, és ezek szerint akkor a ti Facebook oldalatokon lehet is jelentkezni. Meg egy picit, Ádám, kanyarodjunk oda-vissza, hogy ugye beszélgettünk ennek a sportnak, és ezt most már egyértelműen annak ugye nyilvánítjuk a mentális részéről, egy picit szóba került a fizikai része. Te mit tapasztalsz magadon, és most, amikor már az ember nagyobb célokat is megfogalmaz, akár a saját egyéni pályafutásodban, hogyan kell növelni, vagy mennyire lehet növelni az edzés időt, vagy annak az intenzitását, vagy hogyan javul az ember koncentrációja egy olyan világban, és ezt a saját gyerekeimben is látom, amikor ez az egyik legnagyobb kihívás, ugye elképesztő mennyiségű, ugye digitális élmény miatt, ami éri az embereket. Itt hál' Istennek pont arról van szó, hogy na egy irányba, egy célra, a táblára koncentráljunk.
11: Igazából visszatér, hogy nekem is az egy nehézségem, hogy én is egy hiperaktív személynek gondolom magam.
13: Jó, hát igen, mindannyian azok voltunk egy kicsit, igen. Vagy legalábbis sokan. Igen.
11: A tábla előtt lelassul a világ. Ott a koncentráció az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
13: Ezt tanulja az ember?
11: Tanulni kell, tapasztalat az évek során. Nagyon sok versenyre el kell járni, nagyon-nagyon sokat kell edzeni. Én magamon azt tapasztaltam, meg akkor volt az, hogy egy kicsit javult, vagy elkezdett javulni a teljesítmény, amikor napi szinten 3-4 órát tudtam a tábla előtt.
13: De jó, hogy ezt kimondtad, hogy nagyon sokat kell edzeni, mennyi az a sok, de az tényleg sok.
11: És az még azt mondom, hogy az egy átlagos. Ahhoz, hogy valaki egy olyan teljesítményt tudjon elérni, vagy egy magasabb szinten tudjon teljesíteni, napi szinten, mert azt tudni kell, hogy a darts az nem úgy van, mint bizonyos sportoknál, azért, hogy elér egy szintet, akkor azon azt a teljesítmény fogja hosszabb ideig tartani. Itt napi munkát kell belerakni, és az a 3-4 óra az egy átlagos.
14: Bocsánat, csak egy edzés az hogy zajlik? Tehát akkor ugyanúgy hármasával dobálsz, és mindig leszeded, mert engem megmondom szintén, eldobom a 3 nyilat, megint vissza kell hozni. Tehát nincsenek ilyen labdaszedő, vagy nyílszedő gyerekek?
11: Sajnos nincsen.
14: Vagy 20-at dobálsz. Nem lehet az, hogy egy 20-30-at eldobsz?
13: Ez a lusta verzió. A lusta verzió.
14: Ja, akkor ez engem mindesített most.
13: Igen, mert azt mondtad, hogy én még nem hallottam.
11: Ilyen még nincs én sem.
14: Nekem kellene egy kisfiak, mindig visszahozza, és akkor én csak dobálok.
11: Igazából ez a fizikai része, ez hozzátartozik. Van egy olyan, igazából a versenyek, egy komolyabb verseny, az úgy néz ki, hogy reggeltől akár estig is tarthat, úgyhogy egy állóképesség, fizikum kell.
13: Hát ez olyan, mintha azt mondtad volna egy golfozónak, hogy nagyszerű ütnék én, de nem szeretnék végig sétálni a pályára.
14: Hát a golfozó az ott egy zsáklabdával.
11: És akkor te... Meg a kocsiba is, nem van az, hogy...
14: Igen, na jó, de te mondjuk edzésen akkor nem hármasába dobálod, hanem mondjuk 20-at is dobsz egymás után?
11: Nem, azért az azért, hogy a három ott van, és van az, hogy bizonyos feladat. Valamikor tényleg adott szektort, egy bizonyos pontot kell, vagy egy nagyobb szegmens kell eltalálni, vagy a kiszállózás gyakorolja, nagyon-nagyon sok feladat van. Igazából az egyénekre van építve, hogy ki miben találja meg azt az edzést, ami későbbiekben előnyére válik. De egy ilyen edzésen, amikor egy 3-4 órát ledob, több kilométer.
14: És esetleg egy damit tenni a nyíl végén, csak visszahúzkodni. Tehát továbbra is próbálom a lusa verziót.
13: Egyre jobb ötletek. Ferinek ez a sportágyújító szemlélete, ez óriási. Mindenképpen valami, csak igen, egy damit a végén, és már ki is rántod.
14: Ugye,
13: legjobb, ha azelőtt visszarántod, mielőtt céltérne.
14: Vagy a tábla jönne vissza.
11: Vagy közelebbről kell jönni, és csak beleszúrom.
13: Mint a lőlap, úgy érzed? Mint a lőlap.
14: Pontosan, tehát van még ebbe újítás.
13: Jaj, Ferikém, engem a szívedet. Tudod, ez a Churchill, csak semmi sport.
14: Aztán utána elmegyek a Margit szigetre, és futok 12 kilométer. Tehát azért nem vagyok lusta.
13: Tényleg az adott több kilométer a sét, amire oda visszamentek?
11: Egy dobóvonal, most 2 méter 37 centi. És most, ha kiszámoljuk azt, hogy egy több órán keresztül dobál az ember Azért igen. Jó, kilométerek összeállnak.
13: Ezt számoljuk, hogy mégis hány kilométer sétáltam, viszont most már kíváncsi váltattél, úgyhogy...
11: Kell egy sportóra.
14: Egyszer két órán keresztül dartoztam, és másnap olyan izomlázom lett itt az alkalomban, hogy ezt nem hittem, hogy van ilyen izom.
11: Hogy sokan azt gondolják, hogy a darts az egy darts, eldobni, persze. Hát, de ha most fizikum részére kis kitérünk, bárki, aki mondjuk nem dartozott, és odáll egy-két órás dobál, kezét nem fogja felmelni.
13: Az biztos, ott a válkar, és a többi, és a többi.
11: Igen.
13: Mennyire volt izomlázuk a kis szívbajnokainak a tavalyi első jótékonysági verseny után, és vajon mire számít, vagy számít az most az idén, Monika?
12: Erről nem nagyon beszéltek nekem, hogy
13: mert
12: te izomlázok.
13: Mert nem voltál ott másnap, amikor az lett volna, jaj, anya!
12: Csak annyit mondtak, hogy elfáradtak. Uh-huh. Nagyon-nagyon-nagyon nagy lelkesedésre készülnek, tehát hogy holnap is ott leszünk, megyünk, ráadásul egy kicsit komplettebb programot kapunk, hiszen azon kívül, hogy megnézhetjük a darts versenyt, lesznek ott retroautók, amit kipróbálhatnak, beülhetnek, meghívtak minket Esztergomba egy múzeumba, hogy egy picit, egy kicsit a gyerekeket elvigyük, és akkor ott ásványokkal fognak találkozni, egy kis tárlatvezetéssel alkothatnak, igen.
13: Nap lesz akkor.
12: Utána visszamegyünk, ebédelünk, és akkor utána jön a mini darts verseny, tehát tulajdonképpen szerintem másnap jót fognak aludni, vagy még aznap úgy mennek haza, hogy végig alusszák az utat. Ez nekik mindig egy plusz élmény, de nem csak nekik szerintem, hanem a sportolóknak is, és nekünk is. Azt kell, hogy mondjam, jó látni őket, hogy miből lesz az a bizonyos cserebogár, hogy mennyire nyílnak ki, mennyire lesznek bátrak, mennyire mennek oda és csinálják és akarják.
13: Hány gyerekkel vagytok mostanság kapcsolatban, vagy ez mennyire változó ez a szám, akire úgy tényleg valóban figyelemmel tudtok lenni, akifelé tudtok fordulni?
12: Közel olyan 80 gyerek az, aki úgy folyamatosan a látókörömben van, de ebből olyan 30-40 az, aki aktívan részt vesz. Ez is változó, mert ugye az újak azok mindig finomabb jönnek, azok mindig ilyen kis óvatosabbak jönnek, amikor van egy olyan esemény, ami szerintük nekik is úgymond érdekes lehet. Ugye van egy másik korosztály, akik már ugye elmentek egyetemre, ugye ott már azért más szabályok vannak, ugye ott a vizsgai időszak.
13: Szóval tulajdonképpen már felnőtt egy olyan korosztály, akik már egyetemisták, azokkal, akikkel együtt kezdtél dolgozni.
12: Ez így igaz, igen. Hát sose felejtem el a kis pálmafás, meg a kis szofos kislányokból most már egyetemisták. Egyetemre járó fiatalok. Az egyik az orvosira jár, a másik meg a Szegedre pszichológusnak.
13: Kicsit ilyen pótanyuka vagy nekik, vagy milyen érzés ez, amikor az ember valóban azt látja, és nem a milyen érzés a kérdés, hanem inkább az, hogy ennek a relációja köztetek. Nyilván ez egy részedről egy nagyon érzelmes dolog, de ennek a visszaható része is megmarad.
12: Én úgy érzem, hogy igen, mert hogy nagyon sokszor felhívnak csak azért, hogy beszélgessenek velem. Elmondják az élményeiket. Volt olyan is, amikor nekem mondták el, nem az anyukának mondták el, hogy éli meg azt, hogy ő úgymond kiszakad a megszokott kis családi környezetből, elmegy egy másik városba, ott fog tanulni, és hogy benne vannak félelmek. És akkor az ember így próbál beszélgetni vele, hogy ezeket le kell küzdeni, ez is az élet része, és meg kell lépni, hiszen ettől leszel nagy.
13: Igen, hát ezek valóban nehéz pillanatok.
12: És még nagyon sok ilyen meghitt pillanat van, ami akkor így nagyon-nagyon megérint. Utána is, de ott abban a szituációban mindenféleképpen.
13: Milyen sportok vannak most a látókörödben idénre? Mert tudom, hogy rengeteg. Azon tudom, hogy te magad is állandóan sportolsz.
12: Megyünk vitorlázni mindenféleképpen. Lesz ugye azért még foszis, minden igaz, focis programunk is. Tehát, hogy illetve hát folyamatosan kapjuk a felkéréseket, de ezek biztosan, illetve megyünk Pannonia Ringre, a motorversenyre megint júniusban.
13: Fantasztikus. Ádám, az, hogy így ez most már a második ilyen esemény lesz, ebből én arra következtetek, hogy ez hagyománnyá fog nálatok válni? Minden évben lesz majd a szívbajnokai jótékonysági darcverseny?
11: Szeretnék, igen, minden évben megszervezni.
13: Szóval, akkor tavalyi tapasztalatok azok ezek
11: csak
13: szerint.
11: Pozitív.
13: Jó, nagyszerű. Hát akkor ez a kombó úgy tűnik, hogy ez itt hál' Istennek összeállt. Te hogy látod a saját, illetve az egyesületed jövőjét itt egy picit hosszabb távon, mert én azt veszem ki a szavaidból, hogy ez a sportág téged nem csak a szervezési oldalról, hanem nyilván versenyzőként is beszippantott.
11: Ez így van. Hát a saját oldalamat, hogyha nézem, én szeretnék tényleg, ha nem is világszinten, de országos szinten egy meghatározó játékos lenni. No. Terve van, hogy a jövőben minél többet ott legyek a tábla előtt, minél többet edzek,
13: Meg tudod látok oldani?
11: Látok rá esélyt. Ez csak úgy működik, hogyha az ember hisz magába.
13: Az abszolút így van.
14: Én azt mondom, hogy
11: ez meg lehet.
13: Szerinted hány fiatalt lehet ma megszólítani ezzel a sportággal? Már a kezdetektől már azt mondtad, hogy persze ez nagyszerű, hogy bármilyen korban el lehet kezdeni, de arról is beszéltünk, hogy ez minél hamarabb kezdi valaki el. Ugye annál több automatizmus, annál több remélhetőleg jól, hogy mondjam, kialakuló reflex lesz ebben.
11: Ez így van. Az hála égnek azt jól látni, hogy nem csak a világon, hanem Magyarországon is a fiatalok uralják a mezőnyt. Aha. A 18-20-16 éves...
13: Akkor fiatalodik a mezőny, mert azért amikor megismertük
11: teljes mértékben.
13: Tévén keresztül ezt a sportágot, akkor azért ez ilyen középkorúak műfaja volt.
11: Teljes mértékben. Nagyon-nagyon sok magyar tehetség van, aki azt mondom, hogy amit most látunk és jónak tartunk, még jobbak lesznek. De ezt elég világi szinten is megnézni, hogyha a Luke Littert nézzük, aki Bad Bob bekerült a dárc világa 16 valóban. Évesen, igen, most meg uralja a mezőnyt, és egyre több fiatal van.
13: Nagyszerű. Szóval ez akkor tényleg azt jelenti, ugye, hogy itt egy új horizont nyílt tulajdonképpen ebben a sportágban, és igen. Amilyen rapid tempóban fejlődik, nagyon. Én is azt látom, hogy ez sokakat be fog szippantani, és jól teszi ez a sport, ha beszippantja őket, hiszen azt mondtuk, hogy kitűnően kompenzálja ugye a digitális túltengés, amiből sajnos egy picit több van, mint kellene. Hát nagyon gratulálok ehhez a kombinációhoz. Nektek így együtt, Mónika, tudom, a te tényleg önkéntes tevékenységed az párját ritkító, és az elkötelezettséged fantasztikus, úgyhogy ezt újra sokak nevében köszönjük, és további intenzitást kívánunk ehhez természetesen, meg jó egészséget. Szerintem ez az egyik legfontosabb. És Ádám, neked pedig azt kívánom, hogy egyrészt a már szárba szökkenő dorogi klub legyen még eredményesebb, meg. És a te személyes karrieredben is határa csillagos ég. Jó?
11: Nagyon szépen köszönöm.
13: Na, nagyszerű. Köszönjük szépen, és nagyon-nagyon örülünk, hogy hallhattuk benneteket. Sok-sok ilyen szívet melengető témát szeretnénk bemutatni itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sportreggelben, és természetesen folytatjuk a műsort egészen 10 óráig.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
15: Itt tudja fokozni!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel óriási ásítós kedvében lévő, reggeli után teljesen rottyon lévő Marosány Györgyel.
2: Jó reggelt kívánok, ugye a mindig friss és üde német Kornéllal.
1: Kajakóma, Gyurikám, vagy mi történik?
2: Igen, egy kicsit, most még egy fél percet megcsúszott a bioritmusom, de most már megérkeztem.
1: Fél percet? Ahhoz képest akkorát ásította, hogy
2: hát azért fél perc?
1: Ja, értem. Na, kell, szükség lesz az európai mesteredzői mi voltodra. Ráadásul ugye jelenleg is női csapatnál dolgozol, úgyhogy sok aspektusból meg kell vizsgáljuk.
2: Nem több párhuzamot nem fogsz találni a következő
1: Nem. Botrányos ügy rázta meg a csenői labdarúgást, egy cseh foci edző ugyanis éveken keresztül titokban videózta női játékosait az öltözőben, az zuhanyzóban. Az Európai Labdarúgó Szövetség most örökös eltiltással sújtotta a szakembert. Petr Vlahovskit tavaly már elítélte egy cseh bíróság, miután bebizonyosodott, hogy 4 éven keresztül összesen 14 játékosáról készített rejtett kamerás felvételeket. A 42 éves foci edzőt 5 évre eltiltották minden futballal kapcsolatos tevékenységtől, emellett 1 év felfüggesztett börtönbüntetést is kapott. A férfi közel 15 éven át dolgozott a cseh női első osztályban szereplő FC Szlovácskónál, emellett korábban a cseh női U19-es válogatott szövetségi kapitánya is volt. Az ügyben több áldozat idén nyilvánosan megszólalt, a cseh sajtónak azt mondták, a történtek után sokan féltek egyedül aludni és állandó szorongással küzdöttek. Mire gondolt a költő?
2: Nem ugyanúgy értelmezzük a videós felkészülést a hétvégi meccsen, nekünk is lesz videónk már, onért 2-t, de más jellegű. Tehát ez borzasztó, hát beteg emberek van.
1: De tehát nem tudom képzelni, hogy ilyenkor mi ennek a lélektana, vagy ez hogyan működik, hogyan rakja össze a dolgot, mert egy edző az gyakorlatilag apa, meg pedagógus, meg ilyen minden egybe kell, hogy legyen, nem? Tehát egy ilyen sok, tehát többféle tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzél. Ugye? Ez eddig tiszta sor.
2: Hát mindenképpen egészséges lélekkel kell rendelkezzél, így van.
1: Na de, tehát oké, egészséges lélekkel. Te most női csapatnál vagy, nyilván ez megkíván egy benső, tehát hogy a nőkkel azért nem tudsz úgy viselkedni, mint a férfiakkal, nem? Tehát, hogy azért teljesen más, vagy nem teljesen más, vagy ez hogy tehát önmagában ez, az én szememben szerintem már itt van egy alapvető különbség, hogyha nőkkel dolgozol, akkor másabb a hozzáállás, vagy nem másabb, vagy ez hogyan néz ki a gyakorlatban?
2: Ugye, nem akarok közbevágni, inkább, hogy fejtsd ki, hogy mire gondolsz, hogy miben másabb.
1: Nem tudom, tehát én a nőket úgy képzelem el, hogy az érzelmeikre sokkal többet kell hatni, mint egy férfinál például.
2: Nekem nagyon fontos az emóciók, az érzelmi intelligencia és a motiváció, a közös hangnak a megtalálása az érzelmeken keresztül. Ez ugyanúgy férfi csapatnál is voltam edző, tehát ott is meg kell ezt találni. Kevésbé kell mélyre menni, tehát valóban ott könnyebb a motivációt megtalálni. Nyilván nőknél az érzelmeiket sok minden tudja befolyásolni.
1: Ja, de tehát, hogyha tehát valamelyes közel kell kerülje a játékosaithoz, most persze. A szó legjobb értelmében persze. És a szó legnemesebb értelmében mondom. Tehát innentől kezdve, hogyha közel kerülsz, az kialakul egy bizalmi kapcsolat, amivel nem teheted meg azt, hogy visszajelsz, és még nem jutunk el oda, hogy rejtett kamerás felvételeken kukkolsz, mert az aberráció kategóriája, tehát az a teljesen vállalhatatlan, de önmagában, de ha kialakítasz egy ilyen viszonyt, az egész egy bődületes hazugsággá válik azáltal, onnantól kezdve, hogy te kukkolod őket.
2: Persze, hát ez a legvége, tehát itt az apró dolgokban is a bizalmát veszti egy játék, tehát mindig, ha megtisztel a bizalmával egy játékos, akkor azt maximálisan tiszteletbe kell tartani, ezt többször nem lehet eljátszani, ezt egyszer eljátszod, és elveszted az adott játékos bizalmát, és nincs visszaút. most tényleg erre a kukolásra, erre nagyon nehéz reflektáljak, mert ez annyira beteg dolog, hogy ez még szóra sem érdemes, és nem elég kifejezi az, ha azt mondom, hogy ez csúnya dolog és elítélendő, hanem beteg dolog.
1: Nem értem a lélektanát ennek, tehát hogy onnantól kezdve, hogy együtt dolgozol ezekkel a játékosokkal, ők befogadnak, vagy a bizalmába fogad, te pedig hazamész és azt nézegeted, hogy van 8 órányi vágatlan anyagod arról, hogy az öltözőben, tehát hogy elnézést, hogyha nagyon nyersen fogalmazok, de tehát mit látsz az öltözőben? Fehér neműre vetkőző játékosaid átöltözik és fölveszi a meccszerelés, majd utána edzés után mesztelenre vetkőzik, bemegy a tusolóba, kijön a tusolóból, felöltözik és kimegy. Tehát hogy mi a terv, hogy mi az amit várhatott ettől az egyetem. Mondom, nem értem, hogy a kukkolást se teljesen értem, de mondjuk, ha valaki nem edző, hanem nem tudom én, egy szertáros, vagy volt most valamelyik strandon, vagy nem tudom hol derült ki, valamelyik öltözőbe, valamelyik munkás, hogy ott nem tudom, tehát, hogy de egy edző esetében mi az a plusz, amit ettől remélni vélt?
2: Fogalmam nincs, tehát nyilván
1: Nem tudom, hogy
2: hanganyag volt rögzítve.
1: Nem tudom, Gyuri, bocsánat, csak rögzítsem a tényt. Tehát Isten őriz, hogy bármilyen kukkolót föl akarnék menteni, dehogy is nem. Tehát aberrált, beteg, bolond dolgok, egyértelmű. Csak egy olyannál mondom, aki egy külsős, ott valahol, tehát ott értem a szándékot, hogy akkor...
2: Neki is ez volt a szándéka.
1: De ezeket a játékosokat látod napi szinten. Tehát, hogy mi, tényleg nem értem. Teljesen követhetetlen számomra.
2: Hát igen, mert most, hogyha a hanganyagot is rögzített, akkor lehet, hogy tudni akart, hogy mi hangzik el az öltözőbe, de az megint csak beteg dolog, mert az a csapaté. Tehát most igen, nincs benne nagy titok, hogy azok a játék. Nekem volt egyszer nagyon közel álló barátom, a játékosom is egyben játékosom lett, és akkor ő mondta nekem, nem azt mondja, Gyuri, azt hiszem, hogy én amikor olyan van, hogy én nem szidlak az öltözőbe, persze, hát most mindenki szidja az edzőt, amikor a 88-100-ot le kell futni, és hiányzik egy másodperc, és újra futtatja az edzőt, tehát nem tartozik minden az edzőre. Tehát azok a játékosok is, akik a lehető legjobban tisztelik és szeretik az edzők, ők is néha az öltözőben puffognak, morcosok.
1: Volt már neked olyan kényelmetlen szituációd, amikor véletlenül úgy érkeztél meg, vagy úgy női csapatnál, hogy olyan dolgot láttál, amit nem kellett volna látod? Most konkrétan kérdezem, egy olyan öltöző játékost, vetkőző játékost, tehát valamelyik olyan fázisában, amikor éppen hiányos öltözetben volt valaki.
2: Nem, hát nincsenek véletlen. Tehát itt azért az öltözőbe való bemenetel az nem tud véletlenszerű lenni férfi edzőként egy női csapathoz.
1: Tehát itt lefektetett időpontok, szabályok.
2: Hát itt meccselőt van helye csak az edzőnek az öltözőbe. Hétköznap nem, ne járkáljon be. Tehát a férfi csapatnál sem járkáltam be az öltözőbe. Tehát az öltöző az a csapaté. Egyetlen egyszer jelenhet meg ott az edzés.
1: Meccselőtti
2: eligazítás és fél idő, persze.
1: Tehát innentől kezdve továbbra is nem tudom, az értelmezhetetlen kategória. Arról nem beszélve, nem is értem, hogy arra, hogy kaphat valaki felfüggesztettet, hogy ezt eljátszotta, hanem nem tudom, a hírből nem derült ki, de hogy a csenői U19-es válogatottnál volt, tehát azok gyerekek. Most a felnőttet se kukkoljon, de azért gyereket meg talán végképp ne, nem?
2: Hát egyértelmű, persze. Hát és úgy, hogy ő egy elismert edző volt Csehországban, és ilyet csináljon, tehát teljesen tönkretette saját magát szerintem, tehát hogy komoly klub őt már alkalmazni nem
1: fogja. Hát nem, hogy komoly klub, tehát annak örüljön egyébként, hogy szabadlábon van. Persze, hát, ilyen embereket biztos, hogy nem felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtanám, vagy nem ezt szabnám királyuk. Tehát hogy azért ez tényleg egy annyira aberrált, degenerált dolog, hogy erre nem nagyon tudok mást mondani.
2: Igen.
1: Hogyan lehet a játékost ebből kigyógyítani? Ki lehet ebből gyógyítani a játékost?
2: Hát ez biztos egy szakember segítsége szükséges ehhez, tehát pszichológussal kell dolgozzanak a játékosok, mert most gondolj bele, hát ez nagyon rossz érzés lehet, hogy rájössz, hogy heteken keresztül, tehát minden nap valaki kukkolt, ahogy az öltözőben, az intim szférádban, vagy tehát ez biztos, hogy megoldható, de én nem vagyok pszichológus, de energiát kell abba fektessenek, hogy ez eltűnjön a lelkükből.
1: összesen 14 játékosról készített rejtett kamerás felvételeket mi alapján választhatott? Külső alapján?
2: Hát nem, hát szerintem be volt kamerázva az öltöző, és ott mindenkit fölvett.
1: Hogy derül ez ki? Mikor tudod bekamerázni az öltözőt?
2: Bármikor bemehetsz az öltözőbe, hát amikor nincs ott a játékos.
1: Hát de valakinek csak feltűnik a telepen, tehát most a Békés Csabai városi sportcsarnokba szabadon járkálhatsz kibe.
2: Persze.
1: De azért az csak feltűnik valakinek, hogy te bemész az öltözőbe, és ott, tehát azért egy rejtett kamerát elhelyezni, azt gondolom én nem egy-két perces történet, tehát most nem az van, hogy itt a stúdióban eleve meg kell keresem a helyét, hogy hova tudnék rejtett kamerát tenni most itt a stúdióban, körbenézek. Hát ez önmagában az első lépés. A második lépés technikailag egy rejtett kamerának valamilyen áramforrást is kell adni, nem? Gyerekek, nézek a technikai személyzetet. Tehát valami áramforrást kell neki adni, az nem működik magától. Tehát...
2: Nem biztos, hát vannak olyan rejtett kamerák, amik
1: Mi két lapos elemet
2: hát akkumulátort cserélsz.
1: Hát na, de akkor ha akkumulátor, tehát hogyha te folyamatosan járkálsz be, azért az csak valakinek fel kell tűnjön.
2: Hát most folyamatosan bemehetek én is, minden héten egyszer elkérem a kulcsot a recepción, és fölmegyek az öltözőbe. Tehát most lehet nekem délelőtt ott dolgom, nem tudom, fölrakok a lányoknak motivációs idézeteket. Tehát külön azért nem kell engedélyeztesem azt, hogy a saját csapatom öltözőjében bemehessek, az, hogy, tehát nyilván nem megyek, ha lányok nincsenek ott nyilvánvalóan, akkor sem megyek be, meg mondjuk én akkor se, tehát akkor sem megyek be, amikor nincsenek ott, de miért nem mehetnék be, tehát nem feltétel, tehát azért nem az első reakciója, nem tudom én a recepciósnak, hogy biztos rejtett kamerát fog felrakni az edző. Tehát nem abból indulunk ki, hál' Istennek, hogy mindenki beteg, és beteg ez a világ.
1: Mit szólnál hozzá, hogyha te irodádba tenne fel valamelyik lány egy ilyet?
2: Meglepődnék.
1: Ennyi? Tehát egy mosolyal és egy meglepődéssel elintéznél?
2: Hát nem, de én tényleg ezeket nem tudok elgondolkozni.
1: Hát muszáj egy kicsit
2: annyira a realitástól elrugaszkodott.
1: Annak mennyi a realitása, hogy Petr Vlahovszky éveken keresztül kukkolja a játékosét? Gyuri, ennek őszintén mennyi a realitása?
2: Nincs.
1: Hát ez akkor azért mondom, hogy ha viszont ez megtörtént, akkor muszáj eljátszani azon a gondolattal, hogy a te irodádba, miközben ott fölrakod a lábad, nem tudom én.
2: Gyanús, így, hogy mondod, a Borbély Márti gyanús, mert mindig tudja edzés elején, hogy valószínű meg gyakorlat lesz. Az aznapi edzésen lehet, hogy az irodámban.
1: Meg körbe kéne nézni, nem?
2: Igen. Nem.
1: Szoktál olyan dolgokat csinálni az irodádban, ami nem illendő?
2: Nem, én sem, nem csak az irodámban, én sem nem csinálok olyan dolgokat.
1: Tehát te mindig makulátlanul, hibátlan.
2: Abszolút.
1: Semmilyen kompromittáló felvétel nem tudod.
2: Semmit.
1: Igen,
2: már világban erre oda kell figyelni.
1: A mennyezet olyan szinten elkezdett repedezni a fejed felett, hogy itt a technikai személyzet egyszerűen aggódva figyeli, hogy a stúdió egy
2: De ez nekem könnyen ment, mindaddig, amíg meg nem ismertelek téged. Azóta az élet kívások elé állít.
1: Mint például?
2: De, hát tehát az, hogy erkölcsösen éljek, és minden
1: milyen jó
2: támadhatóság
1: példával, nélkül. Milyen jó példával szolgálok előtted? Hogy vagyok előtted?
2: Igen. Tehát például a telefonomat mindig lealkítom, hogyha üzenet jön, akkor ne csipanjon be adásba. Tehát én abszolút feltehetetlen vagyok.
1: Mi újság van akkor, hogyha megtetszik az egyik játékosod?
2: Nem tudom, mi újság van olyankor, hát nincs ilyen példám, bár ebből tudunk a sportvilágból és a kézlabda világból is példákat, hogy egy párt alkottak utána, de hát semmiképpen sem nincs még hasonló módja sem, mint ahogy a cseh játék.
1: Nem hatalmazott föl, hogy elmondhassam a nevét, korábbi legendás kézlabda edző. Mondta azt, hogy igen, volt olyan pillanat, amikor egyszerre három darab, és most az edzőnek a vezetéknevét helyettesítsük be, XY-né is volt a pályán, úgyhogy a három darab XY-né nem tudott egymásról, hogy mind a három amúgy XY-né. Ez abban az időt, az ilyen hőskor, tehát ez tudom én, hát 80-as évek.
2: Az idő az megszépít minden történetet, nem tudom, nyilván lehet, hogy igaz volt, lehet, hogy nem. Ugye ez abból is adódott.
1: Nagy Gulyó hírében állt.
2: Igen, illetve... tudom, hogy kire gondolsz. Ő más idézeteket is mondhatnánk tőle, de félek, hogy az élő műsor nem bírja.
1: Igen, meg azzal rögtön be lehetne azonosítani, hogy jól van szó.
2: Tehát nyilván kialakulnak ilyen kapcsolatok összezártságból, ugye hát az nap jelentős részét együtt tölti, és kialakulnak ilyen dolgok, akár házasságig is jutnak, de hogyha megfelelő intelligenciával tudja kezelni mindkét fél, akkor nincs ebből gond.
1: Hát ugye ebből az egyik legismertebb műfaj, ez Elek Gábor és Szucsánszki Zita, ugye itt a közelmúlt kézilabdás történéseit vizsgáljuk, és ami kikerült onnan információ, az alapján ez egy teljesen jól működő történet, a mai napig is jól működő történet.
2: Abszolút, két intelligens emberre van a szükség ebben, és akkor működik minden.
1: Tehát neked soha nem volt még olyan, hogy női csapatnál bármilyen szinten is kellemetlen helyzetbe kerülhettél volna?
2: Nem, dehogy is.
1: Nem tudom elképzelni, hogy ne próbálkoznának a lányok például. Hát ma már ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan fogalmazol, meg mit mondhatsz, meg mit nem mondhatsz azért, amikor ilyen nagyon PC világban élünk, nem?
2: Én szerintem tehát most nézzünk egy jó kapcsolatot, tehát most vegyük azt, amikor az edző és a játékosok között nincs jó viszony, tehát hogy működőképes, jó kémia van az edző és a csapat között, akkor, és intelligens edzőről beszélünk, akkor PC világ, ide PC világ,

0: ami őt érinti, tehát az ő belső világát nem. Tehát most nem akarok példát hozni, hogy mi az, ami nyilván...
1: A teljesítményével kapcsolatban használsz csúnya szavakat?
0: Hát igen, a rossznak a szinonimáit, igen. Tehát nem csak azt mondom, hogy ez kaka, rossz volt.
1: Kaka,
0: igen,
1: kaka.
0: Igen, uh-huh. Természetesen. De van egy határ, ahol én szerintem nagyon fontos, és sokszor elfelejtjük edzőt.
1: És ezt hangosan teszed szóvá?
0: Persze. Tehát
1: ezt ingerülten hangosan?
0: Ugye van, amikor kell pszichológia megjelenik, amikor sok hatás kell a csapatnak, ott az adott, nem tudom én, fél időben, időkérésnél, vagy akár egy hétközbeni hullámvölgynél, amikor sokkolni kell a csapatot, akkor természetesen kicsit markánsabban fogom. Tehát nem, azért nem az a fajta edző vagyok, aki hát lányok, talán ezt egy kicsit jobban is lehetne csinálni, tehát nem. Tehát azért ennél...
1: Elvagy a főnök.
0: Ennél, hát meg markánsabban fogalmazok, de addig a határig, ameddig az edző gentleman marad.
1: 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Ki milyen büntetéssel sújtaná Petr Vlahovskit, ezt a női cseh női foci edzőt, akiről kiderült, hogy kukkolta a játékosait. Ki mit tenne, ha kiderülne, hogy az öltözőben, ahol éppen a gyereke vagy ő maga sportol, bárki is ilyen felvételeket készítene? Hogyan lehet meggyógyítani ezeket a játékosokat? Ha bárki, aki pszichológiával foglalkozik és hallgat minket, kíváncsi vagyok, nyilván amit egy SMS
0: elvi... Mit csinálnál, hogyha a kislányod öltözőjét kukkolta volna?
1: Rendkívüli módon, borzasztó módon ideges lennék, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon le kellene beszélni a feleségemnek arról, hogy tetlegességig fajuljon ez a dolog.
0: Igen, egyetért.
1: Tehát nyilván nem megoldás. Ez teljesen egyértelmű, meg vannak erre törvényi keretek, meg kultúremberek vagyunk, és a többi, de az én lányom az per pillanat, hogyha konkrét példánál maradunk, 14 éves, tehát 14 éves gyereket, ha bárki nézeget, meg leskerüldik iránta, azt a szemét, amelyikkel leskerüldött, azt lehet, hogy így...
0: Igen, most nyilván itt a büntetőítéltel más, de 19 évesen sem jobb a helyzet.
1: Nem jobb a helyzet. Igen, nem jobb a helyzet, más, de szerintem egy 14 éves azért az hatványozottan. Igen, tehát azért van egy skála ennek, amit most mondtál, hogy a nem jó kifejezésre, tehát ennek a skálának is azért vannak részei, meg fázisai, tehát hogy azért ez. Na, szóval 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Ki mit tenne, hogyha ez kiderülne. Hamarosan hívjuk majd Borbé Zoltán ügyvédet, sportriporter kollégánkat, hogy pontosan milyen tételek merülnek itt föl, vagy milyen büntetési lehetőségek állnak fönn. Ugye itt az örökös eltiltást jelölte meg a hír, de hogy ezen felül ugye felfüggesztett börtönbüntetést kapott ez a cseh szakember. Szóval hamarosan innen folytatjuk, majd maradjatok velünk a folytatásban is.
2: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ismét benn maradt az elitmezőnyben a magyar férfi jégkorong válogatott. Újabb súlyos támadás érte Kijevet. Nyárias idő lesz, elvétve záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elitvilágbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet. A britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Együttesünk tavaly először maradt bent a legjobbak között, és most ismét megőrizte tagságát. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától, a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben. Ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A Liverpool 1-1-re végzett, a Brentforddal az Anfielden az angol labdarúgó Premier League 38. utolsó fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Gyerkez Milos a 83. percben cserélték be. A Liverpool az 5. helyen végezve a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, míg a Nottingham 1-1-es döntetlent játszó Bournemouth 6. az Európa Liga főtábláján kezdheti a következő idényt. A vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. Kálnoki Kis Attila lett a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A 60 éves ötszörös világbajnok korábbi öttusázó sportvezetőként, az UTE ügyvezetőelnök helyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során többek között a Nemzeti Sport főszerkesztője volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba. A világbajnoki címvédő brit Lando Norris, valamint honfitársa George Russell is kiesett.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Kijev főpolgármestere a várostért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt, és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Cipruson a kormányzó jobbközép demokratikus tömörülés aratott győzelmet a tegnapi parlamenti választáson. Több mint 66%-os részvétel mellett a szavazatok 27%-át szerezték meg, míg a második helyen végzett baloldali ciprusi néphaladó pártja ennél 4%-kal kevesebbet kapott. A középen álló demokrata párt 10%-ot ért el. Összesen 5 párt jutott be a parlamentbe. Egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonosától, pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolták a döntést. A hírre a diákok százai tiltakoztak, és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből.
3: Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán Kiskun Félegyháza térségében a Röszke felé vezető oldalon egy kamion és egy autó összeütközött, a 120-as kilométernél a belső sávot lezárták. Lezárásra kell számítani Budapesten a Hősök terén, az Állatkerti körút után fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. Erős lesz az UV-sugárzás.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
5: Jó reggelt, Gyurikám, mi lenne, ha az egyik megszólás nem ásítással kezdődik?
6: Nem volt ásítás. Ez
5: akkor csak néztél bambán ki a fejedbe, ez a még rosszabb.
6: Néztem.
5: Tehát a szájjal bambán néztél magad elé.
6: Igen, mert pont észrevettem,
5: hogy... Legközelebb nem ehetsz reggelit. Most mondom, tehát olyan szintű kajakóma van rajtad, vállalhatatlan vagy.
6: Nem, ez nem igaz. Nem, éppen csodálkoztam, mert láttam, hogy bekerült egy interjú Péter Szabó Dáviddal, és... azt néztem, hogy az mikor lesz. De teljesen fit vagyok, és üde nem értem, hogy miről beszélsz. Hát nyilván tele vagy hibával, miért pont ezt ebben ne tévedni?
5: Nyilván. Na, mi volt a témánk? Ugye arról beszélgettünk, hogy botrányos ügy rázta meg a csenői labdarúgást, ugyanis kiderült Petr Vlahovszkiról, hogy éveken keresztül kukkolta a játékosait, méghozzá 14 játékosról készített rejtett kamerás felvételeket. Ezek a felvételek később fölkerültek a világhálóra. Ennek kapcsán kérdeztük hallgatóinkat, hogy kinek mi az álláspontja, és ki milyen büntetést szabnak így. Gyurikám, jött SMS, felolvasod?
6: Igen, már
5: olvasom is. Hogyha megtalad, addig olvasom, amit én...
6: Petr, ejnye. Mondjuk az az érdek...
5: Tehát azért a kedves SMS íróval itt azért vitatkoznék, hogy azért ez az ejnyénél, ez egy picivel azért egy hangyabokányit komolyabb dolog.
6: Hát igen, próbált szépen fogalmazni az SMS írója. Jött egy más is, hogy mondjuk az az érdekes számomra, hogy 4 éven keresztül már csinálta, és 15 éve dolgozik a Szlovácskónál. Micsoda türelemről tett tanú bizonyságot a klub. Ez most derült ki, tehát utólag.
5: Igen.
6: Tehát nem kiderült, és utána volt még alkalmazásban, hanem ugye hát napvilágot látott is.
5: Jatus megoldása az egyik leghumánosabb egyébként, és az egyik legszimpatikusabb számomra. Üdv a büntetés. Meghívni a női gyephoki válogatottat is a focista lányokhoz. Öltözőbe bemennek a lányok, mármint a hoki gyephoki lányok teljes felszerelésben, utána edzőbácsit is beküldeni az öltözőbe, villány le, ajtó bezár, elfordulunk, fülünket befogjuk, majd miután ami marad belőle, azt lehet vinni utána a dutyiba. Üdv, Jatus.
6: Az önbíráskodást eríti.
5: Ezt akartam mondani, hogy Borbé Zoltán itt van velünk már a telefonon a túlsó végén. Szép jó reggelt, Zoli, ügyvéd, illetve sportriporter kollégánk, úgyhogy ő már biztos, hogy lelki szemeivel, füleivel és lelki beszélőkéivel, mert rögtön mondta, hogy nem szabad ilyet tenni. Természetesen Isten őriz, hogy bárkit is ilyenre bíztatnánk. De Jatus, annyiban egyébként értem a logikáját, hogy valamiféle retorziót szeretett volna alkalmazni, ami viszonylag humánusnak tűnő megoldás próbált választani, mert hogy azért egy elítélendő cselekedet. Jó reggelt, Zoli, köszi, hogy itt vagy velünk, és hogy becsatlakozol. Én azt...
7: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
6: Jó reggelt!
5: Annyit mondtam, hogy szerintem a felfüggesztett, egyéves felfüggesztett börtönbüntetés rendkívüli módon kevés. Hogy úszhatta meg ez a jó ember? Hát hogy úszhatta meg ez az ember? Nem mondom, hogy jó ember, egy év felfüggesztettel. Mi itt a büntetőjogi tétel, vagy ez pontosan hogy néz ki ügyvédi szaknyelv? Nyelvre lefordítva, Zoli, segíts kérlek ebben nekünk.
7: Ez ugye személyes adatokkal visszaélés, hiszen azzal, hogy bekamerázta a női csapat öltözőjét, ezzel tulajdonképpen egy plágiumot követett el, hiszen Tímár Péter első filmje az Egészséges erotika, amiben Koltai Róbert és Rajhon Ádám volt, és Haumann Péter volt a főszereplő, egy ládagyárban játszódik, ahol szintén bekamerázták a női munkások öltözőjét, tehát tulajdonképpen Vlahovszki egyfajta plágiumot követett el, hiszen Tímár Péter első filmjében ez már megtörtént. Hogy miért egy év, nem tudom, hogy láttátok-e a filmet, mindenkinek nagyon javaslom, egyébként a hallgatóknak is, ott ugye arról szól, hogy rejtett kamerával ugye a női öltözőt bekamerázták. Hogy miért kapott egy év felfüggesztettet, Azt nem tudom, mert a cseh törvényeket nem ismerem, de mondjuk, ha ez Magyarországon történt volna, akkor is valószínűleg felfüggesztett szabadságvesztés lett volna, hiszen itt ugye a személyiségi jogokat durván megsértették, és Magyarországon ugye ugyancsak, ahogy Csehországban is, lehetne személyiségi pert indítani bármelyik sértett hölgynek. Ugye egy kiváló futballedzőről beszélünk, akinek nyilván ilyen perverz szokásai voltak. Ugye ettől függetlenül azért hozzá kell tennem, hogy ennél jóval súlyosabb nemi bűncselekmények is vannak, ahol már egészen biztos, hogy végrehajtandó szabadságvesztés a büntetés. Ez az úgynevezett kukkolás, a kukkolásnak egyébként egy hosszú ideig tartó változata, és azért ezt ne felejtsük el, hogy kapott egy végleges foglalkozástól eltiltást, mégpedig az UEFA-tól. És ez nagyon fontos, hogy Gianni Infantino, amikor még az UEFA főtitkára volt, akkor volt módon beszélni vele, és mindig azt mondta, hogy a fegyelmi eljárás teljesen független a büntető eljárástól, és akkor is folytassuk le a büntető ügyekben a fegyelmi eljárást, ha mondjuk a büntető eljárás mondjuk még évekig húzódik. Tehát az UEFA lépett, és örökre eltiltotta Petr Vlahovskit.
5: Zoli, az nem súlyosbító körülmény, hogy egyébként ez az ember azon túl, hogy a Szlovácskónál ezt tette, U19-es válogatottal is dolgozott együtt. Tehát ott azért az U19 az büntető jogi értelemben véve már nem gyerek, mert felnőtt, hiszen az ott azért már a 18-at szinte mindenki, hogyha éppen egy-két feljátszó van, azok kivételével betöltötte, de én nem tudom, tehát én nálam, de lehet, hogy csak az én belső, hogy mondjam, csengőm szólal meg, hogy ez ront azért a helyzetem. De ezek szerint akkor nem.
7: De teljesen egyértelmű, ugye a 19 éves kor Magyarországon úgynevezett fiatal felnőtt, ugye az Egyesült Államokban felnőtt korhatára 21 év, és ugye az országokban eltérő, de Csehországban ugyanúgy 18 év a fiatalkornak a felső határa. Tehát gyakorlatilag, ahogy te is mondtad, az U19-es válogatott az bizony fiatal felnőtt korú, nem beszélve arról, hogy az U19-es válogatottban, ugye ne tévedjünk, játszhatnak fiatalabbak is, mint ahogy ugye ezt megszokhattuk, hogy nem feltétlenül kell 19 évesnek lennie.
5: Pontosan.
7: Adott esetben játszhat 18-17, adott esetben még ugye, ha belegondolunk, hogy mind Kocsis Sándor, mind Puskás Ferenc 18 évesen már válogatott volt, Raúl már 17 évesen válogatott volt. Én azt gondolom, hogy a nőknél is lehetnek fiatalabbak az U19-es válogatottban, és ott már bizony ugye kiskorúnak számít a személy. Hát ugye meg kell nézni, hogy volt-e közöttük ilyen, mert ugye erről ugye nem szóltak a hírek, de elvileg az U19-es válogatottban játszhatnak fiatalkorúak is.
5: Zoli, arról is ejtsünk kérlek pár szót. Úgy fogalmaztunk Gyurival, Marasány Gyurival az imént, hogy a mai PC világban, és ezzel már egy picit ilyen pejoratív értelemben is mondtuk, mert egy csomó folyamattal nem értünk egyet, de hogy mikortól számít mondjuk zaklatásnak, vagy szexuális zaklatásnak, tehát az edző mi az, amit megtehet egy férfi edző, egy női játékosával szemben, mondjuk mondhatja neki azt, hogy milyen jól áll neked ez a nadrág, mert hogy milyen szép benne a feneked. Most mondtam egy konkrét példát, hogy ez zaklatásnak minősül, nem minősül, hol húzódik a határ, mert ez egy nagyon-nagyon vékony jég, és akarva akaratlanul is ki tud alakulni olyan szituáció, amikor vagy az egyik fél, tehát vagy a férfi edző nyit, vagy érdeklődőbb egy játékosával szemben, vagy fordítva. Tehát ugye láttunk, illetve tudunk is példát mondani, mondtuk is az előző rész végén, ugye Elek Gábor és Szucsánszki Zita kapcsolata, később ugye házasság, közös gyerek, tehát hogy az egy úgy indult, hogy egy öltözői kapcsolatból lett egy most már nem tudom én hány, több mint 10 éve, 15 éve, nagyon hosszú ideje tartós együttlét, vagy párkapcsolat. Szóval hol húzódik ez a határ, ami még nem zaklatás, vagy már zaklatás kategória?
7: Itt kicsit bajban vagyok, mert ugye a magyar jogban a zaklatás teljesen mást jelent. Tehát a zaklatás a magyar jogban...
5: Bocsánat, hogyha rosszul fogalmaztam, Zoli, érted, hogy mire...
7: Teljesen, teljesen jól fogalmaztál, mert ugye én a magyar jogot mondom, tehát a magyar jogban az zaklatás az egy magánszféra elleni bűncselekmény, és semmi köze a nemi bűncselekményekhez, de én ezt értem, amit mondtál, mert sok helyen, ugye amit mondtál, hogy milyen jó a feneked ebben a nadrágban, ez ugye az úgynevezett body shaming, amit ugye sok esetben gyakorolnak, hogy hol a határ, hú, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Nekem van olyan ügyem, amelyben nem edző, hanem mozgástanárral kapcsolatban merültek fel ilyen vádak. Hozzá kell tennem, hogy ezekben az esetekben az edző és a sportoló, a rendező és a színművész, illetve a mozgással foglalkozó színészek között én azt gondolom egy kicsit más a kapcsolat, mint mondjuk egy tanár és egy gyermek között, bár mondjuk ez lehet hasonló is. Én azt gondolom, hogy hol van a határ. Mindig ott van a határ, ahol a nő meghúzza. Biztos emlékeztek arra, amikor egy szövetségi elnök szájon csókolta a világbajnok csapatkapitány. Micsoda balhé lett belőle. Először láthatóan a hölgy egyáltalán nem volt megsértve, de utána akkora botrány kerekedett belőle, hogy le kellett mondania az elnöknek. Tehát utána a nemzetközi vízhang, vagy a hazai vízhang odáig ment, hogy le kellett mondani az elnöknek, aki a világbajnok csapatkapitányát ugye szájon csókolta fékevesztett örömében, és akkor már ebből nemzetközi botrány lett, és le kellett mondani a szövetségi elnöknek. Tehát itt biztos, hogy ez egy olyan határ volt, amelyet átléptek. Hozzá kell tenni, nagyon-nagyon sokan védték az elnököt, hiszen ebben az eufórikus állapotban látható volt, hogy a csapatkapitány egyáltalán akkor nem sérelmezte, viszont amikor már a buszon ült, akkor már a játékosokkal beszélt, a többi játékos, és akkor már leületedett benne ez a jelenet, és bizony-bizony a magánszféra elleni súlyos támadásnak élte ezt meg, és akkor már nyilatkozott is arról, hogy ő ezt a gesztust, hogy így mondjam, teljesen sértőnek és a nemi élet szabadságába való beavatkozásnak tekintette. Nem beszélve arról, hogy igen nagy nyilvánosság előtt történt ez. Hogy hol a határ? Az egészen biztos, hogy bekamerázni a női öltözőt.
8: Hát az semmiképpen nem persze, lehet. Az túl van rajta.
7: Abszolút nem lehet, és ez gyakorlatilag egy bűncselekmény, személyes adattal visszaélés, vagy adott esetben ugye Magyarországon azt kell hozzá, hogy jelentős érdeksérelem is legyen, tehát hogy emiatt mondjuk a játékosoknak valamilyen jelentős érdeksérelme is. Azon kívül, hogy ugye a személyiségi jogaikat súlyosan sértették, tehát a képmáshoz fűződő jogukat, adott esetben nyilván a nemi szabadsághoz fűződő jogukat, és ugye a nemzetközi törvények azok sokkal szigorúbbak, mint a magyarok, tehát ott valóban létezik az zaklatás, és Magyarországon is van olyan törvény, amelyben az zaklatás valóban, ahogy Kornél mondta, tulajdonképpen egy nemi életszabadsága elleni támadás.
5: Mi van akkor, megint konkrét példa, ezt saját szememmel láttam, most a hír kapcsán jutott eszembe, ott és akkor nem tulajdonítottam neki jelentőséget, név nélkül fogom mondani. Edző, férfi edző, női csapatnál sportágat sem mondok, a meccs hevében cserélni készülő játékosát bíztatja, mondja neki, hogy akkor mi lesz, hogy lesz, és útra valóul, vagy ahogy útnak indítja, nem szexuális értelemben, de megpaskolta a fenekét, hogy na, gyere, menjél, vagy haladjál. De biztos vagyok, tehát ott és akkor, ahogy ezt a jelenetet én végignéztem, nem az volt a szándék, hogy ő
6: úgy... Igen, azon a meccsen 12-szer cserélte ezt a játékost az edzője, és 12-szer így indította útnak.
7: Akkor az 24 paskolás.
5: Na de, most, és hogyha ez a játékos a meccs után azt mondja, hogy most mondom, nevén nevezve a gyereket, őt fogdosta az edzője. Ott a felvételeken, mert nem tudom, 12 kamerával vették ezt a bizonyos mérkőzést, és ez látszik, Zoli, akkor ez ott utólag, ha eszébe jut a játékosnak, az ott bármiféle, hogy mondjam, vád megáll a lábán ezzel, hogy az látszik úgy, hogy nem életszerű, tehát elmondtam, hogy mi a körülmény, vagy hogy mi az, ami ott és akkor történik?
7: Nézd, Kornél, én ebben megengedőbb vagyok. Tehát ezekben a szituációkban én nem gondolnám, hogy egy ilyen helyzet, mondjuk akár egy body shaming, vagy akár egy szexuális jellegű tevékenység lenne. Ez gyakorlatilag egy bíztatás, nyilván szerencsétlen. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a mérkőzés hevében ilyen előfordulhat. És mindig
5: én nálam is egyébként egyetértek veled, Zoli, és bocs, hogy közbeszól.
6: De ez mindenkinek, tehát tényleg, hogyha ez nem tényleg nem 12-szer történik, mondjuk most nálunk kézlabdában annyiszor cserélsz olyan szakasz, és ez mind a 12-szer így indít a dútnak, akkor az valószínűleg játékos szóval fogja tenni.
5: Tehát egyértelmű, de most, hogyha egyszer-egyszer van egy ilyen szituáció, tehát persze. Én nem gondolnám, illetve ez hogy most megpaskolod,
6: de,
5: vagy ilyen
6: paskolászer. De oda kell figyeljünk hát erre. Nyilván, tehát hát egyébként azért, most azért férfi, mondom, hát férfiként női csapat edzője oda kell figyeljen ezekre, hogy őt ne úgy indíts dútnak.
5: Egyértelmű, azért beszélünk, hogy itt azért ez egy nagyon vékony jég, tehát nyilván Petr Vlahovszky tevékenysége, a bekamerázott öltöző, az sehol nem áll meg a lábán, az egy abnormális, degenerált tevékenység, az egyértelmű, én ugye még továbbra is keveslem ezt a felfüggesztett börtönbüntetést, amit kapott érte, de hogy hol húzódik a határ, mert ez innentől kezdve, hogy ez egy nagyon vékony jég, nem, Gyuri?
6: Zoli, nyugodtan válaszolja.
7: Igen, jó, akkor eszembe jutott egy másik dolog, ugye annak idején Magyarországon tömegközlekedési eszközökön résztvevők között volt egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen szakkifejezés, hogy az úgynevezett surlódók, tehát voltak olyan emberek, akik fölmentek a buszra, vagy metróra, vagy villamosra, és gyakorlatilag élvezték azt, hogy mondjuk egy női utashoz hozzáérnek, és ebben az esetben adott esetben a ruhán keresztül még a nemi szervek is érintkezhettek. Na most, ami itt az elhatároló vonal, hogy a nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése volt a célzat, avagy sem. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos határvonal, hogy véletlenül érintkeznek-e ezek a bizonyos testrészek, avagy valaki ezt kiprovokálja. Tehát volt több ilyen esetben szeméremsértés miatt büntető eljárás is.
5: Azért ez nagyon meleg történet. Tehát, hogy épp észreveszeket föl sem nagyon tudom fogni, hogy azért szállok föl a villamosra, hogy oda dörgölőzzek valakihez, nem? Tehát, hogy ez
6: meg... Igen, és ez hogyan bizonyítom? Tehát ennek a bizonyítása sem lehet egyszerű történet.
5: Hát most már hál' Istennek be vannak kamerázva ezek az eszközök.
6: Tehát oda, hogy milyen szándékkal léptél fel a villamosra?
5: Azért megint más az, most ezt tudjuk modellezni, hogy a büfébe beállunk a sorba, és egymás mellett vagy éppen oda dörgölőző, hát azért
6: azt... Igen, azt nem tudom, neked föltűnt, hogy mondtam, hogy üljélek kint, hozom én, tehát, hogy véletlenül se álljál oda dörgölőzni.
5: Hál' Istennek. De mondjuk egyébként, igen, szóval ezt azért nőként megélni most, próbálok belegondolni abba, hogy egy nő, amikor megérzi, mert az, hogy most összeér a, nem tudom, vállatok, bármelyik testrészetek, és most szándékkal mondtam a vállat, aminek olyan nagy jelentősége nincs, abban, hogy semmi nincsen, de hát azt biztos, hogy meg kell érezze, amikor valaki azzal a szándékkal megy oda surlódni, hogy egyértelműen napnál világosabb szándékkal. Most ezt igen, próbálom
6: a könyököm surlódna neki is.
5: Ezt önbíráskodásnak hívják, Gyuri. Igen,
6: bocsánat.
5: Zoli, köszi szépen, hogy itt voltál, és beszéltél nekünk mindenről, Borbé Zoltán.
7: Azért azt mindenkinek mondanám, hogy kedves hallgatók is, nézzék meg újra az Egészséges Erotika című filmet. Ez Tímár Péter első filmje, és az az érdekessége, hogy fordítva vették fel. Tehát nem csak ragyogó film, de gyakorlatilag pontosan erről szól, ott egy ládagyár női dolgozóit figyelnek meg a főszereplők. Tehát gyakorlatilag ez a történet, hogy keretes szerkezetben maradjunk, már megtörtént egy bizonyos magyar filmben, az Egészséges Erotikában.
5: Na, mindenkinek javasoljuk tehát, hogy tekintsék meg a filmet. Borbé Zoltánnal beszélgettünk. Zoli, köszi szépen, hogy itt voltál, öröm volt ismételten hallani téged. Szép napot, vigyázz magadra, köszi szépen.
7: Nektek is szép napot kívánok.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kínok, L. Pap István jegyzete. Robi Keane távozik a Ferencváros éléről. Egyelőre nem a Premier League-ben, nem kedvenc klubjához, a Celtichez, főleg nem az őt csábítgató pozsonyi Szlovánhoz, csak egyszerűen elmegy. Az indoklás szerint csütörtökön tárgyalt a ferencvárosi jövőképről Kubatov Gábor klubelnökkel, és az ott hallottak alapján döntött úgy, hogy felbontja a szerződését, amely hiába idehaza valószínűleg sok, alig ha garantált neki nyugat-európai léptékkel is versenyképes fizetést, viszont az európai kupasorozatok valamelyikében a Fradival lényegesen több esélye volt sikeresen szerepelni, egyáltalán indulni, mint másutt, és az UEFA pénzekből már egészen kerek bónuszt lehetett neki fizetni, mint például Szerhij Rebrovnak annó. Robi Keane persze már csütörtök előtt is aggódott, ezért is kérdezte meg feletébb szokatlan módon az utolsó bajnoki forduló után, hogy akkor most merre is van az előre, mik a kormányzati tervek a magyar futball jövőjére nézve. Kubatovtól nyilván nem kapott megnyugtató válaszokat, és ez nem is feltétlenül az ő bérét, sokkal inkább a rendelkezésére álló keret minőségét érinti. Ergo a jó nemzetközi kupa szereplés, avagy a Keane-nek járó bónusz esélyét csökkenti. Így aztán elmegy. Alig, ha nem lesznek még követői, hiszen a magyar labdarúgó fizetése ahhoz eddig is sok volt, hogy felbőszítse azokat, akik mindent másokkal összevetve mérnek. A valódi európai futballminőséghez viszont kevés. Más kérdés, hogy például a Ferencvárosnak senki sem tiltotta meg a saját utánpótlásból felhozott, majdan drágán értékesíthető játékosok kinevelését. Lásd Tóth Alex példáját, akin hatalmasat kaszált a Fradi. Nem utolsó sorban ez az üzlet is Robi Keane jó szemét dicséri, hiszen az azóta a Premier League-be igazoló Tóth éppen mehetett volna vissza Soroksárra vagy kölcsönbe a másodosztályba, ha az írmester a tavaly téli edzőtáborozás során nem látja meg benne a lehetőséget. De Tóth Alex csak egy van, vagy a 30 felett nyilván hatod annyi pénzért eladott Varga Barnabással együtt 2, mármint magyarból, hiszen külföldi játékosokat azért korábban nem keveset értékesített jó pénzért a Ferencváros, amelynek a magyar klubok közül szinte egyedüliként számottevő jegybevétele és merchandisingja is van. Az UEFA pénzekről nem is beszélve, csak hogy az ilyen-olyan több ponton az államhoz köthető szponzori pénzektől és a direkt MLS és SRT támogatástól független piaci bevételt se felejtsük. De Robi Keane távozásának Európa Liga szárnyalás és magyar kupa győzelem ide, bajnoki ezüst és Európa Liga selejtező oda, önmagán túlmutató és nem igazán reményt keltő a zöld-fehér üzenete.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és egész reggel együtt töltjük az időt Bene Ferivel. Jó reggelt, szia kedves Feri!
2: Jó reggelt, és itt van Csisztu Zsuzsi természetesen.
1: Köszönöm szépen, valóban, és egy nagyon izgalmas fél óra van már mögöttünk, egy kicsit kielemeztük, hogy mi történt a nemzetközi, mondjuk így él futballban, elsősorban az európai klub labdarúgásban. Ugye látjuk, hogy kialakulnak a különféle sorozatok legjobbjai, viszont ha már legjobbakról beszélünk, akkor mi is örömmel számolunk be arra, illetve arról, hogy itt Budapesten egészen pontosan a Vasasban az elkövetkező hetekben a világ legkitűnőbb amatőr boxolóival talán igen találkozhatnak a szerencsések. Miben az apropó ennek? Az az, hogy megérkezett a világ egyik legerősebb box iskolája a Vasasba. A kubai ökölvívó válogatott elit versenyzői és szakemberei csatlakoztak a Vasas SC felkészüléséhez, és ezzel valóban új szintre emelik az egyesület, és hát természetesen a magyar ökölvívás munkáját is. Ebből az alkalomból vendégünk a Vasas ökölvívó szakosztályának elnöke, dr. Csutora László. Jó reggelt kívánok, szervusz Laci, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Annál is inkább, mert tudom, hogy óriási az érdeklődés a téma kapcsán.
3: Igen, jó reggelt kívánok, és üdvözlök benneket, a hallgatókat is. Igen, ugye a maga a magyar ökölvívás egy speciális helyzetben van. Tavaly ugye volt egy tisztújítással, az elnökségnek egy új elnököt kapott a Magyar Ökölszövetség, Kovács Kokó István személyében. Felállt egy új elnökség is, és elkezdődött valami olyan dolog, amit reméljünk, hogy a jövőben az eredményet is fogjuk látni. De ettől függetlenül, tehát nem csak a magyar ökölvívástól, magyar ökölvívásban nem csak a szövetségtől várjuk azt, hogy előre lépjünk, hanem úgy gondolom, hogy minden egyes egyesületnek is meg kell tenni azt, hogy lehetőséghez képest természetesen, hogy hogyan tudunk mi hozzátenni a magyar ökölvíváshoz. És ennek az apropója az a mostani kubai elit versenyzőknek, hogy itt vannak nálunk. Egy kicsit mondanék arról is, hogy kerültem én ide. Illetve hogy kerültem a Vasashoz, meg az ökölvíváshoz.
1: Igen, mert azért bocsáss meg, hogy egy pici kitérőt tegyünk, aki valamennyire is figyelte például ugye a Magyar Torna Szövetség, illetve a magyar torna leágazódásainak a sikereit, az azért a te neved, de már többször is, többféle formában is találkozhatott. Például most jelenleg a legsikeresebb szakágnak a vezetője vagy.
3: Igen, ez a Magyar Aerobik Szövetség. Ez egy, ugye magyar, nem önálló jogi személyiségű bíró szövetségről beszélünk, a Torna Szövetség egyik alegységeként működik. Itt egy nagyon jelentős múlttal rendelkező közös ismerősünk, a Sinko Andi volt, aki egyébként engem de elcsábított ebbe a szakánkba. Nagyon, ugye egy ötfős elnökségünk van, akikkel elég sűrűn ülésezünk, ha ők vidéken vannak, Pécsről, Debrecenről, Budaörsről, illetve Budapesten vagyunk az elnökségi tagok. A szakágnak minden egyes mozdulatát megtervezzük. Innen jött egyébként az is, hogy amikor az ember tervez valamit, és főleg pénzhez kötődik, én mindig támaszkodnék a hölgyekre. Hát amikor eljöttünk arra a pontra, hogy hogyan osztjuk be azt a kevéske pénzt, ami rendelkezésünkre áll, ők aztán a leg...
1: A háziasszony, de teljes
4: mértékben. Minden teljes mértékben. Ez nem probléma.
3: Ebben egyébként a Fánia a legprofibb. Igen. Tehát igen. Ő aztán nagyon
1: igen.
3: Tudja
1: igen.
3: Ezeket.
1: Fánia, ugye Sinko Fánia, ja. Ebből van az ő beceneve. De igen, ezt szerintem örül, ha is, ha hallgat minket, akkor innen is sokszor pusziuk, mert hogy valóban, amit mondasz, a nagyon kevésből nagyon nagyot alkotni képességét tökéletesen bebizonyította már, hiszen nem csak a magyar aerobik megteremtésében, tényleg az alapoktól kezdve egyébként Smiknél Makrai Katalinnal Katicával közösen indították útjára tulajdonképpen ezt az izgalmas és nagyon-nagyon színvonalas sportágat, amelynek valószínűleg nehéz lesz azért az útja, ha olimpiai sport akar lenni, bár szakmai szemmel megütné azt gondolom azt a mércét, ezt most így talán elhiszik nekem a hallgatók, hogy szakemberként kimerem jelenteni, de az való igaz, hogy az elmúlt évek világbajnoki aranyérmeit, a világjátékokon szerzett, és aztán megtartott győzelmeket, nyilván kontinens elsőségeket tulajdonképpen szépen csendben sajnos nem akkora hírveréssel, mint amekkorát a dolog megérdemelne, ezért is nem baj, hogy beszélünk róla, de mindig, minden alkalommal szállították. Ezt most egy kicsit ugye boxul elkanyarodtunk, de hát
3: de van összefüggés a kettő között.
1: Szeret egy gyermeked. Nyilván az
3: a van összefüggés a kettő között, mert pont az előbb említettem itt a stúdióba belépés előtt a kollégákkal beszélgetve, hogy én amennyiben egyszerű oktatási miniszter lennék, ami ugye egy feltételezés nyilván, de azt mondom, hogy a lányoknak egy tornaórában mindenféleképpen ez aerobikot oktatnám alapba, a fiúknak pedig az ökölvívást. A lányoknak ugye a nőiességet kikerekítő, kidomborító sportágról beszélünk, megtanulják, hogyan kell járni, hogyan kell tartani magunkat, hogyan kell viselkedni. A fiúknak meg persze az ökölvívással kapcsolatosan egy nagyon jó férfias tartást ad. Az, hogyha megtanuljuk magunkat megvédeni, nyilván behasználni nem használjuk fel úgy, hogy másba kárt okozzunk, de azért ez egy nagyon-nagyon feszes sport, és mindenkinek csak tudom javasolni, és hogy kezdjen el minél hamarabb boxolni. Ha igaz is, hogy nálunk az ökölvívásban azt hiszem az U12 az első korosztályban belépési szint van az ökölvívóknak, és sajnos sokszor a kickbox karate, tehát más olyan küzdősport megelőz bennünket, aha, tehát oda már egész kiskorban tudnak lépni a gyerekek, és tudnak versenyezni, de ettől függetlenül nagyon reméljük, hogy az ökölvívás így is.
1: Ez elszippantja egyébként a tehetségeket? Tehát van ilyen tapasztalat? Mert azért valljuk meg, és szerintem a Ferire nézek, aki ugye szakemberként, edzőként is tényleg kvalifikált szakemberként tudja, hogy manapság, vagy akár az elmúlt 5-8-10 évben miként változott meg ugye az a környezet, amiben ma meg kéne nyerni bármilyen sportágnak a gyerekeket, ugye itt elsősorban a digitális tér kihívásairól beszélek, akkor az, hogyha még ráadásul sportági konkurens kihívó is van, aki azt mondja, jó, én előbb elviszem, mert nálam hamarabb kaphat a gyerek a nyakába érmet, akkor azért ez egy nehézség, ez egy kihívás.
3: Igen, ez egy valós veszély, ezt látjuk és tapasztaljuk is. Én azt szoktam mondani, hogy az ökölvestök a népszerűségét pont az ének, hogy itt vannak a kubai versenyzők, és ennek megfelelő publicitást adunk, azzal tudjuk elérni és behozni, hogy minél több gyerek felkapja a fejét, és azt gondolja, hogy elkezd ökölvívással foglalkozni, illetve talán át tudunk csábítani máshonnan is már gyerekkorban versenyzőket, tehát U12-es korban. De hogy visszakanyarodjak arra, hogy hogyan alakult az én életem, mert talán személyes példa is lehet arra, hogy az ember hogy keveredik ide. Én ugye kosárlabdáztam annak idején a gimnáziumban, meg a főiskolán, de aztán elsodort az élet, családalapítás, elkezdtünk dolgozni, mindenkit elsodort az élet odébb, és volt egy nagyon jó barátom, sajnos már múlt időben mondom csak a Sülős Gyuszit, aki a Vasasnak volt a szakosztály elnöke, a Vasas ökölvívás szakosztály elnöke volt, és ő rendszeresen mondta, hogy menjek le, mert higgyem el, egy olyan sporttal fog találkozni, ami páratlan a világon. Hát egy jó 5-6 évig ezt így tagadtam, és azt mondtam, hogy ez nem az én sportom. Aztán 8 vagy 9 évvel ezelőtt lementem a gyerekeimmel, főleg miattuk, hogy megnézzük, hogy mégis mit tud ez a sport. Az a helyzet, hogy gyerekeim ugye onnan ők más sporták felé mentek, meg ők nekik a tanulmányaik elvitték az idejüket, én meg elég rendesen beleragadtam a sportba. Ezen belül nyilván nem csak az ökölvívás, hanem ez nagyon nagyszerű a hely volt a Vasasban meglévő kollégák, és itt ki is térnék arra, hogy amit most elkezdtünk összehozni, az nem csak arra vonatkozik, hogy az én tevékenységem ez. Ja, és visszautalva, hogy sajnos ugye a Gyuszinak a tavaly október 28-án megtért balesete miatt.
1: Ez ugye, szörnyű tragédia volt.
3: Igen, szörnyű tragédia volt, soha nem is fogjuk elfelejteni őt, és a családját se természetesen. A szakosztálynak a neve is megmarad, attól főleg, hogy a különböző szponzorok vannak, a szakosztály neve is megmarad, Vasas Sülős Box Egyesület, tehát megtartjuk a nevet. Tehát 8 évvel ezelőtt belecsöppentem, megtörtént tavaly ez a tragédia, és a Markovics Laci Vasasnak az elnöke, illetve Polgárveres Árpja az ő alelnöke felkérésére tulajdonképpen elkezdtem vinni a szakosztálynak a működését. Ez azért nem volt testidegen, mert az elmúlt 8 évben majdnem minden nap ott voltam a teremben, megismertem a versenyzőinket, megismertem az edzőinket, megismerkedtem magával a Vasassal is, tehát
1: alulról építkezve.
3: Ez így van, alulról építkezve, tehát megvolt az organikus építkezés ennek a dolognak, hogy a végén nem kellett máshol keresni, hanem aztán a Laci felkérésére tulajdonképpen elvállaltam ezt a pozíciót. Azzal kezdtük, hogy egy kicsit átérve arra, hogy mindjárt összekötjük a kubaiakkal, hogy van ökünk itt. Tehát a szakmai fejlődésen kívül ugye ebben a segítségen mindenféleképpen nevesíteni kell a vezetőedzőnket, a Kovács Armandot, aztán a Barta Zsoltit, aki az én személyes edzőm volt eleinte, de akik hallgatják esetleg a műsort, vagy tudják, mindegyik nagy nemekről beszélünk. Sanyi bácsit, aki a belépőkkel foglalkozik időskor ellenére is, aki megtanítja a tükröt, hogyan kell a jobb egyenes meg a bal egyenest ütni, az, aki kellő türelemmel kezeli ezeket a ifjonti gyermekeket. És mindenféleképpen Fodor Milán, aki ugye országos bajnokunk is volt, ők ott maradtak, és együtt csináljuk ezt a vasas boxot, úgy nyilván a szakmát viszik, én pedig próbálom azokat a pénzügyi feltételeket megteremteni, ami alapján tényleg el tudja foglalni a vasas azt a helyét, ami őt megilleti.
1: Nagyon fontos, amit most mondtál szerintem, és most egy kicsit Ferire is nézek, egyrészt már elhangzott az izgalmas mondat egy idős szakemberről, aki megtanítja a jobb és a bal egyenest. Tehát, hogy ugye talán a minap hallgattam pont itt a Nemzeti Sportrádióban, szerintem Bánki Dodónak a gondolatait azzal kapcsolatban, hogy a labdarúgásban is mennyire hiányoznak ma, amikor ugye a scouting ilyen magas szintre fejlődött, azért azok a jó szemű, hogy mondjam, elképesztő tapasztalattal bíró idős szakemberek, akik úgy járkáltak el iskolákba, és szedtek össze gyerekeket, és voltak képesek felfedezni tulajdonképpen a csiszolatlan gyémántot valakiben, hogy aztán abból lett természetesen megfelelő körülmények és megfelelő képzés mellett szakember. Tehát akkor, ha jól értem, amíg még van, ti ügyeltek arra, hogy lehetőség szerint azokat a szakembereket, akiknek megvan ez a képessége, azt megtartsátok, és hogy szétválasszátok a szakmai munkát attól a menedzsment munkától, illetve annak a nyilvánvalóan háttérfinanszírozás megteremtésétől, amit ha jól értem, te váltál részben magadra, illetve ez a része tartozik inkább hozzád, és a szakma meg a szakemberekhez.
3: Igen, pontosan. Ugye az, hogy egy ember kijöttem még az S. Gabit, mindenféleképpen meg kell említsem, ő a masszőrünk, a gyúrónk, őnek is óriási szerepe van, hogy ide el tudunk jutni, ilyen eredményeket el tudunk érni, igen. Tehát azt gondolom, hogy egyébként a vasasnak a szlogenje is, hogy az első a család, tehát igen. Mi nem csak abban gondolkodunk, hogy a gyerekek és a gyerekek szüleivel kapcsolatosan egy jó helyzetet építsünk, egy jó kapcsolatot építsünk ki, hanem ez vonatkozik a sportolóinkra, az edzőinkre. Tehát, de erről a Marko és Laci nyilván többet tudnak beszélni, csak amire rálátok, az ökölvívás. Ezen keresztül nyilván sűrűn egyeztetünk az Árpival, az alelnökkel, illetve a Lacival is. De ahogy mondod, ez egy átfogó dolog. Tehát mi azt gondoljuk, hogy mindenkire szükség van. Azt, hogyha valaki abba itt az élsportot, attól függetlenül megpróbáljuk beterelni magunkhoz, amennyiben meg tudunk vele egyezni, és tudja vállalni ezeket a dolgokat. Mindenkire számítunk, így van.
4: Ez az új belépők érdekelne engem, hogy gyakorlatilag ugye labdarúgásban úgy szokott lenni, hogy 4-5 éves kortól lovi foci szinten elkezdik a kisgyermekek a labdarúgást, és hát ugye az új mozdulatsorok, az idegrendszer mozgástanulási képessége miatt az behatárolt. De mondjuk ökölvívónak 12 éves kortól jöhetnek a gyerekek, de mi van, ha mondjuk 16 évesen jön valaki, vagy akár egy apukának megtetszik, hogy mondjuk 28-30 évesen kezd el a sporttal ismerkedni, arra is van lehetőség?
3: Természetesen itt a vasasban így biztosítjuk azt is, hogy te mindenkit szeretettel látunk. Az egy dolog, hogy az, hogyha valakivel végigkísérjük az életútját, mert az ökölvívásban, a sportban betöltött életútjára gondolom, minél hamarabb elkezdi, annál egyszerűbb nekünk meglátni, hogy hogy bírja az ütést, milyen reflexei vannak, minden, ami szükséges a sporthoz. De mindenkit nagy szeretettel látunk, hiszen el kell jönni egy vasos edzésre, tehát egyébként pont a Nagy Zsiga meg a Kokó is beugrott egyrészt beszélni egy pár dologról, meg hát ők is megismerkedtek a kubai vendégeinkkel.
1: Nagy Zsiga mond a szövetség főtitkára, illetve hát Kovács Kogó is, hogy nem kell senkinek bemutatni, hogy az elnöke a szervezetnek.
3: Igen, de spontán ugrottak be, majd nyilván megteremtjük azt a feltételt és azt a körülményt, amikor ők hivatalosan is el fognak jönni, és ott lesznek az edzésen. De egyébként ez is jelzi, hogy milyen a viszony most, hogy a Kokó meg a Zsiga csak úgy beugrik, tehát hogy olyan a közvetlen a viszony közöttünk, hogy nincs olyan protokoláris dolog ebben, hogy akkor nyilván megadjuk a kellő tiszteletet az elnök úrnak és a főtitkárnak, de teljes partneri viszonyba kezeljük egymást, ami ez egy nagyon, nagyon fontos dolog a későbbiekben. Tehát visszautal valamit kérdeztél, mindenki szeretettel látunk. Nálunk a vasasba, ugye azt, hogy mikor foglalkozunk a versenyzőinkkel, az nyilván a iskola függő, tehát délután tudunk velük foglalkozni, de a délelőtti időszakban, illetve a kora délutáni időszakban, illetve a késő, a kora esti időpontban hobbistákat is várjuk nagy szeretettel. És...
1: Ennek virágkora van egyébként
3: nagyon, a kompisták. Nagyon, nagyon.
1: Az én férjem is elkezdett.
4: Nekem is több kollégám is.
1: Igen.
3: Egyszer eljöttök hozzánk, alig férnek be az emberek, annyian vannak. Ami nagyon jó, mert egyébként mindenki eljött abba a korba, amikor, amit az előbb mondtam, hogy az ökölvel szerintem ad egy tartást az embernek. Az a tudat, hogy magad meg tudod védeni, az a tudat, hogy, hogy ha kell, akkor szorult helyzetbe is ki tudsz kerülni, bár az, az első mondat mindig az, hogy amikor az ember szorult helyzetbe kerül, akkor nem avatkozunk közbe, akkor elfutunk, elmegyünk.
1: Ez az első jó tanács.
3: Ez az első jó tanács.
4: Jó vagyok.
3: Igen, tudom. Nem kell kezdeni verekedni. Különösen akkor az ember tisztában a saját erejével, és tudja, hogy hova kell ütni, és mekkorát, milyen technikával, úgy akkor együttés is elég lehet arra, hogy komoly baleset történjen. De visszautal még egyszer, tehát mindenki szeretettel látunk, 30 éves, 40 éves, hát én 48 évesen kezdtem el, amikor lementem, hogy megnézzük, hogy egyáltalán mi történik. Kardióba szenzációs, akinek a térde, bokája, bármilyen test, hiszen nem bírja a futást már, mert nem tudunk egész pályán futkosni, még egy kisebb pályán sem, mint a kosárlabda.
1: Nekem már nagyon régóta nem bírja.
3: Itt egy kis ringben garantáltan elmondom azt, hogy 3 perc alatt az ember olyan kardiót kap, olyan terhelést kapunk, hogy a levegőt nem kapunk. Erre jó példa, amikor a barátainak mesélte, hogy elkezdtem boxolni, és akkor zsák körül futkározok, akkor mondták, hogy mennyi ideig, és mondta, hogy 3 perc. És mondták, hogy ez semmi, hát ez bárki meg tudja csinálni. Mm-hmm. Aztán persze lecsábítottam őket is, és az első 3 perc, második 3 perc után leültek, és ültek egy darabig, hogy nem tudtak levegőt se kapni.
1: Ülükön is vették volna, hogy ezt mondani szokás.
3: Igen, de nagyon mindenkinek mondom, hogy kezdjen el bárhol a környezetében, hogyha lát ilyen körülvással kapcsolódó egyesületet, akár amatőröket, akár profikat, akár ilyen egyesület, mint a Vasas, de ugye Budapesten van több egyesület, és ezzel foglalkozik. Mert ahogy mondta Zsuzsi, nagyon sokan csinálnak maszekban különböző edzőtermekbe, és oda is rengetegen mennek el. Tehát mindenkinek javaslom az ökölvívást.
1: Uh-huh. És amúgy egyébként van olyan történet, nem azt mondom, hogy a tiétek, de tudsz olyat, aki nyilvánvalóan ebbe azért nem lehet beszállni nagyon későn, tehát jó amatőr ökölvívót kisgyerekkorba kell elkezdeni, gondolom, képezni, de van olyan történet, ami azt lehet mondani, hogy akár

0: De a jelenlegi profilkör vívásban ugye olyan világbajnokok voltak, bár most éppen a Tyson Fury a most kiesett, és jönnek az új nevek majd be, illetve hát az ukránökör vívón ült eszembe hirtelen, mert gyorsan akartam mondani, a Usyk, ugye elnézést, tőle egy elnézést is kérek, de ugye ő most a király kategóriában ő a profi világbajnok, igen. De hogy viccelődtek arra, mikor kezdjük el az ökölvívást. Ugye nekünk van egy nagyon híres versenyünk, nemzetközi versenyünk, a Bocska, ez Debrecenbe kerül megrendezésre most már több mint 50 éve. Én ugye ellátogattunk oda, amikor elnökségi tag voltam, akkor azon jogon, hogy megnéztük, hogy milyen maga a verseny, de a versenyzőink révén, a vasos versenyzőjén rendszeresen ott vagyunk, és elég szép eredményeket is érünk el. És a legnagyobb meglepetésem a Barta Zsolti edző mutatott egy fotót, amin az Anthony Joshua volt rajta, amin egy ilyen kupával a kezében, egy bocska is kupával a kezében áll. Akkor még senki nem tudta, hogy ekkora olimpiai bajnok lesz, ott az olimpiai bajnok között profi. Na ő például 18 évesen kezdett ökölvívással foglalkozni. Úgyhogy, de azért ez azért viszonylag ritka, mert azért ott neki ezek, aki 18 évesen kezd el, annak azért biztos volt valami más küzdősportos előlet, erre nem tudok. De egy jó példa arra, hogy akkor nem késő, soha nem késő. Hát 18 éves kor még
1: ezek szerint egy bocskai versenyt megnyerni is egy jó indulás ahhoz, hogy valaki később ilyen magasságú porusson. Tényleg fantasztikus. Na, összességében ugye érdemes majd, és a következő fél órában is velünk lesz, úgyhogy ki is fogunk arra térni, hogy amit itt most ugye említettél, hogy van sokféle iskola, illetve három nagyon erős, egymástól elkülöníthető iskola, nyilván ez az orosz vonal, mondhatjuk, nem feltétlenül csak orosz, de nyilván ugye abból a régióból származó, akkor van ugye az angol, ami szintén egy kőkemény, ugye az ütéseket nagyon állni képes típusú iskola, és hát ugye van a kubai, amiről beszéltünk, hogy mi motivált benneteket arra, hogy épp ez az utóbbi legyen, amelynek természetesen a nagy klasszikusait, Teofila Stevenson is megsorolhatnánk, ugye gyakorlatilag szerintem abszolút a műfaj királyaiként emlegetjük, tehát érthető, de miért ebből az irányból?
0: Igen, ez is, amit az előbb utaltál, hogy alulról építkezünk, ez is ugyanolyan volt. Ugye a magunk hobbista szintjén van egy kis csapatunk, akik járunk és boxolgatunk. Ennek a csapatnak az oszlopos tagja a Pest Imre barátom, aki nagyon sűrűn volt kint Kubában. És ő mondta már ezt egy jó ideje, hogy érdemes lenne kimenni vasasnak, mint egyesült szinten kivinni versenyzőket, hogy szokják azt a kubai boxot, vagy őket elhozni akár ide. Ugye ez azért komoly szervezést igény, nem csak arra gondolok, hogy ők mikor érnek rá, hanem nekünk mikor van erre idők. Megnézem a magyar versenynaptárakat, a versenynaptárat, hogyan vannak az időzítések, hogyan van a Kruzito esetében, akinek a nagy tehetségünk, a Kovács Kruzito egyébként, hogyan ő egyetemre jár, a közszolgált egyetemre jár, neki mikor van vizsgőidőszak, tehát hogyan tudjuk ezt beéleszteni, és mennyi időre, és kiket, hogy érdemes legyen ide eljönni. Na, innen indult, hogy az Imre mondta, hogy megvan egy kapcsolat, egyébként az egyik jó barátja az Attilán keresztül, aki a Kubai Ökölvívó Szövetség elnökét is személyesen jól ismeri.
1: Sőt, talán a Kubai Magyar Interparlamentális Unióból is volt, ugye, valami fajta?
0: Igen, ő a Pest Imre mindenféleképpen, de az Attila pedig ő kint él Kubában, 8 hónapot kint él, 4 hónapot itt Magyarországon, nagyon jobban van kint, nagyon sok sportvezetővel, és akkor innen egy ilyen tükör előtti, vagy iskolázás közbeni szuszogásnál jött az, hogy akkor érdemes lenne belevágni. Uh-huh. Nem kell mondani, mondom azon túl, hogy mi magunkat hogyan szervezzük össze, ők mikor, hogyan fognak ráérni, és természetesen meg kell állapodni velük, hiszen nem illegálisan vannak itt, hanem rendesen a szövetség engedélyével. Viszonylag hosszú egyeztetések zajlottak, amikor én kikötöttem azt, hogy amennyi, ugye szívesen látjuk őket vendégül, de mi a Kovács Kruzitónak a súlycsoportját akartuk belőni, aki 60-65 kiló, ugye 65 kiló olimpiai sport, 65 kilóban, hát hozzáhozzunk olyan sparring partnert, akitől tanulni is tudunk, és ha lehet, akkor a prime, tehát az első kategóriás versenyzőkre van szükségünk, illetve mondtam, hogy ugye 60-65 kilót mondtam, illetve 70 és 80 kiló súly volt, ami azért már egy jó férfi súlynak az induló pontja. És nyilván hozzávaló edzők is, mert nem csak azzal akartunk foglalkozni, hogy a gyerekekkel sparingolnak, hanem egy kicsit ellesni a kubai edzőktől, hogy ők hogyan csinálják, mint csinálják a dolgokat. És a vége az lett, hogy a kubai szövetségi kapitán meg a vezetőedző kijött, ugye nem kell mondani őket, hogy az egyikük ugye 4-szeres világbajnok, 2-szeres olimpiai bajnok, ezüstérmes, tehát már amikor

0: Örüljünk, tegnap is bementem nézni, a gyerekekkel együtt edzettek, oda mennek a gyerekeinkhez, mutatják, hogyan kell ütni, hogyan vigyenek egy gyakorlatot, tehát szenzációs.
1: Ezek azok a részletek, amit mindenképpen szeretnék mélységében kibeszélni, mert ilyen gyorsan elszaladt az első fél óránk. Szinte tényleg csak egy pislogás volt, úgyhogy folytatjuk majd, sőt meg is fogjuk említeni ezeket a világklasszisokat a következő fél órában, hogy kik vannak itt, hiszen, ahogy mondtad, olimpiai és világbajnokok, kitűnőségek, aktív boxolók jöttek el Kubából, egy egészen különleges különítmény. Van itt, most már mondhatom, hogy a vasas süllős szakosztály, gyökölvívó szakosztály vendégeként, és elnökük dr. Csutora László vendégünk, akivel a hírek után folytatjuk.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 19. bajnoki címét gyűjtötte be a Győri Eto női kézilabda csapata. Újabb súlyos támadás érte Kijevet. Nyárias idő lesz, elvétve záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elit világbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet. A britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Együttesünk tavaly először maradt bent a legjobbak között, és most ismét megőrizte tagságát. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben. Ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A Liverpool 1-1-re végzett a Brentforddal, az Anfielden az angol labdarúgó Premier League 38. utolsó fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót. Kerkez Milos a 83. percben cserélték be. A Liverpool az 5. helyen végezve a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, míg a Nottinghamben 1-1-es döntetlent játszó Bournemouth 6.-ként az Európa Liga főtábláján kezdheti a következő idényt. A vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. A második összecsapást is megnyerte a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC ezúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként, így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. Kánoki Kis Attila lett a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A 60 éves ötszörös világbajnok korábbi öttusázó, sportvezetőként az UTE ügyvezető elnök helyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során többek között a Nemzeti Sport főszerkesztője volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba. A világbajnoki címvédő brit Lando Norris, valamint honfitársa George Russell is kiesett.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. több mint 80-an megsebesültek. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a Perzsaország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az emlék megvilágosodására van szükség, és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet.
2: Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán összeütközött egy autó és egy kamion, a Kiskunfélegyháza déli csomópont és a Csengele pihenő között a 120-as kilométernél lezárták a belső sávot Szeged felé. Lezárásra kell számítani a Hősök terén Budapesten, az állatkerti körút után fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
4: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. Erős lesz az UV-sugárzás.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál, mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, és egész reggel itt vagyunk együtt Benne Ferivel. Szia Feri, jó reggelt!
3: Jó reggelt, és itt van Csisztus Zsuzsi is.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és folytatjuk ezt a nagyon izgalmas témát dr. Csutora Lászlóval, a Vasas Süllős Ökölvívó szakosztályának elnökével, vezetőjével, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy egy egészen különleges különítmény érkezett meg Magyarországra, Budapestre, egészen pontosan a Vasasba, méghozzá a világ legmagasabb kubai boxolói amatőrökről beszélünk elsősorban, illetve az őket irányító szakemberek. Én most megpróbálom sorba szedni ezeket a neveket, mert még nem említettük meg, és elnézést kérek, nem vagyok annyira erős spanyolból, hogyha nem túl jól mondom ki a neveket, de önmagában a névsor, illetve hogy ez az eredménysor egészen káprázatos. Ugye itt van Juan Roberto Hernández Sierra, négyszeres amatőr világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, ugye 92-ben és 96-ban volt ő ugye olimpiai döntős, a kubai válogatott szövetségi kapitányáról beszélünk. Már önmagában ez a szakember, aki itt van, szerintem egy óriási eredmény és fantasztikus. Aztán Raúl Sérgio Puayo vezetőedző, Seidel Horta, ugye, aki a 2023-as taskenti világbajnokság 60 kg-os súlycsoportjának ezüstérmese, ugye kiváló kubai ökölvívó. Erislandi Álvarez, a 2024-es Párizs olimpiai bajnok, talán az egyik legnagyobb név. Justine Sorzano, a 70 kilogrammos nemzeti kubai bajnok, illetve Keylo Garcia, aki egy 80 kilogramban szintén kubai bajnok, szóval egy hihetetlen...
3: elképesztő a spanyol kiejtéses.
2: Köszönöm szépen. Hihetetlen névsor. És arról beszélgettünk, Laci, az imént, ugye, hogy amikor erről a lehetős, vagy ebből a lehetőségből ugye a valóság felé terelődött az út, akkor hát nem volt véletlen, hogy kiket, milyen súlycsoportban, milyen szándékkal hív el, érdemes talán még egyszer elmondani, mert hogy azt gondolom, hogy nyilván ez egy jelen, illetve egy messzebbre mutató terv volt, amit tőlük, velük kapcsolatban a sparringoláson túl el lehet sajátítani, és aztán beszélünk arról, hogy néznek ki a közös foglalkozások.
4: Igen, tehát amikor megállapodtunk abban, hogy kik jönnek mennyi időre, mikor, és mit fognak itt igazából csinálni, akkor még az a kikötés volt, hogy nem egy ilyen jutalomtúrára gondoltunk, hol itt vannak egy hónapon keresztül, azt még hozzá kellett, hogy április 30-től május 30-áig vannak nálunk.
2: De azért egy hónap alatt, aki már csinált végig egy hónapos, nevezük így edzőtábort, az pontosan tudja, hogy annak azért már markáns nyomai vannak az ember szakmai munkáján.
4: Így van, így van. Tehát az, hogy egy hónapig itt vannak nálunk, az nem csak arra gondoltunk, hogy a saját Vasasban lévő versenyzőinknek a fejlődését fogják szolgálni az ő példájuk, hanem egy kicsit a magyar ökölvívó társadalomra is kivetítjük ezt. Tehát szívesen látunk mindenkit nálunk az edzéseknek, hogy meg tudják tekinteni az edzők, illetve nyilván bizonyos szint fölött, mert azért megnézzük, hogy ki kell, de nagyon szívesen sparringoltatjuk is a különösen a 70-80 kilós kubai bajnokot. Erre egyébként már vannak is bejelentkezések, az Armanda vezetőedzőnk ezeket jegyzi, ő gyűjt össze, és ez a hét igazából egy ilyen rávezető hét volt. De jövő héttől szívesen látjuk a különböző egyesületeknek a versenyzőit, illetve edzőit, hogy megnézzék azt, hogy néz ki egy ilyen edzés, illetve sparringoljanak. Uh-huh. Itt annyi volt az érdekes, hogy ugye nekem ez az első ilyen volt, amikor egy ekkora csapat egy egyesületnél egy hónapot el fognak nálunk tölteni. Én azt gondoltam, hogy megérkeztek a pénteki este, elmentünk értük Bécsbe a repülőtérre, hazahoztuk őket, elfoglaltak a szállás, szombaton volt egy találkozó, amikor átbeszéltük velük a Fröstereszon, hogy néz ki az egy hónap, mit várunk el tőlük, és ott pontosítottuk le azokat a dolgokat, hogy ők hogy képzelik el, és hol vannak a közös pontjaink. Úgy nézünk ki, hogy a 7-6 napján ők edzeni fognak, a 7-6 napjából hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, tehát hétfőn, szerdán és pénteken vannak a délután edzéseink, sparringok, mert naponta két edzés van. Reggelente pedig 8 órától van az első edzésük, akkor ők picit eltűr a mostani válogatottnak az edzés metodikájától, de ők minden nap futással kezdenek. egy elég erős távot futnak. Viszont nem akkora tempóval, tehát egy ilyen közepesnél erősebb tempóval futják ezt le, utána pedig a délelőtt edzés, amikor ez meg volt, bejönnek és egy erősítést csinálnak. Itt velük mennek a gyerekeink, hogyha tudnak, akkor részt vennek ezeken az edzéseken. Délután 4 órától van a másik edzés, közben hazamennek pihenő étkezés, és délután 7-től van az a nagy edzés, amin a hétfő, szerda, pénteken sparringolás van, kedden, csütörtökön pedig azokat az edzés metodikát lesük el tőlük, hogy ők hogyan csinálnak tükör előtti mozgástól kezdve, a ringben a páros gyakorlatokon át, az iskolázásokon. Tehát ugye pont csütörtök volt, amikor délután csak egy ilyen általános edzés volt, hát mindenki teljesen ledöbbenve figyeli, hogy még a levegővételt is tanulni lehet tőlük annyira. Na,
2: ezt akarom
5: ez érdekelne, pont engem is, bocsánat, hogy itt most az a lényeg, hogy egy hónapos metodika alapján, hogy gyakorlatilag milyen edzés miért követ, vagy egész aprólékosan, hogy gyakorlatilag már a magukat, a gyakorlatokat hogy végzik, tehát miben van a lényegi különbség? Erről lennék kíváncsi.
4: A lényegi különbség abban van, hogy egy apró titkot elárulok, mert ezt nem szeretném elmondani, mert azért ez egy ilyen olyan műhelyi titok, ami majd a Vasas felhasználja a saját maga használatára természetesen. De van egy apró dolog például, amikor az ökkel, aki már boxolt, az tudja is, hogy vannak olyan tükör előtt edzések, vagy a ringben gyakorlások, amikor az ütőerőt úgy biztosítjuk, hogy súlyzó van a kezünkbe. Ez nem egy nagy súlyzóra kell gondolni, de egy 1 kg súlyzó, 2 kg súlyzó. Ezeket úgy csináljuk általában, hogy hasonló súlyú súlyzókkal van a kezünkben, és azzal csináljuk az ütéseket, amiket begyakorlunk. Na most nekik az volt a furcsa, hogy egy két különböző súly volt a kezükbe, ezek ilyen apró dolgok, de egészen meglepő, és mindig az ütőkézben volt a nehezebb súly. Hm. És ez például az a része volt, amire azt mondtuk, hogy akkor ezt mi is most már így fogjuk alkalmazni. A többit nem mondom el, de nagyon sok ilyen
2: maradjon
4: apró részlet van.
2: Maradjon azért műhelytitok, de ha már arról beszélünk, hogy ugye azért kubai stílus, hogy nagyon erős lábmunka, hogy táncolós, már-már koreográfia szerű ugye ringmunka, akkor ez például, már bocsánat, tanulható-e, vagy azért ez egy olyan genetikából hozott különlegesség, adottság, akár kultúra, akár tánckultúra, zene, amit nagyon nehéz átvenni annak, aki mondjuk Közép-Európába született?
4: Hát jó a kérdés. Nyilván erre születni kell. Tehát ezt nem lehet úgy megtanulni, az ember egy botlábbal beálljon, és aztán úgy táncolja, mint hogy ők táncolnak.
2: De azért a magyar ökölvívó nagyságok között is lehetett látni, hogy volt olyan, akinek nagyon erős és nagyon jó lábmunkája, volt, akinek kevésbé.
4: Így van. Illetve azt szokott lenni még, hogy mindennek megvan azért az ellenszere. Tehát a legjobb lenne egy olyan, amit mi most megpróbálunk. Nálunk ugye a Kovács Kuzító a csapatunknak az égköve, aki ugye 65 kilóban terelgetjük, nevelgetjük, óvjuk, védjük. Igazából a mostani olimpia 28, de még a 32-es olimpia. Uh-huh. Igazából neki az életkora miatt a nagyon nagy célunk az a 32-es olimpia lesz. A 28-ról odaérnénk, az nagyon szép eredmény lenne, az is target természetesen, de a 32-es olimpia lesz az, amire ő szerintem igazából be fog érni, akkor lesz egy ilyen 27-28 év körül, amikor. Tehát őnek egy nagyon erős fizikálisan, nagyon jól bírja a feje az ütéseket, viszont a lábmunkája az, amit csiszolni kell. Ezért is jöttek ide ők, többek között természetesen, a kubaiak, és ebből próbálunk egy mixet összehozni. Ha sikerül megtalálunk ezt a módszert, hogy hogyan tudjuk ötvözni a kubai lábmunkát azzal az erővel, ami neki van, azzal a taktikával, amit az edzők a fejébe töltenek, akkor szerintem határa csillagos ég lesz, de ez egy hosszú munka. Ez egy hosszú munka, minden nap küzdeni kell ezzel a dologgal, de ezen vagyunk rajta.
5: Hogy látod a mi versenyzőinket, vagy akár szakembereinket, hogyan viszonyulnak ehhez a fajta új metodikához, vagy mennyire éhesek erre az új impulzusra?
4: Én nem gondoltam, amikor elkezdtük az egészet összehozni, nem gondoltam azt, hogy az Armanddal beszéltünk sokat a vezetőedzőnkkel, és ő mondta azt, hogy igazából olyan, hogy 4 kubai bármilyen prime boxoló olimpiai bajnok, világbajnok ezüstérmes, és nem úgy olimpiai bajnok, hogy volt egyszer, hanem most az aktuális olimpiai bajnokunk van.
2: Így van,
4: vagy Taskentban ugye az VB ezüstérmes srác, aki 60 kilóban van, hogy ilyen igazából, ugye voltak már kint a Sanyi bácsi idejében, voltak kint boxolók Kubában edzőtáborozni, nem ilyen hosszú időre, nem ilyen körülmények között, és nem feltétlen a Tehát,
2: a legjobbakkal.
4: Igen, nem feltétlenül a legjobbakkal voltak összeszerezve, de olyan, hogy Magyarországon kubaiak edzőtáborozzanak, ilyen hosszú ideig még válogatott szinten sem volt, az, hogy maga egyesülethez eljönnek, ilyen pedig még nem is történt. A Vasa 115 éves történelme is az az első ilyen dolog, amikor megtörténik az, hogy négy kubai prime és két nagyon komoly edző itt van nálunk egy hónapon keresztül, hogy milyen igény van erre. Amikor ennek híre ment az ökölt társadalomba, és gondoltam, mondtam a Armanddal, beszéltük, hogy szedjük össze, ki az, aki szívesen látunk mindenkit, jöjjenek el, nézzék meg. Most ott tartunk, hogy az Armand tegnap pont odaadott egy listát, hogy kik vannak, és be kell osztanunk, és mindezt úgy kell megcsinálnunk, hogy nyilván ne legyen sértődés, hogy nem tudunk mindenkit beengedni, mert azt se szeretnénk, hogy a kubai versenyzők úgy érezzenek, hogy őket mutogatjuk.
2: Persze.
4: De hát azért ők koncentrálnak arra a feladat, amit vannak, mert ahogy mondtam, hogy ők innen júniusban, mikor hazamennek május 30-án, június közepén mennek azt hiszem egy ilyen közép-amerikai bajnokságra. Tehát ők itt felkészülnek, nem pedig egy kényelmesen élnek. A felkészülés egy kis színes, ugye biztosítottuk az étkezést a számukra, és az elején kérdeztem, hogy kell-e valami speciális dolog, mondták, hogy semmi. Megjöttek, megkapták a rengeteg mennyiségű ételt, gondoltam, hogy sportolók biztos sokat fognak enni, de egy idő után ez volt pénteken, szombat, vasárnap már mondta az edző, hogy akkor ők szeretnének inkább kérni maguknak csirkemell, kisdisznóhús, sertéshús, marhahús, tésztát, rizs, összeállítottak zöldség, joghurt, mert, és gyümölcsöket, mert ők maguknak szeretnének összerakni, hogy mit eszik a sportoló reggel, joghurt, gyümölcs, mit eszik délben, mit eszik este, és megmahazva. Tehát ebből is lehet látni, hogy ők nagyon komolyan gondolták azt, hogy itt nem...
2: Szóval, hogy akkor itt kiderült, igen, először azt mondták, hogy semmit, mert nyilván azt gondolták, hogy majd úgy is jön, ahogy igen, ez illik, igen, és akkor kiderült, hogy de-de-de. Milyen érdekes ez. Mióta mondom, hogy ezért a táplálkozásnak a kulcsfontosságát azt nem lehet az sportvilágán kívül felejteni, még akkor is, ha most már talán más a helyzet, de hosszú-hosszú évtizedeken át, ugye ez egy negligált téma volt, pedig hát
4: nagyon
2: egyértelműen fontos. Szóval akkor óriási az érdeklődés?
4: Igen, óriási az érdeklődés. Összeraktuk azt a programot, hogy fog kinézni a előttünk álló 3 hét, mert ahogy mondtam, az első héten azt terveztük, hogy kicsit ilyen rávezetjük, megnézzük, hogyan aklimatizálódnak, ugye van csak van egy időeltolódás, mert fiatal emberekről van szó, ők azért rugalmasan felvették szinte egyből az itteni időszámítást. Látjuk azt a dolgot, hogy ők mennyire, ugye meg kell nézni, hogy mennyire fegyelmezettek. Erre egy jó példa, hogy az első nap, amikor mondtam, hogy megyünk a megbeszélésre, de akkor nem edzésről volt, még csak az, hogy átbeszéljük az előttünk lévő hónapot. Felmentem hozzájuk, hogy 4:30-kor indulunk, 5-re odaérünk a megbeszélésre, ahol leülünk, vacsorázunk, átbeszéljük. 4:30-kor felmentem, mindenki ott PS4-ezett még a tévé előtt. Mondtam nekik, hogy hát azért fiúk induló van, mindenki összekapta magát, és azt nem mondtam, hogy ez így nem megy. Az a kérdésem, hogy mindenki, amikor megbeszéljük azt, hogy 8 órakor van találkozó, akkor 8-10 perccel legyen ott a lépcsőházban. Másnaptól már így volt. Tehát amikor nem mondtad nekik, hogy mit kell csinálni, akkor picit rögtön eresztették magukat, de amikor megvolt az, hogy milyen keretek között kell, és ezt a tudomásukra is hoztad, abban a pillanatban az első perc, az utolsóig úgy mennek és úgy csinálják.
5: És milyenek a sporton kívüli időszakban? Tehát én, amikor több légióssal futballoztam együtt, akkor én valahogy mindig a dél-amerikaiakkal éreztem legjobban magam. Tehát van egyfajta közös nevező köztetek? Tehát amikor a ringen kívüli életük.
4: Igen, ugye még hoztuk őt, kimentünk értük Bécsbe, a repülőtérre, és ott, amikor értek a váróban, vártuk őket, akkor egy ilyen kicsit ilyen merev csapat volt, ugye, az egy ilyen, ők se ismertek bennünket, mi se ismertük őket. Ez egészen addig tartott, amíg a kocsiba be nem ültünk, és hangosan szólt a zene, utána három fiú, én kocsiba hárman jöttük, akkor 100 kilométeren keresztül maximális hangerővel kellett hallgatni a különböző latin-amerikai zenéket, és ők a kocsiba táncoltak, tehát ez szenzációs, tehát nagyon-nagyon, és nagyon-nagyon hamar oldódnak, tehát nagyon barátkozóak, nagyon tudják, nagyon hálásak mindenért, ugyanakkor furcsa, hogy egy olimpiai bajnokkal beszélgetek, de olyan hála van, nem is beszélve a 70-80 kilós kubai bajnokokkal, tehát szenzációs. Az, hogy milyen program, egyébként az nagyon fontos az edzésen túli időtöltés.
5: Igen.
4: Ugye azért ezt korlátozzuk egy szombat délutánra és egy vasárnapra, és azt gondoltam, hogy nem is biztos, hogy szombatonként szervezünk olyan programot nekik, mert azért valamikor regenerálódni is kell. Bár meglepődnénk, hogy látjátok, hogy 24 évesen, 22 évesen milyen hamar regenerálódnak egy pillanat alatt szinte, de nyilván elviszük őket Budapesten városlátásra, elviszük őket éttermekbe, ahol finomakat tudnak enni, felviszük a várba, a Hősök tere, tehát alapvetően lesz egy különböző szakaszokra bontva, illetve a kocsiban, amikor hallgattuk a zenét, akkor volt egy Sean Paul szám, ami ment, arra különösen táncoltak, és pont előtte néztem, hogy az egyik budapesti szórakozón a Sean Paul május 10-én fel fog lépni, és mondtam nekik, akkor ők mind mennek a Sean Paul koncertre, természetesen.
5: Hú, de menedzser!
4: És ez, az egy olyan pillanat lesz, gyerekek, hogy az ők ugye Kubában egy viszonylag zártabb világban élnek, tehát Sean Paul szerintem
2: valószínűleg nem.
4: Egy hamar nem fogod menni koncertezni, viszont ők is szeretik ezeket a zenéket, ezeket a spanyolos regi zenéket, úgyhogy szerintem egy olyan felejthetetlen élmény lesz neki.
2: Hadd kérdezem még azt meg, mert hát én azért megmondom őszintén, akkor lettem igazából testközelbe boxrajongóvá, független attól nagyon-nagyon sok boxolóval töltöttünk el. Jó sok üzemórát a tatai edzőtáborban, köztük be a Kovács Kokó Istvánékkal, ültünk a szaunába, nem kevés üzemórát próbáltunk fogyni mindenki a magas sportágában. De amikor volt egykor még a TV2 Ringnek egy sorozata, és ugye az volt az a bizonyos emlékezetes mérkőzés, amikor a Nagy Csontör János ugye legyőzte Csakont egy ilyen revans gálán, és volt alkalmam sokat edzésre járni, és megnézni ezt a sportágat közelről, és megérezni egyrészt azt a fizikalitást, hogy mit jelent az ütések elviselése, ugye, mert mindig általában azt nézzük, amikor valaki beviszi egy találatot, de amikor ezt lábon ki kell hordani, hogy úgy mondjam, tehát amikor lábon kell maradni egy testütésnek a puffanása, tényleg egy fejütés utáni szédülésből az, hogy az ember észnél legyen, és ne kapjon még többet, és aztán bevigye azt, amit ő maga, akkor értettem meg, hogy ez micsoda egy elmejáték, és mennyire nagy megbecsüléssel vagyok egyébként tényleg a box kultúra és a boxolók teljesítménye iránt. De vajon egy hónap alatt tudnak-e olyan titkokat, vagy akarnak-e megtartani, ami a kubai boxnak azért mégiscsak, mondjuk úgy, az a kis szegmense, amitől a világ legjobbjai közé tartoznak, vagy azért az egy hónap az egy olyan hosszú idő, hogy ott minden kiderül, és aki tudja, utánozza, aki nem tudja, az nyilván nem lesz olyan sikeres.
4: Nyilván annak az egy hónapos intervallumnak a lényeg az is volt, hogy én is arra gondoltam, hogy ha itt vannak egy hétig, akkor nem biztos, hogy
2: Láttunk mindent.
4: Igen. És azt sem biztos, hogy meg akarnak mindent mutatni. De most az egy hónap az egy olyan időtartam, amikor szerintem előbb-utóbb túlcsúsztak azon a dolgon, amikor olyan...
2: Így van.
4: Tehát ott szerintem mindent látni fogunk. Különösen annak fényében, hogy ők tényleg innen versenyre mennek. Tehát nem alibizni jöttek ide, hanem fel kell készülniük. És akkor nem fér az bele, hogy bizonyos dolgokat nem gyakorolnak, vagy nem úgy csinálnak, mint ahogy azt a rendes felkészülés után meg kellene. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy mindent látni fogunk. Nagyon bízom abban, hogy az edzők, akik eljönnek hozzánk megnézni őket edzésen, azok sok mindent fognak tanulni. Ha más nem, akkor egy olyan élmény lesz, hogy egy négyszeres VB ezüstérmes, kétszeres ezüstérmes olimpiai ember boxoló edzését látták. Ők is edzetelnek, ők is látnak dolgokat, és azt mondtam, hogy a Szolnoktól kezdve Kisvárdán át, Lettenye, bárhonnan jönnek emberek, azok azzal a tudattal fognak hazamenni, hogy élő olimpiai sportolót láttak, prime sportolót láttak itt boxolni, és egy nagyon neves szakmai edzőket láttak, hogy van, és ez szerintem az egész életüket meg tudja határozni.
2: És hát valóban abból a box kultúrából, amelyet azért a világ legjobbjai között tartunk számon. Még az szerintem mindenképpen érdekes talán, vagy fontos lenne tudni, hogy nagyon aprólékos sportág ez is, hogyha a tornával hasonlítom össze, elképesztő mennyiséget kell egy dolgot gyakorolni ahhoz, hogy az automatizálódjon, és úgy menjen pláne téthelyzetben, amikor az embert tényleg pofozzák, és mégiscsak az akaratot szeretné, de hogy érvényesüljön. Szerinted egy ilyen egy hónapos edzésmunka, és most ugye akár Kovács Kruzito jövőjéről beszélünk, körülbelül mikorra épülhet be, amikor látszik ennek már az eredménye?
4: Ugye ez nem csak azon múlik, hogy ők mit adnak át, hanem mennyire befogadóképes az illető, aki ezt látja és csinálja. A Kruzito esetében azt mondom, hogy ő maximálisan alárendel mindent annak, hogy a legtöbbet fel tudja szippantani. Én nem tudnék időpontot mondani.
2: Aki egyetemista, azért ezt mondjuk
4: meg. Igen, mert egyetemen is tanul, így van. Tehát egy abszolút, én azt gondolom, hogy ha példaképként lehet behozni sportolókat, akkor olyat, a Kruzito maximálisan alkalmas, jó eredményei vannak, tisztelettudó, emellett tanul, tehát egy olyan kombót hozott létre, amiből szerintem a követendő példa lesz majd itt az ökölvás, de bárhol a sportolók között, hogy mikor fog beépülni, nem tudom, mi azon vagyunk, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban és minél tartósabban, tehát ezt tudjuk csak ígérni. A Kruziton fog múlni még részben, hogy mennyire tudja ezt megvalósítani.
5: Hát én tényleg azt kívánom, hogy Kovács Kruzito Saida Horta ellen döntözzön mondjuk Los Angelesbe, és pontozással nyerjen Kruzito, és aztán megbánják a kubaiak, hogy átadták a tudást.
4: Hát reméljük.
5: Ilyen forgató.
4: Ezen dolgozunk. Kicsit visszautalva még arra, amit mondta, hogy gyakorolni. Ugye itt a vasasról csak annyit szeretnék mondani, hogy azért a vasas ökölvívásnak azért van híre. Hogy tehát ők is pontosan tudták, a kubaiak, hogy amikor jönnek, hogy milyen elődök voltak. Sőt, meg kell említenem mindenféleképpen az Árder Zsigától kezdve, aki edzőként csinálta, ugye nyilván a Paplacit, aki...
2: Hát, ráadásul Paplacó emlékében, ne felejtsük el.
4: Így van, Paplacó, mi háromszoros olimpiai bajnokunkat, aki ugye a három olimpiai bajnoki aranyérem után is még a tükör előtt gyakorolta a jobb egyenes, bal egyenest.
2: Kovács Kokó István,
4: de mindenféleképpen Gedő Gyuri bácsi, innen kívánunk neki jó egészséget. De ide sorolom egyébként a Benjit is, még a Harcsa Zolit is, akik hasonlanként voltak, és nagyon vitték a hírt a vasas ökölvívásnak.
2: Óriási nevek, és hát most tulajdonképpen még három hétig legalább ugye a világ legjobbjaival, kubai kiválóságokkal, olimpiai világbajnokokkal és a világ legjobb szakembereivel találkozhatnak a mieink, úgyhogy ezt ki kell használni. Nagyon szépen köszönjük dr. Csutora László szakosztályigazgatónak, hogy eljött és ezeket elmondta nekünk. Beleláttunk egy olyan világba, amiben nagyon ritkán látunk bele. Kicsit elhúztad a függönyt, jó is volt, úgyhogy nagyon sikeres munkát kívánunk, és ehhez hasonló sok-sok szerintem példaértékű kezdeményezés folytatását akár más sportokban is, mert szerintem ez átültethető, ez a példa, és ez egy rendkívül úttörő út volt, amit most ti elkezdtetek, úgyhogy szívből gratulálunk.
4: Köszönjük szépen.
5: Sok sikert.
4: Köszönjük szépen.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csoda szép jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. A mai napon a stúdióban állandó hű fegyverhordozom, társam, mindenem. A feleségem ébren van, úgyhogy óvatosan kell fogalmazni.
2: Mi van
1: vele? A tojás rántotta, beütött Marosán Gyuri, jó reggel.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Levire ezek után nem tudom, hogy mit merjek mondani. Minden időt legjobb magyar férfi jégkoron kapus a szuperlevel.
3: Várjál, mert mindjárt hív a Spiller, hogy ez
1: igen,
3: nem így van.
1: Pista, jót mondtam? Igen, és hív a cél újra időadásban. Szóval tehát, ura, köszi, hogy itt vagytok velünk ma reggel, és igen, való, valami félre mehetett. Kicsit sok lett a bors, vagy nem tudom, valami elcsúszott itt a rántottában az előző percek alatt. Na de, hogy mivel megyünk tovább, és gyorsan csapjunk is bele. Ugye említettem már, hogy személyes indítatásból kértem, hogy erről egy picit beszélgessünk, mert hogy mindenféle irányból meg tudjuk vizsgálni. Ugye az egyik leggyakoribb kérdés egy átlag sportkedvelő számára, hogy az újságírók egy-egy mérkőzés után lerohanják az edzőt, a sportolót, vagy sem. Mondjuk például úszóversenynél, ha visszaemlékeztek, vagy látjátok a mai trendeket, ugye kiszállnak a medencéből, gyakorlatilag még oxigénhiányos állapotban kell, hogy nyilatkozzon. De például most belenéztünk NHL rájátszás mérkőzésen, kereskedelmi szünetben érkezik oda a riporter. Én viszont kaptam a saját közösségi felületemen, és ez nem a reklám helye, de egyébként érdemes megnézni, hogy milyen vélemények jöttek. A Ferencváros...
3: Egyébként met... kövessétek be Német.
1: Riporter Német Kornél néven található. Hogy, de nem viccet félretéve, a Ferencváros Metzi vendégjátéka után, és neked mutatom, Levi, mert ezt talán még nem mutattam, ez a fotó került ki, egy ilyen fotomontás, Kluiber Katrina és Márton Grétával beszélgetek, közvetlenül a mérkőzés után, egy ilyen 6-8 perccel van jelentősége, mert van, aki azzal talált meg itt a saját oldalamon, hogy azonnal oda dugni a mikrofont, az micsoda szentségtörés, és hogy tönkreteszem sportolók pályafutását, jött ilyen komment is egyébként. Uh-huh. Szóval egy ilyen 6-8 perccel a lefújás után, tehát a csapat megköszönte a saját szurkolótáborának, nyilatkozott a jogtulajdonos televíziónak, és ezt követően sikerült nekem beszélgetnem velük. Ezeken a fotókon látszik az a fajta csalódottság, hogy nem jutott a Ferencváros együttese be a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. A fotós, aki ezeket megörökítette, nagyon-nagyon jó munkát végzett, hiszen látszik a játékosok arcán mindenféle csalódottság, és én ezzel a szöveggel raktam ezt ki, hogy a munkám talán leghálátlanabb része a képen látható állapotban lévő sportolók faggatása egy vesztes meccs után. És én ebben semmi tiszteletlenséget nem láttam első körből, viszont mondom, olyan szintű, és a hideg-melegből csak hideg zúdult rám, vagy jóformán hideg zúdult rám. Na, hogyan kezeljük ezt a dolgot első körből? Nem is tudom, hogy honnan induljunk. Tehát a média jelenléte a sportban nem kérdőjelezhető meg, szerintem. De kérdezem az egykori kiváló játékost, hogy mondjuk 97-ben a BS-ben mi volt a szokás 17 évesen, amikor a Fradival bajnok lettél, hogy volt-e már akkor ilyen például a telesportos időkben, hogy valaki oda ment hozzád közvetlenül a meccs után, vagy sem, majd aztán utána hogy szoktál ebbe bele, és milyen emlékképeid vannak, illetve az edző, hogy áll ehhez a kérdéshez, amikor nem csak hogy a meccs után, hanem a meccs előtt is kell ám nyilatkozni, és kell beharangozó nyilatkozatokat adni, hiszen Békés Csabán az emberek kíváncsiak arra, hogy hogyan dolgoztatok hétközben, hogy aztán mi történik majd a hétvégi bajnokin. Levi.
2: Jó, hogy említett. 97-es döntőt a Dunafer ellen, utána egyből interjú, még a szaknévsor interjút kellett adni ugye a mérkőzés után, de nekem egy óriási élmény volt az, hogy amikor kikerültem Észak-Amerikába, akkor ezzel a sztorival foglalkoztak. Nem azt mondom, hogy nap mint nap, de mondjuk két hetente, amikor az U20-as bajnokságba kikerültem Kanadába. Tehát konkrétan tanítottak minket nyilatkozni, tanítottak minket arra, hogy viszonyuljunk a médiához, a
1: egy
2: másik csapathoz.
1: Egy kicsit beszélj már erről, kérlek, hogy ez a tanítás, ez miből áll? Tehát, hogy van edzés, ahol nem
2: 200 tudom... fajta klisét kellett igazából megtanulni, tehát és azokat folyamatosan mantrázni és nyomni, de nem, a legfontosabb dolgok tényleg azok voltak, hogy az ellenfélről csupa szépet és jót szabad mondani, mennyire felkészültek, milyen jó edzőjük van, milyen jó játékot játszanak, nagyon nehéz lesz ellenük, stb. Közönséget dicsérni, magát a szervezetet, a ligát dicsérni, hogy tehát nyilván nem direktbe, de ezekre a dolgokra úgymond felkészítettek, viszont az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy a protokollt azt ismernünk kellett nekünk is, tehát tudtuk azt nagyjából, hogy a riporternek is mikor mit szabad, milyen elérhetőségeink vannak, tehát mondták közvetlenül, hogy a meccs után oda mehetnek hozzátok, vagy sem, lesz-e mérkőzés, vagy harmadok közötti interjú, vagy sem, tehát én úgy gondolom, hogy sokszor az a probléma ezekkel az interjúkkal, hogy nincs rá fölkészítve vagy a riporter, vagy a sportoló, hogy lehet-e egy adott helyen, adott időben interjút adni, vagy interjút kérni.
1: Zseniális, ha jó, amit mondasz, hadd olvassa kettő kommentet. Te legalább empatikus vagy a sportolókkal, nem úgy, mint néhány fiatal kollégád. Néha olyan érzéketlen kérdéseket tesznek fel, hogy én szégyellem magam, de ezt írjuk a tapasztalatlanságuk számára, állandó hallgatónk Pitafuti írta ezt. A következő egyébként, amúgy meg ez a dolgod, mit kell síránkozni, ha nem tetszik, hagyd őket ott. Jött ilyen vélemény is. Tehát, hogy most nyilván ebből a Pitafuti kommentje az, amiből ki tudsz indulni. Tehát, hogy ez egy kölcsönhatás. Ugyanúgy a sportolónak is meg kell értenie azt, hogy ez a munkájának a része. Illetve a riporternek sem szabad együgyű módon odállni, hogy érzed magad. Mondjuk egy győztes meccs után, ugye az első lecke a riporterek számára, hogy ilyen kérdés, nem, mégis hogy érezné magát? De vesztes meccs után is, hogy érzed? Nyilván rosszul, sőt a rosszul a legszalonképesebb jelző, amit ilyen helyzetben el lehet mondani. A munkájának a része? Kérdezem az edzőt.
3: Az egész történet ott kezdődik nálam, hogy mi a sportban ugyanazok vagyunk, mint a színházban a színészek. Azért vagyunk, hogy szórakoztassunk. Na most a szórakoztatásnak egy nagyon komoly része az nekünk 60 perc, a labdarúgásban 90, stb. Tehát a játékidő. Az egy része. Utána és az előtte is szintén része. A néző, hallgató szeretné tudni azt, hogy én mit gondolok arról a meccsről, amit ő végigizgult. Lehet, hogy idegesítette az, hogy miért játszik megint 7-6 ellen ez a bolond edző, és kérdezze meg tőle Németh Kornél meccs után, hogy mester, miért játszottad a 7-6-ot? Érdekli. De lehet, hogy érdekli az, hogy miért játszott ennyit XY. Kérdezze meg a riporter utána, hogy válaszoljon. Tehát ez a része a munkánknak, annak, amit csinálunk.
1: Ezzel nem vagyok tiszteletlen, ha ezt megkérdezem? Mert van olyan edző, aki ilyenkor visszakérdez, hogy honnan veszem én szakmailag a bátorságot arra. Most nyilván, ha most kézilabdás
3: példán neked azt kell kérdezned, ami a hallgatókat, nézőket érdekli. Neked nem humánusnak kell, nem nyilván kereteken belül, de te a meghosszabbított kezelnyelve vagy
2: nem mindegy, hogy a kérdést hogy teszed föl.
1: Én is, úgy, de ezt akarom mondani, ha tisztelettel kérdezem, most maradjunk ennél a példánál, 7-6 elleni játékot folyamatosan játszol, kikaptok egy mérkőzésen. Ha oda megyek a mérkőzés után, és mondom, hogy kérlek, érdekel röviden a mérkőzést, elmondod, ugye összefoglalod, hogy ott megvan, hogy te milyennek láttad. Én azt láttam, hogy nagyon sokat játszottad a 7-6-ot, okozta ezt, okozhatta a vereséget, ha ezt így kérdezem, akkor ezzel tiszteletlen vagyok, vagy ezt tiszteletlen, tehát hogy mi az a határ, ameddig ezt fölteltem, mert én is egyet értek veled, én de azért nem. Ez egy nagyon vékony mesdje.
3: Én ezt nem. Igen, de én ezt nem érzem tiszteletlenségnek. Egy kérdést teszel fel, véleményt nem raktál bele, saját véleményt, mert azt mondod, hogy mester, maga miatt bukta el a csapat a mérkőzés, miért játszották ezt a 7-6-ot egyből másra, mintha azt kérdezed, amit az előbb mondtam.
1: De hogyha mondjuk például a kapushoz oda megyek egy jégkorong mérkőzés után, mondjuk az egy gólos meccs, például most a Philly Pittsburgh mérkőzésen, bár kapus parádé volt, de mondjuk az egy gól véleményes. Megkérdezhetem azt a kapustól, hogy érzed ebben a gólban? Lehetette volna, ha így teszem fel a kérdést, hogy lehetette volna bármi más tenni, vagy nem tudom, te hogy élted meg ezt, mert kívülről úgy tűnt, mintha esetleg oda is érhettél volna.
2: Ezt nem tesszük hozzá. Tehát, hogy hogy odaérhettél volna. Te kérdést raksz föl, egy olyan kérdést, egy szituációt, hogy azt a kapus elemezze. Hogy megszületett a döntőgól, te hogy élted meg ezt a döntőgólt? Mi történt a döntőgólnál, annál a szituációnál? És akkor teljesen más. Tehát nem raksz bele véleményt, hogy szerinted odaérhetett volna. Mert azt mondja neki, hogy figyelj, ott álltak hárman előttem, hogy a francba érjek oda. Tehát ezek Igen, ezek nagyon, nagyon érdekes dolgok, de sportág és sportág között is mekkora különbség van. Ugye említetted az NHL playoffot, hogy tényleg kereskedelmi szünetben is odalépett Kevin Weeks az ESPN-től Jason Robertsonhoz, és így két kérdést feltett neki. Robertson pedig abszolút ezenéstelen arccal, világ legtermészetesebb dolga. De egy teniszmeccsen mondjuk nem mész oda a térfél cserénél, mondjuk cicipászhoz, hogy te figyelj, miért tetted azt a kettőst, vagy bármi ilyesmi. Tehát sportág és sportág között is óriási különbség van, viszont tényleg az, hogy a megfelelő hely és idő, tehát ajánlom mindenkinek, megint csak jégkorongnál maradva, nézzem meg Conor McDavidtől egy néhány interjút. Ugyanazokat mondja, fapofával, pókerarccal, csak más sorrendben. Tehát borzasztó, unalmas is tud lenni egy ilyen, mert a játékosoknak nagyon sokszor elege van abból, és akkor megtanult 5-6 mondatot, amit el kell mondani, és tök mindegy, kikérdez tök mindegy, melyik meccsről általánosítva elmond 5-6 mondatot, és akkor már a riporter tök boldog, mert McDavidet meg tudta szólítani.
3: Akkor mindenki megugrotta a munkáját, végeztek a munkával, de nem történt meg az, amire kéne, hogy szóljon, hogy kielégítse a vágyát a nézőnek.
2: Ugyanakkor meg a néző, ahogy mondjátok is, érzelmeket szeretne igazából, ha megnéz valaki egy meccset a tévébe, akár győztes meccs, akár vereség van, érzelmeket szabadít föl, és szeretné átélni azt, és ez szerintem egy tök jó dolog, hogy tényleg belülről a játékos mit érzett, és tényleg ezzel együtt kell tudni élni, tehát azért vagyunk profi sportolók, és olykor sztárok a Rivalda fényben, hogy akkor is úgy viselkedjünk, amikor mondjuk a dolgok nem mennek úgy, és ne sértődjünk meg, ne csak győztes meccs után szeressünk interjút adni, hanem olykor ebbe a vereség is benne van, és aki egy vereség után tud nagyon korrekt interjút adni tök nyugodtan, az szerintem nagy király.
1: 0630 55 55 605 ez az SMS számunk. Van-e szükség a kedves hallgatók szerintetek mérkőzés utáni interjúkra? Csak a győztessel hallgatok-e szívesen interjúkat? Érdekel az, hogy egy vereségnek mi lett az oka? Hol húzódik meg a határ? Tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk a hallgatók véleményére. Addig is, amíg jönnek SMS-ek a 0630 55 55 605-re a saját falamról egy újabb vélemény. Betiltanám ezt az egészet, mire jó ez? Idegbajt kapok ettől az egésztől. Ráadásul egy olyan kérdés, hogy vagy most, mit érzel, baromság az egész. Ugye erről beszéltünk, hogy itt azért a riporternek is van nagyon-nagyon komoly szerepe, tehát hogy ez azért egy kölcsönhatás. Kell-e a személyes kapcsolat mennyire határozza meg ezt a nehéz helyzetben, mert ugye azt is rögzítsük, és itt szerintem azt is ki kell emelni, hogy azért egy győztes mérkőzés után a riporternek is a sportolóhoz, meg az edzőhöz hasonlóan jelentősen könnyebb. Tehát ott azért azt elrontani, hogy ott valami blödség jöjjön, vagy valamivel ott azt a hangulatot el. Tehát ott, hogyha valaki nem tud sodródni az árral, mondjuk egy ünneplés közepette, én személyesen azt hoztam föl a 2024-es női kézilabda Európa bajnokság bronzmérkőzése után, hát a világ leghálásabb feladata volt lent a pálya szélén dolgozni, ünneplő, 100 év után érmet ünneplő lányok között, azért azt elrontani,
3: akkor sem vágyakoztam, nem erre vágytak a legjobban valószínűleg a játékosok, hogy a 6 interjút kelljen adjanak.
1: Igen, viszont azt kérdeztem, hogy a személyes kapcsolatok itt mennyire jönnek be, ment, mint ahogy itt a Messi mérkőzés után két olyan játékos, akiket gyerekkoruk óta ismerem, 2018-ban, amikor junior világbajnokok lettek is, már én álltam ott a pályaszélén, és már akkor kérdeztem őket, eltelt azóta 8 év, még mindig én állok ott, és még mindig én kérdezem őket, tehát nyilván van egy személyes nexus, ami szerintem elengedhetetlenül fontos, akkor, amikor gáz van, és amikor nehéz a helyzet, mert pontosan tudja, hogy nem én leszek az, aki, vagy kellene tudnia azt, aki keresztre feszítem. Fontos? Fontos a nexus?
2: Hogyne,
1: tehát... Van jelentőség annak, hogy kiáll veled szemben?
2: Persze. Tehát engem egy dolog tudott csak fölhúzni egyébként interjúnál, és egyébként ez igaz volt győztes meccsre is, hogyha tudtam, vagy éreztem, hogy az illető nem felkészült. Tehát lehet siker, lehet kudarc, de olyasmit kérdésekre szerettem mindig válaszolni, aminek volt értelme, és nem pedig az, amiket mondtál az előbb, hogy
1: de arra sablon választottál?
2: Ez ahogy érzed magad. Én azért kicsit más voltam ebbe az észak-amerikai darálóba, egy picit európai voltam. Én szerettem egyébként győztes és vesztes meccs után is az érzelmeimet egy picit megosztani.
1: Az igazán nagy sportoló az egyébként ott mutatkozik meg, és hadd mondjam a személyes véleményemet gyakorlati tapasztalatból, amit Levit már körbeért az imént, hogy nem csak győztes mérkőzés után állunk meg az ipari kamerának is, hanem vesztes mérkőzés után sem lehajtott fejjel kullogunk, hanem igenis kihúzzuk magunkat, és hogyha kell, akkor is megszólalunk.
2: Persze, hát ugyanúgy bele kell nézni a kamerába, a nézők szemébe, a riporter szemébe, tehát neki is ez a dolga, hogy

0: mikor, és saját magadat is elemezni kell ilyenkor, hogy a meccs után milyen érzelmeid vannak, milyen gondolataid, aztán a levezetésnél, vagy a csapatvacsoránál, vagy másnap reggel már miután aludtál rá, és ezeket így elemezve tök jó kirakósokat lehet összerakni.
1: Meg onnan is megközelíthetjük ezt, hogy nekünk a média egy eszköz is lehet. Hát nagyon délig tudnánk erről beszélni, ezt a mondatomat is kibontani, de csak hogyha arra gondolunk, hogy...
2: Most még van rá körülbelül egy percet, ami az jönnek a hírek, illetve a hírek előtti zene, de aztán még a hírek után még visszajövünk majd, és akkor ott ki tudod
1: csak bontani. Egy gondolattal szedem szegem el, de ezt a részét, hogy például nagyon sok újdonság van a kézlabdában, minden sportágban, hogy ezt megértsék a szurkolók, erre egy nagyon jó eszköz a média. Tehát most a 7-6 játékot emlegettük az előbb. Sokan Chema Rodriguez-t igen komolyan szitták, nem tudok szebb szót használni, hogy miért játszik 7-6 ellen. Ugye ez mennyire butaság. És kellett egy sajtóreggeli, emlékszem, amikor te is fölhívtál, ott végeztetek a kiderőszövetségnél, amikor ő megmutatta a statisztikát, hogy ez milyen hatékonysága. Csak ugye nagyon látványos az, ha üres kapura, gólt kap a csapat, de hogy mennyit lőtt bele. És ehhez például egy jó eszköz a média, eszközként használjuk az ilyen dolgokhoz. Vagy akár ahhoz, hogy egy olyan sérülés, hogy betegség hullám van a héten, hogy fel kell készíteni a szurkolót, hogy most gyakorlatilag a B csapattal fogunk kiállni, ilyen problémáink voltak, ne feszíts keresztre az XY-t, mert még két napja 39 fokos lázzal volt, nem is edzett. De én szerintem a tiszta, nyílt kommunikációhoz valakin keresztül kell egy csatorna, hogy átadni a szurkolóknak.
2: Innen folytatjuk majd 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Kell, nem kell, jó, nem jó. Kíváncsi vagyok, majd Gyurit megkérdezzük arról, hogyha kézilabdában bevezetnék azt, hogy időkérés alatt, miközben ő magyaráz a játékosoknak, lenne még plusz egy perc odarakva, ahol viszont lehetne kérdezni a riportáktól, hogy mi lenne a kézilabdát.
0: Én is megfordítom majd, mert akkor a hírek után én fogok tőled kérdezni.
2: Na, próbáljuk ki, hamarosan innen folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. Újabb súlyos támadás érte Kijevet. Nyárias idő lesz, elvétve záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elitvilágbajnokságon. Így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet. A britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Együttesünk tavaly először maradt bent a legjobbak között, és most ismét megőrizte tagságát. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától, a férfi kézilabda Európa kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A Liverpool 1-1-re végzett a Brentforddal az Anfielden, az angol labdarúgó Premier League 38. utolsó fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót. Kerkez Milost a 83. percben cserélték be. A Liverpool az 5. helyen végezve a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, míg a Nottinghamben 1-1-es döntetlent játszó Bournemouth 6.-ként az Európa Liga főtábláján kezdheti a következő idényt. A vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. A második összecsapást is megnyerte a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC ezúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként, így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba. A világbajnoki címvédő brit Lando Norris, valamint honfitársa George Russell is kiesett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Kijev főpolgármestere a várostértámadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. A lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorga és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség csütörtöktől egy héten át a fővárosi Puskin moziban.
1: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán összeütközött egy autó és egy kamion. A Kiskunfélegyháza délcsomópont és a Csengele pihenő között a 120-as kilométernél lezárták a belső sávot a Szeged felé vezető oldalon. Lezárásra kell számítani Budapesten is a Hősök terén, az Állatkerti körút után. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a mai reggelen Marasán Gyurival. Jó reggelt!
5: Izgatottan vagyok itt, jó reggelt, hiszen ezt vártam a hírek alatt, hogy Levi mit fog kérdezni vajon Kornéltól.
4: Meghőszüper Leventével, jó reggelt, Levi. Ha már megemlítetted, be is mutathattad volna ugyanezzel a lendülettel. Témánk pedig ugye az, amit elkezdtünk 7 órakor boncolgatni, hogy a mérkőzés utáni interjúknál mi a helyzet, ki mennyire szereti, nem szereti, beszéltünk sportolói szemüvegen keresztül, edzői szemüvegen keresztül, és hát abban maradtunk, hogy akasztják majd a hóért, ugye Levi kicsit visszafordítja a dolgot. Jöttek üzenetek egyébként, nem kötelező sem kérdezni, sem pedig válaszolni. Ez óriási tévedés.
6: Így van.
4: Ez óriási tévedés, tehát például a női kézilabda bajnokok ligája esetében nem tudom, hogy pontosan hogyan szól a szabály, de én azt feltételezem, hogy a jogtulajdonos számára, de ez nagyjából egyébként nem csak kézilabda specifikus, egy edző, egy játékos meccselőt meccs után biztos, hogy kell kötelező jelleget. Tehát az nem olyan, nincs olyan, hogy nem kötelező, az kötelező.
6: Jobb helyeken megvan erre a kiírt és előre elfogadott.
4: Azért mondom, hogy nem akarok butaságot mondani, igen, tehát hogy mi a pontos darabszám, de hát látjuk labdarúgó mérkőzések esetében is. Legyen az NB1-es közvetítés az M4 sporton, legyen az bajnokok ligája, legyen az egy spanyol bajnoki mérkőzés, az igazán hardcore spanyol labdarúgó szurkolók pontosan láthatják, hogy Lamine Yamal is ugyanúgy érkezik és ugyanúgy nyilatkozik a mérkőzés után.
5: Só része, továbbra is azt mondom, hogy az, hogy kiszolgáljuk a szurkolókat, ez a része, nem csak a góllövés, a jó védekezés, hanem az is, hogy megosszuk a gondolatainkat az eseményre, amin túl vagyunk, vagy ami ránk vár.
4: Mielőtt akasztanák a hóhért, játsszunk már el a gondolattal, ugye időkérés, és az időkérés után lenne még plusz egy perc berakva, amikor egy pályaszéri riporter lenne. Emlékezzünk vissza, ugye annak idején próbálkozott az egyik kereskedelmi csatorna Magyarországon ilyesmivel. Mondjuk ott eleve megpecsételte a kérdéseknek a sorsát, azt, hogy délelőtt 11 órakor voltak a mérkőzések. Bármennyire is jó volt a pályaszéli riporter, vagy nem volt jó, most ilyen szempontból kb. Teljesen mindegy volt egyébként. Eleve Garami Józsi bácsi szegényként nem állt még készen akkor erre a történetre, vagy nem nagyon állt készen. Másrészt a délelőtt 11 órás kezdési időpont önmagában elsodorta, vagy a népharag elsodorta ezt a dolgot, de kézilabdában bevezetnék tényleg azt, hogy időkérés lemegy, egy perc, kibeszélt magadból, amit szeretél van, és van plusz egy perc, amikor megjelenne ott egy riporter.
5: Állok elébe. Tehát ez jó dolog lenne.
6: És akkor meccs közben elmenne 2 perc.
5: Hát igen, ilyen kivitelezhetetlen, kézilabdából intenzív a játék. Labdarúgásban lehetne ezt mérkőzés közben is. Tényleg az egy perc.
4: Van, de van annak jelentősége egyébként?
5: Nézd, egy
4: a jégkorongban ad hozzá az, amikor a harmadok alatt egyszer csak megjelenik ott a kispad mellett a riport? Tehát van hozzáadott értéke azoknak a mondatoknak, ami ott elhangzik?
6: Ritkán, de van egyébként, és főleg az edzői nyilatkozatoknál, tehát szokott olyan is lenni, hogy az edzőhöz lépnek oda és kérdezik meg, hogy mit látott, mit tudom én, az első, harmad, tizedik percéig a játékban, és ott szoktak
5: a nézői élményt, ez fokozza, színesebbé teszi a közvetítés, ez biztos, hogy fokozza az élményt.
4: Kíváncsi vagyok, ha és amennyiben hallgat minket, ugye Pónác Andris volt az a kolléga, aki annak idején ezeket a pályaszédi interjúkat, például Garami Józsi bácsival készített, hogy neki milyen tapasztalatai vannak. Andris, hogyha hallasz minket 0-30 55 55 605 vagy akár privátban is, kíváncsi lennék a véleményedre. A médiának és a média munkatársainak az a dolga, hogy például egy sporteseményt a lehető legmagasabb színvonalon közvetítse a nézőknek. Ebbe beletartozik az is, hogy a résztvevők véleményét és reakcióját is megismerhessék a nézők. A résztvevőknek pedig ezek elmondása a munkája része. Az más kérdés, hogy a riporterek intelligenciáján is múlik, hogy ezt hogyan teszik. Azok az igazán tökös gyerekek, akik kudarc után is ugyanúgy beleállnak az interjúba. Erről beszéltünk nagyjából Abszolút. Az első részben, és ez egy nagyon jó összefoglaló SMS.
5: Így van. Tudjátok, hogy mi az, ami szerintem nem fér bele? Mert ugye eddig mindig azt mondtam, most már több, egy órája beszélünk a témáról, egy háromszor, hogy ez kell, és a show része, az öltözői videók. És most Manchester City-nél is láttam nem egy-kettő olyan felvételt, ami Guardiola beszédét osztja meg, a Ferencvárosnál Robbie Keane beszédét. Ezt viszont nem tartom jó dolognak.
4: Az egyik legjobb dolog.
6: Stanislav
4: Csercseszov, amikor Pozsonyban közölte a ferencvárosi játékosokkal az elhíresült mondatát, miután ugye hosszabbítást követően 4-1-re nyert a Fradi, és ugye rendezte a 92-es számlát, és az orosz mesternek annyi volt a hozzáfűzni valója, hogy guys, not bad.
5: Igen, értem, de, nem, de az egy meghitt, egy intim terület, ami az öltözőben történik, az ott is marad a hétköznapokban is, a mérkőzésről, és ez, onnantól ez, hogy benn van egy kamera, az már mű. Nem tudsz, tehát nekem is volt bent kamera az öltözőben, nem tudsz úgy beszélni, úgy viselkedni, ott nem szerepelni kell, ott az egy olyan, egy edzői beszéd a mérkőzés előtt, az egy intim dolog. Lehet, hogy belerakok egy mondatot, az egyik játékos a kocsod, amit nem akarom. Hogy
4: azzal, hogy kiengedtük a szellemet a palackból, és oda lehet menni mérkőzés közben, oda megyek mérkőzés után, nem törvényszerű, hogy az öltözőbe is most már akarja a néző azt látni és érezni, hogy mi történik?
6: Hát akarja, vagy akarhatja, de tényleg én is ezzel értek egyet. Az öltöző az olyan, mint Vegas, tehát, hogy ami ott történik, az ott is marad. De abszolút ezt tiszteletbe kell tartani tényleg, hogy ott tényleg olyan dolgok hangoznak el.
4: De ami... még ez úgy is igaz, hogy egyébként ebben az esetben ez minden kétséget kizáróan, ugye például a Csercseszov beszédnél, vagy Guardiolánál is, ugye a klub saját alkalmazottja van ott bent.
5: Hát akkor is mű. Onnantól kezdve mű az egész. Csercseszov sem azt mondta volna. Ez a, na hát bedesz, azért mondtam, mert a kamera ott volt.
4: Lehet,
5: feltételezhetem ezt, nem tudom, de abszolút ez feltételez. Az a kamerának szól, onnantól kezdve, hogy van egy kamera, az annak szól. Másképp beszélek én is veled, most élő adásban vagyunk, nincs rá, hogy még kamera is van, de másképp beszélünk hazafele úton, tegnap a Szegedről Budapestről, mint most élő adásban.
6: És itt azt a dugót is máshogy adtad elő.
4: Igen, keleti szomszédaink vezetés technikai képességeit nem éppen irodalmi stílusban foglaltam össze.
6: Kornél, én arra vagyok kíváncsi, és most már tényleg akasszuk a hóért. Egy kicsit annyit húztad az időt, hogy az lesz, hogy jó, hát akkor hírek jönnek.
4: Nem.
6: Az első dolog, amire kíváncsi vagyok, hogy amikor már a mérkőzés a vége fele tart, akár győzelem, akár vereség, ki és mikor dönti el, hogy te kivel fogsz interjút készíteni?
4: Én saját magam szeretem eldönteni. Nyilvánvalóan, hogyha ez egy olyan, ha jogtulajdonosként mész oda, akkor nyilván az a saját a műsornak a szerkesztője, aki az adás tartalmi lebonyolításáért felel, beszéli meg jó esetben a pályaszéli riporterrel. Én arra gondoltam, hogy Levi nagyon jól védett ezen a meccsen.
6: Vagy nagyon rosszul. Az is benne van? Igen, tehát negatív hősöket is keresel?
4: Az is benne lehet, de én nekem ez abszolút nem. Tehát én minden esetben annak vagyok a híve, hogy kellő empátiával odaállni. Ha valami nagyon jó, én azt is szeretem kihangsúlyozni, hogy igenis dicsérjük meg, ha valami nagyon-nagyon jó volt, és az én elvem az az, hogyha valami nagyon jó, és arról beszélünk, akkor ugyanúgy lehessen beszélni arról, hogyha valami nem jó. Nem az a cél, meg egy meccs utáni interjúnál, hogy keresztre feszíteni valakit.
6: Tehát létezik pozitív attitűdű riporter is, és negatív attitűdű. Én tehát te inkább a pozitív hősöket keresed a mérkőzés végén.
4: Én abból indulok ki, hogy egy alapszakasz, meg egy rájátszással együtt, nem tudom, 100 meccset játszik egy jégkorong csapat, bár én jégkorongban forgolódok a legkevésbé. De ha ma meg akarom csinálni az általam életem interjújának vélet valamit, hogy belédrúgok egyet, mert azzal 2 perc vagy 3 perc hírnévre jó vagyok. Jövő héten ugyanúgy oda kell mennem abba a jégcsarnokba, és ugyanúgy a szemedbe kell néznem.
6: De lehet, hogy elfordulok.
4: Hát, és teljes joggal teszed, igen, hogyha én paraszt...
6: És megmondom a csapattársaimnak is,
4: hogy... És hogyha én paraszt voltam, akkor utána miért akarom elvárni, hogy te jó fej legyél? Ellenben azt gondolom, hogyha én azt mondom, hogy hadd hozzak megint kézilabdás példát. Tehát Elek Gábor munkásságát én azt hiszem, hogy nem nagyon kell bizonygatni, hogy tényleg sokszor elmondtam már, hogy nagyon nagy rajongója vagyok, óriás tisztelettel beszélek róla. De volt itt olyan, amikor a Bietigheim 40-20-ra nyert a Ferencváros ellen, mint ferencvárosi edző volt. Én nekem jutott az a feladat, hogy élőadásban mérkőzés után hívtuk telefonon, a németországi meccs után, és nekem kellett kérdezni, én akármekkora tisztelője, rajongója, elismerője vagyok a munkásságának, ott abban a helyzetben nem mondhatom azt, hogy Gábor, hát 20 gólt szereztetek, 40-et kaptatok, a következő mérkőzés két, tehát hogy úgy csinálunk, mintha nem történt. Mi történt? Tehát, hogy nehéz megfogalmazni erre egy olyan kérdést, ami jó lehet. Mi történt? Tehát, hogy te tudod már, hogy mi történt? Vagy van valami bármi magyarázatod erre? Hát nem az, ott, ha valahol, ott abban a helyzetben lehetett volna azt is mondani, hogy vállalhatatlan, megalázó, nem tudom, ilyen vereség, jobb előrébb lettem volna azzal, hogy beleteszek 3 olyan jelzőt, ami egyébként illet, és ő pontosan tudta, sőt, ha valaki ő nálam 1000-szer jobban tudta, hogy az vállalhatatlan és megalázó volt, előrébb lettem volna.
5: Ez, amiről beszéltünk jó előbb, hogy vélemény nélkül kérdez. Tehát a kérdést tett fel, de véleményt ne rakjál bele saját véleményt, mert...
4: Szóval igen, tehát a szerkeszt abban, hogy milyen csapat dolgozik, ma már nem létezik, ki lehet mondani, mert nem minősül reklámnak. Volt egy Sportklub TV nevű sportcsatorna, a 2010-es évek fordulója környékén üzemelt. A mai napig nagyon sokáig 2009 és 2014 között kézilabdát is közvetített. A mai napig 2026-ot írunk, vannak olyan sportcsarnokok elsősorban vidéken, ahol ha meglátnak, visszasírják azokat az időket, hogy milyen jó volt akkor.
5: Mert a büfések kifejezetten.
4: A büfések is egyébként, igen, a büfések is, ha már most ezt a vonalat hoztam be egyébként. Ne. Tehát
6: Az is fontos egyébként, igen. Tehát egy büfés ott van 30 évig legalább.
5: Na látod, két fontos pozíció van egy sportklubnál, a masszőr és a büfés.
6: Meg a portás.
4: A szertáros is jó esetben az is ott van, és régi butardarab, tehát hogy ezekkel nem árt rosszba lenni. Persze, tehát hogy a frajzi elszólás, ugye, hogy kitől hogyan akarsz milyen információt megszerezni. Nem, az én nekem mondom, az én saját nevemben tudok beszélni, de az a 3 perc hírnév valóban csak 3 perc lesz.
6: Csak ugye ez oda-vissza működik, amit mondtál az előbb, hogy te is beszélsz a kollégákkal, hogyha beszélgettek, hogy te most erre a meccsre és arra, hát a szupernevivel ne beszélj, mert az egy akkora paraszt. Tehát, hogy ezek is vannak, vagy pedig a riporter, hogy beszélünk az öltözőbe, hogy figyelj, ez a riporter, gyerekek, szóban álljatok olyan, mert...
4: Na de fiatal kollégáknak szoktam mondani, amikor például beharangozó interjúk készülnek, és akkor jön, hogy kivel beszéljen. És azt is nevén kell nevezni, hogy ez nem mindenkinek megy könnyen. Tehát van, aki, nem tudom máshogy mondani, nem bántó szándéka, de rosszul beszél. Keveset mondjuk egy rádióban, nekünk itt azért ez nem televízió, hogy van 30 másodperc, amit tudunk használni, főleg egy kereskedelmi tévénél, azért hál' Istennek az emlésport sem erről szól. De egy kereskedelmi tévénél egy híradós megszólalás nem több 30 másodpercnél. Itt nekünk a rádióban, ha valaki csak 1 percet beszél, úgyhogy van rengeteg műsoridőnk is, mondjuk egy felvezető interjú körülbelül 5 és 10 perc közötti hosszúságú, nyilván egy olyan emberrel, egy olyan sportolóval szeretne beszélni, aki jól beszél. De ezt nem lehet mindig kikerülni, tehát hogyha egy meccs után a rosszul beszélő amúgy egyébként Milák Kristóf. Milák Kristóf irtózik az összes média szerepléstől. Olimpiai bajnokként mégse kerülhetett ki, hogy Milák Kristóf megszólaljon. Holott pontosan tudom, mert akkor, amikor még jobb viszonyt ápolt és egyáltalán nyilatkozott, ifjúsági olimpiai bajnok korában beszélhettem már vele, és már akkor mondta, hogy irtózik ettől az egésztől.
6: Én erre azt tudom mondani, hogy nekem is volt olyan csapattársam Kanadában, aki dadogott, nem bírt beszélni, stb. NHL sztár lett belőle, és megtanították. Hát megtanították nyilatkozni, megtanították beszélni, ez egy fejleszthető képesség. És ezt egy élsportolónak én úgy gondolom, hogy tanulnia kell, de a rendszer kell, hogy tanítsa. Tehát minket is Észak-Amerikában fölkészítettek.
4: A többsége teljesen felkészületlen és buta kérdéseket tesz fel.
5: Hát nem, ez nehéz általánosítani a többsége. Hát, hogy van, aki rossz kérdést tesz fel, én azért megvédeném.
4: Azért ez is, ugye már sokat beszéltünk róla, hogy mi a jó, meg mi a rossz kérdés, hol húzódik a határ. Tehát, hogy itt a problémák nagy része az onnan eredeztethető, hogy egy vesztes mérkőzés, egy problémás szituáció, tehát amikor negatív történés kell megfejteni rögtön a meccs után, mert ugye azt válasszuk ketté, tehát hogy én azt itt országvilág előtt vallom, hogy riporterként annál hálásabb feladat, mint amikor az ünneplő tömegbe beszabadulhatsz, főleg, hogyha van nexusod és nem.
6: Akkor nincs rossz kérdés.
4: Ott nem tudsz mellé lőni, tehát ott azért, és ilyen szempontból sajnos az egész abba az irányba ment el, hogy ma már, amikor én riporterként normál esetben csak egy vegyes zónában találkozhatok veletek sportolókkal, vagy veletek edzőkkel, az régen, amíg az öltöző folyosón készülhettek ezek az interjúk, teljesen más hangulatúak voltak. Erre mondták nekem a nagyöregek, hogy kisfiam, üljél nyugodtan, mert az igazán nagy dolgok akkor történtek, amikor bemehettek az öltözőbe. Ugye azt mondjátok mind a ketten, hogy intim terület, és oda nem lehet bemenni. Nagyon sok mindenki volt az, aki azt mondta, hogy gyere be, ülj le ide mellém, és akkor megcsináljuk itt.
6: De az megint más. Öltözőbe, hogyha bemész és kinyitják az öltözőt, és bemehetsz interjút készíteni, az más, mint hogyha úgy van beállítva, hogy ez egy rejtett kamera, és akkor a...
4: De szerintem az nem mész be egy
6: taktikai értekezletre meccs előtt. Meccs után, hogyha megengedik, NHL-be is csomószor van, bemehet az öltözőbe, a riporter interjút készíthet ott.
5: Itt még visszacsatolva arra, amit mondta, hogy tanítani kéne a gyerekeket, és valóban így van, mert én még azt mondom, egy sportcsapat a letükröződése és letükrözése a társadalmunknak, kommunikációs deficit van a sportolóknál és a sporton kívüli embereknél is. Tehát félelmetes az, hogy a játékosok nyilatkozni kell. A médiának nincs kérése, hogy ki egy játékos, meg az edző, és menekül. És onnantól kezdve az összes játékos menekül, megy be.
4: Nem fogom megnevezni. 2009-ben első sportklubos interjúim egyike, junior világbajnokságot közvetített. Azóta az a játékos nyert bajnokok ligáját a Győrrel, játszott a Ferencváros együttesében, és az összes magyar top csapatban megfordult. A szó szoros értelmében, nem fogom megnevezni, a szó szoros értelmében kergetni kellett, hogy állj már meg, légy szíves. Ne, annyira nem akart nyilatkozni. Ma már nem hagyom ki egyszer sem, ugye a nexus? Tehát, hogy mivel akkor ott álltam mellette, ma már édesanya. Tehát, hogy ezt egy vadidegen szájából biztos, hogy nem fogadnál egy olyan frocilizást. Én azért, hogyha találkozok vele, és olyan a szituáció, azért oda szúrhat. Én azt feltételezem, hogy oda szúrhatom neki, hogy emlékszel, ugye most már miért, már majdnem 20 éve volt, de amikor még kergetni kellett, hogy állj meg interjúra. Hello, amatőrök kezében nem való még csak a nyalóka sem. Tisztelt riporterek, a meccs után hagyjátok a játékost ünnepelni, ne ráncigáljátok nyilatkozni, Jenei Feri írja. Megosztanak a vélemények. Lehet-e véleménye a riporternek arról, hogy a sportoló vagy az edző mit nyilatkozik? Jött egy ilyen kérdés is.
6: Az edzőnek?
4: Lehet-e véleménye a riporternek arról, hogy a sportoló vagy az edző mit nyilatkozik? Szerintem nem. Vitatkozni vitatkozhat vele, de ott a mérkőzés utáni interjúban szerintem felesleges, az nyugodt körülmények között le lehet, amikor leülsz, aludt rá egyet, tehát annak semmi értelme nincsen, hogy ott vitálva szájában.
6: Hirtelen felindulásban, mind a kettő feszült, stb.
4: Annak sok értelme nincs.
6: Olyan jó praktikák vannak, és nagyon egyszerű praktikák, hogy lehet ezt tanítani. Csapaton belül, soha nem felejtem el, először Észak-Amerikában, még az angol az nem úgy ment, de oda kellett állni. Leültettek csapaton belül az öltözőbe, saját környezetbe, a, a csapatnak a médiás, csak egy kamerát és egy mikrofont kellett oda tenni. Belső használatra volt ez, hogy az ember szokja, hogy kérdezik, akkor azt az embert ismertük, ugye belsős volt, vele beszélgettünk néhányszor, és utána már úgy tudsz fölkészülni, kb. Tudod, hogy mit fognak kérdezni az idegen riporterek, és már teljesen úgy állsz oda, mint hogyha oké, ez a hazai környezet, meg erre én fölkészültem, ezt tanultam. Tehát ugyanúgy, amikor fölmész a pályára, azért vagy magabiztos, mert elvégezted a munkát, elvégezted az edzést. Ez egy ugyanolyan dolog. El kell végezni ezt a munkát, vannak, akik segítenek ebbe, fölkészítenek rá, és akkor úgy tudsz odaállni, hogy magabiztosan.
4: Nagyon izgalmas a téma, jók vagytok, szívesen megvilágosítanám ezt sportvezetői oldalról is. Jött egy ilyen. Aztán a másik kedvencem, egy pici önpromót hadd vigyek bele, ha már a Facebook oldalamat reklámoztuk. Kornélék, jobbak vagytok, mint Balázsék.
6: Melyik Balázsék?
4: Ők most nem hallják azt, hogy valaki minket dicsér.
5: Mindjárt pedig a telefon várja.
4: Igen.
5: A sportvezető...
4: Valóban elég merődek lennék.
5: Sportvezetői oldalról a leglényegesebb, hiszen a sportvezetőnek, most legyen sportigazgató, ügyvezető vagy elnök, el kell adnia a klubot,
6: azt
5: el
6: a brandet,
5: azt a brandet. Hát és ahhoz, azt úgy nem tudja, hogy nem akar nyilatkozni a játékos meg az edző meccs
6: után. Vagy tuskójátékosok vannak.
5: Így van, persze. Tehát a legfontosabb arról az oldalról.
4: Igen, na hát eltelt egy óra egyébként, az igazsághoz nem minden esetben kerültünk közelebb, viszont azért azt lefektettük, hogy kölcsönhatás, tehát a riporter is, meg a sportoló is, meg az edző is ugyanúgy kell ahhoz, hogy ez jól tudjon működni. Egyik nem működik a másik nélkül, és kérem, tehát tényleg mindenki azt értse meg, hogy amikor egy vesztes mérkőzés után oda megy a riporter, nem, legalábbis én a saját nevemben beszélek, biztos, hogy nem azért, hogy keresztre feszítsek bárkit is, de ma már, és szerintem az egyik legtalálóbb kifejezés az az, hogy a szellemet, ha kiengedtük a palackból, azzal, hogy először a meccs után mész, a meccs előtt mész, most már ugye a meccs közben mész, beszéltünk arról, hogy most már az öltözőbe is mész, tehát hogy ennek hol lesz a vége, az csak a jó Isten tudja.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Láthatsz, hogyha tengert úszunk át, felhőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Énekelt a 80-as évek második felében Demjén Rózsi, amikor már érezhető volt, hogy a legvidámabb barak gulyás kommunizmusa előbb-utóbb vad kapitalizmusba csap át. Az addigi vérszomjas és szadista banditák, majd az agyatlan és primitív múmiák után a szovjet birodalom vezetését 1985-ben egy értelmes, művelt ember, Mihail Gorbacsov vette át, aki meghirdette a perestrojkát és a glasnosztot, vagyis az ATP és az átláthatóságot. A keleti blokk levegőhöz jutott, és ez érezhető volt a focipályákon is, de az 1985-1992-ig tartó időszak nem csak ezért volt érdekes a labdarúgó bekben, és különösen a döntőkben, hanem azért is, mert annyi meglepő, mulatságos, megmagyarázhatatlan, néha bosszantó dolog egyetlen időintervallumban sem történt a finálékban, mint ekkor. Ezekről lesz szó a visszajátszás mai adásában. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első öt kiírást a Real Madrid nyerte, majd még 1966-ban is a csúcsra ért a madridi alakulat, így az első 11 kiírásnak több mint a felét megnyerte. Ám utána sokáig nem győzött. Így amikor az 1985-ös tragikus emlékű brüsszeli döntővel véget ért a 30. Beck sorozat, a madridi gárda még mindig csak 6 elsőséggel állt, hát idézőjelbe téve természetesen a csakot, és mivel másik spanyol csapat 1985-ig nem ért a csúcsra, és miután a 70-es évek második felében egy példátlan angol széria vette kezdetét, így már a győztes országok listáján Anglia állt az élen, 4 csapata, a Manchester United, a Liverpool, a Nottingham és az Aston Villa összesen 8-szor ült a trónon. Olaszország 5 elsőséggel büszkélkedhetett, a Milán és az Inter 2-szer-2-szer, míg a Juventus 1-szer nyert. 4-4 elsősége volt Hollandiának és Nyugat-Németországnak, akkor még ezt így mondtuk. Ezeket a Feyenoord és az Ajax, illetve a Bayern München és a Hamburg érte el, míg a portugál Benfica 2-szer, a skót Celtic 1-szer nyert Becket. vagyis 30 év alatt csak 7 ország nyerte meg ezt a trófeát. Ez a szám rögtön a 31. sorozatban nőtt, de a 80-as évek második felében és a 90-es évek elején további egzotikus gárdák is nyertek. Na ettől lesz igazán izgalmas ez a mai műsor. Kezdjük is a történelem egyik legnagyobb meglepetését okozó 1985-86-os szezonnal, amelyet Kreisz Bálint foglal össze.
2: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 31. részében az 1985-1986-os idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Ramon Sánchez Pizjuán stadionban rendezték, és történelmi siker született a végén. A Steaua a Bukarest emelhette magasba a trófát, és ebből a sikerből a két magyar nemzetiségű sportoló is kivette a részét. Bölöni László a pályán, Jene Imre pedig a kispadon segítette a román katonaság csapatának a munkáját. Mielőtt azonban ezt a történetet felidéznénk, tekintsünk vissza a szezon történéseire. A sorozatot 31 csapat kezdte, de nem volt köztük az angol bajnokság győztese, vagyis a Liverpool. Angliát a helyzet tragédia miatt kitiltották a nemzetközi kupasorozatokból, és ez a döntés egészen az 1990-1991-es szezonig érvényben maradt. Ott volt viszont az indulásnál a magyar bajnok Budapest Honvéd, amely az első fordulóban az ír bajnokot, a Shamrock Rovers ejtette ki 5-1-es összesítéssel, de a második körben búcsúzott a későbbi győztes Steaua ellen. A hazai mérkőzést ugyan 1-0-ra megnyerte a magyar csapat, de a visszavágó 4-1-re kikapott. Érdekesség, hogy ugyan a második körben búcsúzott a Honvéd, de az együttes 7 góljából 5-öt Détári Lajos szerzett, aki ezzel a góllövő lista második helyén zárt. A döntőben a román Steaua és a spanyol Barcelona jutott be. A bukaresti csapat először a dán bajnokot ejtette ki 5-2-es összesítéssel, majd jött a Budapest Honvéd elleni párharc. Bölöni László visszatekintését hallják, akinek érzelmes volt ez az összecsapás.
8: Nekem, igen, nekem és Jeneinek tegyen hozzá azt is, mind a kettő egyik, negyikünk sem örvendett azért, hogy magyar csapat ellen kell játszani, mert magyar csapat ellen játszania egy magyar edzőnek, vagy egy magyar játékosnak mindig kényes feladat volt. Nem feltétlenül nehéz, de feltétlenül kényes, nagyon-nagyon kényes. Mert ilyenkor aztán ugye minden megmozdul az ember körül. Nekünk ez úgy volt beállítva, hogy nem nekem, nem mindenek, hanem nekünk a csapatnak, hogy a román katonaság ugye csapata játszik a magyar katonaság csapata ellen, és nem maradhatunk alul. De akkor már, vagyis mondjam, bár a Honvéd az egy nagyszerű gárda volt, egy szinte tiszta, szinte a magyar válogatott volt, az a válogatott, amelyik kijutott a VB-re vagy EB-re, már nem emlékszem pontosan, de mind, legalábbis én, aki valamennyire rádióból és újságokból követtem a magyar futballt, annyira, mennyire lehetett, mind olyan nevű játékosok voltak, akik a magyar futballt, és abban az időben jó magyar futballról beszélhettünk, a magyar futballt képviselték. Nagyszerű, és aztán akkor közöttük ugye Döme, aki egyet Európa, sőt, annál tovább menőleg a világ ismerte. És rengeteg Garaba és Kovács Kálmán, és de valamilyen játékos, de nyugodtan ne emlegetette. Nagyszerű játékerő volt bennük. Imre továbbra is, Jenei továbbra is azt mondta, hogy játszhatjuk azt, amire mi képesek vagyunk, mert akkor nagyon nehéz nekünk ellenállni. És már azt hiszem, hogy már itt Budapesten, mert az első meccset itt játszottuk, hát mi kapunk 1-0-ra, de óriási helyzeteket hagyunk ki. Kicsit meg is tiesztett, hogy a fenében van ez, hogy nem lehet aznap, azt hiszem, hogyha üres lapokba kell berúgni a labdát, azt nem jött volna össze nekünk. Keserű szájízzel tértünk haza Budapestről, mert az eredményt, nem azt mondom, hogy a Honvéd segítette volna a bíró, vagy valami, nem a Honvéd győzött, mert volt rúgott, és ki tudta harcolni annak a megvédését. De valahol mi saját magunk alatt voltunk, bár nem voltunk már annyira naívak, mint Bejlébe ellen, de mégis túl könnyedén hagytuk kicsúszni a helyzeteket a mérkőzés során. Ezért nagyon vártuk a visszavágó.
2: A Honvéd után a Steaua a finn bajnokkal játszott, az első mérkőzésen nem született gól, és a visszavágón is sokáig kellett várni a mindent eldöntő találatra. Viktor Picurka a 86. percben volt eredményes. Az elődöntőben az Anderlecht ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, a hazai pályán aratott 3-0-ás sikerrel.
9: Barcelona!
2: A másik ágon a Barcelona a Sparta Praha ellen kezdett, és az idegenben lőtt góloknak köszönete jutott tovább 2-2-es összesítéssel. A következő körben ibériai rangadót rendeztek, a Porto ellen is az idegenben lőtt gólok segítettek, itt 3-3 volt az eredmény a párharc végén. A Juventus ellen hazai pályán 1-0-ás siker, idegenben 1-1-es döntetlen, ami továbbítást jelentett. Az elődöntés kiélezett párharcot hozott, a svéd Göteborg ellen mindkét csapat 3-0-ra nyert hazai pályán, a 11-es párbaj végén viszont a Barcelona örülhetett. Kialakult át a döntő párosítása, biztossá vált, hogy új győztest avatnak, hiszen a Barcelona eddig egyszerű jutott a fináléba 1961-ben, ám ott kikapott a Benficától, a Steauának pedig ez volt az első lehetőség a trófea megnyerésére. A román csapatban két magyar nemzetiségű sportoló is volt, Bölöni László mint játékos, a kispadon pedig Jene Imre ült. A rendszerváltáshoz közeledve a Névsport is bővebben foglalkozott a határokon kívül játszó honfitársainkkal, hallgassák meg a döntő felvezetését.
10: A gyűjteményből még egy trófea hiányzik. 31 egyszer csapnak össze a legpatinásabb európai kupa birtoklásáért szerda este a sevillai Ramon Sánchez Pizjuán stadionban. Az 1955-ben alapított s első ízben egy évre rá a Real Madridnak átadott díszes trófáért eddig lejátszott döntők sorában 8-szor fordul elő, hogy olyan ország csapata szerepel a fináléban, amelynek földjén a mérkőzést rendezik. Közülük 1957-ben a Real Madrid, 1965-ben az Internacionale saját pályáján szerezte meg a kupa győzelmet, 1968-ban és egy évtizedre rá a londoni Wembley-ben a Manchester United majd a Liverpool. 1972-ben Rotterdamban az Ajax bizonyult jobbnak ellenfelénél. Csak kétszer sikerült a bravúr az ellenfél országában kupát nyerni. 1956-ban Párizsban a nagy Real Madrid 4-3-ra verte a Reims-t, 1983-ban pedig a Liverpool a rendes játékidőben és a hosszabbításban 1-1-re végzett a Stadio Olimpicóban a hazai Rómával, s a 11-es rúgásokban bizonyult jobbnak. Most a román csapatok közül először kupadöntőbe került, Steau a bukaresti próbálkozik hasonló bravúrral. Ellenfele nem csak az FC Barcelona kitűnő együttese lesz, hanem az 50 ezer barcelonai és közel 20 ezer Ibéria más részéből érkező lelkes spanyol szurkoló is. A hazai rendőrség minden óvintézkedést megtesz, hogy a tavalyi, gyászos emlékű megdöntő pályán kívüli történéseiből semmi se ismétlődhessen meg. A Barca mellett szól, a hazai pálya mellett sok minden. A 10-szeres bajnok 20-szoros honi kupagyőztes klub együttese ezúttal 9-szer szerepel európai kupa döntőben. Az eddigi 8 alkalom közül 3-szor, 1958, 1960, 1966 VVK-t, 2-szer, 1979, 1982 Keket nyert, s mindhárom kupaküzdelem végső csatájából elvesztett egyet-egyet. A katalánok jelenlegi csapata ugyan nem rendelkezik olyan világklasszisokkal, mint az 1961-ben, éppen negyed századdal ezelőtt Bernben vesztes együttes. Akkor Kubala, Kocsis, Evaristo, Suárez és Cibor alkotta a Barcelona szuper csatársorát, de a Benfica szintén zseniális játékosokkal felálló gárdája jobbnak bizonyult. A jelenlegi játékos keretben nem kevesebb, mint 17 olyan játékos van, aki már szerepelt hazája nemzeti válogatottjában. A spanyolok várhatóan bátor támadó játékát a három ilyen felfogásban küzdő középpályás Víctor Schuster Esteban és a villámgyors csatár Carrasco biztosítja. A védelem tengelyében pedig a kipróbált rutinos kettős Migueli és Alexanco állja útját a román ellentámadásoknak. A Steaua az esélytelenebb, de korán sem teljesen esélytelen. Már a Fáji utcában a Budapest Honvéd elleni mérkőzésén is tapasztalhattuk, hogy a román bajnok szívós védekezésből félelmetes ellenrohamokra képes. Óriási munkabírású középpályásai Balán, Mazeru és Bálint képesek 90, de akár 120 percen keresztül is végig rohanni a pályát, s Bölöni személyében kiváló irányító képességű és nem kevésbé remek rúgó technikájú vezéregyéniséggel rendelkeznek. A Lakatus Picurka csatárkettős pedig mérkőzésenként legalább 2-3 tiszta helyzet kialakítására is képes. Kérdés persze, hogy ezek közül mennyit használnak ki. Már a román bajnok látszólag könnyebb ágon került a döntőbe, azért az Anderlecht magabiztos kiütésével bebizonyította. Nagy feladatok sem megoldhatatlanok számára, márpedig a sevillai megdöntő ugyancsak nagy feladat.
2: A sevillai döntő gólt nem hozott sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban, így 11-es párbaj döntött a sorozat történetében második alkalommal. Az idegek harcát a Steaua nyerte, nagyrészt Dukadamnak köszönhetően, aki mind a négy katalán 11-est hárította. Így az is belefért, hogy a románoknál ketten is rontottak, többek között Bölöni László, aki a szezon egészét nézve fontos szereplője volt a meggyőzelemnek. Most az ő visszatekintését hallják.
8: Valahol normális, hogy többet uralták a mérkőzést. Nagyon késhegy élén játszottak ők is akkor, amikor mi játszottunk ellentámadásokba. Ha hogy össze tudtuk hozni egy kicsikét a mi játékunkat, akkor rögtön kényes helyzetbe került a Barcelona. És aztán nem kaptál ugye gólt? Nem kaptál ott a hosszabbításban, sem az első, sem a másik részben. Tehát ez is mutatja, hogy erősek voltunk. Aztán így jutunk el a 11-esekig, ami természetesen egy minden vagy semmi. Hát ahol a jó Isten az nagyon Dukadamra tette akkor a kezét. Dukadam tényleg nagyon jó 11-es védő volt, ha egyáltalán tudunk ilyesmiről beszélni. Amennyi fogadást meg tudott nyerni ellenünk edzéseken, hülyéskedéssel, edzés után 11-es rugászokkal, fogadásokkal, mindig jött nyert. Gyakorlatilag el kell ismerni azt, hogy mindenek előtt ő az, aki olyasmit alkot akkor, ami azóta sem történt, azt hiszem, meg legalábbis ilyen szinten biztos nem. 4-ből 4-11-est hárított, és a 11-esek nem voltak rossz túrókba feltétlenül. Itt mindenféleképpen az teljesítménye az meghatározó volt azokban a pillanatokban. Ami pedig a 11-es rúgókat illeti, hát a két, aztának a két 11-es rúgója az Mazzaro volt, és én. Mind a ketten elrúgtuk. Nem rúgtuk el a 11-es, csak a kapus hárította mind a kettőnket. Én azelőtt rúgtam egy, aztán vagy kéttel azelőtt egy 11-es, most nem tudtam vajon váltsak sarkot, vagy nem, mit tegyek. Így utólag mondom, azt hiszem, hogy nem voltam igazán jó 11-es rúgó, én inkább ilyen sakkozó típus ember vagyok, mindent ki akarok számítani, a lehető legpontosabban, hogy az a valami akkor sikerüljön, hogy jó legyen, hogy tökéletes legyen. És azt hiszem, hogy túlzásba volt véve, 11-esnél kell egy adott pofátlanságod, amit belerugsz a labdába, jó nagyot, aztán az nem rúg el 11-es, aki nem rúgja a 11-es, aki nem vállalja a 11-es. Abban a pillanatban, amikor elrúgtam a 11-est, akkor elsőnek a feleségem ugrott be, de már úgy értem a fejembe, hogy jaj, most ott ül a lelátón, mert a családok ott volt, a családot volt. Mindenhova a család elutaztunk különben, és ő most szégyeli magát, mert én elrúgtam a 11-est, után utána a következő nagy rivalgást, hogy Dukadam kivette a 11-est, arra már felemeltem, nem csak akkor már megint ott voltam a teljes mértékben a fiúkkal és szívvel lélekkel. Imádkoztam, drukkoltam, ne jöjjünk a feleslejét.
9: Pályafutásának ez a legkülönlegesebb mérkőzés, hogyha visszatekint? Azért ön sok mindent átél, de ez a legkülönlegesebb?
8: Hát mint játékos természetesen, hogy ez egy olyan mérkőzés, nem is egy mérkőzés, hanem ez egy olyan sorozat, egy út, aminek eljutsz a végére, ugye? Sőt, még utána megnyered a szuperkupát is, de a Dinamo Kijev ellen. A meccset akkor kikiáltották a világ legjobb csapatának, csak hát éppen mi megverjük őket. Tehát mondom, az egy olyan időszak volt, amikor nagyon futott a szekere a Steauának, az enyém is, mint klubcsapatban természetesen, hogy ez a sorozat az, amelyik minden lépésében adott valamit. A Zebel ellen a tapasztalatot, a Honvéd ellen a egyéb nehézségekkel való szembenézést, a finnek, az Anderlecht, a minőségnek a hozatala, a döntő megnyerése, az is egy külön fejezet fejlődni, és aztán döntőt nyerni. Tehát nem csak a mérkőzésre gondolok vissza, hanem ugye az egész folyamatra, melyik elvezett egész a döntőig, azt hiszem, hogy kár lenne. Én azt hiszem, hogy soha olyan jó mérkőzést Romániában nem játszottak, mint például a mi mérkőzésünk az Anderlecht-tel le. És itt beleértek minden sport és mindenféle csapatot. Úgyhogy melyikre, igen, hát ez egy kiemelkedő pillanata volt, ami aztán, hogy mit is jelentett ez a győzelem, az egész országot tulajdonképpen felrázta ez a győzelem. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok nehézséggel küzdött az egyszerű nép, de az egyszerű emberek azok ott vártak a repülőtéren nem 10, nem 20, hanem több ezer. Azt hiszem, hogy egy 30-35 ezer ember volt akkor ott kint, sötétben persze, mert hát olyan világot éltünk. De azán az a tisztelet, és az a ami akkor körülöttünk volt, azt nem lehetett elfejteni, és az igazság az, hogy jelen pillanatban is még mindig erre a győzelemre emlékszik az ország. Ezt nem tudom, hogyha a másik döntőt megnyerte volna a csapat, hogy akkor ez mit jelentett volna. Talán akkor is ez jelentett volna többet, mert ez volt az első. Mindenféleképpen minket felemelt egy olyan elismerési szintre, ami még most is simogatja a lelkünket, ez az igazság.
2: Pölöni László mellett a vezetőedző Jene Imre is magyar nemzetiségű, a tavaly novemberben életét vesztő szakemberrel 2017-ben készített Gulyás László egy portrébeszélgetést. Most ebből mutatunk egy részletet.
11: A játékosaimnak, hogy így pszichológiailag egy kicsit megerősítsem őket, meccselőt, ugye, azt mondtam nekik, tehát mit tudnak ezek többet csinálni, hogy megverjenek? Próbáljátok ti is úgy játszani, hogy a meccs után azt mondják, tehát milyen futballisták ezek. És én megmondom nektek őszintén, hogyha mindegyik közületek megjátsza azt a 95%-át a tehetségből, akkor aki is kap, én gratulálni fogok nektek.
12: Erre jött a 11-es párbaj, ugye, ahol Duk Adam 4-11-est hárított, erre aztán mindenki emlékszik, aki abban a korban élt.
11: Igen, igen, igen. Én soha nem edzettem a 11-eseket. Amikor jöttek ezek a meccsek, hogy 11-eseken, tovább mész 11-esen, hanem a edzések után mindig hagytam még a játékosokat, vagy mondtam nekik, na, most maradjatok még a pályán 20 percet, szabadrugást, 11-est rúgni, és akkor Duk Adammal fogadtak így egy sörre, egy csokoládéra, hogyha 11-esből, hogy kirúgja be a 11-eseket, meg szabadrugást is. És aztán így, hogy nem volt Duk Adam nyugodtan, ő benne nem volt meg az a nagy izgalom, mert ugye meg volt neki az a biztonsága, hogy úgy az edző, mint a játékos társai se fognak haragudni, hogy a 11-es nem fogja kivédeni.
2: A bukaresti Steaua a román futball legnagyobb sikerét szerezte, a keleti blokk országai közül az első csapat lett, amely megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Emellett magyar szempontból is fontos az 1986-os begdöntő, hiszen Jene Imre után 2021-ig kellett várni, hogy Lőv Zsolt révén legyen magyar szakember, aki BL-t nyer. Ami pedig a játékosokat illeti, Bölöni László 1986-os sikere óta nem nyert magyar játékos a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. És ez sajnos 2026-ban sem fog megváltozni.

0: Magyarországon, a régi BS-ben. Január végén három egymást követő napon lépett fel a legendás banda Budapesten, és mindhárom koncert ezzel a Highway Star-ral kezdődött, vagyis 1987. január 26-án hangzott fel ez a szám először hazánkban, az eredeti összetételben érkező Purple-től. Majd ezen buli után négy hónappal futballcsillagokat láthattunk, igaz még csak tévében, mert világútlevelet bő egy éve később 1988 nyarán kaptunk csak, és 1987-ben még csak ismerkedtünk a nyugati tévécsatornákkal. Volt Super Channel, TV5, meg még valami, de labdarúgó Beck közdelmeiről még csak újságban olvashattunk. Az meg megvalósíthatatlan álomnak tűnt, hogy a magyar határtól 75 kilométerre lévő Bécsbe kiutazzon egy egyszerű magyar polgár, ha nem volt elvtárs, különös státuszú elvtárs, és személyesen megtekintse a Bayern Porto meccset. Pedig az a döntő annyira klasszikussá vált, hogy sorozatunk elején a Deep Purple zenéje mellett a Beck BL történelem három legemlékezetesebb jelenete közül az egyik erről a döntőről való. Emlékeznek? Magyar sarkazása. Szó lesz róla, de előtte a döntőig vezető útról. Az esélyesebb Bayern útja brutálisan nehéz volt. Rögtön azzal a PSV-vel kezdett, amely egy év múlva Becket nyert, és már kész volt arra a csapata. Aztán következett a döntőnek otthont adó város gárdája, az akkor nagyon jó Austria Wien. Majd a negyed döntőben az akkoriban remek Anderlecht. Aztán az elődöntőben jött a mára már európai klasszikussá vált párharc a Real Madriddal, és jött egy örökre emlékezetes bika viadal, ahogy Augen Thaler mutatta is a megvadult bikaként örjöngő Real játékosoknak. Mert az első meccsnek helye van minden idők legszégyen teljesebb 10, de talán 3 európai kupa meccse között. Juanito Mateus elleni akciója pedig kimeríti a gyilkossági kísérlet tényét, aki nem látta, nézze meg valahol, ha elég erős hozzá. A gyengébb idegzetűeknek. A Real játékosa a földön fekvő Mateus fejére taposott teljes erőből a stoplis cipője talpával, a német sztárt gyakorlatilag megölhette volna azzal a megmozdulással. A tehetetlenül fekvő Lothar Matthäus életét a bíró mentette meg, aki szinte a testével védte a magánkívül örjöngő Juanitótól. A spanyol tettéről mindent elmond, hogy az UEFA 5 évre tiltotta el. Még egyszer mondom, 5 évre minden nemzetközi meccstől. Hát ezen jelenet árnyékában már alig emlékszik rá bárki. Az első meccset a Bayern nyerte a találkozót 9 emberrel befejező Real ellen 4-1-re, míg Madridban 2-t megtartott 3 gólos előnyéből. A Porto útja ehhez képest tükörsima és unalmas volt. Az első körben a máltai Rabat Ajax ellen 10-0-ás összesítés, aztán a csehszlovák Vitkovica ellen 3-1-es, majd a dán Brøndby ellen 2-1-es összesítés. Az első komoly feladata az elődöntőben volt, de a 86-os VB-n a magyar válogatottnak 6-ot rugó szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijev ellen 2-es győzelemmel jutott tovább. A képesportban a mérkőzés előtt Lukács László, nem a tankcsapda motorja, hanem a kiváló újságíró, a következőket írta.
1: Esélyes a Bayern. A múlt az előzmények alapján természetesen. De éppen egy évvel ezelőtt is ez volt a helyzet, a Barcelona esetében, s végül a román csapat nyert. Most miért ne hozhatna a döntő Porto győzelmet, hiszen egyetlen találkozón minden lehetséges. S különben is. A szakértők megállapítása szerint azért a Porto sem teljesen esélytelen. A csapat, a Benfica és a Sporting után a legnépszerűbb Portugáliában. Több mint 80 éve alakult, 9-szeres bajnok, 15-szörös volt második helyezett, s 9-szeres kupagyőztes. Az együttes a nemzetközi porondon 3 éve brillírozott, a KEK döntőjébe jutott, és Bázelban csak 2-1 arányban kapott ki a híres Juventus együttesétől. Az együttes edzője, a 41 éves Artur Jorge, aki 1970 és 75 között az egyik legjobb portugál csatár volt. 2 esztendeje vezeti a Portót, amelynek első számú játékosa az aranycipős Gomez, aki azonban nemrég lábát törte. A jövő nagy labdarúgója lehet Futre, hiszen még alig múlt 20 éves. A lengyel Mlinárcsik, az együttes kapusa, a középhátvéd Celzo, az algériai Magyar társaival együtt akár meglepetésre is képes lehet.
0: Ezt lehetett olvasni a mérkőzés előtt a képesportban, és a találkozó előtt a Nemzeti Sport elsősorban biztonsági intézkedésekről cikkezett 2 évvel a brüsszeli tragédia után, de néhány szót azért ejtett a mérkőzés.

0: Fideszről is.
1: Különös gondot okoz a vendéglátóknak, hogy a nyugat-német futballturisták nagy része egész napját az osztrák fővárosban tölti, és így arra lehet számítani, hogy sokan közülük italos állapotban érkeznek ki a mérkőzésre. A Prater szívében fekvő vidámpark leghíresebb sörkerkében, a Schweizer House-ban 800 vendég részére foglaltak helyet az NSK-ból. Innen a stadion csak 10 perc távolságra van. A rendezők arra számítanak, hogy a hűvös, esős idő csak a megdöntő napjáig tart. Jó idő esetén ugyanis megsokszorozódik a sörfogyasztás, magasra csaphatnak az érzelmek hullámai. Az indulatoktól fűtött tömeg pedig Brüsszel borzasztó emlékét idézi. Nagyban folyik egyébként az esélylatolgatás. Az egyik legilletékesebb, Udo Latek, a Bayern edzője szerint 50-50% az esély. Andreas Bréme, a Bajor Gárda középpályása szerint mi vagyunk az esélyesebbek, de vigyázzunk kell, nehogy beleszaladjunk a portugálok nyitott késébe. Arthur Giorgi, a Porto mestere, mértéktartóan nyilatkozott. A Bayernnek kevés a gyenge pontja, de ami van, azt alaposan megfigyeltem. A nyugat-németek a mérkőzés esélyesei, de mi is tartogatunk meglepetést.
0: Az idézett Udo Latek volt a Bayern München edzője az első 1974-es Beck győzelem idején, a másodiknál, harmadiknál Detmar Kramer, míg az elveszített 1982-es döntőben a magyar Csernai Pál irányított. Latek München-Gladbachi sikerek után visszatért Münchenbe, és a 87-es Beck döntő első fél idejének közepén már örülhetett.
1: A 25. percben talán még a Bayern játékosok számára is meglepetést okozott, hogy vezetést szereztek. Flügler baloldali óriás bedobására szépen, de szerencsétlenül ment föl Jaime Magalhães, fejéről kögül elé ívelődött a labda, aki 12 méterről elvetődve a kissé kintáló Mlinárcsik keze alatt a kapu baloldalába fejelt. 1-0 a Bayern javára.
0: Ezt követően változatos játék folyt, főként Bayern fölénnyel és egy kihagyott Bajor helyzettel. Aztán ahogy telt az idő, a portugálok jelentős fölénybe kerültek, és a Bayern hátsó sora, még ha olyan önkéntes védők is besegítettek, mint a csatár Dieter Hönes, egyáltalában nem tűntek olyan magabiztosnak, mint korábban. Bár a játék ekkor élvezetes, néhol kifejezetten színvonalas volt, ahogy fáradtak a labdarúgók, úgy koptak az idegek is. Ezt jelezte a 10 percen belül kiosztott 3 sárga lap. Az utolsó negyed órában már-már uralni látszott a mérkőzést a Bayern, amikor jött a Beck döntők történetének egyik legemlékezetesebb időszaka.
2: Frasco para Juari, Mázer com espaço vai marcar golo! De calcanhar, Mázer empata o jogo! É um momento sublime no estádio do Prater em Viena. Mázer marca de calcanhar a 12 minutos do fim do jogo. Excelente jogada do Porto. Frasco a colocar em Juari.
1: A 78. percben Frasco estében Juari elé tálalt. Az apró termetű brazil Fluglerrel a nyakán az ötös sarkáig verekedte magát. Középre gyömöszölte a labdát, s Mádzser 3 lépésről, a kapunak háttalálva, a gólvonalon menteni igyekvő Flick mellett a jobb sarokba sarkalt. 1-1.
0: Ennyire higgadt volt az eredeti tudósítás a Népsportban az évtizedek óta etalonként emlegetett csodagólról. A helyszínen ülve talán nem is tűnt fel, hogy milyen volt az a mozdulat Mádzsertől. Igazából a tévé közvetítést nézve is elsőre kicsit hihetetlen volt, és akkoriban még nem volt 30-40 kamerából visszajátszás. Azért többször megnézve feltűnt, hogy itt nem mindennapi mozdulat után került a labda a hálóba. Persze egy ilyen megoldás elsőre csak különleges, a sporttörténelemben a helyét a jövő jelöli ki. Ma már, majd 40 év távlatából tudjuk, ikonikus mozdulatot tett Mádzser Bécsben. Talán nem állok távol az igazságtól, ha azt mondom. Panenka 11-es Van Basten alapvonalról lőtt gólya mellett Mádzser sarkazása a legismertebb jelenet a foci históriájában, hát nem számolva ide Maradona kézzel elkövetett csalását. Persze ezen kijelentésen lehet vitatkozni, azon viszont nem, hogy a 87-es Beck döntőben a Porto váratlan és szenzációs egyenlítő gólja sorsdöntő pillanat volt, mert hamarosan ismét kapitulált a Bayern védelem. De ki is ez a Rabah Mádzser? Őt a másnapi Népsportban mutatta be a mindig színesen szórakoztatóan író Török Péter.
1: Rabah Mádzser, vagy ahogyan bizalmasai titulálják, Mustafa. Hiába is tagadná, készült a Beck döntők történetéből. A bécsi fináli után így fogadta az újságírókat. Ugye tudják, hogy én vagyok Afrika első igazi Beck győztese. mert igaz, hogy ragyogtak már Európa egén mozambiki és angolai csillagok, Eusebio Coluna Aguas Costa Pereira, ám ők, mint a hajdani gyarmatbirodalom alattvalói, portugál állampolgárokként érkeztek a lisszaboni Benficához. Magyar viszont honfiúi büszkeséggel vallja, hogy bárhová vesse is a profi sors, ő algériai. És nem mulasztott el az aranyalkalmat, hogy a Porto nyereségéből apró jutalékot adjon az afrikai labdarúgásnak. A szennyből jutott el a fényig, a nájlomból, papundekliből összetákolt kaibájából a portói luxusvillába. Algér El Biár negyedében született 1958. december 15-én, ott, ahol az algériai főváros legelesettebb rétege tengődik, a külföldi turistákat is szívenütő nyomorúságban. Ma, amikor 190-es vörös Mercedesét lépten nyomon autogramvadászok tartóztatják fel a portugál kikötőváros utcáin, alkalmasint újra felidézi gyermekkorát. A köves, földes pályákat, ahol véres, sebes térdel loholt a labda után. Apját, a kikötői rakodó munkást, aki 11 gyermekének igyekezett előteremteni a napi betevő kuszkuszra és bagettre valót. A vad és verekedős Mustafa a Milahade Athletic Hussein Dey csapatában lett igazolt labdarúgó, és az ott eltöltött 9 év alatt csendesen arra szolgatott a tisztes polgári egzisztencia felé. Már 17 évesen 10,6-re futotta a 100 métert, mindkét lábbal fölényes eleganciával kezelte a labdát és lőtt, cselei a brazil szamba művészeket idézték. Mi az 1982-es mundiálon ismertük meg, a nyugatnémetek is. Breitnerék megalázásakor Magyar rúgta az első gólt, akárcsak szerdán este a Práterben. Nincs szerencséjük a bajoroknak ezzel a középpályás boltott csatárral. A 48-os algériai válogatott Bécsben egy gólt és egy gólpaszt varázsolt elő kincses tárából. Egy vérlázítóan arcátlan gólt, amelyhez foghatót európai pályákon manapság elvétve sem rúgnak. A begdöntő idegroncsoló hajrájában, ahol aranyrudakban mérik a tétet, a kapunak háttalálva belesarkalni a labdába, az edzőt, a társakat, a szurkolókat egyaránt szívinfarktussal fenyegető húzás. Mégis a gyermekies, az őszinte, a játékos focit idézte, a Grundot, ahonnan Rabak Mustafa Magyar elindult.
0: Magyar gólja még csak a döntetlent jelentett a 87-es begdöntőben a Porto és a Bayern között, viszont a Magyares megmozdulással demoralizált Bayern még kóvályogott, mint egy megütött ökölvívó, amikor az algériai ismét főszerepbe került.
1: Még fel sem ocsúthattak a bajorok meglepetésükből, már is újra a kapujukba került a labda. Magyar keverte meg Winkelhofert a bal oldalon, estében beadott, Pfaff bent ragadt, Zsuári érkezett, s három lépésről a kapu bal oldalába a léc alá továbbított. 2-1 a Porto javára.
0: Ez lett a végeredmény. 1987-ben a Porto nyerte a bekket. Magyarről szólt ez a döntő minden szinten, elhomályosítva szintén a nagyot alkotó csapattársait. Pedig ők is óriásit tettek, mert a Bayern csapata sokkal jobb nevekből állt. És ez még akkor is igaz, ha a Hönes-Rummenigge csatársor csak egy utánzat volt, ugyanis a két világklassz is, és 1976-ban együtt bekket nyerő Karl-Heinz Rummenigge-nek és Uli Hönesnek egyaránt a testvére volt a Bayern támadó gépezetében, Michael Rummenigge és Dieter Hönes. A középpálya viszont valódi volt. Két világklassz is és 1990-es világbajnok, Lothar Matthäus és Andy Bréme alkotta, és kettejük mellett ott volt egy szürke ember, aki nagyon hasznos volt, de nem az 1986-87-es back sorozatban jegyeztük meg a nevét, hanem a 2019-2020-asban. Hansi Flicknek hívják, és a 2020-as döntő után elmondhatta magáról, hogy az egyetlen edző a világon, aki úgy nyerte meg az elit sorozatot a csapatával, hogy az összes meccset megnyerte, vagyis 100%-os teljesítménnyel. Azt a korszakos csapatot egyébként Bayern Münchennek hívják, de ez egy későbbi történet. 1987-ben Hansi Flick még csak a back döntőt elveszítő Bayern München szomorú játékosa volt. Mi viszont térjünk vissza a boldog győztesekhez. A másnapi Népsport a címoldalon a következőt hozta. A Práterben a futball diadalmaskodott. Labdazsonglőrök, fociiparosok, 2-1. És jöjjön néhány mondat az írásból.
3: A labdazsonglőrök legyőzték az iparosokat. Talán ezzel az egy mondattal lehet jellemezni a találkozót, és hozzátéve azt, hogy a Práter stadionban mindenképpen a futball győzedelmeskedett. Bebizonyítva, hogy nagyszerűen felkészült, nemes ellenfelek a modern labdarúgásban is tudnak technikásan futballozni. A csütörtök reggel megjelenő portugál lapok szallag címekben ünnepelték az FC Portót. A Dario de Noticias első oldalas főcímében az áll, hogy a Porto feledhetetlen második félidővel hódította meg Európát. Az ODIA szerint a sárkányok, így nevezik a Porto játékosait, tüneményes keringőt jártak a Dunaparton. Az Ebola a labdarúgás himnuszaként emelegeti a találkozót. De a nyugatnémetek is dicsérik a győztest, bár nem értik, hogy miért engedett ki a Bayern. És ezt különösen Beckenbauer csapatfőnök kifogásolta leginkább. NSK beli sajtóvélemények szerint a bajorok elbízták magukat, amikor erősíteni kellett volna. Elbátortalanította őket a portugálok keménysége. Egy szó mint száz, a mérkőzés emlékezetes marad, és az is kell, hogy maradjon, hiszen megmutathatja az irányt az európai labdarúgásnak.
0: Az elmúlt negyed órában a BEC 1987-es döntőit elevenítettük fel, amelyet Bécsben vívtak. És amikor ezt egy fekete-fehér televízió előtt végig élveztem, még legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy 8 év múlva a következő bécsi döntőn már személyesen ott lehetek. Mert 1987-ben még egy zárt országban éltünk rabszolgaként, ám hamarosan jött a felszabadulás. És hamarosan folytatjuk a BEC történetét is itt a visszajátszásban.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
5: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
6: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ismét benn maradt az elitmezőnyben a magyar férfi jégkorong válogatott. Erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Nyári idő lesz, elvétve záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
3: Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elit világbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet, a britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben. Ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A második összecsapáson is győzött a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC ezúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként, így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesíthette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Két ukrán rakéta támadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium ma reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. 47-re emelkedett a pakisztáni vonatrobbantás halálos áldozatainak száma. A robbantásos merénylet elkövetőjeként a szakadár belugisztáni felszabadítási hadsereg jelentkezett, amely tegnap a tartomány székhelyén Kvettában támadta meg a katonákat is szállító szerelvényt. A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt és a közeli járművek is megrongálódtak. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin, a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró pólót, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata.
4: Közlekedés.
3: Az M7-es autópályán Budapest felé a 70-es Szabadbattyányi csomópont lehajtó ágát baleseti helyszínelés miatt lezárták. A Budapest felé vezető oldalon közlekedők a 80-as Lepsény vagy a 64-es Székesfehérvár csomópontnál tudnak lehajtani a pályáról. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Az európai labdarúgó bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg, és 1987-ben már a 32. évadon voltunk túl. Nem kis meglepetést okozott 1986-ban a román Steaua, 87-ben pedig a portugál Porto végső győzelme. És a meglepetések folytatódtak az 1987-88-as szezonban is. Majd egy éve később csúcsra ért a Real, az Ajax, a Bayern és a Liverpool után egy újabb tartósan sikeres csapat. Regős László Pál és Szabó Bence összeállításai jönnek a 80-as évek utolsó bekjeiről.
8: Újra lecsapott a Gutmannátok, holland siker a Stuttgarti Neckar stadionban. 1988-ban a PSV Eindhoven nyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. A főtábla mezőnyét alkotó 32 csapat 31 nemzetből érkezett. Az 1987. szeptemberében induló kiírásban Portugália volt jelen két együttessel. A bajnok Benfica mellett a címvédő Porto is indult a Beckben. Az angol klubok továbbra is el voltak tiltva a nemzetközi szerepléstől. Magyarországot az 1987-es bajnok MTK képviselte, de a fővárosiaknak nem termett sok babér. Igaz, a sorsolás sem kedvezett Bognár Györgyéknek. Az első körben a 86-os Beck győztes Hadzsival és Bölönivel felálló Steaua Bukarestet kapta az MTK. Az első mérkőzést Romániában játszották, másnap a Népsportban az alábbi volt olvasható.
9: Bevált a román szurkolók jóslata, bajnokok fölényesen, gondtalanul legyőzte a magyar aranyérmest. Ahogy várni is lehetett, az MTKVM elsősorban a biztonsággal törődött. Szemlátomást igyekezett átvészelni a kezdeti hazai rohamokat. Lőrinc és Huszárik valósággal rátapadt a két hazai csatárra. A tavalyi meggyőztes házigazdák viszont nem rohantak neki az MTKVM falának, hanem türelmesen adogatva, labda nélkül rengeteget mozogva közelítették meg Gáspár kapuját. Látszólag semmi különöset nem csináltak, ám olyan magabiztosan, szinte mindig a legjobb megoldást választva futballoztak, hogy a magyar játékosok sokszor hosszú percekig csak üldözték a labdát. Aztán a kellő pillanatot kivárva, szemvillanásnyi idő alatt ritmust váltottak a Steaua játékosai, és ez rendszerint helyzetet eredményezett számukra. Hamar nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az MTKVM-nek nincs sok keresnivalója ezen a napon. A sorsoláskor egy nálánál sokkal jobb csapatot sodort útjába a bal szerencse. A magyar játékosok a nagy hátrány és a nyomasztó hazai mezőnyfölény ellenére is tisztességgel küzdöttek, de ezúttal roppant kevésnek bizonyult. Jellemző, hogy a kiállítás közömbös volt a játék képét tekintve, azaz a Steaua mindvégig stílusos futballt bemutatva könnyedén ért el olyan eredményt, hogy csak a csoda tehetné kérdésessé a továbbjutást.
8: Ez a csoda a budapesti visszavágón elmaradt. Ugyan híres és Seibert góljával 2-0-ra nyert az MTK a Hungária körúton, a 4-2-es összesítéssel a román bajnok jutott tovább.
9: Végül is az MTKVM a visszavágón nem okozott csalódást, derekasan küzdött, a találkozó jelentős részében jól is játszott, és most sajnálhatja igazán, hogy az első mérkőzésen 4 gólos vereséget szenvedett.
8: Így értékelte a visszavágót a Népsport. Nagy meglepetés az első körökben nem történt. Bár a címvédő Porto kiesett a második fordulóban, a Real Madrid elleni búcsú teljesen váratlan eseménynek nem mondható. A madridiak ezt követően az elődöntőig meneteltek, ott idegenben lőtt góllal estek ki a PSV Eindhoven ellen. A másik ágon az MTK-t búcsúztató Steaua és a Benfica játszotta az elődöntőt. A bukaresti gól nélküli döntetlen után Lisszabonban 2-0-ra nyertek a portugálok és bejutottak a stuttgarti döntőbe. A Neckar stadionban második alkalommal rendezték meg a finálét, 1959 után játszottak ott újra a kontinens legjobbjai. 29 évvel később, 1988. május 25-én Baden-Württemberg fővárosában a hangulatra nem lehetett panasz a Népsport szerint.
10: Ember volt a talpán, aki sörhöz jutott szerda délelőttől a belvárosban. Pedig a rekkenő, több mint 30 fokos hőségben sokan szerették volna hűsíteni magukat, csak hogy a holland szurkolók is hasonlóan gondolkodtak. Megszállták a legelőkelőbb vendéglőket is, Strauss denevérjéből kölcsönzött dallamokkal szórakoztatva magukat és a véletlenül asztalhoz jutókat. Egyébként nem volt könnyű megkülönböztetni a PSV és a Benfica táborát, hiszen mind a kettő piros-fehérben pompázott. A hollandok annyival segítettek, hogy ők klubjuk színeit az arcukra festették. Ráadásul egy árnyalattal étesebbnek is tűntek, mint a portugálok. A gyönyörű környezetben fekvő Neckar stadion környékén sem volt kevésbé csodálatos a hangulat. Reggel 9-kor szurkolóik és a két klub relikviáit kínáló árusok népesítették be a Mercedes-Strasse-t. Már 2 órával a mérkőzés előtt varázslatos karnevárra emlékeztetett a stadion tájéka. Jól tették a két együttes szurkolói, hogy a mérkőzés előtt kitombolták maguk a Stuttgart sörözőiben, hiszen a 33. begdöntő első negyed órája nem sok ugrálásra adott nekik alkalmat. A merő tréfából az oldalvonalra helyezik a kapukat, több örömben lehetett volna része a szép számú publikumnak. Az általános semmittevésben egy PSV szöglet, Schumann mellédurantása jelentett eseményt. Az előzmények ismeretében mindenféleképpen említendőt.
8: A mérkőzés hasonló mederben folyt tovább, olyannyira, hogy a másnapi Népsport nem is tudott beszámolni a győztes kilétéről. 90 perc után 0-0, alapzárta pedig megakadályozta, hogy a következő reggel az újságban megjelenjen, melyik csapat ünnepelhetett. A BEK történetében másodszor fordult elő, hogy a döntőben nem született gól. 1986-ban a Steaua és a Barcelona játszott 0-0-t, a bukarestiek 11-esekkel nyertek. És itt is a 11-es párbaj döntött, mert gólt a hosszabbítás sem hozott Stuttgartban. A szétlövésben az első 5-5 rugó nem hibázott. A PSV 6. lövőjátékosa Anton Janssen is gólt szerzett, a Benfica jobb hátvédjének Antonio Velozónak próbálkozását viszont védte a PSV kapusa Van Brökkelen.
10: Megható jelenet volt. A Benfica játékosai oda siettek a lehajtott fejjel visszafelé ballagó Velozóhoz. Egyik összekócolta a haját, a másik átölelte, megint más a hátát veregette. Vigasztalták. Ne búsulj, pajtás, mással is megeshet. A A hatodik portugál 11-es elhibázó Veloso azonban sírt, mint egy gyerek. Azt hiszem, meg lehet érteni. Mint ahogy azt is, hogy az Eindhoven játékosai, mit sem törődve Veloszóval és a többi vesztessel, alig néhány méterrel odébb örömtáncot lejtettek. Az eredményjelző táblán megjelent a Queen együttes videóklipje, és 40 ezer holland szurkoló énekelte boldogan, Freddie Mercuryvel együtt, hogy We are the champions, azaz mi vagyunk a bajnokok.

0: Gus Hiddink vezetőedzői pályafutásának első teljes szezonjában megnyerte a Becket, emellett a holland bajnokságban és a holland kupában is első lett a PSV. Ezzel a Celtic és az Ajax után a harmadik európai klub lett, amely triplázni tudott. Néhány játékosnak pedig még a nyár is tartogatott meglepetést. Ilyen volt a Turbo Barry becenévre hallgató Barry van Aerle, a PSV középpályása is. Van Aerle az UEFA honlapján így emlékezett vissza az 1988-ban történtekre.
1: Gyönyörű élmény volt, egyedülálló. Az 1988-as évet sohasem fogjuk elfelejteni. A bajnokcsapatok Európa kupája egy fantasztikus klubszezont koronázott meg. Holland bajnokok és kupagyőztesek lettünk, aztán megnyertük a Becket is, sőt, néhányan közülünk a nyári Európa bajnokságot is. Ki hitte volna? A döntő nem volt különösebben jó mérkőzés, mindkét csapat nagyon óvatos volt. Ennek ellenére izgalmas volt a végéig, egy feszült 11-es párbajban ért véget. Nem számít, hogyan nyered meg a döntőt, a lényeg, hogy nyerj. Mi pedig beírtuk magunkat a történelem könyvekbe azzal, hogy felemeltük a trófeát. Fantasztikus csapatunk volt, egyedülálló, hogy mennyire együtt volt a csapat. Gus Hiddink az egész keretnek, minden játékosnak megadta azt az érzést, hogy a csapat része így mindenki elégedett volt. Hiddink mestere annak, hogyan lehet egy összetartó csapatot létrehozni, ahol minden játékos értékesnek érzi magát. Emellett a keményen dolgozó játékosok és a minőség tökéletes keveréke volt a csapatunkban. Olyanok, mint Ronald Koeman, Eric Gerets, Søren Lerby, Wim Kieft és Harald Vanenburg, akiket Jan Heinze, Willy van der Kerkhoff és Hans Gilhaus vett körül.
0: A PSV Eindhoven első alkalommal nyerte meg a Becket, a Benfica pedig negyedik alkalommal veszítette el a döntőt. 1962-ben a kétszeres címvédő vezetőedzője Gutmann Béla megátkozta a lisszaboniakat, ugyanis nem kapott prémiumot a klubelnöktől. A Gutmannátok szerint a Benfica 100 évig, más források szerint soha többé nem nyer európai kupát. Az átok 1988-ban negyedszer csapott le. A Benfica két évvel később 1990-ben újra döntőbe jutott.

0: A 80-as évek eleje az AC Milan számára a klub legsötétebb időszaka volt. Ekkortájt két alkalommal is a másodosztályban szerepelt az együttes. Azonban 1986-ban érkezett tulajdonosként Silvio Berlusconi, későbbi olasz miniszterelnök, aki rengeteg pénzt fektetett a klubba, ami egy új aranykor kezdetét jelentette. A Milan vezető edzője pedig Arrigo Sacchi lett, akivel az 1988-as bajnoki cím után a Beckben is menetelt a csapat. Az elődöntő első meccsén a Real Madriddal 1-1-es döntetlent játszott a Rossoneri, majd a visszavágón a Santiago Bernabeu stadionban 5-0-ra kiütötte a spanyol csapatot. Így következhetett a döntő, a fényéből már valamennyit veszített Román Steaua Bukarest ellen, amely az elődöntőben a Galatasarayt 5-1-es összesítéssel búcsúztatta. A finálét Barcelonában rendezték 1989. május 24-én. Hallgassuk meg a találkozó olasz nyelvű összefoglalóját.
1: Reano, palla fuori ancora per Colombo, sinistro di Colombo, respinge il portiere, Popescu, Micchia, Gullit, gol! Va ottimamente Tassotti, con sua traversione, Van Basten, gol! Gol di Van Basten, stupenda! Cross, Gullit, destro, gol! Gol, stupendo gol di Rod Gullit!
0: A döntött tehát az AC Milan nyerte Van Basten és Gullit 2-2 góljával 4-0-ra. A milánói együttesnek ez volt a harmadik Beck sikere, Nero Rocco ezt 20 évvel megelőző diadala után. Most pedig hallgassuk meg Arrigo Sacchi vezetőedzőt, aki karrierjére visszatekintve az egyik legkedvesebb emlékének nevezte ezt a döntőt.
2: Bármikor, amikor felvetődik ez a kérdés, elmondom, hogy egy különleges és fontos dolgot tettünk, amikor együtt először benyertük a csapattal a Beckett. Fantasztikus volt, 80 ezer olasz volt akkor Barcelonában, és mindenki nekünk szurkolt, felfoghatatlan. De érdemes azt is kiemelni, hogy eljutottunk a döntőig, több mint 10 gólt szereztünk összesen 3 meccsen. Mindenkit kiütöttünk. Ezt felidézni számomra mindig nagy öröm.
0: Ezt követően pedig következzen Bodnár Zalán, a Nemzeti Sport olasz labdarúgással foglalkozó szakírója, akivel a döntőről és az AC Milánról beszélgettem.
3: Ugye nagyjából a 80-as évek második felében kezdődött egy újabb hatalmas reneszánsz a sikersorozat az olasz klubfutballnak, de valójában a 60-as években nyerte a legtöbb serleget Olaszország. Az annak volt köszönhető, hogy tulajdonképpen a Catenaccio révén forradalmasították a labdarúgást Olaszországban. Nerio Rocco volt a Milán edzője, Helio Herrera az Inter edzője, és bár nem ők találták fel úgymond a Catenaccio-t, ezt a nagyon szoros védekezésre, defenzív játék stílusra épülő játékot, viszont ők bizonyították be, hogy nagy csapatokkal is ezt használni és csúcsra lehet jutni ez a újfajta játékstílussal. De a 60-as évek végén ez kimerült ez a játék, megtalálták az ellenszerét az ellenfelek, el is fáradtak fejben ezek a csapatok. És aztán jött egy ilyen tényleg két évtizeden át tartó pauza, amelybe becsúszott ugye a Juventusnak egy győzelme 85-ben, de aztán a 90-es évekre forrta ki magát egy újabb forradalom, amelynek viszont a Milán és Arrigo Sacchi vezetőedző járt az élen. 86-ban, amikor Silvio Berlusconi médiacézen megvásárolta a Milánt, akkor ő teljesen új alapokra akarta helyezni a játékot, és azt kérte, hogy egy látványos támadójátékot szeretne látni sok góllal, ami ugyan kicsit idegen volt az olasz hagyományoktól, viszont a Milán bizonyította, hogy Európában működőképes tud lenni, úgyhogy Sacchi teljesen fordulmasította a játékot, letámadásra épülő, négyvédős játékra épülő játékkal, és hát tele volt az a csapat klasszisokkal, akik pedig végre is tudták hajtani ezeket a utasításokat.
0: Akkor beszéljünk erről az évről kifejezetten, ugye 1989, amikor a Milán Beck döntőbe jutott, és az ellenfele a Steaua csapata, amely 1986-ban megnyerte már a Becket. Viszont már, hogyha az elődöntőt is nézzük, akkor ott egy nagyon komoly erődemonstráció volt a Real Madriddal szemben, amely csapatnak 5-5 rugott a Milán egy mérkőzésen, és 6-1-es összesítése búcsúztatta a spanyolokat. Már az előrevetített valamit, azt gondolom, abból, ami a döntőbe várhatott a Milánra.
3: Igen, hát valójában ez volt az igazi döntő, ezek után már kevesen tudták elképzelni, hogy elbukjon a Milán. Az elődöntő nekem személy szerint ez volt az első backmatch, amit életemben láttam, a Milán Real Madrid elődöntő visszavágója, amelyet 5-0-ra nyert meg a Milán zseniális játékkal, tehát tényleg azt csináltak, amit akartak, pedig egy nagyon jó nevekből álló Real Madrid volt az ellenfél, Butragueño-val, Hugo Sánchez-zel fémjelezve, de hát ez a Milán megállíthatatlan volt. Igaz, elbotolhattak volna egyébként, mert azt hiszem két körrel korábban volt ott Ferenc Vezda elleni párharcuk, ahol nagyon-nagyon szoros volt a párharc, és iszonyatosan jól játszott a jugoszláv csapat. Nagy szerencsével jutott csak tovább a Milán, de onnantól kezdve már egyenes volt az út, és a Real elleni elődöntő után, a Steaua ellen, a barcelonai döntőben ott óriási favoritnak számított, és hát az valójában macskaegér játék volt az a döntő. 4-0, 4 holland góllal, 2-t Hulit, 2-t Van Basten szerzett, úgyhogy pedig abban a Steauában azért még a 86-oshoz képest már Hadzsi is érett játékosnak számított, de hát abban a döntőben nem lehetett a Milána ellen mit tenni, nagyon, nagyon jó volt a csapat.
0: És már ugye, hogyha megnézzük a gólokat, már az is jelzi, hogy a Milán gyakorlatilag egy fél idő alatt letudta a mérkőzést, mert 3-0-ra vezetett, és utána a második fél időben született még egy Van Basten gól, és ezzel lett 4-0. Tényleg ennyire így nagyon sima döntő volt? Mármint ahhozokhoz a döntőköz képest, hogyan tudnád hasonlítani, amiket eddig láttál? Ugye a 2025-ös döntő volt egy nagyon sima, ami most így hirtelen beugrik.
3: Pontosan ezt akartam mondani, hogy a legutóbbi döntőig én nem láttam ennél simább döntőt, tehát nyilván nekem ez volt az első döntőm, és már a második fél idő tulajdonképpen unalomba fulladt azáltal, hogy osztálykülönbség volt szinte a két csapat között. Azért a döntők utána rendre nagyon szorosak voltak, általában egy góllal döltek el, vagy nagyon kis különbséggel, úgyhogy a tavalyi döntő az rendhagyó volt ebből a szempontból, hogy a Paris Saint-Germain nagyon simán verte meg a hullafáradt Intert, de talán az egész back BL történet során tavalyi évig ez volt a legesleg simább finálé.
0: Most pedig következzen a másik oldal. László Csaba labdarúgó edzőt a Steaua Bukarest csapatáról kérdeztem.
4: Szokták mondani azt is, hogy ez egy ilyen szomorú történet a román klub futballban, de azon a mérkőzésen én azt hiszem, hogy a Milán az egy abszolút, abszolút verhetetlen csapat volt. Európa tényleg legjobb csapata volt, és hogyha most azt mondom, hogy akkor már kicserélődött lényegében a Bukarest például, azon a mérkőzésen már ugye nem volt se Bölöni, akkor még volt egy Lakatos, ja, és még volt egy Piculka, de ott volt ugye a Hadzsi, aki később, hát szerintem mindenki ismeri a Hadzsi, akkor már az a játékos, aki ugyancsak hős volt azon a Barcelona elleni mérkőzésen, a Gabi Bálint már csak tartalék volt. Ami még nagyon érdekes és személyes kapcsolatom van mai napig is az akkori kapussal, a Steauából, az a Lung. Érdekes, mert például ugye Krajovának volt a kapusa nagyon sokáig, és hát ő például nagyon jó beszél magyarul. Fia is jó beszél magyarul, és mind a két fia lényegében kapus lett. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes úgy visszagondolni, hogy ezek az emberek lényegében tényleg hősök voltak, azt lehet mondani, hogy futballhősök, és nagyon-nagyon messzire eljutottak.
0: Steauának ez volt az utolsó szereplése, azóta sem, és ugye ott problémák is voltak a klubbal, hogy kiviszi tovább a nevet, és ez hogyan történik. Mi volt a Steauának az ezt követően lévő sorsa? Ugye itt jött a rendszerváltás, mi történt ezzel a klubbal?
4: Ma Romániában két Steaua létezik, az a Steaua, amit most ismerünk, lényegében nem is használhatja a Steaua nevet, mert FCSB, de létezik a Steaua Bukarest mai formájában, az a bizonyos katonacsapat, aki a román másodosztályban játszik, mivel ugye Romániában van egy olyan sporttörvény, hogy a klubnak nincsen valódi tulajdonosa, vagyis közpénz, amiből finanszírozzák a klubot több mint 50%-kal, azok nem juthatnak fel az első osztályba, és ezért a Steaua Bukarest, aki most a román másodosztályban játszik, lényegében nem szerepelhet első osztályban. Ez azért érdekes, mert nagyon sok ilyen csapat van Romániában, pláne másodosztályban.
0: Ők birtokolják azt a bizonyos BL címet, vagy ez a Fecse Szevé?
4: Mostava Bukarest birtokolja ezt a BL címet, mert a Fecsi-Szebé az ugye a Bekali testvérek által alapított klub, akik lényegében, hát hogy is mondjam, annyira a jogi utakban nem vagyok járatos, de lényegében kisajátították ezt a Fecsi-Szebé néven a Stavát, és ezzel próbálják ők azt bizonygatni, hogy ők a jog utót. Akkor lenne igazából a jog utót, hogy nem létezne a Steaua Bukarest, de a Steaua Bukarest, mondom, ma is létezik profi csapat, és játszik a román másodosztályban.
0: Most pedig hallgassuk meg azt, hogy miként írt a Népsport a döntő másnapján.
5: Az olaszok kedvenc virága, a tulipán, AC Milan, Steaua Bukarest 4-0, Barcelona, Nou Camp stadion 97 ezer néző. Kereken 70 ország televízió nézői láthatták az idei megdöntőt, a házigazda spanyolok viszont az állami adó sztrájkja miatt nem. A hazaiak szerint a Milan jobban járt a barcelonai helyszínnel, mintha otthon fogadta volna Steauát. Több olasz szoríthatott kedvenceinek a Nou Camp stadionban, mint amennyi a milánói San Siroba összesen befér. A Steaua viszont megkapta hazaiaktól a Barcelona öltözőjét. Jordanescu nem voksolt saját csapatára, csak annyit mondott, nem lesz sok gól. A román bunker ellen azonnal offenzívát indított a Milán. Az 5. percben Donadoni vágta kapura a labdát középről, 17 méterről, Lung vetődve hárított. 10 perccel később a természetesen játszó Ruud Gullit lépett ki a bal összekötő helyén, elgurított 14 méterről Lung mellett, de a labda a visszapattant a bal kapufa tövéről. Nem sokkal később a makaróni hajú lesgót lőtt, majd a 13. percben jött az igazi. Colombo 17 méteres lövése kipattant a kapusról, az egymás zavaró Van Basten és Unguriano közreműködésével a mögöttük érkező Gullithoz került a labda, és a holland játékosnak 4 méterről, középről csupán az üres kapuba kellett pöckölnie. A gól után az általános szokás szerint támadnia kellett volna a románoknak, azonban még helyzetféleséget sem tudtak kialakítani az olasz kapu előtt. A Milán igyekezett kihasználni vitathatatlan technikai fölényét, erre viszont nem volt vevő a Steaua. Sok apró rugása büntette a színezőket. A tüskézésre góllal felelt a Milán. A 28. percben Tassotti csípett el egy labdát a jobb oldalon, áthámozta magát egy rátámadó védőn, majd magas ívben tökéletesen emelte középre a labdát. Van Basten a tétovázó Jovánt megelőzve, magasra ugorva, 6 méterről a jobb kapufa tövénél a hálóba bólintotta a labdát. Lungnak esélyesen volt. Marco Van Basten szűk fél óra elteltével beváltotta az ígéretét. Már a találkozó előtt megmondta, lőtt gólt az Ajaxban az 1987-es kegdöntőn, aztán a válogatottban az EB utolsó mérkőzésén tavaly, ezt a finálét sem hagyja ki. A Milán gálázott, majd tévesztett. Pontosan egy percet. Ezúttal ugyanis nem 10, hanem 11 perc múlva jött a holland gól. 39. percben Donadoni ívelt be mélyről, a bal oldalról, a 16-oson belülre, középre. Az ismételten árván hagyott Gullit lekezelte a labdát, aztán 14 méterről a kapu bal felső sarkába bombázott, 3-0. Tulajdonképpen minden eldőlt. A Steauára nem 8-at, hanem 888-at rá lehetett volna számolni. Szünet után a kivételesen tiszta fehérben játszó piros-feketék gól alatták ellenfelük tudtára, hogy a pihenő véget ért úgy másfél perce. Rijkaard, a három holland leggyengébbike nyomult fel a bal összekötő helyén, kiugratta Van Bastent. Az aranylabdás egy ritmusváltással úgy hagyta ott a román védőket, mint Carl Luiz az úttörő olimpia mezőnyét, majd a tehetetlenkedő Bumbescut megkerülve az ötös bal sarkáról elegánsan helyezett a hosszú balsarokban 4-0. Újabb holland gól. Sokszor és már sokat panaszkodtunk a back fináléira, hogy a szinte teljesen azonos játéktudású ellenfelek vihaskodásában elhal a szép futball, hogy a népszórakoztatás nem ennek a rendezvénynek a repertoárjába tartozik. Ezúttal panaszra nem lehetett okunk. A tompa és sematikus román labdarúgók rendszeresen ritmuskéséssel loholtak az ide-oda cikkákat, birkázó labda után. Ilyen formán a bukarestiek remek statisztériát biztosítottak az AC Milan parádéjához. A 60. percben a sok sérülésének valamelyikét tapogató Hulit köszönve a lelkes ünneplést levonult a gyepről. Hát megtette a magáét. Meggyőztes csapatból szállt ki, átadva az utolsó fél órát Virdisnek. Lazán, felszabadultan focizott, olykor szórakozott az olasz bajnok. A megdöntők 34 éves históriájában mindössze háromszor fordult elő, hogy több klasszisnyi különbség mutatkozott az ellenfelek között. 1960-ban Real Madrid, Eintracht Frankfurt 7-3. 1969-ben Milán Ajax 4-1, és 1974-ben a megismételt mérkőzésen Bayern München Atletico Madrid 4-0. És hát ez volt a negyedik. Az első fél óra szuper futballját a Milánnak köszönhettük. A befejező 39 perc kocogását, sétafikálását ugyancsak az olaszoknak. Ők a maguk részéről befejezetnek tekintették a küzdelmet, és ebből nem is csináltak titkot. Virdis, a csereember, így is szerezhetett volna két gólt, ha néhány centivel pontosabban céloz. A szerdai Milánt elnézve az öreg egyet be is vert volna, ha nagy szükség lett volna rá, de ebbe az esti programban még a két kihagyott helyzet is bőven belefért. A 80 ezer itáliai turista ünnepi hangulatát már semmi sem csorbíthatta. Az olasz csapatból szinte mindenki kiválóan játszott. Baresi, Tassotti, Colombo, Ancelotti, Donadoni, Hulit és Van Basten. A román csapatban egyetlen játékos teljesítménye sem emelkedett az átlagos fölé.

0: Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte az 1989-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Steaua Bukarest ellen 4-0-ra.
1: Amennyire szenvedés volt nézni 1986-ban a román Steaua, 1987-ben a portugál Porto, és főleg 1988-ban a PSV Eindhoven döntőbeli győzelmét, annyira volt felüdülés látni a remekül összerakott Milán diadalát 1989-ben. Akkor úgy tűnt, hogy egy újabb korszakos csapat született. Hogy ez mennyire volt így, erről hamarosan beszélünk itt a Visszajátszásban.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Az Ácsi Milán először 1963-ban nyert Beckett, másodszor 1969-ben, harmadszor pedig 1989-ben. Akkor háromnál több Beck győzelemmel csak a Real Madrid és a Liverpool rendelkezett. Vagyis a Milán a 90-es évek első sorozatainak azzal a reménnyel vágott neki, hogy a történelem legsikeresebb klubcsapatai nagyon szűk elitjébe kerül.
2: Beck döntő 1990. Az előző év magabiztos sikere után ennek az idénynek is esélyesként vágott neki az AC Milan, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek a korszaknak az egyik meghatározó klubjává vált. Az olasz együttes keretét továbbra is világsztárok alkották, a holland aranyhármas Marco van Basten, Ruud Gullit és Frank Rijkaard mellett olyan klasszisok szerepeltek, mint Franco Baresi vagy Paolo Maldini. A vezetőedző Arrigo Sacchi. A döntőig vezető úton a Milán magabiztosan menetelt, a Real Madridot, a McKellent és a Bayern Münchent is búcsúztatta. A fináléban a Benfica volt az ellenfél, amely szintén komoly hagyományokkal rendelkezik a sorozatban. A portugálok a Derry City után a magyar bajnok Honvéddal találkoztak. A szebb napokat is látott kispesti együttes végül itt búcsúzott a sorozattól, de hogy miként, azt az egyik korábbi játékos Csábi József árulja el, aki mindkét meccsen a pályán volt.
3: Tulajdonképpen ez már nagyon régen volt, ez 89 nyarán mi a Boti Józsi bácsinak a vezetésével megnyertük a bajnokságot és a kupát is, pedig akkor egy eléggé viharvert éven voltunk túl, ugye 88 őszén ugye a bundabotrány miatt kitört egy ilyen történet, és akkor voltak eltiltva játékosaink, de ők a tavaszra már visszajöttek. Na, a lényeg az az, hogy ennek jogán ugye indultunk az ősszel, a Becknek hívták akkoriban a bajnokságot, a Európa-kupa. Az első mérkőzésen, úgy emlékszem, a Vojvodina ellen tovább jutottunk egy idegenbeli góllal, és hát utána jött a Benfica. Az a baj, hogy addigra őszre már sok-sok sebből vérzett a csapatunk, tele voltunk olyan fiatalokkal már többek között, hát én is ugye 89-ben 22 éves voltam, de hát még nálam fiatalabbak is, a Sallai Tibi, a Nagy Sanyi, így mondom, egy több sebből vérző csapat találkozott egy akkor brazil válogatottakkal is, Aldeire gondolok, vagy mondhatnék Valdót, tehát egy nagyon jó nevű csapat volt, a Sam Eriksson volt a vedőjük. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez itthon még egy nagyon jó meccset játszottunk. Igaz, 2-0-ra kikaptunk egy 11-es góllal, illetve egy kombinatív játékból lőtt góllal a Benfica részéről, és a Salana, aki akkoriban egy hatalmas nagy portugál sztár volt, egy ki is hagyott egy 11-es. Tehát ez egy idézőjelben mondom, vállalható vereség volt, később ugye döntőt is játszhattak. Hát a kinti meccs egy picit más volt, ott még jobban megfogyatkozva mentünk ki, és soha nem felejtem el, hogy egy délutáni időpontban játszottunk, mert akkor Portugáliában valami nemzeti ünnep volt. Hát ennek ellenére 50 ezer ember kint volt Lisszabonban. Hát ott azért mondhatom azt, hogy nem úgy sikerült a mérkőzés, ahogy azt mi elterveztük, hogy egyáltalán tudtuk azt, hogy szokésünk, akkor már nincs nulke hazai vajás nulkér kettő után, meg hát akkor éreztük már, hogy ez egy nagyon jó csapat, de hát azért ellen nem számítottunk, hogy 7-0 lett a vége. Hát csúfos is volt, és őszintén megmondom, ennek lettek később következménye is, már a csapat szétesett az ősszel, már úgy mondom, hogy egy lefelé menetben lévő Honvéd találkozott egy később döntős Benficával.
2: Gondoltátok volna, hogy ez a Benfica később döntőt fog játszani?
3: Nem. Tehát akkor ott azért nem éreztük. Még a 7-0 ellenére sem volt is egy sztori, elmondhatom, én azt gondolom. Megengedi nekem a Csuhai Józsi, akit azért rengeteget tanultam. Ő már megjárta az UEFA kupa döntőt a Videotonnal, tehát én is nagyon felnéztem rá, és volt egy olyan sztori, hogy volt egy Magnusson nevezeti szőke, nagyon jó center, az első meccsen ő csinálta 11-est, 5-0-nál volt hátra, nem tudom, néhány perc volt hátra a meccsből, és összeszólalkoztak, és a Magnusson felmutatott, a Józsi aztán felmutatott, vagyis a srác felmutatott az eredményezőt, és a Józsi a csuhás mondta neki, hogy de jó, de a te neved nincs fönt. Tehát az utolsó néhány percben még rúgta kettőt, mind a kettőt ez a féd csatár rúgta, és hát ugye nem maradt el a viszonzása sem neki. De a lényeg az, hogy nem gondoltuk ezt, őszintén megmondom.
2: Ezután a Benfica ellenfele a negyeddöntőben az FK Dnipro volt, amely csapatot 4-0-ás összesítéssel múlt felül. Jöhetett az elődöntő, itt pedig a Marseille volt az ellenfél. A franciákat idegenben szerzett több gollal győzték le. Következhetett a döntő, amelyet a bécsi Prater Stadionban rendeztek, több mint 57 ezer néző előtt. Az időpont 1990. május 23. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
4: 6 minuti della ripresa. No.
5: Reichard, Tintino lo aspetta. E lo c'è Reichard, gol, Dina in vantaggio. Gol del Milan, pesca, gloria, il Benfica aveva atteso.
2: A finálét tehát az AC Milan nyerte, amely viszonylag szoros volt, a győztes gólt Frank Rijkaard szerezte a 68. percben. Így az olasz csapat 1-0-ra nyert és megvédte a címét, sőt, egyben negyedik sikerét aratta a sorozatban, amellyel az örök rangsor második helyére lépett fel az 5 győzelemmel rendelkező Real Madrid mögé. Most pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémi edzője, akivel erről a fináléról beszélgettem.
6: Igazából egy kiváló párharc volt a döntőben, hogy te is említetted Rijkaard találatával, amit egyébként Van Basten készített.

0: talált ki többek között a Catenaccioval szemben, már a holland futballiskola találta ki, de ennek akkoriban a legmagasabb formáját klubszinten már a Sacchi vezette Milán mutatta meg, vagy mutatta be, és ugye ebben a csapatban játszott három holland játékos, az említett Van Basten, Rijkaard, illetve Hullit, de természetesen az olasz gerinc nélkül ez nem működött volna, a védelmet akkoriban a világ legjobb belső védője Barézi irányította, és természetesen Maldini, Filippo Galli vagy Costa Curta is fémjelezte ezt a csapatot, vagy éppen az az Evani vagy Carlo Ancelotti, főleg Ancelotti, ugye, akiről tudjuk, hogy azóta edzőként is rendkívül sikeres lett. Hát a Benfica pedig ugye nem először játszott döntőt már akkor sem. Gutmann Bélának az átka, amiről legutóbb egyébként beszéltünk a Benficával kapcsolatban, akkor éppen ugye még a 1963-as Milán Benfica döntővel kapcsolatban. Portugálok azt mondják, hogy itt is megmutatkozott, de valójában ezen a meccsen elsősorban taktikai szempontból veszített a Benfica. Egyetlen góllal, de összességében úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattak az olaszok.
1: És hogyha már említetted a játékra vonatkozóan, hogy a totális futballt valamennyire az Arrigo Sacchi magáénak tudta, ez mennyire volt furcsa egy olasz edzőtől?
0: Amikor ugye egy új hullámot indított ezzel 86-tól, tehát a kinezvezésétől kezdve, sőt, hát ő már korábban is a 80-as években alacsonyabb szinten, mint a holland futballiskola szerelmese, természetesen számos játékelemet átvett a hollandok játékából, viszont ő abban volt forradalmár, hogy tökéletes ötvözte a tradicionális olasz játékfelfogás értékeit és legfontosabb elemeit, és ezt ötvözte valójában a hollandokra jellemző ellenállhatatlan támadó futballral, és ugye két újdonság történik ekkor, ezekben az években létrejön ugye az új lesz szabály, és igazából kelepcébe kergeti az ellenfeleket, hiszen a Barézi irányította a védelem folyamatosan lesre futtatja az ellenfelet, akik nem voltak ehhez hozzászokva, hogy az ellenfél védői elsősorban a labdától teszi függővé a saját mozgását, tehát a védelmi mechanizmusokat, nem pedig az ellenfelek tartózkodási helyétől kizárólag, illetve ugye Sacchi vezette be akkor a legmagasabb szinten azt a fajta agresszív letámadást, amit mai napig Guardiolától Kloppon át, Flicken át, rengeteg edző emelt át, és nyilván ma már a modern futballba emelt be, de igazából Sacchi volt a modern futballban az első, aki agresszív letámadással erőszakolta ki a labdavesztését az ellenfélnek egy leszűkített 20 méteres, 25 méteres területen, ahol a védelem, a középpályásról és a támadó sor között, mondom, maximum ez a 20-25 méteres távolság volt. Igazából annyira leszűkített védelmi vonalak voltak, hogy a belső területen a portugál játékosok nem tudtak igazán összjátékot kezdeményezni, tehát földön való rövid passzos játékukat nem tudták megmutatni, és ugye onnantól kezdve pedig, hogy Baréziék sikeresen alkalmazták a les taktikát az egész szezonban, meg ezekben az években, ez nyilván megölte a legtöbb ellenfélnek a játékát.
1: Most pedig hallgassuk meg azt, hogy mit írt a Népsport a döntő másnapján.
2: Az olaszoknak ennyi elég volt, nekünk kevés. AC Milan, Benfica 1-0. Harmadik alkalommal rendeztek 1964 és 1987 után begdöntőt a bécsi Práter stadionban. A kontinens legjobb bajnokcsapatainak vetélkedésén az idén az abszolút esélyesnek kikiáltott AC Milan, valamint a szintén sok nagy ágyot felvonultató Benfica jutott a fináléba. A nemesi bajviadal jó iramban kezdődött, de az első 40 percben a kapu előtti jelenetekben igen szegény volt a mérkőzés. A szünet után továbbra is tartottak egymástól a csapatok. Hullit előtt az 50. percben óriási lehetőség nyílt a gólszerzésre. A holland válogatott játékos azonban a 16-osról elhamarkodottan lőtt, s a labda az elvetődő Silvino kapus bal lábában elakadt. Az 54. percben Hullit elől a 16-oson kívülre kifutva lábbal mentett Silvino. Sűrűsödtek az események a pályán, de a színvonal továbbra is erősen közepes volt. A labdakezelési hibák és a zárt játék olykor-olykor már fügykoncertre késztette a nézőket. Aztán 68. percben Rijkaard, a mezőny talán leggyengébb labdarúgója, csodálatos labdát kapott Van Bastentől, középen betört a 16-oson belőre, s 11 méterről helyezett Silvino kapujának közepébe. 1-0. A Benfica nem tudott ritmust váltani, továbbra is csak egy-két csatárral támadott. A magasan beívelt labdákkal legfeljebb csak szögleteket tudott kiharcolni. Eriksson edző a középpályás Paneira helyére csatárt, Vata küldött be, de ez a váltás nem sokat segített, sőt a 80. percben a túlsó oldalon, Hullit lőtt fölé, akadt újabb gólszerzési alkalom. Az utolsó 10 perc

0: percben kitámadtak a portugálok, de a Milán lelkesen és figyelmesen védekezett, s hiába volt a remek Tern minden igyekezete, az eredmény már nem változott. A vártnál kevesebb izgalmat és szépséget hozott a 35. bekdöntő. A nemesek kicsorbult szabjákkal vívtak, s az eseménytelen párviadal végül a valamivel, nyíltabb sisakkal küzdő és az ellenfél kapujához többször eljutó Milán megérdemelt győzelmével zárult. A szaki legénység megvédte a címét. Így megszületett az olasz kupa mester hármas. A KEK és az UEFA kupa után a bekben is itáliai csapat győzött.
1: Ismétlésképpen tehát az AC Milán nyerte az 1990-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Benfica ellen 1-0-ra.

A mai napig utolsó kelet-európai csapat a döntőben. A Marseille első nagy nemzetközi sikere. Ilyen volt az 1991-es bajnokcsapatok Európa-kupájának fináléja.

0: A Nirvana világhírű sláger a Smells Like Teen Spirit 1991 májusában lett felvéve, ugyanekkor játszották a Crevena Zvezda Marseille Beck-döntőt az olasz Bariban. Eddig ez a legkisebb lélekszámú helyszín, ahol Beck vagy BL finálét rendeztek. Ezen a napsütötte helyen pedig két olyan csapat játszott egymással, amely rendes játékidőben nem bírt egymással, és 11-es párbajban döntötték el a győzelem sorsát, de erről majd kicsit később. Előbb a két csapat útja a fináléig. A Crvena Zvezda 1990-ben torony magasan a Dinamo Zágráb előtt 11 ponttal lett jugoszláv bajnok, Franciaországban a Marseille pedig a Bordeaux-t 2 ponttal megelőzve szerezte meg az első helyet, így bejutott a Beck-be, amely a csapatok felhozatalát tekintve tartogatott pár érdekességet. Kezdjük ott, hogy ez volt az utolsó kiírás, amely még nem tartalmazott csoportkörös mérkőzéseket, csak egyenes kieséses szakaszt. A magyar bajnok ekkor az Újpest volt, amely már az első fordulóban kiesett a Maradónával felvértezett Napoli ellen. Az angol bajnok nem volt jelen még ebben az idényben. Bár a helyzet tragédia után az angolokra vonatkozó 5 éves büntetés letelt, a bajnoki címet éppen a Liverpool szerezte meg, amelyre 6 éves büntetés szabtak ki. Emellett két német csapat volt, a Bayern München az NSK-t, a Dinamo Dresda az NDK-t képviselve szerepelt úgy, hogy időközben Németországot 1990. október 3-án egyesítették. Hasonló volt a helyzet a Szovjetunióban is, amelyet a Spartak Moszkva képviselt, és a mérkőzések előre haladt közben egyre biztosabb volt az ország felbomlása, amely már a következő Beck idényben 1991. decemberében meg is történt. Na de most legyen szó az 1989-es, 90-es idényről, amely során a Crvena Zvezda túljutott a Grasshoppersen, a Rangerson és a Dinamo Dresdán, utóbbin meglehetősen érdekes módon. Az első meccset a jugoszláv csapat lazán 3-0-ra behúzta hazai pályán a Marakanában, a lelátó szokás szerint lángban állt a füstbombáknak és más pirotechnikai eszközöknek köszönhetően, de ez Belgrádban szinte természetes volt. A dresdai visszavágó már finoman sem mondható lazának. A két csapat közötti viszály már aznap reggel kiéleződött, a dresdai szurkolók dortmundiakkal kiegészülve a vasútállomáson, de nem éppen pogácsával várták az érkező jugoszlávokat. Dresda belvárosában is törtek ki zavargások, a Crvena Zvezda huligánjai kirakatokat törtek, autókat vertek szét, vérző szurkolók tömkelege járt az utcákon. Már a mérkőzés előtt 44 ember tartóztattak le.
1: I want the fight. I want the blood.
2: Harcot akarok, vért akarok. Nem csak én, hanem az összes huligán Szerbiából harcot és vért akar látni.
0: A szerb szurkoló további mondandója már nem éppen szalonképes, úgyhogy tőle csak ezt a rövid részletet tudtuk idézni. A rossz előjelek igazolták magukat, a stadionban szinte több kés és kő volt a szurkolóknál, mint meccsjegy. A pályára üvegek repkedtek. A Dresda kapusa így emlékezett vissza. Katasztrofális volt a helyzet, mi játékosok életveszélyben voltunk, ha a bedobott kövek eltalálnak valakit, az meghalt volna. Rádióban nehéz átadni, de a képeket és videókat nézve valóban pokoli volt a hangulat. Pirotechnika, pályára dobott kövek és üvegek, vízágyú a szurkolók felé lőve rengeteg rendőr, és a lelátón egymást taposva menekülő tömegek. A mérkőzés 78. percig tartott, amikor egy szögletnél a jugoszláv játékos felé repülőtárgyak megsebesítették a partjelzőt. A játékvezető idő előtt véget vetett a mérkőzésnek, a maradék perceket a tárgyalótermekben folytatták le, az UEFA Fegyelmi Bizottság a 3-0-ás győzelmet ítélt a Crvena Zvezdának. Az elődöntőben a belgrádiak ismét egy német csapattal, ezúttal a Bayern Münchennel találkoztak, szerencsére ilyen mértékű agressziótól mentesen. 4-3-as összesítéssel jutottak tovább a jugoszlávok. A Marseille először az albán Dinamo Tiranát búcsúztatta, majd 8-4-es összesítéssel a Lech Poznánt. Itt sem maradt eseménytelen a negyeddöntő, az ellenfél a címvédő Milán volt olyan játékossal felfegyverkezve, mint Baresi, Maldini vagy éppen Hulit. Az első mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott, a visszavágó furcsán alakult. A vezetést a Marseille szerezte meg, aztán a 88. percben váratlanul lekapcsolódtak a reflektorok, amely miatt megállt a játék, miközben a lelátókon kisebb zavargások törtek ki. A játékosok között pedig tanácstalanság és düh volt, Baresi a pályán heves indulatokkal panaszkodott a francia körülményekre. Végül a Vending Milan úgy döntött, hogy nem kívánja lejátszani a maradék perceket a mérkőzésből, az UEFA pedig 3-0-ás győzelmet ítélt a Marseille-nek, amellyel a franciák tovább jutottak az elődöntőbe. Ott a Spartak Moszkva ellen 5-2-es összesítéssel jutottak tovább, a döntő párosítása tehát a Crvena Zvezda Marseille lett. Pedig egyik csapat sem volt favorit. A legtöbben a döntőbe a Maradona féle Napolit, a Maldini féle Milánt, esetleg a Bayern Münchent és a Real Madridot várták. Csak hogy ekkoriban nem volt rossz a jugoszláv futball, a válogatott 90-ben VB negyed döntőig menetelt. A keleti blokk országaiban megszokott rendszerben épült a Crvena Zvezda.

Állami támogatások, zárt piac, erős hierarchia, tudatos és hosszú távú építkezés, 5 éves tervek. A klub aranykora 1987-ben kezdődött, ekkor sorozatban 4 bajnoki címet szereztek, nagy erősségük volt a támadójáték. A csapat nagyban támaszkodott saját akadémiájára és a leginkább szerb tehetségekre, akiket kisebb gárdáktól igazolt. Ők voltak az alap, viszont a Dragan Zajic, Vladimir Cvetkovic edzőpáros új szemléletet hozott és megszerezték a hazai piac legjobbjait. Bár az edzők évről évre cserélődtek a Zvezdánál, a tudatos építkezés során kialakult a már említett rendkívül gyors támadójáték és egy nagyon erős, stabil középpálya. A vezetőedző a Jugoszláviában jól ismert sikeredző Jubomir Petrovics volt. Érdekesség, hogy 78 évesen a mai napig edz, jelenleg a bolgár Litex Lovecsnél dolgozik. A klub annak ellenére sem gyengült, mármint a Cerán az Zvezda, hogy a csapatkapitány Stojkovic és Pixia is a Marseille beigazolt 1990-ben. Valószínűleg egyikük sem hitte, hogy egy éven belül korábbi csapatuk ellen játszhatnak a BEC döntőben.

0: A Marseille szenvedős időszakot élt meg a bekelőtt évtizedekben, a nemzetközi szereplés előtt mindössze 7 évvel még a francia másodosztályból jutott fel. 1986-ban történt valóban nagy változás, amikor Marseille polgármesterének javaslatára Bernard Tapiét nevezték ki elnöknek. Először tapasztalt klasszisokat vásárolt, majd főleg kis csapatoktól csábított nagy tehetségeket a klubhoz. 1987-ben, tehát a másodosztályból való feljutás után 3 évvel már a második helyen végzett a Marseille az élvonalban a Bordeaux mögött. Tapé egyik legnagyobb húzása volt, hogy 1990-ben a világ ekkori legjobb edzőjét, Franz Beckenbauert kinevezte a vezetőedzői posztra. A korábbi világklasszis játékos ekkoriban vitte VB győzelemre szövetségi kapitányként Németországot. Beckenbauer viszont nem sokáig volt vezetőedző, az 1990-91-es idényben technikai igazgatónak nevezték ki, még helyére az akkor címvédő Bordeaux-tól elhozott Raymond Götz került. A Crvena Zvezda Marseille megdöntőt 1991. május 29-én rendezték Bariban, a San Nicola stadionban 56 ezer néző előtt. Nehéz helyzetben vagyok, hiszen sok említésre méltó esemény nem történt a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem. Az UEFA honlapja szerint Jupko Petrovic és Raymond Götz is az addigival ellentétben védekező taktikát használt, és mindkét csapat arra játszott, hogy 11-es párbajban döntsenek, és ennek megfelelően a végeredmény 0-0 lett. A jogoszlávok 4, a franciák 3-11-est értékesítettek, hiszen még az első körben Amoros hibázott. Ez azt jelentette, hogy az ötödik körben a Crvena Zvezda 1-11-esre volt attól, hogy megnyerje a beket. Óriási erővel a jobb felsőbe vágta Pancsev. Története során először nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját a Crvena Zvezda. Az interneten böngészve, háttéranyaguk után kutatva, a legtöbben rendkívül unalmasnak ítélik ezt a döntőt. Az egyik hosszú és részletes háttéranyag inkább nem is a döntőt, hanem az elődöntőt veszi górcső alá, mert abban legalább van mit elemezni. Az utolsó 11-est belövő Darko Pancsev az UEFA-nak így emlékezett vissza a döntőre.
1: Nem féltünk a Marseille-től, csak tiszteltük. Fizikailag rendben voltunk, és a csapatkohézió remek volt. A pozitivitás nagyon fontos elem. Ha nincsen győztes mentalitás és barátság, akkor a csapat nem tud sikert elérni, tök mindegy, mennyire jók a játékosok. A Crvena Zvezdánál valóban barátok voltunk, nem érdekelt egymás kvalitása, együtt gondolkodtunk arról, hogyan lehetünk sikeresek. Végül aztán meglett, amit akartunk.
0: A döntős csapatok utóélete. A Crvena Zvezda a meggyőzelem után szétesett. Robert Prosineckit elvitte a Real Madrid, de eligazolt Binic, Milojevic, Juric, a csapatkapitány Stojanovic és még jó páran. A vezetőedző Jubomir Petrovic is elment az Espanyolba. Ám nagy baj nem érte a Crvena Zvezdát, hiszen honi szinten továbbra is a legerősebb csapatok közé tartozott. A Marseille viszont egyértelműen talpon maradt. Jól bírta a kettős terhelést, 1991-ben megszerezte a bajnoki címet és francia kupa ezüstérmes lett. A következő években tovább építkezett a klub, és 1993-ban ismét megjelent a BEC döntőjében.
1: Ez volt az 1991-es BEC döntő története, amelyben egy focista olyat tett, amit korábban senki. Azóta persze többen is vannak ilyenek, bár még manapság sincs 30 olyan futbolista a világon, aki egynél több csapattal is meg tudta nyerni a BEC-et, illetve utódját, a BL-t. És gyakorlatilag egy kivételével ezek a szuperhősök mind két nagy csapattal tették ezt. Ez az egy kivétel viszont pont az említett első. Képzeljék, a 36. kiírásig, vagyis 1991-ig kellett várni, hogy valaki két különböző csapat mezében is felemelhesse a nagyfülű trófeát. Kiről van szó? Miodrag Belodedicről, aki először 1986-ban a román Steaua Bukarestivel lett meggyőztes 21 évesen, majd 5 évvel később a Crvena Zvezdával. De ennek az 5 évnek a története egészen különleges. Belodedic 20 éves korától 1989 végéig 19 alkalommal játszott a román válogatottban az 1990-es VB selejtező sorozatának két 1988-as győztes mérkőzésén is pályán volt. Bulgária, illetve Görögország ellen. Aztán 1988 karácsonya előtt két országot, de talán az egész futballvilágot meglepő döntést hozott. A szerb származású Belodedic a Bánát Romániához tartozó részén született. Olyan közel a szerb, akkor még egyébként úgy mondtuk jugoszláv határhoz, hogy ott tökéletesen lehetett fogni a belgrádi tévé és rádió adásait. A kis Miodrág már gyerekkorában is a belgrádi csapatnak, a Crvena Zvezdának szurkolt, de hát egy másik országban nőtt fel és lett ismert sportoló. 1988. decemberében hivatalos útlevéllel rokonlátogatásra utazott Jugoszláviába, ám onnan nem tért haza. Politikai menedékjogot kért Jugoszláviában. Ezt természetesen azonnal meg is kapta, sőt állandó jugoszláviai tartózkodási engedélyt és lakást is. Hisz a kor egyik legjobb focistájáról volt szó, aki, mint említettem, 1986-ban a Steaua-val bekket nyert. A gond csak az volt, hogy Belodedicnek a bukaresti katona csapatban főhadnagyi rangot adtak, és így már nem csak egyszerű disszidensnek, hanem katona szökevénynek is minősült. Az ilyen tettet pedig nagyon nem szerették a szocialista országokban, hát és különösen nem Romániában. Edzője Angel Jordanescu személyesen utazott hozzá Jugoszláviába, és próbálta rávenni a hazatérésre. A disszidens természetesen nem ment vissza Ceausescu országába, holott tudta, hogy legalább egy évig a Crvena Zvezdában sem mutatkozhat be hivatalos találkozón. Ennek ellenére a belgrádi csapat 4 éves szerződést tett elé. A Crvena Zvezda hivatalosan kikérte a játékengedélyét a Steaua Bukarestitől, és nevelési költségtérítés címen jelentős összeget ajánlott a Steauának és a Román Szövetségnek is. Hát nyilván nem lepődtek meg a belgrádi vörös csillagok illetékesei, hogy a bukaresti csillagok válaszra sem méltatták őket. Ez elvi kérdés volt, és nem anyagi. Belodedic hazaárulásért 10 éves börtönbüntetést kapott távollétében, és letiltották a Nemzetközi Szövetségnél a játékengedélyét. Csak hogy a szocialista sunnyogás itt visszaütött. Ugyanis Belodedic Romániában hivatalosan katona volt, és emellett amatőrként sportolt. Vagyis nem vonatkoztak rá a profikra kitalált szabályok. A bukarestiek ekkor különböző trükkökkel próbálkoztak, hogy utólag profivá minősítsék. Ki tudja, meddig húzódott volna ez az ügy, ha 1989 karácsonyán a forradalom nem söpri el Ceausescu diktatúráját. 1990. január 4-én általános amnestiát hirdettek Romániában, amely őt is érintette. Ezen kívül a hozzáállását megváltoztató szövetség engedélyezte, hogy a nagyon népszerű játékos a Crvena Zvezdához szerződjön. Így írhatott történelmet az 1990-91-es szezonban. Belodedic lett az első focista, aki 2 különböző klubbal is megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Ráadásul 2 kelet-európai klubbal, egy románnal és egy jugoszlávval.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Ahol 2-szer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Az Európai Labdarúgó Bajnokok tornáját 1955-ben keltették életre megálmodói. Születések pillanatában senki nem tudta, hogy életképes lesz vagy sem. Nos, sok-sok évtized elteltével ma már tudjuk, hogy a forgolódás, felülés, járni tanulás utáni nehéz gyerekkort, az 50-es évek második felét követően kiskamaszként 60-tól egyre önállóbb lett. Tiniként 65-től már egészen feslegényke volt, 20 évesként 75-76-tól minden sportrajongó szívét meghódította, ám 30-as éveiben a 80-as évek közepétől csinált egy-két furcsa dolgot. Úgyhogy amikor a legszebbnek mondott korba került, kisebb-nagyobb fazonigazításokat kellett rajta végrehajtani. A 37. éve után került erre sor. De az átalakítás előtt kerüljön szóba a 37. backszezon, amelyről ma már tudjuk, ezen a néven az utolsó volt. Reisz Bálint összeállítása következik.
5: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 37. részében az 1991-1992-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Wembley stadionban rendezték, ez volt az 5. alkalom, hogy a nemzetközi labdarúgás legfontosabb klubmérkőzését ezen a helyszínen játszották. Ez már csak azért is érdekes, mert ebben a szezonban járt le az angol csapatok eltiltása. A helyzet tragédia miatt a szigetországiak a BEC elmúlt 5 kiírásában nem indulhattak. Gyors visszatérésnek nevezhető, hogy egyből a döntő rendezését is megkapták. A trófáért a Barcelona és a Sampdoria küzdhetett meg, két olyan együttes, amely korábban még nem nyert. Biztos volt, hogy úgy győztest avatnak. Ám mielőtt az egy elég hosszú korszakot lezáró mérkőzés krónikáját megismernénk, idézzük fel a szezon történéseit. A Londonba vezető útra 32 csapat lépett rá, de fontos változás, hogy az eddigiektől eltérően nem csak egyenes kieséses rendszerben küzdöttek a felek, hanem volt csoportkör is. Érdekes idők voltak ezek, hiszen a világ rendkívül gyorsan változott. A Dinamo Kijev a szovjet bajnokság 1990-es címvédőjeként kvalifikált, ám a Szovjetunió 1991. december 26-án felbomlott, így a kijevi csapat az ezután lévő mérkőzését a független államok közösségét képviselve vívta. A másik érdekes eset Németország újraegyesítéséhez kapcsolódik. A folyamat ugyan 1989-ben kezdődött, de csak 1990-ben ért véget, így abban az évben még rendeztek kelet-német bajnokságot. Az eszmenyerő Hansa Rostock elindulhatott az 1991-1992-es BEC idényben, de ugyanúgy Németországot képviselte, mint a Bundesligát megnyerő Kaiserslautern. Ínyenc kutatóknak fontos lehet a következő mondat, hiszen mindezek ellenére a Rostock eredményeit az UEFA még a kelet-német statisztikákhoz számolja, egy hosszú évtizedeken át tartó korszak lezárásaként.

0: rövid történelmi áttekintő után térjünk rá a labdarúgásra, hiszen nem csak a zöld asztalnál folyt a munka. Hazánkat a Kispest Honvéd képviselt, amely a Ferencváros megelőzve nyerte meg a magyar bajnokságot. Az első kör júliusi sorsoláson az ír dandalkot kapta a Honvéd, a hazai mérkőzésen Meki bolygójára Negreau válaszolt, a visszavágón viszont Pisont István duplájának köszönhetően meglett a továbbjutás. A következő körben a Sampdori érkezett, és ugyan Budapesten Pisont és Cservenkai találatainak köszönhetően sikerült 2-1-es előnybe kerülni, Genoában az olaszok 3-1-re nyertek, így ők jutottak tovább. A Sampdoriát pedig a következő hónapokban nem igazán lehetett megállítani, egészen Londonig jutottak a sorozat ezen kiírásában, a Barcelonával együtt. Idézzük fel a két csapat útját a döntőig. A Sampdori az első fordulóban a norvég Rosenborg ellen 7-1-es összesítéssel jutott tovább, majd következett a Honvéd elleni párharc, amelyet szintén sikerrel vívtak meg, így bejutottak a csoportkörbe. A legjobb 8 között 2-4-es csoportra osztották a még versenyben lévő klubokat, az olaszokat Frenazvezdával, az Anderlechttel és a Panathinaikosszal kerültek egy kvartettbe. A modern kor labdarúgását ismerőknek ez nem újdonság, de akkoriban még nem volt megszokott, hogy a csoport tagjai közül mindenki játszik mindenki ellen hazai pályán és idegenben is. A végén csak a győztes juthatott döntőbe. Összességében a Sampdoria volt a legerősebb a négyesben, 3 győzelem mellett 2 döntetlent és mindössze 1 vereséget ért el, így 8 ponttal zárt és tovább jutott. A néhány perccel ezelőtt hallott történelmi áttekintő most igazán fontossá válik, hiszen a Barcelona a történelem fősorra jutott el a csoportkörig. Az első fordulóban a korábbi keletnémet bajnok Hansa Rostock ellen kellett kiharcolni a folytatást, Barcelonában 3-0-ás hazai siker született, a visszavágón 1991. október 2-án a német újraegyesítés egyéves évfordulójának előestén a Rostock ugyan 1-0-ra nyert, de ez kevés volt a továbbjutáshoz. A következő fordulóban pedig a másik német együttes a korábbi nyugat-német bajnok, vagyis a Kaiserslautern következett. Hazai pályán 2-0-ás sikerrel zártak a spanyolok, a visszavágón pedig 3-1-re kikaptak, de az idegenben lőtt gólok szabályának köszönhetően ők jutottak tovább. Barcelona! A csoportkörben a katalánok, a Sparta Praha, a Benfica és az immár a független államok közösségét képviselő Dinamo Kiev ellen küzdöttek. A Barcelona továbbjutása nem volt kérdéses, 4 győzelem mellett 1 döntetlen és 1 vereség volt a mérleg. Kialakult át a döntő párosítása, biztos volt, hogy új győztest avatnak. A Barcelona korábban kétszer jutott a fináléba, 1961-ben a Benfica ellen, 1986-ban pedig a Steaua ellen is vereség lett a vége. A Sampdoria először küzdhetett meg a trófáért. A Nemzeti Sport kiküldött tudósítója András Dénes a múltbéli dolgoknak köszönhetően a végeredményt is előre tudni vélte. A korabeli beharangozó általunk lerövidített változatát hallják, amelyből kihagytuk a helyszín bemutató elemeket és a csapatok részletes elemzését.
1: 11-esek után a Barcelona serleg. Szeretném megkímélni a kedves olvasót a felesleges izgalmaktól, ezért inkább már most, jócskán a döntő kezdő sípszóval előtt megmondom, mi lesz a bajnokcsapatok Európa kupája 37. fináléjának végkifejlete. A spanyolok mennek majd mennybe, a tifósok pedig szomorkodnak a dráma csattanóján. Azaz, 11-es ugásuk után az FC Barcelona viheti majd haza a serleget. Mielőtt különböző specialisták névjegykártyájukkal keresnének, azt is elárulom, hogy a megoldás kulcsa egy szőke holland, akit Európa szerte Rambónak, vagy kevésbé emelkedett pillanatokban tojásfejűnek becéznek. Polgári neve egyébként Ronald Koeman. A katalánok 29 éves védője szeretne oda kerülni Miodrag Belodedic mellé a rekordok könyvébe. Mindez idáig ugyanis a szerb hátvéd az egyetlen futballista, aki két klub dresszében is megszolgálta az európai klubfutball legbecsesebb trófeáját. Beló először a Steauával, éppen a Barca ellen, majd a Crvenazvezda játékosaként nyert beket, mindkétszer 11-esekkel. Egy aranya már Komannak is van, az 1988-as döntőben még Eindhoveni játékosként dicsült meg. Sose találnák ki, a PSV 11-esekkel verte 6-5-re a Benficát. Tudom, az egész csak játék, ne is higgyék el, ajánlunk ebben egy másik rejtvényt. A Sampdoria futballistái közül eddig mindössze egy szerepelt backfinálén. Segítek, a csapat nagyöregje, a brazil Tonino Cerezo az 1984-es fináléban ütködött a Liverpool ellen. A kérdés, hogy mi volt a Liverpool AS Roma döntő eredménye? Ne is keressék, a rutinosabbak már biztos tudják, 11-esekkel buktak Cerezóék. Akkor az eredménnyel meg is volnánk. A Barszát egyébként még egy külön tét is dopingolja. Ha nyer, a Juve és az Ajax után harmadik európai klubként lesz immár valamennyi kontinentális trófea birtokosa.
0: Érdekes, hogy András Dénes nem sokat tévedett, mindössze 8 percen múlott, hogy nem 11-es párbaj döntött, és ahogy megjósolta, végül a Barcelona nyert. A mérkőzés azért nem volt a legizgalmasabb, 1992. május 20-án a Wembley stadion közel 70 ezer nézője mindössze egy találatot láthatott. A Nemzeti Sportban megjelenő beszámoló rövidített változatát hallják, amelyből néhány helyzetet és a sárgalapot érő szabálytalanságokra vonatkozó részeket kiszedtük.
2: Cruyff a kispadon is megkoronáztatott. Barcelona Sampdoria hosszabbítás után 1-0, eredmény a félidőben és a rendes játékidő végén 0-0. Gólszerző Ronald Koeman a 112. percben. Nehezen lendültek bele a küzdőfelek, így aztán nem meglepő, hogy az első 10 percet normális pulzusszámmal figyelték a semleges szurkolók. A 11. percben Ronald Koeman szabadrúgásból ágyúzott vagy 28 méterről. Pályuka, ha esetlen mozdulattal is, de kiütötte a labdát. Alkalmasint a Sampdoriát, s cseppet a Barszát is, megiklette a helyszín, az angol futball szentélye. A brit futballra sokkal a jellemzőbb, ívelgetős játékot erőltették perceken keresztül, a ritkábbnál ritkábban idézve a latin futballt. Azokból még leginkább Krisztó Sztojcskov idézgetett, éppen egy bolgár. Zaklatott játszadozással ért véget az első félidő, nem kétlem, a pályán nagy volt a feszültség, ügyelt mindkét csapat a biztonságra. Ha csak villanásokból is, de lehetett látni, technikás játékosok armadája alkotja a két csapatot. De azért talán nem vagyok nagyon igazságtalan, ha megírom. Összességében az első félidőbeli játék az utóbbi fél évtized három gyatra megdöntőjét idézte. Vehemensen kezdte a katalán gárda a második félidőt. Az 56. percben ráadásul Julio Salinas majdnem mennybe ment. A szám 16-osán belül a jobb összekötő helyén kétszer vesztett el, majd kétszer szerezte meg a labdát jóformán álló helyzetben. Aztán kapura vágta a labdát úgy 9 méterről, Gianluca Pályuka szenzációs reflex mozdulattal hárított. A második számú olasz kapus több nagy védést is bemutatott. Tartozom annyival a küzdőknek, ha már az első félidőt követően lepocskondiáztam a meccset, hogy megemlítem, a második félidőre javult a játék. Nem volt ingyenceknek való, de ennél az elmúlt három évben éppen két rosszabb megdöntőt játszottak. Csak a gól hiányzott. A hosszabbítás első játék részében mindkét oldalon azonos volt a jelszó. Első a biztonság. A Barca birtokolta a labdát, de mindez nem igazán zavarta az olaszok köreit. Látható volt, nem annyira a fáradtság, mintsem a vereségtől való félelem redukálta a játékot. Nehezen volt elképzelhető, hogy bármelyik fél is kreatív gólt szerezzen. Egy-egy hibákban bízhatott esetleg a pálya 22 játékosa. Baquero majdnem rácáfolt az előbbi képletre, Juan Carlos labdáját külsőzte kapura, a nap hőse Gianluca Pályuka vetődve hárított. A hosszabbítás második fél idejében a 112. percben Ronald Koeman 20 méteres bombaszabadrúgással Barcelonába vitte a beksereget.
0: A Barcelona ezzel története első beksellegét szerezte. A bevezetőben említettük, hogy ez egy korszak lezárása volt, hiszen ez volt az utolsó mérkőzés a bajnokcsapatok Európa kupájában. A döntő utáni hónapokban átalakították a sorozatot marketing és lebonyolítási szempontból is, innentől számítjuk a bajnokok ligája éráját.
3: Vegyük csak számba, mely csapatok nyertek Becket 1985-től 1992-ig. Steaua, Porto, PSV, Milán, Crvena Zvezda, Barcelona. Az olasz és a spanyol csapaton kívül a további négy igencsak meglepő. Talán emiatt is döntött a sorozat alapos reformja mellett az UEFA. Így utoljára köszönhetek el úgy, hogy a mai visszajátszásban a Beck történetével foglalkoztunk, mert a legközelebbi adásunk már a bajnokok ligáját eleveníti fel. Tartsanak akkor is velünk. Mára viszont a két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
4: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kinek hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Ez itt a Bajnokok. Önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
9: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
8: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
9: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, ami nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
8: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos, miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
9: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
8: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nagy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
9: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem. Emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált valami videót, emlékszem, még megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyem, az első úszásom az egy hasas. Azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
8: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportúszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy a tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
9: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit megképülnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek. Ezt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
8: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
9: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem. Legalábbis fejben a hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
8: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászló Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
9: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült meg, így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam. Csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
8: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszolt a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túros Mátéval?
9: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet. Akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petra Vanatolival így félbe maradt a munka. És utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kenderesi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után, 21. szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka. És én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta. Főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülünk neki, hogy ő az edzőm most.
8: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
9: Nehezen amúgy. Régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem. Nyilván én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ha sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
8: ez itt még mindig a bajnokok és Jászó Ádámmal, 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon, szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászó Ádám?
9: Annak tartom magam maximalistának, nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
8: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolok, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
9: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfilában meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödnie a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
8: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyorsúszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
9: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióidő az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
8: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már oda kacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
9: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy százan ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy százon utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, ezt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
8: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is úsztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt úsztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
9: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 50 hát lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
8: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ön is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, hogy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik év, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
9: Én egyértelműen 32-ig tervezek, Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért 1-2 hét, sőt, még így 3 is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
8: Egyébként most ugye az OB után, amikor beszéltem edződdel, Túros Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihenj Ászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
9: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
8: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlősz, nősz, és egyre jobbak az idők, egyre jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
9: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az úszoda környéke. Így városban azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
8: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
9: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az úszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
8: Viszont ugye még egyszer ez itt a bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
9: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, hogy túl sok mélypontom volt, szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan, tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
8: Egyébként mi segített, vagy ki segített, a család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
9: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
8: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
9: A szüleim. Tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. Ezt sosem mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy ő mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemben ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meghallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
8: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt illetően?
9: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 106 is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és azért nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
8: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned ménye volt, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
9: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
8: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
9: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
8: Cél lehet, cél kell, hogy cél legyen egy érem?
9: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is. Azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megsérült Lyon.

0: Messi. A héten tárgyal az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. Nyárias idő lesz, elvétve záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
0: Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült, csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésén a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek. Bronzérmes lett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spíz Anna összetétülő női kard válogatott a perui világkupa viadalon, Limában, miután a 3. helyért rendezett találkozón jobbnak bizonyult a lengyeleknél. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. A szervezet pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlést is tartanak. Bondár Anna egy helyet előrelépve az 57. a teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a múlt héten Rabatban elődöntős Udvardi Panna 9 pozíciót javítva az 59. Gálfi Dalma most a 115. Marozsán Fábián 2 helyet rontva az 54. Fucsovics Márton 6-ot visszacsúszva a 65. Az élen nem történt változás. A nőknél a fehér orosz Arina Sabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti a listát. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a 2. helyen, míg 3. a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülés szakasza. A képviselők holnap várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, szerdán pedig napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vágyait. Magyar Péter közösségi oldalán reagált az aláírás nélkül kiadott gyalászkodó levélre. A miniszterelnök közölte, azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazát és a magyarokat. Hozzátette, azok gyalászkodnak most gyáván, akik tálcán kínálták fel az országot idegeneknek, orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül. Már csak nem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. A digitális forradalom hatásairól szóló 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartanak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vesz.
1: Közlekedés.
0: Lezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Hősök terénél, befelé az Állatkerti körút után. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ismét benn maradt az elitmezőnyben a magyar férfi jégkorong válogatott. A Tatabánya egy gólos hátrányból várja a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját. 19. bajnoki címét gyűjtötte be a Győri Eto női kézilabda csapata. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elit világbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet, a britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Csoportunk tegnapi másik mérkőzésén Finnország-Ausztria 5-2. Együttesünk tavaly bennmaradt a legjobbak között, és most ismét megőrizte tagságát. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A szövetségi kapitányt Majoros Gergely B. Németh Péter kérdezte.
2: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
3: Milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban?
2: Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Én nem hiszem, hogy mi görcsösek lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzésken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből szeretnék kihozni a legtöbbet.
1: Majoros Gergelyt hallották. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő két évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. A Liverpool 1-1-re végzett a Brentforddal az Anfielden, az angol labdarúgó Premier League 38. utolsó fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost a 83. percben cserélték be. A Liverpool az 5. helyen végezve a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, míg a Nottinghamben 1-1-es döntetlent játszó Bournemouth 6. az Európa Liga főtábláján kezdheti a következő idényt. A vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. Lionel Messi megsérült, csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésén a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A hazaiak vezetőedzőjét, Tóth Edmondot olasz Gergő szólaltatta meg.
4: Én elégedett vagyok, teljes mértékben büszke vagyok a csapatomra. Az, hogy most 7 góllal vezettek, ez a mai kézilabdában nem számít. Lehet látni, hogy vissza tudunk jönni, mi képesek vagyunk rá. Egy percig nem fordult meg a fejembe, hogy nem lesz szoros végjáték. Meccs előtt is erre készültem. Egy gólos győzelmet, döntetlent is aláírtam volna azért, hogy hazépályán nyerjünk. Sajnos ebből szerencsétlen góllal a végén egy gólos hátrány lett, de szerintem teljesen mindegy a visszavágó szemszögéből. Mindig a második mérkőzés dönt, főleg, hogyha szoros, két egyforma szintű csapat játszik. Ez ma bebizonyítottuk. Ők játszanak hazai pályán, rajtuk lesz ekkora nyomás, ott kiderül, hogy ki tudja ezt jobban kezelni.
5: Mi lehet a kulcs idegenben?
4: Mind mindig legfontosabb lesz a védekezés. Első fél időben nem kaptunk sok gólt, az a 13, én azt gondolom, nem volt sok. Másikban, ha ugyanint kaptunk volna, azért azzal ugye elégedettebb lettem volna. Sajnos a 19-et kaptunk. Mindenképp az lesz az első, hogy azokból tanuljunk. A másik nagyon fontos, hogy a saját ritmusunkba próbálj megjátszani, futnunk kell rájuk, ők nagyon lassították a játékot. Nekünk nagyon tempót kell diktálni, mint a második fél időben tettük, mert az elsőben igen, kicsit rányomta a bélyegét, ez a sok néző, a nagy akarás, annak általában nyögés a vége, idő kellett, mire a csapat szép fokozatosan ebbe belerázódott, kellett a szünet hozzá, hogy átbeszéljük, mindenkinek letisztuljon a fejébe, az a másik fél, az a 20 gól azért mutatja, hogy képesek vagyunk mi erre, de tanulni kell a védekezésben az ő játékaiból, mi volt a hiba, kicsit jobb kapus teljesítmény fog kelleni. Egyértelmű, hogy nem lehet úgy megnyerni egy Európa Kupa döntét, ha a két mérkőzésben az egyiken nem játszunk jól. Nem játszottunk jól, tudunk ettől jobban játszani, ha ott taktikusan és okosan játszunk, hogy ugyanúgy van esélyünk.
1: Tóth Edmondot hallották. A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben, ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki elsőségét. A kisvalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A Ferencváros 35-22-re diadalmaskodott a NEK, ha otthonában az Esztergom vendéglátóként 31-23-ra verte az Albafehérvárt. További eredmények: Moson-Magyaróvár Kisvárda 37-27, Budaörs-Vasas 31-24, Dunaújváros Kozár-Misleny 21-30 és Szombathely-Vác 28-37. A bajnok győri csapatból a balszélső Fodor Csenge nyilatkozott Szilágyi Dórának.
6: Nagyon boldogok vagyunk, nagyon elégedettek vagyunk. Úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil szezon volt eddig mögöttünk. Voltak nehézségeink, de nagyon szépen megoldottuk ezeket, és tényleg nagyon magas szintű kézilabdát tudtunk játszani. Elégedettek lehetünk, és nagyon boldogok, hiszen tényleg nagyon kemény csatákat kellett megvívnunk, ezért a bajnoki címért. És most így nehéz még ebbe teljesen belegondolni, hiszen nagyon nagy feladat vár még ránk a Final Four. Majd azután fog így leesni az egész csapatnak, de természetesen ezt is meg kell ünnepelni, és utána már csak a Final Four maradt hátra.
7: A Final Four szerencsés, hogy pont a Debrecennel játszottatok most még az utolsó előtti fordulóban, hiszen szokott erős csata lenni, viszont azért gondolom ez egy jó felkészülés volt a Final Four-ra.
6: Így van, nagyon vártuk már ezt a mérkőzést, hiszen az elmúlt hetekben nem is volt olyan magas színvonalú mérkőzésünk, úgyhogy pont ezt beszéltük a csapattal, hogy ez nekünk nagyon jól fog jönni, úgyhogy nagyon vártuk, nagyon készültünk rá, és pontosan tudjuk, hogy a Debrecen is Bajnokok Ligája csoportkörbe volt, egy jó csapat, ez tényleg egy tökéletes időzítési mérkőzés volt. Nagyon örülök neki, hogy kaptunk megint egy ízelítőt ebből a gyorsabb játékból, ebből a színvonalból megint. Megerősíteni tudom, hogy ez nekünk a hasznunkra válik majd, hogy a Final Four-ra tudjuk vinni innen majd a történteket is.
1: A második összecsapást is megnyerte a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC ezúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként, így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. A vesztes zuglóiakat irányító Béres Gergely Korsos Kristófnak összegzett.
8: Nagyon büszke vagyok a csapatomra. Én eddig is hangsúlyoztam, eddig is az voltam, hogy itt vagyunk a döntőbe, de amit kérdezett mindig mindenki, hogy mit lehet kihozni ebből, én úgy gondolom, hogy kihoztuk belőle a maximumot. Utolsó két percig partiba voltunk a Fradival. Szoros mérkőzés volt, nagyon jót játszottunk velük, sajnos ennyi volt benne.
9: Hogyan alakult a csapat önbizalma akár meccs közben, mert talán ott az elején voltak egy picit lassabb támadások, kicsit túl gondolt lövések, aztán főleg a harmadik negyedben meg egyértelmű megoldások jöttek.
8: Határozottabbak lettünk ebben a befejezésbe, amiről eddig is beszéltünk. Mérkőzésről mérkőzésre jött meg a csapatnak az önbizalma. A Népligetben már játszottunk, egy kicsit szorosat elhittük, hogy van keresnivalónk. Ezt én úgy gondolom, hogy be is bizonyítottuk. Nagyon büszke vagyok a lányokra.
1: A magyar női röplabda válogatott megnyerte a MEVZA tornát, mivel a záró napon hatalmas csatában öt játszmában legyőzte a meccs előtt a mieinkhez hasonlóan veretlen horvátokat Mariborban. Férfi együttesünk viszont 3-0-ra alul maradt Horvátországgal szemben Fonyódon, a szintén a Közép-Európai Regionális Szövetség által kiírt viadal 5. utolsó játéknapján, ezzel az öt csapatot felvonultató sorozatban a 4. helyen végzett. Férfi válogatottunk szövetségi kapitánya Nagy Péter Virányi Zsoltnak ért.
10: Milyen ez a magyar férfi röplabda válogatott rendkívül fiatal csapattal, és hát most például a csapatkapitánysa játszott a legutolsó meccsen, vagyis Horváth Kristóf 26 évesen a tornagyőztes horvátok ellen.
11: Ez egy lendületes, energikus csapat, a maga hibáival és tapasztalatlanságával, ami a mérkőzésen jobban kiütközött, mint az első 3 meccsünkön. Nyilván ez egy velege a fizikai és mentális terheltségnek, a horvátok pedig sánc munkával, nyitásban agresszívak voltak. Ettől függetlenül a mérkőzésben van igazából csak hiányérzetem, mert nagyon sok olyan direkt hibát vétettünk, ami nem feltétlenül annak volt köszönhető, hogy az ellenfélnek ennyivel magasabbak a sáncai, vagy ennyivel nehezebb lenne náluk pontot szerezni. Kapkodtunk, nem megfelelő tempóval támadtunk. Azért ez megbosszulta magát, nyilván az ellenfél is talán a legerősebb ellenfél volt a tornán. Ezek a dolgok nem fértek bele, ott a második szett két buta hibával ért véget, ahol azért érzésem szerint be lehetett volna fejezni, ráadásul taktikailag is ott megnyitottak minket röviden, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ott már gyorsabban le kellett volna reagálni azt a szituációt. Jelen pillanatban most ez van, ezek vagyunk mi, helyenként szerintem nagyon jó játékkal, lendületes játékkal, fegyelmezett játékkal, de például, hogy az első mérkőzésen, amikor kaptunk Ausztria ellen 3-2-re, ott is problémát inkább a fegyelmezettségnek a megbomlása jelentette. Ez még nem egy kiforrott rendszer. Ettől függetlenül a röplabdában vannak olyan alaptaktikai elemek, amik nagyjából minden csapat életében hasonlóak, és azokban nem voltunk fegyelmezettek. Ilyen szempontból van bennem egy kis rossz érzés a találkozót illetően, mert az akarat szerintem megvolt, a küzdés is. Kristóf hiányzott a pályáról maga tapasztalatával, de ez nem egy emberes csapat, úgyhogy ha ő vagy bárki más nincs, azt kompenzálni kell tudni, és másoknak át kell venni a felelősség rájuk háruló részét.
1: A férfi röplabda válogatott szövetségi kapitányát, Nagy Pétert hallották. Bronzérmes lett Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Spíz Anna összetételű női kard válogatottunk a perui világkupa viadalon Limában, miután a harmadik helyért rendezett találkozón jobbnak bizonyult a lengyeleknél. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020 júliusa óta vezette a szövetséget. Az asztali tenisz extraligában a férfiaknál a címvédő Pécs szerezte meg a bajnoki címet, a nőknél pedig egy év kihagyás után ismét a Budaörsé lett a trófea. Végül arról, hogy az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba. A világbajnoki címvédő brit Lando Norris, valamint honfitársa George Russell is kiesett. Kedves hallgatóink, Sportkrónikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benyámint és Székely Dávidot halljátok élőben, így pünköst hétfőn. Túl vagyunk a Giro második hetén, és hát azt kell mondani, hogy olyan túlságosan nagy meglepetés hát egyáltalán nem történt eddig az olasz körön. Mégis bőven van miről beszélgetni, de két felé lehet elindulni. Az egyik az, hogy Jonas Vingegaard nagyon-nagyon magabiztosan nyerte az eddigi összes gyakorlatilag meghatározó emelkedős és hegyi befutós szakaszt. A másik pedig az, hogy azért az olasz szervezők nem feltétlenül voltak mindig a helyzet magaslatán, főleg a tegnapi volt egy kifejezetten érdekes etap, mert hogy ott Milánóban egy 156 kilométeres szakasz végén, 17 kilométerrel a vége előtt azért Jonas Vingegaard és a komplett csapata jelezte a szervezőknek, hogy nagyon-nagyon nem elégedett senki sem azzal, amilyen útviszonyok között kell tekerni, és éppen ezért meg is győzték gyakorlatilag a versenybírókat, meg a szervezőket, hogy az utolsó 17 kilométert az összetett szempontjából külföldi szóval élve neutralizálják, ami azt jelenti, hogy ott már mindegy volt, hogy ki milyen időeredménnyel érkezik be a célba. Ez azért érdekes, mert alapból az utolsó 5 kilométer lett volna az úgynevezett sprintzóna, ahol ezt megcsinálják, így ezt kibővítették, és aztán ebből jött is egy elég komoly káosz, a végén a nap szökése haza is ért, és emiatt is lett kiakadás, a mezőnyben többen is panaszkodtak arra, hogy itt azért a motorosok, akik mutatják a szökevényeket, igencsak komoly szélárnyékot adtak a versenyzőknek, és emiatt is tudott hazaérni ez a szökés, ami hát szerintem egyébként a világ vicce, mert az egyrészt, ha megnézzük, hogy milyen létszámbeli fölényben van a mezőny, másrészt pedig, hogy 156 kilométerre beszélünk, akkor itt nem lehet semmilyen motorra meg motorosra fogni, valahogy ez most már ilyen megszokott beszédtéma és kifogás keresés és találás lett az elmúlt időszakban. Szóval, Benni, beszélhetünk a Vingegaardról is, hogy mennyire magabiztos, beszélhetünk a neutralizálásról, vagy beszélhetünk arról, hogy a mezőny mennyire szúrta el. Megadom a választás szabadságát.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, a tegnapi napnál azt ketté lehet bontani, hogy a neutralizálás és a motorok. Ha már itt a motorokkal fejezted be, akkor azzal kezdenék én is, hogy ahogy versenyes mondta, mivel kikaptak, ezért panaszkodnak. Persze. Tehát mindenki tudja egyébként, hogy befolyásolja a versenyeket a motoros, de tehát azért arra fogni, mert nem értük őket utol, az szerintem kicsit erős.
2: Szerintem kínos. És nyilván benne van az is, hogy...
3: Azt is igen, kínosnak is lehet nevezni, hogy azt mondtam, hogy erős. De mondj csak természetesen.
2: Tehát, én szerintem a másik fele meg tényleg az, hogy ott azért 17-tel a vége előtt, amikor elindult az, hogy akkor most oké, neutralizálják a végét, az biztos, hogy befolyásolta a mezőny tagjait is. De azért amikor 24-25 másodperc az előnye egy csoportnak, nem tudom, 10 kilométer a vége előtt, akkor azért nem adja magát feltétlenül, hogy utol fogják érni a szökevényeket. Ráadásul ugye a Poltiból ketten voltak, tehát az egyik azért jó esélyénkor feláldozza magát.
3: Igen, ő volt Mátia Bajiszni, hogy ezt láttuk. De
2: a másikért nem igaz, hogy túlságosan sokat tudtak belőle haszonként húzni, de ettől még volt, aki ezt meg is csinálta, és ez egy nagyon jó üzenet arra, hogy oké, hogy 100-ból egyszer, de ilyen előfordul. Tehát, hogy nem szabad legyinteni ezekre sem, és ahhoz képest, hogy nevettünk mind a ketten azon, hogy egy ilyen teljesen sík szakasz tesznek be egy olyan napra, amire azért úgy készül az ember, hogy fú, vasárnap tényleg sok minden nem történik, oké, a Tottenhamben marad a Premier League-ben, de azt leszállítva tényleg, tehát hogy fogalmazzak, tehát én azt gondoltam, hogy ilyenkorra teszik az igazán nagy hegyi szakaszokat, nyilván itt Milánó volt az, ami a fő különlegességet próbálta adni, de ez így azért összességében szerintem kevés. Viszont a beszédtémát tekintve meg sokkal inkább erről kell beszélni, mint arra, hogy mi történik az összetetben, mert hogy ott tényleg az történik, amit előzetesen gondolta az ember, sőt, azt mondom, hogy a betegségét leküzdve Vingegaard most megint rendkívül magabiztos.
3: Igen, és még kicsit visszaugranék erre a vasárnapi napra. Egyébként én úgy tudom, hogy alapból időfutam lett volna, egyéni időfutam. csak sajnos így átalakult egy ilyen szakaszá, tehát ugye, arra már nem emlékszem, hogy ott milyen megegyezések nem jöttek össze. Itt a harmadik héten is, ami jön, ugye egyébként csomó minden módosítani kellett, akár utolsó pillanatban, akár utolsó hetekben, hónapokban szakaszokat tekintve, de meg itt erre a Milánó, hogy egy kicsit vissza, tehát mondtad, hogy 1000-ből egyszer, vagy 100-ból egyszer jön ilyen össze, de a három heteseknek a második felében azért gyakran látjuk. Igen. Azt. És szerintem azzal se számolt egyébként feltétlenül a mezőny, hogy egy körpályán vagyunk, ami technikás. Ugye ez is problémát jelentett. Tehát a neutralizálásra kapcsolatban azt mondom, hogy be lehetne járni a pályát egyébként a csapatoknak. Nyilván egy városon belül vagyunk, tehát emiatt rendkívül nehéz azt megnézni, hogyha itt te versenytempóban mész, akkor veszélyes, nem veszélyes. Ők is ugye egyszer végigmentek rajta, és utána jelezték elvileg többen Jonas Vingegaardnak, meg Jonas Vingegaard is beszélgetett sokakkal, neveket nem árult el, hogy ez veszélyes. Azzal egyébként semmi problémám nincs, mert hogyha tényleg mindenki azt mondja, vagy azt mondja a versenyző 90%-a, hogy már pedig ez veszélyes, akkor veszélyes, és hallgatni kell rájuk, ugye ezt nem is az RCS dönti el, hanem az UCI, de ezeket a döntéseket már egyre jobban látjuk ugye a Tour de Hongrie miatt, hogy milyen szituációban kinnél van a felelősség, és abban pedig Jonas Vingegaardnak egyébként igaza van, hogy a versenyzőknek az útvonalat tudniuk kell. Ez ugye UCI szabály. De az nem a versenyzők felelőssége, hogy egyébként eldöntsék-e, hogy biztonságos vagy nem, mármint hogy előre. Tehát erre ott vannak a szervezők, ott van az UCI, és ott van a CPA, ugye a szervezet, ami a versenyzők érdekeit tömörít, tehát hogy arról szól. Tehát ezeket nekik kellene tudniuk, hogy egy ilyen körpályára egyébként nem alkalmas fölmenni, vagy nem...
2: Igen, a kártyokat felülről is lehetett látni, tehát hogy...
3: Igen, plusz láttam ilyen belső videókat tegnap este, ugye a Velon szokott ilyeneket kirakni, és tényleg nagyon durvának nézett ki, tehát itt a versenyzők beszéltek kártyúkról, rengeteg kártyúról, folyamatos kártyúról, ami egyébként egy belvárosban bármilyen meglepő, nem csak Budapesten van, bármit gondol az ember, és ugye a belvárosban egyébként idő sincs feltétlenül ezeket javítani, főleg, hogy az autósokat azért nem zavarja. Az autósokat kevésbé zavarja az, hogy neked villamos síneken kell átmened folyamatosan. A versenyzőket pedig egyértelműen zavarja. Erről sem, hogy személyes rossz tapasztalatom is van. Pont itt a parlament körül, hát dobolt ki egyszer, így beakadt a kerék a villamos sínbe, tehát hogy azért az tényleg veszélyes tud lenni. De ez a része szerintem érthető. Nyilván az olaszok nagyon kivannak rajta, az olasz sajtó.
2: Igen, hogy... mert ez ugye rossz imázs, rossz képet fest a városról, a szervezésről, csak ugye nincsenek olyan alkupozícióban szerintem azok után, ami a Giro elején történt. Tehát az, hogy ott minden egyes, oké, egy másik ország, de minden egyes mezőnyhajránál
3: Nápoly
2: kidőltek
3: egyébként.
2: Emberek, tehát vagy éppen Nápoly, amikor az ott a csúcs.
3: Tehát igen,
2: ott,
3: igen. Ott, tehát így értem, hogy az első, mondott, hogy oké, igen. Ezen nem belső.
2: Ezen akkor 3 kilométer, a vége is kész.
3: Igen, és ugye az sincs feltétlenül probléma, hogy az utolsó kört leszették, csak ez meg olyan dolog, hogy igazából, hogyha a szakasz győzelemért lehet menni, akkor miért veszélyes az összetett szempontjából, tehát ugye kicsit nekem ilyen ellentmondásos.
2: Tehát amivel kezdtem, hogy a sprintzóna 5 kilométer, odáig miért nem,
3: ez volt az első szituáció, és ugye nem az volt, hogy például Jonas Vingegaard, hát ő akkor lemaradt az utolsó körben, tehát ugyanúgy a mezőnnyel jött meg. Ergo nem teljesen értem a problémát.
2: Jó, az lehet, hogy a feszültségszint más, ha tudod, hogy már nem csak azért mész.
3: Azért ebben a mezőnyben egyébként biztos más, meg tényleg nem vagyunk a mezőnyben, tehát hogy emiatt én azt mondom, hogy mondjuk a neutralizálás, tényleg, ha a versenyzők nagy része ezt mondja, Dylan Groenewegen végén azt mondta például, hogy ő nem teljesen értette, hogy azt miért kell, semmi probléma nem volt a pályával, pont. Technikás volt, sokan voltak, és nem voltak azért veszélyesebb pályák ezen a Giron pont, ahogy említetted te is. De ugye a motoron ülő, például Alessandro De Marchi is azt mondta, hogy...
2: Eurosport közvetítésben.
3: Így van, hogy nem tudja, hogy ez... Tehát, és neki azért van tapasztalata, és ő sem nagyon értette, de nyilván egy olaszról van szó, aki egyébként oké, hogy Eurosport, de nyilván a Giro érdekeit védi. Ez teljesen egyértelmű. És én az olaszokat sértem, hogy ezen miért kell kiakadni, tehát...
2: Azt mondanám, ha nem lett volna balhé ezen a Giron, még meg is no, érteném.
3: Igen, csak ilyenkor meg már a versenyző is úgy vagy, ja, hát eddig 3 mezőny hajrá volt, és mind a 3 teljesen el volt rontva. Tehát, hogy Vingegaard is, az ki lehetett hallani, mikor a zsűrikocsival beszélt, hogy a kordonokra gondol, ugye kiállnak a lábak, tehát még veszélyesebb. És emiatt értem, de mondjuk az olaszoknál pedig a Rijnnál hát senki sem, meg se szólaltak arról egyébként, hogy a motorosok, vagy hogy tehát a másik témájáról a, igazából a napnak, mert ott meg nyilván igazából Jonathan Milan is ezért fogalmazott meg kritikát, de nyilván azt nem csodálom, hogy a Lidl Tech versenyzői, akiknek egyelőre semmi nem nagyon jön össze a Giron.
2: Úgyhogy ott van a világ egyik legjobb sprintere.
3: Főleg egyébként a sprint résznek, tehát akik tegnap panaszkodtak, a Teutenberg, Walscheid, Milan 3-as, egy Ciccone-nak azért voltak jó pillanatai már ezen a versenyen, és Derek G-nek is, de ők a például egy Paul Manier mennyivel visszafogottabb.
2: Igen. Annyira. Jó, de ő meg már nyert, úgyhogy...
3: Ő meg már nyert kettőt, tehát ez is érthető, de például a Rockets pedig nem nyert, ugye? És ők is azért, Grunner végén úgy fogalmazott, hogy nem volt ott a szökésben. Tehát most nem fogja azt mondani, mi hatalmas tempót mentünk, elhasználtunk minden embert, de egyébként egy körpálya az ilyen. Sokkal nehezebb utolérni egy körpályán valakit. Kétszeresére kell érteni a különbségeket, amik éppen ki vannak írva. Nem azért, mert rosszul vannak kiírva, hanem mert tényleg nehezebb, ezt láthattuk. Szóval egy megosztó nap, és hát igazából a Giron tényleg mindig van egy ilyen, és én azt gondolom egyébként, hogy összességében ez sokkal kevésbé vett jó fényt a versenyre, mintha mivel hegyekben vagy, tehát hegyek körül vagy, tehát előző nap a hegyekben voltál, ergo még egy hegyi szakasz beraksz, és Jonas Vingegaard teszem, azt ugyanilyen simán megnyeri. Aki azt mondta, hogy hát unalmas. Jó.
2: Jó, de ez meg a következő témák, és nem át is mehetünk ide, hogy ugye egyrészt viszonylag sokáig nem kellett felvenni a rózsaszint, most már fel kellett venni, másrészt azért mennyire sima, miért ilyen sima, ez egy érdekes rész, harmadrészt pedig, hogy amikor Pogácsár nyeri így, akkor Pogácsárt az egekig magasztalja mindenki, milyen fantasztikusan nagy versenyző, és tényleg Isten adta tehetség, és nyilván ő még Vingegaardt is így szokta megverni, de azért Vingegaard is nagyon-nagyon szépen, és valahogy nekem az az érzésem, hogy bőven nem a maximális erő kifejtésével is oktatja a mezőnyt, és bámulatos, hogy milyen magabiztos jelen pillanatban. Az időfutama az nem volt annyira erős, de az egy teljesen sík időfutam volt, úgyhogy ebből kiindulva szerintem nem kell olyan nagyon nagy következtetést levonni, de a hegyi szakaszokat, azokat hol kisebb, hol nagyobb előnnyel, de tükör simán nyeri, és szinte semmilyen veszély nincsen, ami az erőből fakad az ő győzelmével kapcsolatban. Nyilván, ha elesik, ha bukás van, ha ilyesmi van, akkor lehet, és úton van affelé, hogy ő legyen a következő, aki mind a 3-3 hetest megnyeri, amit pedig egész életében mutogathat majd. Ráadásul a túrt nem is egyszer nyerte meg, a többi is megvan, és most ott tartunk, hogy a legutóbbi kettőt ő nyerheti ezzel, és mehet majd úgy a túrra. Tehát, hogy jól néz ez ki, de nem tudom, szerinted a gyírósok mit fognak gondolni ezután a saját versenyükről, most az izgalomfaktor tekintve. Mert most a sprintereket el tudták hozni, oké, de hogy azt leszámítva, azért ez egy nagyon-nagyon egyértelmű Giro-nak tűnik.
3: A sprintereket el tudták hozni, igen, valamilyen szinten, csak a probléma az ugye, hogy nincs sprint szakasz. Tehát akkor úgy kell megrajzolni.
2: Ezt mondom, hogy ez például egy tanulság lehet.
3: Itt maximum oda lyukadunk majd ki egy hét múlva ilyenkor, hogy a 21-ből nagyon maximum 5 volt a nagy mezőnyhajrá. És akkor azt mond, úgy számolok, hogy a 18. szakasz össze fog jönni mezőnyhajrára, tehát nem csak Róma. Amire azért hát 50-50 az esély leginkább, tehát ott is kérhet, hogy 4. Lehet, hogy nem így kell megrajzolni egyébként a síkabb szakaszokat, mert ez a második hét, ezt írtam is neked, nem is emlékszem, pénteken talán, vagy csütörtökön az is lett, bár az lehet, hogy korai lett volna ebből a szempontból, hogy olyan érzésem van, mintha minden szakasz ugyanolyan lenne. És itt tényleg olyan volt ez a második hét, hogy 3 ugyanolyan nap volt gyakorlatilag. Picit máshogy voltak megrajzolva a szakaszok, de a lényeg ugyanaz volt. Hatalmas csata a szökésért, elmegy a szökés, és onnantól kezdve a szökés harcol a győzelemért, és a mezőny pedig begurul. És izgalmasak tudom ezek a napok, mert olyan versenyzők nyerhetnek, akiknek se sík sprintben, se pedig hegyi szakaszokon igazából nincs esélyük, vagy akik már kiestek az összetettből, mint például Enric Mas, ugye azon a napon, talán szerdán, az időfutam után, de azért ez pedig elég monotonná teszi szerintem a versenyt. És ugye beszéltünk két dologról szintén még a verseny előtt, hogy egyrészt a versenyzők, akik olyanná teszik a versenyt, amilyen lesz, nem az útvonal, másrészt pedig arról, hogy ettől függetlenül az útvonal borzalmasan lett összerakva szerintünk. Uh-huh. És eddig ezt támasztja alá ez a Giro. Tehát, hogy szerintem ebben nincs kérdés. Az időfutam, Jonas Vingegaard picit átérve beteg volt, tehát, hogy ezt el lehet hinni, Meg ahogy mondtad, a síkidőfutam, tehát most igen, nagyon le lett szólva, hogy 13., 4. lett, de hát nézzük már meg, hogy hány, mindenki minimum 10 kilóval nehezebb, mint ő.
2: Persze.
3: Tehát azért ezt 40-42 kilin tartani egy 58 kilós Jonas Vingegaardnak,
2: hát az... Mellé Gannát, és megérted a különbséget.
3: Igen, de egy Arensman is 10 kilóval nehezebb, mint ő. Nyilván nem számítottak arra, hogy mondjuk kap másfél percet Tymer Arensmantól, meg nem tudom, ki kap Ben O'Connortól.
2: Hát csak utána jönnek azok a szakaszok, ahol meg ő az sokkal többet.
3: Így van, így van. De hát tehát most Arensman nagyon jól áll, tehát nem rá gondolok.
2: Hát ő a végén dobogón lesz, mert ugye most úgy néz ki, hogy Vingegaard...
3: Azért még nagy csata lesz abszolút.
2: Vingegaard vezet, 2 perc, 26 másodperc, Eulálióval szemben az előny, de hát őt azért a
3: helyet miatt. Eulálió azért el fog fogyni, tehát Eulálió fehér trikó, és majd az egyre jobb, tehát Belizari jól nézett ki mondjuk szombaton, mert ugye Borások egyébként gyakorlatilag végig szenvedték ezt a második hetet. Tehát minden nap, oké, ezt túléltük. Így nézett ki a dolog, mert ugye ott még egy komoly betegség van. A betegség hullám igazából a csapatnál.
2: Gál ugye a harmadik kettő ötvennel, ami igazából a második.
3: Gál a második legerősebb ember, tehát szerintem ebben mindenki egyet ért, hogy amikor felfelé megy az út, akkor Félix Gál a második legerősebb versenyző és ezen a csíkban.
2: 3-0-3 Arensman, 3-43 Hindley, Pelizzari 4-22, Storer 4-46, tehát a hetedik helyezett, aki igazából a hatodik, már majdnem 5 perces hátrányban van. Ezeket tényleg a túron szoktuk meg, nagyjából ugyanígy beosztva.
3: Igen, és itt is egyébként, ha belegondolunk, egy ilyen 3-4 szakasz volt, ami ezt kialakította.
2: Igen.
3: Ezt a különbséget, tehát ugye Vingegaard 3-at nyert, meg egyébként nyilván az időfutamot hozzávesszük, és pont a probléma, hogy, hogy most igazából volt eddig 3 hegyi befutós nap, ugye mind a 3-at Vingegaard elhozta, de eltelt a versenyből 15 szakasz, tehát az, hogy 3 hegyi befutós napod van, szerintem az egyébként egy picit kevés, nyilván majd akkor lehet mondani, hogy mondjam el ugyanezt a turnál, mert ott is ugye azért a harmadik hét lesz, ami most...
2: Csak az igazából.
3: Ami nagyon komoly, tehát most előtte van egy-két olyan nap, ami tényleg durva, de az egyik már nagyon az elején, talán a negyedik szakasz, vagy valahogy így.
2: Igen, mert ugye Barcelonából viszonylag hamar ott vannak a Pirenosok környéken.
3: Így van, viszont ugye Andorrába egyébként nem mennek be, de mindegy, erről majd áttérünk. Tehát itt az összetett kapcsán azért sok mindenre nincs mit izgulni. Én is egyébként úgy érzem, hogy ez nem a 110% maximum Jonas Vingegaardtól, főleg a hegyeken nyújtott teljesítménye, amellett, hogy jók a számok, tehát hogyha tényleg úgy nézzük, hogy ez az első fele, amire készült, és a második fele meg majd jön egy szűk 2 hónap múlva. Tehát azt lehetetlen elképzelni szerintem, hogy ő kikapjon, és tényleg hogy a betegséget nem mondott közé, csak a bukásokat, mert beteg már volt. Tehát, hogy azt láttuk, hogy az sokat nem jelentett. Viszont nyilván azt egyébként sose jó hallani, hogy úgy nyilatkoznak a második, harmadik, negyedik helyen álló versenyzők, tehát akár Félix Gál, hogy neki eszébe se jutott az mondjuk a 14. szakaszon, ugye a szombaton, a hegyi szakaszon, hogy egyébként a Jonas Vingegaard
2: után. Saját tempó, igen.
3: Tehát, hogy fölösleges. És nyilván a túron azért más fogunk látni ilyen szempontból, mert akár egyébként egy Jonas Vingegaard, vagy akár egy Paul Sexas legyen így, meg fog próbálni utána menni Pogacsárnak. Tehát ott ők az első helyért fognak valószínűleg menni. Itt inkább úgy érzem, mert egy Gálnak nyilván hatalmas siker lenne egyébként, hogyha bejön második helyen egy Giron. Tehát hogy az elképesztő, meg a Decathlonnak is, ha belegondolunk.
2: Azért a Decathlon szépen.
3: Igen.
2: Pont Sierra Nevada-n vannak azok, akik majd mennek a túrra. Szóval azért ezt a Decathlon szépen összerakta erre az évre, és sokáig mondtuk azt, hogy azért a francia csapatok technikailag nem tartanak ott, és edzés tudományban, meg háttérmunkában, mint a legerősebbek, akár egy Visma, akár egy UAE, de ez a Decathlon, ez most kifejezetten jól néz ki, még úgy is, hogy vannak versenyzők, akiket ma már biztos, hogy nem engednének el át, vagy máshol hol teljesítenek, de ugyanakkor meg az eredmények azok nagyon szépen érkeznek, jönnek, és nem hallani arról, hogy Sexasnak baja lenne, ami nyilván pozitív, ugye a túra nézve, őt látjuk egyedül a Ron Overnen a nagy nevek közül, akik az összetettben majd valószínűleg az első 4-ben lesznek a túron, ami egy érdekes dolog egyébként. Most ez így alakul, de ettől még a Decathlon itt is nagyon-nagyon jól teljesít, és ez egy komoly visszajelzés lesz szerintem így július előtt.
3: Igen, hát azon a versenyen szerintem torony magas esélyes Paul Sexas, tehát azt hiszem, ez Ayuso nyilván ott lesz, de Ayuso-nak nem volt olyan a tavasz, meg nyilván az UAE-től Almeida Del Toro, de azt gondolom, hogy jelenleg 2025-öt látva én úgy érzem, hogy itt most...
2: Tehát igen, hiszen tavaly is már Sexas ott tűnt föl gyakorlatilag. Igen,
3: ott, legjobb 10-ben az összetetben. De a Decathlon egyébként, ha emlékszünk, 24-ben kiváló, akkor robbantak be igazán, hogy úristen, mi történik ennél a csapatnál. A tavalyi év az nyilván egy picit gyengébb volt ahhoz képest, és az idei pedig megint szárnyal a csapat, és most már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy hát gyakorlatilag a fél éve beharangozott Olaf Koei, Tish Benu kettős is elkezdje a versenyzést.
2: Igen.
3: Tehát, hogy a két szárigazolásuk, ugye Benu azért nem hiszem, hogy olyan, és ha egyéni eredmények szinten nagyon meg fogja mutatni magát ebben a szezonban, tehát azok a versenyek, ahol ő konstans ott van a legjobb tízben, azaz a klasszikusokra gondolok, akár a Koszka köves, akár az Ardenneki klasszikusokra, azoknak ugye erre a szezonra már vége. De Olaf Koei pedig nyilván valószínű, hogy amilyen versenyekre küldik, azért nem a Tour de France-szal fog bemutatkozni, tehát ott azért szakaszokat, tehát győzelmeket hozni fog Koei a szezon második felében, ez szinte teljesen biztos, azért ismerjük őt, hogy milyen szinten van. Egyébként ő is ott van magas taton a csapattal az egész sprint sor. Dan Hüller, Robbie Hayes, stb. Tehát mindenki ott van fent, de hát nyilván a Tour de France keret azért elég valószínű, hogy Sexasra épül majd, és azért ez egy komoly visszajelzés egyébként a Decathlonnak is, tényleg, hogyha egy gált be tudnak hozni, meg jó a csapat, tehát, hogy az egész csapatuk jó ezen a versenyen, tehát Scottson kiváló, Stonemittet kiváló segítő, tehát mindenkinek megvan a helye, megvan a szerepe, és egy összetett csapat benyomását keltik. Most már nagyon sok ideje, tényleg ezt a francia vonalat gyakorlatilag ők egyébként el is engedték. Tehát ugye nyilván én is fölöslegesnek érzem, meg erről is beszéltünk, a Párizs-Nizza körül főleg, hogy egy Armirelt, egy Godont elengedni, ez nagyon fura. Tehát hogy ez ilyen, értem, hogy a franciákat igazából így engeded el, meg mondjuk tehát ilyesmi egy sok pontot szerző versenyző, egy Bastien Tronchon sok pontot hozott az elmúlt 2 évben, és elengedted a Groupamához. De ugye cseréled le a francia sportigazgatókat is folyamatosan, az elmúlt 2 év az nagyjából erről szól a csapatnál, és a szponzorról is beszéltünk már, hogy igazából itt
2: a második számú névadó szponzor az, ami iszonyatosan sok pénzre.
3: Igen, ez a CMA-CGM, tehát hogy itt pénzügyi problémák egyébként biztos, hogy nem lesznek a csapatnál itt a következő időszakban, és az érdekatlan sem se keveset ad, tehát azért még mindig azt gondolom, hogy felfele van a pálya, nyilván gyakorlatilag az egész, vagy a következő pár év egésze azon múlik leginkább, hogy sikerül-e végre ezt a szerződés hosszabbítást aláíratni Paul Sexasékkal, amire azt gondolom, hogy nem fogunk választ kapni a Tour de France végéig semmit.
2: Biztos, hogy nem.
3: Mert hát már csak a logikával kiindulva, tehát nekik az a cél, hogy megvárják, hogy a túró hogy megy, főleg, hogy látják, hogy megy tavasszal, már nem a csapatnak, hanem Sexasséknak, és úgy kihozni egy még nagyobb kontaktust.
2: Mert az alkupozíció, ha ott még dobogon zársz, 19 évesen, akkor azzal már nem nagyon lehet mit kezdeni. Pont azon gondolkodtam egyébként, hogy a jövő heti adásunkban ott már beharangozni kell a Dauphinét, hiszen az vasárnap kezdődik.
3: A hétfő, tehát egy igen, szűk 2 hét.
2: Június 7-e. És azért ott is komoly szakaszok vannak, komoly hegyi szakaszok is vannak.
3: Olvastam meg ott egyébként a Dauphinéről, mert az jövő héten akartam előni, hogy a 8 napot sikerült nehezebbre megcsinálni, mint a Tour de France 21 napját.
2: Egyáltalán nem kizárt.
3: És hogyha én végig is nézegettem egyébként már a szakaszok profiát, és azért ez nagyon komoly.
2: Igen.
3: Tehát itt nem lesz unal, nem lesz ilyen Párizs-Nizzás nap, hogy akkor sprintelünk, és nem jön a szél, akkor egy kicsit unalmasabb. Ugye ott is csak egy volt, tehát nem panaszkodnék, de a másik pedig, hogy azért elég valószínű, hogy itt június közepén a hegyi szakaszokat már nem kell módosítgatni, meg lelőni. Tehát ott az Alpokban azért már tudsz menni, ezt minden nyáron látjuk igazából, hogy igazából jó időben is.
2: Igen, nekem az egyik kedvenc verseny egyébként. Addig azért még vannak más versenyek is, még így ma is egyébként, nem mondom, hogy elképesztően nagy viadalok, bár mondtad, hogy azért ma is lehet mit nézni, nem tudom, hogy a Paris-Trois-ra gondoltál.
3: Nem, az Antwerp-Portepikre kis kockakő, gravel, tehát murva, minden van.
2: 192 kilométer.
3: Igen.
2: És azért az Alpecintől kezdve a Bahreinen keresztül Merlié például ott folytatja a Tour de Hongrie után.
3: Igen, mert volt tegnap egy versenye, egy egynapos... meg nem mondom a nevét, de azt mondom, hogy 5. lett, ugye állatot a Borgó nyert.
2: Krik-Lion.
3: A Krik-Lion, így van. És egy Bakrán győzelem volt azon a versenyen, de azért nyilván a fő az a Giro lesz, és főleg az a, hát igazából ez a keddi szakasz sem lesz rossz, ugye ez egész, az egész keddi szakasz, hát ez mind a 113 kilométer Svájcban zajlik majd, és ugye egy nehéz emelkedő a végén, Hozzáteszem, amelyet Milánó kapcsán említettem, hogy időfutamot szerettek volna, vagy az volt az előzetes elképzelés, teljesen más volt erre a szakaszra is, ami következik a Giron az elképzelés. Egy sokkal nehezebb egy szakasz, tehát nagyjából egy ilyen 200 kilométer és egy 4

0: meg is értem, nem az lesz, hogy egyébként akkor 6-7 szakaszra összesen rámenni, tehát mint minden hegyre, mert teljesen fölösleges azért egy...
1: És a fejében ott van, jön egy túr, tehát
0: igen, mert nagyon sokáig azt mondtuk... Tehát itt van a túrról, 2-3 emberről, Kusz Kampenárc, tehát ők mindenképp.
1: Azt mondtuk, hogy, a kettő együtt azért lehetetlen, de meg mindig azt mondja, hogy sokkal erősebb volt a következő, a Vueltán ahhoz képest, mint a túron, úgyhogy lehet, hogy ez egyfajta felkészülés, és kicsit új iskola, amit kapunk.
0: Igen, ez jó, hogy ismételgetjük, mert, ezt szeretném a fejembe tartani, hogy erősebb a, másodikon, mert, azért itt, ha még tippelnem kérem, még mindig arra tippelnék, hogy itt nagyon gyorsan szembe fog jönni a valóság, Tadej Pogacar révén, tehát hogy itt Vingegaard bármilyen erőben lehet.
1: Én azt mondom, hogy Sexassal kapcsolatban is.
0: Simán benne van. Tehát, hogy a Sexassnál tényleg annyi, hogy a, regeneráció, meg, az, hogy 3 hetesen még nem láttuk, ez helyezi egy picit nálam Jonas alá őt. Abban viszont nem kételkedem, hogy, egyébként hegyen fölfele el tudom képzelni, hogy Paul Sexass azon a szinten lesz, mint Jonas Vingegaard. Pogacart kivenném ebből a képletben, mert szerintem más szinten lesz mindenkihez képest.
1: De hát akkor meg megint látjuk a történelmi írását, meg azt, hogy, milyen szinten van. Na, 3 percünk maradt. Geraint Thomas ma ünnepli a 40. születésnapját. Isten éltesse, hogyha megkapod ezt a 3 percet, hogy Geraint Thomas-szal kapcsolatban kedvenc történetedet, vagy valamit elmeséld.
0: Remélem azért ott egy-két korty sör.
1: Ebben egészen biztos
0: vagyok. Elfogy a Netcompany Ineos tábornál a csapatszálláson ma. Kedvenc történetem Geraint Thomas-szal kapcsolatban, hát az mindenképp a 18-as túr, tehát hogy én mindenképp azt emelném ki, ahogy azt megnyerte, meg ahogy azokat a szakaszokat hozta, úgy ott ugye nem kapitány volt Geraint Thomas, mikor oda mentek, és végig Chris Froome a kapitány, aki egy Giroról érkezett egyébként, ugye egy győztes Giroról, szóval az a 18-as túr a legemlékezetesebb. Hát tudom, Geraint Thomasnak viszont sok érdekes mondata volt, tehát mondjuk az, hogy nem tudom, hogy a mai fiataloknak, hogyha ilyen, ezeknek a 18-23 közötti versenyzőknek azt mondott, hogy úgy kell egyébként megcsinálni a holt szezon első heteit, mint Geraint Thomas, aki azt mondta, hogy ez úgy szokott nála kezdődni, hogy hazamegy Cardiffba, megiszik az első este haverok a 2 sört, attól az káó. Oké. 2 héttel később már a jó pár óránál viszont bírja, és ő az első. És amikor ő bírja a legjobban a haverok közül, akkor érzi, hogy na, akkor most ideje visszaülni a kerékpárra. Szóval szerintem más hozzáállású karakter Geraint Thomas.
1: Szerintem nagyon kellett az ő karaktere például a mezőnynek, mert...
0: Igen, meg az egész humora, meg nem tudom, az egész
1: film. Zseniális a podcastja is.
0: Igen.
1: Amikor tényleg a 3 heteseken tekert, és menet közben is még beszélgetett, annál jobban azért a színfalak mögé nem igazán látsz be, és én örülök annak, hogy most akkor a Netcompany Ineos színeiben már sportigazgatóként meg tudja mutatni azt, hogy mit tud. Egyelőre még azért egy nagyon átütő siker, mondjuk egy ilyen Giron nem jött, de...
0: Igen, hát egy kötelező jött igazából, az a Filippo Ganna, az kötelező. Igen. Az ott nem legyen kérdés, de igen.
1: Azzal nem nagyon tudsz, de ezt leszámítva nyilván ott is idő, mire újra összerakják azt a csapatot, és lehet, hogy Arensman a végén mondjuk második lesz, amire meg azt mondom, hogy azért az
0: igen, nem... tehát a Arensman dobogóra tud állni egy 3 hetesen, az kifejezetten jó. Voltak jó eredményei már Arensmannak, tehát legjobb 10. De az első héten ő mindig nagyon gyenge, és most ez nem így nézett ki szerencsére. Hozzáteszem halkan, még itt a legelső dologra visszaugorni, az olaszok Arensmanra is kivannak, mivel 14 napon át konkrétan nem nyilatkozott senkinek, a Girónak se, és semmelyik médiának, aki ott van. Most adott egy interjút a Holland Eurosportnak, azt hiszem a hegyi szakasz után, de ez volt az első, és már panaszkodott az RCS emiatt is, hogy az Ineos egyébként... De azt
1: mondta, mondjuk erre jogosan.
0: Bon G. Thomas egyébként erre azt mondta, hogyha egyébként ez a jó a versenyzőnek, tehát ők nem fogják azt, hogy neked már pedig nyilatkoznod kell. Ez mondjuk a mi szempontunkból nem jó, tehát azért, hogyha ott állsz az összes a dobogóért küzdesz, akkor nyilatkoznod kell. Tehát ez együtt jár a sporttal egyébként szerintem, de nyilván, ha Arnes vannak összejön, ez az nagyon-nagyon jó, plusz ne felejtsük el, az Ineosnak a második legtöbb győzelme van ebben a szezonban az UE után, tehát hát mindenképp óriási szintlépés az elmúlt években látottakhoz képest.
1: Innen folytatjuk egy hét múlva, akkor már meg lesz a Giro végeredménye, és beharangozzuk a Dauphinét, méghozzá az új nevén, úgyhogy érdemes ezt akkor is velünk ma tartani. Nézzetek sok Giro-t, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Karfiolfül. Ez a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. 2 hetente pénteken 14 órától.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 28. része. A mikrofonnál Regős László Pál.

0: Köszöntöm mai vendégünket, Török Dénes Mercedest, korábbi válogatott kadét Európa bajnok birkózót, a Magyar Birkózók Szövetsége elnökségi tagját, és Deák Zsigmondot és az MBS Média Bizottságának elnökét is. Merci, egy aktuális témával kezdünk. Először is köszönjük, hogy itt vagy. Mit szólsz a lányok remek szerepléséhez az U17-es Európa bajnokságon? Ugye két arany és egy ezüstérmet szereztek a lányok.
1: Először is köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Én örültem neki, főleg azért, mert én dolgoztam már ezekkel a lányokkal az U15-ös válogatottba korábban. Pont a másával nem, az egyik aranyéremnek a tulajdonosával, viszont a Sílei Jankával már akkor dolgoztunk együtt egy rövid ideig, és már akkor az volt a benyomásom, hogy igenis vannak most is Magyarországon nagyon tehetséges, és szerintem nagyon jó technikai tudással rendelkező lányok, ami azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egy picikét hiányzott az, hogy a klubmunkából tényleg ennyire technikás lányok jöjjenek ki, és eddig inkább arra appelláltunk szerintem, hogy a központosított munkában majd fölfejlesztjük őket, és belőlük viszont ez nem hiányzott, és ezt nagyon jól látni, hogy tényleg vannak olyan műhelyek, ahol olyan munka folyik, ahonnan ilyen technikai tudással ki lehet jönni, de ugyanezt elmondhatom a Bárány Almási Biankáról is, akinek már előtte volt egy érme, és most egyel feljebb tudott lépni. Ráadásul az ő felkészülése nem volt zökkenőmentes, neki volt egy betegsége, amivel sokáig küzdött, néha tudott edzeni, néha nem. Azért ezzel az edzőknek is meg kell nagyon-nagyon küzdenie, hogy állítsák össze neki azt, hogy neki az EB-re kijöjjön az a forma, illetve hogy meglegyen az a fizikai felkészültsége, amivel ő ott föl tudja venni a versenyt, de megcsinálta, és én azt gondolom, hogy ennek a nagy része fejben dőlt el, hogy ő nem omlott össze akkor, amikor volt ez az oda-vissza edzek, hanem ő tényleg elkötelezett volt, hitt a munkába, kellett neki néha egy kis támogatást szerintem az edzői részről, és ezt én úgy tudom, hogy otthonról is megkapta, mármint az Egyesületétől, a Kiskunfélegyházától is, illetve a Kimbából is.
2: Ugye Kiskunfélegyházát említetted, ugye SMT-ket ne felejtsük el, Erzsébet, ugye Zsitovoz másánál, és a Vasast ugye Sillei Jankánál, de az ő titkát árult már el, mert ugye ő három súlycsoportot ugrott fel, és ugyanúgy összecsomagolt mindenkit, ennél jobban nem lehetett megverni az ellenfeleket, szabályos keretek között természetesen, mint ahogy ő tette, szóval és ugye arról beszélünk, fiatal lányokról beszélünk, akik ugye hát serdülnek, egészen más alkatuk lesz, nem kell magyarázni, akinek volt lánya, vagy ő maga az, vagy látott, az tudja, hogy ilyenkor a gyerekből, amikor nő lesz, és közben kell egy versenysportban, legyen az birkózás, vagy bármi más kiteljesedni, eredményt elérni, akkor milyen nehéz, és ő pont most, gondolom mindenki, aki nem látja, napról napra rácsodálkozott, hogy egy másik kislány, hasonló arccal jött, pontosan most már nagylány, hasonló arccal sétált be a szőnyegre, és ugyanúgy mindenkit elvert. Szóval mi a titok?
1: Igen, de a Jankánál azt nagyon érdemes szemügyre venni, hogy én direkt csináltam róla képernyőfotót, amikor ő a döntőt megnyerte, fölemelték a kezét, és hogy az ukrán kislány, az egy fiatal felnőttnek néz ki, a Janka meg egy, én nem akarom megbántani, nagyon szeretem, de ő kislánynak nézett ki az ukrán lány mellett. És ehhez képest nézzük meg, a példa azt mutatja, hogy meg lehet verni. Még a koránál szerintem picit fejlettebb lányokat is, és mert hogy a Janka az 5. EB-jét nyerte. Tehát ez azért szerintem ennek érzi mindenki a súlyát, hogy még a 16-ot nem töltötte be, de egy sportágon belül ő már 5 Európa-bajnokságot nyert. És az elején kapta, nem ő, mert szerintem neki nem mondták, de kapott olyan kritikákat az ő teljesítménye, hogy ez biztos azért van, mert hogy az oroszok, meg az ukránok, meg a fehér oroszok nem indultak. És pont abban az évben jött vissza mind a három nemzet egyszerre, amikor én ott voltam a válogatottnál, mindenkivel birkozott, szerintem a legnehezebb sorsolása volt, és mindenkit ugyanígy megvert. És ott is, ott a döntője volt szerintem a legkönnyebb mérkőzése, mert addig már túl volt a fehér oroszon, az ukránon, a törökön, a mindenkin. És a döntőben megjött egy norvég. És ahhoz képest kicsit más szintet képviselt, ügyes a norvég lány, de más szintet képviselt. És akkor mondtam, hogy, de ezt mondtam a Jankának is, hogy nézd meg, itt nem a sorsolásom múlt. Tehát neked vannak olyan technikai, van olyan technikai képzettséged, van egy olyan malmod, amit a világ összes nemzetén el tudsz adni. És ez erény. És ő ezt meg is csinálta. Most direkt visszanéztem a meccseit, az orosszal kezdett, és az első 15 másodpercben már bement malomra. És mások mit csinálnak? Mások megrémülnek, hogy úristen, orosszal állok szembe, és ő nem. És én ezt nagyon bírom a Jankába, hogy ő oda megy, odaáll, és csinálja, ami a saját dolga, és nem érdekli, hogy mi van a másiknak a mezén. Úgyhogy szerintem a Jankának ez a titka, hogy benne van egy olyan technikai tudás, amihez kell eltökéltség, mert én tudom, hogy igen, a Vasasba van igazolva, meg ott is edz, de Szolnokon is nagyon sokat foglalkoznak vele, és például az ő, ha jól tudom, a nevelőapja is foglalkozik vele technikailag, és nagyon sokat technikázik, nagyon sok munkát fektet abba bele, hogy pontosak legyenek a fogások, hogy minél többet begyakorolja, és talán ami még nála titok, hogy ők tiszteletben tartják a pihenőt is. És amit itt nagyon sokan elfelejtenek, az az, hogy persze lehet terhelni a gyerekeket, és nagyon sok mindent elbírnak, főleg ebbe a kadett korosztályba, meg ilyenkor alapozzuk meg az ő fizikai felkészülésüket, meg a technikai tudásukat is, de hogyha nem tartjuk be azokat a pihenőket, amire szüksége van a szervezetnek, hogy regenerálódjon, akkor abból egy kiégés lesz. És nagyon sok ilyen példánk van sajnos, hogy vannak tehetséges fiatal lányok, akik már korán nyernek nagyon sok világversenyt, viszont a felnőttre elfogynak. És én most egy kicsit előre szaladok, de én valahol ebbe is látok egy kis hibát, hogyha van egy nagyon tehetséges versenyzők, akkor hajlamosak vagyunk több korosztályba egyszerre úgy versenyeztetni.
2: Szerint ezt akartam mondani, így van.
1: Hogy amikor az egyik korosztályba pihenője van, vagy lenne, akkor a másik korosztályba már megy versenyezni, vagy már felkészülni. Igen. És sokszor van olyan, hogy egy évben 4-5 világversenyen elindulnak, és a végén az lesz belőle, hogy egy másfél hetet pihen, egy egész évben, és hogyha ezt belegondolunk, ez nagyon-nagyon kevés egy fiatal szervezetnek.
2: De ezt mondhatjuk saját példának is, mert ugye nyilván Laca kérdezte volna, hogy a saját példát, ami hasonló, hiszen ugye te vagy a magyar női birkózás első aranyérmese, ugye ez a bizonyos 2010-es kadét Európa-bajnoki cím, és onnantól már te indultál mindenben. Mindenben, és elképzelhető ebből a logikából visszafejtve, hogy lehet, hogy felnőttbe azért nem tudtál feltétlen betörni, mert egyszerűen nem volt meg ez a pihenés, terhelés, stb. Fázis, de nyilván te jobban tudod, mint én, de mondjuk a logika talán
1: nem gondolom azt, hogy csak ez az indoka, de nagyon nagy része van benne. Hát én itt visszahallgattam, ugye nagyon sokszor hallgattam én is a podcastet, és mondjuk a Viktor elmondta, hogy ő is már ott volt 10 pár évesen a felnőtt válogatottal, én 13 évesen már a felnőttekkel edzettem. Tehát, hogy én 13 éves korom óta a felnőtt edzőtáborokban ott vagyok.
2: Na most
1: az ott még, hogy mondjam, én 9 évesen kezdtem birkózni, 4 év alatt a felnőttekhez eljutni, az szerintem nem feltétlen normális dolog. Abban az időszakban én nem mondom, hogy olyan kiemelkedő tehetség lettem volna, hogy az predesztinált arra, hogy én a felnőttekkel felvegyem a versenyt. Kevesen voltunk, azok a közül, a kevés lány közül én gyorsan tanultam, szorgalmas voltam, fejlődtem. Fejlődtem, és ezért kerültem oda. És szükség volt a fiatal lányokra, akiket püfölhetnek a felnőttek. Úgyhogy erre én akkor megfeleltem, sőt, még előnyöm is származott belőle, mint ahogy ezt a példa mutatja.
2: Igen.
0: Említetted, Jankán, hogy 5 Európa-bajnoki aranyérme van, de ugye Zsitó az Mária és Bárány Almási Bianca neve is ismerős lehet azoknak, akik követik a magyar birkózást, akár csak a közösség oldalakon az eredményeket, hogyha szembe jönnek, akkor nem először hallhattak most róluk. Mi az, ami ilyenkor, itt akár nem tudom, lelki dolgokra, mentális dolgokra is lehet gondolni, ami szükséges, hogy ezeket az eredményeket, ezeket vigyék magukkal?
1: Hát itt az korosztály. Az érdekes, hogy itt 3 teljesen különböző lányról beszélünk, és ez valahol a birkózás szépsége is. 3 különböző súlycsoport, 3 különböző felfogás, 3 különböző hozzáállás. A más, neki már volt sajnos egy komolyabb műtétje. Én azt gondolom, hogy őt inkább vissza kell majd fogni bizonyos dolgokba, mert ő nagyon akar, nagyon megy előre, nagyon szorgalmas, bármit megcsinál szerintem, amit az edzők kérnek tőle. Úgyhogy itt az edzői stábnak kell észre lennie, mert ő benne egy kicsit azt látom, mint magamban láttam régen, hogy mindenre igent mondok, és minden lehetőségre azonnal kapok. és ezt hosszú távon úgy kell kezelni szerintem, hogy előtérbe kell helyezni azt, hogy az a versenyzőnek jó legyen, és ne feltétlen csak az eredményességet rakjuk a középpontba. Nála szerintem erre nagyon kell figyelni. A Jankánál én nekem mondom, nagyon tetszik az ő stílusa, az ő hozzáállása a birkózáshoz. Én őt egy ilyen igazi kis technikailag egy nagyon nagy tehetségnek tartom. Nem kisebbnek tartom a mását, csak mondom, ők más személyiségek ilyen szempontból. A Jankánál picit másra kell odafigyelni, nála azt kell valahogy előtérbe helyezni, hogy az a dinamika, ami most megvan benne, ezt át tudjuk menteni a korosztályokból. Mert mondjuk még az utánpótlásban könnyebb helyzetben van az ember, mert most is látjuk, hogy az, ami 46 kilóban megvolt dinamika, az 57 kilóban is megvan. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Én azt gondolom, hogyha ezt ekkora súly ingadozás mellett meg lehet csinálni, akkor a korosztályok között sem lesz probléma. Itt lesz egy nagyon nagy vízválasztó, és ez mindenkinél az. Junior korosztály után ugye egyből jönne a felnőtt, mert hát ott van egy U23-as korosztály, de az nem annyira hangsúlyos szerintem. Tehát az pont egy olyan korosztály, ahol érjünk el először eredményt, hogy legyen önbizalmunk a felnőttbe átlépni. Úgy
2: van. Tehát annak más a szerepe, mint a korábbi korosztályoknak. Ott van egy ilyen hasonló szerep és fejlődje. Az úszán meg olyan, hogy parkolj egy picit, hogy aztán, amit mondtál, már hogy testi továbbfejlődéssel az akkori legjobb felnőtteket Már hozzá tud mérni magadat hozzá.
1: Hát én azt gondolom, hogy annak inkább mentális szerepe van, hogy igen, ne menjen el az embernek a kedve.
2: Pontosan így van, hogy nem tudsz elérni felnőtt eredményt, viszont a 23-ban ott vagy, akkor így van, akkor nem azt mondtad, hogy na jó, hát ezt felesleges csinálnom, hanem azt mondtad, hogy na.
1: Legyen sikerélmény.
2: Így van, így van.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogyha azt a vízválasztót, és jelenleg ezt nem tudjuk megugrani nagyon sok tehetséges birkózónkkal, hogyha ez a vízválasztót valahogy rájövünk arra a receptre, hogy ez hogy lehet jól átlépni, hogy megmaradjon a dinamika, fölfejlesszük az erőt is olyan szintre, mert én azt látom, hogy nagyon erősek vagyunk, és én ezt a saját magam példájából mondom, hogy én nagyon erős voltam a konditeremben. De olyan súlyokat mozgattam, hogy szerintem sokan csak így néztek rám, hogy ez a kislány ez hogy mozgat ilyeneket, viszont ez a szőnyegen annyira nem látszott. Uh-huh. És valahol ezt kell megtalálni ebben a harmóniát, hogy tudjuk a konditerembe megszerzett erőt átvinni a szőnyegre, vagy valamilyen más módszerhez kell folyamodni, hogy a szőnyegen is meglegyen az az erő, mert a technika megvan, a tehetség megvan, a szorgalom megvan, én mindenkiben ezt látom. Hogy azért, aki eljut egy felnőtt válogatottságig, az addigra már rengeteg edzésen persze, van túl, persze. Annak már a szorgalmával.
2: Véletlenül oda nem lehet jutni.
1: Igen, van, tehát az elkötelezettséggel ott már nincs baj.
2: A kisebbeknél akceleráltabb vagy, erős, stb. Ott még mondhatod azt, hogy majd egyszer valakik utolérnek, mert ők is már sérülnek, stb. Na de felnőttig ott már mindenki befejezi ezt a folyamatot, tehát ott már nincs véletlen.
1: Igen, és felnőttben azt látom, hogy az erő nincs meg, de nem az a fajta klasszikus erő nincs meg, tehát max erőben ott vagyunk a szeren, mindenkit leverünk szerintem fekvenyomásba meg merre felvételbe, de valahogy az az erő nincs meg, amivel azt a technikát meg tudom csinálni, amivel a másikat a hátára kell valahogy préselnem. Böller Ákos mondta nekem egyszer nagyon jól, hogy igazából nagyon egyszerű a birkózás, meg kell fogni az embert, el kell dölni vele úgy, hogy ő essen a hátára. Igazából ez itt tök jól hangzik, csak az erő, hogy ő eldőljön, és ő essen a hátára közben, és ne fordítson maga alá, az már egy kicsit bonyolultabb történet.
0: De akkor ez egy rendszer szintű probléma, vagy lehet annak mondani, hogyha mindenkinél ez lehet a baj? Vagy inkább csak sokaknál, és ez egy jelenlévő általános dolog?
1: Most vissza fogok utalni egy másik beszélgetésre, az meg a Mariannal történt beszélgetésetek volt.
2: Sasti ahol... Marian világbajnokunk, igen, ő is volt a vendége a Karfiófülnek.
1: Ahol ugye arról volt szó, hogy mentális problémák lehetnek, ugyanis az utolsó fél percben, 5-10 másodpercben veszítünk el döntőt, és akkor itt most sajnos ilyen szempontból a Pók Karolina lesz nekem a példám, aki hatalmas kalapot szerezhetett volna ezen az EB-n, és én nagyon szurkoltam neki, mert szépségdíjas akciója is volt, illetve hát egy Európa-bajnokot sikerült volna megvernie, egy olimpikont, egy olimpiai érmest, amúgy egy ikont hozzáteszem.
2: Felnőtt EB-ről beszélünk, Tiranából.
0: Másodpercek ilyen.
2: Így van, másodpercek
1: igen.
2: Ilyen.
1: Igen, és nagyon sajnáltam, hogy az nem jött meg neki az érem, mert az nagyon dobott volna még szerintem az ő teljesítményén. és azért egy felnőttebb éremmel a zsebben folytatni ezt a fejlődést, hogy hogyan tudok utána felnőttek között ezt nem csak egy-egy kiugró eredményt elérni, hanem egy olyan általános vagy folytonos eredményességet produkálni, vagy kihozni magamból a maximumot, ami érmekben is megmutatkozik, azt már sokkal könnyebb egy éremmel a zsebembe. És itt ugye szó volt róla, hogy hogyan lehetne ezt modellezni, vagy miért veszítjük el ezeket a meccseket ott a végén, hogy ez valami mentális dolog lehet. És most én egy olyan dolgot fogok mondani, amit szerintem, aki ismer, már tudja rólam, hogy én mindig ezzel jövök, de én tényleg hiszek ebben, hogy míg mondjuk a fiúknál van egy Bundesliga, ahol tétmeccsek vannak, és ott nem akarok hülyeséget mondani, de egy fél éven keresztül, vagy egy három hónapon keresztül van nekik minden hétvégén tétmeccsük, egy darab meccsük van, nagyon fontos, nem egy egész versenyt kell, hanem csak azt az egy meccset modellezik ők három hónapon keresztül. És én ebben nagyon nagy igazságot látok, vagy nagyon nagy, ez egy olyan kulcs momentum a férfiaknak a birkózásában, ami női szinten nincsen meg, ami szerintem nálunk a magyar lányoknál ez döntő lehet. Főleg úgy, ha azt nézzük, hogy lányoknál is ugye 10 súlycsoport van, nem nagyon alakulnak ki olyan rivalizálások, mint mondjuk kötött fogásba 77, 87, 97 kilóba, és mert ugye a lányok, aki tudja, hogy ki hol indul, azért mindenki szeretne válogatott lenni, mindenki szeretne lefolt, magyar bajnok lenni.
2: Viszonylag közel vannak egymáshoz a súlycsoportok, tehát nem egy lehetetlen küldetés felhízni.
1: Igen, és ilyen szempontból elkerüljük lefogyni ezeket a csatákat, és persze ez a kluboknak jó, kap belőle pontot. Utána ez ugye a támogatásban is megmutatkozik. Persze. Ez megint az van, hogy eredményorientáltak vagyunk hazai szempontból, hát és ez lehet.
2: Is jó lenne, hogyha lennének, ugye csak sajnos, hogy a legutóbbi világversenyeken pont nem voltak érmek, ugye? Felnőtt vonalon.
1: Igen, de hát a hazai válogatókon nem alakul ki az a rivalizálás. Tehát hazai válogató, nagyon rég voltam olyanon, talán egy-egy meccs van nőibe, amikor tényleg igen, azt igen mondom, hogy összebirkóznak, mm-hmm, és akkor ez lehet mondjuk a Szent Tamási Róza, meg a Dollák Tamara
2: igen
1: példája.
2: Igen, így van, így van.
1: De például régebben lehetett volna egy Nagy Berni, Németh Zsani, nem jött össze. Tehát, hogy igen, ők nem birkóztak össze soha válogatón, magyar bajnokságon mindig valahogy ott elosztogatták, kikerültek, úgymond kikerültek maguk picit között, mert igen, ugye igen, egy igen egyesületben is voltak.
2: Igen.
1: És én ezt látom mindenhol, és nem biztos, hogy ez hosszú távon jót tesz a magyar női válogatottnak. Én azt gondolom, hogy itt nem a magyar bajnokságokon, vagy a pontszerző versenyeken kell keresni a megoldást, hanem a válogatókon kell keresni a megoldást. És persze a válogatott edző nem kényszerítheti úgymond arra az embereket, hogy birkózzanak össze, viszont akkor a versenyt kell úgy megszervezni, hogy valahogy generáljuk ezeket az összecsapásokat. Én ebbe is látok egy olyan lehetőséget, amivel itt lehetne valamilyen kulcsmomentumot, egy rivalizálást elérni. Nem egy Bundesliga szint, nem mondom, ahol külföldiekkel találkozunk, és minden hétvégén ér minket valami olyan nemzetközi inger, amivel mentálisan annyira tudjuk fejleszteni magunkat, de már egy előrelépés a mostani helyzethez képest.
2: Egyetem.
0: Ez nálad is hiányzott?
1: Nagyon. Nagyon. Én azt éreztem, én 10 évet voltam, vagy 10 évet versenyeztem a felnőtt válogatottban, mert a kettő között különbség van, hogy mennyit voltam ott, és mennyit versenyeztem ott, és én azt éreztem, hogy folyamatosan úton vagyok, januártól decemberig, és ha utaztunk, az volt a baj, mert akkor sose voltunk otthon. Ha itthon voltunk, akkor 6-an voltunk egymás között. A Galambosra mivel mindig beszéltük, hogy mi annyira egy súlyba voltunk, 2 év van közöttünk, hogy annyira egymás környékén voltunk, hogy szerintem 2 évig csak egymással edzettünk. De most hát a második év végén egy darab pontot nem csináltunk a másikon, mert már a brezdüléséből tudtuk, hogy most hova fog támadni, meg mivel védjem.
2: Persze.
1: És amikor úgy pirkózunk végig egy edzést, hogy nem történt akció, vagyis történt akció, csak nem történt belőle értékelhető pont, akkor az úgy egy idő után unalmassá válik. Nincs meg az az inger. Úgyhogy a hazai felkészülés meg ezért volt ilyen szempontból hátrányos.
2: Persze, tehát egyik se volt ideális, ahogy szokták mondani, optimális.
1: Mert az edzés megvan, tehát utaznak, mennek. Edzésen nagyon jók a
2: lányok. Abszolút, hát ugye nemzetközi edzőtáborok, stb., tehát ez nem kérdés, és nyilván a Magyar Birkózók Szövetség és minden lehetőségek, Japánban voltak, ugye, hát most annál jobb helyre női birkózás szempontjából nem tudom, hova lehetne menni, tehát a Marson nem tudom, hogy mennyire nyomják, de Japán, tehát tényleg. Tehát
1: igen, de voltak nem olyan régen Amerikában is, egy pár évvel ezelőtt, tehát minden... hogy a nagyhatalmaknál voltak, de mi Kínában is voltunk, tehát azt is megnéztük, és igazából mi azt láttuk, hogy nincsen itt nagy recept. Tehát nem csinálnak ők másképp dolgokat. Vannak módszerek, amik nem egyeznek, és bizonyos szempontokat, erősségeket, hátrányokat ők máshogy fordítanak le, és mást helyeznek az előtérbe, de azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagyon nagy különbségek ezen a szinten nincsenek az edzésmódszereket tekintve. Az, hogy más a formába hozás, az szerintem nemzete válogatja, de nincsen jó meg rossz közötte. Az, hogy a mi lányaink nem tudnak a versenyeken sorsdöntő pillanatokba, csak kevés százalékba úgymond jól dönteni, az azért van, mert kevésszer kerülnek szerintem olyan szituációba.
2: Hasonló szituációban, igen. Igen. Uh-huh. Hát ez logikus.
0: Edzőként ezzel tudsz kezdeni valamit, hogyha mondjuk egy tanítványodnak nincs megfelelő edzőpartnere?
1: Hát keresek neki.
0: Tehát olyan nincs, hogy nincs akkor ezek szerint.
1: Nem, hát ezen mindig megpróbáljuk megkeresni, bár hát itt azért kiemelem, hogy a klubedzősködés az merőben eltér a válogatott edzősködéstől. És én erre nem olyan régen jöttem rá, mióta én elkezdtem a klubomba is edzéseket tartani, amiben most ugye volt egy kis szünet, és most visszatértem.
2: Azért mondjuk el, hogy egy arany drága kislánynak az édesanyja lettél, tehát nem azért, mert éppen szőlőt akarták apálni egyeken, vagy nem tudom hol. Zsérden, ugye, tehát az anya egyesületedben csinálod ezt, hogy a hallgatók is tudják, aki esetleg nem tudna.
1: Igen, ez is fontos, hogy én Érden is kezdtem, ott is fejeztem be, és most ott is vagyok edző. Nekem az nagyon fontos volt, hogy Nekem ezzel a klubban volt meg az a szintű bizalom, nem mondom, hogy nem voltak el bizonytalanodások, meg megkeresések máshonnan, de a vége mindig valahogy a Érdhez kötött a szívem, ahogy ez most is így van, és itt azért teljesen más szempontokat helyezünk előtérbe, mint mondjuk egy válogatottban. És még mondjuk a válogatottban simán azt mondom, hogy behívok pár klubból embereket, akár fiúkat a lányokhoz, akiket éppen elenged az edző, addig mondjuk ezt egy egyesületi környezetben nem biztos, hogy jó szemmel nézik akár a kollégák, akár a sportvezetők.
0: Nem, ott, hogyha kívülről hívsz valakit.
1: Így van, vagy hogyha én küldök el külső edzőtáborba mondjuk egy saját tanítványt.
2: Embert, igen.
1: És itt persze van a másik egyesületnek az elszívó ereje is, de én azt gondolom, hogy főleg kiskorba alakuljon ki ez a bizalom, ami például nekem megvolt, hogy bármi van, én a saját egyesületemre számíthatok, és hogyha ez megvan, akkor utána lehet menni máshova. Úgy mondom, hogy edzővel együtt, és gyűjteni a tapasztalatokat.
2: Persze.
1: És nálam ez egy elég fontos szempont az egyesületen belül.
0: Anyaként történt bármi változás az edzősködésedben?
1: Szerintem igen. Szerintem sokkal érzékenyebb vagyok arra, hogyha valakinek valami baja van. Itt gondolhatunk a legegyszerűbbre is, hogy oda jön egy kisgyerek, és azt mondja, hogy fáj a feje, fáj a hasa, beütött a kis lábujját, tehát, hogy ez elég széles skálán mozog. És,
2: de el kell döntened, hogy akkor ez most frankó-e, vagy mert ugye ezek azért bizonylag beütötte a lábóját, látott, hogy most mi történt fel, de mondjuk a fejfájás meg a hasfájás az egy viszonylag klasszikus, hát hogy mondjam, kifogás is lehet, nem azt mondom, hogy mindenki meg akarja vezetni Merci nénit és a Géza bácsit, nem tudom kicsodát, de azért ezt, aki valaha sportolt, az tudja, hogy mit kell próbálni mondani, persze.
1: Igen, mert itt azért figyelembe kell venni azt, hogy egyrészt mekkora az a gyerek, hogyha nagyon pici, akkor használ-e már ilyen befolyásoló tényezőket, hogyha igen. Ezt mondom, akkor lehet, igen. Hogy kihagyom azt a feladatot, amit amúgy annyira nem szeretek, de vagy kikötődik sokszor a cipőfűzőm, most akkor mennyire büntessem megért, hogy kikötődött a cipőfűzője, vagy tényleg kikötődött a cipőfűzője, vagy ő kötötte ki, az sem mindegy. Meg hát én mellette ugye tanulok, és mellette meg jönnek be olyan tantárgyaim, ahol tanulunk arról, hogy a gyerekek milyen fejlődési folyamatokon...
2: Cipőfűzőkötés például.
1: Mennek keresztül, hogy belelátok-e olyan háttérinfót, ami lehet, hogy egy picit másra utal, és akkor megyek a szülőhöz is, el kell beszélgetni vele. Például az egyik kisgyereknél nem volt az egyáltalán jellemző, hogy fáj a feje, és egy hónapja minden edzésen azzal jön, hogy fáj a feje, akkor ott lehet, hogy probléma van. Ugyanez a hasfájás. És azért egy edzőnek, amikor ugye válogatottban megvan, hogy hány emberrel foglalkozik, körülbelül ő nekik csak azok vannak, vele edz 6 héten keresztül, bár mondjuk korosztálytól függően, hogy mennyi időn keresztül. Én meg egész évben vagyok, úgy megfordul nálam olyan 100 gyerek, és akkor mindegyiknek a problémája is, és akkor ezeken otthon morfondírozok otthon az ágyba, hogy figyelj csak, akkor most annak a kislánynak egy hónapja fáj a hasa, akkor azt teszek, hogy figyelj, te nem lehet, hogy azoknak izotóniás ital kéne, és akkor pótolná a sót a szervezetébe, vagy...
2: Persze,
1: ilyeneken értem, gondolkodok értem. Most már, ami lehet, hogy a kedves kislányom megszületése előtt még nem gondolkodtam.
0: És mennyire nehéz összeegyeztetni ennyi mindent? Említetted, hogy tanulsz, ugye neveled a saját lányodat, meg mellé még nem tudom hányat, és elnökségi tag, vagy a szövetségben sportújságíró is vagy. Nem kevés.
1: Hát nem kevés, viszont sok. Hogy klasszikust idézzek, de természetesen most a kislányom van előtérbe. Ő mindig jön velem edzésre, nagyon élvezi.
2: Láttuk a videókat, képeket, igen. Azt nem láttuk, hogy mennyire élvezi, de ott volt, az ténykérdés.
1: Igen, úgyhogy én heti 3-szor megyek edzéseket tartani, ő jön velem, és nagyon nagy szerencsém van, mert a klubomba azok az anyukák és apukák, akik jönnek megnézni az edzést, ők nagyon kedvesen mindig foglalkoznak vele, úgyhogy ilyen szempontból már ő is ismer ott mindenkit. Úgyhogy ott megkapom a segítséget, hogyha iskolába kell mennem, akkor az én anyukám, illetve az anyusom is nagyon sokat segít, tehát, hogy amikor nekem iskolába kell menni, akkor ők ott vannak, és vigyáznak rá, és annak az én kislányom is nagyon örül.
2: Áruljuk el, hogy a felvétel időpontjában is vigyázni kell értelemszerűen, tehát úgy kellett egyeztetnünk, hogy Merci vendégünk lehessen, hogy valaki vigyázzon a babára.
1: Igen, akkor ugyanez a helyzet az elnökségi ülésekkel is. Bár azt gondolom, hogy aki benne van egy klub életbe, annak úgy nagy részt nem kell külön készülni az elnökségikre, mert benne van a birkózásnak abban a milliójében, meg annak a mindennapjaiba, ahol azok a kérdéskörök, amik felvetődnek egy elnökségi ülésen, azokat ő minden nap tapasztalja. Viszont ezt fordítva is... Amúgy fontos kiemelni, hogy nem mindenki találkozik mondjuk a vezetőség tetejéről, mondjuk a klubmunka úgymond legaljával, tehát a legkisebb gyerekekkel, és azért ez nem olyan rossz dolog, hogyha valaki látja alulról fölfelé az egész rendszert, hogy kinek mi a problémája, mert persze mindenkinek van, mindig lehet jobb, mindig lehet fejlődni, és akkor lehet akár bármilyen olyan javaslatokat tenni, amivel egy kicsit ki tudjuk egyenlíteni ezeket a helyzeteket.
0: Az időnk sajnos lejárt, de nagyon köszönjük Török Dénes Mercedesnek, hogy itt voltál velünk, és Zsiga neked is a beszélgetést. A legjobbakat kívánjuk a folytatáshoz.
1: Köszönöm
0: a
1: szépen.
0: Gyereked nevelésében és meg edzői munkában mindenben. Kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra.
3: Ez volt a Karfiol Füllő, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Most egészen Athénig utaztam, hogy közelebb hozzam Önökhöz a magyar labdarúgás egyik igazi kincsét, Varga Barnabást és rakétasebességű sikertörténetét. Gyirmódtól Pakson át, majd a Fradival elért győzelmek után a magyar csatár útja idén tavasszal az AEK Athénhoz vezetett. Hallani fogják, milyen szenvedéllyel beszél róla Márko Nikolics, a korábbi Videóton sikereket is jegyző szakember, aki nem véletlenül szemelte ki Barnabás csapatába, hogy segítségével bebiztosítsa azt, amire Athénben mindenki vágyik, vagyis a bajnoki címet. Amikor Athénban jártam, az AEK már csak egy lépésre volt a hőn áhított aranyéremtől. Így különösen érdekes most visszahallgatni a következő beszélgetést. Nem csak Nikolics dicsérő szavai, hanem Varga Barnabás és sosem hallott menyasszonya, Skrapics Laura gondolatai is közel hoznak majd minket a fiatal párhoz. Laura a szintén Szentpéterfáról származó ifjú hölgy, több mint 5 éve támogatja Barnabás pályafutását, és athéni otthonukban együtt mesélnek most a beilleszkedésről, a súlyos arcsérülésről, valamint a közös családtervezésről is. Varga Barnabás közelkép Athénból, itt a Profilban.
5: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
6: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
4: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
6: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonál át a Lokomotívig, a CSKA-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
4: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
6: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze, jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
4: Persze, de nagyon közel vannak már.
6: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
4: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
6: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerik meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
4: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
6: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
4: Természetesen.
6: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon
4: is. Az Európa Ligában is, persze.
7: Also, in European League, of course.
5: And not only he scored the goals, but his role in the set pieces.
6: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
4: Ja, úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
6: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
4: Természetesen.
6: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
7: Right. So he actually stands out in a way.
5: Yeah, he absolutely adapted very quickly.
4: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
6: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
4: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
6: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
4: Pontosan.
6: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
4: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7. is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma.
6: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
4: Így van.
6: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
4: És ő ezt elbírja, elbírja.
6: Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beírásokat. beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
4: És hogyan látja a jövőjét? Ugye volt a híres magyar játékos a Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljutott ő is arra a szintre?
6: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták, ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
4: Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen.
8: Ez egy izgalmas nap, és nagyon örültem, hogy láttam, hogy ilyen könnyedén, egyrészt ugye a tekbólba beleszerelmesedve vettétek ezt az edzést. Ilyen szokott lenni egy tétmérkőzés utáni másnap, vagy azért ma extra jó volt a hangulat?
9: Extra jó hangulatnak azért nem mondanám, de tegnapi X az nem volt a legjobb, nyerhetünk is volna, de ettől függetlenül azt gondolom a hangulattal. Nem volt probléma, úgyhogy igen, hasonló szokott lenni egyébként.
8: Nagyon pozitív a légkör ennél a csapatnál, amit én most ebben a rövid pár órában így, vagy pár percben megtapasztalhattam. Itt van egy ilyen, nyilván bajnokvárási előérzet, ezt jól érzem?
9: Igen, szerintem abszolút, tényleg a csapatnál nagyon jó a légkör, mind a stáb, mind az edzői stáb, úgyhogy... Tényleg szerintem nem lehet panna semmire, sőt, akár mondhatnám, hogy a görög emberek, akár merre jár az ember, abszolút mindenhol ezzel a légkörrel találkozik, úgyhogy abszolút pozitívak itt az emberek minden szempontból.
8: Na, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert ugye ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sok minden történt veletek az elmúlt években, költözködések, új város, új otthon, és a többi, de azért ez egy kultúraváltás. Tehát itt most nem arról volt szó, hogy kisfaluból, nagyvárosból, ugye még nagyobba, hanem ez egy teljesen más kultúra. Milyenek a görög emberek, és milyen a labdarúgáshoz, vagy egy külföldi megérkezőhöz való viszonyuk? Mit tapasztaltál?
9: Igen, tényleg, hát eddig ugye csak Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez most tényleg egy kicsit nagyobb váltás volt mindenkünk. Kutyának is talán egy kicsit nagyobb váltás volt. De egyelőre azt gondolom, hogy január óta vagyunk itt, ugye nagyon pozitív minden egyébként, úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni egyelőre. Reméljük, hogy ez meg is fog maradni. Tényleg az emberek is nagyon pozitívak, mind a futballhoz való viszonyuk, imádják a focit, tényleg szinte minden meccsünkön telt ház van, úgyhogy tényleg nagyon szeretjük egyelőre.
8: Úgy imádják, mint ahogy Magyarországon tapasztaltad, vagy mint nyilvánvalóan az ember a Ferencváros játékos, akkor azért töményen kapja ugye ezt a foci szeretetet. Tehát körülbelül ugyanaz, vagy egy picit más a viszonyuk szerinted a labdarúgáshoz?
9: Hát picit más azért, nyilván még több szurkoló is van talán esetleg egy kicsivel, és a fanatizmusuk is kicsit talán...
8: Intenzívebb,
9: néha-néha
8: még túlzó is. Tehát a vallást emlegettek, amikor itt az AEK múzeumban sétálgattunk, hogy ez olyan itt, mint egy vallás.
9: Igen, tényleg nagyon-nagyon fanatikusak, mondhatnám, hiszen a most hétvégi meccsünk előtt is egy nappal, ugye a meccs előtti edzésre is 10 000-en látogattak ki a stadionba, edzettünk. Tehát 10 000 ember előtt edzettünk, igen.
8: Elképesztő.
9: Tehát elképesztő tényleg, hogy... Mennyire fanatikusok.
8: Ez még tud téged bizsergetni valamelyes? Mert hát nyilvánvalóan imádod a játékot, de hát ez egy új életérzés egy picit, nem egy edzésen ennyi szurkolóval találkozni.
9: Hát igen, abszolút azért ez teljesen más, és sokkal-sokkal motiváltabb az ember.
8: De most egy picit beszéljünk egy nehezebb kérdésről, Laura, mert engem azért az is érdekel, hogy ez a mosolygós, könnyen beilleszkedő fiú, amikor ilyen nagy traumák érik, és azért volt... Mióta mi beszélgettünk, volt egy pár nagy trauma válogatott, de beszéljünk még egy nehezebb kérdésről. Én megmondom őszintén, a szívemhez kaptam, amikor azt a borzasztó EB-sérülést láttam. Szóval az egy olyan pillanat volt szerintem így minden szurkoló életében, hogy megremegtünk, hogy mi lesz, amikor ott a pályán maradtál. Te hogy éled meg ezt, amikor őt valami ilyen sérülés él? És azért valljuk meg, ebből nem lehetett tudni, hogy fog kijönni. Ez a fejsérülés nagyon komoly volt.
10: Hát szerintem ezek a pillanatok engem általában jobban megviselnek, mint Barnit. Itt is a sérülés után, hát hagyjuk is, hogy nézett ki, tényleg nem volt szép látvány. És mégis az volt az első kérdés, hogy akkor ezt csinálják meg, aztán holnap mehet edzeni a fiúkkal, hogy megy vissza, és akkor között kövel, hogy nem, ez most nem az a szint, amikor visszamehetsz. Nagyon, nagyon könnyen éli meg egyébként ezeket, tényleg én vagyok az, akit általában jobban megvisel, de azt mondom, hogy szerintem elég könnyen kezeljük már, hát az évek alatt hozzászokik az ember valamilyen szinten, nyilván nem mindenhez lehet. Az az eset tényleg kiemelkedően ijesztő volt egyébként, de idővel tényleg hozzászokik az ember.
11: Tudod, mi a döbbenetes, hogy én azért sportból jöve tudom, hogy egy sérülésnek nem csak fizikai lenyomata van, hanem az emberben előfordulhat, hogy marad olyan, hát nem tudom, félsz, vagy valami olyasmi, amit nem tud kezelni. És ugye nagyon sokan azt mondták, és aggódtunk amiatt, hogy te, akinek a fejjátéka tényleg Európa hírű, hogy vajon pontosan emiatt a fejsérülés miatt nem lesz-e valami fajta félelem benned. És visszatértél, és azt kell mondom, intenzívebben mentél bele ezekben az egy-egyekben, mint bármikor.
9: Azt gondolom, hogy elég gyorsan el tudtam engedni, szerintem pár edzés után igazából hát már
11: igen,
9: el tudtam
11: itt
9: engedni.
11: Azért törött arccsontok, meg nem tudom, mik voltak, ugye?
9: Hát igen, de azért azt orvosilag rendbe rakták, tehát igazából majd, hogy nem olyan, mint korábban volt.
11: Hát egyébként semmi nem látszik, tényleg de.
9: Igen, hál' Istennek jól megcsinálták. Azért nem egy-két arccsontom törött el, tehát nem is tudom, 8 vagy 9 helyen törött el, de hát ugye nagyon jó szakember csinálta meg még ugye ott az EB-n Németországban, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés voltam lelkileg, meg tényleg, hát nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát a Laura előtt szerintem többet tudna mesélni, úgyhogy könnyen beszem ezeket a szituációkat, úgymond.
11: Egyszerűen túllépsz rajta, magad mögött hagyod?
9: Igen, azt gondolom, hogy igen. Nyilván ennek vannak jó részei, hogy ilyen vagyok, például ilyen szempontból a futballpályán, otthon ez annyira nem jövedelmező, de igazából
11: is,
9: megoldom
11: ez miért,
9: mindent.
11: De. Na jó, ez mennyiben az a terület, ahol nem akarunk eltévedni semmi esetre se. De azért az fantasztikus, hogy végül is a játékodon ez semmilyen nyomot nem hagyott, miközben nyilván azért az EB szereplés hagyott. Meg amiről igazán tudok, és ezt Paunok Péterrel is beszéltük, emlékszem, egy telefonhívás volt az e-mail közös másnapján, és azt mondta, hogy na, ha valami nagyon megütötte a Barnét, az most ez a VB-selejtező. Az tényleg? Ráadásul egy bomba gólod volt azon a találkozón.
9: Hát igen, sajnos sokra nem mentünk vele. Igen, hát az ilyenek kicsit jobban meg tudnak érinteni, mint akár ez a sérülés. Ez sokkal jobban fájt igazából. Tényleg,
11: tehát a veresség jobban fáj, mint egy sérülés, ha jól értem.
9: Hát igen, a kudarc.
11: A kudarc.
9: Úgymond, igen. De hát ezt minden szempontból elmondhatom. Szerintem most nyilván ez a VB selejtezőre nem jutás, ez azért különösen fájdalmas volt, de egyébként is én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból akár egy bajnoki mérkőzés után is, hogyha esetleg helyzetet hagyok ki, és amiatt nem nyer a csapat, akkor emiatt tudom rosszul érezni magam azért egy-két napig, és nem szívesen megyek edzésre sem.
11: Komolyan?
9: Igazából. Hát ilyenkor van az emberben egy kis szégyenérzet, úgymond, legalábbis bennem. Én ezt azért nagyon nem szeretem, de nyilván az ember profi sportoló, úgyhogy ezt próbálja túltenni magát rajta. 2-5 erővel megy a következő héten az edzésekre, alig várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson gólt, szerezzen, segítsen a csapatnak. Úgyhogy szerintem ez az, ami előre visz napról napra, hétről hétre.
11: A válogatott egyébként szerinted már úgy ezt a traumát kiheverte? Mert tudom, hogy azért ez akkor nagyon sokakat szíven ütött.
9: Hát biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni szerintem még egy jó ideig, de alapvetően szerintem most már azért úgy túltette magát mindenki rajta, hogy nem minden nap ezen kattol, vagy nem ez jár fejébe, hogy basszus, milyen lehetőséget szalasztottunk el, de azért nyilván hetente, havonta azért eszébe jut az embernek, nem egy kellemes érzés,
11: igen,
9: de...
11: Igen. Marco Rossi, hogy látod? Hiszen ugye végülis mondhatni a válogatott letette a voksát mellette, hogy folytassa Mister, és folytatja is.
9: Szóval... Igen, hát nagyon bízunk bennem. Szerintem ő ugyanazt érzi, amit a csapat. Tényleg nagyon ért is a csapat nyelvén. Tehát nehéz lenne mit mondani, most ez egy olyan szituáció volt, szerintem egy utolsó perces ilyen ide pattog, oda pattog gólt kaptunk, ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt, sokan belelátnak ebbe sok mindent, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de hát igazság szerint ez bármelyik mérkőzésen előfordulhat.
11: Ez a futball egyik sajátossága, hogy igen. Így is és úgy is elsőt.
9: Tehát azt gondolom, hogy ebben túl nagy dolgokat nem kell belelátni. Sajnos ez most így alakult, szerencsétlen szituáció volt. Nyilván a legrosszabbkor, ez azért elég fájó, de ezen túl kell tenni magunkat.
11: Akkor mit szólnak a péterfai családtagok, rokonok? Itt vagytok egy teljesen más világban. Azért kicsit messze kerültetek az otthontól, de én úgy érzem, hogy lélekben meg semmilyen módon nem szakadt el ez a köldökzsinór.
10: Szerencsére mindenki nagyon örül Barninak, és támogatják messziről is, akár most barátok fognak kiutazni, meg a család is. Nyilván folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nézik a meccset, ahol éppen tudják, mert azért a görög bajnokságot nem olyan egyszerű nézni otthonról. De tényleg mindenki nagyon támogatja Barnit az első perctől kezdve, úgyhogy jó a kapcsolat, jól megmaradt így a távolság ellenére is.
11: Uh-huh. Egy nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény nyúl itt a kanapén, ugye? Van-e már valami a horizonton?
9: Hát minden van a horizonton, igazából.
11: Esküvő?
9: Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani, de aztán időszűkében inkább eltoltuk egy kicsit.
11: Meglátjuk, de ripsz-ropsz azért mégse kéne, igen, ugye? Igen, bár hozzáteszem, azért egy labdarúgó életében hallottunk már olyat, hogy szinte az esküvőről kellett volni az edzésre. Tehát igen. Nem könnyű beleilleszteni a versenynaptárba.
9: Hát igen, ez
11: egy
9: biztos.
11: Egy fontos magánéleti pillanatot.
9: Igen.
11: De akkor ezek szerint ez közel van?
10: Volt róla szó, aztán végül úgy alakult, hogy nem jött össze, de igazából annyira nem prioritás nálunk ez most.
9: Hát igen, most már több mint 5 éve együtt vagyunk, uh-huh. Igazából
11: látszik
9: majd, hogy nem osz, nem szoroz.
11: Uh-huh.
9: De
11: abszolút látszik a harmónia rajtatok.
9: De ettől függetlenül nyilván szeretnénk majd tartani egyet, úgyhogy meglátjuk, mikor lesz rá megfelelő ide.
11: Ugye most, amikor beszélgettük, még 3 mérkőzés van hátra a boldogságék, persze nyilvánvalóan azért ezt sportértelemben
9: reméljük.
11: Mondom. Persze sok a feladat, és nyilván nagyon nyomás, bár ha valaki, akkor te vagy az az ember, aki azt mondtad nekem legutóbb a beszélgetésünk, hogy milyen nyomás, milyen stressz. Ezt tartod még?
9: Hát igen, ezt abszolút tartom egyébként. Hát hál' Istennek szerintem ezért is sikerült úgymond idáig eljutnom, mert egyáltalán nem stresszelem túl az ilyen helyzeteket. Tényleg azért gyírmótról szerintem, nem is tudom, most 4 év alatt jutottunk el idáig talán.
11: Ez rakétasebesség, amit most itt befutottál, valóban.
9: És szerintem azért elégedetlen, vagy elengedhetetlen, hogy az ember ne ilyen mentalitást képviseljen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen segít nekem a mindennapokban.
11: Jó, hát ugye most itt számba vettünk egy pár fontos dolgot, gólkirályi címet, magyar bajnoki trófát, kupát, egyebeket. Ugye 29 nyaráig szól a szerződésed, ami egyébként, ugye te szoktad emlegetni a korodat, én nem, ez nagy dolog, hogy azért egy ilyen hosszú szerződés kötöttek veled itt, akkor hol látod magadat? Hol látod őt a következő években itt a témban, ha maradsz?
9: Hú, nagyon jó kérdés.
10: Tényleg nagyon jól érezzük magunkat egyébként itt, úgyhogy örülnénk neki. Barni azért könnyen meg tudja unni a dolgokat, Pestet is például. Nem azt mondom egy percig sem, hogy megunta, de azért tényleg vágyott már a változásra. És
9: hát igen, szerintem hát most az a terv legalábbis egyelőre, hogy kitöltjük ezt a 3 évet, hiszen tényleg, hát ha ugyanígy fogjuk érezni magunkat, uh-huh. mindeddig.
11: Tehát szerződésed feltételeivel elégedett vagy. Tehát, hogyha ez a légkör marad, most ami most úgy tűnik, hogy nagyon produktív, nagyon előremutató, akkor
9: igen, egyelőre
11: akkor
9: tényleg nagyon jól érezzük magunkat.
11: Ezt az érzetet? Maradjon minden így?
9: Hát igen, szerintem az úgy teljesen tökéletes lenne.
11: De azért egy pár trófeát még gyűjtsünk már be.
9: Hát nyilván az is jó lenne. Meg hát szeretnénk nyilván a kapcsolatba is előrébb lépni.
11: Uh-huh. Jó, tehát akkor
9: eskü, gyerek, stb. Nyilván.
11: Szóval bővülne akkor a család is.
9: Hát reméljük,
11: igen. Jól hangzik ez. Hát annál is inkább jól hangzik, mert amikor tegnap az AEK múzeumban sétálgattunk, akkor megmutatták, hogy hol lenne a helye
8: az aranykönyvben a nevednek a bajnoki címek és az egyéb trófeák után. Úgyhogy szerintem van még egy pár fejezet előtted, legalábbis itt az Athén színeiben mindenképpen.
9: Igen, reméljük, hogy azért tudok hozzátenni még a csapat történelméhez. Azért 3 év sok idő, akármi is lehet, minél több gólt akarok szerezni, több trófeát nyerni, úgyhogy próbálom tenni a legjobbamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
8: Hát igen, ugye Détári Dömét nyilván nem ennél a klubnál, de Görögországban is, hát persze, ugye ezt Terenzi Mártont emlegették, úgyhogy jó lenne túlszárnyalni az ő népszerűségüket? Jó úton haladsz.
9: Hát azt szerintem azért nem lehet az ő népszerűségüket túlszárnyalni, de tényleg jó lenne azért egy úgymond kis emléket hagyni.
8: Jó úton halad szerintem ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az emlékek, ezek bennetek is maradjanak meg markánsan, és én azt hiszem, hogy akkor nagy valószínűséggel a görög szurkolókban

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Lemondott a Magyar Tenisz Szövetség elnöke. Holnap kezdődik az országgyűlés plenáris ülésszaka. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Dejan Boldor, a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült, csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek. Bronzérmes lett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Puszta Eliza, Spíz Anna összetételű női kard válogatott a perui világkupa viadalon, Limában, miután a 3. helyért rendezett találkozón jobbnak bizonyult a lengyeleknél. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János

0: 2020. júliusa óta vezette a szövetséget, a szervezet pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlést is tartanak. Bondár Anna egy helyet előrelépve az 57. a teniszezők legfrissebb világranglistáján, még a múlt héten Rabatban elődöntős Udvardi Panna 9 pozíciót javítva az 59. Gál Fidalma most a 115. Marozsán Fábián két helyet rontva az 54. Fucsovics Márton 6-ot visszacsúszva a 65. Az élen nem történt változás, a nőknél a fehér orosz Arina Sabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti a listát. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, még harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Szerintük az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat és árulónak nevezték a külügyminisztert. Orbán Anita a levélre úgy reagált, hogy nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Mint írta, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A héten két nagy vágány felújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei holnaptól egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között hét karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is építenek. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen, ugyanarra az élőben streamelt zenére.
1: Közlekedés.
0: Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Jelenleg 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt a sporttörténelem. Mikrofonnal Elpap István. Turi Gábort köszöntöm szeretettel a stúdióban. Közeledünk az 1986-os, mindmáig utolsó magyar részvétellel zajló labdarúgó világbajnokság 40. évfordulójához. Eddig is végigkísértük Mezei György válogatottjának útját a selejtezőben, felidéztük a történelmi magyar-brazilt, ugye 3-0 volt a végeredmény. Most a közvetlen felkészülést elevenítjük fel az edzőmérkőzésekkel. Szervusz Gábor, most hol is tartunk időben?
4: Igen, hát még nem kaptunk ki a szovjetektől. Tehát ugye a...
3: még reménykedünk.
4: Igen, még reménykedünk. Tehát májusban az ausztriai Linzben magaslaton edzőtáborozott mezei válogatott kerete, és napi 3 edzést végeztek el, ennek ellenére jó volt a hangulat. Május 4-én 2-0-ra győzött a Spital ellen a válogatott keret, ám Hanik Péter bokaszalag szakadást és térszalag húzódást szenvedett, és a szintén sérült Törőcsik András hazatért, tehát a linci edzőtáborból hamarabb hazatért, ám a szövetségi kapitányt jobban bosszantotta Nyilasi esete, hiszen az osztrák lapokból értesült, hogy Nyilasi már edz az Ausztria Wien együttesével, a kapitány dolgot idézem, pedig amikor a bécsiektől táviratot kapott, akkor azzal váltunk el, hogy kiutazik klubjához, rendezi ügyeit, és utána mi szeretettel várjuk itt az edzőtáborban. Ezek után még inkább várom otthonról az illetékes vezetőktől az értesítést, hogy miben is állapodtak meg a tudtom nélkül az Ausztria Wien vezetőivel. Azt hiszem, most már végképp elérkezett az ideje, hogy eldőjön, hova is tartozik Nyilasi ebben az időszakban. Tény, a 70-szeres válogatott Neil Gerinc műtétét követően Hans Holthaus erőnléti edző felügyeletével készült már Bécsben.
3: És ugye nem is utazott végül a világbajnokságra, viszont közben szinte futószalagon jöttek a mieink felkészülési mérkőzései.
4: Igen, a keret május 7-én a Rapid Linz ellen lépett pályára 11-1-re győzött. Mezei az első és a második játékrészben is különböző együttest játszott, akár csak 4 nappal később, amikor Kelet-Tirol válogatottja volt az ellenfél, 9-0-ás sikert értünk el. Május 13-án az MLS főtitkára Páncsics Miklós, a válogatott sajtófőnöke Király Ferenc és a menedzser Összreger Emil elutazott a világbajnokság színhelyére. Linzben minden a tervek szerint alakult, ám a Szovjetunióban nem egészen. A Népsport szerkesztőségében a torna szövetségi kapitányait bemutató sorozatban Eduard Malafejev pályaíve már elkészült, amikor kiderült, hogy felmentését kérte, helyére a jól ismert Valeri Lobanovszki került.
3: Mi a friss kekgyőztes Dinamo Kiev mester, ezt hogyan fogadták ezt a hírt Magyarországon?
4: Utólag sem deríthető ki pontosan a magyar szakvezetőség mekkora jelentőséget tulajdonított a váltásnak. Tény, a kievi származású, a város legjobb együttesével, a Dinamo Kievvel sikerre halmozó szakember csapatával 1975 után a VB évében 1986-ban is megnyerte a keket. A harmadik alkalommal került a nemzeti együttes élére. A Népsport nem tagadta, idézem, érthető, hogy most ráesett a választás. Jelenléte visszaadja a válogatottaknak az elvesztett önbizalmat, és biztosítja egyben a Dinamo Kijevre épülő mundiál együttes szervezeti játékfelfogásbeli egységét. A kinevezett szakember hangsúlyozta a teljes felelősségvállalás fontosságát. Megígérte egyúttal, hogy vezetési módszerében elvszerű lesz, továbbá, hogy legjobb tudása szerint dolgozza ki a mundiál stratégiát, és azt következetesen tántoríthatatlanul végre is hajtatja.
3: Közben a magyar keret ugye hazatért Ausztriából, és Mezei György május 16-án kijelölte az utazók névsorát.
4: Érdekesség, hogy a felépült Hanik Péter helyet kapott benne, viszont Törőcsik András és Nyilasi Tibor nem. A szövetségi kapitány hasznosnak ítélte a magaslati edzőtáborban elvégzett munkát, hozzátette, nagyon rosszul jött Nyilasi kiesése. Arra a felvetésre, hogy Lobanovszki veszi át a csoport ellenfél szakmai irányítását, így reagált. Vártam ezt a változást, mindazonáltal alig hiszem, hogy a rajthoz ennyire közel az új szakvezető Valeri Lobanovszki csodát tudna művelni. Legjobbjaink ünnepélyes búcsúztatásán kijelentette a szövetségi kapitány, válogatottunk 27 mérkőzésén 73%-os teljesítményt nyújtott, és ez a világon egyedülálló. A siker elsősorban értelmes, többre törekvő játékosok és áldozatkész vezetők közös munkájának eredménye. Hozzátette, mindenképpen a 16 közé várja együttesünket. A búcsúztatás végén Nagy Antal csapatkapitány elmondta, munkánkat elvégeztük, felkészültünk, elszántan, de elbizakodottság nélkül utazunk, bizakodunk.
3: Mindenki bizakodott. Milyen volt a Mexikóba érkezés?
4: Május 19-én érkezett meg az 1.100.000 lélekszámú Leónba, mintegy 24 órás utazást követően. A landolást követően Détári Lajos fellélegezve mondta, idézem, nem rajongok a lepülő útért, főleg ha ilyen kalandos égdörgéssel van fűszerezve. Régi igazság, mindenütt jó, de legjobb a földön. Ezt követően a küldöttség szállás helyére a León városától 25 kilométerre levő Kamanhíjába buszozott. Az 1970-es mexikói tornán az NSK lakott itt. ahol két pozitívnak mondható hír is fogadta a csapatot. Enzo Bearzot, az olasz válogatott szövetségi kapitánya, a magyar együttest is besorolta a 10 csapat közé, amely az első háromban végezhet. Továbbá, hogy az Ovaciones lap Détári Lajost is beállította a világválogatottba, amelyet a selejtező nyújtott teljesítmény alapján állított össze. Az indoklása következő volt: a magyar csodacsatár helyzetfelismerő képessége, megoldásainak szellemessége vetekszik Pelé és Puskás labdaművészetével. A mieink a Punta Verde klub létesítményeiben edzettek, a Leone El Heraldo így fogadta a magyarokat, idézem: a rokonszenves hungárok tavaly decemberben már kivívták a helyiek tetszését. Mindent megteszünk, hogy jól érezzék majd magukat. Leonban vertek tanyát a franciák, szakvezetőjük Henri Michel megjegyezte: aki látta a magyarok játékát a brazilok ellen, az nem aludhat nyugodtan. A Szól című lap Diszl Péter fényképével jelent meg, aláhúzva, hogy a szakállas kapuvédőt Európa egyik legjobb kapusaként tartják nyilván.
3: Akkor jelek szerint elég népszerű volt a válogatott.
4: Bizony, a magyarokat nagy szeretettel fogadták, az első edzést majd egy órás késéssel lehetett csak elkezdeni sajtósok nagy érdeklődése miatt. A Népsport szerint a helyi sportiskola tanárnői is a mieinkért szorítottak, egyikük meg is indokolta, miért, idézem: a decemberi Leoni mérkőzésen láttam először a magyar együttest, azon a találkozón, amelyet a földrengés károsultjainak javára ajánlottak fel a magyarok. Kedveseknek, jóképűknek találtam őket a barátnőmmel együtt, ráadásul a fociban is mesterek, így aztán eldőlt, értük szorítunk, saját fiaink mellett a mundiálon. Elmegyünk Irapuátóba is, ha lehet, minden edzésükön itt leszünk.
3: Hát ott túl sok örömük nem volt az irapuátói látogatásban, viszont a mieink szakácsa a menüt is elárult, ennek később lett jelentősége, igen, a tészta ügye.
4: Így van, igen, tehát ugye a legenda szerint futballisták szinte csak tésztát ettek, tehát íme egy napi összeállítás: reggelire sajt tojással különböző hazai felvágottak, ehhez kávé és kakaó dukál, délben szárnyas ragulevest kapnak a fiúk, majd sült csirke lesz vaja zöldborsóval és gyümölcssalátával, vacsorára húsleves, bolonyai makaróni és gyümölcs következik.
3: Annyi tészta nincs is benne, a bolonyai makaronit talán leszámítva. Mikor mutatkozott be a VB helyszínén Mexikóban a csapat?
4: Május 21-én lejátszott első edzőmeccsét a válogatott Punta Verde Leon együttes ellen, és 9-1-re nyert, illetve néhány vélemény szerint nem is biztos, hogy 9-1 volt az eredmény, mert Mezei György kérte a nyilvánosság teljes kizárását. Ezzel indokolta a kérést: nem mérkőzést játszottunk, hanem ahhoz hasonló feltételek között akartuk felmérni, hol tart a társaság a Népsport szerint. Ebben az időpontban játszunk majd a Szovjetunió ellen is, a 30 fokos melegben, jó hangulatban, felszabadultan játszottak a fiúk, fityethányva a tűző napra, a füllesztő kánikulára. Persze a futball kémeket nem lehetett kizárni, ha a magyar újságok nem is a külföldiek megírták az összeállítást, Mezei állítólag tombolt dühében.
3: Hát a lényeg, hogy jó hangulatban játszottak a fiúk. Miként birkoztak meg a körülményekkel? Mit mondtak?
4: Néhány játékos nyilatkozatát idéznem. Kardos József: az elmúlt fél évben gyakran tapasztaltam, hogy a szurkolók közül sokan a fellegekben járnak. Olyan igényeket fogalmaznak meg velünk szemben, hogy attól tényleg megremeg az ember lába. Közvetlenül a Mexikóba utazásom előtt beültem egy taxiba, és a sofőr 2 percen belül már a VB döntő esélyeit taglalta, aztán nyíltan kimondta: csak akkor lenne elégedett velünk, ha legalább negyedikek lennénk. Amikor lehűtöttem, hogy én már a 16-ba jutást is sikeresnek tekinteném, azt hitte, hogy csak szerénykedem vagy viccelek. Láttam az arcán a csalódást, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy miért nem szárnyalok együtt vele. Péter Zoltán enyhébbnek vélte a szurkolói nyomást, idézem: azt hiszem, a szurkolók döntő többsége ennél higgadtabban ítéli meg a csapat helyzetét, és nem vérben forgó szemekkel hirdeti, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Az eddigi eredmények jogos igényeket támasztanak a szurkolókban, és a csapat ezt el is viseli. A baj csak az, ha azok vesztik el a mércét, akik a közvéleményt befolyásolják. Kovács Kálmán az arany középutat fogalmazta meg. A túlzott követelmény vagy a felelősségérzet teljes levétel a játékosok válláról egyaránt hiba. Szerencsére Mezei György sohasem tett békjókat ránk, nem támaszt velünk szemben teljesíthetetlen követelményeket.
3: Mit lehetett tudni akkor az első ellenférről, a szovjetekről?
4: Megérkezett a szovjet válogatott is az első tréninget követő sajtótájékoztatón Valeri Lobanovszki sajtótájékoztatót tartott többek között elmondta, délben 35 fokos melegben nem lehet annyit futni, inkább a labdát kell mozgatni, mert aki nem osztja be jól az erejét, az a mérkőzések hajrájában nagyon kínos perceket élhet át. Persze egy jól felkészített sportolónak szerintem itt is ilyen körülmények között is kifogástalanul helyt kell állnia.
3: Mit mondott erről Mezei György?
4: Mezeit is megkérdezték a találkozók időpontjáról, ezt válaszolta, a labdarúgással és a játékosokkal szembeni felelőtlenség. Hogy miért? Nagyon egyszerű a magyarázat. Korunk futballjához hozzátartozik az iram, az agresszivitás, ennek a gyönyörű játéknak ezek lettek az igazi elemei. Itt Mexikóban sokkal lanyhább tempó következik a nézők számára, érthetően elkeserítő lesz a színvonal visszaesés. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ez árt a labdarúgás fejlődésének. A 4 évenkénti futballünneptől, a mundiáltól sokat várnak a szurkolók. A kapitán leszögezte, a meleg ellen nincs új taktika.
3: Na, mi történt a második tesztmérkőzésen?
4: Május 23-án Mexikóban a CD Tepatitlán ellen 4-0-ra nyert a csapat már 38 fokos melegben. A 4 gólos magyar siker után az ellenfél edzője Humberto Hernández ezt mondta a mieinkről. Tehetséges csapat, sok nagyszerű labdarúgóval. Taktikailag igen fegyelmezett társaság, mindenki tudja, hogy mit akar játszani. Valószínű, hogy a világbajnokságon közönség sikert aratnak a magyarok. Kívánom nekik a kitűnő szereplést. Mivel, hogy Mezei kifejezésével élünk, a meleg ellen nincs új taktika, ismét mérkőzés következett május 24-én a León tartalék csapata ellen immár 40 fokban. A 4-2-es győzelmet Eszterházi Márton így kommentálta. A hőség mellett az oxigén hiány is fellépett a mai mérkőzésen. 40 fokban az az érzés az embernek, mintha pólusai is tüzelnének, és a tüdejéből láng lövelne ki. Főleg a második félidőben esett vissza csapatunk, ugyanazt tudom mondani, amit Mezei György mondott a mérkőzés után, még legalább 4-5 nap kell ahhoz, hogy formába lendüljünk.
3: Nincs írórokon ennek az Eszterházinak, de ez van. A láng lövelnek ki, ez az
4: így van,
3: a tüdőből,
4: így
3: ez
4: van,
3: gyönyörű.
4: Így
3: na,
4: van.
3: Minden este május 26-án az FC León volt az ellenfél.
4: 6-1-es győzelem után a Népsport elismerően írt. Détári vezérletével 45 percig sziporkázott a magyar csapat, igazán reménykeltően futballozott. Kiprik József szerint belül a pályán is érezhető volt, mennyire gördülékenyek a támadásaink, felszabadultan játszottunk. Sokkal jobban éreztem magam, mint a korábbi edzőmérkőzéseken, egyre inkább kezdek hozzászokni a klímához. Nem éreztem azt az olmos fáradtságot a mérkőzés után, amit korábban. Meggyőződésem a 2 hetes ausztriai magaslati edzőtábornak köszönhető, hogy gyorsan akklimatizálódtunk, kifogástalan az erőnlétünk. Beszélt egyébként a táplálkozásról is Kipu, kevesebb húst fogyasztunk, és lényegesen több tésztát, szénhidrátot. Ez a Navratilova Lendl-féle recept, a két világhírű teniszező esküszik rá, hogy ettől lényegesen jobb az erőnléte, növekszik a teljesítő képessége, és nincsenek súlyproblémái. A helyieknek viszont egyáltalán nem tetszett, hogy a magyar újságírókat leszámítva senkit sem engedtek be a nézőtérre.
3: Hát ezen nem csodálkozunk. Mi várt a mieinkre az első találkozó?
4: Arra a felvetésre, mit vár az első mérkőzésen, Kiprich így reagált, idézem, jól ismerem a szovjet labdarúgókat, hiszen az ifjúság és az utánpótlás válogatottal legalább 20-szor szerepeltem ellenük. Technikailag ragyogóan képzettek és elég kemények, korszerűen futballoznak. Ám az ifjúsági válogatottal és az utánpótlással is többször legyőztük őket. Egy szóval kellő tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy ne remegjen a lábam.
3: Hát már május 30-át írunk, már csak 3 nap van június 2-ig, amikor jönnek a szovjetek, de még León vegyes csapata vár a válogatottra.
4: Arról hogyan álltunk fel, nincsen információ, mert Mezei György még a Népsport helyszíni tudósítót is titoktartásra kérte. A szaklap úgy látta, a mérkőzés után, idézem, válogatottunk fegyelmezetten és céltudatosan játszott megszokott stílusában, és főleg a második félidőben sziporkázott. Ugyanakkor nem tagadta a kolléga, Mezei György a magyar újságírók számára már-már megszokott, szárkozottsága a külföldi kollégák körében nem örvend valami nagy népszerűségnek, úgy tűnik a kapitány magatartása idegen, sőt visszataszító, főleg a mexikói újságíróknak. Képtelenek voltak megérteni, miért nem mondja meg az összeállítást, és miért titkolja el előttük a góllövőket és a gólperceket.
3: Hát sajnos a 6 szovjet góllövőt, pontosabban 5+1, mert abban öngól is volt, azt már nem sikerült eltitkolni. Hát akkor itt tartunk most, közeledik a 40. évforduló, természetesen a sporttörténelemben azzal is kiemelten foglalkozunk majd.
4: Borzasztó lesz.
3: Borzasztó lesz, sajnos borzasztó is volt, talán most már annyira nem lesz borzasztó, mint 40 évvel ezelőtt. Turi Gábornak köszönöm szépen, Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
1: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dome ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádió.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a Hazafutás május 25-én pünköst hétfőn. Adásunkat egy korábbi áprilisban rögzített beszélgetés ismétlésével kezdjük. Szalai Berzevici Attila volt a Nemzeti Sportrádió vendége akkor, és többek között arról is beszélt, hogy továbbra is napirenden van a budapesti olimpia rendezési terve. Ezt hallhatjuk most.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
5: Olimpiával és minden másfajta sporttal kapcsolatos dologgal foglalkozunk, hiszen 130 évvel ezelőtt, 1896. április 6-a és 15-e között rendezték meg az első újkori olimpiát Athénban. Tegnap előtt volt a 130. évfordulója annak, hogy Hajós Alfréd nyerte az első két magyar olimpiai bajnoki címet. Direkt nem aranyérmet mondtam, de erről majd beszélünk. A Magyar Olimpiai Bizottságot 1895-ben megalapító Berzevici Albert ükunokájával, Szalai Berzevici Attilával beszélgetünk, a budapesti olimpiai mozgalom elnökével. Szervusz Attila, köszönjük, hogy eljött, és köszönjük, hogy tegeződhetünk, ezt megbeszéltük az interjú előtt.
6: Szervusz, és nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
5: Akkor elsőként tekintsünk vissza erre a 130 évvel ezelőtt rendezett olimpiára. Ugye, ahogy lehet olvasni, nem osztottak aranyérmeket, hanem a győztes ezüstérmet kapott, a második helyzet bronzérmet, és a harmadik helyzetnek nem osztottak érmet. Tehát azért beszélünk olimpiai bajnoki címről, amikor Berzevici Albert az ÜK nagypapád, megalapította a Magyar Olimpiai Bizottságot, ahogy olvasni lehetett, a hatodik volt a világon a Magyar Bizottság. Mennyire volt ez nagy dolog? Olyan tradicionális nemzetek után következett Magyarország, mint Franciaország, Görögország, az Egyesült Államok, Németország és Ausztrália.
6: Hát azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy amennyire én utána olvastam, néztem, Berzevici Albert mindenféle irataiba, levelezéseibe, ez akkor egy nüansz volt. Körülbelül olyan, mintha ma létrejön egy új sportágnak a szövetsége, és akkor érdekesség. Tehát 1895-ben nem lehetett tudni, hogy ebből mi lesz, hogy ez egy kis gittegylet, ami néhány lelkes, mert mindenhonnan néhány lelkes ember. Nem úgy volt, hogy egy valós nemzeti felhatalmazás alapján jött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság létrehozása, hanem néhány lelkes ember hitt abba, hogy a antik játékok újra értelmezése és beindítása az jó lesz az emberiségnek. És szerintem maga Pierre Coubertin se hitte, nem tudta elképzelni szerintem, hogy mivé válik. Sőt, ahogy olvastam, ő 1936-ban úgy halt meg, hogy azt gondolta, hogy véget is ér a náci olimpiával ez az egész történet. Úgyhogy Magyarország részéről ugye egyfelől volt a Kemény Ferenc, aki aztán az első főtitkár lett, aki személyesen ismerve a Coubertint jött Párizsból haza lelkesen, és találkozott össze őkapámmal, aki pedig a politikai pályán a Tisza kormány kultuszminisztereként nagyon hitt abban, hogy az osztrák-magyar monarchián belül egy nagyon fontos megkülönböztető karaktere lehet a magyar nemzetnek, ha a sport, a fizikai teljesítményben tudjuk magunkat fejleszteni, abban jeleskedni, és hát főleg azért, mert ugye a hadsereg rész az osztrákok kezében volt, a 48-as forradalmat követően, és akkor a magyar férfiak különböző fizikális sportokban próbálták magukat megvillantani az osztrákokhoz képest, és aztán ezt kellett egy olyan hivatásos sportvilággá formálni, ami addig inkább egy hobbi katonai cselekményeket helyettesítő napi aktivitás volt. Tehát ő fölismerte annak a jelentőségét, hogyha létrehoznák az első sportklubokat, ha az oktatásba bekerülne a testedzés. Tehát ez programja volt már a Tisza kormánynak. És aztán, mikor jött a Kemény Ferenc, hogy van egy ilyen kezdeményezés Párizsba, akkor ő ezt nagy lelkesedéssel fogadta. Úgyhogy a Kemény az a szakmai előkészítést vitte, ő meghozta a politikai támogatást hozzá, és akkor 1895-ben megtörtént a hazai Magyar Olimpiai Bizottság létrehozása egy téli napon.
5: Az egyébként előfeltétele volt annak, hogy ezen a bizonyos első aténi olimpián indulhasson valaki, hogy legyen az országának egy ilyen hivatalos olimpiai szövetsége, bizottsága?
6: Ez szerintem nem volt egyértelmű, hogy mert az aténi olimpián végül több nemzet vett már részt, mint akik alapították, de azt gondolom, tehát hogy akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal a feladattal jött létre, hogy megrendezik az első modern koli játékokat Aténba, és a Magyar Olimpiai Bizottságot egy ilyen átmeneti szervezetként azért hozták létre, hogy legyen egy úgymond utazási iroda, ami lebonyolítja a magyar sportolók kiválasztását és delegálását az aténi játékokra. Úgyhogy ami szerintem egy jelentős eredménye volt ennek a korai kezdeményezésnek, az egyrészt hát megtalálni a Hajós Alfrédot, hogy rögtön legyen első magyar siker. A másik pedig, hogy a osztrák-magyar monarchián belül voltunk akkor, és Berzevici Albert nagy monarchista volt, tehát ő nagyon lojális volt Ferenc Józsefhez és az egész birodalomhoz, de mégis fontosnak tartotta, hogy a magyar királyi zászló alatt vonuljon önállóan Magyarország be az aténi nyitó ünnepségen, és ennek jelentősége ma hatalmas igazából, amikor ugye számoljuk az aranyérmeket, hogy hány aranyérmünk, hány ezüst, hány bronzérmünk van, és az Albert döntésének köszönhetően az aténi, és utána az 1900-as, és az 1904-es, és 1908-as, 12-es olimpia érmei ma Magyarországhoz számolnak. És nem vesztek el egy osztrák-magyar monarchia. Ez körülbelül szerintem, most nem tudom fejből, de körülbelül olyan 14 arany, amit annak tud, vagy 12, 10-nél több arany, amit ma magunknak számolhatunk, és nem veszett oda 1918-ban a monarchia szétesésével.
5: És ahogy lehetett olvasni, a dobogó tetején először elindították a monarchia himnuszát vagy dalát, és akkor leállították talán éppen a mobelnök úr, és a magyar himnuszt elénekelték, ugye? Hajós Alfréd tiszteletére.
6: A Berzevici Albert nem volt kint végül az aténi olimpián, Nem tudom, arra nem találtam magyarázatot, hogy miért nem ment ki, de valószínűleg ez is úgy azért jelzi, hogy a hogy ez akkor még nem volt olyan. Pedig megtaláltam a levelezést, amit Kubertennel folytatott, és Kubertennel meghívta. Ez a levél ma a Prešovi, vagyis az Eperjesi levéltárban van, Szlovákiában lefűzve az Albert fájliában. Nem is értem, hogy ez miért a szlovákoknál van, ez még egy feladat számunkra, hogy hazahozzuk onnan a Magyar Olimpia Bizottság történetének a fontos dokumentációit, amihez egyébként nem csak a szlovákoknak semmi köze, hanem valószínűleg nem is tudják, nem is értékelik. Én elkezdtem ennek utána nézni, jogilag nem egyszerű, úgyhogy ez valószínűleg egy kormányszintű feladat kell, hogy legyen, hogy azt hazahozhassuk.
5: Miért érezted feladatodnak, és hány órát töltöttél azzal, hogy ezt a korszakot, akár az egész családod történetét, hiszen nagyon sok művész, tudós, sportember, politikus van a családban, hogy az ő történetüket megismerd, és akár az akkori történelmet, az akkori kort, akár az akkori olimpiákat is úgy összefoglald, és összességében lásd.
6: Hát itt két dolog, vagy talán három is találkozik, mert egyrészt engem nagyon érdekelt az első világháborúhoz vezető időszak, és ebben az időszakban egy fontos közéleti személyiség volt Berzevici Albert, tehát ez mindig érdekelt. Aztán nyilván, amikor 2005-ben létrehoztuk a Budapesti Olimpia Mozgalmat, akkor volt miért, hogy jobban belássam magam az egész olimpia történetbe. És aztán a harmadik pedig egy Romsics Ignáccal és Gali Máté történészekkel létrehozott közös projekt, amely részeként megírták az ő életrajzi kötetét még 2014-re, és akkor ezt nagyon közelről követtem, ezt az egész projektet, és ennek a könyvnek, ennek az életrajzi kötetnek egy része a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeti története, úgyhogy miután engem Barcelona megfertőzött, és azóta is, noha én magam nem voltam egy jeles sportoló versenyző tusázóként, de barcelonai olimpia annyira megfogott 1992-ben 20 évesen, hogy onnantól kezdve ez úgy az életem része lett, és természetesen, ahogy minél több feladat kötött a Magyar Olimpiai Sporthoz az elmúlt 20 évben, úgy félig történészként fontosnak éreztem, hogy minél többet tudjak erről az egész fontos eleméről a magyar nemzet történetének.
5: Hajós Alfréd megérdemli, hogy egy pár szót beszéljünk róla is, hiszen, ahogy említettük, az első két történelmi olimpiai bajnoki cím az ő nevéhez fűződik, úszásban győzött, és a hírek szerint szerb matrózok tanították meg őt a gyorsúszásra, és ez a technika volt az, ami különleges volt, és ami végül is az ő győzelmét hozta?
6: Húha, ez most nem egy igaz? Nehéz kérdés, ezt nem tudom megerősíteni, se cáfolni. Hajós Alfréd de úszás technikájában még nem volt módom elmerülni, de egy izgalmas kérdés, mert én egyébként azt nézegettem, hogy van-e bármi olyan dokumentum, nem találtam még, nem jött velem szembe olyan Hajós Alfréd dokumentum, ami például az ő eredeti aláírását bírja. Úgyhogy,
5: csak volt az előbb egy fél mondat, hogy kiválasztották őt, hogy legyen igen, ő, igen. Az mit jelent?
6: Hát a kvalifikáció akkor ez még nagyon kezdetleges volt, tehát nyilván Budapest centrum volt, ahol létrejöttek a sportklubok, és a nevezést az a néhány klub vitte a Magyar Olimpiai Bizottság irányába. Úgyhogy hát igen, az egy gyerekkora volt még az egész történetnek.
5: Ahogy lehet olvasni, a Magyar Úszó Szövetség posztolta ki, hogy a mai körülmények, illetve a mai szabályok szerint meg sem lehetett volna rendezni azokat az úszóversenyeket, hiszen 11 fokos vízben úsztak, most pedig 15 a minimum előírás, szóval erről mit lehet tudni, és 100, illetve 1200 méteren lett ő bajnok, ugye? És igen. A hírek szerint csak azért nem lett háromszoros bajnok, mert túl közel rendezték meg a két versenyt egymáshoz, az 1500-at, ugye? Ahhoz
6: mondta, igen, vagy 500, és ez ugye még nyílt vízi, teljesen nyílt vízi verseny volt, úgyhogy nem is tudom, hogy a úszómedence az mikortól lett az 50 méteres medence, mi volt az első olimpiai szám, vagy mikor volt először olimpiai verseny 50 méteres medencébe. De hát egy izgalmas időutazás lenne. Én egyébként azt gondolom, hogy az emberiség most abba az irányba megy, hogy létre fogja hozni a valós időutazást, ami elképzelhetetlen volt korábban, de ha aki a digitális téren mozog, az látja, hogy az AI egyre jobban lehetővé teszi, hogy egy teljesen autentikus környezetbe, 3D világba visszamenjünk, és úgy tudjunk visszamenni, hogy ne tudjunk beleszólni a múltba, ne tudjuk módosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz módunk még az aténi olimpiát megnézni.
5: Uh-huh. Amikor ugye közel kerültél a BOM révén az egész olimpizmushoz, akkor az ÜK nagypapád eszmei hozzáállását, értékeit, hozzáállását, azt figyelembe vette, de és vannak-e olyan dolgok, amikről találtál akár emlékeket, és amiket tovább szerettél volna, vagy szeretnél vinni a mai napig?
6: Hát ez függetlenül, tehát a budapesti olimpia mozgalom létrehozásához nem volt igazából köze az én gondolkodásomba. Azt utólag olvastam csak, hogy ők maguk komolyan foglalkoztak azzal a Kemény Ferenccel, hogyha Atén nem tudja mégsem az akkori anyagi gondjaik miatt összedobni a költségvetését az olimpiának, akkor Budapest legyen a helyszín. De Budapest sem, tehát a kormány nem volt 1895-96-ban nagyon nyitott erre, hogy rendezzük meg. Tehát ez egy terv volt, de végül nem volt szükség arra, hogy ez élesítve legyen, mert végül is a görög arisztokrácia összedobta azt a pénzt, amivel sikerült ezt az egész eseményt megrendezni. De amikor a BOM létrejött 2000 novemberében, akkor az egész ügy mögött a hajtómotor, meg az ötlet, az az EU-ba lépésünk, a 2004-es EU csatlakozásunk volt, ami egybeesett az én tőzsde elnökségem kezdetével, amivel lehetőségem nyílt, hogy a gazdasági szektort megmozgassam az ügy mellett, és létrehozzuk nagy tőzsdei vállalatok segítségével a BOM-ot, ami hát azóta 20 év óta is működik, de abszolút gazdasági szempontok uralkodtak az egész mozgalom létrehozása mögött. Azt gondoltuk, hogy kell Magyarország előtt, miután beléptünk már a NATO-ba is, az EU-ba is, hogy legyen egy olyan hosszú távú cél az ország elsősorban gazdasági szereplői előtt, amely nem testidegen Magyarországtól, képes a gazdaságotnak egy irányjelző lenni, és egy hosszú távú vízió a politikai életnek is, meg a önkormányzati világnak, mindennek. És ezért azok álltak össze a gazdasági életbe, akik azt gondolták, hogy az olimpia Budapestre hozatala lehet az az erő, az a vízió, ami mentén tudunk egy olyan országfejlesztési programot létrehozni, támogatni, a Magyarországra elinduló EU pénzek segítségével, amelynek a végén, mint habatorta, ott van az a két hét sportesemény plusz a paralimpiai játékok.
5: És ami mögé, minden szegmens, amiket felsoroltál, mögé áll, és egy cél érdekében megy előre, ugye?
6: Ez így van, így van. Csak ugye akkor a 2000-es Sydney olimpia után akkor volt egy miniszterelnök kezdeményezése, akkor merült fel először 1960 után, hogy a budapesti olimpia ügyét körbe kéne járni, és akkor az ott a pártpolitikai, vagyis pontosabban a kormányváltás kapcsán lekerült a napirendről, ugye 2002-ben Fidesz ki, MSZP, SZDSZ-be, és aztán az új kormány úgy döntött, hogy nem foglalkozik az olimpia ügyével, és akkor mi 2005-be jöttünk, és napirendre tűztük ismét az olimpia ügyét, de akkor azzal a céllal, hogy tartsuk ezt a politikától távol, ne a politika vigye ezt előre, ne azt próbálja az élére állni, hanem miután ez bármilyen fura, de ez elsősorban egy nemzetgazdasági projekt. A sport az az apropó. Tehát legyen így, mert így komolyan van véve, és talán támogathatóbb az ügy, és akkor második lépésbe fontosnak tartottuk megnyerni a fővárost hozzá. Az a főváros, amit akkor a Demszky Gábor vezetett, és ők is kezdetbe szkeptikusan, aztán amikor megértették, hogy a fővárosnak ez hogy lehet fontos gazdaságilag, akkor mellé álltak, és 2010-re összeállt egy olyan koncepció 2020-ra vonatkozóan, amit a 2008-9-ben a főváros összpártilag támogatott, együttlett előterjesztve a 2010 januárra, akkor ugye Bajnai kormány volt, és akkor meg az olimpia törvényt létrehoztuk, a hatástanulmányt, a koncepció, minden kész volt. Épp az Vancouveri olimpián voltam, amikor jött a szokásos politikai húzavona, hogy inkább ezt most már várjuk meg a választásokat 2010-ben, és majd a új parlament foglalkozzon ezzel. Csak hát az a baj, hogy mire az új kormány fölállt 2010-ben, addig az euróválság annyira arcon csapta Magyarországot, hogy egyszerűen nem is volt realitása annak, hogy az olimpiával foglalkozzunk, így lekerült a napirendről egészen 14-ig, amikor Fürjes Balázs hívott föle egyik nap, hogy mi lenne a 24-es olimpia pályázatával elkezdenénk foglalkozni, mi lenne a BOM hozzáállása. Úgyhogy nagyjából ez az első.
5: Hogyha a hallgatók most hallják ezt, akkor nyilván tudják, hogy a 2024-es olimpiát végül Párizs rendezte meg, és nyilván sokakban felmerül a kérdés, hogy jó, de akkor mit csinál mostanában a BOM? Mit lehet erről tudni? Ugye legfőképpen talán az alapítványt emelhetjük ki, amely az olimpiai reménységekkel foglalkozik, de minden mással is gondolom én.
6: Hát ugye 2010-ben az egy szomorú pont volt az életünkben, amikor eljutottunk oda, hogy minden kész van, de egyszerűen a világ szembe jön velünk. Nem mondhatjuk azt, hogy most az olimpia a legfontosabb teendő, amikor nem tudjuk, hogy az eurózóna szétesik-e, a magyar gazdaság milyen mélyre fúródik be. És akkor a tagság, ami egyébként egy egyesület formájában egy rövidtávú akciócsoportként egyesület formájába jött létre, akkor a kérdést föltettük magunknak, hogy akkor ennyi, vagy hogy folytassuk. És akkor egyrészt megfogalmazódott az igény, hogy ez most már így 5 év után egy brand, az olimpia, a küzdelem a budapesti olimpiáért az egy hosszú távú projekt, alakuljunk át alapítvánnyá, és tűzzünk ki magunknak valamilyen olyan célt, ami értelmet ad a létünknek, meg növeli a kredibilitásunkat a magyar és a nemzetközi sportvilágban. És így jutottunk arra a következtetésre, amiben egyrészt adott egy kis inputot, minket sokszor kritikával illető Schmidt Pál mobelnök úr, hogy miért nem támogatjuk a élő sportot, miért csak a hosszú távú álmokat kergetjük. És akkor mondtuk, hogy jó, akkor beszállunk a magyar sport támogatásába, és 2010-ben ugye még nem volt a kettős karrierprogram ügye sehol a gondolkodásba se. És akkor elindultunk ebbe az irányba, és létrehoztuk a Berzevici Albert ösztöndíj programot, amely azóta is működik, és miután, hát ugye a Berzevici Albert nem azért lett a névadója, az, mert hogy ő az én ükapám, hanem azért, mert ő a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is volt, és ez a kettőbe a tanulás és a sport jól ötvöződött, és azóta is az ösztöndíj programunk az a fiatal tehetséges olimpiára készül sportolókat veszi célba, őket hívja meg, hogy pályázzanak évente egyszer az ösztöndíj programunkra, és akkor aki bekerül az ösztöndíj programba, az biztos lehet, hogy a diplomaszerzéséig megvan oldva az anyagi háttere az a tanulmányainak.
5: Pont ezt akartam kérdezni, hogy az ösztöndíj az azt szolgálja, hogy amíg sportol az adott versenyző, addig támogassa, vagy amikor abba hagyja az élsportot, és ott áll, hogy most akkor a civil életben kellene tovább boldogulnia, akkor kap támogatást.
6: Azt fogalmaztuk meg, hogy mi ott tudunk segíteni a magyar olimpizmuson, ha abban segítkezünk, hogy az aktív versenyzők ne hagyják ott a sportot, csak azért, mert az oktatás, mert tovább szeretnének tanulni, de az anyagi feltételek előteremtése az nem teszi lehetővé, hogy olyan szinten sportoljanak, ahogy a szükséges egy eredményes olimpiai jövőhöz. Tehát a tovább tanulás anyagi terheit le tudjuk venni a sportolók válláról, és így nem kell elmenni munkát vállalni, hogy a versenyzés mellett. Ez azzal nem foglalkozunk, hogyha valaki a sportot befejezi, és utána kezd, az nem a mi célcsoportunk.
5: Ha olimpiai bajnok lesz, akkor az életjáradékból az például megvan. Gulyás Michel, tudom, hogy ilyen ösztöndíjas volt, de tudnál még olyan olimpiai bajnokokat, vagy helyezetteket mondani, akiknek például ez az alapítvány által biztosított ösztöndíj segíthetett ahhoz, hogy sikereket érjenek el?
6: Hát a másik párizsi hősünk a Rasovszky Kristóf volt, meg a Halász Bence, ugye ő az ezüstérmével, kezdte írít az olimpiai bronzérmével, most igaz már utólag, de a Márton testvérek lettek épp idén kiválasztva, mert jelentkeztek ugye a TF-re, és egyben jelentkeztek a mi ösztöndíj programunkra
5: ezt
6: is.
5: Ezt akartam kérdezni, hogy erre jelentkezni kell, vagy ti
6: jelentkezni.
5: Választjátok?
6: Nem, kérdezni. Jelentkezni kell. Tehát mi megnyitjuk a pályázati kaput minden év novemberébe, és januárig várjuk a pályázati anyagokat, amiben hát nyilván meg kell jelölni, hogy hova, tehát már felvételt kell nyerni,

0: hatása, tehát figyelünk erre is, hogy, hogy olyanokat válasszunk ki, akik tehetségesek, elszántak, és anyagilag tényleg nem mindegy, hogy megkapják a támogatásunkat, vagy nem, és így, hát most már elég népszerű a program, mert most már évek óta olyan 130-150 pályázó van, és hát mi 20-30 között tudunk kiválasztani, mert tehát nyilván egyfelől az anyagiak azok végesek, másfelől meg a kapacitás foglalkozni. Ugye Szabó Szilvia háromszoros olimpiai ezüstérmes versenyző volt, olimpikonunk, az, aki sokszoros világbajnok, Európa bajnok, aki főtitkárként.
1: És egy hétig volt itt műsorvezetőnk a Sportrádióban, a reggeli műsorban.
0: Tehát ő viszi az adminisztrációt az alapítvány főtitkáraként, tehát nem bizonyos pontig tudjuk terhelni. Mert ügyelünk arra, hogy legyen egy olyan családias hangulat. Tehát akik bekerülnek a Berzevici Albert ösztöndíj programba, azok egy közösség részévé is válnak. Mi büszkék vagyunk rá, szeretnénk, ha ők büszkék lennének arra, hogy ennek az ösztöndíj programnak a tagjai. Tehát nem csak úgy odaadjuk nekik a oklevelet, a pénzt, aztán jó napot, és többet nem foglalkozunk, hanem kísérjük, és ezért hoztuk létre aztán mentor programot. Ugye csomó sikeres üzletember van a sorainkba, és így vagy úgy, de tudunk abban segíteni, hogy ne csak a tanulmányt valaki elvégezze, hanem aztán utána segítsünk akár a pályaorientálódásban és a sikeres átlépés, a munkaerőpiacba történő átlépésben is. Szóval többek vagyunk, mint egy anyagi forrás önmagában. És ez oda-vissza klassz, mert nyilván ők hozzáférnek egy olyan üzleti elithez, amihez azért nem könnyű hozzáférni.
1: Kapcsolatrendszer lesz.
0: És nekünk is, az üzleti élet képviselőinek egy fantasztikus élmény olyan sportolókkal foglalkozni, akik lehet, hogy befutnak. Tehát például a Gulyás Michel esete az nekünk azért volt annyira nagy élmény, meg a Rasovszky Kristófé, mert mi nem Párizs után kezdtünk velük foglalkozni, hanem akkor, amikor Gulyás Michel még a saját sportközegese bíztatta, hogy eljut az olimpiára, nem hogy elhozza az aranyérmet. Tehát ezt valahol akkor nagyon a saját, hát nem sikerünknek, de óriási élményünknek, hogy na, valakit olyat választottunk, akit arra még a saját... Igen. És ez egy olyan motiváció, hogy azóta is, na, találjuk meg a következő Gulyás Michelt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
3: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
2: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Kikapott a Roland Garros első fordulójában Fucsovics Márton. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Búcsúzott egyesben Fucsovics Márton a francia nyílt teniszbajnokságtól. A világranglista 65. helyén jegyzett magyar játékos ugyan Matteo Berrettini ellen megnyerte az első játszmát,

0: de ezt követően az olasz fordítani tudott. Így 6-7-7-5-6-1-6-2 arányban tovább jutott a Roland Garros első fordulójából. Egyéniben már nincs versenyben egyik férfi teniszezünk sem, hiszen Marozsán Fábián is kikapott tegnap. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a Tenisz Szövetséget. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő két évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésén a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az az alaptörvénymódosítás is, amely szerint 8 évben korlátoznák a miniszterelnökként eltölthető időt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkő olajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Healey a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-e nem működött. A pilótáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Újra működik Isztambulban a Bilgi Egyetem. A magánfenntartású intézményt 3 napja záratta be Recep Tayyip Erdogan elnök, arra hivatkozva, hogy az oktatás színvonala nem megfelelő. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. Most bejelentették, hogy a felsőoktatási tanács kezdeményezésére az államfő visszavonta a bezárásról hozott döntést. Az egyetemen 20 000 török és külföldi diák tanul, akiket a saját szakterületükön elismert oktatók és kutatók tanítanak. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap. Elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Jelenleg 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Vendégünk továbbra is Szalai Berzevici Attila.
3: Annyit lehetett tudni, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal való kapcsolat nem volt mindig felhőtlen. Sokszor, vagy volt olyan időszak, amikor az olimpia szót nem is használhatta, ugye, ez a mozgalom. Mi a helyzet most? Most kisimultak-e a viszonyok Gyulai Zsolt elnök úrral, ha jól gondolom, most már teljesen zökkenőmentes a kapcsolat, szóval mi lehet tudni a jelen helyzetről?
4: Teljesen jó, ami ennek kell lenni. Uh-huh. Tehát az eleje döcögött, volt egy félreértés Schmidt pár részéről, azt gondolta, hogy mi a mobbal szemben pozícionálva jövünk létre, de hát valójában emögött, most már elmondhatom, Gyárfás Tamás ármánykodása állt, aki hát nyilvánvalóan ő a 2005-6-7-es időszakban ő szeretett volna a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke lenni. Ehhez neki meg kellett szervezni a puccsot Schmidt Pál ellen, és mi ekkor érkeztünk bele a váratlanul teljes jó szándékkal egy ilyen nagy politikai csatározásba a Magyar Olimpiai Családba, és hát nyilván egyfelől az,
3: gondolom.
4: Hogy jó hiszeműen, persze, meg hát kicsit naívul, meg outsiderként, és hát ugye amikor jön a Magyar Olimpiai Bizottság első elnökének az ükunokája, mögötte ott áll a MOL, az OTP, a Trigránit, a Richter Gedeon, a Magyar Telekom, akkor könnyű azt Gyárfás Tamásnak bemesélni Schmidt pár részére, hogy itt ezek a te pozíciódra jöttek össze, nem gondolhatod komolyan, hogy komolyan budapesti olimpiáján gondolkoznak, és aztán ez nyilván kizökkentette a menetet. A MOB és a BOM együttműködése az így megállt, és hát persze jött aztán ez a nevetséges felvetés is, hogy mi nekünk direkt BOM, mi a tükörkép a MOB-nak, ami hát ugye a rövid sztoria az, hogy hát ugye a budapesti olimpia az
3: adja
4: adott,
3: magát.
4: A mozgalom az is adott, és nekünk ez volt a nevünk. Csak aztán Schmidt Pál úgy döntött, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésével, hogy nem engedik nekünk az olimpia szó használatát, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, mi ezt tiszteletbe tartjuk, akkor BOM leszünk. És akkor persze innentől kezdve meg az a vád ért minket, hogy na direkt a MOB-nak a tükörképet használjuk névként, és szóval ha sapka volt rajtunk, az volt a baj, ha nem. És akkor ez így ez az időszak egy kicsit megterhelt volt, de aztán mikor jött a Borka időszak, akkor ez elmúlt, lenyugodott, aztán jött a Kulcsár Krisztián időszak, aki ugye hát ráadásul egyik alapító és alelnöke volt a BOM-nak, az egy más pályát jelentett számunkra, és Gyulai Zsolt meg már akkor jött, amikor már a 20. évfordulónkat tett. Ezek most már érdekes városi legendák, hogy milyen nehézség volt az elején a beindulás. Most már egy csapatba játszunk, 2036-nak az elnyerése, hogy akkor Magyarország rendezze az olimpiai játékokat, az tényleg azt igényli, hogy komoly csapatmunka legyen minden szinten, főváros, kormány és a Magyar Olimpiai Családon belül. És nyilván a mi fő feladatunk, ahol én látom a mi feladatunkat, az a koncepció eladása a társadalomnak. Tehát ugye az elmúlt időszakban már gyönyörű infrastruktúra felépült, rengeteg sportversenyt nemzetközi világbajnoki, Európa-bajnoki szinten megrendeztünk, sok a teendő a fővárosban, közlekedésben, a közlekedést illetően, de ami a legnagyobb feladat, az a közvélemény ügy mögé állítása. És miután itt nem kevésbé sportszakmai ez tehát a társadalom melléállítása az olimpiai ügyének, ez kevésbé egy sportszakmai kérdés, sokkal inkább egy gazdasági kérdés. Gazdasági megvalósíthatóság, teherbíróság, korrupció elleni küzdelem.
3: Tehát akkor kimondhatjuk, hogy abszolút napirenden van, hogy a 2036-os olimpia esetleg
4: így
3: Budapesten
4: van.
3: Legyen.
4: Így van. Uh-huh. Tehát pontosítsuk, az új rendszere a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak már más, mint az elmúlt 100 évben. Tehát a pályázási folyamat helyett egy folyamatos konzultáció indul azon városok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság között, akik úgy gondolják, hogy érdekelve vannak egy jövőbeli valamelyik olimpia megrendezésébe, téli, nyári, ifjúsági, felnőtt olimpia évszámok nélkül. Most a Christine Kirsty új Nobel-nökkel ez megint egy kicsit át fog alakulni, még nem tudjuk pontosan. Lényeg az, hogy még tavaly ősszel a főpolgármester és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hivatalosan beléptetett el Budapestet ebbe a konzultációs folyamatba. Ami azt jelenti, hogy oda-vissza információ áramlik, hogy mi az, amit a NOB szeretne, mit vár el, és mi az, amit mit már megtudunk most, mik a tervek, mit tudunk később. És ez a dialógus kell, hogy közben összeálljon egy olyan koncepcióvá, ami egyrészt meg, tehát a koncepciónak tehát egybe kell esnie az ország és a főváros teherbíró képességével, hosszú távú fejlesztési terveivel, és egybe kell, hogy essen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásaival és hosszú távú vízióival. És ha kialakul egy olyan koncepció, ami szerintük versenyképes, vagy vonzó, akkor az a koncepció, amit utána el kell adni itthon a lakosság irányába.
3: Tehát Magyarország már a térképen van, a NOB szemszögében, vagy látóterében
4: ez,
3: van.
4: Ez folyamatban van, igen, ez a konzultáció.
3: Igen, azt én is úgy látom, hogy talán nem sportszakmai dolog az, hogy a közvéleményt egy budapesti olimpia mellé állítsák. Szerintem ilyen mindennapi dolgokból indulnak ki az emberek, hogyha ülnek a dugóban, akkor azt mondják, mit akarunk mi olimpiát, amikor még ez sem megoldott. Tehát, hogyha itt az infrastruktúra, tényleg a logisztika az rendben van, a sport szeretettel azt gondolom, hogy nincs baj, mert a magyar szurkolók azok élnek, halnak a sportért, főleg, hogyha magyar versenyzőkért dolgozhatnak. Szóval akkor elindult ez a projekt, és akkor ez a lényeg, hogy itt évről évre, időről időre biztosítsa a magyar fél, hogy itt igenis minden rendben van, és mindenki támogat egy olimpiai
4: rendezést. Hát ez egy koordinációs munka, mert ugye a főváros, a kormány, olimpiai család, infrastruktúra fejlesztés és sportszakmai. Tehát ugye nekünk fontos az, hogy az olimpia ne csak kitűnő sportlétesítményekben kerüljön megrendezésre, és oda egy korszerű tömegközlekedés vezessen, de közelítsük meg a Helsinki olimpia eredményeinket. Vagy azt győzzük le, és azt hol tudjuk, ha nem a budapesti olimpián. Tehát ha még egyszer valamikor akarunk egy nagyon kiemelkedő olyan sporti eredményt, mint 1952, akkor az csak a budapesti olimpia lesz. Ha azt akarjuk, hogy még egyszer látni szeretnénk a magyar labdarúgó válogatottat olimpián, akkor az a budapesti olimpia lesz. Tehát, hogy van egy ilyen sportszakmai rész is, hogy fel kell készíteni a csapatot. Ugye jó példa, 1996-ban 3 érmet szerzett a brit csapat. 2012-es olimpián már a második sporterő volt. Ezt is mellé kell tenni az egésznek, mert mit sem ér egy olimpia megrendezése, ha gyatra a hazai közönség sportélménye, mert nincsenek eredmények. Szóval van egy sportszakmai része, de azért a magyar lakosságot és a társadalom támogatottságát mégis onnan kell megközelíteni, hogy ez költségvetés szempontjából, a gazdasági növekedési előrejelzések, kilátásaink fényében, hogy építhető be, hogy nem lesz ez nem csak megterhelő, hanem hogy tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy nem von el forrásokat az oktatás és az egészségügy fejlesztésétől, nem kell ezért külön adót kivetni, akár SZIA, akár vállalati. Hogy fogunk tudni olyan mennyiségben magántőkét bevonni, amely természetesen minimalizálja a költségvetési pénzek mozgósítását, kell egy növekedési pálya, kell tartalék, mert ugye hát sose tudhatjuk, hogy milyen világgazdasági ciklussal vagy helyzettel találkozunk szembe, és ez hogy nem fog minket egy montreali helyzetbe hozni, ahol ugye 1976-ban az olimpiai játék Montreal tényleg a földhöz vágta.
3: De mondhatjuk a közelebbit Athénit is. Tehát ahogy az ez aténi létesítmények igen, most kinéznek.
4: Igen,
3: az,
4: de Athén az egy külön tészta. Én ezzel, ha nem is az 1896-os aténi olimpiába vagyok szakértő, én magamat a 2004-esbe ástam nagyon bele magam annak az előkészítése, rendezése, mert az egy közhiedelem szerint egy tragikus olimpia, ami csődbe vitte Görögországot. Én pedig azt mondom, hogy nem, ez teljes tévedés. Az aténi olimpia mentette meg Görögországot, hogy ne menjen csődbe már 2000-ben.
3: Mi laikusok csak a létesítményeket van, látjuk, így van, hogy van, mennyire nem használják ki őket.
4: Így ugye? Van, de az már egyrészt tehát az egy olyan politikai játszmának a katasztrofális eredménye, ami a játékok rendezését megelőzte. Uh-huh. Athénnal az volt a probléma, hogy ott is gyilkolta a két politikai oldal, és még az olimpiát se tartották elég szent ügynek. Ezért ez volt az egyik, a másik görögösen mindent halogatunk az utolsó pillanatokig, és amikor végre 3 év késlekedés után elkezdődött az előkészítés, a építkezések, akkor rájöttek, hogy ők egy antik világon építkeznek, tele van ásatási területtel, ami elakasztotta a munkálatokat, és akkor ahogy közeledett a határidő, és nyomást gyakorolt a NOB rájuk azzal, hogy elveszi a Görögországtól a 2004-es olimpia rendezését, egyszerűen kényszer megoldásokat kellett létre, hogy megvalósítaniuk, hogy időbe kész legyenek. Ez az, ami miatt a régi aténi reptér kifutó pályájára raktak például a kosárlabda versenyektől az vadvízi kajakozásig úgy, olyan módon, ami eladhatatlan és utóhasznosíthatatlan volt. És akkor persze jött a görög csőd, ami egyébként az euró idő előtti bevezetése miatt történt, és akkor se nem tudták eladni, se nem utóhasznosítani ezeket az infrastruktúrákat, amik utána az enyészeté váltak abban a elképesztően nehéz gazdasági helyzetben, amiben Görögország került. Na mindegy, ez egy kitérő
3: rossz példa,
4: volt Athénra.
3: De akkor nyilván így a jó van. Példákat kell látni, amit Budapest követhetne, vagy
4: így
3: Magyarország.
4: Van. De ez abszolút, tehát nagyon fontos, hogy nekünk mindenki részéről, minden előző olimpiából a jó példát tanuljuk. De amit akartam mondani az, hogy utána ezt olyan el is kell tudni adni. Hihetően, meggyőzően olyan embereknek, akik értik ezt a nyelvet, értik a gazdaság, értik a olimpia világát, és egyébként hajlandóak ebben kiülni és akár vitatkozni. Tehát, hogy itt lesz feladata a BOM-nak ebbe, ahol nyilván az üzleti világ képviselőinek lesz az a feladata, hogy a koncepciót eladják.
3: Attila, egy kis személyes részre menjünk át az utolsó 5 percben, ugye azt lehet tudni rólad, hogy fotózással is foglalkozol, nem tudom, hogy mikor van időd a sok-sok teendőd mellett, de miről szól ez a dolog, és az, amit találtam rólad, hogy az Antarktisztól a Himalájáig fotózod a sportolókat, az költői túlzása, vagy tényleg így van, hogy ahová lehet el tudsz menni, vagy nem tudom, erre még mennyi időd, energiád?
4: Hát nem, ez nem egy ilyen mindennapos cselekmény. Én egy művészi családból is származom.
3: Szinyei Mese Pál is például, ugye? Az elődök között volt.
4: Meg édesanyám rajztanár, és tehát én rajzolni, festeni imádtam gyerekkoromban, addig, amíg nem kaptam meg az első fényképezőgépemet. Aztán ez egybeesett a rendszerváltással 1989-ben, amikor az eseményeket fotóztam, és onnantól kezdve már csak 3 év volt hátra a barcelonai olimpiáig, ahova mentem a fényképezőgépemmel, és beleszerettem a sportfotózásba. Mm. És azóta is minden olimpiára úgy megyek, hogy a fényképezőgépem mindenhol velem van, és próbálom azokat a drámai pillanatokat egyre szebben megfotózni, amennyire csak lehet. Szóval én egy ilyen, most már persze azt mondhatom, hogy professzionális szinten, de hobbi hozzáállással alkalmanként ott vagyok a pályaszélén a gépemmel, és örülök, ha ez a ezek történelmi pillanatok. Biztos, egy-egy olimpiai győzelem.
3: És melyik sportágakat preferálod? Vagy a magyarokra koncentrálsz, vagy a sztárokat keresed?
4: Engem az olimpián minden érdekel, de természetesen azért a magyar olimpiai győzelmi, meg a nagy magyar sportdrámai pillanatok azért azok mindent visznek. De hát azért az ember, ma már, ha visszanézek, hogy van képem Carl Lewisról, meg Sotomayorról, meg a amerikai kosár csapat Barcelonába, tehát ezek is izgalmas részei a gyűjteményemnek, és hát persze kevesebben tudják, hogy ugyanilyen nagy szerelemmel állok a labdarúgó világbajnoksághoz is.
3: Oda is ki fogsz menni esetleg?
4: 6 VB-n kim voltam, nagyon remélem, hogy eljutok Amerikába is.
3: És reméljük, hogy egyszer még eljutsz egy olyan világbajnokságról, a magyar labdarúgó válogatott is ott
4: bizony,
3: van.
4: Bizony, bizony.
3: Említetted, hogy a barcelonai olimpia után kerített hatalmába ez az olimpiai eszme vagy mozgalom, de azt is lehetett olvasni, hogy Szöul után kezdtél el öttusázni.
4: Igen.
3: Aminek tényleg ilyen banális allergia vetett véget?
4: Hát,
3: vagy
4: az én, csak én szempont, tehát az én naív elképzeléseimnek vetett a lószőr allergia véget, mert már 1990-ben, mikor Török Ferenc édesapám kollégája volt, ő mondta, hogy felejtsd el, 18 évesen hiába futottál, úsztál, nem lesz belőled már mérhető öttusázó, de én erről mit sem tudomást se vettem, mert ugye Tatabányáról jöttem, ott nem volt öttusa, és 1990-ben elkezdtem keményen ezt a sportot űzni, hogy majd 2000-re beérek. Ezt a lovaglás ketté törte. Igen, hát helyette adatott a pénzügyi pálya, de arra elég volt az öttusa, hogy belevigyen abba a fővárosi sportéletbe, ahol megismerkedhettem a Mizsér Attilával, a Kálnoki Kis Attilával, a Madaras Ádámmal, mert velük voltam ott együtt az UTE öttusa berkeibe, és nekik köszönhetően mentem aztán ki Barcelonába, mert ha már ott edzettem velük, szerettem volna látni élőben, megismételni a 88-as sikereket. Hát az sajnos a lovagláspont ketté törte ezt a címvédést, de helyette az olimpiát felfedeztem, mint egy olyan dolog, ami azóta is meghatározza az életemet.
3: Ugye a sportban nincsen, ha és nem viccelődöm azzal, hogy ha ma űznéd az öttusát, ugye már nincs benne lovaglás, úgyhogy már nem lenne ilyen probléma, de ezzel tényleg nem viccelődünk. Úgyhogy ha nem is ennek kapcsán, de akkor egy esetleges valóban budapesti olimpia kapcsán még valószínűleg sokszor fogunk beszélgetni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Hazafutást, a Nemzeti Sport Rádió újra töltve című műsorsorozata a sportvilág korábbi eseményeit elemzi. A most hallható epizódban az 1996-os atlantai olimpia előtti úszójegyzőkönyvek manipulálását járta körül Szűcs Miklós és Kreisz Bálint.
0: Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, vagy 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulból 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével, erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
4: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, edzőtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott. És elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
3: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
5: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
3: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett. Hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugróversenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyver neve is szerepelt, előbbi 3. és 1., utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
6: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
3: Lakos Gyöngyver szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányok akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTSH jogi főosztály vezetőjétől azt kérdezte a lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat Elpap István olvassa fel.
7: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
8: És ha a verseny előtt derül ki?
7: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
3: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztály vezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
4: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. Na, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán én fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban, meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségüktől, tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy ki hányadik helyen áll egy aktuális világban műszám.
3: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
9: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem akar mondani durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek. Aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
3: Talán ez is az oka, hogy a kor hazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Szene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Güttler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában. Aztán alig több mint egy hónappal a játékok augusztus 4-i lezárását követően, szeptember 9-én robbant a bomba. A Népszava aznapi száma a címlapon öles betűkkel ezzel a címmel jelent meg. Nem létező verseny eredményeivel delegáltak úszókat Atlantába. Az újság által leírtakat Katona László idézi.
8: A szerkesztőségünk birtokában lévő dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyar Úszószövetség egy nem létező versenyről készített fiktív jegyzőkönyvet küldött el a Nemzetközi Úszószövetség statisztikai irodájának a világranglista összeállításához, majd az eredményekre hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi úszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi úszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
3: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
10: A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a tortáról, törökvészi úton volt akkor a szerkesztőség, és szóltak a tortáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékért. Lementem a tortára, kövittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, akkor hát összeült a robot, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet, hogy lehet, hogy ez lesz, lehet, hogy valami vicc, vagy nem tudom én, és akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi úszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdés, be, ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek lett a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplett úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
11: Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az önnevére?
10: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
12: Zsenget a poskás, egy igazi sorskás, minden nap köztünk jár.
3: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
8: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
3: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
8: Ág Olivér, Batházi István, Czene Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kisgergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
3: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpia aranyérmet szerző Czene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélt Nick Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
10: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világ ranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Fene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramuci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
3: A tekintélyes szaklap, a Swing News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
6: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úrától érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Botházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
3: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a Magyar Táviratiroda, sem a Nemzeti Sporthírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miten az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
13: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
3: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lap által megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
14: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált meg szerezni, amiért és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen. Ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk, ha ennyi érmet szerzel, és ennyi sportoló van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek, és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sport szervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
3: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
15: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
3: Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
16: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
17: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
18: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, hogy megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
17: Rúza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
18: Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
3: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadár című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
19: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAP TV elnöke is ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a Víkó RT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
20: A Népszavával, a Víkó RT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetlenítani. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthoz álljanak.
19: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
20: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már, most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
19: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
20: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
19: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
20: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor vélem mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgy el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát, ha

0: nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és ennek is öröm, akkor lemondom.
1: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
0: Hát ha én meggyőzel, hát önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
1: Ez most hivatalos bejelentés?
0: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent, vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogom van áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
2: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Rúza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Rúza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
3: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egyes szobában, azaz biztosítottabb volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
2: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
4: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Rúza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
2: Megkerestük Rúza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
5: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák. Mi az?

0: Gyárfás, fogalmazunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az ügyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kunce Gábor az akkor a sportot felügyelő belügyminiszter így emlékszik erre a szára.
1: Az ismert volt, hogy a Nap TV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszerűen, az olimpiára, és ezt a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
0: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
2: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
0: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elpap István olvassa fel.
3: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek, mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró, tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
0: A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az épi amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
4: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a Nemzeti Sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
5: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át. Az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát.
6: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztályának igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
5: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
6: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan,
4: Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
5: Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
0: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született, kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni. Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőinek erről is megvan a véleménye.
7: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az OSZA szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Szécsi és Kis László, illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszó szövetség vezetése és a szövetségi kapitánya, tehát Szécsi és Kis László felelősségi ebben a jelsi.
0: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
1: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
0: Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatársa, már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
7: De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, hogy szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúj, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelen agilis és eredményes korábbi úszó elnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, hogy vaskézzel irányította a szövetséget, szóval hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipőfűzője, hogy mindent tudott a sportágról.
0: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buszkó József is egyetért.
8: Gondoljon bele, hogy pucsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a leláton, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
0: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
3: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
0: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Elpa Pistánt hallják.
3: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
0: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs értető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
7: Ami ezt tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartakusz, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az úszószövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódásuk vagy retorzió nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
9: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
7: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, mindenről tudott mindig. Tehát nem, biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
0: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
10: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
11: Igen.
10: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
11: Rám tetszik gondolni?
10: Miért? Ön lenne az?
11: Kinek dolgozik? Megvették?
10: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
11: Miért? Van eladó?
10: Ha nincs, akkor szerezzen.
0: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa Jánosi Károly is beszélt.
7: Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíró volt, az más kérdés, hogy mint afféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de mondom, nem, egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált velem, soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevező botránynak, de nevezzük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sport hasábjai megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesen sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
10: Surinám, Tanzánia és a Fidzsi szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi Rózsa Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
11: Én ilyet nem mondtam.
10: Hát akkor...
11: Ezért baromság ez az egész.
10: Mit tetszett mondani?
11: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
0: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
10: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
11: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
10: Halljuk, mit csinált volna.
11: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem, és netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt, hivatásos versenybíró.
10: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
11: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
10: Maga milyen kis ravasz, még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
11: Nem létezik. A legjobb márkákkal, Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
10: Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
11: A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
10: Ön hogy zárná le az ügyet?
11: Gyorsan.
0: Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, Gyárfás a jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Ruza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetést azonnal felkéri egy szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
11: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
0: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére. A 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallob Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
5: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
10: Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
11: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk. Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
10: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének?
11: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sitten lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat. Persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
10: Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
11: Csaló a nénikéd.
10: A tiéd.
11: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz. Az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
10: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
11: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
10: Még találkozunk.

0: ami az ügyutó életét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra ráfakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos levételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt igazán, mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal járt. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolt, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen vízhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának, Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
2: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem ligáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák, Zsigmond, Pósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Német Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Rábik Tibi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Pósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek, annak idején a Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostújig földolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, Bocsák Miki írt a Sportpluszba egy vezérfiket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságíróként mondhattam volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
3: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért, főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Mi az,
4: ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
3: Hát, hogy mennyit ártott, azt nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért ez a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közreműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a úszósportnak, az biztos.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
5: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
6: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típus stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
0: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
3: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
0: Az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazinműsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúi Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: Férfi vízilabda.
7: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
9: 1, 2, 3.
10: Minden nagy összecsapás előtt.
11: Ez azért nem játék.
10: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
12: Madarat tolláról, embert.
13: Kabátjáról.
10: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
14: Mindhárom magyar kikapott a Roland Garros első fordulójában. Bomba fenyegetések voltak Horvátországban. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
7: Sporthírek.
14: Pucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma három magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson. A férfiaknál Pucsovics Márton, aki ugyanaz első játszmát megnyerte, Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7-7-5, 6-1-6-2-re kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára készítette Elina Svitolinát, de 3-6-6-1-7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0-6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubic. Egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a Tenisz Szövetséget. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésén a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik, közölte a sportért is felügyelő belügyminiszter. Posfai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zagrebban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddig ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség, és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavaszköszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszköszöntés, termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe.
8: Közlekedés.
14: Erős a forgalom az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán is erős a forgalom, 60-tól Budapestig, főként a 60 és a Bag közötti szakaszon telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
14: Országszerte süt a nap. Elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Jelenleg 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Május 30-án rendezik Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Sorozatunkban a korábbi BEC és BL finálék eseményeit foglaljuk össze. Ezúttal a 2021-es Chelsea-Manchester City összecsapást foglalja össze Regős László Pál.
13: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Angol házidöntőben másodszor lett B1-győztes a Chelsea. Ez történt a Bajnokok Ligája 2020-21-es szezonjában. Ahogy az előző idény tavaszi, sőt nyári mérkőzésein, úgy ebben a kiírásban is beleszólt a koronavírus járvány a BL meccsekbe. Ez már a selejtezők során is megmutatkozott, hiszen ezúttal a playoff körig mindössze egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutók sorsa. A magyar bajnok Ferencváros jól jött ki ebből. Előbb a svéd aranyérmes Djurgården ellen Tokmak góljaival, majd a Celtic otthonában Tokmak és Sigér találatával jutott tovább az FTC. A harmadik körben a Dinamo Zágráb megint hazai pályán jött a Ferencvárosnak. Uzuni és Lovrencsics is betalált, előbbi ugyan a saját kapujába is, de a 2-1-es ferencvárosi győzelem a rájátszásba jutást jelentette. Ott pedig a norvég Moldéval csapott össze az FTC azért, hogy 11 év után ismét legyen magyar csapat a főtáblán. Norvégiában fordulatos meccsen 3-3-as döntetlen született, a Groupama Arénában a járvány miatt zárt kapuk mögött 0-0. Idegenben lőtt több góljának köszönhetően a Ferencváros 1995 után ismét a csoportkörbe jutott a Bajnokok Ligájában. Barcelona, Juventus, Dinamo Kiev. Messi és Ronaldo is Budapestre utazott, az FTC vezetőedzője Szerhij Rebrov pedig korábbi klubja ellen irányíthatta a zöldfehéreket. Az első Fradi gól már az első meccsen megszületett. Haratyin büntetőből volt eredményes a Camp Nou-ban, ahol a Barcelona 5-1-re legyőzte a magyar bajnokot. Egy héttel később a pontszerzés is összejött. A világjárvány idején soknak számító 6000 néző előtt az FTC 2-2-es döntetlent játszott a Dinamo Kijevvel. Boli a 90. percben egyenlített. Az elefántcsontparti támadó az Üllői út után a Puskás arénában is betalált. A Juventus ellen már 18000 szurkoló láthatta, hogy a torinóiak 4-1-re nyernek. A zebrák hazai pályán jobban megszenvedtek. Uzuni góljára Ronaldo ugyan hamar válaszolt, de a 92. percig 1-1 volt az állás, aztán Morata eldöntötte, elmaradt a ferencvárosi bravúr. A zöldfehéreket aztán hazai pályán a Barcelona 3-0-ra, Kijevben a Dinamo 1-0-ra győzte le, így egy szerzett ponttal a negyedik helyen végzett csoportjában a Ferencváros. Magyar csapat azóta nem jutott a BL főtáblára. Érdekesség, hogy az FTC két továbbjutó ellenfele, a Barcelona és a Juventus is kiesett a nyolcad döntőben. Nem úgy a két későbbi döntő is, a Manchester City és a Chelsea. Guardiola irányításával a City veretlenül mindössze egy döntetlennel jutott el a fináléig. Az egyenes kieséses szakaszban a Mönchengladbach, a Dortmund és a PSG sem tudta megállítani a manchesterieket, akik kettős győzelmekkel jutottak a fináléba. A Chelsea a csoportkört még Frank Lampard irányításával játszotta végig. Azonban a bajnokságban nem volt sikeres a londoni klub, így a játékosként B1-győztes Lampardot menesztették. Helyére Thomas Tuchelt nevezték ki az együttes élére. A német szakember irányításával mindössze 2 gólt kapott a londoni klub az egyenes kieséses szakaszban, ahol az Atletico Madrid és a Porto után a Real Madridot is búcsúztatták a kékek. Jöhetett az újabb angol házidöntő a 2019-es Liverpool Tottenham után. A döntőt a Portói Dragaóban rendezték meg, korlátozott számú 14000 néző előtt. A Nemzeti Sport Online tudósításából hallhatnak egy részletet.
1: Néhány percig úgy tűnt, hogy az első játékrész hajrája a Citynek teremt relatív előnyt. A Chelsea védelem oszlopát Thiago Silvát sérülés miatt le kellett cserélni, ehhez képest a sötét kékek kerültek tényleges forba. A 42. percben Mason Mount a felezővonal közeléből balról nagyszerűen kiugratta Alexander Zinchenkót lerázó Kai Havertzet, és a német légiós a messze kifutó kapus kicselezése után az üres kapuba lőtt. 0-1. A 8 perces ráadásba torkoló véghajrában a Citynek maradt ereje arra, hogy egy-két izgalmas szituációt teremtsen a londoni 16-os táján, sőt a 97. percben egy igazi gólhelyzetet is kialakított, ám már ez lövése után a labda centikkel a kapu fölé ment. A Chelsea tehát megőrizte minimális előnyét, 1-0-ra győzött, azaz Thomas Tuchel menedzser és segítője Löw Zsolt, egy évvel a PSG-vel elveszített BL döntő után ezúttal felléphetett az európai klub futball csúcsára.
0: Tuchel tehát legyőzte a verhetetlennek tűnő Guardiola féle Cityt. De mi lehetett ennek az oka? Nos, a spanyol szakembert rengeteg kritika érte a kezdőcsapat összeállítása, a taktika megváltoztatása miatt. A szezon során megszokott csapatból sem Fernandinho, sem Rodri nem kezdett, Gündoganra itt sokkal több védekező szerep hárult. A formán kívüljátszó Raheem Sterling a kezdőcsapatban kapott helyet, ahol klasszikus középcsatár nem szerepelt. Kevin De Bruyne amolyan hamis kilencesként játszott. A belga fazonszabász így elszigetelődött a játéktól, túl közel került a kapuhoz. Ráadásul a mérkőzés során meg is sérült. Guardiola eltaktikázta. A tökéletesített City játék helyett újat akart mutatni, így viszont elbukott a csapat a Chelsea elleni döntőben. A mérkőzést követően Pep Guardiola magára vállalta a felelősséget.
2: A döntés az enyém volt, szerettem volna minél több minőségi játékossal felelni, Gündogan pedig évekig játszott abban a pozícióban. A terv az volt, hogy ő szervezi a játékot, megtalálja mindenhol a társakat, főleg középen. Ezzel együtt kivételes szezont zártunk, ez a meccs is szoros volt. Megvoltak a lehetőségeink, a második féldőben remekeltünk. Bátran játszottunk, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, mert a Chelsea keményen állt a sarat. A játékosaim kitűnően teljesítettek. Most mindenkire pihenés vár, aztán majd el kell kezdeni a felkészülést a következő idényre. Még sosem jártunk itt korábban, jövőre pedig mindenképp szeretnénk visszatérni.
0: Ha a következő évben nem is, két év múlva visszatért a Manchester City a BL döntőbe. A Chelsea és Thomas Tuchel viszont azóta sem. 2021-ben viszont megnyerték a sorozatot együtt, mely után a német szakember így értékelte a mérkőzést.
1: Már a meccs előtt is hálás voltam, mások voltak az érzéseim, mint tavaly. Izgatottan várakoztunk, ami csak fokozódott, ahogy közeledett a döntő. A játékosok rendkívül elszántak voltak. Mi akartunk azok a kavicsok lenni, amik beszorulnak a cipőkbe. Mindenkit bíztattam, hogy lépjenek fel, vagy lépjenek ki, legyenek bátrak, és ne féljenek kontrázni. Kemény fizikális meccs volt, szükségünk volt arra, hogy átsegítsük egymást. Az kicsit meglepett, hogy Fernandinho nem kezdett, de ez egy taktikus, támadó szellemű felállás volt. Ezen kívül nagyjából az történt, amire számítottunk.
0: Thomas Tuchel segítőjeként a magyar Lőv Zsolt is benne volt a Chelsea történetének második BL sikerében. Vele Balogh Balázs beszélgetett a Nemzeti Sport Rádióban a 2021-es döntőről is.
3: Nagyon nagy kihívás volt, én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonba megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonba megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntőben.
4: Ugye okosok azt szokták mondani, hogy nem lehet minden csapattal ugyanazt játszatni, amit mondjuk az edző elképzel, hanem a játékos állományhoz kell alakítani a taktikát, de hát itt mindkét csapatnál szenzációs játékosok voltak, attól függetlenül is, hogy a Chelsea-nél mondjuk nem ment olyan jól éppen.
3: Igen, abszolút szenzációs játékos kerete volt a Chelsea-nek, mi is így gondoltuk. Mi próbáltunk egy más játékrendszert játszatni, mint amit ők előtte játszottak, és szinte más, mint amit mi Párizsban játszottunk előtte, hiszen a repülőn ülve nem sok időnk volt, két nap múlva meccset játszottunk, azon tanakodtunk, hogy ez a játékos kerethez mi az, ami a legjobban passzoló felállási forma, mi az a struktúra, amiben azt gondoljuk, hogy a legjobb teljesítményt tudnak nyújtani. Hát abból indultunk ki, hogy ki az, akit mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkinek végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezeknek a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát a Thomas a Dortmundnál, se én a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ez passzol a legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
4: Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
3: Hát figyelj, ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavani-t, Di Mariát, Ferrattit, meg Thiago Silvát edzett, utána már bemész egy ilyen öltözőbe, igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon... nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak, velünk megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a negyedik helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszottunk újra.
4: Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél. Ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Thomastól?
3: Hát figyelj, hogy az első gondolatunk az volt a Tomásszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklásra szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek, a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten futballozzunk. Ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Tehát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terve elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transfereket, a játékos keret kialakítását, mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, abszolút nem az a one man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 berepültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
4: Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
3: Sokkal, igen. Sokkal. Hogy mondjam neked, jobban csapatban gondolkoztak, kevesebb volt az a nagyon-nagyon nagy egyéniség, akivel folyamatosan foglalkozni kellett. Sokkal kevesebb volt a pályán kívüli megoldandó probléma és feladat. Úgyhogy kisebb kihívások elé helyezettek minket a játékosok, ezért egyszerűbben volt nekünk csak a futballra és a futballszakmára koncentrálni. Ezáltal gyorsabban is tudtunk haladni. De is még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó fiatalokkal teletűzdelt, egészséges, sikerre vágyó keretünk volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy velük dolgozhatunk.
4: Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
3: Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna minden fejében megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ezt nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülnek, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyertek. Ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
4: De ő sem tudott benneteket megállítani.
3: Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jól sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City 1-2 másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy sikerült őket megfordulni. Hát nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai, talán azért, mert a City akkor már nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
4: Gondolom különösen pikáns volt, hogy két Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyet ugye kizártak. Tehát nem így készültetek ellenük.
3: Igen, mi nem így készültek. Ez Németország, amiket jellemző volt a régebbi időszakokban. Egyébként ez előfordult így Bundesligában, hogy néha ellenfelek stábtagjait ki kellett halászni az erdőből. Tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondom, bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői. Meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
0: A Chelsea támadója Kai Havertz mindössze 1 gólt szerzett abban a BL idényben. A legjobbkor, a döntő 42. percében, ami győzelmet ért. A német játékos így értékelt.
2: Nem is tudok mit mondani, hihetetlen érzés. Megérdemeltük, és most jöhet az ünneplés. Nagyon sokat vártam erre a pillanatra, de végre sikerült. Szeretném megköszönni a szüleimnek, a testvéremnek, a barátnőmnek, a nagymamámnak, mind itt vannak. 15 éve ezért dolgozom, és végre megvalósult.
0: A gólpasszt Mason Mount jegyezte, aki a mérkőzés utáni nyilatkozatában már előre tekintett a 2021-es nyári eseményekre is.
1: Itt van a nyakunkon az Európa bajnokság, a Cityt is sokan fogják képviselni. Nem is ünnepeltem túl sokáig a meccs után, mert láttam őket, és tudom, hogy mennyit dolgoztak. Meg is mondtam nekik, hogy annyi munka után megérdemelték, hogy döntőzzenek. Az érzéseimet pedig lehetetlen szavakkal leírni. Eddig két döntőt vesztettem el a Chelsea-vel, de most teljesült a legnagyobb álmom azzal, hogy végre nyertem egy trófát ezzel a klubbal.
0: 2021-ben tehát a Chelsea nyerte a Bajnokok Ligáját, miután a házi döntőben 1-0-ra legyőzte a londoni együttes a Manchester City-t. Angol csapat egy évvel később is bejutott

0: Élmények, a magyar sport legjobb.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Következzen a Bajnokok című sorozatunk, amelyben ezúttal az úszó Jászó Ádámmal beszélget Nyágúj Gergely.
0: Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt a Bajnokok, önök Nyágúj Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszózseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
5: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
4: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
5: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
4: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos. Miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
5: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
4: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nagy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
5: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem. Emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyemen, az első úszásom az egy hasas. Azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
4: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abay Nemes Oszkár sportuszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad nem.

0: csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy a tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
1: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot, és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit nagyképűnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, ezt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
0: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
1: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
0: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászló Ádám? Hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
1: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült meg, így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
0: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszkodott a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőttél, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túros Mátéval?
1: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet. Akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petra Vanatolival így félbe maradt a munka. És utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kenderesi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után, 21 szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka, és én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta. Főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
0: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
1: Nehezen amúgy. Régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
0: Ez itt még mindig a bajnokok, és Jászó Ádámmal, a 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulod még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem azért, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon, szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászó Ádám?
1: Annak tartom magam maximalistának, nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfin lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
0: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolok, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
1: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfin lábban meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
0: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyorsúszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
1: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióid az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
0: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már oda kacsingat a gyorsra, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
1: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy százon ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy százon utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, ezt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
0: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
1: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 57 lesz, és hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
0: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ben is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, hogy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik év, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
1: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB, az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
0: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval, azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihen Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
1: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
0: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlődsz, nősz, és egy jobbak az idők, egy jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
1: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az uszoda környéke. Így városba azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
0: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
1: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itt itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
0: Viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
1: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélyponton volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan. Tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
0: Egyébként mi segített, vagy ki segített, a család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valaha volt legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
1: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
0: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
1: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek, ezt sosem mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek, de nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa húcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, így motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy én mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemben ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meghallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye ő azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
0: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt, illetve?
1: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 106 is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és azért nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
0: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned mély nyomot, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis, legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
1: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
0: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
0: Cél legyen egy érem?
1: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is, azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
0: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
3: Véget ért a mai hazafutás. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket. Szabó Szilviát hallották. Hamarosan folytatjuk a körkapcsolással.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: 18 óra pontos idő, köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Kellemes hétfő délutáni rádiózást kívánunk minden hallgatónak. Május 25-én Orbán név napon, és a sport szempontjából is emlékezetes a mai dátum, hiszen Formula 1-es futamot is többször rendeztek 1975-ben és 1986-ban belga nagydíjat, 1997-ben spanyol nagydíjat, 2008-ban és 2014-ben monakói nagydíjat, és ezen a napon volt egy bajnokok ligája döntő is, amiről később majd még beszélni fogunk. Ez már csak azért is fontos, hiszen 5 nap múlva szombaton Budapest rendezi majd az aktuális bajnokok ligája döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze, de emellett is sok mindennel fogunk foglalkozni a mai nap. Az első órában már megszokott műsorunk a focióra lesz, utána közvetítjük a Falkó Szolnok férfi kosárlabda NB1-es döntőt, ahol eldőlhet a bajnoki cím sorsa, aztán visszatekintünk a hétvége legfontosabb sporteseményeire és bemutatjuk a hét hőseit. 21 órától pedig lesz majd egy hosszabb interjú kézilabda utánpótlás témában ifjabb Kis Szilárddal, de kezdjünk egy részeredménnyel, hiszen jelenleg is égen van a magyar férfi jégkorong válogatott, amely tegnap már biztosította a világbajnokiság elit csoportjában a bennmaradását, most pedig nem kisebb országgal játszik, mint az Amerikai Egyesült Államok, és a második harmad utáni szünetben, tehát 20 perccel a vége előtt 5-1-re vezett az Egyesült Államok, a magyarok gólját egyébként Erdély Csanád szerezte. Reméljük, hogy a következő 20 percben még sikerül legalább egy-két találatot beütni, de nyilván az amerikai válogatott győzelméhez azért nem sok kétség férhet. De akkor fordulunk rá a foci órára, hiszen elég sok minden történt a labdarúgás világában. Mai vendégeink Elbert Gábor, korábbi sportért felelős szakállamtitkár, és Simon Zoltán, az NB1.hu főszerkesztője. Sziasztunk, köszöntünk titeket!
9: Szia, szép estét!
10: Szia, minden jót!
8: Az egyik legfontosabb hír, ami az elmúlt napokban lett biztos, hogy a Ferencváros vezetőedzője Robi Kín távozik a fővárosiaktól, akik idén nem tudták megvédeni a bajnoki címüket, és csak másodikak lettek a bajnokságban. Mit szóltok erről ehhez? Úgyhogy azért erről már elég sokat pletykáltak, akár a szezon végén, akár pedig az utána lévő napokban is, de azért az, hogy ez hivatalossá vált, az nyilván egy teljesen másik szintre emeli ezt a dolgot.
9: Hát, ha nekem kell kezdeni, attól függ, honnan nézzük. Tehát, hogyha ez egy olyan történet, hogy a Fradinál sikereket elérő nemzetközi szinten jegyzett edzőt kivásárolja a szerződéséből, ugye a hírek szerint a Slovan Bratislava, ami azért szerintem egy fájó pont lehet ebben a történetben, akkor szerintem ez lehet egy abszolút pozitív hír. Ha azt nézzük, hogy egy meg nem nyert bajnokság után a Fradinál most sok helyütt olvasható bizonytalanság okozza azt, hogy az edző föláll, mert mintha ilyen utalásokat tett volna, hogy volt egy megbeszélése a Ferencvárosi Tornaklub elnökével, és azután az ott elhangzottak alapján úgy döntött, hogy azt a fajta koncepciót nem vállalja, akkor pedig ez adhat okot aggodalomra. Meg fogjuk látni szerintem nagyon gyorsan, mert ugye a sportban nincs idő arra, hogy hosszú napok vagy hetek teljenek el anélkül, hogy döntések szülessenek, tehát ki fog derülni, hogy mi a valósok, és arra is nyilván ilyenkor a szurkolók arra kíváncsiak leginkább, hogy ki lesz az utód. Itt ugye Borbély Balázs neve fölmerült, az egy nagyon érdekes dolog, talán a múlt héten beszéltünk is erről itt az adásban. Én akkor azt mondtam, hogy én kicsi esélyt látok erre, kíváncsian várom, hogy igazam lesz vagy sem.
2: Ugye a hivatalos közleményben az szerepel, ami a Ferencváros honlapján van, hogy Robi Kín úgy döntött, elhagyja a klubot. A Ferencvárosnak szokása lett sajnos az elmúlt időszakban, hogy még véletlenül sem kommunikál úgy, hogy teljes képet adjon a szurkoló tábornak, ugyanis ha úgy döntött, az azt is jelenteti, hogy akkor közös megegyezéssel bontanak szerződést, az úgy döntött jelentheti azt is, hogy ő maga kérte a szerződése felbontását, és akkor nem kell őt kifizetni. És ha így van, akkor a stábtagjait sem, és ahogy figyelem én is a híreket, mert állandó jelleggel eljutnak hozzám, ennek az összegnek, vagy ezeknek az összegeknek is lehet majd jelentőségük a folytatásban. Robi kint láttam hétfőn, volt egy megbeszélésem, az operátor nem vesze, leszaladt két csésze kávéért, majd ment vissza a szállására. Teljesen vidám volt, jókedvű volt, és ott azt mondta az eladóknak, hogy jövőre megpróbálnak bajnokok lenni a Fradival. Ő nem tudta, hogy ott vagyok. Ugye a megfigyelt ember akkor a legőszintébb, amikor nem tudják, hogy megfigyelik, úgyhogy ez a múlt hét fejleménye, hogy Robi Kín nem maradt a Ferencváros vezetőedzője. Én kíváncsi lennék rá, hogy milyen új információk birtokába döntött úgy, hogy akkor nem lesz ő a Ferencváros vezetőedzője. Megmondom, nekem az nem tetszett, hogy egy idő után ő lett a magyar szabály elleni felszólalások vezéralakja. Egy edző ide jött, elvállalta, pontosan tudta, hogy milyen feladat lesz, tehát ez a bajnokság előtt azért már ismert volt, akkor lehet azt mondani, hogy maradok vagy nem. Ugyanez, amikor Marco Rossi panaszkodott egy éven keresztül George F. Hemingway-re, hogy nem hajlandó a fizetési sapkából engedni. Hemingway azt mondta neki, hogy elvállaltad a feladatot, tehát maradsz, vagy eldöntött, hogy elmész. Ők bajnokok lettek. Úgyhogy kíváncsi lennék erre, a vezetőedzőnek nem az a dolga, hogy a szövetséggel vitát folytasson, arra megvan a sportigazgató, az ügyvezető, elnök, triumvirátos, utóbbi ugye előszeretettel élt ezzel a lehetőséggel. Én viszont a HVG-n olvastam egy érdekes összeállítást, mely szerint a Ferencváros nem a magyar szabállyal foglalkozik, hanem játszatja az általa jobbnak gondolt játékosokat és bajnok, akkor sokkal jobban járt volna anyagilag, mint az ezüstéremmel és a magyar kupa győzelemmel, de még Varga Barnabás és Tóth Alex eladását is ide vehetjük. Viszont nagyon remélem, hogy minden rendben lesz a Fradinál, mert a jó Ferencvárosra ugyanúgy szükség van, mint egy jó Kispestre, egy jó Vasasra, egy jó Újpestre, és a jó vidéki fellegvárakra nagy tömegbázissal.
8: Robi Kint 2025. január 6-án nevezték ki, ugye Pascal Janssen távozása után. Mit gondoltok ennek a 14 hónapnak, amit ő a fővárosiak élén töltött? Mi az öröksége? Zoli, te azért már mondtál olyanokat, amiben teljesen igazad van, hogy kritikákat fogalmazott meg a magyar szabállyal szemben, talán hangosabban, mint az összes többi vezetőedző, de hogy összességében ő mi az, amit hozzátett a Ferencvároshoz ez alatt, a kicsit több, mint egy év alatt.
2: Én megmondom a frangot,
9: az
2: nem zavar, hogyha valaki elmondja a véleményét, mert én is elmondom a véleményemet, tehát ez teljesen rendben van, és nem is kell egyetértenünk semmiben, mert akkor unalmas lenne a világ. Több edző beszélt erről a szabályról, ugye. Én viszont azt mondom, hogy az NB1-es bizottsággal, amiben mindegyik klub képviseli magát, több mint egy éven keresztül zajlott az egyeztetés. Az NB1-es bizottságban a klubok képviselői vannak benne, vagy vezérigazgató, ügyvezető, vagy sportigazgató. Én el nem tudom képzelni, hogy közülük senki nem mondta el a szakmai stáb tagjainak, hogy milyen tervek vannak.
9: Mert ja, nem volt mondta, olyan klub, ahol az edző telefonálgatott a kispadon, mert nem ismerte a szabályt.
2: Volt, igen, meg a nagyobb baj, hogy a technikai vezető vagy igazgató sem tudta, ugye azt meg nem az edzőnek kell tudni. Tehát az nem baj, hogyha edzők elmondják a véleményeiket, de ez nekem annyira ilyen robotszerűnek tűnt, hogy ő ezt mindig mondta, nekem az volt az érzésem, mint ezt kötelességből mondaná.
8: Meg a vereségeknél jött elő legtöbbször.
9: Hát persze.
2: Hát igen, két típusú edző van, az egyik azt mondja, hogy győztünk, betartották a játékosaim a taktikai utasításokat, amiket kértem tőlük, ha vereség van, meg azt mondja, hogy nem tartották be, és van a korrekt, aki ezt mind a kettőt mellőzi.
9: Szóval, amit kérdeztél, hogy mi az öröksége, én azt gondolom, hogy az óriási dolog, amit a Fradi nemzetközi porondon csinál.
2: Bezony.
9: Tehát, hogy az, és ráadásul úgy, hogy sokszor nem szerencsével épp hogy, hanem az jól nézett ki. És komoly csapatok ellen tudott jól játszani a Fradi, és egészen sokáig jutott. Tehát ugye most, amikor Braga ellen kiesett, akkor is úgy ment ki a Fradi küldöttség, hogy joggal hihetett abban, hogy ott továbbjutás lesz. Az meg aztán tényleg óriási lett volna. Az, hogy a Pakstól kétszer kikaptak a kupadöntővel egymás után, az nekem, aki a Paksnak szorítok, az nem fájt annyira. Én tovább is egyébként azt gondolom, hogy az ő neve a nemzetközi labdarúgásban az valóban egy magas polcos név. Tehát, hogy ez biztosan a magyar labdarúgó bajnokságnak a hírét vitte, az egészen biztos, hogy sok helyütt figyeltek azért, mert hogy ő ült a kispadon, és ugye van egy olyan játékos, aki játszott a Lipcsében, aztán Liverpoolban is vissza a keveset játszik, de itt ott maradni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek biztosan növelték a magyar focinak az ázsióját. Az nagyon nehezen fér bele a Fradinál, hogy ne nyerje bajnokságot, amikor egyébként mindened adott hozzá. Itt szerintem az örökségben, vagy szerintem a szurkolókban ez, amivel az Olinak egyébként teljesen igaza van, és ezt többször bíráltuk mi is, vagy nem tetszésünket fejeztük ki, hogy a magyar szabálya kapcsolatban megszólalt, ez nem lesz az örökség része. Szerintem az örökség része az az eredmény, meg az élmény, amit az emberek átéltek ezzel kapcsolatban, ami benne van az is, hogy ez talán a második kupadöntőn, amikor a Paks megverte a Fradit, akkor már ő volt az edző, úgyhogy a Paksik is szeretik ezt az élményt, de összességében azt gondolom, hogy az, hogy ő itt volt a magyar labdarúgásban, ez biztosan előre vitte.
2: Szerintem meg az öröksége része lesz ez a magyar szabályozás, tehát én azon csodálkozom, hogy ebből még, vagy legalábbis én nem láttam ilyen mém sorozatokat, hogy így mondja folyamatos, hogy magyar szabály. Tehát így
9: hát most nagy az olyan médiában valószínűleg azért.
2: Egyszer-kétszer el lehet mondani, de a klub beadta a nevezését, tehát azok után vonta vissza, miután kiderültek, hogy milyen feltételek vannak. Most itt ülünk egy rádió stúdióban, ketten vagyunk vendégek, ha egy cég lenne, eldönthetnénk, hogy bejövünk-e ketten, és utána innentől kezdve én szerintem nem szólhatunk azért, hogy egy cég van, mert itt voltunk mindketten. Jelzem, két cég van.
8: Sőt még annál több is.
2: Igen.
8: Egész pontosan még kettő, de ez kiszámolja. Ha már Ferencváros, akkor nem csak, hogy edző nincs ebben a pillanatban, de úgy tűnik, hogy az átigazolások terén is egyre nagyobb a mozgolódás. Sajtóhírek szerint, amit elsőként talán az mnsport.hu írt, meg aztán utána az összes egyéb magyar sajtóorgánum, többek között az mb1.hu is, hogy Abu Fani úgy tűnik, hogy a Crvena Zvezda játékosa lesz. Mit gondoltok az ő esetleges távozásáról, és itt kicsit átkötnék arra is, hogy elképzelhető-e az, hogy azért ez egy mozgalmasabb nyár lesz a Ferencváros környékén, mint amilyenek az előző években voltak?
9: Hát igazából nagyjából annyira lehetünk biztosak abban, hogy mi zajlik majd a Ferencvárosnál nyáron, mint tavaly az Alegerszegnél, ahol szintén úgy voltunk, hogy fogalmunk nem volt, hogy mi lesz. Azt láttuk, hogy dél-amerikai tulajdonosi kör, azzal volt már jó élménye a magyar labdarúgásnak, meg kevésbé jó. Önmagában az, hogy Abu Fani elmegy, szerintem az nem egy egetrengető történet. Az nehéz, hogy a Fradi keretében jelenleg talán ő a legpiacképesebb játékos, és a Crvena az Zvezdába tud elmenni. Tehát, hogy nem lesz könnyű a játékosokat, különösen nem sok pénzért értékesíteni, ez szerintem ez lehet probléma. Mindig az egy filozófiai kérdés egyébként, amikor egy csapat kijut a nemzetközi kupába, és ez sok csapatnál a csúcsot jelenti, jelesül most mondjuk egy Győrnél vagy egy Debrecennél, hogy akkor a játékosok talán értékesebbek egy pillanatig, mint egy évvel korábban, és nem tudjuk, hogy az értékük az tovább nő vagy sem. Tehát, hogy a Szima Gábor mindig azt csinált, hogy kijutott a Debrecen nemzetközi kupába, és akit lehetett eladott. Ez is egyfajta irány egyébként. Én azt gondolom, hogy a Fradit megpróbálják majd együtt tartani. Nem lesz könnyű, mert nagyon magas fizetések vannak a hírek szerint, és a játékosok ezt most nehezen fogják tudni kitermelni, ugye, mert Európa Ligából indulnak. Mond.
8: A tárgyaló pozíciót szerinted csökkenti az, hogy most nem egy Bajnokok Ligája klubról beszélünk, hanem Európa Liga klubról?
2: Na, 30%.
9: Nagyon. Ez ugyanúgy, ahogy mondjuk a Videotonnak sokkal nehezebb tulajdonos találni azáltal, hogy az MB2-ből egy jut föl és egy osztályozott játszik. Ott én nem biztos, hogy igaz, de olyan ismereteim vannak, hogy az egyik pályázó az rögtön mondta is, hogy akkor a felét tudja ajánlani, mert hogy a feljutásra az esély az jelentősen csökkent. Szóval az mindig sokban befolyásolja akár a játékosok árát, akár a tárgyalási pozíciót, hogy az adott csapatot éppen milyen polcra tudod helyezni. Azt gondolom, hogy most a Győrnek van a legkönnyebb dolga a játékosokat értékesíteni, akkor én nem bízom benne, hogy inkább venni fognak és nem eladni, vagy csak olyanokat engednek el, akikre nem számítanak igazán.
2: És ugye eddig az volt az irányvonal, hogy inkább Szerbiából jöttek a Ferencvárosba a minőségi futballisták. A Buffani meg azért az, mert ahogy a Gábor mondta, a legpiacképesebb játékos a Fradinak jelenleg. Azon a poszton vagy a pályának azon a területén van ugye a legnagyobb kínálat általában minden csapatnál. Tehát Kanyikovszki például szerintem majdnem olyan hasznos és jó futballista, még ha egy picit más karakter is, mint a Buffani. De most úgy néz ki, hogy akkor Szerbia felvevő hely lehet. Ugye a Crvena Zvezda azért a nemzetközi porondon tudott eredményeket elérni, és nagyon jó nevelőközpont, tehát tud eladni játékosokat, de most az irány, remélem nem lesz ez folyamatos, az megfordult. A Vidiről meg annyi, hogy az is érdekes, ugye, hogy először volt 3 érdeklődő, aztán volt 5 érdeklődő, márciusra meg leszünk, aztán most gyorsított eljárást kellett kiírni, tehát ott sem a politikai kommunikáció kellene, hogy a napi lájkért népszerűbbek maradjunk. Engem csak pünköst hétvégén körülbelül 47 vidi szurkoló kérdezett meg arról, hogy mi lesz a kedvenc klubjuknak a sorsa. Én azt mondtam nekik, hogy csak azt higgyétek el, amit már hivatalosan bejelentettek, meg aláírnak, mert nem akartam ilyen számtani egyenlegbe belemenni, de tehát a 3, majd 5, aztán nincs egy se, az számomra nem túl biztató. 2 cégtől hívtak föl, akik a sajtóba kiderültek, és mind a ketten megesküdtek rá, hogy ők még csak nem is keresték a fehérváriakat, hanem az önkormányzattól keresték meg őket, mert röhögve mondta az egyik marketingesünk, hogy ment az ő marketingesük, hogy akkor így igaz, amit az a bizonyos illető állít, hogy tárgyaltam a Videóton jövőjéről, de nem többes számot használ. Tehát a szavaknak még mindig hatalmas jelentőségük van, mert azt jelentik, amit jelentenek, nem amit gondolunk róluk.
9: Még egy gondolatom talán lehet arról, hogy a Fradi játékos keret meg az érték, ott lehet szerencséjük, hogyha a Joseph valamit alakít a VB-n. Mert az, hogy a magyar bajnokságból végül vélhetően 3 játékos ott lesz a labdarúgó világbajnokság 48x26 játékosa között, azért az jó, és mondom, a Josephnek az értékét az növelheti, ha mondjuk a Haiti színeiben ő gólt rúg, vagy olyan teljesítménnyel rúgkol elő, az segíthet egyébként a Fradinak, mert szerintem góllövőt találniuk kell, mert Varga Barna pótlása nem lett megoldva, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak. Úgyhogy itt most nagyon érdekes nyár elé néz a Fradi, ugye sokféle dolgot lehetett olvasni a médiában, azért nem idézem, mert hogy, ahogy az Zoli az előbb nagyon jól körbeírta, semmi garancia nincs arra, hogy amit mondanék az úgy van, hiszen csak olvastuk itt-ott.
8: A Videóton szurkolókat se hagyjuk kétségek között, úgy néz ki, hogy a mostani pályázat az június 15-én ér majd véget, addig várják az ajánlatokat, és utána születik majd döntés, hogyha lesz érvényes ajánlat, de ugye ezt a korábbi pályázatok már mutatták, hogy nem biztosan, hogy így fog történni. A Ferencvárosnál pedig talán itt üthet vissza az edzőkérdés, mert azért nyilván a vezető edzőnek fontos szerepe van a keret kialakításában, és ezért is lenne talán sürgető probléma, hát többféle modell van.
9: Igen, azt, hogy ki fogja vezetni. Ebben is lehet igazad, tehát hogy van olyan modell, ahol a vezető edzőnek jelentős beleszólása van, például én azt gondolom, hogy a Nyíregyháza NB1-ben való maradásában jelentős szerepet játszhatott az, hogy a téli átigazolásnál már erősen beleszólhatott Boldog Tamás, hogy kiket igazol. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen híre lesz annak, hogy Kína elmegy, hogy az hogy terjed el a nemzetközi futballvilágban, mert ha tényleg mondom, ha kivásárolják a szerződéséből, az akár jó sztori is lehet, ha az van, hogy süllyedni látszott a hajó, és ezért ő lelép, akkor nehéz lesz idehozni játékosokat. Tehát ebből a szempontból is az Olinak teljesen igaza van, hogy a kommunikáció az egy nagyon fontos eleme ennek a sztorinak.
2: Hát szerintem ez nem szakmai alapú történet, én ebben egészen biztos vagyok, meg ilyen infók is jutottak el hozzám. Én azt kívánom, hogy mindegyik magyar csapat ugye sikeres legyen, a szurkolói boldogok legyenek, de most egy más típusú időszak következik. Na most a Robikén maga kért, hogy távozzon, akkor nem fogják kivásárolni, mert ugye ez be lett jelentve, hogy távozik. De azért mondom, ez olyan homályos nyilatkozat, amit a politikából szoktunk meg, gondolkozzanak rajta így, meg úgy az emberek. Én jobban örülnék, ha megmondanánk a Frankot, mert akkor meg elkezdünk találgatni, akkor meg mi leszünk a Fradi ellenesek, meg nem tudom még micsodák. Úgyhogy ezért kell őszintén beszélni. A legjobbakat kívánom a Ferencvárosnak. Viszont kíváncsi vagyok, hogy meg lesz az új fogalom, hogy akkor felső polcos magyar edző. Mert olyan még nem volt. és Robbie Keane szerintem azok közé a vezető edző közé tartozott, tehát nálam Serhii Rebrova a legfelső polc, aki Magyarországon dolgozott a vezető edző közül, szerintem ő jobb edző, mint Marco Rossi, ezt én bárhol, bármikor vállalom, viszont Robbie Keane már majdnem az a szint volt, sőt az európai porondon, mert olyan jó ismerete volt az ellenfelekről, olyan szinten teljesített, mint Marco Rossi. A futballkultúránk, a futballkultúránknak, valamint a futballunk minőségének és a bajnokságunknak az összetett megítélésének sem tesz szerintem annyira jót, hogy Robbie Keane távozik.
8: A felsőpolcos magyar edző kategóriájára az egyik pályázó Borbély Balázs, aki bajnoki címig vezette az Eto FC Győrt, és mint ahogy azt ti is említettétek, szóba került az ő neve is, mint a Ferencváros egyik lehetséges jövőbeli edzője.
9: És ki a másik? Hallottál más nevet is?
8: Még nem, de...
2: De Borbély Balázs nem azt nyilatkozta, hogy ő marad?
9: Nem, azt nyilatkozta, itt beszéltünk a kolléganőddel ugye a műsor előtt kint, azt nyilatkozta, hogy neki 2027. június 30-ig élő szerződése van Győrrel. Ebben nagyon korrekt módon ez egy tény.
2: Na, így kell nyilatkozni.
9: Igen, és nincs benne az, hogy ezért én nem megyek el, az sem volt benne, hogy ezért sokat kell fizessetek, hanem ez egy tényt rögzített, ez teljesen korrekt nyilatkozat, és észszerűnek
2: igen,
9: is tartom.
2: Igen, de ebben van egy tény.
8: De Robbie Keane-nek is volt élő szerződése, tehát ez látjuk, hogy ezért
2: azért nem mindegy, hogy megyen. Tehát de... ha ők kért, hogy bontsák fel, akkor nem kell kifizetni.
9: Ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, amit mondasz, most átülsz Borbély Balázs székébe. Tehát olyat csináltál, amit annál a klubnál, ugye Hidegkuti Nándor, Verebes József, Pintér Attila eddig. Remélem nem hagytam ki senkit, és ő a negyedik. És elég rég volt utoljára, talán 2013-ban, igen, amikor én Pécset dolgoztam, akkor nyert Pintér Attila Győrrel, és elindulhatsz a Bajnokok Ligájában, amire éppen a csapatkapitány az Anton nyilatkozta valahol, hogy ő, ez egy álma volt, de sose gondolta, hogy egyszer megvalósul. És feltételezem, hogy Borbély Balázsnak is az az álma. Ugyanakkor Magyarországon a Ferencváros kispadján ülni, az is sokaknak álomkategória. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy éppen ez az álom, ez ezen a nyáron kell-e, hogy megvalósuljon, hogy most milyen kemény vagy milyen puha az a kispad, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit bír el az a kispad most. Tehát ez egy nagyon nehéz dilemma lehet neki. Az a szerencséje megvan, hogy azért még jó néhány éve van a labdarúgásban edzőként, és talán nem az a helyzet van, hogyha most azt mondja a Fradinak, hogy most nem, akkor soha többet nem hívják. De biztos vagyok benne, hogy ez legalább akkor a fejtörést okoz most neki, mint sem az, hogy mondjuk a Kisvárda elleni utolsó meccset hogy nyerjék meg, hogy bajnokok legyenek. Szóval ez egy nagyon nehéz és nagyon érdekes kihívás.
2: És szerintem a Ferencvárossal kapcsolatban megjelenő híreket most ebben a nyári időszakban sokkal jobban óvatosan kell kezelni, mint eddig bármikor. Két csoport áll egymással szembe, ezt mondjuk már kinyíltan, tehát ne beszéljünk már mellé, mert az, annak az időnek vége van. És szerintem itt sárdobálástól kezdve sajnos minden lesz, már van is egyébként. Úgyhogy remélem, hogy megnyugtató megoldás lesz. Én megmondom a frankót, engem csak és kizárólag a klub érdekel minden egyes esetben, tehát nem azt kell nézni, hogy hogy hívják mondjuk az elnököt, a vezetőedzőt, hanem azt, hogy ő hogyan teljesít ezen a ponton, tehát ez Magyarországon ilyen kiemelt dolog, hogy személyekhez kötünk klubokat, meg döntéseket, miközben, tehát én nem vagyok fradista, de első mindig a klub. Az, hogy az elnökét hogy hívják, ezt a világon sehol nem tudják, hogy melyik klubnak hogy hívják az elnökét. Ha most nekem megmondott, hogy a Európa Liga győztes Aston Villának ki az elnöke, akkor gratulálok. Nálunk mindegyik klubról az a legfontosabb információ, ki az elnöke. Nem érdekel, az érdekel, hogy hogy dolgozik.
9: Amit Zoli mondott, azzal kapcsolatban eszembe jut egy fontos dolog, hogy amikor Magyarországon edzőt keresnek valahol, akkor mindig nevekkel dobálóznak. És valóban az volna a fontos,
10: igen,
9: hogy most a Fradi csak egy példa, tehát nem a Fradiról beszélünk, hanem a jelenségről, hogy azt fölmérni, hogy milyen állapotban van a klub. Mi van az öltözőben? Mik a célok? És ehhez fölrajzolni azt az embert, akit elkezdünk keresni. Ugye volt erre példa, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség kapitányának egyetlen ismérvét határozta meg az MLS, hogy külföldi lesz. Mert ugye Lucsász Kuszambi barátom azt szokta mondani, hogy ennyi erővel mondhatnák azt is, hogy szőke lesz, vagy szemüveges. Mert önmagában az, hogy valaki külföldről jön, az nem meghatározó, és akkor utána Pintér Attila lett a szövetség kapitány. Tehát, hogy és szegénynek ott akkor vége volt. mert hogy az egyetlen ismérnek, amit kitűztek, nem felt meg. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy azt, amikor a Fradihoz most edzőt keresnek, akkor meg kell maguknak azt határozzák, és ezzel szerintem nem mondok újat egyébként a Fradi vezetőnek, egészen biztos vagyok benne, hogy a jelen állapotában a klub, a csapat, az öltöző, a közönséggel való viszony, a célok, a rendelkezésre álló források alapján milyen karakterű edzőt keresünk, és utána kell nevekkel foglalkozni. Én ebben nagyon hiszek vezetőként, hogy mindig ez a legfontosabb, hogy tudjam, hogy kit keresek, és akkor utána ahhoz csatoljunk neveket. Mert az nagyon fura, és megint mondok Fradit, és nem a Fradi, tehát most csak a Fradiról beszélünk, tehát mint jelenség, hogy amikor a Gábor volt az edzője a női kézilabda csapatnak hosszú-hosszú éveken keresztül, és utána hoztak helyette skandináv pedagógust, és az öltöző nem változott, és nem értették, hogy miért nem működik. Tehát, hogyha kialakítasz egy öltözőt egy valamilyen edzőnek a képére, vagy az ő kérésére, vagy a keze nyomát látod az öltözőn, akkor nagyon más típusú edzőt hozni, az jár bizony kockázattal. Hogyha hoz egy nagyon más típusú edzőt, akkor neki kell adni lehetőséget arra, hogy az öltözőt a saját képére formálja. Erre azt szoktuk mondani, hogy ez 3 átigazolási időszak, bár Dárdai Pali azt mondta, hogy ennél több fog kelleni Újpesten, hogy az legyen, amit ők akarnak.
2: Igen, a kvalitás az, az nagyon fontos, tehát a jellemrajz, és ebben is le vagyunk maradva, mert amikor mi erről kezdtünk el beszélni a Gáborral, hogy mi így döntenénk, én azért tudom ezt, hogy 27 éve mindig így döntöttem az NB1.hu-nál, hogy ki dolgozzon ott, vagy ki ne. Úgy szélén senkit nem hagytam, mert aki távozott, annak mindig segítettem munkát találni. És amikor erről beszéltünk, emlékszem, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt volt a bajnokság előtt, nem abban a műsorban, amiben Gábor elkezdte mondani, hogy a Ferencváros legnagyobb kihívója az Eto'o lesz, és egyedül a Fradi lesz a kihívója, hanem előtte egy-két héttel, és akkor én utána kaptam telefonokat, hogy hogy lehet ilyen hülyeségeket mondani. Erre nekem mindig eszembe jut, hogy amikor 99-ben körbe mentem a kluboknál, meg az MLS-nél, hogy mindegyik klubnak, meg a szövetségnek is csinálnák honlapot, azt a választ kaptam, hogy az internet úgysem lesz népszerű Magyarországon.
8: Az internet népszerű lett, és...
2: És a rádiózás is még mindig
9: az. És a Győr megkihívója.
8: Így van. Sőt, egész konkrétan most bajnok, és bajnokok ligája résztvevő csapat, ez pedig nyilván az ázsióját is felviheti, ahogyan azt már ti is beszéltétek korábban. Már bejelentették az első érkezőt a győrieknél, Umatum Ádámot, aki a Puskás Akadémiától érkezett, Dejan Boldor viszont távozott, azóta kiderült, hogy a Budapest Honvédnál lesz majd a következő idényben, és a arról is beszélnek, hogy a következő napokban újabb játékosok sorsa dőlhet majd el, például Sőn Szabolcsi, akinek végleg megszerezhetik a játékjogát, de akár Megyeri Balázs esetében is érvényesíthetik a plusz egy éves opciót. Mit gondoltak, mik azok a pozíciók a Győr esetében, ahol erősíteni kell ahhoz, hogy a bajnokok ligájában egy olyan csapat legyen, ami mondjuk már egy-két szinten magasabb csapatokkal is fel tudja venni.
2: Polccal, egy-két polccal.
8: Így van.
9: Én azt gondolom, hogy ez egy erős csapat a Győr. Itt amire figyelni kell, hogy a két fronton helytállni, ahhoz tényleg az kell, hogy minden poszton legyen két közel azonos képességű játékos. Egyébként ez a Győr viszonylag jól megoldott, tehát volt egy nagyon stabil kezdőcsapata, amikor onnan egy-két ember kiesett, ők azt meg tudták oldani, tehát nem láttál igazi minőségi különbséget a csapatjátékban. Összességében én abban bízom, és a jelek azt mutatják, hogy a Győrt nem szétszalasztják, tehát nem eladják a játékosokat, mert most jó áruk van, hanem igazolni fognak. A Bembu Alinak az ára egyébként szintén növekedhet úgy, hogy a Josefé, hogyha ő benne lesz az Algéria keretben, de a FIFA-nak a honlapját rendszeresen nézem a Gonfo címet, és még az Algéria keretet nem tudtam felfedezni. Szóval én azt gondolom, hogy a fő dolog az, hogy minden posztra legyen két meghatározó játékosuk, az nem baj, hogyha tudnak a kezdő csapatból olyat igazolni, akit oda egyből beletilleszteni és erősítés jelent, de ez nem könnyű a Győrnél, mert egy nagyon kompakt csapatot raktak össze.
2: És azért sem könnyű, mert ugye a selejtezőben indul el az Eto'o, és ugye nyilván az a cél, hogy főtáblára kerüljön, remélhetőleg a Bajnokok Ligája lesz ez a főtábla, ha nem, akkor az Európa Liga és a Ferencváros társaságában ugye ez lenne a legjobb. Ez a játékos keret kialakítását illetően is érdekes, mert ugye általában azt szokták mondani, hogy a selejtező részét a sztorinak amíg nincs a főtábla, bár szerintem az igazi bajnokok ligája meg Európa Liga kiesése szakasza kezdődik, szóval addig jobban megszokott csapattal elindulni, amelyik elérte ezt a célt, talán egy-két azonnali frissítéssel, viszont közben úgy is kell tárgyalni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyha BL főtáblára vagy alapszakaszba kerülsz, vagy Európa Ligába, mert ott azért több olyan mérkőzés lesz, amikor nem az Eto lesz a domináns abból a szempontból, hogy többet van nála a labda, a magas letámadással kísérleteznek, végig tudják pörgetni az akcióikat,

0: Nem mindig örülnek neki.
1: Amit még akartam volt mondani nagyon gyorsan, hogy igazoltak egy egyébként nem ismert belső védőt a Felcsútról, de hogy ezt Csertős megtette annak idején Lenzsér Bencével a Győri Fiből, és nagyon bevált, tehát hogy ne csodálkozzon senki, lehet, hogy ők tudják, hogy mit igazoltak és hogyan.
2: Ez majd a jövő zené, hogy a magyar csapatok kit és hogyan igazolnak, a következő hetekben biztosan számtalan cikk és bejelentés lesz ezekkel kapcsolatban. Mi a hírek után folytatjuk majd Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal a Fociórát, immár nemzetközi labdarúgással.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Milák Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen!

0: Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Mindhárom magyar kikapott a Roland Garros első fordulójában. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Sok napsütésre számíthatunk holnap is. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, végül 6-7-7-5-6-1-6-2-re kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6-6-1-7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, a svájci Viktoria Golubic 6-0-6-2-re győzött. Egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a Tenisz Szövetséget. Dejan Boldor, a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült, csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabad rúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Zavartalan a hazai kerozinellátás. Biztosított a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. A pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. Ezt mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes, állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése

0: segítése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására lemondott Demeter András, a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere. Kelemen Hunor Facebook bejegyzésében szólította fel távozásra, miután egy kiszivárgott felvételen Demeter András vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről és a magyar identitásról. Demeter András egy éve az RMDSZ jelöltjeként kapott miniszteri tisztséget a román kormányban. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Több helyen pótlóbuszokat indítottak. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Zavartalan napsütés lesz holnap, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 18 óra 36 perc a pontos idő, folytatjuk a Körkapcsolást itt a Nemzeti Sport Rádióban, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Jégkorong válogatottunk továbbra is. Jégen van az Amerikai Egyesült Államok ellen. A harmadik harmad 16. percében 5-3 az állás, mikor legutóbb erről beszámoltunk, akkor még 5-1-re vezettek az amerikaiak, úgyhogy azóta két találat is szereztek a magyarok. Erdély Csanád duplázott, illetve Tornyai Gábor volt még eredményes, úgyhogy még 4 perc hátra van a mérkőzésből, egyelőre 5-3-ra vezett át az Egyesült Államok. A magyar válogatott már biztosította bennmaradását, úgyhogy a csapat számára tét nélküli és csak a becsületért játszik az együttes ma, illetve hát a holnapi záró mérkőzésen. Így van, és az Egyesült Államok ellen 3 gólt szerezni azért az szerintem megsüvegelendő teljesítmény. Mi viszont folytatjuk a foci órát Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, nemzetközi labdarúgással, hiszen elég sok bajnokság véget ért az elmúlt napokban, köztük a Premier League is. A Liverpool lejátszotta az utolsó mérkőzését 1-1-es döntetlent a Brentford ellen, Szoboszlai Dominiket a szurkolók megválasztották az év legjobb labdarúgójának, illetve Mohamed Salah elbúcsúzott az Anfield-i csapattól. Mit szóltok ahhoz, ahogy a Liverpool zárta a szezont, azért itt az utolsó 4 mérkőzés, az kicsit talán olyan volt, mint az egész idény felejthető.
4: Ezt többször elmondtam, hogy nekem, én 1900-ben ilyenre nem emlékezhetsz, 1978 óta talán a Brügge ellen nyert back döntőt a Liverpool 1-0, még fekete-fehér tévén néztem a nagymamáméknál a cserépkályhának dőlve, és nyilván annyi idősen az ember a győzteshez csatlakozik, és azóta én Liverpool szurkoló vagyok. Ez a szezon, ez nagyon nem. Voltam most Belgrádban előadni az egyetemen a mentális felkészítés a sportban témában, és én azt gondolom, hogy ebben lett nagyon gyenge a Liverpool. És ezt már többször elmondtam itt, és elnézést kérek azoktól a hallgatóktól, akik rendszeresen hallgatnak, és több egyszer hallják ezt tőlem. Szóval, hogy elengedtek intelligens embereket az öltözőből. A Darwin Núñezt, Alexander Arnoldot, meg a Diazt mindhárman. Alexander Arnold sokat volt sérült, hogy a maguk helyén mindhárman nagyot alakítanak az új klubjukban, és jött helyette Ekitiké, jött helyette, sose tudom a nevét a másik csatárnak, aki mindig sérült, amikor tét van, annyira nem jön be a dolog, és hozták Virtzet, akit sztárként hoztak, tehát föntről rakták be ebbe a csapatba, és Liverpoolban azt nagyon nehezen viselik az emberek, amikor nem velük együtt nő föl valaki, hanem sztárként érkezik, talán példa se volt erre. És azt gondolom, hogy ezt nem gondolta át kellőképpen a vezetőedző, mert hogy a Jürgen Klopp erre építette mindig a csapatot, mindig azt a példát szoktam elmondani, hogy a Firminót, amikor már sokan kikövetelték az öltözőből, akkor ő elmondta, hogy addig, amíg nem talál egy hasonló intelligenciával bíró támadót, addig nem engedi el, mert szükség van rá az öltözőben. És akkor leigazolták Darwin Núñezt, aki kétségtelen nem tudott úgy futballozni, mint Firmino, de elképesztő intelligens volt. És ezt azzal is lehet sajnos bizonyítani, hogy míg Jürgen Kloppnál mindig a 90. perc után, vagy rendszeresen tudtak mérkőzést nyerni, ebben a szezonban 6 vagy 7 olyan összecsapás volt, amit a 90. perc után buktak el. Tehát ott szerintem morálisan nagy baj van az öltözőben, ott ilyen tekintetben kell majd rendet rakni, és ez nagyon nehéz lesz, különösen úgy, hogy az volt érzékelt, hogy a Salah és az edző között sem felhőtlen a kapcsolat, és ebben nem lehet nem Salah mellé állni, hiszen Salahot a Rómából igazolták, aki egy viszonylag jó támadó volt, de hogy világsztárrá nőtte ki magát Liverpoolban, tehát az emberek rajonganak érte. Ez körülbelül olyan, mint amikor Böde Daniba szállt bele egy edzőpakson, az nem tud jól elsülni. Szóval ez egy nagyon összetett, és szerintem nagyon nem jól kinéző szezonja volt a Liverpoolnak, és ráadásul még az is fájó, hogy az Everton is elég jól szerepelt.
5: Az mindig fáj a Liverpool szurkolóinak. Ugye másfél évvel ezelőtt januárban itt beszéltünk arról, hogy a Liverpool megnyerheti az angol bajnokságot, vagy a bajnokok ligáját, de a kettőt együtt nem, mert ez kevés a minőségi kiemelkedő játékosa. A mostani bajnokság előtt meg már Gábor figyelmeztette a Liverpool szurkolóit, ezáltal akkor önmagát is, hogy baj lehet, mert a intelligencia egy picit kisebb szinten marad, ugye az egymás közötti kommunikáció kiemelten fontos. Én végignéztem Slot meccs utáni sajtótájékoztatóját, ugye nagyon sokszor hivatkozott a sérültekre, ami bizonyítja azt, hogy kevesen voltak, viszont nem biztos, hogy akkor olyan drágán kellett volna és ennyi játékost igazolni, tehát jobban szét lehetett volna
4: tagolni. Bocsánat, az Iszák volt a néha, még sose jut eszembe.
5: A keretet, úgyhogy voltak gondjai, de ez a játékos kiválasztás része is volt. A Liverpool viszont még abból szerencsés, hogy ugye a bajnokok ligájába tud indulni, mert például azért a Chelsea-t megnézzük, ott még nagyobb baj van, és ezért jó az angol labdarúgás, ezért jó az angol bajnokság, mert mindig más csapat a bajnok, vagy más csapatok a legjobbak.
3: Mohamed Salah 9 év után távozik a Liverpooltól, beszéljünk róla egy kicsit külön is, mert azért meg annyi trófát gyűjtött, 2 Premier League győzelem, 1 FA Kupa trófa, 2 Liga Kupa győzelem, bajnokok ligája siker is volt az alatt az idő alatt, amit ő a Liverpoolnál töltött. Mi az örökség, amit hagy, és mennyiben változtatja meg az öltöző dinamikáját az, hogy ő már nem lesz ott a következő idény rajtjánál?
4: Az, hogy változik, az nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy kit vagy kiket hoznak a helyére, hogy például azok a fiatalok, akik ebben a szezonban megmutatták azt a saját utánpótlásból, hogy akár helyük lehet ebben a csapatban, azok kapnak elég teret. Ki megy még el? Azok a játékosok, akik meghatározó játékosai a Liverpoolnak, de már élnék a gyanúperre, hogy túl vannak pályafutású csúcsán, mondjuk Van Dijk. Hogy ott hátul mit tudnak kezdeni, tehát hogy tudnak-e hozni olyan védőt, aki egyből bevethető, vagy ott elkezd és fölépül. Andy Robertson a másik, akit elbúcsúztattak, aki megint csak megkockáztatnám, hogy egy erősen közepes balhátvéd volt, amikor elkezdett a Liverpoolban játszani, és aztán Alexander Arnolddal sorra döntötték a csúcsokat, például az asszisztokban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott nagyon komoly átalakítást kell csinálni Liverpoolban, hogy a következő szezonban legyen esély arra, hogy bármilyen trófeát nyerjenek. Nagyon nehéz lesz, mert nem néz ki jól morálisan a pályán ez a csapat, nem néz ki egységesnek, miközben a Liverpoolnak mindig az volt az ereje. Még a 70-es évek vége, 80-as évek elején, amikor a Beckett nyertek sorra, akkor is, hogy helyben kinövő sztárok vannak, és egyébként nagyon erős csapategység. Salah nagyon jól megtestesíti egyébként azt a karaktert, ami a Liverpoolnak az igazi énjét mutatja meg. Tehát, hogy oda igazolsz valakit, aki jó focista, és aztán Liverpoolban pedig világsztárrá, istenné, nem tudom, mivé növi ki magát. Én azt gondolom, hogy Salah az pont ez volt, és ő bármit csinálhatott, a közönség mindig megvédte. És azért, aki látta ezt az utolsó mérkőzést, megkapta a lehetőséget arra, hogy lecseréljék és megünnepelje a közönség, de azért az nehéz volt neki is sírás nélkül elselni, amikor fölláll a Liverpool stadion, és az ő nevét skandálják. Azt gondolom, hogy egyébként Jürgen Klopp kapta ebből a legtöbbet, amikor ő ott hagyta a klubot, de hogy ez óriási dolog volt, talán az egész szezonban a legszebb pillanat. Egyszer volt már ilyen, amikor összeakaszkodott Arne Slotter, és akkor nem játszott egy meccsen, kihagyta a keretből, majd a következőn ott volt, és ott a közönség állást foglalt. Tehát, hogy ő hiányozni fog. Egy olyan karakter a Liverpool futballklubjának az elmúlt hosszú-hosszú éveinek, aki meghatározta ezt a csapatot, és nem tudom, hogy mennyi idő lesz az, amíg nélkül ez a csapat működni tud, és hogy ő egyébként az öltözőben, azt innen nem tudjuk, hogy milyen szerepet töltött be, de hogy volt neki hatása, az egészen biztos.
3: Zsota tragédiája mennyiben befolyásolhatta a Liverpool szezonját, mert 8-9 hónappal ezelőtt arról is sokat beszéltünk, hogy azért a szezon rajtja előtt nem sokkal egy ilyen szintű tragédia az akár az egész évet beárnyékolhatja. Ez történt, vagy ennél mélyebb és másabb problémák voltak?
4: Én jövök továbbra is.
5: Szerintem az egy nagyon borzalmas baleset volt, ugye mindenkit megrázott, és emlékezhetünk rá, hogy a Puskás Aréna közönsége is milyen korrekt és megható megemlékezést csinált. Mindenkit meg kellett, hogy rázzon, és ugye azért neki az öltözőbe is kiemelt szerepe volt, és ugye ez a Gábor szakterülete, és nagyon sokszor mondta ugye a Liverpool-al kapcsolatban, meg más csapatokkal kapcsolatban is az emberi kapcsolatokat egymás között, hogy viszonyulnak egymáshoz a játékosok, és lehetem igazolni hasonló kvalitású embert, mint például edzőkeresésnél is, de a jelenség maga az mindig nagyon fontos. És most ezt tényleg nem tudom, tehát hiányt hagyott maga mögött az öltözőbe. Tehát egy barátot veszítettek el, és nem úgy, hogy átigazolt egy másik csapatba, és rá lehet csetelni, vagy bármi egyéb, hanem az, hogy ő már nem lesz többé, és azért az ő pótlása szakmailag nem sikerült szerintem.
4: Hozzájárulhatott szerintem az ő elvesztése ahhoz, hogy ez a Liverpool öltöző, ugye ezt a csapatra szoktuk mondani, hogy az öltöző ez ilyen szörnyű állapotúnak tűnik a tévéképernyőn keresztül, vagy a stadionban nézve, de ha a Liverpoolban a főokként ezt jelölik meg, akkor szerintem becsapják magukat. Tehát, hogy itt mindig, amikor valami elindul rossz felé, akkor annak sokféle oka van, és ezeket az okokat sajnos a sportban egyszerre kell tudni kezelni. Az biztos, vagy abban én biztos vagyok, és természetesen lehet velem vitatkozni, hogy az intelligencia szintet az öltözőben azt jelentősen meg kell emelni. Mert hogy ennek a Liverpoolnak az elmúlt 8 év volt a Klopp, ugye? Vagy 9? Tehát abban az időszakban biztosan az egyik legfőbb ereje az volt, hogy erős intelligencia fölényt tudtak a pályán kialakítani. És ez most eltűnt, és ez baj.
3: Ha kicsit a magyarok szezonját vizsgáljuk, akkor ott milyen a mérleg? Kerkez is azért az utolsó néhány mérkőzésen kapott lehetőséget, talán visszaverekedte magát a kezdőcsapatba, a Szoboszlai Dominik pedig egyértelműen a szurkolók kedvencévé vált, és őt szavazták meg a legjobb játékosnak. Talán nem véletlen. Mit gondoltok a két magyar játékos szezonjáról?
5: Szoboszlai Dominik szerintem nagyon jó teljesítmény nyújtott, mind fizikálisan, mind mentálisan a legjobbak közé tartozott a Liverpoolban. Én nem láttam annyi meccsét a Liverpoolnak, mint Gábor. Nekem a magyar válogatottban felvállalt szerepe is fontos, bár egyszer-kétszer lehetne ugye visszafogottabban még nagyobb alázattal futballozni. Ami viszont a legfontosabb volt, hogy Kerkez Milos az 1-1 elleni védekezésekben hatalmasat fejlődött. Ugye őt úgy ismertük meg, hogy a széléről robog föl, mint ahogy azt a magyar válogatottban is igyekszik, meg próbálták játszani. Viszont a Liverpoolnál azért ott más kávéház volt, más felfogásban kellett futballozni. Ez nagyon jó hatással volt rá, és ennek majd a válogatottban szerintem még nagyobb hasznát vehetjük majd, hogy a Milos 1-1-ben is kőkemény lesz.
3: És a Premier League-ben volt még egy magyar játékos, aki elkezdte a szárnyait bontogatni, Tóth Alexről beszélünk, aki tagja annak a Bournemouth-nak, amely hatodik helyen végzett a bajnokságban, és ezzel az Európa Liga főtáblájára kvalifikált. Beszéljünk egy picit róla is, hogy az ő fejlődését mennyire látjátok így az első néhány hónap alapján, és az, hogy jövőre a Bournemouth-nak kettős terhelése lesz, nemzetközi és hazai, a hazai az meg Angliában ugye elég sok mérkőzést jelent, ez segítheti-e az ő nagyobb játék lehetőségét, főleg, hogy azért ott is új edző lesz majd hamarosan.
4: Hát kezdem a végével, tehát az egy nagyon nehéz dolog, amikor az ember azért megy egy klubhoz, mert az edző nagyon akarja. Nézzük meg mondjuk Niki Cser Tamásnak a sorsát, hogy elment Spanyolországba, az edző nagyon akarta, 5 meccsen kikaptak, az edzőt elzavarták, az új edző a kispadra ültette, és azóta keresi önmagát, meg keresi a kapcsolatot a szövetségi kapitányhoz, hogy visszakerüljön a válogatottba. Én azt gondolom, hogy Tóth Alexnél is ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nagyon kívánom neki, mert egy rendkívül jó karakterű, intelligensnek tűnő, tehát egy szerethető figura, hogy tudjon játszani. Ugye most talán most játszott a legtöbbet, 57 percet a Bournemouthban az utolsó fordulóban. Én nem csodálkoznék ezzel együtt, hogyha őt kölcsön adnák a másodosztályban nyáron, mert hogy ebben a fél évben nem sikerült gyökeret verni a csapatban. Egyébként a Premier League-ben van egy program, ami ezzel foglalkozik, hogy azok a játékosok, akik először vannak a Premier League-ben, hogy az ő beszoktatásukat segítsék, mert hogy ez egy nagyon nehéz történet. De mondom, neki sokat kéne játszani, a válogatott béli teljesítmény is látszott az, hogy nincsenek játékpercek a lábában, és én azt gondolom, az inkább reális forgatókönyvnek, hogy őt kölcsön adják nyáron, mint sem, hogy kezdőember lesz a Bournemouthban. Ha azt kérdezed, hogy mit szeretnék, akkor nyilván azt mondom, hogy azt, hogy ő stabil kezdőember tudjon lenni ebben a csapatban, amelyik az Európa Ligában játszik. És az is érdekes, hogyha vissza gondolunk arra, hogy magyarok az angol élvonalban, hogy például Gera Zoli is, amikor kint volt az Európa Ligában, ő meghatározó játékosa volt a klubjában, sőt, ott sztárrá nőtte ki magát, de a Premier League-ben alig-alig játszott abban az évben, mert hogy az a játék meg kevésbé feküdt neki. Tehát akár magammal is tudnék vitatkozni, lehet, hogy az, hogy a Bournemouth kijutotta az európai porondra, az segíthet abban, hogy Tóth Alex ott maradjon és sokat játszon. Ha ez így lesz, akkor szerintem az Európa Ligában többet fog játszani, mint a Premier League-ben.
5: Én minden magyar játékos percének kiemelten örülök, és továbbra is csak és kizárólag a magyar válogatott szempontjából nézem ezeket a dolgokat. Az én két kedvenc európai külföldi csapatomban, az Atletico Madridban és az Interben, illetve a Boca Juniorsban sincsen, ugye, nem különösebben érdekel, én vereségnél mindig jobban szurkolok a csapatomnak, tehát ezekben a csapatokban nincsen magyar futballista, innentől kezdve az, hogy én a játékosoknak szurkolok, amihez tudom, hogy kell a klubjaik jó teljesítménye is, és azért most elmondhatjuk, hogy ugye azért bővült a létszám is, de örülhetünk annak, hogyha esetleg már csak egy magyar csapat van egy sorozatban, vagy már nincsen sajnos magyar csapat, még mindig vannak olyan játékosok, akiknek tudunk szurkolni. Ez egy nagyon fontos része, én szerintem, a magyar labdarúgás megítélésének, mert azt ne felejtsük el, hogy nem csak Magyarország van egyedül, tehát az is fontos, hogy máshol mit és hogyan gondolnak rólunk, milyen példát mutatnak a légiósaink, mert az, hogy Szoboszlai és Kerkez jól szerepelnek, ezzel többeknek utat nyitnak, vagy lehetőséget teremtenek.
3: A Liverpool idei szezonja a felejthető kategóriába tartozik, viszont a csapat szurkolói számára a 2005. május 25-e biztos, hogy felejthetetlen, hiszen ez volt az a nap, ahol Isztambulban 3 gólos hátrányból egyenlítve, majd 11-es párbajt követően legyőzték az AC Milánt, és megnyerték a Bajnokok Ligája döntőjét. Most Budapesten a BL döntőnek pedig Budapest lesz majd a rendezője, 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Hasonló izgalmakkal kiegyeznétek?
4: Hát én mindenkinek azt mondom, hogy aki azt nem látta azt a meccset, van egy nagyon jó néhány perces összefoglaló, ahol közben a Liverpool himnusza megy a háttérben, és 0-3-ról indul, tehát a szünetről indul, és Liverpool szempontból közel. Ezt nézze meg, az egy elképesztő élmény.
6: Picit elfogult.
4: Akkor is, ha valaki nem Liverpool szurkoló. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy Budapesten van a BL döntő, és az még jobb, hogy délután 6-kor kezdődik. Tehát ez egy újítása az UEFA-nak. Ez azt jelenti, hogy ez most családi program tud lenni. Most ahol én lakom, ez egy falu a városban itt Budapesten, ott mi is szervezünk közös meccsnézést, ahol pizza lesz a menü, és a két csapat ízlésvilága vagy származása szerint rakták össze a pizzát. Tehát én bíztatnék mindenkit, hogy ez legyen egy családi vagy közösségi esemény, hogy aki nem jut el a Puskás stadionba, és így szerintem vagyunk néhányan, hogy erre szervezzenek rá, mert ez egy nagyon nagy buli, nagyon jó lehet, a jó idős mellette szól, tehát ez minden tekintetben jó. Aztán, hogy a két csapat milyen meccset produkál, az már egy másik kérdés, mert nagyon ritkán van olyan BL döntő, mint a 2005-ös, általában ugye egy dolog számít az eredmény, és arra próbálnak fókuszálni csapatok, és ez teljesen érthető. Szerintem az Arsenal az egész végig stresszben volt, és nagyon nagy melót kellett belerakni, hogy a mindenféle várakozással szemben mégis bajnokok legyenek. A Paris Saint-Germainnek viszont nem ilyen éles a francia bajnokság, tehát én tavaly is azt láttam, hogy azt gondolom, hogy Luis Enrique úgy időzítette a formát, hogy a BL döntőben legyenek csúcson, és én azt gondolom, hogy ez most is így lesz.
5: Minden jó edző márciusra időzíti a csúcsformát, mert minden sorozat a kieséses szakasszal kezdődik, addig én felkészülési tornának tekintem, ugyanúgy, mint az NBA-ben az alapszakasz, tehát tök, hogy hétszer legyőzi az egyik csapat a másikat, hogy utána egyből ellene kiessen majd a rájátszásban. Bajnokok ligája döntője, nagyon remélem, hogy Nick Hornby, a zseniális focináz és egyéb könyvek szerzője itt lesz majd Budapesten, jól érzi magát. Nekem abszolút a példaképen kívánom neki, hogy legyen nagyon boldog a lefújás után. Az, hogy melyik csapaté lesz a serleg, az engem egyáltalán nem érdekel, mert a Vasas nem jutott a BL döntőjébe.
4: Igen,
5: igen, a 18 órás kezdés nekem is tetszik. Ugye a legfontosabb futballmeccsek mindig nagyon későn vannak, azt már nem biztos, hogy meg tudják nézni a gyerekek, de hogy ki nem tudnak menni rájuk, az egészen biztos, legalábbis én nem vinném este 9-kor BL meccsre már. Viszont a legnagyobb ünnep az délután lesz, együtt lehetnek szerte Európában a családok, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, viszont szerintem a műsorokból, amik kezdés előtt, meg szünetbe, meg már mit tudom én, mik vannak, és majd lesznek a világbajnokságon, egy picit vissza kéne venni, mert bekövetkezik majd az a pillanat, hogy 245 percig nézzük mondjuk XY előadó művészt, és közben 15 percig tart egy foci meccs, de én abból már majd nem kérek.
3: Csak a gondolatkísérlet kedvéért előveszük a képzeletbeli jósgömbünket. Mit gondoltok, milyen lesz a szombati mérkőzés, és a következő foci órában kiről fogtok úgy beszélni, mint a 2026-os Bajnokok Ligája győztes?
5: Hát én biztos, hogy a Vasassal kezdem majd azt az adást is.
4: A River Péter folytatja.
5: Igen.
4: Az Atlético Madrid az zárja.
5: Boca Juniors, fel vagyok háborodva. Igen, hazafelé megbeszéljük. Szóval én tiszta szívből kívánom, hogy legyen 9-9, legyen göröktűz, legyen füstbomba, ne lássanak a marketingesek a VIP páholyból, legyen a labdarúgás örök hírneve ez a mérkőzés, de a legfontosabb az, hogy a magyar csapatok minél jobban tudjanak szerepelni, és a mi légiósainkról zengjenek majd ódákat az európai szalagcímek.
4: De kell mondani egy nevet?
3: Nem muszáj.
4: Én azt gondolom továbbra is, hogy a PSG fogja ezt megnyerni, szerintem egy fáradt, boldog és fáradt Arsenallal találja magát szembe egy nagyon kiélezett Paris Saint-Germain.
5: Nem Bayern München voltam valamikor? Nem mondtam Bayern München?
4: Bayern München, de őnek is a Foxton szurkolni. Az Acél Zoli jön hozzánk szakkommentátornak.
5: De nem Bayern München mondtam?
4: Azt mondtuk egyébként mindketten, amikor utána 8 között jártak, hogy a Bayern München tűnik a legjobbnak.
5: Csak hogy a döntőpárosítása jó.
4: De most így, hogy Arsenal PSG, ebből én azt gondolom, és nyilván nem szoktam jósolni, de valamiért ebben viszonylag biztos vagyok, és ettől még lehet, hogy nem így lesz, hogy a PSG fogja ezt megnyerni, hogy aztán ki lesz a Mendes a bal hátvédjük. Valamiért én ott, tehát az egy elképesztő egy figura. Én azt gondolom, ha kell mondani egy nevet is, akkor én meg őt mondom.
5: Na, én pedig azt akartam mondani, hogy az álom döntő lett volna jó.
4: Igen,
5: lett volna.
4: A vágyálom igen. Nekem az volt, hogy egy Barca Real legyen Budapesten, mert azért azna.
5: Hát azért Atletico Madrid szurkolóként akkor elmentem volna Montenegróba.
4: Lassan indulsz Villarreal, sárga tenger alatt járóztál volna ott, vagy?
5: Nagyon fontos, a spanyol harmadik, negyedik hely, igen. De egyébként sokkal jobb nem harmadiknak lenni, mert az már unalmas, tehát.
4: Ja, értem. Így most már mindent értek a hétvégéről.
3: Sok embernek emlékezetes lett volna egy Barcelona Real Madrid Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Könnyen elképzelhető, hogy a Paris Saint-Germain Arsenal finálé is hasonlóan emlékezetes lesz majd. A franciák másodszor nyerhetik meg a legrangosabb nemzetközi kupasorozatot, az Arsenal pedig története során először. Szombaton 18 órától kiderül, hogy melyik csapatnak sikerül ez. A héten még nagyon sokat fogunk ezzel a mérkőzéssel foglalkozni. Ebert Gábornak és Simon Zoltánnak köszönjük szépen. Időközben véget ért az Amerikai Egyesült Államok Magyarország férfi jégkorong mérkőzés. A végeredmény 7-3, tehát az Egyesült Államok győzött, esélyeshez méltó módon nyert, és ennek ellenére a magyar csapat ezért 3 gólt ütött, tehát a tisztes helytállás szerintem abszolút kipipálható. A bemaradás már tegnap biztossá vált, és holnap jön az utolsó mérkőzés a Lettek ellen, ott már szintén csak a becsület lesz a tét. A Falkónak és a Szolnoknak viszont hatalmas feladata lesz a következő közel két órában, hiszen amennyiben a Szombathely nyer, akkor lezárja a bajnoki döntőt a férfi kosárlabda bajnokságban, a Szolnok pedig az egyenlítésért küzd meg. Az, hogy hogyan alakul ez a mérkőzés, az kiderül Balogh Balázs és Károly Andrá közvetítéséből, hozzájuk kapcsolunk most.
6: Köszönjük a kedves hallgatókat, alig több mint fél perc múlva kezdődik a mérkőzés itt a nagy Fakzavarba, alig lehet hallani a stúdió hangját is. Hát óriási mérkőzésre van kilátás, hiszen a Falkó a hazai pályára döntő sorozatban itt a negyedik mérkőzésen nyerni tud, akkor bajnoki címet ünnepelhet, mint a Szolnoknak mindenképpen nyernie kell ahhoz, hogy újra a Tiszaligeten szálljon harcba a bajnoki címért, hiszen az összesítésben a három győzelemig tartó párharcban jelenleg a Falkó vezet 2-1-re, köszönhetően annak, hogy ugyan a Szolnoknál volt az előny, a hazai pálya előnye, és az első meccset azt meg is nyerte 94-79-re, aztán Szombathelyen 95-85-re győzött a Falkó, és a harmadik meccsen a Tisza partján 78-89-re, tehát idegenben nyert a Falkó együttese. Ennek köszönhető, és ez látható itt a csarnokban is, mert teljes teltházban különböző drapériákkal, különböző látványelemekkel készültek a hazai szurkolók, hiszen szeretnének visszavágni a tavalyi döntőbeli vereségért, mert hogy akkor is ez a két csapat játszotta a finálét, és akkor egy csöpréssel 3-0-ra nyerni tudott a Szolnok. Ami nagy hátrány ugye a szolnokiaknak, ha valaki figyeli a döntő eseményeit, az pedig nem más, mint hogy Somogyi Ádám a mérkőzés hajrájában Szolnokon megsérült, egy dobás közben Novakovics vállával találkozott, mi Andival, Károly Andrával beszéltünk, hogy ez nem volt egy szándékos szabálytalanság, ennek ellenére szerencsétlenül kettős orrcsörtörés szenvedett, és ugye ez óriási hátrány lesz a Szolnok együttesének. Mindjárt kezdődik a mérkőzés. Andi, hogy látod, lesz ma bajnok avatás?
7: Nagyon nehéz kérdés, mert egy ilyen kiválás, amikor egy ilyen nagyon meghatározó játékos kiválik, akkor az akár adhat egy plusz motivációt a csapatnak, ami győzelemre vezetheti őket. Ez egy meccsen el tudom képzelni, de mondjuk kettőn egymás után nehéz, de az szerintem benne van, hogy ezt a meccset valahogy meg tudja nyerni a Szolnok.
6: Dárhárd első dobása a tripla helyről, onnan a jobb sarokból kimaradt, úgyhogy jöhet a Falkó együttese, és ha nem tévedek, akkor Franyanszki, aki irányít most a Szolnok csapatából, nem véletlenül van ebben a homlok fejvédőben, mert hogy ebben szokott játszani Somogyi Ádám. Kimarad a másik oldalon is egy tripla kísérlet, de Torónak sikerül leszedni a labdát, aztán pedig egy szabálytalanságot lát a játékvezető. Egyébként Tanok, de ez Toró, Novakovics, Bognár és Váradi a kezdő. A Falkó együttesében utóbbi kiválóan teljesített Szolnokon. Dárhákinz, Kránszki, Rudner és Barnes a Szolnok együttesében. Elvégezték már az alaponalról a bedobást a hazaiak. Váradi kezében a labda, Per Zoltán, aki a mérkőzés legeredményesebb volt Szolnokon, és a padon ül. Most pedig Novakovics dobása maradt ki. Mondhatjuk azt, hogy egy-egy, sőt itt már két kimaradt helyzet Falkó oldalon. Kránszki csak úgy, mint Somogyi szokott menni, beverekszi magát oda a gyűrű alá, bedobja a kettest, és akkor majd egy büntetővel is következhet. Hát ennek mindenképpen nagy jelentősége van, ugye, hogy Somogyi Ádám nem játszhat, de ez a fejpánt, ez sok mindent elmond a szolnoki csapatról.
7: Igen, igen, nagyon sok mindent elmond róluk, és jó ezt látni egyébként, hogy ilyen szinten megbecsülik Ádámot, hogy nincs itt, de ugyanakkor itt van, mert mindenkinek a szívében itt van, és ezzel a fejpánttal még mutatják is. Lehet, hogy azt hiszitek, hogy nem ő irányít, de ő irányít.
6: Közben a büntető az kimaradt, úgyhogy 2-0-ra vezet a Szolnok, és eltelt már több mint egy perc a mérkőzésből, még nincs egyedülre hazai kosár. Ugye említettem már, hogy Per Zoltán, aki a szolnoki mérkőzés hőse is volt, de már az az igazság, hogy megszokhattuk tőle, hogy ő sok mérkőzés hőse, és talán tavaly éppen ezért nem nyerte meg a döntőt a Falkó együttese, mert hogy Per Zoltánt ki tudták venni a játékból. Hát kérdés, hogy ez ma hogy sikerül. Novakovics minden esetre megszerzi az első két pontosát a hazaiaknak. Neki voltak nagyon jó meccsei ebben a döntő sorozatban, például 5 triplát is dobott Szolnokon, de most egy két pontosra iratkozott föl, és 2-2 az állás. Dárhár teszi Skinsnek a labdát, akitől azért nagyon várták legutóbb Szolnokon a pontokat, de azok bizony elmaradtak, ez is oka volt annak például, hogy a Szolnok nem tudott nyerni, most lőjük a labdát éppen ott a gyűrű alatt, harcol érte, de szereli őt, Torró nem tudta föltenni, szabályosan szerelte, jön Váradi, aki a három pontosokkal borzolta a szolnoki szurkolók idegrendszerét, legutóbb, egyelőre most nem vállalkozott dobásra, Torró teszi, de aztán eladja a labdát a Falkó, és Bársz indulhat előre. Sokan azt mondják, hogy a két legjobb center talán Szolnokon játszik, Skills és Bársz, de éppen ők voltak azok, hát mondjuk meg őszintén, ha nem is csődöt mondtak, de gyengébb teljesítményt nyújtottak legutóbb. Most Skills próbál ott harcolni, ezúttal be tudott fordulni Torró mellett, 4-2-re vezet a Szolnok együttese. Hát valószínű, hogy azért őket is hajtja a visszavágás reménye.
7: Határozottan, és azt gondolom, hogy mind a ketten adósak még a jó teljesítménnyel. Én szerintem is a két legjobb center, aki itt van most Magyarországon, de tény, hogy a bajnoki döntőben nem igazán tettek eddig hozzá, és az ő játékuk nélkül szinte elképzelhetetlen egy szolnoki bajnoki cím.
6: Újra kimaradt egy három pontos, ráadásul jöhet a Falko együttese. Rudner volt az, aki elengedte onnan a bal sarokból, szépen tette ki neki Skins, zavartalanul dobhatott, de nem sikerült bedobni ezt a három pontost. Egyébként a szolnokiaknál biztos, hogy sűrűn fog majd cserélni a vezetőedző, tekintettel arra, hogy például Pala is ott melegít a pad mellett, és ha jól látom, Vojcsik is ott van, tehát ők legutóbb szintén nem tudtak távolról annyiszor betalálni, de azt megelőző szolnoki meccsen viszont szórták a triplákat. Szépen lefordult ott emberéről most Bognár Kristóf, szabálytalankodtak vele szemben, változatlanul csak két pont a Falkó neve mellett a táblán, és még 6 perc 58 másodperc van hátra az első játékrészből, amikor Rudnert már le is cseréli az edző, érkezik helyette Palai, aki lehet a mérkőzés egyik nyerő embere is, mert voltak bizony ebben a döntősorozatban már nagyon jó meccsei, de majd mielőtt ezt megbeszélnék, nézzük most Bognár büntetőjét, az első jó. Nekem ő például kifejezetten tetszett Szolnokon az a center teljesítmény, aztán egy picit értetlenkedtünk is, hogy a hajrában nem engedte őt vissza Konakov mester. Minden esetre most a második büntetőt is bedobja, így 4-4 az állás. Biztos, hogy egy szoros meccs lesz, szerintem ez nem lesz nagyon nagy különbségű, bár aztán ki tudja. Braks Péter, Árpád, Boda László és kapitány Gellért dirigálják ezt a találkozót. Nagyon sokan jöttek érdeklődők, itt van például a korábbi szövetségi kapitány, Stoyan Ivkovics is, Ivkovics Stoyan a feleségével, Béres Tímeával, meg a gyermekével, Mirannal érkezett. De nézzük most, sikerül szerelni ott a szolnokiak játékosát, de azt mutatja a játékvezető, hogy volt egy lökés, úgyhogy a szolnokiak nullás számú játékosa Darhard lesz az, aki majd elvégezheti a büntetőket. Andi, talán itt a döntősorozatban erről nem beszéltünk. Hát Darhard nem egy nulla teljesítményre képes, bár ő is hozott már le meccset nulla ponttal, de volt, amikor 30-at szort például a Falkónak.
7: Itt a bajnoki döntő elmúlt három találkozóján azt mondom, hogy szokásával ellentétben mindegyik meccsen hozzá tudott tenni, ugye az első meccsen 27 pontot dobott, aztán 12-t és 11-et, csökkent a teljesítménye, de az biztos, hogy rá is óriási szerep hárul majd ma.
6: A két büntetőjét minden esetre bedobta, így a Szolnok 6-4-re vezet, egyelőre még nem nagyon próbálkoztak távoli dobással a hazaiak, most Váradi próbálja meg fölgyorsítani a tempót, aztán egy nagyon szép assist passznak Torrónak, és ha nehezen is, de azért beperdül a gyűrűbe a labda. A két 22-es csatázott ott a palánk alatt, Torró és Skins, elküldte egy dobócsellel Skins Torró, és utána pedig bedobta. Most Falainál a labda, bele is áll egy három pontosba, és bedobja. Itt az első tripla, ha jól láttam a mérkőzésen, ugye igen, és Falai, akit említettem, hogy bizony nagyon jó meccsei voltak, például az első döntő mérkőzés. Hosszú ideig ugye beszéltük, hogy sérüléssel bajlódott, de hát ha az ő triplái ülnek, akkor nem lesz könnyű dolga a Falkó csapatának hazai pályán sem. Most Tanódez áll bele egy három pontosba, ez kijön, Bognár megy a lepattanóért, de valahogy összegyűjtik. Nem gyűjtik össze, csak részben a szolnokiak, mert róluk került ki az alapon, ahol túlra, így marad a Falkonál. Ha már említettük Vallait, ugye magyar válogatott játékos, mondtam a jó teljesítményt, Tanódezről ugyanezt nem nagyon tudnám elmondani a döntő során.
7: Igen, vártam tőle én is olyan jó teljesítményt. Egy mérkőzésen, talán az első mérkőzésen a meccs elején nagyon jól fogta Somogyi Ádámot, de aztán érdekes módon egyébként nagyon hamar lecserélik, és általában a második negyed vége fele viszik újra vissza, úgyhogy nem nagyon kap szerepet, azon kívül, hogy kezdi a mérkőzést. Hát igazából azt gondolom, hogy ha Váradi... Ha Váradi, Perl és Novakovic ilyen teljesítményt tud nyújtani, akkor el vannak az ő pontjai nélkül is.
6: Minden esetre lassan 5 perc telik el, és Perl Zoltán még nem került pályára. Ez azt bizonyítja, hogy egyelőre úgy alakul ez a mérkőzés, talán, hogy Konakov mester szeretné, és próbál neki egy kis pihenőt adni. Ellenben Bánc helyére most érkezik Bojcsik, akinek hát talán nem is láttunk még ilyen jó teljesítményét, mint azon a bizonyos szolnoki mérkőzésen, amikor 3 nagyon fontos triplát dobott. Ugye ott még a negyedik negyed elején nagyon szoros volt, aztán végül is 15 pontos különbség alakult ki a két csapat között a Szolnok javára. És még mindig nem, de most jön fel Zoltán is, Petersonnal együtt érkezik, talod ez valamint Váradi megy le, aki egyelőre még eddig passzív volt, nem vállalkozott dobásra, jelenleg ugye vezet a Szolnok együttese 9-8-ra, azzal a bizonyos 3 pontossal vannak előnyben, amit Palai dobott itt a mérkőzés elején. Elég lassúnak tűnik ez a mérkőzés, valószínűleg nem is lesz hosszú, most éppen valamit találtak a pályán, a fiúk azt dobálják ki oda a nézőtér irányába, valami ragasztó jöhetett fel, minden esetre dobhat most Krajnszki, mindig figyelnem kell rá, hogy Somogyit mondjak ezzel a fejpánttal, az ember arról könnyedén megjegyezte, de nézzük, hogy tud olyan teljesítményt nyújtani a Szolnokiak 13-asa. Egyébként, ha nem mondtam volna, bár a rádióban itt azért annyira nem fontos, közben Krajnszki rámen egy 3-ast, és hát próbálja a Somogyi szerepét átvenni, mert hogy bedobja. A második tripla a Szolnokiaknál, ezzel 4 pontos a különbség, 12-8-ra vezet idegenben a Szolnok. Miközben Novakovic kezéből most kiveszik a labdát ott a 3 pontos vonalnál, és egy szabálytalanság. Hát a Szolnoki a kispad az berohan szinte a pályára, mert hogy Peterson, hát finoman szóval leszette Skins félvállát.
7: Igen, szerintem erre lehet számítani, hogy mind a két oldalon, ugye abból az esetből kiindulva.
6: Vannak
7: indulatok Szolnokon főleg, és azért Krajnszkinak is volt már olyan itt egy elzárásnál, hogy ahogy ütközött az elzárásnál, már elhajította magát, nem fújtak rá támadófaltot vagy védőfaltot a játékvezetők, de jelen vannak ezzel az egész szituációval a pályán, ugyanez Bosztis mester is most a faltnál egyből tette fel a kezét, hogy a sportszerűtlen falt volt, egyébként van benne valami, mert nagyon hosszan fogta le Skins kezét Peterson, szerintem egy kicsit fölöslegesen is, de
6: közben van időm kell mondani, mert visszanézik ezt videón, igen, hogy miért nem is a mérkőzéssel foglalkozunk, csak hogy a kedves hallgatók tudják. Egyébként visszatérve egy picit a Somogyi esetre, nem akarom túlbeszélni, de amikor egy ilyen sérülés történik, és én nem mondom, hogy szándékos volt, akkor ilyenkor a játékvezetők nem értékelhetik át a döntésüket?
7: De, abszolút, vissza is nézték, ugye, a videón. Először sima faltot fújtak, ahogy most is. Utána megnézték videón, és sportszerűtlen faltra emelték a fújást, és ugye hát a közönség meg a kiállítást reklamálta.
6: Most viszont sima fautot fújnak.
7: Igen, teljesen sima faltot.
6: A Szolnok együttese Bojcsik kapja.
7: Az lépés hiba. Igen.
6: Igen, ellépte, igen, felugrott. Valóban mutatja a játékvezető, és eljátszotta, hogy Bojcsik mit tett, de hát a szakértő közönség már ezt jóval hamarabb.
7: Igen, bár egyébként így vissza, így fejembe visszajátszva, lehet, hogy hogy csak a mozdulatát csinálta meg felfele, és a lába nem hagyta el a talajt, és kapitány játékvezető, aki pont mögöttük állt, ő csak a felfele mozdulatot látta.
6: Minden esetre jöhet a Falko együttese, 8 pontot dobott eddig, és még van 4-40 az első negyedből. Perl Zoltán, mint említettem, a pályán, hát nagyon figyelnek rá természetesen. Bell, ketten is ott vannak mellette, és belenyúl az átadásába. Krajnszki így most rombokat előre a Szolnok. Vojcsik kiteszi három pontosra. Krajnszki azonban nem emelte rá, talán lett volna lehetősége, bár én inkább azt nem értettem, hogy Vojcsik miért nem vitte már be Zitzerbe, mert maximum tudtak volna vele szabálytalankodni. Újra kiteszik három pontosra. Egy dobócser, és ott a tripla, mégpedig Holt jó voltából, aki láthatóan akkor érkezett, amikor Per Zoltán is, tehát rá ő fog valószínűleg védekezni, hogy mondjuk Krajnszkinak több könnyebb legyen támadásban, ne kelljen mondjuk fogni a Per Zoltán például, mert ugye nagy csatát hívtak korábban Somogyival is.
7: Igen, a legutolsó mérkőzésen szerintem Villán fogta a legjobban Somogyit. Nekem az elmúlt három mérkőzésen az ő védő munkája tetszett a legjobban Somogyi Ádámon. Hát Holt ugye az előző találkozón nem is kapott szerepet egyáltalán, és azért Ádám kiválásával muszáj lesz őt is játszatni. Igen, ugye az a teher már lejött a Falkóról, hogy egy Somogyi Ádámra külön kelljen figyelni. Ez egyébként nehezítheti is, mert azért Ádám annyira jelen tud lenni egy személyében a pályán, hogy sokszor csak rá kell fókuszálni. Igaz, hogy azért amikor 20 asszisztot ad egy meccsen, akkor kiszolgálja a társait, és javarészt kiszolgálja a társait, de most ez a nagyon koncentrált egy személyre védekezés, ez már lekerült a Falkóról. Egyébként Gáspár Okorn, a szövetségi kapitány is itt van a lelátón.
6: Na hát akkor megvolt az időkérés, és akkor jöhet újra a Falkó. 8 pontot szerzem mindössze ebben a negyedben, 15-öt pedig a Szolnok. Azért ez egy jelentős különbség, és legutóbb ugye, ha nézzük a negyedek alakulását, ott a Szolnok dobott viszonylag kevesebb pontot minden negyedben. Most úgy látszik, hogy ez egy picit másképpen megy, és azt is láthattuk, hogy amikor Zitzer helyzetben vannak szinte, akkor is kiteszik három pontosra. Most ezzel akarnak a Szolnokiak mindenképpen operálni. Hát eddig jól teszik, mert 4-ből 3-at bedobtak.
7: Hát amíg bemegy, addig miért ne? Azért kevésszer tud egy csapat csak három pontosról mérkőzést nyerni. Nagy valószínűséggel itt is eljön majd az az idő, amikor nem fognak tudni ennyire jó százalékkal dobni.
6: Peterson indult befele, és Krajnszki megállt előtte, azt mutatja a játékvezető, hogy támadó szabálytalanság történt, és a Falkó játékosa pedig itt az alapvonalnál a bokáját fájlalja. Hát, nem tudom, Andi, te hogy láttad, ez felemelés volt?
7: Hát, az utolsó pillanatban odaugrott. Mivel kicsit takarásban volt ez a játékvezető, aki lefújta, ezért fújhatta abszolút támadófaltnak. Ha én lennék Krajnszki helyében, nagyon reklamálnék, ha nem támadófaltnak fújták volna. Ugyanakkor szerintem egy tized másodperccel hamarabb kellett volna érkeznie ahhoz, hogy ez tényleg valójában klasszikus támadófalt legyen.
6: Minden esetre Krajnszki is fájlalta egy kicsit itt a combját, valószínűleg ütköztek az iménti esetnél, Peterson pedig bement az öltözőbe itt a masszörrel, hogy lehet, hogy valami kötést kell tenni a bokájára, és akkor jöhet a Szolnok együttese, 5 faultja van a Falkónak, 4 a Szolnoknak, tehát innentől kezdve a hátralévő 3 perc, 45 másodpercben dobhat mindenki szabálytalanságnál, mint ahogy majd most is történik, mert Bognár mellett elment Vojcsik, és Bognár pedig szabálytalankodott vele szemben. Ez pedig azt jelenti, hogy majd jöhet a Szolnok együttese, megint csak 15-8. Nincs azért túl sok pont, de egyelőre irányítja a játékot a Szolnok, és Keller Ákos érkezik center posztra. Úgy döntött a hazai mester Konakov, hogy cserélnie kell ott, mert hogy már nem először ment el Vojcsik most ott Bognár mellett. Az első büntető azonban kimarad a szolnoki tízesnek, nagy örömére itt a Falkó publikumnak, egyébként Szolnokról is jöttek. Nem tudom, hogy milyen reményekkel, a végközép részük az biztos, hogy úgy jött ide, hogy vissza akarnak menni a Tisza partjára még egy meccsre. Vojcsik azonban ezt nem segíti elő, mert kihagyja a második büntetőjét is. Ez most egy új lendületet adott esetleg a Falkónak, amely azért láthatóan görcsösen kezdte a mérkőzést. Egyelőre a Szolnok úgy védekezik, hogy nem is nagyon tudnak kialakítani a palánk alatt sem helyzetet. 3 pontos dobásra pedig nem is volt lehetőségük még, Andi, ezen a meccsen.
7: Igen, ez abszolút látszik a szolnoki védőkön, hogy, hogy kettőzött erővel dolgoznak védekezésben, és hát igazából ez enélkül nem fog működni nekik az, hogy még egy mérkőzésük legyen a Tiszaligetben, mert azért ez a Falco, ez egy nagyon jó csapat, és hogyha ha a mérkőzés elejétől kezdve nem kezded úgy a meccset, hogy átharapod a torkukat, és ott vagy velük végig folyamatosan kontaktusban, akkor nagyon nehéz dolguk lehet.
6: Per Zoltánnal szabálytalankodtak az imént, és az első büntetőjével megkezdi a pontgyártást a Falco egyik legjobb, hanem a legjobb játékosa, és bedobja a másodikat is a szokásos mozdulatokkal. Nem nagyon lehet ebből kizökkenteni őt, és általában jó hatékonysággal dobja ezeket a büntetőket. Ugye a kupagyőztes a Szolnok együttese lett, nem elég, hogy ugye a bajnoki címet védi a Tiszaparti gárda, közben Vojcsik egy három pontossal is próbálkozik, hát ez sem ment neki jobban, mint a büntetők, rövid volt a dobás, a lepattanó pedig már a Falcoé, és volt ott a félpályánál, szabálytalankodik Per Zoltánnal szembe, aki elvitte volna már mellette a labdát. Hát gondolom, hogy próbálják kizökkenteni Per Zolit, nem lesz könnyű, 3 perc, 11 másodperc van hátra az első negyedből, és Per pedig újabb büntetőket dobhat, közben odaívja a Pallait is, Bosznics mester mond neki valamit, láthatóan mindkét szakvezető elég feszült, és Konekov mester általában, mint most is öltönyben, Per Zoltán pedig bedobja a harmadik büntetőjét is, míg Bosznics mester egy sportfölsőben van inkább, úgy látszik, hogy kevésbé bírja ezt a meleget, amit jellemző egyébként, és Szolnokon is nagyon sokat kellett törölni, azért itt is megkezdtük már a törléseket, mert hogy nagyon sok ember zsúfolódott be ide a Falco csarnokába. Nézzük most Per Zolit, a második büntetője is jó, ezzel már 4 pontos a mérkőzésen, és csökkenti 12-15, tehát 3 pontra, 7 pontról fölzárkózott most a Falco együttese, de változatlanul hiányolom a triplát a Falco csapatából. Pallai viszont beláll egy triplába, eldobja, kipattan a gyűrűről, hosszú volt a dobás, és Peterson pedig már hozza játékba ott Vilent, aki csereként lépett szintén pályára, és bepattog ez az ígyszer, 1 pont már csak a különbség. 14-15, és felül vagyunk az utolsó 3 percen. Krajnszki két embert is befűz, most ott elindul a gyűrű felé, szépen megy el, összefutott ott Keller és Toro, a két center védekezett rá, kicsit elvédekezte ezt a Falco, meglátta azt a rést, és nem akarom ezt sokszor mondani, csak úgy, mint Somogyi szokta, szépen betört, betette oda a helyére azt a labdát, az ígyszert a palánkra pattintva, és így dobhat is még egy büntetőt, hát a Szolnoknak is kellett nagyon ez a pont. Egyébként a Szolnok is cserél, most Molnár érkezik a pályára, akiről szintén el tudjuk azt mondani, hogy neki is volt már egy jó meccs a Szolnokon, akkor pont azzal nyert a Szolnok, hogy a kiegészítő emberei sokat tettek hozzá, Molnár és ezek közé tartozott, de ott volt Vojcsik is, ez a büntető pedig kipattan a gyűrűről, de marad a Szolnokiaknál a labda, ez nem biztos, hogy jó csere volt, egyenlőre legalábbis úgy tűnik a Falcótól. Molnár pedig lefordul emberéről, és csak úgy, tényleg komolyan mondom, mint Szolnokon, hogy meglepte ott talán a centereket, ahogy lefordult, nagyon energikusan, és bedobja ezt a kettes. 5 pont ismét a különbség, a Szolnok tehát jól jött ki, mert 4 pontot szerzett ebből a támadásból. Nézzük, Willen kapja a labdát, Keller bent kérni, egyelőre nem tudja kapni, Molnár védekezik rá, aztán kivált Per Zoltánra, Krajnszki is, most viszont van egy üres ember, egy 3 pontos dobás a Falco részéről, azonban ez kimarad Filipovicstól, de visszaszerzi Peterson, miután kiperdült a szolnoki játékos kezéből itt a gyűrű alatt, és Peterson pedig, aki már ismét a pályán, tehát nem volt nagy a sérülése, begyűjtötte, Per megpróbálkozott egy 3 pontossal, de ez valahogy kijött, nem ment be, nem volt most hazaiakkal a gyűrű. Krajnszkinál a labda, fogy a támadóidő, már csak 10 másodperc, eldobja a 3 pontost, majdnem jó volt ez is, de csak majdnem, kidobta a gyűrű. Nézzük, Per Zoli már is indul a másik oldalon, aztán szépen teszi át a labdát, és egy zsákolás hazai részről. Nagyszerű mozdulat volt, de nagyon jó volt a passz. Filipovic teljesen egyedül maradt, fel, két emberre vitte rá. Hát természetesen, hogy oda lépnek neki, mert hogy nem hagyják egyedül. Pallai, érdekes hosszú lépése volt ez az utolsó, de nagyon szépen megugrotta, és utána pedig bedobta az ígyszert. Ezúttal tehát Pallai Tamás közelről tudott betalálni. 21-16-ra vezet a Szolnok, belül vagyunk az utolsó percen az első negyedet illetően. Filipovic is az imént át megszerezte első pontjait. Ott pedig Perl belép, elcsúszik mellette Holt, aki azért nem nagyon bír vele, és Perl újra labdájával már 6 pontos. A saját teljesítménye 18 van a Falkónak, 21 a Szolnoknak. Nézzük Palait. Kranjskit hozza játékba, Kranjski beteszi oda centerposztra, és a labda kijön, és mit mutat a játékvezető? Azt mutatja a játékvezető, hogy szabálytalankodott, támadó faut, igen. Bojcsik, hát nincsenek jó pillanatai ezen a meccsen, egyelőre kihagyta a büntetőket, kihagyta a triplát, hát nem csoda, hogy leserélik, mert hogy most meg egy támadót is összehozott ott a Falkó palánkja alatt, és 32,7 másodperccel a vége előtt azért támadhat a Falkó, hogy vagy felzárkozzon egy pontra, vagy akár egyenlítsen is egy triplába, persze még ugye visszatámadhat majd a Szolnok. A Falkó közönsége pedig már talpon, érzik ők is, hogy most itt a negyed végén, ahol azért megindult a pontgyártás, most van esélye csapatuknak arra, 10 másodperc még ugyan a támadó időből, Perl mutatja, hogy ott nem lesz jó, jöjjön Keller felé, de nagyon fogy az idő, már csak 4,1 másodperc, Perzoli, ez rövid, de visszaszedi a lepattanót, tovább teszi Filipovic, ráfordul, rövid, elütik a vendégek, nem sok idő marad már a támadásból, de még Palai ezt elengedheti, el is engedi, és a palánk tetején landolt a labda, ez pedig azt jelenti, hogy az első negyedet követően 21-18-ra vezet a Szolnok itt a Falkó otthonában, amely mérkőzés ugye lehet mindent eldöntő, hiszen 3 győzelemig tart a párharc, és 2-1-re vezet a Falkó hazai pályán. Ha nyerni tud, akkor bajnok, ha nem, akkor folytatás majd szerdán természetesen Szolnokon. Andi, ha nézed a statisztikákat, meg az első negyedet, akkor hogy látod ezt a meccset?
7: Alapvetően ez a negyed megmutatta, ugye amit közben beszéltünk is, hogy csak 3 pontossal nem fog tudni a Szolnok nyerni, és amíg nagyon jól ment nekik a 3 pontos, addig pillanatok alatt eljutottak 15 pontig, szerintem már ilyen 5 perc környékén 15 pontnál jártak, és utána a következő 5 percben összesen 6 pontot tudtak dobni, mert már nem estek fel a 3 pontosok, és akkor már nehezebb sokkal megtalálni a belső helyzeteket, és ennek az egyensúlyát kéne nagyon megtalálni a Szolnoknak, hogy a külső-belső dobások, mert akkor lesz működőképes a támadásuk. Természetesen, hogyha 60%-kal tripláznának egész meccsen, az is megoldás, de arra kevésszer adódik példa.
6: Ha már említettük ugye a mérkőzés elején a szolnoki centereket, hát Skinsz egyelőre 2 pontos, a csereként beállt Molnár is szerzett 2 pontot, de hát azért ott centerposzton nem tűnik úgy, hogy megint valami nagyon erős teljesítményt fog nyújtani a Szolnok.
7: Hát igen, és ha már centerposzt, a lepattanókban óriási különbség van a két csapat között, mert 12 darab lepattanót szedett a Falkó, ezzel szemben összesen 5-5.
6: De ez a legutóbbi meccsen is hasonló volt az arány, ott is sokkal több lepattanót szedett a Falkó, mint a Szolnok, és ez akár győzelmet is érhet.
7: Igen, egyelőre az eredmény még nem ezt mutatja, de tény, hogy egyelőre az, hogy 21 ponttal vezet a Szolnok, ezt én leginkább a előző negyed első felében a jó... Igen, hogy annyi a jó triplázásnak köszönhető.
6: Elkezdődött a második játékrész, és a Falkó kezdte a játékot. Per Zoltán, aki itt van most a pályán, visszateszi Willennek. Willen a 3 pontosa kimaradt, Keller harcol érte, és azt mutatja a játékvezető, hogy jöhet a Szolnok együttese. Ez így is volt, szerintünk is pont itt előttünk volt. Nem ránk esett, itt Keller megfogta a reklámpalánk, de jöhet a Szolnok, Darhár fogja elvégezni majd az alapvonalról a bedobást, és már tovább is adta a labdát Bánc Kránckinak, ő vezeti át természetesen. Willen, ő volt az, aki például még Szolnokon talán kis meglepetésre egy egészen jó teljesítményt tudott támadásban nyújtani, hát arra is szükség lesz, most ez a triplája azonban kimaradt. Kránski a lábára pattant szerintem a labda, a játékvezető tovább engedik, mert hogy Keller összeszedi, aztán pedig Darhár szabálytalankodik. Hát nem tudom, hogy feltétlenül kellett-e Petersonnal, mert visszaértek közben Holték. Minden esetre oldalbedobással jöhet a Falkó együttese. Egy érdekesség, ezt ugye nem látják a kedves hallgatók, hogy mindig tőlünk jobbra esik a vendég kispad is, meg a hazai kispad, most áttették a bal oldalra. Nézzük közben, kiteszik a labdát ide a jobb oldalra, Filipovic azonban ezt alaposan elmérte, és szónoki kézben landol a labda. Krajnszki viszi már is át, aztán belőbb belül oda center posztra, nem a legjobb megoldás volt, ugyan tovább tudta még ütni ott a labdát a szolnoki center, de Per átrobog a túlsó térfélre, kimarad az Itzer, és Filipovic visszateszi, sőt oda is ütnek neki, ez most így jól jött a Falkónak, bár azt nem tudta összeszedni ezt a labdát, de szerintem nem is volt olyan pontos, nehéz dolga volt. Boltot pedig lecserélik, és érkezik Rudner a helyére, aki ugye szintén három pontosokban szokott jeleskedni, amikor elkapja a fonalat. Minden esetre majd most valószínűleg ő veszi át az őrzését Per Zoltánnak, gondolom én.

0: erre a gyűrű felé nem bántották, talán a szabálytalanságra számított, elcsúszott, és akkor egy törlés követően jöhet a Falko, és akár át is veheti a vezetést. A mérkőzésen először vezetett a hazai gárda, amely ugye a bajnoki címet szeretné begyűjteni itt a nagyszámú lelkes publikum előtt. Nézzük, Peterson most irányító poszton, Villennek adja, Perle válik ott emberéről. Ketten is figyelnek megint rá. Peterson most eldob egy három pontos, megdobja! Na hát kérem szépen, Peterson három pontosával, 21 ponttal vezet. A három ponttal 24-21-re vezet. A Falko együttesen rögtön időt kér a Szolnok. Váradi dobta. Akkor elnézést, én néztem el. Peterson, Váradi volt az. Károly Andi, hogy itt ül mellettem, de itt azért néha ugrálnak ilyen úriemberek, akik különböző fotókat készítenek a hazai stábnak, illetve újságíró kollégák, aztán néha bizony azért eltakarják mondjuk itt a térfélnek a felét. De Váradi akkor az első három pontosát bevarázsolta, és akkor most már megnézem, hogy ott van-e Peterson a padon, ott van?
1: Most van ott, igen, és még mindig mozgatja nagyon a bokáját.
0: Igen, egy picit csodálkoztam is én is rajta. Minden esetre fordított most a Falko, fölvette az üzemi hőfokot a hazai gárda.
1: Igen, tudott élni azzal, hogy most a külső dobások nem mennek a Szolnoknak, és nehezen találják a palánk alatti helyzeteket, és szépen fokozatosan tudta megfordítani a mérkőzést. Ugye 8-15 volt az állás, így nagyjából az első negyed-ötödik perce környékén, és azóta egy 16-6-ot közé rakott, vagy hát
0: produkált
1: a hazai csapat. Úgyhogy a Szolnoknak nagyon fontos lenne, hogy a valami újítást tudjon, és ne csak a külső dobásaiban bízzanak.
0: Igen, és most labdát szerezhet a Falko, meg is szerzi, mert Kranjski kezébe leütötte Villen, aztán harcoltak a labdáért Dárfárdal, aki szabálytalankodott vele szemben, és azt nézem, hogy hanyadik szabálytalansága ez, a második talán, úgyhogy még nagy baj nincs, de
1: harmadik
0: már, igen, mert azt még nem írták, azért néztem én is, az viszont elég sok így,
1: az nagyon.
0: Amikor még van 8 perc, 16 másodperc a harmadik játék részből, és természetesen rögtön egy szándékos megjavált a hazai publikum, és kapott is. Úgy tűnik itt, hogy...
1: Igen, sportszerűtlent fújtak a játékvezetők, abszolút fújható volt, mert esélye nem volt a labdához hozzáférni, és így vállal oldalról rátolt Villenre.
0: Ő is dobhat most egy büntetőt, és Dárhárdot pedig lecserélték, és bedobja a büntetőjét, növeli előnyét a Falko együttese. 25-21 az állás jelenleg, és hát Dárhárdot, hogy le kellett cserélni, azért ez már úgymond két mínuszt jelent a Szolnoknak Somogyi mellett. Dárhárd, igen, hogyha keveset fog játszani, az nagy hátrány lesz.
1: Az nagyon nagy hátrány lesz, főleg úgy, hogy ugye az előző három találkozón ő pont erős volt.
0: Villen bedobta a második büntetőjét is, és akkor oldalról jöhet a Falko együttese. 26-21-nél Perl Zoltán, de itt már készülődött a fiatalember, hogy fölkörülje ott a pályát, meg is tette a dolgát most a Falkon a sor, hogy tovább növelje az előnyét. Keller, mert Zoltán, aki ugye mindig egy-két embert magára von, hogy utána üres ember találjon, ez nagyon hatékonyan működik a szombathelyeknél. Váradi, Skins mellett próbál meg tovább menni, sikerül neki, aztán eldobja, de nincs faul, visszapattan hozzá, bedobja. Keller vegy a labdába egyet, ahogy csak tudott. Egy picit találta el, de pont oda pattant Váradi kezébe, aki köszönte szépen és be is dobta. 28-21 az eddigi legnagyobb hazai különbségű vezetés természetesen. Miközben Balai ott várta, hogy ott van mellette Skins, de rossz helyen kapizsgált, mert egy Skins belépett a gyűrű alá. A labda pedig így akadálytalanul az alapvonalon túlra került, azaz jöhet a Falko együttese, és hát abból a fél, illetve negyed utáni három pontos hátrányból most jelentős különbségű vezetést tud kialakítani a sárga mezes gárda. Perl kapja a labdát most itt Filipovic, Bársa a nagy csatában inkább tovább teszi, elindul befelé Villen, és az X-en kimarad ugyan, de érkezik Keller, beköszüzi. 30-21, 9 ponttal vezet a Falko együttese át.

0: tudom, hogy nagyon sok van hátra, de most alaposan fog kell kötni azt a bizonyos alsó nevűt a szolnoknak. Valai nem ismerte elvállalni, bejátszotta inkább a labdát most Barnesnak. Hát az előbb ezt mindenféle szívfájdalom nélkül eldobta. És akkor Pitelson érkezik Váradi helyére, tehát rendbe rakták a bokáját, bár azt is szoktak mondani, hogy kicsi bokasérülés nincs.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy a bokasérülés utáni játék az akarat kérdése.
0: Közben labdát szerez a Falko, és már is indított egy gyors támadás. Filipovic túldobja azonban bal kézzel a zicsert a gyűrűn, így jöhet a Szolnok. Ez most nagy lehetőség volt, 10 pont fölé jöhetett volna a különbség egy rossz bejátszást követően. Ráadásul a másik oldalon Per Zoltán követett egy szabálytalanságot. Kránszki elvitte mellette a labdát, és nem hagyta. Ez a második faultja egyébként ebben a játék részben a hazaiaknak. Háromban a Szolnoknak, és jön vissza Toró Filipovic helyére. Nem sokat lehet hibázni, mert mindkét mester gyorsan cserél, ha hibázik a játékosa.
1: Hát alapvetően szerintem sűrűn próbálnak cserélni itt a szezon végén, hogy frissen tartsák a játékosaikat.
0: Palai dobja be a labdát, nehezen talált társad, Barnes lépett ki, aztán ő adja vissza Palainak. Ő van irányító poszton, aztán elindult két ember mellett, nem tudja tovább tenni megint pontosan. Hát ez a második eladott labdája, az kincsel valahogy most nem találják meg az összhangot.
1: Igen, nem jó szögeket választ a passzhoz Palai Tamás, sokkal inkább visszább kéne passzolnia, de elpasszolja a Skinstől, és egyelőre nem akar működni a játékuk.
0: Itt a lehetőség, hogy 10 pontnál többen vezessen a Falko, Peterson teszi a labdát, Toró belopja magát a Skins mellett, azonban kimarad az ittszer, de Peterson nagyon hangosan megszerzi, kiteszi egy 3 pontosat, és illetve dobja hangrobbanás a csarnokban, hallhatják, és ez a labdaszerzés is bizonyítja, hogy óriási akaraterő van most a Falkóban, 12 pontos a különbség, 33-21, elképesztő.
1: 15-0. 15-0.
0: Igen, épp ezt akarom mondani, az első negyed vége óta nem dobott pontot a Szolnok.
1: Igen, teljesen összezuhantak, és egyébként az egész testbeszédükön azt látni most, hogy nem feltétlenül hisznek abban, hogy ez most így sikerülhet nekik. A Falko meg rendkívüli energiával van jelen a pályán, és hajtják egymást. Ha valaki hibázik, akkor egyből nem baj, mennek oda hozzá. És ha ez ebben az ütemben folytatódik, akkor itt akár egy nagyon nagy arányú Falko győzelem is lehet.
0: Persze azért ne felejtjük el, hogy az első szombathelyi mérkőzésen itt a döntősorozatban a Falko együttese vezetett 16 ponttal, aztán onnan fölállt a Szolnok, és nagyon izgalmas lett a vége.
1: Igen, ott a szünetben, ugye a szünetben megvolt már ez a 16 pontos különbség, és a Szolnok úgy tudott kijönni a harmadik negyedre, hogy szinte eltüntette. Benne van, abszolút benne van. Ehhez azért változtatni kell a játékukon, és megtalálni Skinst, meg Barnes, de ha nem partnerek benne, akkor elég nehéz.
0: Igen, most három magas ember a Szolnoknál, mert itt van Vojcik is már. És közben azt mutatják, hogy történt ott egy szabálytalanság, Barnes és Kriss közelebb a gyűrűhöz, és Vojcikban bízik most nagyon Kostics mester. Hát ha megváltozik ez a dolog, és cserél is rögtön reagál, a hazai csapat Novakovic érkezik Müller helyére.
1: Igen, mert három magassal van most benne a pályán a Szolnok, és ugye Willen fogta Barnes-t, aki kintről érkezett be pozícióba, és azért van köztük egy magasság különbség, vagy hát volt, mert most már Willen a kispadon van.
0: Vojcik nem dobja el a három pontos, kellene vele szemben, aztán második szándékkal igen. Skins most nagyon harcosan ment a labdáért, ott pedig egy zsákolás, mert hogy tovább jár. Hát megtalálta Palait, nem úgy, mint Palai őt kétszer.
1: Igen. Igen, mondjuk ez egy könnyebb szituáció volt, mert Palai teljesen üresen futott be a palánkkal.
0: Minden esetre 10 pontos a különbség, a Falko vezet változatlanul, de most a Szolnok megszerezte az első 2 pontosát a második játékrészben. 33-23, tehát az állást támad a Falkó. Per Zoltán Skins mellett eldobja, ez látszódott, hogy nem lesz jó ki a lepattanó. Megint Peterzoné belenyúlnak ugyan a passzába, de eljutott Novakovicshoz. Peterzon nagyon harcosan és hasznosan játszik. Krajnszki mellett viszi most el rövid a labdája, és kiről ment ki. Nézik egymást a játékvezetőt, én megmondom őszintén, én is úgy láttam, hogy a Falkó jön. Szerintem itt még az alapvonalnál a Szolnok játékosa hozzáért, és egymásra nézett a két játékvezető. Miért érdekes, hogy a mezőnybíró látta az alapvonali, nem pedig, hát itt ment ki előtte a labda.
1: Igen, de valószínűleg vagy nem konkrétan azt nézte, vagy valakit akarta, de ez ilyenkor jó, hogyha ha nem hozza meg ő az ítéletet, ha nem biztos benne.
0: Peterzon annyira nézte, hogy kinek passzol, hogy Skins kivette a kezéből, aztán pedig már nem bántja. Skins éledezik. Most éppen egy két pontos dob, 33-25 jelzi a szolnok, hogy azért itt van még ezen a mérkőzésen. És hát, hogyha egy jó szériába kezd, akkor azért az a Falkónak is visszavetheti a teljesítményét. Per Zoltán Kellernek teszi, Kellerrel szemben Pallai szépen teszi tovább. Érkezett Peterzon, és azon mérgelődik, hogy nem tudta az Itzerpár föltenni, odaütöttek neki, és nem ment be a labda, ugye dobás közben. Így is azonban jöhet majd két dobás, és érkezik vissza a pályára Bognár Keller helyére. Peterzon nagyon-nagyon harcos, nem azt mondom, hogy ő lesz ma a pont király, de a lepattanó labdája, amit szed, és akkor nézzük egy kicsit, hogy hogy állnak ezek a bizonyos lepattanók, Andi. Figyelted azóta esetleg, hogy állnak, mert hogy említetted, hogy mennyivel több volt a Falkónak az első negyedet követően, miközben azért nézzük, hogy Peterzon bedobja a büntetőt.
1: Hát az arány az megmaradt, mert 18-9 a szedett lepattanók, úgyhogy még mindig jelentősen vezet ebben.
0: Azonban kihagyja az első büntetőjét, nem tudta értékesíteni ezt a lehetőséget, nem dobott még pontot ezen a mérkőzésen, csak nálam, de az Váradi volt, ugye? Nézzük a második büntetőjét is ezzel a furcsa testtartással, hát ez is kimaradt. Elképesztő, hogy ilyenkor egy ilyen játékos nem tudja bedobni egyiket sem, de hát nyilván nagy a tét, és most megkapja a labdát Skins, vele szemben szabálytalankodnak, jöhet, mondom én, de nem, mit mutat a játékvezető? Kipattant a labda róla?
1: Akkor a Falkónak adták, igen.
0: Falkónak adták, igen, és akkor Holt jön vissza a pályán a Bánc helyére, tehát már nem a három magasos rendszerben dolgozik a Szolnok sem. 33-25 továbbra is, 4 perc 25 másodperc van hátra az első félidőből, amikor megint csak Peterzon Novakovicsnak teszi. Ugye Peterzon azért is tölt sok időt a pályán, mert tanult ezt lecserélték, és azóta egy kicsit ugye el is felejtették a magyar válogatott játékosát. Torró teszi tovább, valahogy Per megtartja vissza Torrónak, és egy nagyszerű légi szerelés. Többen lejárt a támadó ide is a Falkónak, Pallai a másik oldalon. Addig-addig, míg elhagyja a labdát, utána pedig Holt szabálytalankodik 33-25-nél, és hát még számon kéri a játékvezetőt is. Ez nem egy bős dolog soha.
1: Harmadik fajtja neki is.
0: Harmadik fajtja, és hát ugye Pallai volt az, és elnézést is kért ott a pattól, aki megszerezte a labdát, aztán egy labdavezetési problémája adódott, és ennek köszönhetően elhagyta egy kicsit a játékszert, és a Falkó pedig támadhatott volna, ekkor jött az a bizonyos szabálytalanság. 33-25, most egy picit befagyott az eredményjelző, 3 perc, 57 másodperc van még hátra, az első játékrészből, de vezet a Falkó együttese, és ugye, ha valaki nem hallotta volna a győzelem esetén, a fajnok Falkó lesz a férfi kosárlabda bajnokság győztese. Peterzon most ugye az első büntetőjét, mármint, hogy ebből a kettőből, mert kettőt az imént kihagyott, 34-25, és ha bedobja a másodikat, akkor ismét egy pontos különbséget csihol magának a Falkó együttese. Nézzük a másodikat, ez is bent van, 35-25, és cserél a Szolnok, Holt lője. Hát Holt is már ugye három faulttal rendelkezik, Darhart is, nem könnyű így azért a vendégek mesterének, tekintettel arra, hogy két játékosa is bizony elég közel került ahhoz, hogy kipontozódjon. És így is kevesen vannak. Rudner, nagyon rossz bejátszás, Novakovics szedi ezt Skins elől, figyeltek rá, látják, hogy azért ez a játéka a Szolnoknak. Perlte Szibognár futott keresztbe, aztán vissza három pontosra, Novakovic hosszú a labda, jön Bognár, de ellökte bal kezével Rudner, ezért lett tövé a lepattanó, és ezt a jószemű játékvezető természetesen kiszúrta. A Falkó ezzel megszerzi itt ebben a játékvizban a negyedik csapat személyét. 35-25-ös hazai vezetésnél 3 perc, 33 másodperc van még hátra a harmadik játékrészből, a Pallai pedig egy csalta az időt, mert amíg nem ért ugye a bedobott labdához, addig nem indult el az óra. De már arról beszélhetünk, hogy Krajnszki kezéből kis ilyen megint kiveszik a labdát, nem először a mérkőzésen, még pedig Peterson vetődött oda, de az oldalvonalon túlra került, már nem tudta azt megmenteni, jön vissza Keller Ákos Bognár helyére, és akkor Per Zoltán is kap egy kis pihenőt, Tanodez András érkezik tehát.
1: Ahogy mondtam, a második negyed végén. Első negyedet kezdi, és utána a második negyed végén kapja meg újra a lehetőséget.
0: Nézzük Vojcsikot a másik oldalon. Krajnszki, Vojcsik nagyon sokat van a pályán ahhoz képest, amennyit lenni szokott. Ez is bizonyítják, hogy nincs olyan sok lehetőség. Hát ezt Rudner alaposan elmérte, mert hogy még a gyűrűt se találta ezzel az ittszerrel, utána azonban megszerezte a lepattanót, föltette, odaütöttek, úgyhogy egy-két pontos, és ráadásul dobhat egy büntetőt. Hát ez a szerencse faktor.
1: Igen, de hát óriási szüksége van erre is a Szolnoknak, hogyha mérkőzésben akar maradni. És szerintem a mai mérkőzésen nagyon fontos lenne számukra, hogy a negyed végéig valahogy visszajöjjenek ilyen 5 pont körülre, mert ha ez a különbség ez elnyúlik megint ilyen 10 akárhány pontra, ez a mai mostani Szolnok szerintem arra nem lenne képes, hogy ugyanazt megcsinálja, amit ugye megcsinált a második mérkőzésen.
0: Igen, a második mérkőzésen. Na nézzük akkor Novakovicsot itt a másik oldalon, ő most a triplára vállalkozik, ezt bedobja! Rudner mellett éppen, akit emlegettünk az imént, aki dobott egy 2 pontos, majd egy büntetőt, Pallai vezetgette a labdát, aztán visszafordul Krajnszkit hozzá a játékba, Pallai most kapja, Vojcsiknak teszi középre, nem nagyon vállalkozik most Pallai Tamás, Vojcsik találja meg végül is őt, aztán visszateszi Krajnszki, egy 3 pontos, ez jó! 38-31, 7 ponttal különbség triplára, triplával válaszolt most a Szolnok, de aztán a védekezés nem sikeredett túl jól, mert Peterson végigvezeti a labdát, és jobb kézzel fölteszi ezt az ittszert, szépen lassan ő is azért belejön a pontgyártásba. Krajnszki a másik oldalon, ez a 3 pontos most kimarad, és Novakovic megszerzi a lepattanót, ráadásul odaütnek neki, 40-31, és hát 2 perc, 7 másodperc van hátra a fél időből, és ez a 31 pont, amit a Szolnok dobott, ez nagyon-nagyon kevés, ráadásul 21-et dobott ebből az első játékben, és én azt gondolom, ha nem dob ilyen 80-85 pontot legalább a Szolnok, akkor nem fog tudni nyerni Szombathelyen.
1: Igen.
0: Tekintettel igen. Arra is, hogy már 40 pontnál tart a Falkó együttese, és ugye tudjuk, hogy ilyen 85 pont körül van a hazai átlaga a Falkónak talán.
1: Igen, alapvetően a Szolnok is inkább a támadó jellegű kosárlabdában érzi magát otthon, de ez a 31 pont, ez így elég kevés, és mondom, egyrészt az, hogy már 3 játékosnak, mert Rudner is begyűjtötte a harmadik faltját, ez nagyon-nagyon sok. És hát Vojcsik 0 pontos, Skins 4, Darthard 2, Bánc 0, ez így nagyon kevés.
0: Főleg így, hogy most egy újabb 2 büntetővel, újabb 2 ponttal növelt előnyét a Falkó együttese, Novakovic dobta be. Itt pedig egy szabálytalanság, de nem megy be Pallai labdája. 42-31-nél belül vagyunk már az utolsó 2 percen. Itt most a csapatok, nem tudom, hogy mit tudnak még változtatni a végén, de a Falkó jó úton halad afelé, hogy a fél időben akár egy meggyőző különbséggel vezessen, és ugye akkor Rudnert is le kellett cserélni, Barnes érkezik vissza, és hát 3 olyan ember is van ott lent, akik bizony képesek triplát is dobni, Darthardot ugye mióta nem is hozta vissza Bosznics mester, mert hogy gondolom a hajrára is tartogatja egy kicsit, mert ott lehet, hogy még szükség lesz rá, ha szükség lesz rá. Nézzük Pallait, az első büntetője bepattog azért, 42-32, ezzel 10 pont a különbség. Azért ha 10-en belül van a Szolnok, ott még nem lehet elkiabálni azt, hogy a Falkó maga biztosan vezet, de belül lesz-e olyan a 10-en? Most belül van. 42-33 Palai két büntetőjét követően, de hát Palaitól is nagyon-nagyon kellenének a pontok, mert hogy ráhárul most több felelősség ezen a mérkőzésen. Nézzük közben Váradit, Váradit teszik ki oldalra, 1-3 pontos, hú, hát ezt alaposan elmérte Keller, azért emlékszem én még olyan időszakára, amikor ha beleállt egy ilyen hármasba, az bedobta, hát azért ez mostanság nem ennyire egyértelmű, de hát egy rutinos játékosról van szó, szerintem a lehetősége adódik legközelebb is megpróbálja, de még szerencséje is van a Falkónak, mert hogy még 7 másodperc támadó időre övéki a labda, mert hogy szólnak a játékosról pattan ki Keller Váradinak, Váradi ráfordul, eldobja a rövid, Vojcsik szedi a lepattanót, aztán tétovázott egy kicsit, végül is elindul egyedül, Keller védekezik vele szemben, és kint van ott Torró is, Novakovics szorult most be oda a palánk alá, Skins pedig jön zárni, megy be Krajnszki, és azt néztem közben, hogy mit fúj a játékvezető, mert hallani természetesen itt semmit nem lehet, de lefújták.
1: És semmit, csak azt, csak hogy kiütötték a kezéből.
0: Igen. Szeretett volna természetesen büntetőt a szolnok játékosa, de nem sikeredett. Skins, ő nem fogja kintra elvállalni, legalábbis sok triplát nem láttunk tőle. Nem is nagyon tud kinek passzolni, aztán Krajnszkit hozza a játékba, eldobja 3 pontos, bedobja! Na hát, ugye az a Somogyi mágia a fején ezzel a fejpánttal, mert azért Krajnszki azok közé a játékosok közé tartozik, aki már át is lépte például 10 pontot, 13 pontos, egy óriási passz volt ez most Váraditól, máshova nézett, mint ahova passzolt, és belopta magát ott tanult ez a gyűrű alá, ez egy szép pontos passz volt, és könnyedén értékesítette. 44-36, Gellerre ráesik ott Vojcsik, de volt egy szabálytalanság, 44-36. Valahogy úgy veszem észre, ha dobnak a szolnokiak egy 3 pontos, nem először fordul, mert nem érnek vissza védekezésre, és akkor gyorsan tud válaszolni a Falkó együttese.
1: Igen, a Falkó, ugye ezt többször mondtuk, hogy ha tudják játszani a gyors átmeneti játékukat, hogy gyorsan eljutnak támadásból, védekezésből támadásba, akkor tudnak valóban eredményesek lenni, és ez eddig ezen a mérkőzésen működik, és amennyire nehézkesen jut el egy dobásig a szolnok, annyival gyorsabban a Falkó.
0: Vojcsik pedig büntetőket dobhat, és nagy szükség van arra a szolnoknak, hogy mind a kettőt bedobja, az elsőt sikerült neki, most jobban koncentrált, mint korábban, meg is ütögette, meg búbolta egy kicsit Krajnszki, hogy ez az pajtás, így kell ezt csinálni, és egyébként már a pontoknál tartunk, hát a többiek messze lemaradtak itt már Krajnszkitól, úgyhogy kellene még, ez a büntető is bemegy, 6 pont, ugye te 5 pontot mondtál, Andi, hogy Anninak kellene a szünetben lenni, Váradi, nem dobja el, hanem passzolná Kellernek, de ezzel úgy meglepte, hogy az oldalvonalon kívülre került a labda. Ez pedig megint egy lehetőség a szolnok előtt, hogy esetleg közelebb zárkozzon, mert hogy 44-38-nál támadhat. Krajnszki, nagy a helyezkedés ott, Pallai jön ki most a center posztról, aztán Krajnszki majdnem elcsípte Tanodez, Pallai próbálkozik egy hármassal, lepattan, a lepattanó pedig Kelleré, nem bántják, jöhet a Falkó, még 17 másodperc van hátra a fél időből, 44-38, az biztos, hát valószínű, hogy nem lesz már 5 pont, kérdés, hogy lesz a 6-nál több, mert hogy a Falkó akár végig is támadhatja ezt a fél időt. Novakovics teszi, nem is sietik el. Váradi beáll egy triplába, lejön a lepattanó, pedig Kellertől odapattan valahogy Vojcsik megszerzi, eldobja még nagyon messziről. Ez azonban nincs bent, ez pedig azt jelenti, hogy a szünetben 44-38-ra vezet a Falkó együttese. Az első játékrészt követően még a szolnok vezetett 3 ponttal 21-18-ra. Most köszönhetően annak, hogy a második játékrészben, a második 10 percben egy 15-0-ás sorozatot produkálta a hazai csapat, és hosszú-hosszú ideig nem talált be a szolnok, hogy vezet ebből a 15 pontból, vagy ebből a nagy különbségből, ugye megőrzött 6-ot a Falkó a szünetre. Elég lehet ez, Andi?
1: Hát nem mehetnek olyan nagyon magabiztosan be az öltözőbe most a Falkó játékosai, mert azért az a 10 pontos előny az leolvad. Igaz, hogy 6-ot még megőriztek belőle, de bár nincs olyan nagyon nagy flowban most jelen pillanatban a szolnok, de úgy tűnik, hogy egy kicsit kezdik megtalálni önmagát.
0: Itt a szünetben pedig Szöcske mutat be majd néhány zsákolást. Én csak attól félek, hogy a Falkó kabalálata a sasna, hogy megegye a Szöcskét, majd a második fél időre elmondjuk, hogy sikeredett ez stúdió.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Kikapott az Amerikai Egyesült Államok ellen a magyar férfi jégkorong válogatott. Leállt a forgalom a kelenföldi pályaudvaron. Sok napsütésre számíthatunk holnap is. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
5: 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elit világbajnokság 5. fordulójában. Majoros Gergely csapata már tegnap bebiztosította a bennmaradást, és a mai eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a 7. helyen zárt csoportjában. A magyarok holnap zárják a VB-t, a lettek elleni mérkőzés 12 óra 20 perckor kezdődik. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, végül 6-7-7-5-6-1-6-2 arányban kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6-6-1-7-6-ra az ukrán teniszező nő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, a svájci Viktoria Golubic 6-0-6-2-re győzött. Egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatálya a távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Dejan Boldor, a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabad rúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Holnap kezdi meg az új parlament a hivatalos törvénykezési munkát. Az első héten 2 ülésnap lesz, kedden és szerdán. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik a parlamenti ülésszak. Az elsők között vizsgáló bizottságok felállításáról döntenek, valamint megkezdődik a vita a Tisza által benyújtott alaptörvény módosításáról is. Kigyulladt egy elektromos mozdony a kelenföldi pályaudvaron. A forgalmat leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat. Ezért az utasoknak hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszokon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon, közölte a MÁV Inform. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden erőforrás mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. A tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, az állomáson egy 27 éves francia villanymozdony gyulladt ki, személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomás teljes lezárását rendelte el. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben azt írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat és árulónak nevezték a külügyminisztert. Orbán Anita úgy reagált, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Magyar Péter az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte, azok árulózzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. Földrengés rázta meg ma délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-os erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett, a lakosok rövid, de erős rengésről számoltak be. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
2: Közlekedés.
5: Továbbra is erős a forgalom az M3-as Budapest felé vezető oldalán 60-tól Budapestig, főként a 60 és Bag közötti szakaszon telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
5: Zavartalan napsütés lesz holnap, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. május 25-én pünköst hétfőn este 8 óra után 2 perccel folytatódik a mai Körkapcsolás. Ahogyan azt az elmúlt egy órában hallhatták, nagyon szoros a döntő negyedik mérkőzése a férfi kosárlabda NB1-ben, de ennél is szorosabb a bronzmeccs, ahol már az ötödik találkozót rendezik. Ott Kaposvár atomerőmű 42 másodperccel a vége előtt 73-66, úgyhogy ez azért eldőlni látszik. Most sportágat váltunk és Forma 1-jel folytatjuk. Tegnap ért véget a kanadai nagydíj Montrealban, minden történésről pedig Frankl Andrást hallhatják.
2: Hát itt kérem szépen, itt minden volt. Először is ez a fiatal srác, aki az összes tini meg van őrülve, és egész Olaszország, ugye Antonelli ismét nyert, mint önök is tudják. Az, hogy Russell hisztizett, az nem meglepő. Érdekes az, hogy mennyire nem szereti senki. Hát nyilván a családja és a barátnő, de egyszerűen nem népszerű. Vannak ilyenek, a Rosberg volt olyan, aki szintén világbajnok lett, és mégse szerette senki. Viszont nagyon-nagyon sokan szeretik Lewis Hamilton-t, aki idén először második lett. Azt imádom az egészből a legjobban, hogy édesanyja is ott volt. Kivettek egy lakást, a mama főzicskőzett, beszélgettek, teljesen ki van cserélve, sokkal-sokkal jobb, mint mikor ezzel a úgynevezett celebbel lihegett Los Angelesbe, meg mindenhol. Remekül vezetett, második lett, idén először a dobogón, ő is, és Verstappen is. Úgyhogy roppant érdekes volt tényleg a két világbajnok, 11 cím a kettőjük között, és a srác, aki most ugye 4-et nyert zsinórban. Aztán vannak furcsa dolgok, az Apple televíziónak, amivel óriási gondjaim vannak különben, annak van egy úgynevezett szakértője, ez a Juan Pablo Montoya, aki valaha egész jól versenyzett, nyert eszem 6 vagy 7 versenyt, de tényleg olyan beképzelt, és úgy kioszta Verstappennek, ez teljesen elképesztő. Ilyeneket mondta, hogy ha nem szereti azt, ami most megy, akkor menjen nyugdíjba. Még egy-két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az Aston Martin változatlanul nagyon rosszul szerepel. Hiába adtak 100 milliókat ennek az Adrian Newey-nak, mégsem megy a dolog. A hazai hős, a Stroll bejött 15-nek, Alonso kiesett, hát szóval ez minden csak nem előrehaladás. Sok szó esik most James Huntról, ugye 50 éve volt, hogy ő és Niki Lauda versenyeztek egymás ellen, mindenki roppant népszerű volt, aztán persze volt a verseny Angliában, Brands Hatchben, az volt az a bizonyos verseny, amikor megállították, és kezdték előről, és őt ki akarták zárni, de én oda mentem a közönséghez, és azt mondtam nekik, hogy elkezdenek kiabálni, hogy we want James. 80 000 ember mondta, hogy we want James. Ezek után a szervezőbizottság, a Royal Automobile Club megjett, féltek, hogy összetörik a berendezést, és megint megengedték, hogy James elinduljon. Nem csak, hogy elindult, kérem, meg is nyerte a versenyt, ott volt a dobogon, serlek, pesgő, minden, és aztán hétfő reggel kizárták. De az nem baj. A lényeg az, hogy 80 000 ember, akik sok-sok pénzt adtak azért, hogy ott lehessenek, azoknak volt egy jó vasárnap délutánjuk. Hát szóval ez van eddig, most jön a nagy durranás, a monakói nagydíj, kollégám és barátom Nagy Dani lesz itt velem, és egész biztos, hogy rádióban is, és tévés képekben is fogunk találni egy pár csemegét önöknek. Frankl András, valahol Európában.
1: Frankl Andrást hallhatták a hétvégi kanadai nagydíjról, a Forma 1-ből. Most pedig kapcsolunk vissza hamarosan Balogh Balázsékhoz, előtte még egy végeredmény, hiszen véget ért a bronzmeccs, és most már hivatalos, hogy a Kaposvár hódította el idén a bronzérmet, vagyis ők végeztek a férfi kosárlabda NB1 harmadik helyén. Na de hogy ki is lesz a bajnok, az még kérdés, most ugye ott a negyedik mérkőzésen tart a párharc, Szombathely Szolnok a szünetben 44-38, ugye hogyha ma a Falkó nyer, akkor ők lesznek a bajnokok. Ezzel dobom tovább a labdát Szombathelyre, Balogh Balázshoz és a szakkommentátorhoz, Károly Andreához.
3: Köszönjük szépen, már egy perc sincs hátra a szünetből, és hát Andi, én azt gondolom, hogy azért Konekov mesternek kellemesebb feladata volt a szünetben, nem csak azért, mert a csapat a 2-1-re vezet összesítésben, és itt 6 ponttal ezen a meccsen, hanem ha megnézzük a Szolnok kispadját, hogy hárman is három személyhibájával ülnek ott, és ugye nincs Somogyi Ádám, ez óriási hátrány a Szolnoknak.
4: Óriási hátrány, igen, és ha már említetted Konakov mestert, ugye az első mérkőzés előtt vetettem fel, hogy kíváncsi vagyok, melyik edzőnek van nagyobb hatása a csapatára, és ez melyik hol fog jobban kijönni. És az első meccs után azt mondtam, hogy Bosznis mesternek, de alapvetően azt kell, hogy lássuk, hogy Somogyi Ádámnak van valóban nagy hatása a csapatára, mert teljesen más a Szolnok, amikor az ő kezében van az irányítás, és más, amikor Krajnszky van, még akkor is, hogyha Krajnszky alapvetően jól játszik, de mégsem azt hozza, amit Somogyi Ádám.
3: Most éppen az ő kezében van a labda, és Darhard indul el, megpróbálja visszafele föltenni jobb kézzel, de nem sikerül a zicser. Novakovics pedig elfut a labda elől, de Torónak nem neki kellett volna passzolnia, hanem ide Váradinak, méltatlankodik is Váradi, mert most elszórtak egy könnyen megszerzett labdát, az első támadást a Szolnok vezette, de nem tudott a Falko gyorsan indulni. Hát Pallai itt van a pályán, Vojcsik is itt van a pályán, Darhard, valamint Skins a Szolnoknál, és Krajnszky ugye irányít, de hát sok lehetősége nincs is a változtatásnak Bosznis mesterre ott irányító poszton. Nézzük, most Vojcsik indul el, mellette Toró, oda ütött neki, oda piszkált neki, ez pedig azt jelenti, hogy a szabálytalanságot a játékvezető is jól látta, gyorsan sok minden történt itt 26 másodperc alatt. A hazai csapatban pedig ott van Novakovics, Toró, aztán Per Zoltán is a kezdők között, valamint a már említett Váradi, és itt van Bognár Kristóf, ez tehát a hazai a kezdősora, és Palai gratulál itt Vojcsiknak, mert hogy az első büntetőjét a szolnoki tízes bedobta, szép lassan azért ő is szaporítja a pontjainak a számát, de ez a büntető is kimaradt, azért nincs még egetverő magasságokban, sok mindent elhibázott ezen a mérkőzésen. 13 ponttal változatlanul Krajnszky a legeredményesebb a vendégcsapatnál. Közben a másik oldalon perc teszi most oda Torónak, aki Pallai mellett tovább teszi. Hát Váradinak rossz a labda. Toró megszerezne a lepattanót, picit talán meg is taszították, de jöhet a Szolnok. Nincs tehát pont egyenlőre, csak egy a Szolnoknál ebben a játékrészben, és már eltelik lassan egy perc. Ezt az ittszert hogy tudta kihagyni, hogy Skins, nem is értem. Visszaszedi a lepattanót, becsületére Vájék, aztán tovább teszi három ember közül, lehajolt, legugolt, szinte úgy tette tovább három ember között. 44-41, tehát a Szolnok kezdte jobban ezt a játékrészt, és ugye Andi említetted, hogy az első Falko, mármint szombathelyi mérkőzésen is ugye nagy volt a különbség a szünetben, és a harmadik negyedet nagyon meghajtotta a Szolnok. Most is vársz valami ilyesmit?
4: Hát ugye most nincs akkora a hátrányuk, mint akkor volt, úgyhogy talán akkora hajtásra nincs szükségük, de alapvetően várom azt a Szolnoktól, hogy ne adja föl ezt a találkozót, és minden áron foggal körömmel akarja megnyerni.
3: Na nézzük, most ott egy kicsit beviszi Palait magával Toró, de kihagyja az Itzerszkész, pedig leszedi. Akár egyenlíthet is a Szolnok egy triplával, Krajnszky hozza át a labdát, Perl védekezik vele szemben, Skins próbál meg neki zárni, aztán beteszi Skinsnek, Skins pedig, na, ezt megkapta szépen, pontosan, és könnyedén dobta be, 44-43, azonnal egy hazai időkérés. Mi ugye itt mindent elmondtunk a szépet és jót a Falkóról, hogy milyen jó teljesítmény nyújtott az első félidőben, de azért a Szolnok most megmutatta megint, hogy még azért nem adja szó.
4: Hál' Istennek, hogy így vannak vele, miért ne lennének így vele, hát amikor bajnoki döntőt játszik egy csapat, akkor addig a pillanatig küzdés hajt, amíg az utolsó meccs utolsó sípszóját meg nem hallják, úgyhogy ez egy természetes hozzáállás a Szolnok részéről, de tény, hogy a második negyed közepe tájékán azért már voltak olyan arcok, olyan testbeszédek, amik nem feltétlenül arról árulkodtak, hogy hisznek ebben a győzelemben, de hogyha, és most megtalálták, ugye Krajnszki nagyon szépen megtalálta a Skinst a palánk alatt egy olyan 2-2-ből, amiből Somogyi Ádám folyamatában passzolja meg a centereket, most ezt megtalálták, kosarat is dobott belőle Skinst, úgyhogy lehet, hogy ez egy jele annak, hogy kezdik megtalálni azt a játékot, amivel ma eredményesek tudnak lenni.
3: Az időkérés után pedig majd Váradi végzi el az alapon arról a bedobást, 44-43-ra vezet még tehát a Falco, de ahhoz képest, hogy 2 perc telik el lassan, még nem szerzett pontot a hazai csapat itt a harmadik játékrészben. Perl Palait becsapja, visszafordul, aztán eldobja, ő viszont ezt bedobja, úgyhogy nem volt olyan nagy kosárszünet, mint a Szolnoknak a második negyedben, amikor hosszú-hosszú percekig nem tudott betalálni a szolnoki gárda egészen a második negyed közepéig. Nézzük most Darhardot, ugye ő azért most eléggé kihult állapotban jött vissza a pályára, Palai viszont nagyon sokat játszik, sokat vállal, de sokat is hibázik, most is hibázott, de Darhard visszaszedi a lepattanót, és a játékvezető mit mutat? Itt valami takarásba tőlünk balra láthatott valamit a játékvezető, minden esetre a szolnokiak jönnek, az biztos. Talán Váradi volt az, aki szabálytalankodott?
4: 12-es mutatott, olyan számmal nincsen.
3: Hát most így hirtelen 12-es nem.
4: Ja, nem, szerintem az, hogy a támadó időt állítsák vissza 12-re, mert ott lehetett valami.
3: Nézzük, Darhardot bedobja a 3 pontost. Megint egyenlített, megint azt mondom, hogy megint egyenlített a Szolnok, hát ebben a játékrészben 46-46, tehát sokkal jobban kezdett a szolnoki gárda. Nézzük, hogy lesz-e válasz, lesz-e egy megújulás most a Falconál, most szükség van rá, Novakovic Kisján elveszíti a labdát, aztán Pernek adja a biztos pontnak, Pern pedig átviszi a gyűrű alatt, aztán jobbal szépen visszateszi, hátra Váradival még meg is beszél valamit, az Icert bedobta, tehát 48-46, hát úgy kellett a Falconnak ez a 2 pontos most, mint egy falat kenyér, mert különben a Szolnok átvette volna a vezetést, így is átveheti egy 3 pontossal, és úgy látszik, hogy úgy kezd a Szolnok, mint tette azt az első negyedben, akkor is ugye erőltette a 3 pontosokat, akkor bejöttek, hát most kérdés, hogy majd mennyire jönnek be. Krajnszki pedig mutatja, hogy nézzék meg, kérem szépen ezt, mert itt egy szándékos szabálytalanság történt Novakovic részéről.
4: Igen, volt egy ilyen plusz mozdulat benne, de nem fogják megnézni a játékvezetők.
3: Nyilván Novakovicra meg különösen érzékenyek, igen, a szolnokiak, ugye, mint már említettük, Somogyival szemben ő követte azt a szabálytalanságot, amely 2 orrcsontörést okozott, ezért nincs itt a szolnokiak egyik legjobbja. Közben Krajnszki kapja vissza a labdát, majdnem kiveszik a kezéből itt, eldobja, és mit mutat a játékvezető?
4: Faltot fújtak szerintem Perzolira.
3: Így van.
4: Nem, Váradira.
3: Tulajdonképpen dobhatott volna az Itzer, de egy kicsit kicsúszott a kezéből a labda, és hogy szedte föl, akkor ütöttek neki oda. 48-46-nál, tehát Krajnszki dobhat majd büntetőket, szaporíthatja a pontjainak számát. Eddig 2 büntetőt kihagyott, bedobott 5-ből 3 triplát, és bedobott 2-ből 2 duplát, tehát ezzel ért el a 13 pontját. Ez azért nem olyan rossz statisztika, de most javíthat rajta, értékesíti a büntetőit, ami általában jól szokott dobni. Hullámzó a teljesítménye neki egyébként a döntő folyamán. Láttunk olyan meccsét, amikor semmi nem ment be neki. Hát most nincs választási lehetősége. Ha jól kell játszani, és eddig jól játszik, de ez a büntető is megint kimarad. Értékeli ezt a publikum. És most azt mondtad ugye az első félidőben, hogy láttál olyan szakaszt, amikor nem láttad a szolnoki a karcán, hogy érzik azt, hogy még itt lehet valami, de hogy most itt összeölelkeztek Krajnszkival, ez most egy picit talán más tükröz.
4: Igen, abszolút más tükröz, most így a harmadik negyed, ahogy és kijöttek az öltözőből. Én bízom benne, hogy ezt fönn tudják tartani, és egy végletekig kiélezett találkozó lesz ez a mai.
3: Krajnszki közben bedobta a büntetőjét, és úgy szétnézett, hogy olyan egyszerű dolog ez, de 4-ből 1-et dobott be eddig. Bognár Kristóf közben a pályán, őt tesz a tovább Perlnak, aztán Várad indul be, fele Váradi kihagyja az Itzert. Nem volt könnyű feladat így visszatenni jobb kézzel, de kimarad. Palai visszalép 3 pontosra, nem tudja eldobni. Krajnszki betör, és egy óriási szerelés Pertől, de már lefele szállva, átban volt a labda, mutatja a játékvezető. Ez pedig akkor azt jelenti, hogy a Szolnok átveszi a vezetést. 48-49, amikor a negyedik percben járunk a harmadik negyedben, hát az biztos, hogy nagyon dinamikusan jött ki a Szolnok, és egy kicsit bent maradt az öltözőben a Falkó. Nem tudom, láttunk már nagy fordításokat, nagyon sok mérkőzésen, férfi kosárlabda meccsen is. Egyszer itt pont Szombathelyen, amikor ugye a Szolnok átvette a vezetést a Falkótól a 16 pontos hátrányból, de aztán a Falkó be tudta húzni a meccset. Hát most is ezt kell tennie, hogy ha nyerni akar ma egy bajnoki címet, mert aztán a Tisza partján lenne az ötödik. De hogy lesz-e, azt nem tudjuk, mert hogy most szépen futottott be Toró, és Darhár pedig nem ismerte bántani a három személyével. Fordul a kocka, 50-49 most ezúttal a Falkónak. Darhár Novakovic mellett Skins nem tud nagyon neki zárni, tovább is teszi Kránszki, aztán Palai, Skins közben a földön, Palai hozzá, tovább került a labda Darhárthoz, Vojcsik belép, dob egy két pontost, eltalálja vele a palánkot, aztán pedig szerintem fölöslegesen ért hozzá, mert így róla került ki az oldalvonalon túlra, nem tudom, hogy mit beszélget a játékvezetővel, egyértelmű volt, nagyon keményen védekezett most a Falkó, és ugye nagyon kevés ideje maradt már a Szolnok együttesének. 50-49 a hazaiaknak, amikor jöhet a sárga vezes együttes, Peterson jót mosolyog itt az oldalvonal mellett, egy kicsit a játékvezetők is megbeszélik a dolgokat, érzik, hogy azért nagyon felfokozott hangulatban van mindkét csapat, jobb, ha megnyugtatják a feleket. Kellett is talán ez a néhány másodperces fújás. Novakovic adja tovább a labdát Petersonnak, aki most ott irányító poszton Váradi helyén. Nem szaporázza nagyon ma a pontjainak a számát. Büntetőket is hagyott ki, Zitzert is rontott, minden esetre 4 pontot termelt eddig. Peterson belenyújtott a labdába Darhárt, mert reklamálták is a szabálytalanságot. Szeretnék nagyon a hazai publikum részéről, ha kipontozódna. Novakovic eldobja nagyon rossz helyzetből, Skins leszedi a lepattanót, és még volt ott egy szabálytalanság is. Hát ez egy kényszerdobás volt Novakovictól, aki volt már a csapat egyik legjobbja, de most mit fújt a játékvezető? Skins volt szabálytalan, meglöpték Novakovicsot?
4: Nem, Kránszkira fújtak. Ez egy nagyon utas szabálytalanság volt Kránszkitól, mert Skins nagyon szépen szedte a lepattanót, és közben lent mezőgyben faltolt Kránszki.
3: Bognár dobja be az alapvonalról, 3 a személyi a Falkó csapata mellett, 2 a Szolnoknál ebben a játék részben, majdnem megszerzi Skins, viszont ott marad a helye, és felé Bognár és bedobja. 3 ponttal vezet a Falkó együttese. 52-49, tehát a Falkó tudott változtatni egyelőre a játék menetén, hiszen a Szolnok átvette 49-48-nál a vezetést. Pallai kiteszi a szél, vagy tenné a szélére, Bognár belenyúl, itt Bánszhoz nem jutott el, rájött volna ki a figura. Palaitól egy kicsit többet várnék vállalkozó szellemben, hogy elvállalja, mert a főkezében benne van a tripla, és ha nem is sikerült jól mindegyik dobása, mert azért nem szaporázta annyira a pontszerzés, 9 pontot szerzett azért már. Nézzük, Darhardot megtalálja végül, Kránszki Perl mellett, Darhard eldobja, ez egy jó tempó volt, 52-51. Szükség van arra, hogy Darhard játszon, látszódik, hiszen azért a második negyedben nem nagyon volt, aki dobja a pontokat a szolnoki csapatból, és ha ő beindul, akkor őt is nagyon nehéz megállítani. De van válasza megint a Falkónak, mégpedig Perl Zoltán jobboltából, aki szépen csendben már 12 pontig fölhúzta magát ezen a mérkőzésen. Kránszki, Darhard kapja, mellette ott van Novakovic, beviszi, és beteszi az Zitzert. Most sokat vállal magára. Úgy van vele, 9 pontos ezen a mérkőzésen, hogy amíg játszhatok, addig természetesen megpróbálok mindent, mert különben nem fog nyerni a csapat. 54-53. Hát nehéz megjósolni, hogy mi lesz ennek a meccsnek a vége. Lehet, hogy épp a kipontozódások fogják majd meghatározni a hajrát. Ki tudja, az még nagyon messze van. Most még van 3-49 a harmadik játékrészből. Perl teszi oda, vészesen fogy a támadóidő. Peterson egy furcsa mozdulattal, hát ez pocsék dobás volt, finoman szólva. A másik oldalon pedig Palai eldobja, lepattan, a lepattanó pedig a Falkóé. Pedig el is esett ott egy védekező szombathelyi játékos, így nagyon nagy területe maradt. Biztattam Palait és az imént, hogy dobja el, hát egyenlőre úgy látszik, hogy most nincs a kezében a 3 pontos, ezért nem is vállalkozott. 54-53, amikor Perl kihagyja az Zitzer, és azt mutatja a játékvezető, hogy jöhet a Szolnok együttese. Volt ott akkor egy szabálytalan zárás talán. perdobására figyeltem, és akkor Kiz lemegy a pályáról, Vojcsik érkezik, és Rudner is jön Pallai helyett, hát ha neki jobban sül a keze. 54-53, 3-19 van még a harmadik játékrészből, de én azért azt gondolom, hogy most ebben a játékrészben nem nagyon tudja szaporázni a pontjai számát. 10 pontot dobott eddig mindössze a Falkó, míg a Szolnok együttese azért egy picivel többet, hiszen 15-nél jár, és most támadhat Krajnszki hozzá, Árt Peterson mellett tovább passzolja, Darhárdal játszott össze, aztán Bognár kinyújtott Barnes mögül, és kiütötte az oldalvonalon túlra, de elég kényelmesen vált a Szolnok center ezt a labdát, nem nagyon lépett felé, ezt használta ki Bognár. 13 másodperc van még a támadó időből, Krajnszki kint itt az oldalvonal mellett, ő dobhatja be, de na de kinek? Nem nagyon van induló ember, aztán jött Rudner, már nagyon telt az idő, Petersont elzárják, Krajnszki bele fog állni, bele is áll egy három pontosba, hosszú a lepattanót, Vojcsik elől elütik, kié lesz a földről, kiszedi föl, a falkósok is indulhatnak, Willen teszi tovább, és egy óriási szerelés, Per Zolli tette volna föl, és érkezett Darhárd, és betakarta. Hát igen, Szolnoknak ennyit hibázni támadásban azért nem lehet, most is volt kétszer lehetőségük, hogy pontot szerezzenek, de ezeket kihagyják, előbb-utóbb ezt a Falkó megbüntetik, most is csak Darhárd nagyszerű mozdulatának volt köszönhető, hogy Perlebből nem szerzett könnyedén kosarat, és hát azért a játékosok csúszkálnak sok itt a törlés, mert most is itt ketten is földre kerültek, miközben lepattanót próbáltak szerezni. 54-53, tehát 2 perc 53 másodperc van hátra, 2 perc 50 másodperc van hátra a harmadik játékrészből. Peterson kapta az alapvonalról bedobott labdát Bognártól, aztán Bognár kapja vissza, nem fogja onnan eldobni, Per Zoltán. Peterson indul befele, opp, ez egy támadó volt szerintem, nem?
4: Hát,
3: ott állt egy helyben, ez biztosan mondhatom Barnes, és a másik oldalon azért fújtak be, na mindegy, hagyjuk, hát igen, a játékvezetők is tévedhetnek, szerintem ez most az a kategória volt.
4: Igen, bár lehet, hogy egy picit hamarabb kezdett el dőlni Barnes, de tény, hogy a védő pozíciót már időben elfoglalta, most még az lehet kérdés, hogy a no charge, ugye az van az a félkör a palánk alatt, amin belül már támadó faltot nem fújnak. Úgyhogy, igen,
3: hogy ott volt a belül.
4: Igen, hogyha bent, ha bent védekezett, akkor egy jó ítélet.
3: Nézzük akkor Peterson, ki tudja használni ezt a lehetőséget. Egy ponttal vezet csapata, hát a büntetői sem voltak eddig jók, most sem jó ez sem. Peterson, én nem mondom, hogy nem szerzett labdákat, nem harcolt, nem dolgozott, de hát támadásban nagyon halovány teljesítményt nyújt. Kimaradtak a büntetői, kimaradtak a triplái, a dupláiból, egyet-kettőt azért bedobott. Na most akkor egy büntetőt értékesít természetesen. 5 pontos ezzel a mérkőzésen, és 55 pontos pedig a Falkó, 53 a Szolnok. Támadhat a vendégcsapat, Vojcsi. Visszateszi a labdát a Rudnernek, Rudner Vojcsikot hozza játékba, és kipattan, Keller pedig leszedi. Nem tudta bedobni, 2-2-ben támadhattak ott a szolnokiak, de nincs bent, és akkor most megint viszonylag jelentős előnyt harcolhat ki a Falkó a 2 pontról. Bognár fordul jobbra, fordul balra, de nem tud a gyűrű felé menni. Keller, letelik lassan a támadó idő, még van hátra 5 másodperc, eldobják ki a lepattanó Bognáré, Bognár pedig ballal fölteszi. Hát ez elég kaotikus támadás volt szombathelyi oldalról. Vojcsik pedig rendszeresen áthozza a labdát, átvezeti. Darhárd tovább Vojcsik, 3 pontos, nagyon rossz dobás, de visszakerül Darhárdhoz, megugraszka Willent, aztán elindul befele, de már volt ott egy szabálytalanság. Hát beleáll Vojcsik olyan önbizalommal, de dob olyan homályokat, hogy elképesztő.
4: Igen, alapvetően azért pontosan tudja, hogy sokkal nagyobb szerepet kell felvállalni a mai találkozón.
3: Azzal nincs is baj.
4: Azzal nincs, csak a célzás megvan, csak a töltés marad el, és ezáltal mindig csak körbe lövi a gyűrűt.
3: Azért pedig nem adnak pontot, de ezért adhatnak, hogyha a Szolnok ezt a támadást eredményesen fejezi be, most már régóta nem volt szolnoki pont. Krajnszki beleáll egy triplába, látszódott, hogy eldobta, hogy nem jó. Perl pedig összeszedi a lepattanót, ott Skins közöttött Kellerrel, így Perl elhozta, aztán Willennek teszi tovább, ő már bele akart állni egy hármasba, de visszaértek védekezésben. Egy picit lemaradtak ott talán Darhárdék, És akkor Perl kezében a labda, beteszi oda Keller irányába, de belenyúlnak az átadásba, így aztán jöhet a Szolnok, és Perl ráadásul szabálytalankodik Vojcsikkal szemben, aztán ráesik a labda a vállára, hátranéz Vojcsik, elnézést kér tőle. És hát ugye a vendégeknél Krajnszki 16 pontos, Darhard és Pallai 9-9 pontot termelt, csak úgy, mint Vojcsik, de hát ő nem olyan jó hatékonysággal. De Vojcsik most már akár 10 fölé is érkezhet, hiszen büntetőket dobhat. Kíváncsi vagyok rá, hogy ezúttal be tudja dobni, mert sokat hibázott már ott is, de Vojcsik nem 9, csak 5 pontos, csak én néztem rosszul. Csodálkoztam volna.
4: Azért csodálkoztam én is, hogy benne. Ilyen meccse van, hogy ennyire nem talál be, és mégis 10
3: 5 pontos. 5 pontos mindössze. És mire ezt kimondom, marad is, mert az első dobás a pocsék rövid volt megint. 57-53, és 1-17 van hátra a harmadik játékrészből. Hát Vojcsiknak azért mondom, elég hullámzó a teljesítménye. Nem is szokott ő ennyit játszani. Talán ez is bénítő egy kicsit meg a tét természetesen. Ő is tudja, hogy ha itt a Szolnok ma nem nyer, akkor bajnok a Falko. A második büntetője jó, 57-54, minő meglepő, le is cserélik gyorsan, és érkezik vissza Bánsz a helyére. Támadhat tehát 57-54-es vezetésénél a Falko együttese. Keller dobta be a labdát, és Pallai védekezik Petersonnal szembe, aki indul előre. Bal keze felé vezeti a labdát Keller, hát ott Skinszel volt egy nagy párbaj, aztán Torró kintről próbálkozik, azonban berepül ott Danu, a Falko játékosa, és valahogy mégis kihagyja Keller, de megszerzik a szombathelyiek az oldalvonal mellől. Bognár nagy mentése, Bognár majdnem belállt a hármasba, de Skinsz nem mert eldobni. Petersonnak teszi tovább, 4,5 másodperc már, annyi sincs. Peterson eldobja, kipattog a labda, és jöhet a Szolnok. Petersonnak olyan lehetőségei vannak, hogy elképesztő, de ezzel a furcsa dobás stílussal, amit én már direkt nem hozok szóba, mert mikor legelőször ide került Szombathelyre, azt hiszem egy nemzetközi mérkőzésre, Károly Andi kielemezte, és hát finoman szóval nem a legjobb lejelzőkkel látta ezt a dobás stílust. Hát most ennek van az eredménye, mert nem is tudom, hogy dobja ezeket a labdákat, az biztos, hogy nem megy be a gyűrűbe. Nézzük Pallait, ő indul előre. Fölteszi, becsúszik valahogy ez az ittszer, Keller mellett jól eltartotta a labdát, hogy Keller ne tudjon odaérni, megint csak egy pont a különbség, 57-56, és már csak 20 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Nehéz lenne megmondani, hogy ki lesz itt a végső.

0: találkozón, és...
1: Ez kinek jó?
0: Hát a mai meccsen azt mondom, hogy talán a Szolnoknak jó, hogyha nincs több, nincs sok pont, mert az azt is jelenti, hogy a Falkó nem tud kosarakat dobni, tehát sokkal kevesebb az a hátrány, az esetleges hátrány, amit le kell tornázniuk, és ez eddig jól működik. Ugye a szünethez képest is tudtak feljebb jönni, már csak egy pont a különbség, de hogy ugye hiányoltad mondjuk Pallainak a kosarait, még akkor is, hogyha 11 pontnál jár most, de hogy az egész jelenléte a pályán az nem annyira energikus, mint az előző találkozókon. És az egyik, ha már Diehard, az egyik Diehard filmben van egy kedvenc idézetem, hogy csatár mögött könnyebb kapura törni. Ez egy ilyen félrefordítás egyébként a filmben. De hogyha ott van neked Somogyi a pályán, aki pontosan tudod, hogy az ellenfél energiáit javarészét elveszi, akkor sokkal könnyebb a társaknak jelen lenni még támadásban. És mivel ő most nincs itt, Somogyi Ádám, ezért a többieknek kéne fellépni, De az energiák már nem olyanok azért náluk se, de mivel partner ebben a Falkó, hogy nem tud sok kosarat dobni, ez eddig nekik elég. De most a negyedik negyed azért még szerintem tartogat meglepetéseket.
1: Persze a véget ér rendes játékidőben, igen, elkezdődött az utolsó 10 perc. Egyébként Bader Márton is itt foglal helyet, hiszen lehet, hogy dolga lesz a meccs végén. Akár aranyérmeket kell osztania. Közben Keller kapja a labdát, átviszi a túloldalra, aztán inkább kipasszolja. Váradi labdájába Krajnszki beleér lábbal, a játékvezető nem fújja le, és a lepattanót pedig megszerzi Skins. Ez egy érdekes dolog volt, tehát fönt volt a lába, mondjuk mellmagasságban ügyrugott a labdába, miközben jön előre Diehard, és a Falkó padjánál mutatják, hogy itt lépéshiba történt, a játékvezető azonban a szabálytalanságot fújja le. Úgyhogy majd a Szolnok jöhet. Egyébként annyit még javítanék, hogy nem Sasoka Balálat a Falkónak, hanem egy Sólyom, bár szerintem egy Varjúre robba hasonlít, de ezt most hagyjuk inkább, csak a történeti ügység kedvéért, ugye látunk itt zsákolásokat. Szünetben a Szöcskétől, ugye akkor arra céloztam, hogy nehogy véletlenül a Sas megegye majd a Szöcskét. Mindent volt időm elmondani, mert azóta mindkét oldalon cserék történtek. Most itt van a pályán Keller, Peterson, Váradi pedig éppen most megy le, most cserélték le, még pörlekedik ott a játékvezetőkkel, és a játékvezetők pedig előbb-utóbb ezt megunják. Per Zoltán is itt van, Willen van a pályán még, tehát Peterson, Torró, Tanodez, Keller és Willen a Falkó együttesében. És igen, visszavitte a labdát Pallai, rosszul kapta, aztán a saját tér felén visszalépett, visszajátszás, azaz jöhet a Falkó 57-56-nál. Hát most nagy lehetőséget kibázott el a Szolnok.
0: Nagyon nagyot, és annyi buta hibát csinálnak ilyen eladott labdákat, ami természetesen betudható annak, hogy azért sokkal idegesebbek, mint az indokolt lenne. Igazából nem indokolt, mert persze, hogy indokolt, hát bajnoki döntő van, de máshogy játszanak, máshogy vannak jelen.
1: Peterson közben egyedül egy kézzel, ez is kijön. Hát ez is egy fura mozdulat volt, de bemehetett volna, csak pontatlan volt az a fog.
0: Egyébként Szolnokon pont ugye ott fölöttük ültünk, és a bemelegítésnél néztük, hogy a támasz keze az fönt van a labdán, és saját magát csapkázza a ledobás közben.
1: Keller pedig kiüti ugyan a labdát, de már lefele szálló ágban volt, ha jól láttam, igen.
0: Igen, megadták.
1: És egy fault is volt ráadásul, Pallai. Nem, fautot nem fújtak, csak
0: nem,
1: megadták.
0: Nem, egyébként
1: igen.
0: Fújható lett volna a betörés közben, de így jobban jött ki belőle a Szolnok.
1: Minden esetre 57-58, azaz az első perc, illetve már a második percben járunk, és vezet a Szolnok együttese egy ponttal. Willen forgolódik ott, majdnem megszerzi Pallai. Willen fölteszi kényszerből, rossz helyzetből Peterson, megint leszed egy lepattanót, ez bedobja. Na ez megy neki nagyon, ezek a lepattanók.
0: Igen, és a Szolnok annyiszor akarja

0: nem, az egyik játékos nem leszedni a lepattanót, hanem elpöckölni valakinek, és azzal a pöckölése a pont túl pöcköli az emberen, és annyi lepattanót tud ebből szedni a Szombathely.
1: Ez pedig egy rossz bejátszás volt. Kránszki mutatta Skinsnek, hogy mennyire rövid volt a labda, Toro beleütött, és a Falkó támadhat egy pontos vezetésnél. Most pedig Dárhárd üt bele, és indul Barnes előre, Dárhárdnak adja. Ő nem áll bele a három pontosba, hanem egy lépéshibát követ el. Hát jobban járt volna, beleáll. Igaz, közel volt hozzá Tanod az András, de hát ez ugye amerikai, és ez más lépés.
0: Igen, alapvetően nekik a rövid indulás, amikor azonos kézzel ütik le, mint amelyik lábuk a mozgó láb, ők nem tanulják, és azt javarészt mindig ellépik. Több-kevesebb alkalommal fújják le itthon, most ez pont az volt, amit lefújtak.
1: Befagyott egy kicsit az eredményjelző, még mindig 59-58, Tanod ez nem áll bele, aztán megint visszakapja a labdát, teszi Kellernek, Keller, mert most Kránszki volt ott, de nem tudott befordulni, el kell dobni lassan, eldobja Tanod ez, na most nem üti el Skins, hanem leszedi a lepattanót. Ez egy olyan szakasza a mérkőzésnek, amikor amelyik csapat innen el tud indulni, akár megnyerheti ezt a találkozót. Közben pedig egy szabálytalanság, Skinst döntötte föl, a zárásból próbált kibújni ott Peterson, 7,5 perc van hátra, érkezik Bognár, érkezik Perl, lemegy Keller és lemegy Tanodes. Hát itt a hajrára persze szükség van Perl Zoltánra, akit nem akarok bírálni, félrejtés ne essék, de sok pontot kell még szerezni, hogy utolérje azt a 24 pontos teljesítményt, amit legutóbb nyújtott, de hát ő teszi magasra magának a mércét, tehát ő tehet róla csak, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy utolérje. 59-58, 7 perc, 31 másodperc törlés miatt áll a játék, és hát a Szolnoknál ugye Dárhárd ott a pályán, valamint Rudner, Skins, Barnes a csapatban, és természetesen Kránszki, aki nélkül most nincs Szolnok írás. És hát most Pallai éppen pihen. Nézzük, mi lesz ebből a támadásból. Maga javára tudja billenteni most ebből a támadásból a találkozó állását a Szolnok. Igen, mégpedig Barnes jó voltából. Egy kicsit talán meg is csúszott itt Bognár. Minden esetre szépen bedobta a két pontos.
0: Első kosara volt Barnes.
1: Hát igen. De elérte vele a 60 pontot, és hát ha még most dob itt a végén nyilván néhányat, akkor ezt lehet, hogy megbocsátják neki a Szolnokiak, ha azzal nyernek. Bognár beleáll egy triplában közben, nagyon rövid, és aztán összefut Per Zolival, és ki is lépett Bognár az alapvonalon túlra. Hát a lehető legrosszabbul jött ki ebből a Falkó, mert jöhet a Szolnok együttese az alapvonalról. Éled a szolnoki kispad, Bosznics mester szerintem többet ugrál most ott a vonal mellett, mint a játékosok a pályán. Egész jó magasságokba emelkedett különben. Mutatja, hogy ki jól menjen. Megint jön ugye így a labda Rudnernek, aki átfutott Perlő mellé a gyűrű alatt. Rudner kapja vissza. Betenné Barnesnak, leválik Bognárról, és bedobja, és ráadásul rá is fújnak. Na, Barnes beindult, mondtam én neked. Bemegy az első, könnyebben jön a második, Andi, neked ezt nem kell mondani. És szépen játszották most ezt is.
0: Igen, igen, nagyon-nagyon szépen, és úgy vannak vele, hogy gondolom Bognár tartják a gyengébbik pozíciós védőnek, és mindenáron ő ellene próbálnak benne játszani a palánk alatt.
1: Nézzük Barnesnak, most nagyon fontos lenne, hogy bedobja ezt a büntetőt, mert akkor egy hármason kívülre kerülne a Szolnok. Nem dobja bele, jön Barnes, és összeszedje a lepattanót, aztán pedig bedobja az ígyszer. Nem figyeltek a Falkó játékosai, megszerezte a lepattanót Barnes, egy kicsit bealudtak, és itt még jobban járt most a Szolnok, mert 5 ponttal vezet. 59-64. Mi történik még ezen a mérkőzésen? Sok minden, mert még majdnem 6,5 perc van hátra. Perl tovább teszi Petersonnak, aztán jön, kijön a labda, azt akartam mondani, hogy jön a pont a Falkótól, meg egy fújás, de Villen labdája már-már bent volt, de kijött. Minden esetre azt gondoltam éppen, hogy nem sokára cserélni fog a Falkó, mert szükség lesz Váradira. Hát ha azt mondtuk Barnesról, hogy nem sok pontot szerzett, akkor ugyanezt elmondhatjuk Váradiról is, aki viszont szenzációs volt legutóbb Szolnokon. Ennyire nagy differencia lehet 3 nap elteltével?
0: Hát a jelen állás szerint nagy differencia lehet, igen, Váradi 17 pontot dobott ezen a találkozón.
1: Vilen kihagyja közben a büntetőt, a szolnoki publikum éledezik ott, pontot dobja a büntetőket, ahol a szolnokiakat elhelyezték erre a mérkőzésre. Egy kicsit csendesebbek voltak akkor, amikor a Falko együttese a második negyedben elhúzott, de most úgy érzik, hogy van itt remény, hiszen 5 ponttal vezet csapatuk, és csak egyel tudja most büntetővel csökkenteni hátrányát a Falko, ha bemegy. Vilen labdája bemegy. 60-64, ilyenkor szokták mondani, ugye, amelyik csapat kapja, hogy inkább menjen be, mint hogy a lepattanót megszerez az ellenfél. Most ez történt. 6 perc, 15 másodperc, és akkorra eldőlhet, hogy lesz-e bajnoki győztes a Falko. Barnes! És 3 pontos ráadásul. Azt a mindenség.
0: Ez egy nagyon, szerintem ez most egy nagyon fontos kosara volt a negyedik negyednek, mert Barneson már visszafutás közben lehetett látni, hogy iszonyat sebességgel futott ide ebbe a sarokba, nem csak úgy, hogy felfutok a támadással, hanem célzottan ide, és kijátszották a figurát, megkapta a dobócserrel, elugrasztta a védőjét, visszalépett a 3 pontosra, és értékesítette a kosarat, amivel ugye előbb mondtuk, hogy az első kosarát dobta, azóta 9 pontot dobott.
1: És 67-60-ra vezet a Szolnok, és kérlek szépen utoljára ilyen akkor volt, amikor az első negyed 6. percében 15-8 volt az állás. Tehát nagyot fordult a világ itt a mérkőzésen, ugye említettem, az első negyed után vezetett 3-mal a Szolnok, de aztán a félidőben már 6-tal a Falko 44-38-ra. Utána viszont a izgalmas volt, mert hogy vezetett a Falko is, aztán a Szolnok is vezetett, és végül 1 pont maradt a 3. negyed végére. 57-56 volt ekkor a szombathelyi csapat javára, most pedig 7 ponttal 67-60-ra vezet a Szolnok együttese, és mindkét tábor talpon, és óriási buzdítás kezdődött el. Egyébként nagyon sportszerű mind a két tábor egyelőre.
0: Igen.
1: Nem egymással foglalkoznak, hanem saját abszolút csapatukkal. Picit féltem attól, hogy a Somogyi sérülés miatt esetleg lesznek itt indulatok, de most még nincs, majd meglátjuk a végét.
0: De egyébként a játékvezetők is szépen kézben tartják a mérkőzést, és a pályáról nem tud olyan indulat kijönni, ami elvinné a nézőket.
1: Na nézzük, mi jön ki a Falkóból ebben a támadásban. Váradi kezében a labda, nehezen tudta tovább passzolni Per Zoltán. Őt nagyon-nagyon őrzi most Darhart. Vilen lép be egyébként, Keller hátrafele passzolja Vilennek, aki elmegy Darhart mellett, ott nem fogja bántani, és Skinszel ütközik, kijön a labda. Ez a második ilyen zicsere, ami már-már-már benne van szinte, viszont Skinszelnek beírhatunk majd akkor most egy szabálytalanságot, és hát azt nézem, hogy ő még azért nincs veszélyzónában, ez a második. Még a hazai csapatból azért ne feledjük, hogy Váradinak és Bognárnak is 4-4 személyi hibája van, és a másik oldalon ott 3-nál megálltak a szolnoki játékosok.
0: Igen, azzal nagyon szépen gazdálkodtak. Igen. A faltokkal végül.
1: Kell még persze, mert sok van még hátra, még akár hosszabbítás is lehet ezen a mérkőzésen. Vilen bedobja az elsőt, mert ugye ha döntetlen, akkor természetesen folytatódik a játék. De hát attól még messze vagyunk. 61-67, mert hogy jó volt ugye az első büntető. Nézzük a másodikat. Ez is bent van. Egyenlőre még egyik csapat sem érte a 4 csapat hibát, és közeledünk az utolsó játékrész feléhez. Darhart kicsit bokához kapta, Krajnszky, Barnes itt megint kint a sarokban, Keller van most mellette, ő őrzi, Krajnszky elér Vilen mellett, aztán a labda, kipattan ugyan, de beleüt egyet, ahogy mondta Krajnszky is, és Barneshoz teszi. Vele szemben most ott Váradi, jelentős magassági fölényben, és bedobja. És mit mutattak a játékvezetők? Belemenést?
0: Támadó faltot fújtak, szépen eladta Váradi Benedek, és kicsit úgy vagyok vele, hogy védőfaltot még nem mertek fújni rá, mert azért az 5. faltja lett volna. Szerintem egy teljesen, ha néma síp van, tehát semmit nem ítélnek, az lett volna a jó.
1: Igen, a másik oldalon. Igen. Ezért befújták, igen, ugye? Na mindegy. 62-67, Váradi így maradt a pályán, és ő vezeti a támadást. 5 perc, 13 másodperc van hátra ebből a játékrészből. Perl jön Toró zárni, nem sikerül neki nagyon. Váradi, telik az idő, 4,5 másodperc. Perl eldobja, és Skinsz eltalálja, egy kicsit vállal megint, már föl sem lett előttem ez a szolnoki dolog, de Perl nem találta le annyira, viszont ebből 3 dobás lesz, mert 3 pontos dobás kísérlet közben. kicsit elszámolta magát Skins, és most már ő is három személyi hibánál jár. Mondtam, hogy ugye ő még nincs veszélyben, de most gyorsan begyűjtött kettőt. A pontjait azt nem szaporítja ilyen ütemben. Sper Zoltán pedig, ha ezeket bedobja, akkor megint lőtávolságon belőre kerül a Szolnok együttese. És ő beszokta ezeket dobni, most bedobja az elsőt. Összességében már 5-ből 5-öt dobott be egyébként, büntetőkből. 63-67, 5 perc, 1 másodperc van hátra a mérkőzésből. És még mindig nem lehet megmondani, hogy leszem a magyar bajnok. Per Zoltán egy kicsit a gyűrűvel is játszott, ott pattogott a labda, de ez nyilvánvaló volt, hogy bent fog maradni. Hát gondolom rengeteg büntetőt dobott már itt ebben a csarnokban. A Falkó közönsége pedig arra biztat mindenkit, hogy álljanak föl, hogy erőt adjanak ezzel is a csapatnak. Szükség is van rá most a hazai csapatnak. Ugyan Per bedobja a harmadikat is, ez pedig azt jelenti, hogy 2 pontra 65-67-re fölzárkozik a Falkó együttese, köszönhetően most egy 5-0-ás sorozatnak. Tehát most a hazaiak pillanatai ezek. Barnes vele szemben Keller védekezik. Barnes, kicsül a hazai publikum, erősen lehet ezt gondolom hallani a rádióban is. Barnes, lassan bele kell valakinek állnia, ő teszi meg, azért ez nem megy be. Tehát azért minden neki sem megy be. Hiába volt egy jó sorozata, Per szedte a hosszú labdát, a lepattanót. Skinsnek rálép most a bokájára Per, aztán Skins is tovább tud futni, meg ott egy 3 pontos kísérlet, amely belenyúlnak, de begyűjti Torró, visszateszi Willennek. Ott pedig ott van Keller, rossz az ittszere. Egy kézzel dobta el, hát ezt illet volna bedobni, az az igazság. Így nincs újabb hazai pont, nincs egyenlítés. Krajnszki Torró mellett, itt van Skins, és bezsákolja, behúzza, teljesen egyedül maradt, kilépett Torró is segíteni most oda Krajnszkira, azt hitték elvállalja 3 pontos, különben Skins húzza a bokáját, ráadásul most el is csúszik, Torró kerülhet helyzetbe, Torró megugrasztja az emberét, ráesik, és most Barnesnak fújják ezt a szabálytalanságot, hát itt jobban járt a Szolnok. Neki is a negyedik fal, úgyhogy Skinsnek van 3, majdnem mindegy volt, hogy melyik center kapja, és már jön is Vojcik. Érkezik, és Palai is. Darhárdal pacsizik ott össze, hogy figyeljünk oda a végére, pajtás, mert 65-69-nél ugye megint Torró dobhat büntetőket. 16 pontos Krajnszki, ő neki most nagyon hiányzik a ponttermelése az utóbbi percekben, inkább osztogatta a labdákat, nem is nagyon vállalkozott. Ugye nézzük, hogy Torró be tudja dobni a büntetőket, azért emlékeim szerint ő sem a legjobb büntetődobók közé tartozik. Nézzük most, ő egy kézzel szokta dobni, a jobb kézzel ráadásul, most is így dobja, és bedobja. Most nagyon magabiztosan, tehát azért ő sem nagyon meggyőző pontgyártásban ezen a mérkőzésen. Ez az 5. pontja mindössze. Jöhet a második büntető, 66-69, 4 perc, 0-50 hátra, rendes játékidőből mondom ezt, mert akár fölkészülhetünk itt még hosszabbításra is, ha ennyire szoros lesz a végjáték. Volt már egy ilyen szoros végjáték, és akkor jobban jött ki belőle a Falkó együttes. A második büntető is ott volt a helyén, itt jöhet a Szolnok, de most már a hazai publikum fütszóval kíséri a szolnoki támadásokat. Krajnszki leviszi, gyönyörűen, 3 ember között nem figyeltek rá, ilyen somogyiasan vitte. Igen. Mindig ismétlem én is magam, de tényleg ez olyan volt, amit Somogyi Ádámtól szoktunk látni. Persze hát sok kérdés adódik, ha lesz még folytatás, hogy Somogyi például majd játszhat, de esetleg már, ha lesz folytatás, egyenlőre van rá esély. Most beleáll Váradi egy 3 pontosban, nem jó, a lepattanó pedig oda perdül, Darhard kezébe, ezúttal jó helyre ütötték, 67-71-nél, 4 pontos szolnoki vezetésnél támadhat a vendégcsapat. Palai lopakodik ki ide a sarokba, Krajnszki most adja neki a labdát, Perloel szemben, Palai tovább, Krajnszki Torróval egyezik, Torró eldobja mellette, a lepattanó pedig Per Zoltáné, és indul előre a Falkó, robog előre Willen, és bedobja, nem bántják. 69-61, hát lesznek itt még izgalmak, tettünk erre célzást. A Szolnok most, ha ezt a 2 pontos bedobta volna, bizony nagyon közel került volna ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy akár meg is nyerheti, így is persze, 3-0-2 van hátra, 2 pontos vendégelőny, azt nem mondhatnánk, hogy sok pont van, de hogy a végére lesznek, meg vannak izgalmak, az biztos.
0: Igen, és ennek az időkérésnek talán csak annyi volt az értelme, hogy Ugye az utolsó 2 percben 2 darab időt kérhet egy csapat, akkor is, hogyha a második fél időre való 3 időkérése még megvan. Úgyhogy azért kérte ki Bosnics mester ezt az időt, hogy a 2 percen belül még legyen neki az a 2 időkérése.
1: Meg egyébként nem is kért még időt, egyébként nem volt rá okot.
0: Igen, és pihenjen a csapata, mert az nagyon rájuk fér, hogy pihenjenek. És igazából a Falkónak a lendületét is, mert most azért ugye nem is tudom mennyi volt most legutóbb a legnagyobb hátrány, 7.60-67, azt tudta ledolgozni 2-re a Falkó, és ezt akarta megtörni, de a Szolnoknak most meg kéne próbálni lelassítani a játékot, hogy ne tudjon pörögni, igen, ne tudjon pörögni a Falkó, de a lassú támadás végén nekik viszont muszáj lenne kosarat dobni.
1: Néztem itt azért a Falkó szurkolókat, nem a B közepet, hanem a többieket, hát nem azt látom feltétlenül rajtuk, hogy magabiztosak, de hogy mennyire magabiztos a Falkó, az hamarosan kiderül. 3 percen belül vagyunk már, Krajnszki egy lassú támadást vezet, csak most adja Barnesnak, van még 10 másodperc a támadó időből. Váradi mellett ott van 10, és nem megy be Krajnszki, bal kézzel tette föl, de szabálytalankodtak vele, szemben odaütöttek. Te azt akartad mutatni, hogy itt a center kis ember mellett van?
0: Igen, nem értettem, hogy Skins miért nem megy be pozícióba, amikor sikerült leváltani Krajnszkiról Váradit, hogy ugye Krajnszki maradt Toróval szemben, és Bams meg bent Váradival, az nekem egy egyszerű megoldásnak tűnt.
1: Na persze, ha bemegy a két büntető, akkor nagy baja nincs a Szolnoknak. Az első jó. Megpróbálták megzavarni mindenféle dudaszóval, ráadásul az egyik az nagyon hasonlít arra, amikor a játékvezetői asztalnál fújják meg a dudát. Már figyeltem én is rá az előbb, de ez most valami másfajta. Nem vuvuzella, mint régen a futballvilágbajnokságon, de elég fűsiketítő ez is. Nézzük most Krajnszki, a második, bepattan a gyűrűről másodszorra. Jöhet a hazai csapat, de 4 pontos hátrányban támadhat Váradi. Toró a pályán, aztán ott van Keller, ugye Perl Zoltán, őre nagyon figyelnek természetesen, és ott van még Willen, akinél most éppen a labda van Darhart vele szemben. Barnes védekezik, most váltottak Keller mellett, Darhart maradt ott, 4 másodpercnél alig van több, eldobja Willen röviden, kijön a labda, Darharthoz került, szerintem ez is ért lábad, de a játékvezetők hagyják, Darhart pedig beleáll, és bedobja, de csak 2-es volt, úgy láttam. És akkor ez azt jelenti, hogy 69-75, azaz vezet megint 6 ponttal a Szolnok együttese, és időkérés természetesen a hazaiak az utolsó idejüket kérik ki ezen a mérkőzésen, 2-16-tal a vége előtt. Hát vannak itt fordulatok, de az viszont biztos, hogy amióta átvette a vezetést a Szolnok együttese itt az utolsó játékrészben, ugye 62-59 volt, azóta folyamatosan vezet.
0: Igen, folyamatosan vezet, ugyanúgy, ahogy a Falkó nagyon jól menedzselte az előző találkozón az utolsó negyedet, most ugyanezt megteszi a Szolnok is, abszolút kézben tartja, és ugye most indításból jöttek föl, és Darhart beleállt a hármasba, ami végül kettes lett, mert elcsúszott a lába a vonalra, és amellett, hogy borzasztóan örült a csapat a kosárnak, azért Vedran Bosznics mutatta, hogy nyugi van, gyerekek, hát nem kell nekünk kapkodni, mert minél gyorsabban dobunk kosarat, annál több ideje van az ellenfélnek is.
1: Igen, úgyhogy és kettesre jövett egy hármas kettős válasz is.
0: Igen.
1: 11 pontos egyébként már Darhart, Palai 13 pontot szorgoskodott össze, Krajnszki pedig 20-szal a mezőny legeredményesebb játékosa, Perl Zoltán 15-tel egyébként a második ezen a listán, és Willen 12 pontot szerzett a hazaiaktól, de a többiek mind 10 pont alatt, 9 pontja van még egyébként Barnesnak, a Szolnokból, aki az utolsó negyedben parádézott, dobott egy 3 pontos is például. Nézzük most, Váradi nem dobja el, pedig hát annyi ideig volt ott egyedül.
0: Nagyon messze volt.
1: Messze volt, persze messze volt, de hát az ilyeneket legutóbb be is dobta, amikor dobott például 5 triplát Szolnokon. Nézzük, Perl befordul, kimarad az ittszer, nem zicser volt ez, de egy nagyon jó helyről elengedett dobás, nem is bántották. Skins pedig, igaz, hogy nem szerez sok pontot, de nem tudom, a lepattanója azért nagyon jól jönnek a szolnokiaknak. És akkor 1.42-vel a vége előtt Skins kapja a labdát itt a gyűrű alatt, bedobja. Kellerre maradt róla, 69-77. Hát ez egyre rosszabb a helyzet a hazai csapat számára, másfél perc van hátra, el kell kezdeni a triplákat termelni. Novakovicsnak adják, inkább aki ezt a duplát bedobja ugyan, de ezzel még nincs belül a 6 ponton sem a Falco együttese, 2-3-as a különbség, 1-23-mal a vége előtt. Krajnszki, hát az lefújja a játékvezető, Darhart szabálytalan zárását. Ott Novakovics került a földre, és ezzel a negyedik személyi hibáját követte el Darhart. Ez egy lehetőség most mindenképpen a Falco együttesének. Butaság volt ott a főpályán, szerintem.
0: Butaság volt, ugye muszáj volt ott valami segítséget nyújtani Krajnszkinak, mert már 17 volt csak hátra a támadó időből, amikor még mindig védőtérfélen voltak, és ugye 8 másodperc alatt át kell hozni a labdát, tehát amikor 16-ra vált a támadó idő, akkor nekik már a támadó oldalon kell lenni, és ez még nem történt meg. Úgyhogy meg kell próbálniuk a kettő között maradni, hogy lassítom a játékot, de nem sétálásból, és nem szabad kapkodni, amit előbb Darhart kapkodott, úgyhogy egy ilyen nagyon, nagyon össze-vissza most jelen pillanatban.
1: A játékvezetők azért megnézik az esetet, feltűnő szólnak ki, a kérték, most kimentek és megnézik ezt a dolgot, hogy mi is történhetett ott 71-77-nél, ugye Darhartnak 4 hibája van, és Barnesnak is, de hát már csak 1-21 van hátra, ez akkor lehet érdekes esetleg, ha döntetlen a végén, és ugye még a hosszabbításban játszani kell a csapatnak, és a két emberét elveszít, igaz? Váradinak is van 4, meg Bognárnak is 4, ő nincs is már most megint ott fel a pályán, de egy hosszú ideje nem volt már, tehát próbálnak itt az erőkkel gazdálkodni az edző, Konakov mester is itt a pálya közepén kihasználta az időt, hogy az övéinek beszéljen, a szolnokiak oda mentek a kispadhoz, Bosznics mester így rajzolni is tudott valamit, és akkor marad az ítélet, ugye, hogy jön oldalról Váradi, Perl vele szemben, Palai és Krajnszki védekezik, hogy ne kapjon a labdát, Kellernek kell ezért oda passzolni, Keller kinek adja, Perlnek, úgy van vele, hogy nála jó kezekben van a labda, Palai, van ott egy ütközés, tovább teszik, Keller bezsákolja. Ott voltak Perlön ketten is, és tovább tudta tenni. 4 pont a különbség, 1-11 van hátra a mérkőzésből. Krajnszki át kell hozni majd a labdát, Váradi védekezett vele szemben, ezúttal azonban nem kell segíteni neki, mert átér vele. Óriási pücsó természetesen a hazai publikum részéről. Krajnszki megverné ott Keller, de nem bír vele. Palai elindul fel mellett, Krajnszkihoz kerül a labda, Krajnszki. Rövid az a flop, aztán Darhart leszedi a lepattanót, ez most egy nagyon fontos lepattanó volt. Darhart nem fogja elsietni, mert rengeteg idő van még a támadásból, még 5 másodperc. Ott van vele szemben Váradi, visszalép, eldobja, lepattan, és a lepattanó Barnesé, Krajnszkinak passzolja. Hát még itt támadhatja majdnem ezt a mérkőzést, a szolnok, és ha végén pontot dob, akkor. Na nézzük Barnes. Barnes Bognár mellett megpróbálja beforgatni, eldobja, és a lepattan oda került Kellerhez, nem fújtak a játékvezetők. 73-77, de már csak 17 másodperc van hátra, és Darhart szabálytalankodik, ezzel pedig lenullázza magát. Nem csak a messzáma a nulla, hanem nulla esélye van arra, hogy még a mérkőzésen ott legyen. De ekkor teszem fel a kérdés, egy ilyen buta szabálytalanság. Hát mi van akkor, ha hosszabbításra kerül a sor? Akkor Darhart...
0: Igen, alapvetően egyébként, hogyha azt veszed, hogy most Novakovics dob 2 büntetőt, tegyük fel, bedobja mind a kettőt, akkor is még 2 pont előnye van a szolnoknak, és 16,9 másodperc van hátra a meccsből, de az egy támadó, az már az ő támadásuk.
1: De oda fognak úgyis ütni, nyilvánvaló.
0: De akkor ők állnak oda büntetőre, úgyhogy...
1: Na nézzük!
0: Kicsit felesleges, de nem feltétlenül buta fajt volt.
1: Az biztos, hogy Novakovics bedobta az elsőt, ezzel 74-77, azaz egy tripla a különbség. Hát ilyenkor gondolom a szolnokiak úgy vannak vele, inkább essen be, mint hogy lepattanót szedjen a Falco, és visszategyen egy 3 pontos, mert hogy azzal tudna egyenlíteni. Novakovics dobhatja tehát a következő büntetőjét. Nagyon fontos másodpercek, pillanatok ezek a bajnoki döntő szempontjából. Lesz-e folytatás? Nem van a második, és Bosznics mester azonnal időt kér, ugye kihasználja a lehetőséget. 75-77, ahogy számítottunk rá Károly Andreával, egy végletekig kiélezett mérkőzés volt, amit a Szolnok akár meg is nyerhetett volna itt már egy másfél perccel a vége előtt, azonban nem sikerült értékesíteni akkor azt a dobását Darhartnak, és utána pedig ugye kipontozódott. Hát most itt az a kérdés, hogy kit küld be például a pályára, milyen dobással próbálkozik, gondolom nyilván a biztos két pontosra fognak menni a szolnokiak, mert az 4 pont előnyt jelentene.
0: Igen, alapvetően kosarat kéne dobniuk, ha nem adják el a labdát már bedobásból, és meg tudják tartani, akkor el vannak kosár nélkül is, de meglepne, hogyha a Falkó nem akarna egyből odaütni, vagy hát nem is feltétlenül egyből. Hát most az a kérdés, szerintem először a Falkó meg fogja várni, hogy milyen ötössel jön pályára a Szolnok, és ahhoz mérten rakja föl ő is az embereit, mert simán lehet, hogy lealacsonyítja a csapatot Vedran Bosznić, hogy több olyan, több kreátor jöjjön a pályára, de nem.
1: Nem, jön vissza Keller, Bognár, Novakovic, Peterson és Perl.
0: És tehát az alapvonali bedobást választották.
1: Igen.
0: Hogy nem innen igen. Föntről akartak támadni, hanem az alapvonalról.
1: Ez jó ilyenkor?
0: Hát érdekes, mert ugye sokkal hosszabb úton kell eljutniuk a támadásig, amiben több olyan veszélyforrás van, hogy akár el is tudják adni.
1: Peterson védekezik ugye Krajnszkira, és az előbb egyszer már bajba került a Szolnok irányítója. Barnes most tudja dobni a labdát Pallainak, jól oldották meg, aztán pedig már átkerül Rudnerhez. Rudner adja Vojcsiknak, Vojcsikot pedig Peterson a derekánál fogva lerántja. 11,3 másodperc van hátra, tehát 5 másodperc telt el nagyjából, de az biztos, hogy az alapvonali bedobást jól oldotta meg a Szolnok, és akkor meg fogják ezt videózni, ugye, hogy esetleg...
0: Igen, ez nagyon-nagyon kétséges. Szerintem erre ezt fel fogják minősíteni a játékvezetők sportszerűtlen faltra, akkor meg aztán az óriási...
1: Az véget vethet a meccsnek,
0: bár... Lényegében vége a meccsnek, mert...
1: Na, de Vojcsik fog dobni már, bocsánat, de hát azért ő a büntetőkkel...
0: Igen.
1: Nem annyira jeleskedett eddig a meccsen, tehát 6-ból 3-at dobott be, és ha mondjuk 3-ból, ha tételezzük fel 3-at dob, csak 1-et dob be, akkor még mindig csak 3 pont lesz a különbség. Na, de ez rossz indulat volt, persze, hogy bedobja mind a 3-at, hát ezért jön ide, ezért van itt a Szolnok csapatában, és akár a mai mérkőzés nyerő embere is lehet Vojcsik ebben a pillanatban, aki egyébként a mérkőzésen azért nem kápráztatott el senkit, a teljesítményével 5 pontot szerzett, 1-2 pontos dobot, 2-3-ast kihagyott, és 6-ból 3 büntetőt tudott bedobni, és hát voltak olyan dobásai, amik hát finoman szólva nem ütötték meg a döntő szintjét. De ez mind nem számít, mert ha most bedobja a 3 büntetőt, akkor én azt mondom, hogy a Szolnok nagy valószínűséggel megnyeri, 2 lesz, nem lesz 3, mi már azt hittük, hogy lesz, de hát a játékvezetők is azért ilyenkor nem akarják eldönteni a meccset. Egyet mindenképpen kell Vojcsiknak dobni, mert különben 2 marad a különbség, és azt egy triplával megnyerheti a bajnoki címet a Falkó.
0: Szerintem hát, most bedobja mindkettőt.
1: Na nézzük, Andi. Az első büntető bepattan. Gyűrűre pattant az első, utána pedig a palánk segítségével, ha jól láttam, akkor onnan pattant be. 3 pont a különbség. 75-78-ra vezet a Szolnok Szombathelyen. Nézzük a másikat, Andi. Valamit értesz ez a kosárlabdához. Bedobta. És jön a Szolnok. Tehát akkor oldalról jöhet a Szolnok.
0: A sportszerűtlen volt, igen. Feljebb minősítették a faltot abszolút.
1: 75-79. 11,3 másodperc. Én azt mondom, ezt már csak a Szolnok ronthatja el. Például Bárs, aki nem akarja bedobni nagy nehezen Vojcsiknak, pedig ott futott már Rudner is, és kilökték a pályáról most Barnes-t.
0: Igen, de... hát kell nekik az idő.
1: Igen. Viszont itt Barnes dobhat. Andi, a kérdés adott, ő is bedobja?
0: Egyet fog bedobni.
1: Egyet fog bedobni. Jó, hát Barnes az a pont eléri azt hiszem a 10 pontot, mert hogy eddig 9 pontos, 4
0: láttam
1: személyhibája van.
0: Előre.
1: Ja, jó, rendben, hát úgy könnyű. Hát ha én ezt tudom, akkor nem idegeskedünk itt a meccs közben. Nézzük, Barnes az első bent van, úgyhogy a másodikat már nem is muszáj neki bedobni, Andi szerint. 75-80, 9,1 másodperc. A Szolnoknak áll egyenlőre ez a mérkőzés. Főleg, ha Barnes bedobja ezt a másodikat is, mert hogy akkor nem is nagyon kell, illetve hát szabálytalankodhatnak is, mert hogy csak 2 dobnak. és bedobta Barnes.
0: Nem ezt a meccset láttam.
1: Nem ezt a meccset, hogy rosszul emlékeztél a végére. Barnes bedobta, 11 pontos a mérkőzésen, 75-81 az állás. A Szolnok nagy valószínűséggel 5. mérkőzésre kényszeríti a Falkot. Pell eldobja, nem bántják, lejön a kettes, Kinsz leszedi, aztán még Palainak teszi előre, és ez már teljesen mindegy, hogy bent van vagy nincs, mert megnyeri a meccset a Szolnok együttese idegenben, ezzel elhasztja a bajnokavatást, 2-2-re áll a 3 győzelemig tartó párharc, 75-81, tehát 6 ponttal nyer idegenben a Szolnok. És én azért szeretném kihangsúlyozni, hogy úgy, hogy Somogyi Ádám ezen a meccsen nem játszott, és te mondtad, hogy lehet, hogy ez ad majd éppen erőt a szolnokiaknak, hát nem tudom, mi adott erőt, de a Szolnok az utolsó negyedben nagyon jól menedzselte ezt a mérkőzést, és meg is nyerte Andi.
0: Igen, nagyon, nagyon okosan játszott le a negyedik negyedet a Szolnok, akkor is, hogyha úgy összességében mondjuk az első fél időben nem feltétlenül éreztem rajtuk azt, hogy hisznek ebben az egészben, de gondolom a szünetben Vedran Bosznics tartott egy fejmosást, és ennek köszönhető volt a második fél idő.
1: Akkor nézzük a mérkőzés tudósítását. 5. meccs dönt a férfi kosárlabda bajnokság döntőjében, miután a mai 4. találkozón Falkó Szolnok 75-81, ezzel 2-2 összesítésben az állás. Az első játékrészben jobban kezdett a Szolnok, elsősorban 3 pontosan köszönhetően, 7 ponttal 15-8-ra is vezetett, ám a második 5 percben a Falkó együttese fölzárkózott 3 pontra, ekkor a Szolnoknál volt az előny 21-18. Aztán a második negyedben egy hosszú gólcsendet tartott a Szolnok együttese, és a Falkó folyamatosan elhúzott, már 33-23 is volt a javukra, a szünetben pedig 44-38. Aztán jött a harmadik játékrész, ami nagyon szorosan alakult, és itt is, ott is volt vezetés, de a harmadik 10 perc végén 1 ponttal 57-56-ra vezetett a Falkó együttese. A negyedik negyedben viszont nagyon harcos volt a Szolnok, Barnes ebben a játékrészben beindult, 9-3-at dobott, majd még hozzátett 2 büntetőt fontos pillanatban, és ennek köszönhetően a Szolnok együttese Somogyi nélkül is meg tudta nyerni a mérkőzést 81-75-re, ezzel pedig elódázta a bajnoki cím kérdését. Folytatás majd szerdán Szolnokon, ahol mindenképpen bajnokot fog avatni a férfi kosárlabda. Még egyszer a végeredmény, Falkó Szolnok 75-81, összesítésben 2-2 az állás.
2: Balogh Balázsnak és Károly Andreának köszönjük szépen. A mindent eldöntő 5. meccset át majd szerdán este 6 órától kerül sor Szolnokon, ahol Szolnok-Falkó meccset rendeznek. Ezen a héten is rengeteg minden fog majd még következni, de az elmúlt héten is sok minden történt a sportvilágában. Ezeket a szokásos hétfői, héthősei rovatunkban foglalja össze Szilágyi Dóra.
3: 19. magyar bajnoki cím, Európa-bajnoki arany olimpiai számban és magyar világkupa érmek. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sport teljesítményt, avagy a hét hőseit.

Csernyászki, ő viszi Imácsos Zsoltics elé, ő megint leüti, aztán lő, és egy óriási gól! Megint Hovden beugrik, és az újabb lövéséből megvan az újabb gólja. Jöhet a hetest elvégezni Hornyák Dóra, aki az utolsó mérkőzését játsza itt a Debrecen színeiben, a Hódos Imre Sportcsarnokban. Nézzük, mi lesz ebből a hetesből. Egy nagy gól!

Története 19. bajnoki címét szerezte meg a Győr női kézilabda csapata. Az NB1 utolsó előtti fordulójában 26-23-ra nyerte a címvédő Eto'o a Debrecen vendégeként, így előnye egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan a második helyen záró FTC számára. A győri játékosok így ünnepeltek a mérkőzés után a szurkolóikkal.

0: követően az 5. magyar bajnoki címét ünneplő Fodor Csenge így nyilatkozott.
1: Megnyertétek a magyar kupát és a magyar bajnokságot is, hát kellene nagyobb motiváció a Final Four-ra a bajnokok ligájában?
2: Nem, egyáltalán nem kell nagyobb motiváció, köszönjük szépen a gratulációt. Nagyon boldogok vagyunk, nagyon elégedettek vagyunk, úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil szezon volt eddig mögöttünk. Voltak nehézségeink, de nagyon szépen megoldottuk ezeket, és tényleg nagyon magas szintű kézilabdát tudtunk játszani. Úgyhogy tényleg csak elégedettek lehetünk, és nagyon boldogok, hiszen tényleg nagyon kemény csatákat kellett megvívnunk ezért a bajnoki címért, és még van hátra egy mérkőzésünk, de matematikailag már ugye bajnokok vagyunk. Úgyhogy tényleg most így nehéz még ebben teljesen belegondolni, hiszen ahogy említetted, egy nagyon nagy feladat vár még ránk a Final Four, úgyhogy szerintem majd azután fog így leesni minden az egész csapatnak, de természetesen ezt is meg kell ünnepelni, és nagyon boldogok vagyunk, és tényleg utána már csak a Final Four maradt hátra.
1: A Final Four-ra mondjuk szerencsés, hogy pont a Debrecennel játszottatok most még az utolsó előtti fordulóban, hiszen azért szokott erős csata lenni, és azért a mai is egy viszonylag kélezett, végig dominálhatotok, viszont azért gondolom ez egy jó felkészülés volt a Final Four-ra.
2: Így van, nagyon vártunk már ezt a mérkőzést, hiszen az elmúlt hetekben nem is volt olyan magas színvonalú mérkőzésünk, úgyhogy pont ezt beszéltük a csapattal, hogy ez nekünk nagyon jól fog jönni, úgyhogy nagyon vártuk, nagyon készültünk rá, és pontosan tudjuk, hogy a Debrecen is tényleg Bajnokok Ligája csoportkörbe volt, és egy jó csapat, úgyhogy nekünk ez tényleg egy tökéletes időzítésű mérkőzés volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy kaptunk megint egy ízelítőt ebből a gyorsabb játékból, ebből a színvonalból megint, úgyhogy tényleg csak megerősíteni tudom, hogy ez nekünk a hasznunkra válik majd, hogy a Final Four-ra tudjuk vinni innen majd a matörténteket is.
1: Valamit ki tudsz emelni ebből a mérkőzésből, hogy mi az, amire legközelebb oda kell figyelni, ami mondjuk a Final Four-ban nem fordulhat elő?
2: Igen, mindenképpen úgy gondolom, nagyon sok volt a technikai hibánk, tehát az első fél időben mindenképpen beszéltük is az öltözőbe, hogy annyira a gyors játékra törekedtünk, hogy bebecsúsztak a hibát, és erre kell mindenképpen figyelnünk, hogy amellett, hogy tartjuk mi a gyors játékunkat, nem szabad megengednünk magunknak ennyi technikai hibát. A védekezésünk az úgy gondolom, hogy nagy részben jól működött, volt a kapusainktól mind a kettőtől védéseink is, úgyhogy inkább ezt nem mondanám, hogy nem voltunk annyira összehangolódva mi játékosok most a támadásban, illetve a kontrában, de tényleg így összességében azt mondom, hogy itt Debrecenben egy jó mérkőzést tudtunk játszani, de ahogy ismételni tudom magamat, valahova fejlődünk, és valahova még tényleg a dolgokat összerántani így a Final Four hétvégére.
1: Még egy utolsó, te adtad át a virágcsokról a Győr nevében Hornyák Dórának, aki itt a Debrecen színeiben búcsúzott most ettől a csarnoktól, még azért lesz egy forduló, de ő visszavonul. Tudom, hogy ellenfelek vagytok, de hát azért nyilván magyarok, és milyen volt átadni a Győr nevében ezt a csokrot?
2: Igen, ez mindig egy nagyon érzelmes pillanat, és már láttuk, hogy a Dodó már mennyire meg volt hatódva már, amikor lefújták a mérkőzést is. Én nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok az egész csapat, az egész klub neki a magánéletbe és az utána levő életéhez. Egy fantasztikus ember, egy fantasztikus játékos volt, és egy tényleg nagyon szép karriert futott be, úgyhogy tényleg csak a legjobbakat kívánjuk neki, és nagyon örülök, hogy én is ott lehettem, és gratulálhattam neki ez az egészhez.
0: 20 évvel ezelőtt Debrecenbe játszotta első NB1-es mérkőzését Hornyák Dóra. A DVSC játékosát a Győr elleni idénybeli utolsó hazai találkozón búcsúztatták el. A 29-es magyar válogatott játékos az idén végén ugyanis visszavonul. A búcsú sorszerű, hiszen a 34 éves kézilabdázó tagja volt 2013-ban annak az Etónak, amely történetében először nyert Bajnokok Ligáját. Az érzelmes köszöntés után Hornyák Dóra Török Olivernek adott interjút.
3: Érzelemdús mérkőzés volt mindenféle szempontból, és így kell búcsúzni a pályafutásodtól, illetve a hazai közönségtől is, góllal, hát mi mással?
4: Igen, nagyon-nagyon nehéz volt ez a nap nekem, minden másodpercben sírni tudtam volna, jöttek elő az emlékek, ami az elmúlt nagyon sok évben történt velem, próbáltam ezt kizárni a meccsen, én azt gondolom, hogy meg hát próbáltam nem rátenni ezt a csapatra, csapattársaim hamarabb sírtak az öltözőbe, mint én. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen küzdöttünk. Nyilván voltak hibáink, de én azt gondolom, hogy szép búcsú volt ez.
3: És a kis családod próbált vigasztalni?
4: Szerintem szándékosan kerültek engem. Nyilván át is vertek egy kicsit, mert szinte mindenki megjelent, amiről én nem tudtam. Nálam ott tört el először a Mécses.
3: Dodó, te voltál a legfiatalabb, aki bemutatkozott annak idején az NB1-ben. Jövő héten a 300. meccsedet játszod majd debreceni színekben. A kettő között azért volt két BL győzelem, két magyar bajnoki cím, két magyar kupa győzelem. Azért ez egy kerekpályafutás volt, akárhogy is nézzük, de inkább te mondd meg.
4: Igen, én is azt gondolom, azért a 20 év az 20 év. Én egyik pillanatát sem bánom annak, ami megtörtént velem ez alatt a 20 év alatt. És még azt is mondanám, hogy nem is csinálnám másképp. Nagyon sokat kaptam minden csapattól, minden edzőmtől, minden játékostól, és én ezért nagyon hálás vagyok.
3: Mihez fogsz kezdeni majd ezek után?
4: Itt maradok a klubnál, klubban

0: A női kézilabda NB1 2025-2026-os idényében az utolsó fordulótól függetlenül a magyar bajnok Győr mögött, a Ferencváros már biztosan ezüst, a Debrecen pedig bronzérmet szerzett.
1: Dávidovicsnak be kell lőnie ahhoz, hogy itt bármiről is tudjunk majd beszélni. Egyelőre a Sziget Szemiklós jól áll abban a helyzetben, hogyha belövi, és a túloldalt ugye az Eto nyer, akkor Sziget Szemiklós marad benne. Na nézzük, Dávidovics a 7 méteressel. Vajon belövi-e? Belövi bizony, Dávidovics! Hári újabb 7 méterésben leülteti a hazaiak kapusát, 30-29. Üres kapu, és belé! Úristen, Bajszilop, mit hagyott ki? Úristen!
2: Bepörgeti ezt a 7 métert is Hári Levente, 31-29, letepedik Ágválikot, de nincs jelentősége. A Komló hazai pályán 31-29-re kikap a Győr csapatától. 2014 után ismét búcsúzik az első osztálytól.
0: A férfi kézilabda NB1-ben izgalmas utolsó fordulóban dőlt el, hogy mely csapat búcsúzik az élvonaltól. A Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől. És mivel a Sziget-Szent Miklós 28-28-as döntetlet játszott a Plerrel, a Bányász esett ki az első osztályból. Mivel az idény újonca a Miklós X-et, számukra egy győri győzelem jelentette a bennmaradást. Sziget-Szent Miklóson néhány perccel korábban ért véget a mérkőzés, mint Komlón, így a játékosok a pályán rakták a körmüket, szurkolóik pedig rázendítettek. Most idézzük fel a pillanatot Sziget-Szent Miklósról, amikor majdnem 200 kilométerrel arrébb győri győzelemmel lefújták a mérkőzést Komlón.
3: Schmidt Péter áll mellettem, aki a hazaiak legjobb játékosa volt az egész szezonban. Hát egészen eszméletlen, ami itt történt, gyakorlatilag a lefújás pillanatában még nem tudtátok, hogy bent maradtok-e vagy sem. Nagyjából fél percet kellett még várni. Mit éltetek át ez alatt a fél perc alatt?
4: Igazából nehéz most mit mondani, hiszen tényleg ott a fél percbe bejött minden a gondolatomba, mindenre gondoltam, és a legjobb forgatókönyv jött ki számunkra, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk, leírhatatlan érzés. Megkönnyeztem.
3: Nehéz lehetett egyébként lejátszani ezt a mérkőzést, tényleg nem sok volt a két csapat között. Hogyan tudnál ezt az egészet értékelni? Gyakorlatilag végig a Plernél volt az előny, aztán a végén meg sikerült kiegyenlíteni, és az elejének is bizonyult.
4: Igen, óriási küzdelem volt a két csapat között, ezt mutatja az eredmény is, nekünk hál' Isten ez elég volt.
3: Nehéz most itt mondani?
4: Nehéz, tényleg. Egyelőre most örömmámor van. Nehéz ilyenkor mit mondani, szakmázni nem szeretnék, hiszen tényleg igazából ez szerintem most másodlagos. A legfontosabb, hogy bennmaradtunk, és Sziget-Szent Miklós jövőre is NB1-es.
0: A férfi kézilabda NB1-ben a bajnoki bronzérmes a Tatabánya lett, míg a döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással az utóbbi pályaelőnyével.

0: magyar bajnok Győr labdarúgója, Vitális Milán az idény legjobb játékosa, és az Eto mestere Borbély Balázs a legjobb edző. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján díjazták a legjobbakat az M4 Sport stúdiójában. Az idény felfedezettje Szűcs Tamás, a gólkirályok holtversenyben Ájosa Matko és Lukács Dániel. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont választották, és a Fair Play díjat az MTK Budapest kapta. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az edzőként 5. Európa Liga győzelmét ünneplő Unai Emery irányította angolok a döntőben, 3-0-ra győzték le a német Freiburg együttesét. Unai Emery az Aston Villa előtt a Sevillával és a Villarreallal is felért a második számú európai kupasorozat csúcsára. Ki tudja, a spanyol edző legközelebb a villánnyal ért fel a csúcsra? A kérdés természetesen költői, de az viszont nem, hogy az Arsenal a bajnok az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. fordulóban a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Borussia otthonában. Ez azt jelenti, hogy a BL döntős csapat ünnepelhet bajnoki címet, és Pep Guardiola együttesének maradt az ezüstérem. Az Arsenalt egyébként május 30-án a budapesti BL döntőben láthatjuk még játszani a Paris Saint-Germain ellen. Az olasz labdarúgó bajnokság 4. helyén végzett a Como, amely így a következő idényben a bajnokok ligájában indulhat. Érdekesség, hogy 7 évvel ezelőtt a klubban negyedosztályban szerepelt. Harry Kane mester hármasával német kupa győztes a Bayern München, amely 3-0-ra nyerte a VfB Stuttgart ellen. Az angol válogatott csapat kapitánya következik.
1: Annyira boldog vagyok, és annyira büszke a csapatra. Nehéz szezon volt. Rengeteg munka és erőfeszítés volt benne, és így akartuk befejezni. Az, hogy 3-0-ra nyertünk, és hogy így játszottunk, mindenki érdemel. Nagyon izgatott vagyok a szurkolók miatt is, hiszen túl rég volt már, hogy utoljára elhódítottuk a kupát.
0: Megnyerte a női labdarúgó bajnokok ligáját a Barcelona, miután az oszlói döntőben 4-0-ra legyőzte az Olympique Lyont, és története során negyedszer nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot.

0: Bemaradt a magyar férfi válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, miután a brit csapat 6-0-ra kikapott Lettországtól, így továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban, és már nem előzheti meg a magyarokat. A mieink kedden szereztek fontos győzelmet, amikor 5-0-ra verték Nagy-Britanniát. Miután kiderült, hogy a magyarok sorozatban másodjára bennmaradtak, a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, B. Németh Péter kérdezte.
1: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
0: Izgalmas volt a férfi kosárlabda NB1 alsóházi rájátszása is, ami szombaton ért véget. Mivel az Zalaegerszegnek nem sikerült győznie Szegeden, közben pedig az oroszlány 10 pontos sikert ért el a vendég Kecskemét ellen, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, így ezzel búcsúztak az élvonaltól. Noha a körmend Pécs mérkőzésnek már tétje nem volt, mégsem mindennapi találkozót rendeztek a körmendi városi sportcsarnokban. 828. egyben utolsó alkalomban lépett pályára a hazai klub és a magyar kosárlabdasport legendája, a teljes pályafutását piros-feketében töltő Ferenc Csaba, aki 20 ponttal és győzelemmel búcsúzott az élsporttól. Aranyérmet nyert Érdi Mária vitorlázó Ilka hathajó osztály horvátországi Európa-bajnokságán. Világbajnokunk így 2024 után idén nyert újra EB-t ebben a kategóriában. Ez Magyarország negyedik Európa-bajnoki címe olimpiai számban. Érdi Máriát ezt követően Laki Barbara ért el telefonon.
2: Az utolsó utamban azon gondolkoztam, hogy ez most tényleg valóság, mert ott azért nagy volt a nyomás az utolsó futam előtt, és tudtam azt, hogyha teljesítek, és végrehajtom jól a stratégiámat, akkor esélyem van megnyerni a versenyt, és aztán tényleg nagyon jól sikerült vitorláznom, higgadtan, és egyszer csak ott találtam, ugye nem a futam elejétől kezdve vezettem, hanem egyre-egyre jöttem feljebb a futamban, és egyszer csak első helyen találtam magamat, és ott azért így körülnéztem, és átéltem azt a pillanatot, hogy most megint Európa-bajnok leszek.
3: 53 ország 344 versenyzőjével kellett megküzdened. Mennyire volt erős a mezőny ezen az Európa-bajnokságon?
2: Igazából ott volt az egész világ. Ugye a vitorlázásban hét Európa-bajnokságokat rendeznek, ami azt jelenti, hogy jöhetnek amerikaiak, ausztrálok, és egyébként egy amerikai lány végzett a második helyet. De nagyon szerettem volna őket is megverni, úgyhogy ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy igazából ugyanolyan mezőim, mint egy világbajnokságon.
0: Ezüstérmes András Fi Tibor a férfi párbajtőrőzők Berni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El Sayedtől a döntőben. A szezon záró női párbajtőr csapat világkupa versenyen is nagyszerűen szerepelt a magyar válogatott. Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter Nagy Blanka összeállításban nyertek bronzérmet Franciaországban. Battai Sugár is bronzérmet szerzett, ő pedig a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. Az elődöntőben 15-12-re kikapott a dél-koreai Choi Sepin-től. A legerősebb összeállításban szereplő olimpiai bajnok koreaiakat is legyőzve nyert ezüstérmet a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállításuk karcsapata kairói Vékán Franciaország mögött.

0: Őt és egy év szünet után ismét a Budaörs lett a bajnok a nőknél az Asztali Tenisz Extraliga Pécsi 4-es döntőjében. Az aranyérmes Madarász Dóra adott interjút a verseny hétvége végén.
1: Most egy pillanatig sem hiszem el, hogy nyertünk. Igazából hál' Isten olyan jól bekezdtük ezt a meccset, ugye ezt mindig említjük, hogy a páros nagyon sok mindent eldönt, és sokszor számít, és szerintem az nagyon nagy löketet adott a csapatnak, hogy azt 3-0-ra tudtuk nyerni. Nem tudok elmenni az a meccs mellett a Maxuti Aneta ellen, ahol az végkiélezett meccs volt, sőt 2-1-8-4-e volt ellenem. Az a meccs szerintem az egy sorsfordító volt, és hát az, hogy Imre Leila megvert a Póta Georginát, az nagyon kellett, úgyhogy őszinte leszek, én is így folyamat játszottam, kis 5 perces szüneteim voltak, és egyszer csak azon kapom magam, hogy már 3 van Budaörsnek, úgyhogy még mindig nem hiszem el, hogy nyertünk.
2: Mentálisan mennyire nehéz ezt így végigvinni?
1: A mélypontom az a második egyéni meccsen az első szedben volt, ugye azt ki is kaptam. Ismerjük egymást Nagyváradi Mercivel, de akkor is ott éreztem, hogy van egy mélypont, és ott tudtam, hogy egy picit rá kell kapcsolni, hogy jól tudjak játszani, és a második szetet így is ott el kellett idézőesen lopnom tőle, és utána éreztem, hogy kezdem átvenni az irányítást.
0: A férfiaknál a Pécs együttese megvédte címét, miután 4-0-ra legyőzte a Mosonmagyaróvárt a döntőben. A PTE Peac 7-szer lett a csapatbajnokság legmagasabb osztályának legjobbja. Pető Zsolt és Szántosi Dávid a közmédiának értékelt. Először Pető Zsoltot hallják.
3: Köszönöm a nézőseregnek ezt a szép buzdítást, a csapattársaimnak a jó játékot. És hát igen, kívülről ez egy kicsit ilyen... azt lehetne mondani, elég sima győzelemnek néz ki, de minden esetre tudniillik a csapattársaim, erről is beszéltünk a meccs kezdete előtt, hogy nagyon fontos a páros küzdelem. Nyilván, ha a páros küzdelem megvan, akkor azt lehet mondani, 40%-ban már tudtam, hogy közel állunk a győzelemhez, úgyhogy sikerült a párosba Dáviddal jó játszani, megnyerni azt a párost, és az egész meccset olyan irányba elküldeni, ami nekünk felel meg. Nyilván a hazai közönség sokat segített ebben az egészben, és ebbe szeretnék gratulálni a fiúknak.
2: Viszont a nap legizgalmasabb mérkőzését a te egyéni mérkőzésed hozta.
4: Hát igen, az tényleg egy szoros mérkőzés volt, de ahogy mondta Zsolt is, hogy azzal számoltunk azért a meccs előtt már, hogyha a páros meccset meg tudjuk nyerni, akkor ilyesmi eredményre számítottunk. Úgy éreztük, hogy azért kiegyensúlyozottabbak vagyunk, valamennyire úgy jobban is játszottunk, szerintem tegnap is jól ment a játék, meg hát tényleg ez a hazai atmoszféra, ez azért sokat hozzátett nekünk. Csodás élmény volt.

19. magyar bajnoki címét nyerte meg a győrnői kézilabda csapata. Európa-bajnoki aranyat szerzett a vitorlázó Érdi Mária olimpiai számban. 2-2 magyar ezüst és bronza vívó világkupákon. Avagy néhány példa a hét hőseire.

0: Az elmúlt hét legemlékezetesebb sporteseményeit hallhatták Szilágyi Dóra összeállításában. Most pedig következzenek a legfrissebb hírek.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kikapott az Amerikai Egyesült Államok ellen a magyar férfi jégkorong válogatott. Holnap kezdődik az országgyűlés plenáris ülésszaka. Folytatódik a nyárias idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
2: 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elitvilágbajnokság 5. fordulójában. Majoros Gergely csapata már tegnap biztosította bennmaradását. A magyarok holnap zárják a VB-t, a lettek elleni mérkőzés 12 óra 20 perckor kezdődik. Pucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Pucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, végül 6-7-7-5, 6-1-6-2 arányban kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6-6-1-7-6-ra az ukrán teniszező nő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott. A svájci Viktoria Golubic 6-0-6-2-re győzött. Egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Dejan Boldor, a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a holnapi kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint a fakitermelési moratórium bevezetéséről. Súlyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta Magyar Péter a Telexnek adott ma esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. A kegyelmi ügyről azt mondta Magyar Péter, hogy biztos abban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy 1-2 héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénzek hazahozataláról is, hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amely jó Magyarországnak. Kora este megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófavédelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform. Továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan csak éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehér

0: Vári, az Észak- és Dél-Balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Közlekedés. Erős a forgalom az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Zavartalan napsütés lesz holnap. Esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Utolsó órájához érkezett a pünkösd hétfői Körkapcsolás, a mikrofonnál Erdei Márk. A 2025-2026-os kézilabda szezont ifjabb Kis Szilárd még a Budai Farkasok kispadján kezdte meg, azóta viszont új munkát kapott, és a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlásában dolgozik tovább. Minden továbbiról Szabó Szilvia kérdezte.
2: A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy ez egy igazi csapatmunka lesz, aminek te vagy az egyik része, és te viszed ugyan a női szakágat az utánpótlás fejlesztés igazgatóságban, de hogy hallani lehetett, egymás munkáját is segítitek. Szóval az elmúlt hetek mit mutatnak neked, mennyire jó az együttműködés, és hogy működik közöttetek a munkamegosztás?
3: Igazgatóságon belül nagyon elégedett vagyok, mert semmit nem söpünk be szőnyeg alá, mindent felszíre és mindent szeretnénk átbeszélni. A lehető legszakmai döntéseket hozni, szerintem ez nagyon fontos, és elindítom egy olyan kommunikációt, amit bízom benne, hogy a közvélemény is, akik a kézilabdában benne élnek, a szülőktől a gyerekekig, az egyesületek vezetői, edzők, bárki, aki benne van, hogy meg lesz szólítva, nem szeretném megszólítani őket, és egyfajta táppontot adni, és szerintem ez a legfontosabb benne, hogy a kommunikáció induljon el.
2: Az, hogy támpontot adni, ez arra utal, hogy ez eddig hiányzott? Tehát igény van arra, hogy ti segítsétek, támogassátok akár a legkisebbek munkáját is?
3: Igazából ebbe így nem szeretnék belemenni, hogy mi hiányzott, mi nem, hogyan. Nekem mindig volt egy gondolat a fejemben, hogy ezt hogyan lehet. Itt a konvertálások, azok az anyagok, az a megszólítás, azok a minőségi továbbképzések, vagy műhely munkák. Szerintem ezekre kell ráfókuszálnunk, mert ebből lesz majd az, amit mi képzésnek hívunk, vagy kiválasztásnak. Mi csak akkor tudunk kiválasztani, hogyha ezeket előtte a feltételrendszereket megteremtjük, illetve hát a tömegesítés, ami azért most egy kulcs-kulcs mozzanat lesz.
2: Hogyha egy év múlva beszélgetünk, akkor mik azok a legfontosabb területek, amiken például te a női szakágnál szeretnél eredményeket elérni, ami mondjuk egy év múlva már látható?
3: Hát én komplexen gondolom ezt, nem így, hogy most a női szakág, férfi szakág, mert nem élesen nem különíteném el. Igazából amivel elégedett lennék az, hogyha az, amit gondoltunk versenyeztetésbe, versenyrendszernek bizonyos módosításaiba elindulna, tudnánk egy olyan egységes anyagot letenni, ami egy ilyen olyan terv, ami a megvalósítható a hétköznapokban is, tehát tudja az edző, hogy mit csinál, és mi a feladata, vagy tudjon kihez fordulni, vagy akik aktívak, engem mindig azok érdekeltek, akik aktívak, az aktívaknak megadni azokat a plusz, azokat a finanszárokat, ami az edzői szakmának a utánpótlás képzésre szerintem döntő, plusz a pedagógiát behozni, szóval sokrétű a feladatunk, de elégedett leszek akkor, hogyha ez elindul. És hogyha megyünk valamilyen verseny, akkor azt mondják, hogy elindult valami. Ez námomra ez egy nagyon fontos dolog.
2: Említetted itt a sajtótájékoztatón a szubjektivitás, objektivitás, kettősséget. Ezzel arra utaltál, hogy jó, kell a szakmai szem és a szakmai tapasztalat, de objektív adatok vagy mérések is kell, hogy segítsék például a szövetségi kapitányok munkáját?
3: Szerintem igen. Tehát ma a sport az már ennek a harca. Ha túlzottan a szubjektivitásra hallgatsz, mint edző, szerintem nem jársz jól. Nyilván vannak szituációk, amiben akár rövid távon kijöhetsz jól, de hosszú távon szerintem nem tudsz. Tehát főleg nem egy utánpótlás képzésre. Tehát amikor megvannak bizonyos adataink, felméréseink, lehetőségek vannak, ezeket össze kell rakni, és ez egy bonyolult rendszer, és ehhez nem is kell minden egyes szegmenséhez érteni, viszont konvertálnunk kell. Tehát oda kell tenni, hogy értelmezzünk bizonyos adatokat, és azokat felhasználni a képzésben napi szinten, mert ez a mesterség szerintem.
2: A közvélemény vagy a szurkolók fejében az van, hogy az utánpótlás válogatottak sikere az egy nagyon szép dolog, de van, aki hozzáteszi azt, hogy például külföldön az utánpótlás eredmények senkit nem érdekel, érdekelnek, ott az a lényeg, hogy felnőtt korban hányan kerülnek be a felnőtt válogatottba. Szóval hol van, gondolom, a kettő között az igazság?
3: Egyszerűen választani. Úgy kell dolgoznunk, hogy az ilyen meccseken tovább jussunk, amik most voltak például a hétvégén. Tehát ebben mi is tudunk tenni, nyilván nem rövid távon, nem hosszú távon. Illetve ezt azért cáfolnám, szóval azért benne értem ebbe a világba, és azért nem hidegen hagyja ezeket a menő, idéző ebbe a elején lévő, a spiccel lévő csapatokat, vagy válogatottak, vagy azoknak a nemzeteknek a csapatait. Azért nem az jellemző, hogy ők eljönnek egy világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra, és akkor lesz, ami lesz. Hát ott komoly érzelmek vannak, ott komoly, ugyanúgy ők is harcolnak, beszélgetünk, nagyon sok. Nekem azért volt szerencsém sok nemzetnek a kézilabda kultúráját megismerni, élőbe, ott a helyszínen, vagy a sokat beszélgetni olyan szakemberekkel, akik valóban én annyit itt mondtam, sokszor fejeztem ezt már ki, és megpróbálom valahogy jól, hogy ők sokkal régebb óta csinálnak egy stabilabb rendszert. Tehát akik csinálják. Mi nálunk jött egy lehetőség, és ne adjuk fel ezen a ponton, hanem mert volt azért, valljuk be, női szinten elkezdtük uralni a női világbajnokság, Európa-bajnokság utánpótlás versenyeknek a ranglistáját. Ennek a felnőtt csapatba történő megjelenése, vagy a felnőtt mezőnybe, nyilvánvalóan ez itt a fő kérdés. Ezen is dolgozunk. Tehát szeretnénk egy olyat, hogy a gyerekek hol tévednek el, mi az, amit vagy hol vannak rossz döntések, hol marad abba az a fajta képzés, ami elindult, miért érnek utol, túl korán megyünk bizonyos fejlesztésekre, vagy optimálisan fejlesztjük. Ezek mind kérdések. De egyébként ugyanezeket teszik fel ők is, és mindenki keresi ezekre a választ. Szóval, ha jól találjuk meg a választ, akkor újra jó pozícióval leszünk.
2: Utolsó kérdés, akadémiák helyzete. Ugye volt egy másik kulcsmondatod, hogy szeretnétek, ha fiatal tehetségek sérülésmentesen, vagy a legkevesebb sérülése jutnának el a csúcsra. Mit látsz az akadémiákon? Nem probléma egyrészt a túlversenyeztetés, másrészt a túlzott edzésmunka, ami esetleg sorozatos sérülésekkel jár. Tehát ezen a területen mi a helyzet szerinted?
3: Én ebben most nem szeretnék így mélyebben belemenni, mert szerintem nem tudnék erre most precíz pontost választani. Kellene tudnom az adatokat, kellene tudni, sok mindent kell ehhez tudni. Dolgoztam akadémián, tudom, milyen terhelés van. Ezt is optimalizálni kell. Tehát mindent ezt is optimalizálni kell. Szerintem az, amit én ott kihangsúlyozom, a preventív szót, ezt ott is szem előtt kell tartani, minden áron, és ennek egy optimális terhelés beállítást adott szakaszokra. Hú, ez nagyon bonyolult, ezt most nem is tudom kifejteni, mert ezeket írtam, de ez körülbelül ezt, amit most elkezdtem, ezt 8 oldalba fejtettem ki, szóval így nem tudom elmondani, összefoglalva meg nagyon nem fogja a valóságot takarni. Igen, mindenkinek kell, meg kell nézni, és hogyha mondjuk sok sérülés volt, akkor azzal foglalkozni kell, és meg kell nézni, hogy ezek miből adottak, lehet-e következtetni valamire, valóban a túlterhelés, vagy alapvetően már a kiválasztásunkban van probléma, vagy egyáltalán maga az, hogy mennyi az az edzésszám, amit elbírnak a gyerekek, tehát rengeteg kérdés van erre. Én magam is folyamatosan az akadémián is, amikor dolgoztam, keresem, azt nem lehet, hogy ez rossz vagy jó, hanem mi az, amiben lehet, hogy kell változtatni.
2: Sokan örülnek, hogy ezt a tisztséget, ezt a pozíciót betöltöd, mert azt mondják, hogy te vagy a legalkalmasabb erre, és végre olyan helyen tudsz dolgozni, ahol megbecsülnek. Amikor meghallottad ezt a kinevezést, vagy ezt a lehetőséget, akkor mire gondoltál benned is? Van egy ilyen bizonyítási vágy, motiváltság?
3: Én arra, hogy igazából 38 évet edzősködöm, 35-öt dolgoztam utánpótlásban. Gondolkodtam, hogy hát hogyan kerülök mégis így ide. Aztán rájöttem, hogy azért van azért mert van azért az a fajta sportmúlt, ami talán arra akasztó fel, hogy itt legyek. Nekem meg ezt nem kihasználni kell, hanem megpróbálni támogatói és olyan tapasztalatot behozni, amit úgy tudnék átadni, lehet, hogy nagyképű hangzik, de ezt én hiszem, hogy az hatékony legyen. És hogy nem szabad az eredmény, tehát ezt, hogy ne nézzük az eredményességet, ne nézzük csak a képzéseket, ezekbe átbillenünk egyik oldalról a másikra. Ennek az optimalizálása a kulcs. Vannak szakaszok, amikor egyére kell fókuszálnunk, valamikor csapatra kell fókuszálni, valamikor nem kéne mérkőzésre, csak 3 hónapig valami olyan képességet fejleszteni. Szóval rengeteg, ez egy nagyon összetett feladat, nagyon szép munka, én nagyon szeretem, és úgy gondolom, hogy tudok tenni a magyar kézilabdáért, és én is érzem egyébként, nagyon sokan felhívtak, megszóltak, hogy ez már egyfajta felelősség is, hogy szeretnék az edzőket képviselni, szeretném a gyerekeket képviselni ebbe, hisz azért tényleg valóban itt azért az egyik legnagyobb tapasztalatom azért nekem van ebben az utánpótlásban, fiú-lányban, a korosztályokat tekintve, meg talán azt az utat is láthatom, mert azért elég sok játékosan lett felnőtt válogatott, egy nemzetközi klasszis, hogy ővelük milyen utat jártunk be, egyesületi szinten, válogatott szinten, és ezekből kell tanulni, ami jó, az ide kell hozni a legsürgősebben, amit meg úgy kigondoltam, és lehetőség, ezt meg kell vitatni, és szeretnénk fejleszteni, igen, jobbá kell tenni a kézilabdát, minél jobbá.
1: Ifjabb kis Szilárd után sem szakadunk el a kézilabdától, hiszen a szerbiai Ada település kézilabda klubja sok fiatal tehetséget nevelt ki a mindenkori magyar válogatottak számára. Manapság elég csak például Ilić Zoránra vagy Albek Annára gondolni. A sikeres utánpótlás nevelés titkairól az egyesület elnökét, Tóbiás Józsefet, Szabó Szilvia kérdezte.
2: Mi itt Magyarországon nagyon elismerően és mindig tisztelettel beszélünk az adai kézilabda sportról. Mi a titka annak a kisvárosnak? Szakemberek kellenek hozzá, lelkesedés, motiváció, hogy annyi tehetséges gyermek van, és nem csak a szerb válogatottban, hanem a magyar válogatottban is láthatunk belőlük.
4: Igen, ez szerintem minden, amit felsoroltál, ez így egészében, és ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés és jó érzés számunkra, hogy így beszélnek az anyaországban rólunk, és hogy kísérik a munkákat. Ugye több évtizedes hagyománya van a kézilabdának, illetve sok évtizedes, és nagyon nagy játékosok jöttek ki, ugye nyilván Sterbik Árpi, aki a legismertebb, Bajós Sanyi, illetve női vonalon a Galicita, és a jelenlegi válogatottak Ilić Zorán és Pergel Andrea a fiúknál, illetve Albek Anna a lányoknál, és hát igazából egy a hagyomány, a kézilabda iránti szeretet, a sikerélmény és az edzők munkája persze is, hát az a családias hangulat, az a közösségi összetartás, ami zajlik a klubjainkban, hiszen ugye úgy a fiú, mint a lányvonalon egy sportcsarnokot használunk, ugyanazokat az irodahelyiségeket, ugyanazokban az általános iskolákból merítünk, ugye, nekünk is a másik sportágokkal, többi sportágokkal ugye meg kell küzdeni, de úgy gondolom, hogy az, hogy válogatott játékosok jönnek, akik Európa-bajnokságot, világbajnokságot és olimpián játszanak. Ez valami elképesztő sikernek éljük meg. Ugye egészen iskoláskor előtti korosztályban már nyilván akkor nem a kézilabda technikájáról beszélünk, hanem a játékosságról, a mozgásról. Nagyon büszke vagyok rá, hogy nálunk a felnőtt csapattól egészen az iskoláskor előtti mindenkinek van testnevelő tanár végzettsége, egyetemi végzettsége, ezen belül pedagógusok is, ugye, és ez nagyon fontos a gyermekek nevelése szempontjából. Természetesen különböznek az edzők is, különbözőek természetre is, ugye szigorra is, és így próbáljuk felépíteni azt, hogy például a verseny csapatainkat, egy-egy versenycsapatot ki az U12, ki az U14-et ki az U16-os csapatok. A rendszerben van egy szakmai vezetőnk is, aki egyébként Gó Róbert személyében, aki a női klubban és a férfi klubban is tevékenykedik, és ő próbál segíteni napi szinten az edzőknek a munkájában. Mint már említettem, tehát óriási sikereink is vannak, de a legnagyobb sikerek talán azok, hogyha egy-egy gyermeknek az életét végigje, és hogyha nem is adán maradnak, hanem kirobbanva ugye a kis közösségből később aztán nemzetközi sikereket érnek el, azaz a motiváció, az ad motivációt a munkánkhoz, és én jó magam 23 éve irányítom a férfi kézilabda klubot, és hát nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni egy-egy játékosról, egy-egy gyermek karrieréről, és hát természetesen csalódások is vannak, hiszen vannak nagyon tehetséges játékosok, akik aztán egyszer csak eltűnnek. De hát Istenem, ez benne van a sportban sajnos, és különösen abban, hogyha élsportoló szeretne valaki, és nem nyugszik bele, mondom így, fogalmazzak az amatőr szintben.
2: És ezek a játékosok, akik ilyen nagyon szép sikereket érnek el, ők visszatérnek, és esetleg találkoznak az odai gyerekekkel, tartanak nekik ilyen motivációs előadást, tehát hogy a gyerekek számára kézzel fogható ez a siker, és test közelből láthatják a sztárokat?
4: Igen, ezt el kell, hogy mondjam, és ez nagyon örülök, hogy ezt a kérdést feltetted, hiszen azért szerettem volna ezekről a mi kiváló sportolóidról, és akár Sterbik Árpiról beszélünk, vagy Zoráról, vagy Andrejről, azért szeretném azt elmondani, hogy egyikük se felejtette el, hogy honnan származik, és hogy honnan jött, és mindig is számíthatunk rájuk, akár egy nálunk hagyományos, sokan ismernek, ugye Mikulás kupán, ami decemberben szokott lenni, vagy egy nyári szünet elején, vagy amikor, tehát ugye amikor nekik is szünet van, mindig megjelennek, és hát nagyon felnéznek rájuk a gyerekek, és elmondhatom róluk kivétel nélkül mindegyikről, hogy nem csak jó sportolók, hanem jó emberek is, és jó emberek kiváltak is, ez nagyon legalább annyira fontos.
2: De szerintem az, hogy jó emberek kiváltak, abban kulcs szerepük lehet az edzőknek, akiket, mint mondtál, pedagógus végzettségűek. Ez mennyire fontos az utánpótlás képzésben, mert sokan azt képzelik, hogy az ez a legjobb utánpótlás edző, aki legjobb edző, de hogyha nincs meg ez a pedagógiai vonal, pszichológus, akár hogyha apaként kezeli ugye a játékosokat, akkor szerintem nem jönnek olyan sikerek, nem?
4: Ez biztos, a sikerek szempontjából, illetve egy-egy karrier kialakulásában, tehát a különböző szakaszaiban nagyon-nagyon fontos dolgok vannak, tehát általában azt szeretném kiemelni, hogy talán a türelem az, ami a legkevésbé, illetve a legjobban hiányzik nagyon egy-egy edzőből, illetve ez az én sok éves tapasztalatom ezt mutatja, hiszen bizonyos, tehát nem mindegyik gyermeknek, most a fiúk szempontjából különösen, ugye, hogy vannak egészen későn érő srácok, akik nyilván, hogy másként visznek végbe egy-egy fázist, lassabban, de viszont nem biztos, hogy nem ők érnek el messzebbre. Több példa van arra, hogy ez utóbbi a sikeresebb egyébként. Persze nem törvényszerűség, és hát nagyon-nagyon nagy hatással vannak, hiszen mi ugye nem csak edzünk és képezünk, hanem nevelünk is gyerekeket, így a legjobb kapcsolat az, amikor a szülő, edző, gyermek között ugye megvan ez a hármas, és hogy partnerek a szülők ebben, természetesen nincs 100%-ban, így ezt mindannyian tudjuk, de arra próbáljuk a szülőket ösztönözni, hogy maradjanak szülők, és ne próbáljanak edzők kiválni. Az edzőknek pedig az a feladatuk, hogy a szülőknek egyrészt besegítsenek, illetve hogy kézilabdázókat faragjanak a gyermekekből.
2: Igen, mondtad ezt a türelem szót, az utánpótlás fiatalos korban jellemző az, hogy a pici, ügyesebb, fürgébb játékosokban bíznak az edzők, mert azonnal eredményt szeretnének elérni. És esetleg a magasakat, akik még nem annyira koordinált mozgásúak, nem annyit szerepeltetik, mondván, hogy hát velük nem lehet eredményt elérni. Szóval ez is kulcs lehet, hogy ne csak az ügyesben lássák meg a jövőt, hanem már a magasabb gyerekekkel is foglalkozzanak.
4: Mindenképpen, bár most szerintem van egy olyan trend, hogy az alacsonyabb játékosok is jobban tudott valamikor, ugye kizárólag magasságú nézték, főleg az átlövő pozícióban, ez most változott, ez azt mondom, hogy nem baj, de mindenképpen, tehát de az utánpótlás versenysportnak még az a egy nagyon-nagyon fontos eleme, hogy meg kell határozni egy-egy csapatra, vagy egy-egy korosztályra vonatkozóan, hogy hol vagyunk eredménycentrikusak, és hol nem szabad, hogy eredménycentrikusak legyünk. Most ezt tudom, hogy sokan vitatják, mert hát sikerélmény kell a gyerekeknek, de például most mi úgy vágtunk bele az idénybe, U12-es korosztályon, hogy azt mondtam, hogy nem érdekel az eredmény. Tavasztól két csapattal versenyeztünk, A és B csapattal, és a fiatalabbak, illetve a kevésbé tehetségesek, vagy akik még sok ideig van, ugye felzárkozzanak, ők mentek a B csapatba, és ez jónak bizonyult, mert az volt a cél, hogy a 25-6 gyerekünk, ami abban a korosztályban egy ilyen kis közösségben kialakult, hogy őket megtartsuk, és utána majd már U14 és U16-ban már majd, de ne legyen az, hogy lemarzsolódnak már időnap előtt azért, mert nem tudnak kifejezésre kerülni, azért is zárójelben megmondom, hogy az A csapatunkkal az országos döntőre így is kijutottunk negyedikként a vajdasági, ugye, de vidéke vajdasági bajnokságban negyedik helyen végeztünk, úgymond szinte akaradtunk ellenére, de hát Istenem, ez így alakult.
2: Igen. Említetted, hogy vannak történeteid olyan játékosokról, akiket most a magyar válogatottban láthatunk, egyet meséljel kérlek bárkiről.
4: Az Illich Zoránnal van egy jó sztorim, amikor egyébként Andrej is játszott abban a csapatban, csak hát ő egy évvel fiatalabb, ugye, és még az Zoránnal 2001-esekkel játszott, mert ő januári 2002-es, és 2001-esekkel járt suliba, és ha szerette volna ő javasolni, mikor időt kértem, én vezettem őket egy bajnoki meccsen U14-ben, és ő szerette volna javaslatot tenni arra, hogy most mit játszunk a következő támadásban. Ez egy...
2: Albeck testvérek, mert ott is Józsit ismerve egy olyan mentalitású fia, akiből szerintem kevés van, és most nagyon drukkolok neki, a Playernél van, ugye, hogy most bizonyítson, annak képességeit pedig látjuk a válogatottban, és a meccben is megállja a helyét, Anna egy nagyon-nagyon jó ember, ahogy mondtad, nem csak jó sportoló.
4: Így van, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon közel állnak ők is a szívemhez. Annát is többször láttam már élőben, ugye klub szinten is, illetve a válogatottban is, és hát ők is, ugye Albeck Jocit egyébként edzettem is, voltam is, szerintem utoljára, mielőtt eljött Magyarországra, akkor én voltam az edzője, és nagyon jó eset, hogy tavaly ugye a világbajnokságon Horvátországban, ugye Varas, voltam egy olyan mérkőzésen, egy olyan magyar-osztrák mérkőzésen, ahol az Zorán játszott az egyik csapatban, ugye a Albeck pedig ugye az osztrák válogatottban, Aleš Pajović vezetésű, aki a klub szinten is ugye edzője volt, és hát találkoztunk utána mindkét fiúval a meccs után, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy tisztelnek engem, hogy esélytelen, hogyha valamelyikük odahaza van, hogy ne jelentkezzenek, vagy ne jöjjönek be a sportcsarnokba, vagy hogy valahol ne találkozzunk. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mindannyiukra valóban. Annár, tehát az Albeck fiúkra is, az Albeck testvérekre is, a Andrejra is, és Zorára is. És hát vannak még potenciális játékosaink, ugye? Igen.
2: Láthatunk még adai tehetséget esetleg magyar élvonalban, vagy akár válogatottban? Látsz olyan utánpótlás korú játékos?
4: Szerintem tehát most jelen pillanatban adai játékos nincsen ifi vagy junior válogatottban, de látok olyan potenciális játékosokat, nem szeretném, hogy ezt most ugye a nevükön neveznénk, de akik akár Magyarországon valamelyik, tehát vagy a Nekánál, vagy a Szegedi Akadémián valahol játszanak. Egyébként ugye NB1-ben is és külföldön is vannak játékosaink folyamatosan, akik közül persze vissza-vissza térnek egy-két, vagy akár 4-5 éves befejezésre is. Most a következő például valószínűleg Urbán Egon lesz, aki most a Komlóban játszik, ugye, és hát szeretettel várjuk, mert úgy olyan információt van a családdal, hogy haza költözik, és hát már kapcsolatban is léptünk, hogy szívesen tudna a valai felnőtt csapatba tovább játszani, nekünk nagyon nagy erősítés is volna.
2: Egy utolsó mondat, ugye Uros Borzas is Adáról indult, ha jól tudom, ugye most a vasárnapi magyar-szerb VB selejtezőn Uros a győztes csapatban, vagy pontosabban a VB-re kijutott szerb csapatban ünnepelhetett, de ő is egy nagyon nagy karakter, és ő is Neka, Tatabánya, Veszprém, ugye ezt az utat járta be, és végül a szerb válogatottat választotta.
4: Így van, igen, tehát ugye junior válogatottban még játszott, a magyar válogatottban későbbiekben ugye nem került behívásra, és a többi, tehát a szerb szövetségből már többször ugye felkeresték, aztán végül úgy döntött Urosa is, egy nagyon-nagyon jó emberi kapcsolatot ápolunk, és nagyon büszkék vagyunk rá. Készült egy videó, az Andrej anyukája készítette a szerbiai meccsről, ahogy a bemelegítéskor, ahogy ők hárman üdvözölték egymást, hát most is küzdök a könnyeimmel, és elcsuklik a hangom, ahogy beszélek róla, hogy mekkora büszkeséggel néztem én azt, hiszen egészen ilyen pici koruktól ismerem őket.
1: Az Adai Kézilabda Klub elnökét, Tóbiás Józsefet hallották. Egy rövid zene után folytatódik a körkapcsolás.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 2026. május 25-én, Pünköst hétfőn folytatódik a körkapcsolás. A mikrofonnál Erdei Márk. A három magyar is a soraiban tudó angol Liverpool számára tegnap a Brentford elleni 1-1-jel zárult le a Premier League 2025-2026-os szezonja. A felemás évet követően a címvédés nem jött össze, az éppen BL térő 5. helyre viszont befutott a csapat. A tegnapi találkozóhoz az is hozzá tartozik, hogy Andy Robertson, valamint Mohamed Salah is az utolsó meccsét játszott a vörös mezben. A találkozóról, a szezonvégi hangulatról, valamint a búcsúzó legendákról a Nemzeti Sport Liverpooli tudósítóját, Gyenge Balást kérdeztem.
3: Abszolút ünnepi volt a hangulat, már a felvezetésnél vagy a mérkőzés előtt érezni lehetett, hogy most függetlenül attól, hogy mennyire pocsék idényt futott a Liverpool, és milyen nehézségeken kellett átmenni a csapatnak. Alapvetően a klub történet egyik legfontosabb vagy legmeghatározóbb játékosát búcsúztatták, ugye Mohamed Salah, ahogy említetted. Erre még azért rátette egy lapáttal, hogy Andy Robertson is ugye közel egy évtizedig szolgálta a Merseyside vagy a Merseyparti csapatot, úgyhogy itt már a mérkőzés előtt gyakorlatilag az Anfield környékét kompletten elárasztották azok a relikviák, amiken ez a két játékos szerepelt. És azt mondom, hogy kétharmad, egyharmad arányban Mohamed Salah, illetve hát a mezeken is gyakorlatilag tökéletesen látszódott, hogy itt az egyiptomi búcsúztatására van felépítve ez a mérkőzés, mert ugyan volt matematikailag valamennyi sansz arra, hogy a Liverpool ne érjen oda a Bajnokok Ligáját jelentő 5. helyre, de az olyan minimális volt, hogy alapvetően a szurkolók ezt szerintem, legalábbis ott a helyszínen azt érzékeltem, hogy nem is igazán veszik számításba, tehát olyan kataklizmának kellett volna bekövetkeznie, nem csak a Bournemouth győzelme kellett volna, hogy óriási legyen a Nottingham Forest ellen, hanem a Liverpoolnak is úgy kellett volna összezuhannia ezzel egy időben, ami gyakorlatilag még ennek a pocsék idénynek a fényében is, vagy tükrében is nonsensnek tűnt. Tehát azt mondom, hogy ünnepi volt a hangulat az Anfielden.
2: Picit beszéljünk nyilván a magyarjainkról is, hiszen mellettük azért nem lehet és nem is szabad elmenni. Ugye Szoboszlai végigjátszotta a meccset, ez hosszabbításokkal nagyjából 105 percet jelent, és pont emiatt van az, hogy Kerkez a 83. percben állt be, és majd 20 percet ő is a pályán volt ennek ellenére is. Ő éppen Andy Robertsont váltotta. Milyen volt a két magyar, hogy tetszettek? Azért azt mondjuk el, hogy Szoboszlai végre középen a helyén játszott.
3: Igen, mostanában úgy visszapakolgatta a helyére Arne Slot, de ugye most megint az van, hogy gyakorlatilag ez a mérkőzés majd, hogy nem tét nélküli volt, hogyha azt nézzük, hogy az előbb milyen variációt vázoltam fel arra, hogy mi kellett volna ahhoz, hogy a Liverpool ne érjen révbe. Tehát alapvetően itt volt talán az idényben az egyetlen olyan alkalom, hogy nem kellett különösebben megfeszülni, vagy kitalálni a Arne Slotnak mindenféle okosságot, hogy hogyan lehet befoltozni a lyukakat. Egyébként gyakorlatilag csak Szoboszlaival foltozta be ezeket a lyukakat az idén során, tehát azért játszott jobb beket, szűrőt, szélsőt, mi egymás. Viszont nagyon érződött a csapaton az, hogy egyrészt a sérülések miatt, meg úgy egyébként is rövid a kispadja ennek a Liverpoolnak, és két játékos van az idényben igazán, akik végig robotolták a komplett évadot, az egyik Virgil van Dijk, aki ugyan védő, de hát azért már bőven 30-on túl van, és a másik pedig Szoboszlai Dominik, aki meg ugye a csapat motorja volt végig, és érezni lehetett azért Dominikon is, hogy azért úgy hagyott lenyomatot rajta ez a nehéz év, tehát már nem tudott azzal a frissességgel menni, mint akár csak mondjuk egy vagy két hónappal ezelőtt. Ezzel együtt megint az látszott ezen a Liverpoolon, hogyha kivennénk belőle ezt a motort, ami Szoboszlai jelent, akkor mint valami kiugatott szuflé adott esetben így összeesne. Tehát nem a tranzíciók egyszerűen nem volt olyan, hogy a védekezésből a támadásba olyan átmenet legyen, hogy a Dominikot kihagyják. Tehát ez szinte elképzelhetetlen. Tehát jó, természetesen vannak, de nagyon kevés. Tehát és akkor azért ez így behatárolja a csapatot, és hogyha egyetlen ember tudja mozgatni a rendszert, akkor akármennyire jó is, kiszámíthatóvá válik a csapat, és ezért is van egyébként, hogy a teoretikusan gyengébb ellenfelek fogást találtak a Liverpoolon. Megjegyzem, valahol ez a Brentford ellen is tetten érhető volt, de hangsúlyoznám még egyszer, itt azért nem kellett annyira megfeszülnie a Liverpoolnak. Egyébként meg az, hogy Kerkez Miros aztán bő 20 percet játszhatott úgy, hogy a 83. percben áll be, az meg annak volt egyébként a függvénye, hogy Salah-t, illetve Robertsont, amikor lecserélték, a világ leglassabb cseréjét láthattuk, mert konkrétan díszsorfalat álltak a csapattársak, megtapsolták a lemenő két legendát, sőt, az ellenfél, tehát a Brentford játékosai, meg a Brentford kispadja is megtapsolta őket, sőt, tovább megyek, a Brentford szurkoló is. Tehát azért az így jelzésértékű, hogy milyen kaliberű játékosoktól búcsúzott el az Anfield.
2: Arról még mindenképpen szeretnék beszélni, hogy Salah milyen kaliberű játékos is volt, és hogy mennyire is imádták őt, erre majd mindenképpen térjünk ki, viszont még előtte egy picit beszéljünk azért a Liverpoolnak a szezon nyári összességében. Ugye 60 pontot gyűjtött a pool, ez az ötödik helyre volt elég, olyan, azt már te is említetted. Tavaly Arne Slot első szezonjában 84 ponttal lettek bajnokok. Hát bárhogy számolom, ez 24 pontos differencia, ami 8 győzelmet jelent, hogyha csak a győzelmek és a pontok számára fordítjuk le. Mi az általános közvélekedés? Ugye a Bajnokok Ligája az összejött végül, de hát eléggé karcsúnak tűnik ez a teljesítmény, és hát mennyire inoghat vajon Arne Slot alatt az a bizonyos pad?
3: Hát ez most a Liverpooliakat foglalkoztató legfontosabb kérdés. A helyi, a szurkolók mindenképpen abszolút megosztottak, de inkább hajlanak arra, hogy Slotot meneszteni kell. A sajtó munkatársai szintén megosztottak, de ott nagyobb arányban támogatják azt, hogy maradjon a holland szakember, és a keretet kell úgy megfelelően átalakítani, hogy ütőképessé váljon a csapat. Mind a kettőben vannak igazságok, ugyanakkor itt azért egy arany lehetőséget elszalasztotta a Liverpool, azt azért ki kell mondani azzal, hogy Xabi Alonsót nem tudták legalább addig maradásra bírni már, hogy ne írjon alá máshova, amíg nem születik döntés Arne Slot ügyében. Jó, azért egy Liverpool kaliberű klubnak vannak lehetőségei az edzőpiacon is, tehát most csak, ha hirtelen előrángatok egy nevet, és azt mondom, hogy Andoni Iraola kiváló választás lenne, akkor azért egyből érezzük, hogy nincs itt minden veszve, csak úgy ezt úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy itt a halogatásnak azért lehet ára. De most az, hogy a Liverpool éppen csak besúrant a BL-be, ráadásul úgy, hogy ugye ezt egy ilyen plusz koeficiens alapján kapta meg az angol klubfutball, azért tegyük hozzá, a Liverpool sokat tett hozzá, mert a BL-ben szemben a PL-el sokkal jobban vitézkedett a csapat, tehát az alapszakaszban ugye harmadik lett, aztán megint a későbbi döntős Paris Saint-Germain ellen esett ki, úgyhogy jó, az eredmény tekintve úgy tűnik, hogy nagy volt a differencia, de a meccseket látva azért itt sokkal kisebb volt a két csapat között a differencia, tehát a BL-ben azért derekasan helytált a Liverpool, tehát az, hogy Anglia ötödik helyezettje megkaphatja ezt a helyet, voltak éppen a Liverpool érdeme is, tehát ebből a szempontból ez védhető, de ez nagyon kevés a szurkolóknak, és itt ezen a kevésen van itt a hangsúly, mert azért fanyalognak, mert azt mondják, hogy a Liverpool olyan nagyságú klub, hogy lendületből hoznia kell ezt, amit most hozott, de ez a minimális elvárás a csapattal szemben, és az, hogy nem tud harapósan, átütően, dominánsan futballozni az ellenfelekkel szemben, ráadásul a kisebb csapatok ellen sem, na ez kiveri a biztosítékot, és igazából ez inoktatja meg Arne Slot kispadját.
2: Hát igen, vannak még bizony azért kérdések, ezért teszem ki természetesen a szavaidból. Mohamed Salahról még egy pár mondatot beszéljünk, kérlek. Ugye azt kell tudni, hogy egy 33 éves egyiptomi játékos, akinek ez volt a 9. szezonja a Liverpool együttesében. Szokták azt mondani, hogy nem könnyű időben, vagy jó időben abba hagyni, vagy éppen elhagyni egy klubcsapatot. Hát Salahnak a tavalyi szezonja nagyon jól sikerült, ugye, hogyha a bajnokságot nézzük, ott 29 góllal zárt, adott mellette 18 gólpasszt is. Idén azért jóval karcsúbb volt a termés, 27 meccsen 7 gól, 7 gólpassz. Nyilván így utólag okos az ember, és utólag azt mondja, hogy milyen szép lett volna tavaly ott a csúcson abba hagyni, de akkor meg arról beszélnék most, hogy mi lett volna idén.
3: Igen. Tehát, és ezt mindenki belátja itt. Mert lehetne kárhoztatni mondjuk a klubvezetést, hogy miért marasztalnak egy olyan játékost, aki ennyire összeesik. Hát azért ezt így nem lehetett előre tudni. Ugyanakkor az megint csak egy másik kérdés, hogy viszont ez a szerződés hosszabbítás, amit felkínáltak neki, ez olyan mértékben terhelte meg a Liverpool bérkeretét, hogy itt a téli átigazolási időszakban, amikor már viszont egyértelművé vált, hogy Salah leereszt, sőt ugye akkor már túl voltunk azon a dominózus Leeds-i mérkőzésen, ahol azzal vádolta meg a klubot, és indirekt módon, vagy direkt módon Arne Slotot, hogy a busz alá lökte, és egy oltári perpatvar és káosz alakult ki a klubon belül, de hogy akkor abban a januári átigazolási piacban éppen a Salah által, vagy a Salahnak kifizetett bértömeg miatt a Liverpool nem tudott a helyére olyan játékost szerződtetni, akivel ezt az idényt Salah szinten tudta volna hozni, egészen konkrétan Antoine Semenyóra gondolok, akit a City játszik könnyedséggel hozott el, vagy vitt el a Bournemouth-tól. Pedig egyértelmű, hogy a Liverpool Semenyóval láthatók itt, hogy a Cityben milyen jó tavaszi szezon futott, és úgyhogy már a Bournemouth-ban is ragyogott. Tehát az egy másik helyzet lett volna, és akkor itt elindul a polemizálás, hogy akkor itt ki a valódi kerékkötője ennek a helyzetnek, mert azért, amikor Salah kifakadt Slott ellen, és ugye most még egyszer az idén végén, hát azért én rengeteg olyan szurkolóval találkoztam, akik bizony azt mondták, hogy az egyiptomi nem jól cselekedett, mert hogyha vannak is kifogásai, sosem kifele az öltözőből kifele kell megnyilvánulni, főleg nem így, és nem értettek vele egyet, és mondták ezt olyan szurkolók, akik egyébként meg nyíltan vállalják, hogy a hócipőjük tele van Slott tutyimutyi játékával. Tehát itt azért ilyen radikális vélemények ütköztek meg egymással.
2: Hát, de hát azért igen, annyira felemássá tesz az utolsó év az egészet, ami előtte volt, hogy szerintem inkább ne ezzel a negatívval, hanem a pozitívummal fejezzük be. Azért mégiscsak egy kiváló játékosról van szó. A Liverpool ugye kétszeres angol bajnok, FA-t kupát nyert, angol liga kupát is kétszer megnyerte, ugye 19-ben a BL-t is elhódították, abból, vagyis hát annak a következményeként UEFA szuperkupa győztesek, valamint klubvilágbajnokok lettek, és háromszor pedig az év labdarúgójának is megválasztották Angliában a Liverpool mezben. Tehát azért ennek a fényében azért mégiscsak egy Liverpool legendáról beszélhetünk.
3: Sőt, tehát itt teljesen egyértelműen egyébként ez volt a helyzet, tehát amit mondtam itt már az elején, hogy úgy nézett ki az Anfield a mérkőzés előtt, mintha Mohamed Salah lenne maga a klub. Tehát lehetett kapni Liverpool sálat, meg Liverpool Brentford sálat, tudod, az amikor ugye a két csapatnak a nevekből van írva a sálnak az egyik meg a másik oldalára, tehát természetesen ezek voltak, de úgy eltörpültek, mert ugye elvesztek a Salah relikviák között. Tehát ez egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy az Anfield, meg egyébként a szurkolók az idénynek a fényében sem mondtak le arról, hogy ikonként tiszteljék Salah. Tehát egyértelműen hősüknek tekintik. Már csak azért is, amit itt felsoroltál, és akkor arról a rengeteg odaadó és tényleg mindent a csapatért feláldozó munkamorált is ki kell emelni, mert egyébként az egy legendás státusz beemelte Mohamed Salah, hogy rendszeresen az elsők között jelen meg minden egyes alkalommal az edzéseken, ami ugye nincs feltétlen az átlag, még az átlag szurkolónak sem feltétlen a szem előtt, nem hogy a Liverpoolt kevésbé követő futballszeretők szem előtt. Tehát itt van egy olyan morális plusz Salah oldalán, ami az elkötelezettséget illeti, ami már önmagában egy legendává emeli. Na most, hogyha erre egy ilyen eredménysor rájön, aminek persze a komplett csapat a megalkotója, de ő az egyik legfontosabb mozgatórú, akkor teljesen érthető. Na most csak hogy így megvilágítsam vagy rávilágítsak még arra, hogy miként fogadták Salahot, meg hogy miként kezelték Salahot a meccsen. A mérkőzést megelőzően a játékosokat pozíciók szerint szokta bemondani a hangos bemondó most. Annyiban tett kivételt, hogy utolsó előttinek Andrew Robertsont mondta be, utolsóként meg Mohamed Salahot. Gyakorlatilag felrobbant a stadion mind a két esetben. gyakorlatilag nem is a Liverpoolnak szurkoltak a szurkolók, hanem majd, hogy nem végig, vagy Robertson, de még inkább, mint a relikviáknak kétharmad, egyharmad arányban Szalát éltették. Majd amikor lecserélték Szalát, és ugye említettem, hogy a világ legrövid, vagy leghosszabb cseréje volt mind a kettő, hát mindenki, de tényleg a komplett stadion percekig énekelte a Szalának szóló végtelenített dalokat. Tehát, és amikor leült a kispadra, akkor is folytatták. Majd a mérkőzés után, amikor lefújták, akkor úgy Szala is, meg Robertson is úgy magától megtapsolta a közönséget. Máskor, mondjuk úgy 5 perccel lefújás előtt már elkezdenek szivárogni a szurkolók hazafelé, nehogy dugóba kerüljenek. Most senki nem mozdult el a helyéről. De tényleg, senki. Majd, miután megvolt ez a tiszteletkör, még mindig bemondta hangosan, hogy mindig nem menj, ne tessék elmenni, mert még lesz egy megemlékezés, és akkor meg fölállt dísztorfalba nem csak a Liverpool csapata, hanem a Liverpool komplett vezetősége, tehát vezérigazgatóstól, sportigazgatóstól, ott volt Kenny Dalglish, Ian Rush, tehát korábbi legendák, és megint megünnepeltették őket, már Robertsont és Salahot, és ugyan lement ez a fiesta, mert mert ugye ott azért van még egyéb média kötelességek, interjút kell adni mi egymás. Nem tudták befejezni, tehát nem lehetett letessékelni ezt a két játékos, de főleg Salahot a gyepről. Ott nem mondom, hogy zokogott, de majdnem. Tehát ott törölgette a könnyeit, és nem bírt elszakadni az Anfieldtől. De a szurkolók sem. Tehát ott volt nagyjából, hogyha most a Brentfordi szurkolókat leveszem, akkor is közel 60 ezer ember fél órával a mérkőzés vége után a lelátón, vagy a lelátókon.
2: Az utóbbi percekben gyenge Balást hallották. A 2026. május 25-i pünköst hétfői körkapcsolás ezzel a végéhez ért. A szerkesztő Szabó Szilvia, a hangmérnök Jámbor Tamás, valamint a kommentátorok és a riportrejt nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Erdei Márkot hallották. Ne menjenek messzire, hiszen hamarosan kezdődik a Sportvilág Krejc Bálinttal. További szép estét kívánok!
1: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kézilabda. A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Egyenlített a Szolnok a bajnoki döntőben. A tisztes helytállás összejött az Egyesült Államok ellen. Nem a magyarok napja volt a Roland Garroson. Köszöntöm Önöket pünköst hétfőn, a Sportvilágot Kreisz Bálintól hallják.
0: Sportvilág.
2: Adásunk elején kosárlabdával foglalkozunk, majd azonban még mielőtt ezzel kezdenénk, gyors kitekintő a labdarúgás világába, hiszen ezekben a percekben is zajlik a német labdarúgó bajnokság, vagyis a Bundesliga osztályozója, ahol a Paderborn és a Wolfsburg van pályán. 1-1 lett a rendes játékidő után az eredmény, ez már a második mérkőzés, 0-0-ra zárult az első találkozó, így mivel összesítésben is 1-1 az állás, így most 2x15 perc hosszabbítást játszanak a felek. Ez dönti el, hogy ki lesz az utolsó biztosító, utolsó résztvevője a német labdarúgó bajnokságnak. 17 csapat már ismert, most a 18. kiderül majd. Annyit tudni kell a mérkőzésről, hogy a vendégek, vagyis a Wolfsburg a harmadik percben megszerzett

0: vendégeknél, 9 a hazaiaknál, és 1 a vendégeknél, amiből gólt is szereztek még a harmadik percben. Tehát a Bundesligából érkező Wolfsburg nagyon nehéz helyzetben van, és közel jár ahhoz, hogy kiessen az élvonalból, mint ismert a másodosztályból már biztosan feljutott a Schalke, és az Elversberg, az első osztályból pedig biztosan kiesett a St. Pauli és a Heidenheim. Kérdés, hogy lesz a harmadik kieső az élvonalból, vagy a Wolfsburg megőrzi ezt a tagságát. De térjünk át kosárlabdára, a fejleményekről beszámolunk majd, amennyiben hosszabbításban véget ér a találkozó, akkor a végeredményt is el tudjuk mondani valószínűleg. De most akkor kosárlabda, hiszen ma játszották a férfi bajnoki döntő negyedik mérkőzését, ahol nagy volt a tét. A Szombathelyi Falkol bajnoki címért, a Szolnoki Olaj pedig az ötödik találkozó kiharcolásáért lépett pályára. Most Balogh Balázs tudósítását hallják.
1: Ötödik meccs dönt a férfi kosárlabda bajnokság döntőjében, miután a mai negyedik találkozón Falkó-Szolnok 75-81, ezzel 2-2 összesítésben az állás. Az első játékrészben jobban kezdett a Szolnok, elsősorban 3 pontosnak köszönhetően, 7 ponttal 15-8-ra is vezetett, ám a második 5 percben a Falkó együttese fölzárkózott 3 pontra, ekkor a Szolnoknál volt az előny 21-18. Aztán a második negyedben egy hosszú gólcsendet tartott a Szolnok együttese, és a Falkó folyamatosan elhúzott, már 33-23 is volt a javukra, a szünetben pedig 44-38. Aztán jött a harmadik játékrész, ami nagyon szorosan alakult, és itt is, ott is volt vezetés, de a harmadik 10 perc végén egy ponttal 57-56-ra vezetett a Falkó együttese. A negyedik negyedben viszont nagyon harcos volt a Szolnok. Barnes ebben a játékrészben beindult, 9-3-at dobott, majd még hozzátett 2 büntetőt fontos pillanatban, és ennek köszönhetően a Szolnok együttese Somogyi nélkül is meg tudta nyerni a mérkőzést 81-75-re, ezzel pedig elódázta a bajnoki cím kérdését. Folytatás majd szerdán Szolnokon, ahol mindenképpen bajnokot fog avatni a férfi kosárlabda. Még egyszer a végeredmény, Falkó-Szolnok 75-81, összesítésben 2-2 az állás.
0: Most pedig hallgassuk meg a főszereplőket. Korsós Kristófnak Ferdán Bosznics, a Szolnok vezetőedzője nyilatkozott.
2: Coach, you must be very proud after this night. You won this game without Somogyi.
3: Hát megnyerték ezt Somogyi nélkül is ezt a meccset. Mik az első szavai a meccs után? Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen nagyon jól teljesítettek az egész szezon alatt, nagyon jól kosárlabdáztak, nagyszerű személyiségek, és megint csak nehéz helyzetben Ádám nélkül játszani, aki nagyon sokat jelent számunkra, és valószínűleg tévén nézi ezt, úgyhogy köszönök is neki, ez a győzelem neki is szól, mert ami az utolsó meccsen történt, nagyon rossz volt számára, hiszen az összes meccsen játszani akart a döntőkben, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy gratuláció, és remélhetőleg jól tudunk felkészülni a következő meccsre is, hiszen nagyon nehéz helyzetben játszottunk. Volt egy csomó falt, mégiscsak megpróbáltunk mindent megtenni, és egy nagyszerű visszatérés volt ez, úgy gondolom, ebben a nehéz helyzetben a csapatom számára. Most egy picit pihennünk kell, és a következő meccsre kell készülnünk 48 óra múlva, ami nálunk lesz a mi szurkolóinkkal. Meg kell mutatni ezt követően majd a második arcukat, gyakorlatilag a második fél időben. Mi volt az üzenet, amit a fél időben, a zöldözben mondott a fiúknak? Hát az első fél időben jobbak voltunk 15 percig, mint ők, de aztán a második negyed eleje nagyon rossz volt, nagyon rosszul sikerült, nagyon egyszerű hibákat vétettünk, de az utolsó 5 perce az szintén nagyon jó volt az első fél időnek, és amikor beszélgettünk a fél időben, azt mondtuk, hogy igen, azt a bizonyos 5 percet ragadjuk meg, ami a második negyed vége volt, és próbáljuk azt követni, és jó kosárlabdát játszani, hiszen mi jó kosárlabda csapat vagyunk. Megint csak a pályaelőny ott lesz önöknél, az utolsó meccsnél, hiszen a hazai pályán játszanak. Mi lesz a mentalitás majd ebben? Természetesen nagyon szeretünk hazai pályán játszani a saját szurkolóinkkal, de ez a széria megmutatta, hogy ők megvertek minket otthon, mi megvertük őket itt, úgyhogy nagyon kiegyenlített ez a dolog. És még egy, valószínűleg megint Ádám nélkül kell majd játszanunk, de hát majd szerdán kiderül, hogy tud-e szerdán játszani, de mindent meg kell tennünk, a legjobbat kell hoznunk, meg kell mutatnunk, hogy milyen a természetünk, és a legjobb játékot kell hoznunk. Szerdán megint kosárlabdázni fogunk, igazi kosárlabda lesz. Köszönöm szépen, edző!
0: A Szolnok játékosát Palai Tamást is meghallgathatjuk, őt is Korsós Kristóf kérdezte.
2: Tomi, te voltál a leghangosabb talán az előző meccs után azzal kapcsolatban, hogy nincs még vége, hiába esett ki Somogyi Ádám, na de azért itt a második fél időben komoly változtatásra volt szükség. Mi vezetett sikerre szerinted végül?

0: Az, hogy elhitte a csapat, az, hogy a tegnapi edzésen is, meg a tegnap előtti rehabilitációs napon is mindent úgy csináltunk, ahogy eddig. Mi a munkában hiszünk, abban hiszünk, hogy a konzisztensen jó dolgokat, jó szokásokat végzünk, akkor azoknak meg lesz az eredménye. Ugyanazt tudom mondani, igaz, ugyanakkor most is, mint a múltkori meccs után, hogy 2-2 a párharcálása nincsen vége, és gyakorlatilag ugyanúgy semmi nem történt. Készülünk a következő mérkőzésre, ami ugye egy nap kihagyás után fog következni. Úgyhogy nagyon kemény lesz. Biztos vagyok benne, hogy a Falko is nagyon fel fogja szívni magát, mi is, úgyhogy ez fogja eldönteni, hogy ki lesz a bajnok.
1: Érdekes szakaszai voltak a meccsnek, mert talán mintha egy picit ideges lett volna az elején a Szolnok, aztán a Falkónak volt egy 15-0-ás második negyed kezdése, a legvégén pedig Barnes valahogy felébredt, nem tudom a semmiből. Szóval te hogy élted meg ezt a hullámvasutat?
0: Hát én azt gondolom, hogy egy döntő az akkor jó, hogyha tele van ilyen hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel, hiszen ez azt mutatta, hogy mennyire kiélezett ez a találkozó, mennyire közel van ez a két csapat egymáshoz, és hogy mekkora volt az intenzitása. Akkora intenzitásra játszottunk, amekkorához talán nem voltunk hozzászokva a szezon során ennyi fizikális kontakthoz, ennyi futáshoz, és ebből ugye a hibák következtek mindkét oldalon, és szerintem ilyen meccsre is lehet majd számítani a következőn is. Úgyhogy az a lényeg és az a kulcsfontosság, hogy ezeket a hullámokat hogyan tudjuk kezelni, és hogyan tudjuk megélni közben, mennyire tudunk pozitívak maradni, mennyire nem esünk egymásnak, hanem inkább összezárunk, és csapatként tudunk játszani ilyenkor is.
1: Nyilván mindkét csapat nyert már a másik csarnokában, de azzal, hogy most egy ilyen meccset megnyertetek Szombathelyen, valamennyire lélektani előnybe kerülhettek az utolsó előtt?
0: Mi próbálunk úgy gondolkozni, hogy az eszünkre hallgatunk, és nem a szívünkre. A szívünk az nyilván visz minket a pályán, de nem szeretünk olyanokba belegondolni, hogy most miért, vagy hogyan lehet előnyünk, hanem akár itt játszunk, akár otthon, minden meccset szeretnénk mindig megnyerni. Nyilván ez van, hogy sikerül, van, hogy nem. Nem gondolom, hogy ez akkor előnyt fog jelenteni egy ötödik mérkőzésen. Ugyanakkor nagyon jó lesz a saját szurkolóink előtt játszani. De én nem érzem azt, hogy az ötödik mérkőzésen ez akkora brutális előnyt fog jelenteni. Én azt szeretném remélni, hogy ha nyerünk, akkor azért tudnánk nyerni, mert jobb csapat vagyunk, és nem azért, mert éppen a hazai pálya minket szolgált. És ugyanígy, ha kikapunk, akkor valószínűleg azért kapnánk ki, mert jobb csapat a Falko.
2: A Falko oldaláról Per Zoltán értékelt.
1: A Szolnok nyerte meg ezt a mérkőzést, és ezzel kiharcolta az ötödik találkozót, de azért így állt úgy a meccs, hogy akár bajnok is lehetne ma, vagy lehetett volna ma a Falko. Így néhány perccel a meccs után mire jutottatok? Mi ment ez most el?
3: Szerintem összességében nem érdemeltük meg, hogy győzzünk, mert rosszul játszottunk védekezésben, támadásban. A Szolnok jobb volt mind a kettőben, úgyhogy hát sajnálom, ez van. Nem voltunk ma jó.
1: Most itt a negyedik negyedben talán mentálisan veszítette el ezt a meccset a Falko. Gondolok arra, hogy például a Szolnokban Barnes akkor talált magára az utolsó negyedben.
3: Igen, jól játszott, fontos pillanatokban szerzett kosara, mi pedig támadásban nem találtuk meg a jó helyzeteket, nem tudtunk könnyű kosarakat dobni, úgyhogy nem is tudtuk elkapni a ritmust.
1: Nagyon sok tapasztalatod van már neked is, meg a csapatnak is döntőkben, akár döntő ötödik meccsben is. Hogyan fogtok így beleállni a szerdaiba, te személy szerint mire fogsz koncentrálni?
3: Hát most elsősorban a regenerációra, holnap lesz edzésünk, videózásunk, jellemezzük a mostani meccset, és megpróbálunk jobban játszani a következő.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy milyen mentalitással kell oda menni szerdán. Ugye tudtatok már Szolnok, hogy nyerni, nyilván ez számít. Mennyire kell, hogy harapjon akár jobban a csapat, mint ma?
3: Hát sokkal, sokkal jobban.
2: A Falko-Szolnok párharc állása tehát 2-2, így a szerdai összecsapás dönti majd el a bajnoki cím sorsát. A bronzéremért folytatott csata viszont véget ért, az ötödik mérkőzésen a Kaposvár ünnepelhetett az Atomerőmű Paks 73-66-os legyőzése után.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
5: A folytatásban labdarúgás, sikerült a nagyjából 90 percet tartó emberelőnyt egy második gólra is váltani a Paderbornnak, a német labdarúgó bajnokság, vagyis a Bundesliga osztályozójának visszavágóján. Így 2-1-re vezet a hazai csapat, amely a másodosztályból érkezik. A 100. percben szerezték a gólt, és most a 104. percben jár a találkozó. Tehát a szünet előtt még egyet kell kibírni, utána pedig még 15-öt, amennyiben szeretne a Paderborn 2019 és 2020-as szezon után ismételten az élvonalban szerepelni. Erre egyébként az elmúlt két évtizedben nem volt túl sokszor lehetőségük, a korábban említett példán kívül még egyszer, 2014-2015-ös idényt töltötték a Bundesligában, a Wolfsburg pedig nagyon nagy bajban van, hiszen nem elég, hogy gólhátrányban, de emberhátrányban is van, így kell megpróbálnia kiegyenlíteni és kiharcolnia valahogy a 11-es párbajt. Bola Bendegúz gólpasszal járult hozzá Rapid Wien 3-0-ás győzelméhez a Ried ellen, így a bécsi csapat kiharcolta a konferencialigában indulást. A magyar játékos végig a pályán volt. Deán Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédék 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubban. Az olasz labdarúgó bajnokságban szereplő Napoli csapata a hivatalos oldalán jelentette be Antonio Conte távozását. Az olasz szakember 2 idényt töltött el a Napolinál, ez alatt bajnoki címet és szuperkupát nyert. Szintén az olasz bajnoksághoz kapcsolódó hír, hogy radikális változásokat jelentett be az AC Milan vezetősége. A milánóiak a csalódáskeltő idény után átfogó átszervezésről döntöttek, ennek részeként azonnali hatálya távozik több kulcsfontosságú vezető és a vezetőedző is. A csapat az 5. helyen zárta a bajnokságot. Több válogatott is keretet hirdetett a labdarúgó világbajnokságra. Többek között a spanyolok szövetségkapitánya Luis de la Fuente is megnevezte az Észak-Amerikába utazó 26 fős névsort. A legnagyobb meglepetés a spanyol keret kapcsán az, hogy egyetlen Real Madrid játékos sem kapott meghívót, ez először fordul elő a spanyol válogatott történetében. A 26 fős keretbe 3-3 játékost ad az Atletico Madrid és az Athletic Bilbao, míg a bajnok Barcelona 8 futballistával képviselteti magát. A szombati budapesti BL-döntőnek 4 spanyol érdekeltje is lesz, a címvédő PSG-ből Fabián Ruiz, míg az Arsenalból David Raha, Martin Zubimendi és Mikel Merino került be. Ők ott lesznek a bajnokok ligája döntőn is vélhetően, és a spanyol válogatottba is bekerültek tehát. Luis de la Fuente együttes a világbajnokság hátcsoportjában a Zöldfoki szigetek, Szaúd-Arábia és Uruguay jelenlék majd pályára. Kolumbia is keretet hirdetett, Néstor Lorenzo szövetségkapitány nem okozott különösen meglepetést, a selejtezők során kialakított csapat magjára épít, és a válogatott egyik legfontosabb játékosa Luis Diaz lehet, aki a selejtezőkön egyébként a válogatott legeredményesebbje is volt, és a Bayern Münchenben is remek idényt futott. De ott lesz a keretben a rutinos James Rodriguez is, aki a Minnesota Unitedben az elmúlt hónapokban nem túl sokat játszott, ennek ellenére a szövetségi kapitány fontos szerepet szán neki. A legnagyobb hiányzó Juan Cuadrado, akinek szintén nem voltak olyan hónapjai, mint amilyeneket szeretett volna, így nem is kapott meghívót a világbajnokságra. Kolumbia egyébként Üzbegisztánnal, Kongóval és Portugáliával került azonos csoportba.
6: Sportvilág.
2: 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elit világbajnokság 5. fordulójában. Majoros Gergely csapata már tegnap biztosította a bennmaradását, és a mai eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a 7. helyen zárt csoportjában. A Nemzeti Sport helyszíni tudósítójának a 2 gólig jutó Erdély Csanád értékelt.
7: Maga az a tény, hogy a végén le tudtuk hozni a kapust, és önszorossá tudtuk tenni, az önmagáért beszél, úgyhogy szerintem maximálisan 99%-ban teljesítettük azt, amit elvártunk magunktól szerintem. Illetve még azt is hozzáteszem, hogy azért nekünk olyan nagyon nagy mozgásterünk már nincsen a tabellán, és ennek tudatában kellett egy olyan teljesítményt lerakni, ami übereli a svájc elleni munkánkat, és én is úgy érzem, hogy szívben mindenképpen fölülírtuk, de eredményességben is, tehát voltak momentumaik, voltak olyan szituációk, amikor tudtunk forgatni a támadó harmadba, úgyhogy ezek mind-mind pozitívumok. Nyilvánvalóan ilyen ez a hoki, valamikor bejönnek a dolgok, valamikor megáll, megcsücsül a gólvonalon kétszer a korong, úgyhogy én is így fogtam fel, hogy dolgozol tovább, és akkor egyszer majd a szerencse majd átfordul, és egyrészt a csapat szinten is szerencsések voltunk, ugye, mert a tegnapi nap eldőlt a sorsunk, másrészt én is személy szerint, de hozzá kell tegyem, hogy nagyon komoly sortársaim voltak. Megint van egy olyan szansunk, egy átcsoportos világbajnoki mérkőzés játszani, ahol megmutatjuk, hogy nekünk itt a helyünk, itt lesz a helyünk 3 év után is, és elsősorban magunknak bebizonyítani azt, hogy a közép-olimpiai résztvevő csapatokat is kemény munkára tudjuk késztetni. Az, hogy annak milyen eredménye lesz, azt meglátjuk, de mi semmilyen kevesebbet nem várunk el magunktól, mint a mai meccsen.
2: A szövetségkapitány Majoros Gergely is megosztotta gondolatait.
8: Azt gondolom, hogy a 5-5 ellen mutatott játékunk az kiváló volt. Én nem hiszem, hogy ennél ez a magyar válogatott tud bármit jobban csinálni. Én büszke vagyok a srácokra azért, amit 5-5 ellen csináltunk. Kijöjj az utolsó 1 percet. Az ember hátrányunk az, megint találkoztunk valami, még eddig nem, és nem tudtunk jól reagálni. Nyilván ezt megelőzi általában egy-egy kiállítás, és azt mondom, hogy az nagy része teljesen felesleges volt, emiatt hosszankodhatunk, mert ha ez a szegmens jobb lett volna, akkor itt talán nagy dolgok is történtek volna. Nyilván kikapni sehogy se jó, nem szeretünk kikapni, ezt elmondjuk minden mérkőzés után, de azt gondolom, hogy hogy amit ma égre vittünk, arra büszkék lehetünk. Ha ezt most különbontjuk speciális egységekre, meg 5-5-re, akkor pedig azt mondom, hogy az 5-5 elleni dolgokra pedig elképesztően büszke lehet mindenki, és ez megint azt mutatja, hogy bizonyos dolgok előre tudtunk lépni tavalyhoz képest, és ennek örülünk. Nekünk kulcsfontosság, hogy itt tudjunk lenni ahhoz, hogy ehhez a szinthez közelíteni tudjunk. Ez most még egy évig adott lesz, ami nagyon fontos a magyar jégkorong szempontjából. Ehhez gratuláltam nekik, és felhívtam a figyelmüket arra, hogy ha ilyen irányból nézzük, akkor nyilván az még fontosabb, hogy most van még két meccsünk arra, hogy zárkozzunk, tanuljunk magunkról, erről a szintről, mi az, ami működik a mi játékunkban, és mi az, amit javítani kell, és azt gondolom, hogy nagyon pozitív reakciókat mutattunk a Svájc elleni hibáinkra, és ma ezekben sokkal kevesebbet vétettünk.
2: A magyar férfi jégkorong válogatott tehát már biztosította a bemaradását a legjobbak között. A Majoros Gergely vezette együttes, holnap zárja a tornát, a Lettek elleni mérkőzés 12:20-kor kezdődik. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma három magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Bantó Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6, 6-1, 7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0-6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubics. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar Gáfi Dalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Hallgassuk meg először Bondár Anna értékelését, aki a Magyar Teniszszövetség kommunikációs munkatársának, Siklós Eriknek nyilatkozott.
6: Nyilván az egyik oldalon pozitív tényleg, hogy újra egy ilyen meccset tudtam játszani top 10-es játékos ellen. A másik oldalon nyilván egy picit csalódott vagyok, hiszen nagyobb céljaim voltak erre a Roland Garrosra, nyilván a sorsolás nem segített ezen. Azt gondolom, hogy kitettem mindent a pályára. Pici múlott, egy újabb döntőzet 6-7-es vereség, mint Madridban Andrea ellen. Úgy gondolom, egy hullámvasút volt kicsit ez a mérkőzés, voltak nekem is nagyon jó szériáim, voltak neki és nagyon jó szériái. A végén tényleg kicsi döntött, de talán a rutin neki villant most. Azt gondolom, hogy a 6-5-ös game ez mindenképpen az ő önbizalmának segített. Nagyon jól szervált abba a gamebe is, és azt hiszem pontot sem tudtam nyerni. Talán ha az a game kicsit szorosabb tudott volna lenni, akkor nem olyan önbizalommal és lendülettel áll oda neki a match tiebreaknek. Igen, sajnálom, hogy nem tudtam közelebb maradni hozzá, hiszen akkor úgy gondolom, hogy lehetett volna szorosabb is ez a tiebreak.
2: Fucsovics Márton is értékelt a Magyar Tenisz Szövetség közösségi médiájának.
9: Elfogytam egy kicsit fizikálisan is, Berrettini elejétől kezdve nagyon jól szervált, sanszom nem volt a szerva, amikor ő szervált. Ez azért eléggé rám tette a nyomást az én szervagémeimre. Aztán nekem jött egy gyengébb szervagém, ott megbrékelt, és fizikálisan is kezdtem elfogyni. Utális meleg volt, sajnos kevés meccset játszottam salakon, nem tudtam rendesen felkészülni, a vállam még mindig fáj, sajnos nem vagyok 100%-os. Itt voltam, megtettem mindent, ennyi volt benne. Nem agyalok ezen, hogy most nem sikerült salakon nyernem. Mindig is úgy éreztem, hogy a salak volt a legtávolabbi borítás, hogy mennyire fekszik nekem. 34 éves vagyok, a többi idősebb játékos se remekel annyira salakon. Fiatalok jönnek, erősebbek, mint mi, úgyhogy örülök, hogy vége van a salak szezonnak.
5: A magyarok közül tehát egyéniben már csak Gáfi Dalma van versenyben, aki holnap mutatkozik majd be, és közelítünk a mai játéknap végéhez, úgyhogy nézzük kicsit a nemzetközi eredményeket. Eddig olyan igazán nagy meglepetés nem volt, a férfiaknál tovább jutottak a legnagyobb nevek, akik ma pályára léptek. Rafael Zsodár például, akit óriási tehetségnek tartanak, elképesztő mérkőzést játszott Tanasi Kokinakis, aki több mint 4 óra után győzött. Wu Ymber nyerte a franciák rangadóját Mannarino ellen. Tomi Paul is sikerrel vette az első akadályt, Casper Ruud és Andrei Rublev is. Jelen, és Bársáton is, róla se feledkezünk el, és jelenleg is pályán van Hugo Gaston és az utolsó szezonját teljesítő Ian Monfils, aki éppen most nyerte meg a harmadik játszmát, az első kettőt Gaston zárta le, úgyhogy 2-1. Monfils még mérkőzésben maradt a hölgyeknél, Iga Świątek tovább jutott, de Diana Schneider is, Karolina Muhova is, tehát a legnagyobb nevek itt sem hibáztak. Ami pedig a magyar teniszt illeti, Lázár János bejelentette a lemondását, aki a honi szövetség elnöke volt, és levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből, egyébként 2020 óta ő vezette a szövetséget.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: A férfi kézilabda NB1-ben szereplő OTP Bank Pixeget bejelentette, hogy egy évvel meghosszabbította a kétszeres VB ezüstérmes és egyszeres EB bronzérmes jobbátlövő Magnus Rudd szerződését. A 28 éves norvég válogatott játékos 2024 nyarán érkezett Szegedre. Az NB1-ben és a Magyar Kupában eddig 40 mérkőzésen lépett pályára és 106 gólt szerzett. A Bajnokok Ligájában további 53 találatot jegyzett Szegedi Mezben, valamint tagja volt a 2025-ben Magyar Kupa győztes csapatnak is. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futsal NB1 rájátszásának utolsó, 10. fordulójában, így a címvédő Veszprémet megelőzve bejutottak a döntőbe. Az Alsóházban kikapott a Haladás, így a Pécs mellett a Vasiak búcsúznak az élvonaltól. Tegnap este Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság kanadai versenyét. Rendszeres hallgatóink megszokhatták, hogy ilyenkor állandó szakértőnk Frankl András sajátos beszámolójával tekintünk vissza az eseményekre, és ez ma sem lesz másképp. Most őt hallják.
10: Hát itt kérem szépen, itt minden volt. Először is ez a fiatal srác, akire az összes tini meg van őrülve, és egész Olaszország, ugye Antonelli ismét nyert, mint önök is tudják. Az, hogy Russell hisztizett, az nem meglepő. Érdekes az, hogy mennyire nem szereti senki. Hát nyilván a családja és a barátnő, de egyszerűen nem népszerű. Vannak ilyenek, a Rosberg volt olyan, aki szintén világbajnok lett, és mégse szerette senki. Viszont nagyon-nagyon sokan szeretik Lewis Hamilton, aki idén először második lett. Azt imádom az egészből a legjobban, hogy édesanyja is ott volt. Kivettek egy lakást, a mama főzicskézett, beszélgettek, teljesen ki van cserélve, sokkal-sokkal jobb, mint mikor ezzel a úgynevezett szelebbel lihegett Los Angeles-be, meg mindenhol. Remekül vezetett, második lett, idén először a dobogón, ő is, és Verstappen is. Úgyhogy roppant érdekes volt tényleg a két világbajnok, 11 cím a kettőjük között, és a srác, aki most ugye 4-et nyert zsinórban. Aztán vannak furcsa dolgok, az Apple televíziónak, amivel óriási gondjaim vannak különben, annak van egy úgynevezett szakértője, ez a Juan Pablo Montoya, aki valaha egész jól versenyzett, nyert eszem 6 vagy 7 versenyt, de tényleg olyan beképzelt, és úgy kioszta Verstappennek, ez teljesen elképesztő. Ilyeneket mond, hogyha nem szereti azt, ami most megy, akkor menjen nyugdíjba. Még egy-két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az Aston Martin változatlanul nagyon rosszul szerepel. Hiába adtak 100 milliókat ennek az Adrian Newey-nak, mégsem megy a dolog. A hazai hős, a Stroll bejött 15-nek, Alonso kiesett, hát szóval ez minden csak nem előre haladás. Sok szó esik most James Huntról, ugye 50 éve volt, hogy ő és Niki Lauda versenyeztek egymás ellen, mindenki roppant népszerű volt, aztán persze volt a verseny Angliában, Brands Hatchben, az volt az a bizonyos verseny, amikor megállították, és kezdték előről, és őt ki akarták zárni, de én oda mentem a közönséghez, és azt mondtam nekik, hogy elkezdenek kiabálni, hogy we want James. 80 000 ember mondta, hogy we want James. Ezek után a szervezőbizottság, a Royal Automobile Club megjett, féltek, hogy összetörik a berendezést, és megint megengedték, hogy James elinduljon. Nem csak, hogy elindult, kérem, meg is nyerte a versenyt, ott volt a dobogon, serlek, pesgő, minden, és aztán hétfő reggel kizárták. De az nem baj. A lényeg az, hogy 80 000 ember, akik sok-sok pénzt adtak azért, hogy ott lehessenek, azoknak volt egy jó vasárnap délutánjuk. Hát szóval ez van eddig, most jön a nagy durranás, a monakói nagydíj, kollégám és barátom Nagy Dani lesz itt velem, és egész biztos, hogy rádióban is, és tévés képekben is fogunk találni egy pár csemegét önöknek. Frankl András, valahol Európában.
2: Adásunk végéhez közeledve ismételten labdarúgás. Győzelemmel zárt a hétvégén a szerb bajnokság rájátszását a Vojvodina csapata, amely egy második helyen végzett a tabellán. A Novi Pazar ellen 3-0-ra megnyert mérkőzés után Szűcs Kornél nyilatkozott Dejan Bekvalacnak.
11: Győzelemmel fejeztétek be a Superliga 2025-2026-os idényét. A második helyen végzett a Vojvodina, ez a klub történetének a legutóbbi 17 évben a legjobb eredmény. Te ugye télen igazoltál ide, hogyan is értékelnéd ezt a tavaszi szezont?
12: Igen, úgy értékelném, hogy szerintem mindent kiadtunk magunkból, legalábbis mióta én itt vagyok. Azt érzem, hogy egy nagyon jó csapatba kerültem, jól fel vagyunk készítve az edzői stáb által, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megszereznünk a második helyet, és hogy ezzel az Európa Liga indulást elértük, úgyhogy annak is külön örülök, hogy ez az utolsó meccs. Azért egy felforgatott csapattal játszottunk, sok fiatallal, de hogy így is nyerni tudtunk, és azért sokkal jobb így elmenni a pihenőre.
11: A múlt szerdán egy rendkívül izgalmas kupadöntőt vívtad a Gacrömen az Vézdával, a te góloddal ugye gyorsan megszereztétek a vezetést, utána volt 2-0-ás előnyötök is, a bírói ráadásban 2-1-re vezettetek, aztán pedig egy büntető párbajban alul maradtatok a belgrádi csapattal szemben, ráadásul a finálé is egy bő fél órás késéssel kezdődött szurkolói rendbontás miatt, tehát gondolom ez egy olyan kupadöntő, amire sokáig emlékezni fogsz.
12: Az biztos, hogy sokáig emlékezni fogok, hiszen ez volt az első kupadöntőm. Nekem több minden miatt is fontos, hiszen az első gólomat megszereztem a Vojvodina színeiben. Egész csapat előtt tényleg le a kalappal, ahogy játszottunk azon a meccsen, viszont olyan nyomást kaptunk, amit sajnos már nem tudtunk kibírni, és végül ugye büntető párbajban maradtunk alul, de igazából azóta, vagy abból a meccsből mondhatom, csak pozitívunkat tettünk el. Igazából úgy készültünk a hátralevő meccsekre, hogy mindent oda tegyük magunkat, és megszerezzük a második helyet, úgyhogy hamar el tudtuk felejteni a kupadöntőben elszenvedett vereséget.
11: Említetted, hogy kijutottatok az Európai Kupa porondra, az Európa Liga selejtezőben játszotok majd július első felében, és hát a 6 lehetséges ellenfél között ott van a Ferencváros is. Szeretnél a Fradi ellen játszani?
12: Ez volt az egyik legelső mondat, ami elhangzott a számból, amikor megtudtuk, hogy kik lehetnek majd az ellenfelek, vagyis pont a csapatmenedzserünk hozta fel, hogy láttam-e, hogy a Fradi szóba jött. Én meg mondtam, hogy persze láttam, és igazából örülnék neki, jó lenne újra hazatérni Magyarországra játszani.
11: A szerb bajnokság tehát véget ért, az idény viszont még nem, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitánytól meghívót kaptál a 2 júniusi barátságos mérkőzésre. Remélhetőleg majd több szerencséd lesz, mint májusban. Várod már?
12: Persze, hiszen ugye a múltkor sajnos sérülés miatt el kellett hagynom az edzőtábor telkiből, úgyhogy hál' Istennek lekopogom, tényleg azt érzem, hogy jó formában vagyok, a sérülés most a sérülésben már teljesen kijöttem, úgyhogy bízok benne, hogy 100%-os állapotba fogok oda érkezni telkibe, és minden tőlem tehetőt megteszek, hogy képviseljem a hazámat.
5: Szűcs Kornélt hallhatták. Térjünk vissza a német Bundesliga osztályozójára, ahol a 118. percben jár a mérkőzés, és a Paderborn továbbra is 2-1-re vezet a 100 perc emberhátrányban futballozó Wolfsburg ellen. Pejcsinovics lőtte a gólt a vendégeknél, amire Bibia és Kurda válaszolt. A Paderbornnak még nagyjából 5-6 percet kell kibírni ahhoz, hogy feljusson az élvonalba 6 év után ismételten. Ez volt a Sportvilág, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint, viszont hallásra.
13: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benyámint és Székely Dávidot halljátok élőben, így pünköst hétfőn. Túl vagyunk a Giro második hetén, és hát azt kell mondani, hogy olyan túlságosan nagy meglepetés hát egyáltalán nem történt eddig az olasz körön. Mégis bőven van miről beszélgetni, de két felé lehet elindulni. Az egyik az, hogy Jonas Vingegaard nagyon-nagyon magabiztosan nyerte az eddigi összes gyakorlatilag meghatározó emelkedős és hegyi befutós szakaszt. A másik pedig az, hogy azért az olasz szervezők nem feltétlenül voltak mindig a helyzet magaslatán, főleg a tegnapi volt egy kifejezetten érdekes etap, mert hogy ott Milánóban egy 156 kilométeres szakasz végén, 17 kilométerrel a vége előtt azért Jonas Vingegaard és a komplett csapata jelezte a szervezőknek, hogy nagyon-nagyon nem elégedett senki sem azzal, amilyen útviszonyok között kell tekerni, és éppen ezért meg is győzték gyakorlatilag a versenybírókat, meg a szervezőket, hogy az utolsó 17 kilométert az összetett szempontjából külföldi szóval élve neutralizálják, ami azt jelenti, hogy ott már mindegy volt, hogy ki milyen időeredménnyel érkezik be a célba. Ez azért érdekes, mert alapból az utolsó 5 kilométer lett volna az úgynevezett sprintzóna, ahol ezt megcsinálják, így ezt kibővítették, és aztán ebből jött is egy elég komoly káosz, a végén a nap szökése haza is ért, és emiatt is lett kiakadás, a mezőnyben többen is panaszkodtak arra, hogy itt azért a motorosok, akik mutatják a szökevényeket, igencsak komoly szélárnyékot adtak a versenyzőknek, és emiatt is tudott hazaérni ez a szökés, ami hát szerintem egyébként a világ vicce, mert az egyrészt, ha megnézzük, hogy milyen létszámbeli fölényben van a mezőny, másrészt pedig, hogy 156 kilométerre beszélünk, akkor itt nem lehet semmilyen motorra meg motorosra fogni, valahogy ez most már ilyen megszokott beszédtéma és kifogás keresés és találás lett az elmúlt időszakban. Szóval, Beni, beszélhetünk a Vingegaardról is, hogy mennyire magabiztos, beszélhetünk a neutralizálásról, vagy beszélhetünk arról, hogy a mezőny mennyire szúrta el. Megadom a választás szabadságát.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, a tegnapi napnál azt ketté lehet bontani, hogy a neutralizálás és a motorok. Ha már itt a motorokkal fejezted be, akkor azzal kezdenék én is, hogy ahogy versenyes mondta, mivel kikaptak, ezért panaszkodnak. Persze. Tehát mindenki tudja egyébként, hogy befolyásolja a versenyeket a motoros, de tehát azért arra fogni, mert nem értük őket utol, az szerintem kicsit erős.
1: Szerintem kínos. És nyilván benne van az is, hogy...
2: Én azt is, igen, kínosnak is lehet nevezni, hogy azt mondtam, hogy erős, de mondj csak természetesen.
1: Tehát, én szerintem a másik fele meg tényleg az, hogy ott azért 17-tel a vége előtt, amikor elindult az, hogy akkor most oké, neutralizálják a végét, az biztos, hogy befolyásolta a mezőny tagjait is. De azért, amikor 24-25 másodperc az előnye egy csoportnak, nem tudom, 10 kilométer a vége előtt, akkor azért nem adja magát feltétlenül, hogy utol fogják érni a szökevényeket. Ráadásul ugye a Poltiból ketten voltak, tehát az egyik azért jó esélyénkor feláldozza magát.
2: Igen, ő volt Mátia Bajsz, hogy ezt láttuk, de
1: a másik nem igaz, hogy túlságosan sokat tudtak belőle haszonként húzni, de ettől még volt, aki ezt meg is csinálta, és ez egy nagyon jó üzenet arra, hogy oké, hogy 100-ból egyszer, de ilyen előfordul, tehát hogy nem szabad legyinteni ezekre sem, és ahhoz képest, hogy nevettünk mind a ketten azon, hogy egy ilyen teljesen sík szakaszt tesznek be egy olyan napra, amire azért úgy készül az ember, hogy fú, vasárnap tényleg sok minden nem történik, oké, a Tetelem bennmarad a Premier League-ben, de azt leszállítva tényleg, tehát hogy fogalmazzak, tehát én azt gondoltam, hogy ilyenkorra teszik az igazán nagy hegyi szakaszokat, nyilván itt Milánó volt az, ami a fő különlegességet próbálta adni, de ez így azért összességében szerintem kevés. Viszont a beszédtémát tekintve meg sokkal inkább erről kell beszélni, mint arról, mi történik az összetetben, mert hogy ott tényleg az történik, amit előzetesen gondolta az ember, sőt, azt mondom, hogy a betegségét leküzdve Vingegaard most megint rendkívül magabiztos.
2: Igen, és még kicsit visszaugrannék erre a vasárnapi napra. Egyébként én úgy tudom, hogy alapból időfutam lett volna, egyéni időfutam, csak sajnos így átalakult egy ilyen szakaszszá, tehát ugye, arra már nem emlékszem, hogy ott milyen megegyezések nem jöttek össze. Itt a harmadik héten is, ami jön, ugye egyébként csomó minden módosítani kellett, akár utolsó pillanatban, akár utolsó hetekben, hónapokban szakaszokat tekintve, de még itt erre a Milánóra egy kicsit vissza, tehát mondtad, hogy 1000-ből egyszer, vagy 100-ból egyszer jön ilyen össze, de a 3 heteseknek a második felében azért gyakran látjuk azt. És szerintem azzal se számolt egyébként feltétlenül a mezőny, hogy egy körpályán vagyunk, ami technikás. Ugye ez is problémát jelentett. Tehát a neutralizálási kapcsolatban azt mondom, hogy be lehetne járni a pályát egyébként a csapatoknak. Nyilván egy városon belül vagyunk, tehát emiatt rendkívül nehéz azt megnézni, hogyha itt te versenytempóban mész, akkor veszélyes, nem veszélyes. Ők is ugye egyszer végigmentek rajta, és utána jelezték elvileg többen Jonas Vingegaardnak, meg Jonas Vingegaard is beszélgetett sokakkal, neveket nem árult el, hogy ez veszélyes. Azzal egyébként semmi problémám nincs, mert hogyha tényleg mindenki azt mondja, vagy azt mondja a versenyző 90%-a, hogy már pedig ez veszélyes, akkor veszélyes, és hallgatni kell rájuk, ugye ezt nem is az RCS dönti el, hanem az UCI, de ezeket a döntéseket már egyre jobban látjuk ugye a Tour de Hongrie miatt, hogy milyen szituációban kinnél van a felelősség, és abban pedig Jonas Vingegaardnak egyébként igaza van, hogy a versenyzőknek az útvonalat tudniuk kell. Ez ugye UCI szabály. De az nem a versenyzők felelőssége, hogy egyébként eldöntsék-e, hogy biztonságos vagy nem, mármint hogy előre. Tehát erre ott vannak a szervezők, ott van az UCI, és ott van a CPA, ugye a szervezet, ami a versenyzők érdekeit tömörít, tehát hogy arról szól. Tehát ezeket nekik kellene tudniuk, hogy egy ilyen körpályára egyébként nem alkalmas fölmenni, vagy nem.
1: Tehát, igen, a kátyokat felülről is lehetett látni.
2: Igen, plusz láttam ilyen belső videókat tegnap este, ugye a Velon szokott ilyeneket kirakni, és tényleg nagyon durvának nézett ki, tehát itt a versenyzők beszéltek kátyúkról, rengeteg kátyúról, folyamatos kátyúról, ami egyébként egy belvárosban, bármilyen meglepő, nem csak Budapesten van, bármit gondol az ember, és ugye a belvárosban egyébként idő sincs feltétlenül ezeket javítani, főleg, hogy az autósokat azért nem zavarja. Az autósokat kevésbé zavarja az, hogy neked villamos síneken kell átmened folyamatosan. A versenyzőket pedig egyértelműen zavarja, erősen, hogy személyes rossz tapasztalatom is van, pont itt a parlament körül, hát dobolt ki egyszer, így beakadt a kerék a villamos sínbe, tehát hogy azért az tényleg veszélyes tud lenni, de ez a része szerintem érthető. Nyilván az olaszok nagyon kivannak rajta, az olasz sajtó.
1: Hogy... Igen, mert ez egy rossz imázs, rossz képet fest a városról, a szervezésről, csak ugye nincsenek olyan alkupozícióban szerintem azok után, ami a Giro elején történt. Tehát az, hogy ott minden egyes, oké, egy másik ország, de minden egyes mezőnyhajránál kidőltek emberek, tehát, vagy éppen Nápoly. Amíg az ott a csúcs.
2: Tehát igen,
1: ott,
2: igen. Tehát leesik az eső. Mondod, hogy oké, ezzel nem versenyzik.
1: Ez akkor 3 kilométer a vége, és kész.
2: Igen, és ugye azzal sincs feltétlenül probléma, hogy az utolsó kört leszették, csak ez meg olyan dolog, hogy igazából, hogyha a szakaszgyőzelemért lehet menni, akkor miért veszélyes az összetett szempontjából, tehát ugye kicsit nekem ilyen ellentmondásos.
1: Tehát amivel kezdtem, hogy a sprint zóna 5 kilométer.
2: Ez volt az első szituáció, és ugye nem az volt, hogy például Jonas Vingegaard, hát ő akkor lemaradt az utolsó körben, tehát ugyanúgy a mezőnnyel jött meg. Ergo nem teljesen értem a problémát.
1: Jó, az lehet, hogy a feszültség szint más, ha tudod, hogy már nem csak azért mész.
2: Azért ebben a mezőnyben egyébként biztos más, meg tényleg nem vagyunk a mezőnyben, tehát hogy emiatt én azt mondom, hogy mondjuk a neutralizálás, tényleg, ha a versenyzők nagy része ezt, mert a Dylan Groenewegen végén azt mondta például, hogy ő nem teljesen értette, hogy ezt miért kell, semmi probléma nem volt a pályával, pont. Technikás volt, sokan voltak, és nem voltak azért veszélyesebb pályák ezen a Giron pont, ahogy említetted te is, de ugye a motoron ülő például Alessandro De Marchi is azt mondta, hogy
1: Eurosport közvetítésben.
2: Így van, hogy nem tudja, hogy ez, tehát, és neki azért van tapasztalata, és ő sem nagyon értette, de nyilván egy olaszról van szó, aki egyébként oké, hogy Eurosport, de nyilván a Giro érdekeit védi. Ez teljesen egyértelmű. És én az olaszokat is értem, hogy ezen miért kell kiakadni, tehát...
1: Azt mondanám, ha nem lett volna balhé ezen a Giron, még meg is érteném.
2: Igen, csak ilyenkor meg már a versenyző is úgy vagy, ja, hát eddig 3 mezőnyhajrá volt, és mind a 3 teljesen el volt rontva. Tehát, hogy Vingegaard is, az ki lehetett hallani, mikor a zsűrikocsival beszélt, hogy a kordonokra gondol, ugye kiállnak a lábak, tehát hogy még veszélyesebb. És emiatt értem, de mondjuk az olaszoknál pedig a Ryan-nál, hát senki sem, meg se szólaltak arról egyébként, hogy a motorosok, vagy hogy tehát a másik témájáról igazából a napnak, mert ott meg nyilván igaz, hogy Jonathan Milan is ezért fogalmazott meg kritikát, de nyilván azt nem csodálom, hogy a Lidl Trek versenyzői, akiknek egyelőre semmi nem nagyon jön össze a Giron.
1: Úgyhogy ott van a világ egyik legjobb sprintere.
2: Főleg egyébként a sprint résznek, tehát akik tegnap panaszkodtak, a Teutenberg, Valseid, Milan 3-as, egy Csikkonénak azért voltak jó pillanatai már ezen a versenyen. és Derek G-nek is, de ők a például Paul Manier mennyivel visszafogottabban nyilatkozott.
1: Jó, de ő meg már nyert, úgyhogy...
2: Ő meg már nyert kettőt, tehát ez is érthető, de például a Rockets pedig nem nyert, ugye? És ők is azért, Gruner végén úgy fogalmazott, hogy nem volt ott a szökésben. Tehát most nem fogja azt mondani, mi hatalmas tempót mentünk, elhasználtunk minden embert, de egyébként egy körpálya az ilyen. Sokkal nehezebb utolérni egy körpályán valakit. Kétszeresére kell érteni a különbségeket, amik éppen ki vannak írva. Nem azért, mert rosszul vannak kiírva, hanem mert tényleg nehezebb, ezt láthattuk. Szóval egy megosztó nap, és hát ez a Giron tényleg mindig van egy ilyen, és én azt gondolom egyébként, hogy összességében ez sokkal kevésbé vett jó fényt a versenyre, mintha mivel hegyekben vagy, tehát hegyek körül vagy, tehát előző nap a hegyekben voltál, ergo még egy hegyi szakasz beraksz, és Jonas Vingegaard teszem, azt ugyanilyen simán megnyeri. Aki azt mondta, hogy hát unalmas. Jó.
1: Jó, de ez meg a következő témánk, és nem át is mehetünk ide, hogy ugye egyrészt viszonylag sokáig nem kellett felvenni a rózsaszint, most már fel kellett venni, másrészt azért mennyire sima, mérjen sima, ez egy érdekes rész, harmadrészt pedig, hogy amikor Pogacsár nyeri így, akkor Pogacsárt az egekig magasztalja mindenki, milyen fantasztikusan nagy versenyző, és tényleg Isten adta tehetség, és nyilván ő még Vingegaardt is így szokta megverni, de azért Vingegaard is nagyon-nagyon szépen, és valahogy nekem az az érzésem, hogy bőven nem a maximális erő kifejtésével is oktatja a mezőnyt, és bámulatos, hogy milyen magabiztos jelen pillanatban. Az időfutam az nem volt annyira erős, tehát az egy teljesen sík időfutam volt, úgyhogy ebből kiindulva szerintem nem kell olyan nagyon nagy következtetést levonni, de a hegyi szakaszokat azokat hol kisebb, hol nagyobb előnnyel, de tükör simán nyeri, és szinte semmilyen veszély nincsen, ami az erőből fakad az ő győzelmével kapcsolatban. Nyilván, ha elesik, ha bukás van, ha ilyesmi van, akkor lehet, és úton van affelé, hogy ő legyen a következő, aki mind a 3-3 hetest megnyeri, amit pedig egész életében mutogathat majd. Ráadásul a túrt nem is egyszer nyerte meg, a többi is megvan, és most ott tartunk, hogy a legutóbbi kettőtől nyerheti ezzel, és mehet majd úgy a túrra. Tehát, hogy jól néz ez ki, de nem tudom, szerintem a gyírósok mit fognak gondolni ezután a saját versenyükről, most az izgalomfaktor tekintve. Mert most a sprintereket el tudták hozni, oké, de hogy azt leszámítva, azért ez egy nagyon-nagyon egyértelmű Giro-nak tűnik.
2: A sprintereket el tudták hozni, igen, valamilyen szinten, csak a probléma az ugye, hogy nincs sprint szakasz. Tehát akkor úgy kell megrajzolni.
1: Ezt
2: tehát,
1: mondom, hogy ez például egy tanulság lehet.
2: Itt maximum oda lyukadunk majd ki egy hét múlva ilyenkor, hogy a 21-ből nagyon maximum 5 volt a nagy mezőnyhajrá. És akkor azt mond, úgy számolok, hogy a 18. szakasz össze fog jönni mezőnyhajrára, tehát nem csak Róma. Amire azért hát 50-50 az esély leginkább, tehát ott is kijött, hogy 4. Lehet, hogy nem így kell megrajzolni egyébként a síkabb szakaszokat, mert ez a második hét, ezt írtam is neked, nem is emlékszem, pénteken talán, vagy csütörtökön az is lett, bár az lehet, hogy korai lett volna ebből a szempontból, hogy olyan érzésem van, mintha minden szakasz ugyanolyan lenne. És itt tényleg olyan volt ez a második hét, hogy 3 ugyanolyan nap volt gyakorlatilag. Picit máshogy voltak megrajzolva a szakaszok, de a lényeg ugyanaz volt. Hatalmas csata a szökésért, elmegy a szökés, és onnantól kezdve a szökés harcol a győzelemért, és a mezőny pedig begurul. És izgalmasak tudom ezek a napok, mert olyan versenyzők nyerhetnek, akiknek se sík sprintben, se pedig hegyi szakaszokon igazából nincs esélyük, vagy akik már kiestek az összetettből, mint például Enric Mas, ugye azon a pont talán szerdán, az időfutam után, de azért ez pedig elég monotonná teszi szerintem a versenyt. És ugye beszéltünk két dologról szintén még a verseny előtt, hogy egyrészt a versenyzők, akik olyanná teszik a versenyt, amilyen lesz, nem az útvonal, másrészt pedig arról, hogy ettől függetlenül az útvonal borzalmasan lett összerakva szerintünk. Uh-huh. És eddig ezt támasztja alá ez a Giro. Tehát, hogy szerintem ebben nincs kérdés. Az időfutam, nyilván Jonas Vingegaard picit átérő beteg volt, tehát, hogy ezt azért el lehet hinni. Meg, ahogy mondtad, a sík időfutam, tehát most, igen, nagyon le lett szólva, hogy 13. negyedik lett, de hát nézzük már meg, hogy hány, mindenki minimum 10 kilóval nehezebb, mint ő.
1: Persze.
2: Tehát azért ezt 40-42 kilin tartani egy 58 kilós Jonas Vingegaardnak,
1: hát az felmellé Gannát, és megérted a különbséget.
2: Igen, de egy Aronsman is 10 kilóval nehezebb, mint ő. Nyilván nem számítottak arra, hogy mondjuk kap másfél percet Tymon Aronsmantól, meg nem tudom, kikap Ben O'Connortól,
1: Hát csak utána jönnek azok a szakaszok, ahol meg jó, sokkal többet.
2: Így van, így van. De hát egyik, tehát most Arias van nagyon jól áll, tehát nem rá gondolok.
1: Hát a végén dobogó lesz, mert ugye most úgy néz ki, hogy Vingegor...
2: Azért még nagy csata lesz abszolút.
1: Vingegor vezet, 2 perc, 26 másodperc Eulálióval szemben az előny, de hát őt azért a
2: helyet miatt. Eulálió azért el fog fogyni, tehát Eulálió fehér trikó, és majd az egyre jobb, tehát Belizár jól nézett ki mondjuk szombaton, mert ugye borások egyébként. Gyakorlatilag végig szenvedték ezt a második hetet. Tehát minden nap, ezt túléltük. Így nézett ki a dolog, mert ugye ott még egy komoly betegség van. A betegség hullám igazából a csapatnál.
1: Gál ugye a harmadik kettő összennel, ami igazából a második.
2: Gál a második legerősebb ember, tehát szerintem ebben mindenki egyetért, hogy amikor felfelé megy az út, akkor Félix Gál a második legerősebb versenyző ezen a csíkban.
1: 3-0-3 Arensman, 3-43 Hindley, Pelizzari 4-22, Storer 4-46, tehát a hetedik helyezett, aki igazából a hatodik, már majdnem 5 perces hátrányban van. Ezeket tényleg a túron szoktuk meg. Nagyjából ugyanígy beosztva.
2: Igen, és itt is egyébként, ha belegondolunk, egy ilyen 3-4 szakasz volt, ami ezt kialakította.
1: Igen.
2: Ezt a különbséget, tehát ugye Vingegor 3-at nyert, meg egyébként nyilván az időfutamot hozzávesszük, és pont a probléma, hogy most igazából volt eddig 3 hegyi befutós nap, ugye mind a 3-at Vingegor elhozta, de eltelt a versenyből 15 szakasz, tehát az, hogy 3 hegyi befutós napod van, szerintem az egyébként egy picit kevés, nyilván majd akkor lehet mondani, hogy mondja meg ugyanezt a turnál, mert ott is ugye azért a harmadik hét lesz, ami most...
1: Csak az igazából.
2: Ami nagyon komoly, tehát most előtte van egy-két olyan nap, ami tényleg durva, de az egyik már nagyon az elején, talán a negyedik szakasz, vagy valahogy így.
1: Igen, mert ugye Barcelonából viszonylag hamar ott vannak a Pirenosok környéken.
2: Így van, viszont ugye Andorrába egyébként nem mennek be, de mindegy, erről majd áttérünk. Tehát itt az összetett kapcsán azért sok mindenre nincs mit izgulni. Én is egyébként úgy érzem, hogy ez nem a 110% maximum Jonas Vingegortól, főleg a hegyeken nyújtott teljesítménye, amellett, hogy jók a számok. Tehát, hogyha tényleg úgy nézzük, hogy ez az első fele, amire készült, és a második fele meg majd jön egy szűk 2 hónap múlva. Tehát azt lehetetlen elképzelni szerintem, hogy ő kikapjon, és tényleg a betegséget nem mondtad közé, csak a bukásukat, mert beteg már volt. Tehát, hogy azt láttuk, hogy az sokat nem jelentett. Viszont nyilván azt egyébként sose jó hallani, hogy úgy nyilatkoznak a második, harmadik, negyedik helyen álló versenyzők, tehát akár Félix Gál, hogy neki eszébe se jutott az mondjuk a 14. szakaszon, ugye a szombaton a hegyi szakaszon, hogy egyébként a Jonas Vingegor
1: után. Saját tempó, igen.
2: Tehát, hogy fölösleges. És nyilván a túron azért más fogunk látni ilyen szempontból, mert akár egyébként egy Jonas Vingegor, vagy akár egy Paul Sexas legyen így, meg fog próbálni utána menni Pogacsárnak. Tehát ott ők az első helyért fognak valószínűleg menni. Itt inkább úgy érzem, mert egy Gálnak nyilván hatalmas siker lenne egyébként, hogyha bejön második helyen egy Giron. Tehát hogy az elképesztő, meg a Decathlonnak is, ha belegondolunk.
1: Azért a Decathlon szépen.
2: Igen.
1: Pont Sierra Nevada-n vannak azok, akik majd mennek a túrra. Szóval azért ezt a Decathlon szépen összerakta erre az évre, és sokáig mondtuk azt, hogy azért a francia csapatok technikailag nem tartanak ott, és edzés tudományban, meg háttérmunkában, mint a legerősebbek, akár egy Viszma, akár egy UAE, de ez a Decathlon, ez most kifejezetten jól néz ki, még úgy is, hogy vannak versenyzők, akiket ma már biztos, hogy nem engednének el, hát vagy máshol hol teljesítenek, de ugyanakkor meg az eredmények azok nagyon szépen érkeznek, jönnek, és nem hallani arról, hogy Sexasnak baja lenne, ami nyilván pozitív, ugye a túra nézve, őt látjuk egyedül a Rono Verdenen a nagy nevek közül, akik az összetetben majd valószínűleg az első 4-ben lesznek a túron, ami egy érdekes dolog egyébként. Most ez így alakul, de ettől még a Decathlon itt is nagyon-nagyon jól teljesít, és ez egy komoly visszajelzés lesz szerintem így július előtt.
2: Igen, hát azon a versenyen szerintem torony magas esélyes Paul Sexas, tehát azt hiszem ez. Ayuso nyilván ott lesz, de Ayuso-nak nem volt olyan a tavasz, meg nyilván az UAE-től Almeida Del Toro, de azt gondolom, hogy jelenleg 2025-öt látva én úgy érzem, hogy itt most
1: tehát igen, ez tavaly is már Sexas ott tűnt föl gyakorlatilag.
2: Igen, legjobb 10-ben az összetetben. De a Decathlon egyébként, ha emlékszünk, 24-ben kiváló, akkor robbantak be igazán, hogy úristen, mi történik ennél a csapatnál. A tavalyi év az nyilván egy picit gyengébb volt ahhoz képest, és az idei pedig megint szárnyal a csapat, és most már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy hát gyakorlatilag a fél éve beharangozott Olaf Koei, Tish Benu kettős is elkezdje a versenyzést.
1: Igen.
2: Tehát, hogy a két sztárigazolásuk, Ugye Benó azért nem hiszem, hogy olyan, és ha egyéni eredmények szinten nagyon meg fogja mutatni magát ebben a szezonban, tehát azok a versenyek, ahol ő konstans ott van a legjobb tízben, azaz a klasszikusokra gondolok, akár a Koszka-köves, akár az Ardenneki klasszikusokra, azoknak ugye erre a szezonra már vége. De Olaf Kohl pedig nyilván valószínű, hogy amilyen, főleg amilyen versenyekre küldik, azért nem a Tour de France-szal fog bemutatkozni, tehát ott azért szakaszokat, tehát győzelmeket hozni fog Kohl a szezon második felében, ez szinte teljesen biztos, azért ismerjük őt, hogy milyen szinten van. Egyébként ő is ott van magaslaton a csapattal az egész sprint sor. Dan Hüller, Robbie Hayes, stb. Tehát mindenki ott van fent, de hát nyilván a Tour de France keret azért elég valószínű, hogy Sexasra épül majd. És azért ez egy komoly visszajelzés egyébként az Ekartonnak is. Tényleg, hogyha egy gált be tudnak hozni, meg jó a csapat. Tehát, hogy az egész csapatuk jó ezen a versenyen. Tehát Scottson kiváló, Stonemittet kiváló segítő. Tehát mindenkinek megvan a helye, megvan a szerepe, és egy összetett csapat benyomását keltik. Most már nagyon sok ideje. Tényleg ezt a francia vonalat gyakorlatilag ők egyébként el is engedték. Tehát ugye nyilván egy... Én is fölöslegesnek érzem, meg erről is beszéltünk a Párizs-Nizza körül, főleg, hogy egy Armirelt, egy Godont elengedni, ez nagyon fura. Tehát, hogy ez ilyen, értem, hogy a franciákat igazából így engeded el, meg mondjuk tehát ilyesmi egy sok pontot szerző versenyző, egy Bastien Tronchon sok pontot hozott az elmúlt két évben, és elengedted a Groupamához. De ugye cseréled le a francia sportigazgatókat is folyamatosan, az elmúlt két év az nagyjából erről szól a csapatnál, és a szponzorról is beszéltünk már, hogy igazából itt a
1: Sasdékat, hanem a második számú névadó szponzor az, ami iszonyatosan sok pénz.
2: Igen, ez a CMA, CGM, tehát, hogy itt pénzügyi problémák egyébként biztos, hogy nem lesznek a csapatnál itt a következő időszakban, és az érdekatlan sem se keveset ad, tehát azért még mindig azt gondolom, hogy felfele van a pálya, nyilván gyakorlatilag az egész egész, vagy a következő pár év egésze azon múlik leginkább, hogy sikerül-e végre ezt a szerződés hosszabbítást aláíratni Paul Sexasékkal, amire azt gondolom, hogy nem fogunk választ kapni a Tour de France végéig semmi.
1: Biztos, hogy nem.
2: Mert hát már csak a logikával kiindulva, tehát nekik az a cél, hogy megvárják, hogy a túró hogy megy, főleg, hogy látják, hogy megy tavasszal, már nem a csapatnak, hanem Sexaszéknek, és úgy kihozni egy még nagyobb kontraktust.
1: Mert az a pozíció, ha ott még dobogon zársz, 19 évesen, akkor azzal már nem nagyon lehet mit kezdeni. Pont azon gondolkodtam egyébként, hogy a jövő heti adásunkban ott már beharangozni kell a Dauphinét, hiszen az vasárnap kezdődik.
2: A hétfő, tehát egy igen, szűk két hét.
1: Június 7-e. És azért ott is komoly szakaszok vannak, komoly hegyi szakaszok is vannak.
2: Olvastam meg ott egyébként a Dauphinéről, mert az jövő héten akartam előni, hogy a 8 napot sikerült nehezebbre megcsinálni, mint a Tour de France 21 napját.
1: Egyáltalán nem kizárt.
2: És hogyha végig is nézegettem egyébként már a szakaszok profiát, és azért ez nagyon komoly.
1: Igen.
2: Tehát itt nem lesz unal, nem lesz ilyen Párizs-Nizzás nap, hogy akkor sprintelünk, és nem jön a szél, akkor egy kicsit unalmasabb. Ugye ott is csak egy volt, tehát nem panaszkodnék, de a másik pedig, hogy azért elég valószínű, hogy ott június közepén a hegyi szakaszokat már nem kell módosítgatni, meg lelőni. Tehát ott az Alpokban azért már tudsz menni, ezt minden nyáron látjuk igazából, hogy igazából jó időben is.
1: Igen, nekem az egyik kedvenc verseny egyébként. Addig azért még vannak más versenyek is, még így ma is egyébként, nem mondom, hogy elképesztően nagy viadalok, bár mondtad, hogy azért ma is lehet mit nézni, nem tudom, hogy a Paris-Trois-ra gondoltál.
2: Nem, az Antwerp-Portepikre kis kockakő, gravel, tehát murva, minden van.
1: 192 kilométer.
2: Igen.
1: És azért az Alpecintől kezdve a Bahreinen keresztül Merli például ott folytatja a Tour de Hongrie után.
2: Igen, mert volt egy nap egy versenye, egy egynapos... meg nem mondom a nevét, de azt mondom, hogy ötödik lett. Ugye
1: Grand Prix Criquelion.
2: A Criquelion, így van. És egy Bahrein győzelem volt azon a versenyen. De azért nyilván a fő az a Giro lesz, és főleg az a hát igazából ez a keddi szakasz sem lesz rossz, ugye az egész keddi szakasz hát ez mind a 113 kilométer Svájcban zajlik majd, és ugye egy nehéz emelkedő a végén. Hozzáteszem, amelyet Milánó kapcsán említettem, hogy időfutamot szerettek volna, vagy az volt az előzetes elképzelés. Teljesen más volt erre a szakaszra is, ami következik a Giron az elképzelés. Egy sokkal nehezebb hegyi szakasz, tehát nagyjából egy ilyen 200 kilométer és egy 4-5 hegy volt alapból a terv, de különböző okok miatt ezt is módosítani kellett. Egy hónappal nagyjából a verseny előtt, vagy kettővel. Talán a Sanremo közben jöttek ki egyébként módosítások, ha jól emlékszem. De főleg itt a két hétvégi nap, a péntek szombat lesz ugye Róma előtt, ami durva lehet. Csak ugye ezzel az a probléma, hogy igazából az összetett esélyes, tehát az összetett az, oké, itt megvan a hierarchia.
1: Valószínűleg Vingegaard innentől kezdve egy dolgot fog csinálni.
2: Egyet nyerni akar rózsaszínben egyébként. Ezt elmondta, hogy az fontos, hogy egyet nyerjen rózsaszínben, meg is értem. Nem az lesz, hogy egyébként akkor 6-7 szakaszra összesen rámenni, tehát mint minden hegyre, mert teljesen fölösleges azért egy...
1: És a fejében ott van, jön egy túr, tehát
2: igen, nagyon sokáig ott van azt mondtuk... Tehát itt van a túrról, 2-3 emberről, Kusz Kampenárc, tehát ők mindenképp.
1: Azt mondtuk, hogy a kettő együtt azért lehetetlen, de meg mindig azt mondja, hogy sokkal erősebb volt a következő, hogy a Vueltán ahhoz képest, mint a túron, úgyhogy lehet, hogy ez egyfajta felkészülés, és kicsit új iskola, amit kapunk.
2: Igen, ez jó, hogy ismételgetjük, mert ezt szeretném a fejembe tartani, hogy erősebb a másodikon, mert azért itt, ha még tippelnem kéne, még mindig arra tippelnék, hogy itt nagyon gyorsan szembe fog jönni a valóság Tadej Pogacar révén. Tehát, hogy itt végigor bármilyen erőben lehet.
1: Én most azt mondom, hogy Sexasszal kapcsolatban is.
2: Simán benne van. Tehát, hogy a Sexasznál tényleg annyi, hogy a regeneráció, meg az, hogy 3 hetesen még nem láttuk, ez helyezi egy picit nálam Jonas alá őt. Abban viszont nem kételkedem, hogy egyébként hegyen fölfele el tudom képzelni, hogy Poel azon a szinten lesz, mint Jonas Vingegaard. Pogacart kivenném ebből a képetben, mert szerintem más szinten lesz mindenkihez képest.
1: De hát akkor meg megint látjuk a történelmírását, meg azt, hogy milyen szinten van. Na, 3 percünk maradt. Geraint Thomas ma ünnepli a 40. születésnapját. Isten éltesse, hogyha megkapod ezt a 3 percet, hogy Geraint Thomasszal kapcsolatban kedvenc történetet, vagy valamit elmeséled.
2: Remélem azért ott egy-két korty sör.
1: Ebben egészen biztos vagyok.
2: Elfogy a Netcompany Ineos tábornál a csapatszálláson ma. Kedvenc történetem Geraint Thomasszal kapcsolatban, hát az mindenképp a 18-as túr, tehát hogy én mindenképp azt emelném ki, ahogy azt megnyerte, meg ahogy azokat a szakaszokat hozta, úgy ott ugye nem kapitány volt Geraint Thomas, mikor oda mentek, és végig Chris Froome a kapitány, aki egy Giroról érkezett egyébként, ugye egy győztes Giroról. Szóval az a 18-as túr a legemlékezetesebb. Hát tudom, Geraint Thomasnak viszont sok érdekes mondata volt. Tehát mondjuk az, hogy nem tudom, hogy a mai fiataloknak, hogyha ilyen ezeknek a 18-23 közötti versenyzőknek azt mondott, hogy úgy kell

0: tehát annál jobban azért a színfalak mögé nem igazán látsz be, és én örülök annak, hogy most akkor a Netcompany Ineos színeiben már sportigazgatóként meg tudja mutatni azt, hogy mit tud. Egyelőre még azért olyan nagyon átütő siker, mondjuk egy ilyen Giron nem jött, de...
1: Igen, hát egy kötelező jött igazából, az a Filippo Ganna, az kötelező. Az ott nem legyen kérdés, de igen.
0: Azzal nem nagyon tudsz, de ezt leszámítva nyilván ott is idő, mire újra összerakják azt a csapatot, és lehet, hogy Arensman a végén mondjuk második lesz, meg... amire meg azt mondom, hogy azért az...
1: Igen, tehát a Arensman dobogóra tud állni egy háromhetesen, az kifejezetten jó. Voltak jó eredményei már Arensmannak, tehát legjobb 10, de az első héten ő mindig nagyon gyenge, és most ez nem így nézett ki szerencsére. Hozzáteszem halkan, még itt a legelső dologra visszaugorni, az olaszok Arensmanra is kivannak, mivel 14 napon át konkrétan nem nyilatkozott senkinek, a Girónak se, és semmelyik médiának, aki ott van. Most adott egy interjút a Holland Eurosportnak, azt hiszem a hegyi szakasz után, de ez volt az első, és már panaszkodott az RCS emiatt is, hogy az Ineos egyébként, de azt mondta, Bon G. Tomás egyébként erre azt mondta, hogyha egyébként ez a jó a versenyzőnek, tehát ők nem fogják azt, hogy neked már pedig nyilatkoznod kell, ez mondjuk a mi szempontunkból nem jó, tehát azért, hogyha ott állsz az összet, a dobogóért küzdesz, akkor nyilatkoznod kell. Tehát ez együtt jár a sporttal, egyébként szerintem, de nyilván, ha Arnes vannak összejön, ez az nagyon-nagyon jó, plusz ne felejtsük el, az Ineosnak a második legtöbb győzelme van ebben a szezonban az UE után, tehát hát mindenképp óriási szintlépés az elmúlt években látottakhoz képest.
0: Innen folytatjuk egy hét múlva, akkor már meg lesz a Giro végeredménye, és beharangozzuk a Dauphinét, méghozzá az új nevén, úgyhogy érdemes ezt akkor is velünk ma tartani. Nézzetek sok Girot, sziasztok!
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Ez itt a Sporttörténelem, mikrofonnal Elpap István, Turi Gábort köszöntöm szeretettel a stúdióban. Közeledünk az 1986-os, mindmáig utolsó magyar részvétellel zajló labdarúgó világbajnokság 40. évfordulójához. Eddig is végigkísértük Mezei György válogatottjának útját a selejtezőben, felidéztük a történelmi magyar-brazilt, ugye 3-0 volt a végeredmény. Most a közvetlen felkészülést elevenítjük fel az edzőmérkőzésekkel. Szervusz Gábor, most hol is tartunk időben?
4: Igen, hát még nem kaptunk ki a szovjetektől. Tehát ugye
3: még reménykedünk.
4: Tehát májusban az ausztriai Linzben magaslaton edzőtáborozott Mezei válogatott kerete, és napi 3 edzést végeztek el, ennek ellenére jó volt a hangulat. Május 4-én 2-0-ra győzött a Spital ellen a válogatott keret, ám Hanik Péter bokaszalag szakadást és térszalag húzódást szenvedett, és a szintén sérült Törőcsik András hazatért, tehát a linci edzőtáborból hamarabb hazatért, ám a szövetségi kapitányt jobban bosszantotta Nyilasi esete, hiszen az osztrák lapokból értesült, hogy Nyilasi már edz az Ausztria Wien együttesével, a kapitány dolgot idézem, pedig amikor a bécsiektől táviratot kapott, akkor azzal váltunk el, hogy kiutazik klubjához, rendezi ügyeit, és utána mi szeretettel várjuk itt az edzőtáborban. Ezek után még inkább várom otthonról az illetékes vezetőktől az értesítést, hogy miben is állapodtak meg a tudtom nélkül az Ausztria Wien vezetőivel. Azt hiszem, most már végképp elérkezett az ideje, hogy eldőjön, hova is tartozik Nyilasi ebben az időszakban. Tény, a 70-szeres válogatott Neil Gerinc műtétét követően Hans Holthaus erőnléti edző felügyeletével készült már Bécsben.
3: És ugye nem is utazott végül a világbajnokságra, viszont közben szinte futószalagon jöttek a mieink felkészülési mérkőzései.
4: Igen, a keret május 7-én a Rapid Linz ellen lépett pályára 11-1-re győzött. Mezei az első és a második játékrészben is különböző együttest játszott, akár csak 4 nappal később, amikor Kelet-Tirol válogatottja volt az ellenfél, 9-0-ás sikert értünk el. Május 13-án az MLS főtitkára Páncsics Miklós, a válogatott sajtófőnöke Király Ferenc és a menedzser Rösszreger Emil elutazott a világbajnokság színhelyére. Linzben minden a tervek szerint alakult, ám a Szovjetunióban nem egészen. A Népsport szerkesztőségében a torna szövetségi kapitányait bemutató sorozatban Eduard Malafejev pályaíve már elkészült, amikor kiderült, hogy felmentését kérte, helyére a jól ismert Valerij Lobanovszkij került.
3: Ugye a friss KEK győztes Dinamo Kiev mester, ezt hogyan fogadták ezt a hírt Magyarországon?
4: Utólag sem deríthető ki pontosan a magyar szakvezetőség mekkora jelentőséget tulajdonított a váltásnak. Tény, a kievi származású, a város legjobb együttesével, a Dinamo Kievvel sikerre halmozó szakember csapatával 1975 után a VB évében 1986-ban is megnyerte a KEK-et. A harmadik

0: alkalommal került a Nemzeti Együttes élére. A Népsport nem tagadta. Idézem, érthető, hogy most ráesett a választás. Jelenléte visszaadja a válogatottaknak az elvesztett önbizalmat, és biztosítja egyben a Dinamo Kijevre épülő Mundiál Együttes szervezeti játékfelfogásbeli egységét. A kinevezett szakember hangsúlyozta a teljes felelősségvállalás fontosságát. Megígérte egyúttal, hogy vezetési módszerében elvszerű lesz, továbbá, hogy legjobb tudása szerint dolgozza ki a mundiál stratégiát, és azt következetesen tántoríthatatlanul végre is hajtatja.
1: Közben a magyar keret ugye hazatért Ausztriából, és Mezei György május 16-án kijelölte az utazók névsorát.
0: Érdekesség, hogy a felépült Hanik Péter helyet kapott benne, viszont Törőcsik András és Nyilasi Tibor nem. A szövetségi kapitány hasznosnak ítélte a magaslati edzőtáborban elvégzett munkát, hozzátette, nagyon rosszul jött Nyilasi kiesése. Arra a felvetésről, hogy Lobanovszky veszi át a csoport ellenfél szakmai irányítását, így reagált. Vártam ezt a változást, mindazonáltal alig hiszem, hogy a rajthoz ennyire közel az új szakvezető Valeri Lobanovszky csodát tudna művelni. Legjobbjaink ünnepélyes búcsúztatásán kijelentette a szövetségi kapitány, válogatottunk 27 mérkőzésén 73%-os teljesítményt nyújtott, és ez a világon egyedülálló. A siker elsősorban értelmes, többre törekvő játékosok és áldozatkész vezetők közös munkájának eredménye. Hozzátette, mindenképpen a 16 közé várja együttesünket. A búcsúztatás végén Nagy Antal csapatkapitány elmondta, munkánkat elvégeztük, felkészültünk, elszántan, de elbizakodottság nélkül utazunk, bizakodunk.
1: Mindenki bizakodott. Milyen volt a Mexikóba érkezés?
0: 19-én, május 19-én érkezett meg az 1.100.000 lélekszámú Leónba, mint egy 24 órás utazást követően, a landolást követően Détári Lajos fellélegezve mondta, idézem, nem rajongok a lepülő útért, főleg ha ilyen kalandos égdörgéssel van fűszerezve. Régi igazság, mindenütt jó, de legjobb a földön. Ezt követően a küldöttség szállás helyére a León városától 25 kilométerre levő Kamanhíjába buszozott. Az 1970-es mexikói tornán az NSK lakott itt, ahol két pozitívnak mondható hír is fogadta a csapatot. Enzo Bearzot, az olasz válogatott szövetségi kapitánya, a magyar együttest is besorolta a 10 csapat közé, amely az első háromban végezhet. Továbbá, hogy az Ovaciones lap Détári Lajost is beállította a világválogatottba, amelyet a selejtezőn nyújtott teljesítmény alapján állított össze. Az indoklás a következő volt, a magyar csodacsatár helyzetfelismerő képessége, megoldásainak szellemessége vetekszik belé és Puskás labdaművészetével. A mieink a Punta Verde klub létesítményeiben edzettek, a Leone El Heraldo így fogadta a magyarokat, idézem, a rokonszenves hungárok tavaly decemberben már kivívták a helyiek tetszését, mindent megteszünk, hogy jól érezzék majd magukat. Leonban vertek tanyát a franciák, szakvezetőjük Henri Michel megjegyezte, aki látta a magyarok játékát a brazilok ellen, az nem aludhat nyugodtan. A Szól című lap Disznó Péter fényképével jelent meg, aláhúzva, hogy a szakállas kapuvédőt Európa egyik legjobb kapusaként tartják nyilván.
1: Hát akkor jelek szerint elég népszerű volt a válogatott.
0: Bizony, a magyarokat nagy szeretettel fogadták, az első edzést majd egy órás késéssel lehetett csak elkezdeni sajtósok nagy érdeklődése miatt. A Népsport szerint a helyi sportiskola tanárnői is a mieinkért szorítottak, egyikük meg is indokolta, miért, idézem. A decemberi leóni mérkőzésen láttam először a magyar együttest, azon a találkozón, amelyet a földrengés károsultjainak javára ajánlottak fel a magyarok. Kedveseknek, jóképüknek találtam őket a barátnőmmel együtt, ráadásul a fociban is mesterek, így aztán eldőlt, értük szorítunk, saját fiaink mellett a mundiálon. Elmegyünk Irapuátóba is, ha lehet, minden edzésükön itt leszünk.
1: Hát ott túl sok örömük nem volt az irapuátói látogatásban, viszont a mieink szakácsa a menüt is elárult, ennek később lett jelentősége, igen, a tészta ügy, ugye?
0: Így van, igen, tehát ugye a legenda szerint futballisták szinte csak tésztát ettek, tehát ime egy napi összeállítás, reggelire sajt tojással különböző hazai felvágottak, ehhez kávé és kakaó dukál, délben szárnyas ragulevest kapnak a fiúk, majd sült csirke lesz vaja zöldborsóval és gyümölcssalátával, vacsorára húsleves, bolonyai makaróni és gyümölcs következik.
1: Annyi tészta nincs is benne, bolonyai makaronit talán leszámítva. Mikor mutatkozott be a VB helyszínén Mexikóban a csapat?
0: Május 21-én lejátszott első edzőmeccsét a válogatott Punto Verde León együttes ellen és 9-1-re nyert, illetve néhány vélemény szerint nem is biztos, hogy 9-1 volt az eredmény, mert Mezei György kérte a nyilvánosság teljes kizárását. Ezzel indokolta a kérést, nem mérkőzést játszottunk, hanem ahhoz hasonló feltételek között akartuk felmérni, hol tart a társaság a Népsport szerint. Ebben az időpontban játszunk majd a Szovjetunió ellen is, a 30 fokos melegben, jó hangulatban, felszabadultan játszottak a fiúk fityethányva a tűző napra, a füllesztő kánikulára. Persze a futballkémeket nem lehetett kizárni, ha a magyar újságok nem is a külföldiek megírták az összeállítást, Mezei állítólag tombol dühében.
1: De lényeg, hogy jó hangulatban játszottak a fiúk, miként birkoztak meg a körülményekkel, mit mondtak?
0: Néhány játékos nyilatkozatát idéznem. Kardos József: az elmúlt fél évben gyakran tapasztaltam, hogy a szurkolók közül sokan a fellegekben járnak. Olyan igényeket fogalmaznak meg velünk szemben, hogy attól tényleg megremeg az ember lába. Közvetlenül a Mexikóba utazásom előtt beültem egy taxiba, és a sofőr 2 percen belül már a VB döntő esélyeit taglalta, aztán nyíltan kimondta, csak akkor lenne elégedett velünk, ha legalább negyedikek lennénk. Amikor lehűtöttem, hogy én már a 16-ba jutást is sikeresnek tekinteném, azt hitte, hogy csak szerénykedem vagy viccelek. Láttam az arcán a csalódást, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy miért nem szárnyalok együtt vele. Péter Zoltán enyhébbnek vélte a szurkolói nyomást, idézem: azt hiszem, a szurkolók döntő többsége ennél higgadtabban ítéli meg a csapat helyzetét, és nem vérben forgó szemekkel hirdeti, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Az eddigi eredmények jogos igényeket támasztanak a szurkolókban, és a csapat ezt el is viseli. A baj csak az, ha azok vesztik el a mércét, akik a közvéleményt befolyásolják. Kovács Kálmán az arany középutat fogalmazta meg. A túlzott követelmény vagy a felelősségérzet teljes levétel a játékosok válláról egyaránt hiba. Szerencsére Mezei György sohasem tett békjókat ránk, nem támaszt velünk szemben teljesíthetetlen követelményeket.
1: Mit lehetett tudni ekkor az első ellenférről, a szovjetekről?
0: Megérkezett a szovjet válogatott, és az első tréninget követő sajtótájékoztatón Valeri Lobanovszki sajtótájékoztató tartott többek között elmondta: délben 35 fokos melegben nem lehet annyit futni, inkább a labdát kell mozgatni, mert aki nem osztja be jól az erejét, az a mérkőzések hajrájában nagyon kínos perceket élhet át. Persze egy jól felkészített sportolónak szerintem itt is ilyen körülmények között is kifogástalanul helyt kell állnia.
1: Mit mondott erről Mezei György?
0: Mezeit is megkérdezték a találkozók időpontjáról, ezt válaszolta: a labdarúgással és a játékosokkal szembeni felelőtlenség. Hogy miért? Nagyon egyszerű a magyarázat. Korunk futballjához hozzátartozik az iram, az agresszivitás, ennek a gyönyörű játéknak ezek lettek az igazi elemei. Itt Mexikóban sokkal lanyhább tempó következik a nézők számára, érthetően elkeserítő lesz a színvonal visszaesés. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ez árt a labdarúgás fejlődésének. A 4 évenkénti futballünneptől, a mundiáltól sokat várnak a szurkolók. A kapitán leszögezte, a meleg ellen nincs új taktika.
1: Na, mi történt a második tesztmérkőzésen?
0: Május 23-án Mexikóban a CD Tepatitlán ellen 4-0-ra nyert a csapat már 38 fokos melegben. A 4 gólos magyar siker után az ellenfél edzője Humberto Hernández ezt mondta a mieinkről: tehetséges csapat, sok nagyszerű labdarúgóval. Taktikailag igen fegyelmezett társaság, mindenki tudja, hogy mit akar játszani. Valószínű, hogy a világbajnokságon közönség sikert aratnak a magyarok. Kívánom nekik a kitűnő szereplést. Mivel, hogy Mezei kifejezésével élünk, a meleg ellen nincs új taktika, ismét mérkőzés következett május 24-én a León tartalék csapata ellen immár 40 fokban. A 4-2-es győzelmet Eszterházi Márton így kommentálta: a hőség mellett az oxigén hiány is fellépett a mai mérkőzésen. 40 fokban az az érzés az embernek, mintha pólusai is tüzelnének, és a tüdejéből láng lövelne ki. Főleg a második félidőben esett vissza csapatunk. Ugyanazt tudom mondani, amit Mezei György mondott a mérkőzés után: még legalább 4-5 nap kell ahhoz, hogy formába lendüljünk.
1: Nincs író rokon ennek az Eszterházinak? De ez van. A láng lövelnek ki, ez
0: így van,
1: a tüdőből,
0: így
1: ez
0: van,
1: gyönyörű.
0: Így
1: na,
0: van.
1: Minden este május 26-án az FC Leon volt az ellenfél.
0: 6-1-es győzelem után a Népsport elismerően írt. Détári vezérletével 45 percig sziporkázott a magyar csapat, igazán reménykeltően futballozott. Kiprik József szerint... Belül a pályán is érezhető volt, mennyire gördülékenyek a támadásaink, felszabadultan játszottunk. Sokkal jobban éreztem magam, mint a korábbi edzőmérkőzéseken. Egyre inkább kezdek hozzászokni a klímához. Nem éreztem azt az olmos fáradtságot a mérkőzés után, amit korábban. Meggyőződésem a kéthetes ausztriai magaslati edzőtábornak köszönhető, hogy gyorsan akklimatizálódtunk, kifogástalan az erőnlétünk. Beszélt egyébként a táplálkozásról is Kipu. Kevesebb húst fogyasztunk, és lényegesen több tésztát, szénhidrátot. Ez a Navratilova Lendl-féle recept, a két világhírű teniszező esküszik rá, hogy ettől lényegesen jobb az erőnléte, növekszik a teljesítő képessége, és nincsenek súly problémái. A helyieknek viszont egyáltalán nem tetszett, hogy a magyar újságírókat leszámítva senkit sem engedtek be a nézőtérre.
1: Ezen nem csodálkozunk. Mi várt a mieinkre az első találkozó?
0: Arra a felvetésre, mit vár az első mérkőzésen, Kipris így reagált, idézem, jól ismerem a szovjet labdarúgókat, hiszen az ifjúság és az utánpótlás válogatottal legalább 20-szor szerepeltem ellenük. Technikailag ragyogóan képzettek és elég kemények, korszerűen futballoznak. Ám az ifjúsági válogatottal és az utánpótlással is többször legyőztük őket. Egy szóval kellő tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy ne remegjen a lábam.
1: Hát már május 30-át írunk, már csak 3 nap van június 2-ig, amikor jönnek a szovjetek, de még Leon vegyes csapata vár a válogatottra.
0: Arról, hogyan álltunk fel, nincsen információ, mert Mezei György még a Népsport helyszíni tudósítót is titoktartásra kérte. A szaklap úgy látta, a mérkőzés után, idézem, válogatottunk fegyelmezetten és céltudatosan játszott megszokott stílusában, és főleg a második félidőben sziporkázott. Ugyanakkor nem tagadta a kolléga. Mezei György a magyar újságírók számára már-már megszokott, szárkozottsága a külföldi kollégák körében nem örvend valami nagy népszerűségnek, úgy tűnik a kapitány magatartása idegen, sőt visszataszító, főleg a mexikói újságíróknak. Képtelenek voltak megérteni, miért nem mondja meg az összeállítást, és miért titkolja el előttük a góllövőket és a gólperceket.
1: Hát sajnos a 6 szovjet góllövőt, pontosabban 5+1, mert a bajon gól is volt, azt már nem sikerült eltitkolni. Hát akkor itt tartunk most, közeledik a 40. évforduló, természetesen a sporttörténelemben azzal is kiemelten foglalkozunk majd.
0: Borzasztó lesz.
1: Borzasztó lesz, sajnos borzasztó is volt, talán most már annyira nem lesz borzasztó, mint 40 évvel ezelőtt. Turi Gábornak köszönöm szépen, Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Kovács Erika, Erdei Márk és Szőke Viktória. Kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, hiszen itt van velünk az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra, aki egyébként a nők között az első magyar egyéni Európa-bajnoki cím tulajdonosai. Szerbusz Petra, szeretettel köszöntünk.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettek, sziasztok.
2: Nem volt el olyan nagyon régen itt a stúdióban.
4: A fagypontnál itt volt 100 nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
3: Igen, igen.
4: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
2: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
4: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
3: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
2: Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszabú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
3: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
2: És fantasztikusan csináltad.
3: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
2: És tetszett?
5: Cselekedett voltál?
3: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
4: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy nézzük.
3: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, az M4 Sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
4: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és amikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csináld az egészet.
2: De amúgy ez annyira Tomi.
4: Igen, igen. Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
2: igen, igen. Ez is a profizmus.
4: Szóval jött, hogy foglalkoztak vele.
3: Igen, igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
5: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
3: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak a szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
5: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
3: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
2: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
4: Mert mi mindig erről beszélgettünk, hogy talán ott...
3: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
2: És az még nem is telt le?
3: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, Tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a váll sérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem, úgy, hogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat, és most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
4: Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült, nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint, tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átélni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
3: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és először a vállaugrott kiegyedzésen, és utána a kartörése volt, ami el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben. És hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
2: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
3: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk, ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli önmagából, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlen kap megoldást a másiktól, nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
2: De ő már csak előre tekint?
3: Igen.
4: És akkor ott kint, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
2: mondjuk
4: a döntőbe.
2: Fontálne.
4: Igen. Igen.
3: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hú, hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futamon indul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
4: Nem tölt össze a világ, ugye?
3: Nem.
4: És tudtál szívből önő, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányok, mert nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
3: Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyes váltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Mert szerintem ugye a kecske angolul az a GOAT, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsijázója. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddard-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt három-négy évben Kristen Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai, ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról jelmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani. És odaállt, és elhozta azt az eredményt.
5: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
2: Igen.
5: Hogyha kronológiailag nézzük.
2: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, a teher alatt.
4: Összetört.
2: Ezt ő is be is vallotta egyébként.
4: És ugye Stoddard is azért elég rutinos.
2: Igen.
4: Igen. Korcsolyázó.
3: Igen. Nem tudom pontosan, mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abba a két helybe, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván egy az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor ez tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
4: Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
3: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. De nem megy a futam.
4: Tényleg sikerült?
3: Hát ez tudatosan, igen.
2: Ez mondjuk a Peking utáni időszak?
3: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem egyéniben, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő, és menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megint a következő táv.
4: De közben meg ember vagy érzésekkel.
3: Igen.
4: Szóval ez jó nehéz lehet.
3: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami van, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
4: Petra a naplót vezet.
2: Hát nagyon jó dolog.
4: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
2: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel,
3: nem,
2: ugye a visszavonulással.
3: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem. Igazából meglepett.
2: Tagként vagy esetleg tényleg?
5: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb vagy a
2: közvetítő állásban.
3: Ugye, amikor kimentem a csapattal a világkupára, akkor örök közvetlen a palánk mellett. Tehát az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is elvesztem már, ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni, az is nagyon jó volt, meg hát kintről is nagy élmény volt, ez tényleg az úgy felkerült az élmények polcára.
4: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
3: Hát azért a jégen.
4: Igen. Ott más a perspektíva is?
3: Hát igen, a jégen igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
4: Motiváció. Igen. Tehát ez nem nyugszik benned?
3: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
4: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy
6: mi sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
3: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen, igen. Én hűvös.
4: Egészen szilveszteri.
3: Igen, igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremben van, hogy lehet is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
4: De ez már a görkorcsolyán is?
3: Hát...
4: Már akkor még kicsi voltál.
3: Igen, de... akkor még kicsi voltam. Akkor szerintem a versengés az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nikkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a száraz edzést hívjuk úgy, hogy mi száraz edzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
4: Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszerű, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte.
6: Korábban, igen.
4: Biztos, hogy gyakorlatilag kiment alól az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
3: Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudott segíteni is, szóval, hogy...
4: Úgyhogy kell neked ez...
3: Igen, igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát, hogy beszélgetni lenne kedved, és igen mondana. Szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
6: És ez nagyon fontos.
3: Nekem igen.
6: Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként? A short track-kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
3: Szerintem volt már short track-kori. 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt. Igen, 8 évesen kezdtem el így...
6: Szegeden.
3: Igen, Szegeden, igen, versenyezni. És aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, ilyen, nyilván akkor az a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
4: És ügyes voltam el akkor is? Mit mondta?
3: Nem tudom.
4: Ugye ott akkor Szabó Krisztián
3: igen,
4: volt az
3: Krisztián
4: edző.
3: Látott igen. Bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
7: Jó szeme volt.
3: Igen.
4: Mondod, sajnos már nincs köztünk.
6: Sajnos nincs köztünk.
4: Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágásbiztos ruháját Petra?
6: Darás Pista Bársitól?
3: Nem.
4: A versenyzőt mondják.
6: A versenyzőt, jaj, jaj, versenyzőt. Jaj, hát Heidun Bernitől.
3: Nem, Huszár Erikától.
6: Huszár Erikától? Ó, az egyik nagy kedvencem ő is.
3: Igen. Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
6: Még a Lajtos Szandrára gondolta.
3: Igen, egyébként még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját.
4: Ami és hogy vitted haza? Így mutattad anyukádnak?
3: Hát így magamhoz szorítottam.
6: És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékunk, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
4: De ezekre még annyira nem emlékszel.
3: Az nem, Vancouver
4: van meg először.
3: Igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye igen. Akkor nagyon nagyon ment.
6: Nagyon. Nemzeti hős.
4: Igen. És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolyázott.
3: Igen, 22 után.
4: Azért mondom, hogy ez elég sokáig volt a jégen.
6: És akkor még maradva egy picit a múltnál, ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
3: Kis csirke. Igen, kis csirke volt annól a becenevünk, így Sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először, egy menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, és akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. 2 évet jártam Szegeden gimnáziumba, és 2 évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél? És persze.
6: Persze.
3: Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy... Hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a... hogy anyját, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor Heidun Berni volt, aki befogadott igazából, és akkor nála raktam egy olyan fél évet körülbelül, és akkor az első világkupáim.
6: Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon szépen beszélt Petráról, mindig. Folytatjuk műsorunkban az olimpiai bronzérmes, VB ezüstérmes, Európa bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyázóval, Jászapáti Petrával a beszélgetést, aki itt a műsorunkban jelentette be pénteki napon, hogy visszavonul, és hát a civil életre koncentrál, és ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Heidun Bernit dicsértük, hogy milyen szépeket is mondott rólad még kislánykorodban, és aztán felnőtt korodban is, és akkor folytassuk ezzel az ázsiai világkupa résszel, hogy oda mikor jutottál ki, illetve melyik évben szerepeltél először világkupán.
3: 2014 volt az első világkupám, Ázsiában volt, ha jól emlékszem, Kína és Japán volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azokkal versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a 4 évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a 4 év az egy rendkívüli 4 év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
6: Ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni, igen, a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen.
3: Igen.
4: És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, igen, hogy emlékszel vissza, mert ezt mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüstéremről.
6: 2017,
3: hát,
6: ugye?
3: Igen. Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Szentzselét sikerült megverni az utolsó 2 körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam vele, hogy hát egy életem, egy halálom, ez az utolsó 2 körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát a befutó, az ott 3-an futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Susan Schulting, Saint-Gelais meg én.
4: De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sortokban, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le?
3: Kemény, tehát, igen.
5: Már... Hát nélkül nem lehet szerintem.
4: Hát muszáj. Jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy
6: és mindegyikötök nagyon
4: hülyesek, ver meg.
5: De egyébként milyen érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tájt kezdett már úgy azért a hitből egy, vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kellett már.
3: Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlenül ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy Hát azért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet-e, és aztán jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána 3 távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
5: Igen.
4: Hát 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
3: 16, igen.
4: Fedje jótékony, tehát már elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Darázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni. És a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Sára Luca, tehát mint a fiatalok, több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük. De csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul értem meg. Szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott a nő, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
3: Ha volt is bennük feszültség, sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy még most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
6: Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
4: Igen, így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sőt, tehát a női sor az elárultad, hogy hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a 6 és nem tudom, kicsivel több, mint 6 percet.
3: Végtelenséget?
4: Igen. Meg aztán utána a várakozás, tehát hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani. Tehát, hogy mi játszódott le benned?
3: Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát hogy ők így szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik. Tehát, hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők azt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg egy oda.
6: Ők
3: abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
4: Hát ez nem vezet sehova.
5: Fejlődnek, persze,
3: igen. Visszatérve a döntőre, élénken él az emlék a fejembe. Az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé. A Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a basba, igen, és onnan néztük a futamat. Hát ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
4: És ez érződik.
3: És ez érződik a jégen, főleg amikor a fiúk korcsíznak rajta. És hát utána, amikor kihirdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk, akkor nem volt olyan biztonsági őr. Akkor nem volt olyan biztonsági őr, akkor majd visszatart a magyar válogatott ruhában, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
4: Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
3: Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, De hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt, volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kijutás is
6: hát
3: kérdéses
6: éppen,
3: volt. Igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
4: Csak ugye a short trackből kifolyólag a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
3: Igen, igen.
4: Tehát,
3: igen.
4: Hogy nehéz lett.
6: Tehát nem mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban igen. a pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
3: igen.
6: nem?
3: Igen.
4: Hát én a leláton.
6: De jó,
4: mondom ezt így nagyon beképzelt életem. Tehát én tudom, megkérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírás. Mi a

0: covidos négy év, igen. Covidos is volt, tehát pályakerékpárosztal is volt ott minden tényleg, igen. Mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
1: Igen, ez egy érdekes olimpia volt. Négy év volt, aha. Meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abbahagytam, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abbahagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
0: volt tűz, látod?
1: Igen, tehát az hogy akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
0: Tele eredményekkel.
1: Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a négy év, mint az előtti négy év, vagy az a mostani négy év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki. És aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit szigeten, és akkor...
2: Ez nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
1: Igen. Egyébként akkor már így kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covidnak köszönhetően, hiszen többen fogták meg a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Iboly a kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a Millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
2: Amiben szintén bajnok lettél.
1: Igen.
0: Aztán utána ugorjunk Pekingre, ahol ugye úgy kezdődött az olimpiai, hogy olimpiai bronzérmes lett a vegyes váltó. Gonoszként hozzá
2: szinte történelmi eredmény.
0: Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut, szóval hogy ugye a Konya Zsófit az érről lökték, igen. Ki, vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, igen. Hála Istennek, hogy ott a legjobbkor a legjobb, igen. Helyen, hogy nem tudták másképp, igen. Kilökni, de ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy ezért. Ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan, igen. Mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
1: Nem. Vagy bennem legalábbis nem.
0: Tehát a dobogó a fontos?
1: Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
0: Aha.
1: Tehát a mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat, nekem legalábbis a negatív irányba. Az egy... Annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, nem minden ilyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijában, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval és nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy
0: lány
1: csak lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, de úgy voltam vele, hogy hát mi más történetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört, valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú perceknek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
2: Hát volt izgalom,
0: igen,
2: az biztos.
0: Volt, igen, de ez egy szép bronzérem mindenképpen.
2: És egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
0: Igen, nem?
1: Igen, 1500 méteren ott kizártak.
2: Igen. Mert hogy ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
1: Az 500 méter az nagyon megmaradt, mert ott nagyon pici volt az A-döntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az A-döntőbe, így 5-en voltak az A-döntőbe, és tényleg nagyon-nagyon éppen közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon elvesztem a versenyt, mindennek ellenére, tehát minden covidos

0: kedés ellenére. Úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korsélyezés.
1: És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
2: Mi van azért pár perc?
1: Akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne. És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzés mutattál be folyamatosan.
2: Arany 2000-est.
0: Igen. Igen, szerintem az Európa-bajnokság, de egyébként utána a világ, két világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa-bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem
1: az
0: is szólt.
1: Marad. Ugye ott voltak a szüleid?
0: Édesapám és a férjem volt ott, igen.
1: Na, mert ugye, hogy...
2: Hát ez még fantasztikusabb
1: igen,
2: akkor,
1: igen. Igen, két nem rövidpályás gyorskorcsolyázó szülő, mindkét gyereke rövidpályás gyorskorcsolyázó lett. Két rövidpályás gyorskorcsolyázó házasságából születendő gyermekeknek
2: mert, hogy
1: mi lesz a sorsa?
2: Hallgatók nem tudják, ugye a férjed is rövidpályás gyorskorcsolyázó volt.
1: Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a sorteknek köszönheti a férjét.
0: Igen, hát azért mégiscsak összesodort minket a sors.
1: Valahogy, vagy
0: valahogy,
1: a jég.
0: Igen, a jég, összecsúsztunk.
1: Tehát hát, nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
0: hát, hogy korcsolyásra-e vagy nem, azt szeretném, hogy sportoljanak, mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak. Szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, az szerintem rengeteget tud adni.
1: Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, hogy ez nem fájó.
0: Mikor belegondolom, mikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
2: Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, ezt, ha jól tudom, akkor ez a kérdés. Germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
0: Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogyha el tudnám kezdeni szeptemberben.
1: És folyamatosan tanulod, amióta ismered.
2: Hát az újabb kihívások.
0: Igen, igen.
1: És még egy nyelv?
0: Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
2: És hány nyelven beszélsz?
0: Magyar, német és angol.
1: De azt mondanak, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
0: Tanul magyarul.
1: Wow,
2: és tudnátok beszélni?
0: Nem én tanítom, tanárról tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
1: Csak nehéz dolga van valószínűleg.
0: Igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a baja.
2: Azt elhiszem.
0: Igen.
2: Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor mindenki magyarul beszél
1: de
2: majd.
1: De azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, hogy nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
0: Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
1: De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott ezzel a döntésével, de mosolygós.
2: És ez nagyon jó.
1: Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megérlelt, és végig gondolt döntés volt.
0: Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. a sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy az a sporttól elbúcsúzok.
2: Köszönünk neked mindent, Petra, és sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még közöd, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnénk neki.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ketten maradtunk majdnem a stúdióban, Kovács Erika és Erdei Már, de szerencsére megérkezett hozzánk az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, kardvívó, Rapp Krisztián. Szia, Kiki!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na hát, nagyon régóta szerettünk volna, hogy befáradj hozzánk, úgyhogy az első kérdés szerintem adott, hogy vagy mostanában, mi újság veled, veletek?
3: Megvagyunk, pörög az év, lassan itt a szezon vége fele közeledünk. Nagyon jól indítottam ezt a szezont, és évelején egyből sikerült egy Grand Prix-t megnyernem, aztán egyből a következőn második is lettem. Ez így nagyon nagy előrelépés volt nekem így az egyéni karrierbe. Aztán jöttek kisebb-nagyobb nehézségek, így az elmúlt versenyek nem annyira sikerültek jól, de a formaidőzítést amúgy is így az év végére tervezzük, meg nekem amúgy is a világbajnokság a fő cél a szezonra, úgyhogy arra szeretnék majd bomba formába kerülni.
4: Az mindenkinek ugyanez volt, ugye volt a háborús helyzet miatt egy halasztás, amelyet egy picit megborult a szezon, másképp pihentetek, regenerálódtatok. Ez téged mennyiben zavar meg személyesen téged?
3: Igen, volt ott egy kisebb zavarodás így mindenkibe, meg hát nem jó érzés az, hogyha nem tudjuk, hogy mire számítsunk, mikor mi lesz, de nekem talán az, mondhatom, jól jött, mert ott volt egy ilyen elhúzódó betegségem, amiből így volt egy kicsit több időm kijönni.
4: Tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy azért, ha lehet ilyet mondani, rontottad el az EB-t, VB-t, mert túl hamar elkezdtél rajta agyalni, ha jól emlékszem, beszéltünk erről. Hogy most tudod azt tartani, hogy versenyről versenyre? Mert most az előbb is kijelentetted már a VB-t, tehát hogy az a fő verseny.
3: Igen, persze mindig lépésről lépésre haladunk, és nagyon kell tudni a mában élni ahhoz, hogy jól teljesítsünk minden versenyen. Nem lehet valamire úgy felkészülni, hogy már az jár a fejünkbe, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz két év múlva, vagy mi lesz nyár végén, de persze azért kell magunk elé állítani olyan célokat, hogy azért tudjuk, hogy mikorra szeretnénk azt a ideális formát elérni. Nem lehet azért ezt olyan nagyon szerintem hosszan kihúzni, úgy hullámzó a teljesítmény, és meg kell próbálni mindig a főversenyre összpontosítani szerintem a legtöbb figyelmet, meg hát ez így magától is a fejemben kialakul, de valóban most még nem az a következő lépés, hanem jövő héten elutazunk Kairóba, ott lesz az utolsó világkupa a szezonban, ami nagyon fontos, mert lesz csapatverseny is, és ha jól tudom, most vezetjük a csapatvilágranglistát, úgyhogy ehhez most komoly teljesítmények fognak kelleni, hogy ezt tartsuk.
4: Úgy védjétek a pontokat, igen, és igen. Egy picit még a csapatról, Szilágyi Áront megkérdeztem egy interjú kapcsán a budapesti csapatversenyről a március végén, nem mint hogyha abból messze menő következtetést le lehetne vonni, de hazai pályán az arcodat látva az a nyolcad döntő elvesztése a spanyolok ellen, az fájó vereség volt.
3: Hát az nagyon, és talán nekem így az egész sportolói életben a legnehezebb az ezeknek a vereségeknek a megemésztése, a feldolgozása, pláne a csapatban, ami nekem nagy szívügyem, és ott a többiekért, a hazámért, mindenkiért is vívunk. Általában mióta én vagyok a csapat befejező emberre, sikerült mindig befejeznem az asszókat. Sokszor voltak jó fordításaim, és hát nagyon sajnálom, hogy pont így Budapesten fogtam ki egy ilyen rosszabb hullámot, és nem tudtuk úgy kiszolgálni az itthoni csodálatos közönséget, de ebből tovább kell lépni, minél hamarabb ezeket el kell engedni, persze levonva a következtetést, és utána a következő versenyen Padovában már ismét dobogóra álltunk, amivel értékes pontokat szereztünk.
2: De alapvetően az, hogy ugye befejező emberként azért jobb átélni azt, hogy történik egy ilyen negatívabb dolog is, nem? Mert nyilván tudom, hogy sportolóként azt mondjátok, hogy mindig mindent nyerjünk meg, és akkor boldogan emlékszünk vissza a pályafutásra, de ha ne adj Isten, becsúszik egy ilyen, azért az nem biztos, hogy a legrosszabb kor vagy rossz kor jön. Persze most értem, amit mondasz, hogy pont Budapesten, de hát mikor tud jókor jönni egy ilyen?
3: Persze, sosem jókor, és tényleg, ahogy mondtam, ezeket kell nagyon jól kezelni szerintem, hogy ezekből olyan könnyebben tovább tudjunk lendülni, és ne szakadjunk bele egy ilyen akár kudarcba, azért nehéz, és ahogy mondtad, azért fejezőemberként pláne nehéz, mert ugye a végén rajta múlik, hogy nyerünk vagy veszítünk, és kicsit ezt így sokszor magamra is veszem, bár a csapattal mindig megbeszéljük, hogy itt nincs egyéni teljesítmény, csapatként nyerünk, vagy csapatként veszítünk.
2: Más egyébként az a teher a válladon, hogyha mondjuk ott állsz csapatban 44-44-nél, mintha mondjuk egyéniben 14-14 lenne, vagy nem érzel nagyobb terhet ettől?
3: Azért mondanám, hogy hasonló, és a sportpszichológuson biztos örülne, mert nem ezekkel kell foglalkozni, szóval ott vagyok, pláne egy ilyen kiélezett helyzetben, akkor csak a vívásra kell koncentrálni, és csak arra hogy hogy fogom én megszerezni a következő tusszolat. Hogyha a körülmények is, a helyzet
2: akkor
3: és a minden a fejembe férkőzik, akkor ott nagyon nehéz dolgom van.
4: A párizsi olimpia után bejárta a sajtót az a kép, hogy ott szurkolsz a londoni olimpián Szilágyi Áronnak anyukáddal, meg talán a testvéreddel, de anyukád biztos, hogy ott volt. Azt sem titok, mert elmondtad, hogy ott azon a lelátón állva fogalmazódott meg benned, hogy nekem ez az út kell, én ezen az úton akarok járni. Most egy kicsit túlzok, hogy pislantottunk kettőt, és Szilágyi Áronnal a csapatban te vagy a csapat befejező embere. Ezt hogy lehet feldolgozni, megszokni, hozzászokni, elviselni, kezelni?
3: Hú, igen, most így nagyon mindent említettél, így a pályafutásom, életem talán vívás szempontból legfontosabb pillanatait. Igen, kis gyerkőc volt, amikor megadatott az a lehetőség, hogy ott voltunk az olimpián, és azt láttam, és olyan impulzus volt, olyan hatások értek, hogy már ott egy kicsit elkaptam ennek az egész olimpiának a különlegességét, és tényleg megfogalmazódott bennem, láttam, hogy ugyanaz az edzőnk volt akkor, ugyanabban a klubban edzettünk, és akkor megfogalmaztam magamban, hogy akkor én is ezt az utat szeretném bejárni, és én is ilyen szép sikereket szeretnék elérni. És hát nagyon-nagyon sok munka, talán onnantól, igen, pont 10 év, nem pont, de körülbelül 10 év elvezetett oda, hogy én is bekerüljek a csapatba.
2: De bocsánat, itt egy kérdésem még lenne ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy kisgyermekként szerintem a legtöbb sportolóban, vagy aki elkezd sportolni, keres magának egy ikont, megfogalmazódik benne, hogy szeretnék olimpiai világ-európa bajnok lenni. De neked mondjuk a 2018-as ifi olimpia volt az, amikor már ez így konkrét hitté vált gyakorlatilag, hogy érzed azt, hogy benned van ez a plusz, vagy azt végig úgy voltál vele, hogy benned volt az az ego, ami ehhez szükséges, hogy te igazán képes vagy erre?
3: Szerintem azonnantól gyerekkoromtól bennem volt, és minden nap, minden edzésre úgy mentem el, hogy nekem ez a célom, és ezt egy reális célnak gondolom, és nagyon sokat segített az, hogy a szüleim ebbe támogattak, és minden nap ők is elmondták nekem, hogy erre képes leszek. És az ifjúsági olimpiára pedig akkor, amikor nyertem, azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó részsiker, de azért így visszagondolva az egy óriási pillanat volt, és óriási élmény, és tényleg gyerekfejjel az ugyanolyan volt, mint egy felnőtt olimpiát.
4: Mert most már felnőtt vagy? Mármint a korodból adódóan igen. Hát, mert ugye elbeszélgettünk igen. Már erről, hogy hihetetlen sokat értél az elmúlt években, nyilván azért is, mert a felnőtt csapat tagja vagy. Tehát ez is hozzásegített nyilván.
3: Igen, persze, azért én már gyerekként is a felnőttekkel edzettem, elég hamar, már 16 évesen elkezdtem velük utazni a világot. Úgyhogy persze így beilleszkedtem közéjük, és azt gondolom, hogy így meg is komolyodtam.
4: Na most visszatérve viszont az eredeti kérdésre, Áron ott van a csapatban, a példaképed. Most legutóbb azt nyilatkozta, hogy Rapkiki is ott van a világ legjobb vívói közé, tehát felnőtt közénk, a kiemeltek közé tartozik. Szóval ezek olyan szavak szerintem, amik nyilván erőt is adnak, de hát tehát van, amikor neki nem megy a vívás, van, amikor neked, és akkor ilyenkor tehát kvázi egyenragú félként segíted a példaképedet.
3: Igen, persze, nagyon jó Áronnal egy csapatba versenyezni, és nagyon jó érzés az, hogy tudom, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek így csapatszinten, és tényleg megvannak a szerepek, mindenki tudja, hogyha valakinek kevésbé megy, akkor a másik tudja húzni a csapatot, úgyhogy tényleg szerintem nagyon jól működünk, és megvan egy ilyen jó partnerség köztünk.
2: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor arról nem találtam információt, hogy milyen volt az, amikor először bekerültél a felnőttek közé, a nagyobb közé, mondjuk itt gondolok tényleg Szilágyi Áronra. Ott te hogy viselkedtél? Meg voltál szeppenbe, vagy már egyből tudtad, hogy na hát én azért vagyok itt, mert azért én is felnőhetek melléjük, illetve megfordítva a kérdést, Szilágyi Áron milyen volt? Jó fej volt, nem tudom, távolságtartó volt, azért mutatta, hogy még ő az igazi legjobb vívója Magyarországnak most jelenleg, vagy milyen volt ez a szituáció?
3: Áron abszolút jó fej volt, meg mindig segített nekem, és például emlékszem arra, hogy az első Európa-bajnokságomon, közvetlen az olimpia előtt, ott egy szobában voltam vele, és nagyon jókat beszélgettünk, és amikor nyertünk, akkor talán hajnali 3-ig fönn voltunk, és beszélgettünk, és tényleg az ott egy ilyen emlékezetes élmény volt.
4: De hogy most egy kicsit mókásabb kérdést is feltegyek, melyikőtök eszik gyorsabban?
3: Hát ő az biztos.
4: Én híres... Sikerült már javítanod?
3: Hát azért most fejlődök, szerintem, de híres lassú elő vagyok.
4: De miért?
2: De nem csak az evésben, én azt találtam rólad, hanem hogy az élet minden területén, ami nem pást, ott azért lassabb vagy.
3: Igen, például az iskolába is, a gimnáziumban mondták a tanáraim, hogy mindent én fejeztem be utolsónak, és mondták, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy én hogy tudok egy gyors mozdulatot végrehajtani.
2: Hú, a szóbeli vizsga van egyetemen, én nem szerettem volna, akik ki után vizsgálták.
4: Mert lassan, azt vártad volna, hogy véget érjen.
3: Igen, de azért ebbe azt hiszem, hogy sikerült az évek során fejlődnöm.
4: De azért, mikor beszéltünk arról, tudod, hogy a vívóteremben is az elején volt, hogy úgy voltál lassú, amikor párt kellett találni a páros feladatokhoz, és hogy egyszer oda ment hozzád Béla bácsi, mert ültél a padon, hogy akkor Béla bácsit én egy nagyon kedves, de ugyanakkor egy nagyon szigorú, kívülről távolságtartó embernek látom. Nagyon jókat lehet vele beszélgetni, de néha úgy kis félelemmel szólítom, mert
3: mondjuk igen, Somlai Béla bácsi.
4: Igen, hogy rád mörrent, ilyen, vagy mikor, amikor szólt, hogy kisfiam, te hogy akarsz itt vívni, hogy itt vagy a padon, vagy ő egyből kedvesen állt hozzá?
3: Nem, abszolút kedvesen, meg hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy így összesodort minket az élet, és hogy vele dolgozhatok egészen a kezdetektől. Azt hiszem, hogy azért ez egy nagy kiváltság, és hát a sikeremnek a legnagyobb kulcsa, hogy ilyen profin tudunk együtt dolgozni, és tényleg neki is ugyanannyira szívügye a közös sikerünk, mint nekem. Tényleg úgy indult így a kettőnk közös munkája, hogy én sokszor kimaradtam a páros gyakorlatból, leültem a padra, és akkor hát gondolom látta rajtam, hogy azért van valamiféle affinitása a gyereknek, akkor hát mérő pont ül a padon, és akkor úgy állított föl, és kezdett el vele.
4: De ti egy hasonlítotok ám, egy oké, van köztetek kor különbség, de alapvetően sok hasonlóság van bennetek.
3: Igen, ebbe biztos vagyok, és szerintem pont ezért is jövünk ki, ennyire jól értjük meg egymást, tudunk jókat beszélgetni, gondolkozunk hasonlóan a dolgokról, bár azért hozzáteszem, hogy ő is így második apámként nagyon sokat nevelt és tanított. Igen? És hát persze azért így a Vasas a második otthonom, és szinte vele töltem így a családunk után a legtöbb időt, úgyhogy azért persze.
2: A legtöbb vívó egyébként mi jellemző, mert nálad azt veszem le, hogy inkább introvertáltabb voltál ott az elején. Inkább olyan típusú a legtöbb vívó, vagy te, vagy a legtöbben tényleg extrovertáltak inkább?
3: Erre így nem tudok konkrét választ adni, én is olyan vagyok, hogy néha tűnhetek introvertáltnak, de inkább azért, hogy társaságban extrovertáltabbnak.
2: Akkor igazából ott a legelején volt ez, hogy picit úgy megbújtál, és akkor, amikor már érzed, hogy hát, feloldódhatsz.
3: Igen, lehet, hogy ez inkább így a nagy korkülönbség miatt is van, de abszolút nem érzem magam introvertáltnak.
2: Uh-huh. És egyébként, ha már visszamentünk a gyerekkorba, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi zajlik most a jelenben, mert nem tudom, hogy amikor te elkezdted, ott hányan választották szívesen a vívást, viszont egészen biztos vagyok abban, hogy Szilágyi Áronnak, most már a Krisztiánnak is, mint példaképnek, azért a fiatal lennék, akkor nyilván számítana az, hogy ilyen ikonjaink vannak ebben a sportágban. Többen vívnak manapság, vagy mit vesztek észre ilyen téren? Többen kezdenek el vívni?
3: Hát remélem, és én nekem különben az egyik legnagyobb célom az, hogy a sportágat népszerűsítsem, hogy a gyerekeket motiváljam, hogy nekik is talán úgy, ahogy én fiatalként kaptam egy célt, adjak egy célt, és nagyon jó érzés az, amikor látom, hogy valakinek felcsillan a szeme, és talán ehhez én is hozzátehettem, ez talán így a legnagyobb siker.
4: Azt elárulod, hogy miért pont a kardvívás? Mert ha jól tudom, először párbajtőr volt a kezedben.
3: Igen, igen, nekem ez a felszerelés tetszett, a kard, azért a úgy gyerek fejjel azt láttam, hogy a harc, a kard, ez hasonlít legjobban. Igen, igen, azért.
2: Farsankor.
4: De valaki vívott a családatokban?
3: Nem, senki. Nekem szüleim, nagyszüleim, mindenki kosarazott. Én is próbálkoztam vele, de amikor másfél év után nem tudtam eldönteni, hogy melyik kezemmel üssem le a labdát, akkor gondoltuk, hogy ezt inkább hagyjuk. És akkor nem volt, volt minden, azért nagyon sok sporttal próbálkoztam, de a vívás volt az, ami úgy igazán lekötött, és abba tudtam úgy igazán kibontakozni.
4: De akkor te azt sem tudtad, mikor kiválasztottad magadnak a vívást, hogy mondjuk a balkezesség az előnyt jelenthet. Bár teszem hozzá, én azt veszem észre, hogy most már
2: rengetegen vívnak
4: balkezzel. Igen, és a válogató, tehát a magyar csapatban hat fegyvernemben is nem kevés a balkezes.
3: Igen, amúgy. Hát abszolút nem volt ez tudatos választás, bár érdekesség, hogy én balkézzel vívok, jobb kézzel írok, jobb kézzel eszem az
4: ezt
3: ételt.
4: Ezt most tényleg jobb kézzel írsz?
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy ilyen...
2: De csak annyi, hogy akkor a kardért először balkézzel, vagy a párbajtőrért balkézzel nyúltál?
3: Igen, de például dobásokat is balkézzel dobok, vagy a labdát.
2: Ja, tehát a sport az
4: bal. Valaki, hogy ez miért van? Mert ilyet még azért keves... Nem azt mondom, hogy egyszer sem, de ezt keveset hallottam, ilyet, hogy valaki kvázi kétkezes.
3: Hát, talán így a agyféltekékhez valami... közel, de nem akarok belemenni.
4: Aha. Jó, csak hogy ez volt-e. Beszéltél a pszichológusodról, aki...
3: Tóvári Zsuzsával.
4: És már jó régóta dolgoztok.
3: Lassan vele is 10 éve.
4: Ő mit változtatott rajtad? Mert én kívülről azt látom, hogy egyébként nyitottabb lettél. Ez lehet?
3: Lehet, bár ezt nem feltétlen gondolom így a közös
4: hogy munka. A munka? Aha.
3: Inkább azt gondolom, hogy a mentális... oldalt nagyon jól hozzáadta, és az, hogy ilyen fiatal kortól együtt tudtunk dolgozni, és nagyon jól megértjük most már egymást, és félszavakból is megérti, hogy éppen mivel van gond, vagy mi az, ami jó. Szerintem nagyon sokat erősödtem abban, hogy kell a pásra fölállni, hogy kell ott a legjobb énemet előhozni, hogy kell a mindennapokat jól megélni, hogy kell az edzéseken teljesíteni. Tényleg szinte nem tudok egy dolgot kiemelni, mert mindenre kiterjedő a közös munkánk, és mindig azzal foglalkozunk, ami éppen aktuális.
4: De ezt te mondod? Hogy érzel valami hibát, és vagy ő vesz észre rajtad?
3: Inkább én szoktam, persze van egy folyamatos készülés, majd versenyek előtt ugye mindig az adott versenyre készülünk. Hogyha sokat beszélünk az olimpiáról, hogyha olimpiai ciklus előtt voltunk, azért persze jöttek a versenyek, de mégis mindig az olimpia volt a fő téma. Ez is egy megugrandó lépés volt, hogy ezt hogy kezelem. És ezen felül pedig tényleg mindig az adott versenyre készülünk.
2: És egyébként, ha már az olimpiát is behoztad, akkor mikor kezdett el megfogalmazódni benned 2024-et megelőzően, vagy akár 2024-ben, hogy igen, most már lehet esélye, mert olvastam, hogy azért ott a Covid környékén voltak nehezebb időszakok, aztán utána nyilván jött az Európa bajnoki óriási siker, de akkor, vagy már előtte is meg volt benned ez a gondolat, hogy na, itt a helyem, és akár mehetek az olimpiára.
3: Éreztem, hogy képes vagyok rá, hogy bekerüljek a csapatba, viszont egy nagyon erős összetartó csapat volt akkor, úgyhogy hát nem sok esélyt jósoltak nekem, viszont én nem az esélyekkel foglalkoztam, hanem azzal, hogy megpróbáljak versenyről versenyre a legjobban teljesíteni. Azért ez nagyon nehéz volt, és sokat tanultam is belőle, hogy azért nem könnyű úgy elmenni egy versenyre, hogy talán minden azon múlik, és ott abban a fél évben minden verseny ilyen volt, mert minden versenyen minden múlott.
2: Akkor ez nagyon megerősített fejben.
3: Azt gondolom, hogy igen, és hát így, hogy a végén sikerült, így azt mondhatom, hogy tényleg ez egy pozitív élettapasztalat volt, és hát az volt a fejemben, hogy az utolsó pillanatig, addig, amíg a repülő föl nem száll Párizsba, addig én úgy készülök, hogy mindent megteszek, hogy ott lehessek, és hát végül az utolsó versenyen, az utolsó versenyszámban, a csapatversenyen harcoltam ki.
4: Igen, de megnyertétek azt az Európa-bajnokságot, nem kis részben neked köszönhetően, ezt azért mondjuk ki, de még mindig nem úgy tűnt, hogy te mész Párizsba. aztán megosztod a rádió hallgatókkal, hogy ugye elmentél kvázi pihenni a Balatonra, amikor ott voltál egy párbajtörversenyen, egy islám barátnőd testvérének a párbajtörversenyen, amikor oda ment hozzád, innen folytatott? Tehát, hogy tudtad meg, hogy mégis te utatod?
2: De ha már az innen folytatás, akkor nézzük a hangmérnökünkre, Horváth Milára, és ő azt mondta, hogy most azonnal zárjuk le, és a hírek után innen folytatjuk ezzel a kérdéssel, amit Erika feltett. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Rapp Krisztián, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnoki ifjúsági olimpiai bajnok karvívónk, és a hírek előtt ott hagytuk abba Kovács Erikával. Hogy volt egy kérdésed? Ez hogy is szólt pontosan? Idézzük fel.
4: Nagyon nehéz helyzetbe hozol. Ugye arról beszéltünk, hogy a 24-es Európa-bajnokságot megnyerte a csapat, ahol már te vívtál, hiszen nem azért, de Szatmári András sérült volt, és kaptál egy lehetőséget, amelyet szenzációsan éltél, viszont az EB-t követően sem tehetted úgy le a kardot, hogy te utazol Párizsba. És el is mentél kvázi pihenni, igen, és a Balaton partján ért a hír, hogy mégis úgy döntöttek, hogy te utazol. Ezt elmeséled, hogy ilyenkor mi játszódik le az ember?
3: Igen. Igazából az Európa-bajnokságon tudtam végleg elengedni ezt az egész olimpia nyomást, és azt, hogy minden ezen múlik, és csak úgy vívtam ott a versenyen, hogy szerezzek egy Európa-bajnoki érmet, és ez volt, az volt a célom, hogy ott jól teljesítsek, és abszolút boldogan mentem haza, hogy Európa-bajnoknak mondhatom magam, és így most már érezhetem azt, hogy mindent megtettem, és szépen zárul a szezon. És hát akkor valóban egy minimális remény fölcsillant bennem, de nem azok voltak a visszhangok, hogy mégis hogy én bekerülök a csapatba.
2: De akkor erről egyáltalán nem is kaptál információt akár így szegről végről?
3: Nem, egyáltalán nem. Tudtam, hogy 2-3 napra rá a versenyre lesz egy szövetségülés, ahol ezt eldöntik. Persze minimális remény azért az utolsó pillanatig volt bennem, de nem úgy készültem, hogy én most olimpiára megyek, és valóban hát már lementem a Balatonra nyaralni, és akkor ott véletlen egy vívó versenyre keveredtem, ahol Somfai Péter mondta el nekem a nagy hírt, hogy kijutottam az olimpiára, és hogy én leszek a csapattagja, és hát az, hát talán mondhatom, hogy eddig életem legboldogabb pillanata volt, amikor minden hirtelen csillogni kezdett, és tényleg még most is így elmosolyodok és meghatódok, ha így rá gondolok, mert az volt az ilyen tökéletes boldogságérzés, és semmi nem agyaltam, minden vágyam ott abban a pillanatban valóra vált, és
4: de ilyenkor felugrasz, visítasz, elsírod magad, nem
2: gyorsabban
4: tudom,
2: gyorsabban eszik.
4: Igen, de hogy ha én látlak téged, amikor ezt közlik, vagy mit látok?
3: Hát emlékszem, elsírtam magam örömömbe, és hát igen, ott a szeretteimmel megünnepeltem, hívtam egyből a családomat, hogy van egy hírem.
4: De jó.
3: Mizuki jutottam az olimpiára.
2: És ők tényleg egy taxiban ültek, és pont hallottak.
3: Az egész család, igen, az öcsémnek a világbajnokságáról jöttek haza, és akkor elkezdtek hát örjengeni, és mindenki ott is szerintem örömkönnyeket hullatott, és hát ez így derült ki, ez egy nagyon szép pillanata volt így az életemnek. Eddig a legszebb.
2: És ha már az öcsédet is behoztad, ugye Rapp Benedek, ő egy kiváló vízilabdázó, még utánpótlás korban van, vagy már felnőttben is följátszik?
4: És ugye tudod, hogy Kiki és Bebe.
3: Igen,
4: ez tényleg? Igen, ez a becenevük. Igen.
2: Csenge meg Csecse?
4: Nem tudom, ezt nem szoktak, igen.
2: Csenge maradt, akkor igen. Tehát, hogy Beniről, Bebéről mit tudunk így elmondani alapvetően, mert róla azt olvastam, illetve rólatok, hogy amikor 2018-ban az ifjúsági olimpiát megnyerted, neki az volt az a pont, ami neked 2012-ben Szilágyi Áronnál a londoni olimpián.
3: Igen, ez így van, és hát nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a testvéreimmel, és mindenben, amennyire lehet, támogatjuk egymást, és volt egy ilyen deal, a londoni olimpiára a hugommal mentünk ki ketten, és akkor azt mondták a szüleim, hogy akkor Buenos Airesbe az ifjúsági olimpiára pedig az öcsémet elhozzák, és hát valóban neki, ő is látta, hogy végigmegy egy sportoló, és megnyeri a versenyt, és akkor ott ő került talán olyan euforikus állapotban, mint annó én. És hát tényleg nekem így ez is egy nagy célom volt, hogy őt motiváljam. Amúgy amikor gyerekek voltunk, meg engem motivált így a hugom, mert ő pedig műkorcsolyázott, aztán szinkronkorcsolyázott, és ő is csodálatos sikereket ért el már fiatalon. Úgyhogy igen, ez így megvan, és a mai napig toljuk egymást, és mindent megteszünk, hogy segítsük egymást, és például én az ő meccsein sokkal jobban izgulok, mint a saját versenyeimen, és amire tudom, megtehetem, elmegyek, és szurkolok neki, és hát talán az a legnagyobb célunk, hogy egyszer egy olimpián közösen érjünk el.
4: Na és be van-e már írva a családi naptárba a 2028 nyara? Tehát hol tölti ezt a rap család? Hol tervezi tölteni?
3: Hát igyekszem úgy alakítani, hogy Los Angelesbe, azért a bebének ez még
4: korai lehet, nem már?
3: Ez még nagy teher lenne úgy készülni, mivel nem tudom, hogy fogja megkapni a lehetőséget, vagy hol lesz neki a felnőtt keretbe való beilleszkedés. Úgyhogy egyelőre neki még nem ez van fókuszba. Ő szépen halad a saját tökéletes útján, és meglátjuk, hogy mi hogy alakul a jövőben.
4: De gondolom azért a szüleit terveznek azzal, hogyha akik ott vannak.
3: Persze, ez teljesen biztos.
4: Tehát, hogy ők általában ott vannak a versenyeire, nélkül.
3: Igen, a fontosabb versenyen ott vannak. Most is úgy tervezik, hogy majd a világbajnokságra a Hongkongba eljönnek és megnéznek. Úgyhogy...
4: Te ezt érzed, amikor ott vannak? Mert van olyan gyerek? Van olyan, aki nem feltétlen szereti, ugye Gyurta Gege is szokta mondani, hogy ő például jobban szereti a szüleit, hogy itthon nézik őt.
3: Tehát, hogy nekem ilyen egyáltalán nincs. Amikor vívok, amikor versenyben vagyok, akkor azzal foglalkozom, különben meg nekem az egy nagy öröm, hogyha mondjuk egy sikerem van, és azt ők is át tudják élni, és persze, ha ott vannak, akkor erősebb bennük is ez az átélés, úgyhogy én szerettem, hogyha ott van.
4: Én anyukádon csodálkozom, hogy tudja nézni az asszóidat, mert én azt szoktam mondani, ugye nem titok, hogy kiki gyerekkora óta ismerem, hogy szerintem nem szülő, nem embernek való szülőként ott állni apást mellett, és azon szurkolni, hogy a gyereked nyer, kikap, tust ad, nem ad tust.
2: Melyik az a sportág, ahol ez könnyű átélni?
4: Nem tudom, de
3: hát a vívás egy elég idegfeszítő sport. És tényleg mi iszonyat sokat készülünk ennek az egésznek a kezelésére. Neki, aki pedig tehetetlenül nézi, hát biztos, hogy nehéz, de ez is egy jó motiváció.
4: Én soha annyit sportcsarnokok lépcsőjén és folyosóin nem járkáltam, mint mikor a gyerek vívott. Tehát, hogy én volt, hogy kijöttem.
2: De ebből a szempontból viszont jó befejezőnek lenni, mert akkor nem lehet kell a pár céléről izgulni, hanem...
3: Hát igen, hadd meséljek el egy érdekes történetet erre. Tavaly decemberben volt anyukámnak a kerekszülinapi bulija, és hát sajnos én nem lehettem ott, ez egy meglepetés buli volt különben, sajnos nem lehettem ott, mert pont Orleánban volt Grand Prix.
4: Sajnos.
3: És
4: ez hát az, amit ő kezdte.
3: Valahogy mégis elértem, hogy ott legyek, mivel hát úgy kezdődött a buli, hogy nekem szurkolhattak a
4: Grand Prix
3: döntőbe, mert ugye döntőbe jutottam, és ott esküszöm, hogy a pásztor meg is fordult a fejembe, hogy na hát milyen gyerek lennék, hogyha kikapnék a döntőbe, hogy elrontanám a hangulatot a buliba, úgyhogy ezt most meg kell nyerni. És meg is nyertem, és akkor hát később láttam olyan videókat, ahogy 50-en szurkoltak nekem ott a helyen, és hogy anyukám is meghatódott, úgyhogy ez nagyon nagy.
4: De igazad van, de azt gondolom, hogy anyukád az ezüstnek is örült volna, szerintem amúgy szebb is, de érted, amit mondok, nyilván persze. Egy gyerek persze, de ez hatalmas, tehát 50. kerekszületésnapján, elnézést kérek, egy idősek vagyunk, kerekszületésnapján Grand Prix döntőben, és ráadásul ugye az már a második arany volt, mert igen. Tavaly májusban is sikerült, tehát 3 egymás követő Grand Prix-n Krisztián nyert egy arany ezüst, ha jól számítom.
3: Igen.
4: Akkor most egy picit ez csalódás volt, ez a legutóbbi? Nem lehet mindig fent, nyilván.
3: Volt rajtam egy olyan teher, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, és akkor idén is ez kell, de ez nem ilyen egyszerű, és ezeket mind ki kell tudni zárni. Azt gondolom, hogy ebbe is fejledik, és néha kellenek a kudarcok ahhoz, hogy megtaláljam azokat a lépcsőket, amikkel tovább lehet fejlődni, és úgy gondolom, hogy most is szépen lépegetek előre, és kiválasztom, hogy mi az a terület, amiben fejlődnöm kell, és így fogok később majd remélhetőleg még nagyobb sikereket elérni.
2: Egyébként egy gondolat elejéig, még visszatérve a tesókhoz, nem tudom, hogy a szüleid azt mondta, hogy kosárlabdáztak, ha jól emlékszem, igen. Ugye? Tehát ez, hogy az egyik tesód műkorcsolyát választott, a másik pedig vízilabdát, ez szándékos volt, hogy mindenképpen olyan sportokban legyetek ott, amiben a szülők nem voltak? Vagy mondjuk, hogy lehet az, hogy te, mint a legidősebb bátyként, és látva az, hogy te mennyire tehetséges vagy, nem tudtál egyikőjükre se hatni, mondom, te nem is akartál, de sokszor van az, hogy egy kis tesó azt látja, hogy a, mit tudom én, a bátyám focizik, akkor én is lemegyek focizni. Mm-hmm.
3: Nem, ez teljesen ilyen véletlenszerűen jött. A húgomnak inkább ez a művészet előadás vonal volt, ami megfogta. Az öcsémnek pedig a víz. Szóval ő a vízbe érezte jól magát, ott annyi terelés volt így a szülők részéről, hogy inkább a vízilabda fele menjen, mint az úszás. De szerintem nagyon mázlisták vagyunk mindketten, hogy olyan sportot választottunk, ami egy magyar sikersport.
4: Az előbb azt mondtad, hogy elmesélsz nekünk egy történetet anyukád szülinapján. Most itt ül velünk szembe egy teljesen nyugodt, konszolidált, visszafogott fiú. Légy szíves, mondd el, hogy mit csinálsz, amikor egy nagyon fájó verességet kapsz. Tehát mi volt az a legelvetemültebb dolog, amit csináltál? Tehát csak

0: nem annyira jellemző, de inkább ezek a feszültségek edzésen jönnek ki, mint versenyen.
1: És az mit jelent? De nem magad szív, de hogy kiabál? Tehát, hogy te milyen vagy, amikor dühös vagy? Hát
0: kiáltom magam, vagy nem tudom, fölmegyek az öltözőbe lenyugodni. Szóval, hogy azért tényleg ez egy olyan idegsport, ahol a tökéletes koncentráció és nyugalmi állapot kell, és ahhoz, hogy ezt elérjük, néha ki kell adni magunkból.
2: És ehhez mondjuk a páston kívül vannak bármilyen módszerek? Most nyilván nem arra gondolok, hogy elmész, akkor összezúztok egy autót, csak mert vannak ilyen helyek, ahol ilyen dűlt, nem tudom, megkezelni, vagy ilyesmi.
0: Ilyenre azért nem gondolom, hogy szükségem lenne, nem.
2: És hogyha már lassan ugye a beszélgetésünk vége fele járunk, ha felpillantok az órára, akkor beszéljünk még egy picit az idei évről. Mondtad, hogy a 2026 legeleje az annyira nem volt talán olyan, amilyennek elvártad, hogyha fogalmazhatunk így. Most ugye a szezon vége fele jártok, mi vár rég rátok, vagy rád idén?
0: Nagyon motivált vagyok, nagyon várok minden versenyt. Ahogy így mondtam, persze a világbajnokság forog legjobban a szemeim előtt, tavaly ez is térmesek lettünk, most mindent meg szeretnék tenni, hogy ezt egyel feljebb tudjam tornázni, tudjuk, és hát most komoly ugye pontszerzési nyomás is van rajtunk így a csapatba, mivel most meg kell védenünk a következő világkupán egy ezüstérmet, egy aranyérmet az Európa-bajnokságról, és egy világbajnokság ezüstérmet. Nem gondolom, hogy erre olyan nagyon rá kéne feszülni, mivel a ranglista az persze csak egy adat, és mindig minden verseny más, de azt hiszem, hogy az egész csapat és én is önbizalommal tele motiváltan megyek neki ennek a hátralévő pár versenynek.
1: Szilágyi Áron azt mondta, csalódás lenne, ha nem szerezne érmet a csapat az EB-n, VB-n. Én megkérdeztem, hogy melyikre gondol, és azt mondta, hogy mindkettőre, hogy nyilván az EB-n, hát lehet egy ilyet mondani, egy fokkal könnyebb lehet érmet szerezni, de nem feltétlen, mert az erős csapatok vannak Európában is, de ezt te is kimered így mondani, ahogy az Áron mondja, hogy csalódás lenne?
0: Szerintem igen, persze. Azért így azt úgy nézve, hogy két Európa-bajnokságon szerepeltem, és mindkettőről annyira megjöttem hozzá. Azért jó, persze ezt nehéz hosszú távon tartani. És
1: de mi nem bánjuk, ha tartod.
0: Sőt, mindent meg fogunk tenni érte, de nem szeretnék terhet rakni a csapatra, azért nagyon sok mindennek kell úgy összejönnie, hogy egy ilyen nagy siker valóra váljon, úgyhogy szerintem mi mindent meg fogunk tenni, ahogy eddig is, és bízunk magunkban, én úgy érzem, hogy a magyar csapat a világ legjobbja tud lenni. Most nagyon felerősödött az európai mezőny, és úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az könnyebb.
2: Igen, azt láttam előbb rajta, hogy nem feltétlenül értettél egyet Erikával abban, hogy melyik a könnyebb, egy EB-t, mondjuk megnyerni, vagy egy VB-t. Melyik az egyszerűbb a te szemszögedből?
1: Hát mert spanyolok, románok, oroszok, tehát hogy erősödött nagyon az európai mezőny.
0: Igen, ettől függetlenül azt hiszem, hogy a VB az nagyobb presztízs kérdés, de az Európa-bajnokság sem sétagalop.
2: Sőt, hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Rapp Krisztián volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm.
2: És ennyi volt már a Sportreggel, búcsúzik a szokásos reggeli stáb. Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk. További szép napot kívánunk mindenkinek.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazin műsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Most egészen Athénig utaztam, hogy közelebb hozzam Önökhöz a magyar labdarúgás egyik igazi kincsét, Varga Barnabást és rakétasebességű sikertörténetét. Girmódtól Pakson át, majd a Fradival elért győzelmek után a magyar csatár útja idén tavasszal az AEK Athénhoz vezetett. Hallani fogják, milyen szenvedéllyel beszél róla Márko Nikolić, a korábbi Videóton sikereket is jegyző szakember, aki nem véletlenül szemelte ki Barnabás csapatába, hogy segítségével bebiztosítsa azt, amire Athénben mindenki vágyik, vagyis a bajnoki címet. Amikor Athénban jártam, az AEK már csak egy lépésre volt a hőn áhított aranyéremtől. Így különösen érdekes most visszahallgatni a következő beszélgetést. Nem csak Nikolić dicsérő szavai, hanem Varga Barnabás és sosem hallott menyasszonya, Skrapics Laura gondolatai is közel hoznak majd minket a fiatal párhoz. Laura a szintén Szentpéterfáról származó ifjú hölgy, több mint 5 éve támogatja Barnabás pályafutását, és athéni otthonukban együtt mesélnek most a beilleszkedésről, a súlyos arcsérülésről, valamint a közös családtervezésről is. Varga Barnabás közelkép Athénból, itt a Profilban.
3: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
4: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
2: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amiatt a tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
4: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonál át a Lokomotívig, a CSKA-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
2: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
4: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze, jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
2: Persze, de nagyon közel vannak már.
4: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
2: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
4: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
2: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
4: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
2: Természetesen.
4: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon.
2: Az Európa Ligában is, persze.
5: Also in European League, of course.
3: And not only he scored the goals, but his role in the set pieces.
4: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
2: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
4: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
2: Természetesen.
4: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
2: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
4: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
2: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
4: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
2: Pontosan.
4: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milán